0: hogy Jézus második eljövetele előtt már az ítéletnek el kell kezdődnie, és ezt mondja a Biblia, Péter első levele, 4. fejezet, 7. versében, hogy először az Isten házán kezdődik el az ítélet. Először azokon kezdődik el az ítélet, akik Jézushoz folyamodtak megbánással, bűnbocsánatért, a rossz rendezésért, és azért, hogy Jézus magáénak vállalja a bűneiket, és törölje el majd az ítélet során. Ez az úgynevezett vizsgálati ítélet, vagy az ítélet első szakasza, amelyet itt Dániel könyve 7. fejezete egyedülálló módon bemutat a Szentírásban, egy csodálatos látomás keretében. És azután, miután megtörténik majd Jézus második eljövetele, azután veszi kezdetét a mennyben az ítélet második szakasza, amely a kárhozottak fölött folyik, ugye az 1000 éves ítélet, amelynek során Jézusnak azoknak az embereknek az esetében is igazolnia kell a döntését, akik nem juthatnak el az örök életre. Ugye ez egy óriási tét, ez az ítélet. Vagy örök élet, vagy végső elveszés. És az 1000 éves ítélet után következik be a második feltámadás, a kárhozottak feltámadása, amikor ők is szembesülnek az ítéletükkel, de a szembesülés után rögtön a büntetésüket is elnyerik, és ez a Biblia szerint az élet jogának teljes elvétele. És ezután következik, miután a bűn történelmére teljesen pont tétetett az örök élet az újjáteremtett földön, elkezdődik az az örök élet, amelyeknek tulajdonképpen ezek a proféciák is az előhírnökei, csak hogy ezek a proféciák azt mutatják be, hogy a rossz történelmének teljesen ki kell tisztázódni minden egyes ember esetében. És Isten tökéletes, igazságos és szereteten alapuló ítéletet fog végrehajtani. Nagyon szeretném, hogyha ezt megjegyeznénk, ezt a rövid sémát. Ugye az előadás előtt szólt nekem valaki, hogy az előadásokat különböző egyházakban, felekezetekben hogyan kommentálják. Például úgy, hogy én olyanokat mondanék, hogy nincsen örök élet, és hogy nincsen feltámadás. Hát nem tudom megszámolni a két kezemen, hogy én erről hányszor beszéltem 5 év alatt, ugye különböző alkalmakkor. Hát most is csak ezt tudom megerősíteni, hogy én a magam részéről azt tudom önöknek mondani, ami a Bibliában van. A Bibliában ez van. Másra én nem törekszem, hogy különböző felfogásokat és szemléleteket ehhez hozzávegyítsek. Nekem az a feladatom, hogy a Bibliát ismertessem a maga összefüggései szerint és ezeknek a feldolgozás történetét. Tehát az, hogy az ítélet egy egész folyamat, és ennek ilyen szakaszai vannak, ez a Bibliának egy alapvető tanítása, bárhogy nyúlunk bele a Bibliába, ezzel találkozunk. Itt felhívom a figyelmüket, hogy a Dániel könyvéről szóló 3 részes kis füzet is az önök rendelkezésére áll. Ebben is nagyon részletesen megtalálhatják ezt a bibliai tanítást, de a másban nem, még Mózes 3. könyvéről is hoztam egy rövid tanulmányt, amelyben szintén nagyon részletesen az egész ószövetségi szentély szolgálaton keresztül az ítéletnek egész lefolyása, idői lefolyása és okokozati lefolyása is tárgyalva van. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ennek a látomásnak ez a súlypontja, Dánielnek Isten megmutatta álomban, látomásban, hogy a világtörténelem hatalmas, hatalmi harcokkal fog előre haladni, óriási küzdelmek lesznek a történelemben, de Jézus Krisztus, mint ítélő, mint bíró, előkészíti az ő eljövetelét. Amikor eljön, akkor magához szeretné venni azokat, akik valóban az övéi voltak. Utána még folytatódik az ítélet, és azzal zárja le a profécia kijelentéseit, hogy majd egy olyan ország kezdődik, egy olyan örök élet, amely soha meg nem romol, amelyben soha a bűnnek a csírája újra nem jelenik meg, hanem egy valódi, igazi örök élet kezdődik. Hát itt meg is állnék egy pillanatra, és a lengyel költészetnek egy Mickiewiczhez és Norvithoz hasonlóan nagy alakját, képviselőjét szeretném bemutatni, akinek nemrégen jelent meg Magyarországon önálló kötete, Szlovackit, akinek van egy hatalmas verse erről a bizonyos második eljövetelről, és az eljövetel előzményeiről, Jézus készülődéséről, és arról a boldog ígéretről, hogy az emberi történelem végén Jézus Krisztus megjelenik, és már mint a hatalom birtokosa örökséget fog osztani azok között, akik akik az ő törvényei és parancsolatai szerint éltek. Hallgassuk most meg ezt a verset.
1: Julius Slovacki, örvendjetek, eljő a népek nagy királya. Gömöri György fordítása. Örvendjetek, eljő a népek nagy királya. Örvendjetek, felkél az igazság szent napja. Rettegés száll e világra, s az Úr, mint tüzes kardot, mindenütt forgatja. Kiállja meg, ha égből hullanak rá lángok, reszketve, mint a nyárfalomb, kardot kivonna, villámot, hogyha látott, az ítélet napjától félelme, hogy ne volna. A felhőkből kitetszik egy ember alakja, az Úr mögött az égen sok szentek ragyognak, Sátán ugat a napra, s a mezőn a reszkető barmok térre rogynak. Pásztorok szájuk tátják e nagy fényt csodálván, s az Úr Krisztust látván az izzó fellegekben, ég a világ, s a sárkány ölő arkangyalok a lángban megjelennek. Dicsőség az Úrnak, mert amit ígért szóban megtartotta, s ártatlant ím eljött menteni, feltámadott valóban Urunk, ki minden jókkal megáldja szentjeit. Tekintsetek föl végre, ti régen szenvedők, s többé ne féljetek már semmi elnyomástól, lelketek testet ölt, s aranyvárost teremt az Úr e ragyogásból. Az Úr vélünk lakozik, és már soha többé nem hagy itt a világon, mint most árvaságra. A napfényes öröklét fővárosában trónol mindenek királya. Mi szeretett királyunk, ama szelíd bárány, igazságos bíránk, ki testünk átformálja, megváltunk vére árán, ki minden szentjét égi dicsőségre várja.
0: Kedves hallgatók, a profécia súlypontja után, tehát a legfontosabb részének a szemrevételezése után, nézzük meg ezt a négy vadállatot. És ezek közül is azt, amelyről ez az álom a legrészletesebben beszél. Ja, az elmúlt alkalommal jeleztem már, hogy a Bibliában nincs olyan szimbólum, nincs olyan jelkép, amelyet nem maga a Biblia azonosítana. Ugye az elmúlt alkalommal beszéltem már az első háromról, az arany ezüst réz mellett az oroszlán medve párducról, röviden most is meg fogom ismételni, de hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy megint ne érhessen az a vád, hogy merő önkény, amit mondok, hogy a Biblia ezeket azonosítja. Tehát ha akarjuk, ha nem, benn van a Bibliában, hogy ezek mikkel egyenlők. Dániel könyve második fejezetében a 38. vers azonosította az aranyat és nyomában az oroszlánt az újbabiloni birodalommal, illetve pontosabban az újbabiloni birodalom nagy uralkodójával, Nabukodonozorral. Te vagy az aranyfej, mondta neki Dániel. És a második látomásban olyan megdöbbentően hallottuk, hogy ennek az oroszlánnak, ugye ami Babilonnak a jellegzetes állata volt, ugye a szárnyai kitépettek, és amikor meghalt Nabukodonozor, ugye ezt fejezi ki ez a kitépetés, akkor már csak emberi ereje lett ennek az állatnak. Ember szemek voltak benne, emberi erő. Következtek az utódok, Evilmerodák, Nabonidész, Belsacár, és időszámításunk előtt 538-ban a babiloni birodalom elesett. Tehát ezt azonosítja maga Dániel könyve. És felrajzoltam a táblára, hogy a következő harmadik látomás, amellyel a következő alkalommal foglalkozunk, az már ezért indít csak a Médó-Perzsa birodalomtól, mert akkor, amikor ezt kapja Dániel, a babiloni birodalomnak a napja tényleg leáldozott már. Ebben a látomásban, a 8. fejezet 20. versében olvassuk az ezüst, a medve, illetve, hogy ahogy itt megjelenik, a kos, a kétszarvú kos azonosítását, amelyre azt mondja, hogy ez Médó-Perzsia. Ugye említettem az előző előadás, hogy mennyire szemléletes, hogy először a médek játszották itt a vezető szerepet, utána a perzsák, ezért van két karja ennek az álló képnek, ennek a szobornak, ezüst kar. Két részből áll. A medvénél most olvastam fel, hogy a medve az egyik oldaláról a másik oldalára fordul, tehát a médek után a perzsák lesznek ugye fölényben a hatalmi szövetségben, és olvastam még róla azt is, hogy három borda volt a szájában, vagyis a perzsa birodalom három nagy terjeszkedési területét jelölte ez meg, amit meg is mutattam az elmúlt alkalommal a térképünkön, ugye Kis-Ázsiát, Szkítiát és Egyiptomot, Abesszíniát, de közben még hallja ez a medve azt a szózatot, hogy egyél sok húst, nem volt elég a perzsáknak ugye ez a három óriási terjeszkedés. Ugye mindannyian tudjuk a történelem könyvekből, hogy Görögországra fájt a foguk, ugye többször meg is próbálkoztak Dareiosz és Szerxész idejében Görögország meghódításával, és ez okozta a vesztét a perzsa birodalomnak. Ugyanakkor viszont ez vonta egységbe a görög városállamokat, és a harmadik birodalmat szintén Dániel könyve 8. fejezetében a 21. vers azonosítja, ez van az eredeti szövegben, hogy az egyenlő Jávánnal, de a Jáván ugye az Görögországot jelent ebben az időben. Tudni, gondoljuk meg, hogy Dániel korában ilyen fogalom, ilyen nemzet, hogy Görögország még nincsen. Időszámításunk előtti 7.-6. században. De minden esetre rendkívül szemléletes volt a nagy sándori hadrendre nézve a réz, mint szimbólum, és a párduc is, amely nem illeti a földet, annyira gyorsan rohan. Nagy Sándor alig több mint egy évtized alatt a fél világot meghódítja, ő ugye a világbíró Nagy Sándor. Rendkívül szemléletesen ábrázolja ezt a párduc. Az első három birodalmat tehát már maga Dániel könyve azonosítja. Itt különösebb vitának helye nem lehet. És ezt általában el is ismerik, noha a második és harmadik azonosításban különböző felekezetek azt mondják, hogy talán a medve az Média, a párduc az Perzsia, teljesen következetlen. Ugye nem tudom, hogy első hallásra is mennyire logikus az, hogy ez a kettősség mennyire Médó-Perzsiát illeti, és ez a gyors hódítás mennyire a párduchoz hasonlítható Nagy Sándort. A probléma ott következik, hogy mi lesz a negyedik hatalommal. Tudnék, azért nagy itt a kérdés, mert hogyha következetesen vizsgáljuk a bibliai proféciát, akkor azt látjuk, hogy a negyedik hatalom életideje a föld történelmének a végéig terjed. Tehát ez nem ezek után besorakozó negyedik ókori birodalom, hanem ennek az életideje egészen a kiskő leszakadásáig, tehát a történelem végéig, egészen az ítélettétel kezdetéig, tehát Jézus második eljövetele előtti időszakig terjed, és ugye ez az, ami aztán megállt parancsol sok embernek és sok közösségnek, és amikor az történik, hogy nem akarják elfogadni ennek a proféciának az ilyetén való értelmét, ami pedig nagyon szemléletes és kötelezi az embert, hogy úgy értelmezze, hogy ez a Bibliában áll, tudnék, mindenki szeretne megállni az ókorban valaminél. És az ókorral lezárni ezt a profécia sorozatot, ami megfelel a történelem során kialakult úgynevezett préterista profécia magyarázatnak, ami azt hirdeti, hogy a Bibliában olyan jövendőlések vannak, amelyek régen beteljesültek, a hátunk mögött vannak, és az utóbbi 1500-2000 évről a Bibliában semmiféle részletes és szavahihető profécia nincsen. Hát ezt már a Bibliának az első és a második jövendőlése teljesen kizárja, mert hiszen látjuk azt, hogy itt kikerülhetetlen az azonosítás, hogy mindegyik a föld történelmének a végéig mutatja be az eseményeknek a menetét. Nos hát, nem kisebb dolgot kell itt mondanom, mint azt, hogy ezt a negyedik birodalmat maga Jézus Krisztus azonosítja a híres nagy apokaliptikus beszédében, Máté evangélium a 24. fejezet 15. versében, illetve ennek a párhuzamosában Lukács evangéliuma 21. fejezetében, és ott is a 20. és még a 24. versekben. Tehát óriási jelentősége van annak, szinte az ember számára megkönnyíti a dologról való beszédet, hogy az első három birodalmat maga Dániel azonosította, illetve ő kapott erről kijelentést. A negyedik, a legnagyobb súlyra szertevő hatalmat maga Jézus Krisztus, az üdvözítő azonosította. Jézus ugyanis a nagy apokaliptikus beszédében ezt mondta a tanítványainak. Amikor meglátjátok majd azt a pusztító utálatosságot, ott állani a szent helyen, amelyről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg. Ennyi összesen. Dániel könyvében fordul elő nem csak a fenevad, hanem a pusztító utálatosságnak a szimbóluma, amelyre Jézus Krisztus azért utalt vissza, mert a tanítványait figyelmeztette Jeruzsálemnek időszámításunk szerint 66-70 közötti ostromára, amikor a római csapatok többször is körülzárták a várost. És Jézus nem is mondta ki a hatalomnak a nevét, hanem figyeljék meg, hogy ilyen, így azonosította, hogy amikor meglátjátok majd azt a pusztító utálatosságot, amelyről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg. Tehát Jézus úgy utalt vissza Dániel könyvére, mint ami nagyon könnyen megérthető. Mint amelynek a szimbólumai könnyen azonosíthatók. Tehát Jézus Krisztus maga azonosította ezt a negyedik birodalmat Rómával. Rómával. Amikor az ókori Rómára célzott, amely ugye körbe fogja majd Jeruzsálemet, és a római hadvezér Titus, illetve csapatai vetettek véget a zsidó nép nemzeti létének, és semmisítették meg a szent várost, Jeruzsálemet. Nos hát Róma, Új-Babiloni birodalom, Médó-Perzsa birodalom, Nagy Sándori hellenizmus és Róma. És figyeljék meg, hogy milyen tökéletes a profécia, hogy azt mondja, hogy Rómának két része van. Két szakasza van a hatalmának. Két nagy történelmi időszaka van a létének. Létezik egyrészt egy vasból készült láb, létezik egyrészt egy fenevad, de létezik másrészt, és ez a második szakasza, ugye a vas lábak végén a 10 lábúj, illetve a fenevadnak a fején kinő 10 szarv, és az a közül még egy kis szarv is. Nagyon korán felismerték ezt már profécia magyarázók, hogy itt tulajdonképpen az ókori római birodalom utódállamairól van szó, ugye a 10 nyilván egy jelképes szám, na például Newton, a híres fizikus a 18. században szinte a népvándorlás kori népekkel próbálta azonosítani, és 10-et számlált ezek közül össze, nyilván lehetne talán többet is találni, és nem is ez a fontos, hiszen ez globális szám, ahogy természetes, hogy egy egészséges embernek 10 lábúja van. Tehát nagyon világosan mutatta meg az első profécia már azt, hogy a vasból valami tovább él. A vas lábszárból tovább él, de sokkal gyengébben, ugye az a vas és cserép elegye, az a 10 lábúj, az ókori Rómának a feltámasztására szövetkezik az egész európai történelem, hol ugye a frankok képviseletében, hol majd a nyugat-római, a német-római császárok képviseletében, és egészen a végső időkig a római impérium, a római hatalom igézi meg a nemzetállamok vezetőit, hogy olyan egységes országot, birodalmat kellene létrehozni, mint amilyen az ókori Róma volt. Figyeljék meg, hogy a második látomás mennyire tökéletesen továbbépíti ezt a képet. Mert ahogy a második látomásban Isten Dánielnek vadállatok képében mutatta be a történelmet, minő különbség, ugye? Egy pogány császárnak ugye értékes fémek, de egy hívő embernek viszont vadállatok képében. De ott is ott van, hogy milyen van ennek a fenevadnak. Vas foga. Milyen finoman építi tovább és jellemzi ezt a képet, hogy az ókori Róma ugye a fenevad, amelynek vasfoga van, és ez a 10 kinövő szarv szintén a római birodalom utódállamait jelképezi, csak hogy itt megjelenik valami különlegesség is. Mert a látomás ezzel nem fejeződik be, hanem a látomásnak a legkülönösebb vonzata az, hogy a 10 szarv közül egyszerre csak felnövekszik egy kis szarv. Hogy mennyire fontos ez a kis szarv, az mutatni fogja azt, hogy a harmadik nagy látomásban, amelyet Dániel 2 évvel ezután kap, a kos, a kecskebab után már csak egy kis szarvról lesz szó. Tehát a 8. fejezet, Dániel könyve 8. fejezete tovább fogja árnyalni a kis szarvról való kijelentéseket, de én most összefoglalóan a kis szarvról engedjék meg, hogy felolvassam a következő szakaszokat. Amikor Dániel látja ezt a látomást, rögtön megakad a tekintete ezen a 4. vadállaton, a fenevadon. És főleg a kis szarvon. Ugye el tudjuk képzelni, hogy miért. Mert egy picike kis szarv, ugye a Bibliában a szarv az az erőnek, a hatalomnak a jelképe, a kicsiből elkezd növekedni olyan erővel, hogy 3 más szarvat egyszerűen kiszakít. Ugye döbbenetes kép. És ahogy növekszik fölfelé, azt mondja, a termete nagyobb lesz a többinél, és ember szemeket vesz észre a kis szarvban. Hát ez is egy döbbenetes dolog. Ugye, mintha csak azt jelképezni ez a látomás, hogy ezek a népvándorlás kori népek is erősek voltak, ugye egy-egy szarv, de a népvándorlásnak a viharai során kinövekszik Európában egy olyan hatalom, amely a piciből fog kinövekedni. Jellegtelen, észrevétlen hatalomból fog naggyá törni, csak hogy az okossága, a furfangja, a 8. fejezetben azt mondja majd, hogy a kemény beszédekhez való értése, a ravassága, az különbözteti meg a népvándorláskori népektől, ugye a longobárdoktól, a burgundoktól, a gótoktól, a többiektől, ezt a kis szarvat, hogy ember szemek vannak ebben a szarban, és Dánielnek rögtön megakad a szeme ezen, és a következőt olvasom róla. 19. vers. Akkor bizonyosat kívántam tudni a 4. állat felől, amely különbözött mindazoktól, és rendkívül rettenetes volt. Vasfogai és érckörmei voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta. A 10 szar felől is, amelyek a fejem voltak, és afelől, amely utóbb növekedett, és 3 esett ki előtte, és ennek a szarvnak szemei voltak, és nagyokat szóló szája, termete is nagyobb volt a társainál. Láttam, hogy ez a szarv, tehát ez a kis szarv hadakozott a szentek ellen, és legyőzte őket. És amikor Dániel elmondta ezt, hogy ő erről akar részletesebbet megtudni, a 23. verstől a következőket kapta ettől a mennyei kísérőtől. Így szólt. A 4. állat 4. ország lesz a földön, mely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja, és szétzúzza azt. A 10 szarv pedig ez. Ebből az országból 10 király támad, és más támad utánuk, és különb lesz, mint az előbbiek, és 3 királyt fog megalázni. És sokat szól a felséges ellen, és a magasságos egek szentjeit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és félidőkig. De ítélők ülnek, és az ő hatalmát elveszik, hogy megrontassék és végleg elvesszen. Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentjei népének, az ő országa örökké való ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik. Itt vége lett a beszédnek. Engemet, Dánielt pedig az én gondolataim igen megrettentettek, és az én ábrázatom elváltozott rajtam, de beszédet megtartottam szívemben. Ugye döbbenetes azért a látomás, utána Dániel érdeklődése, és utána ennek az angyalnak a köntör falazás nélküli azonosítása, ha otthon letetszenek ülni, és egy fél órát tetszenek erre szállni, legalább 20 dolgot elmond erről a kis szarról. Persze nem tudom mindegyiket elmondani, 4-5 szeretnék kiemelni egy bizonyos logikai sorrendben, de mielőtt erre rátérnék, ismét hadd figyelmeztessem önöket, hogy itt is egy csodálatos nagy ígérettel zárul le ennek a 4. korszaknak, hatalomnak az időszaka, amikor azt mondja Dánielnek ez a küldött, hogy ítélők ülnek le, az ő hatalmát elveszik, ugye ez is mutatja, hogy tényleg a végső időkig terjed ez a profécia, hogy ennek a hatalomnak az életideje a végső időkig terjed, de akkor az ítélők, amikor leülnek, elveszik a hatalmát, hogy megrontassék és végleg elvesszen. Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentjei népének. Az ő országa örökké való ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik. Mielőtt rátérnék a negyedik állatnak és azon belül a kis szarnak a jellemzésére, itt van annak a helye, hogy Johann Sebastian Bachnak egy gyönyörű művét meghallgassuk, Nun ist das Heil und Kraft. Itt lett meg az üdvösség, most lett meg az üdvösség és az erő. Johann Sebastian Bach Dániel könyve 7. fejezetének és Jelenések könyve 11. fejezetének összecsengő kijelentései után írt ezt a gyönyörű kantátáját, amelybe figyeljék meg, hogy az lesz a jellegzetesség, hogy ugye fölfelé megy a dallam, és egymás után kapcsolódnak be a kórusok, és erősítik azt, hogy a földi történelemnek minden iszonyata, minden borzalma után a végkifejlet biztos lesz. Isten az erő és a hatalom pozíciójából, de egy erkölcsileg teljesen végigvitt ítélet után ugye közbeavatkozik, és örökséget fog majd osztani azoknak, akik igazán megérdemlik, akik igazán méltóak arra, hogy itt ezen a földön éljenek. Nem pusztítják a földet, akik nem rombolják az önzéssel, a szeretettelenséggel, hanem építik, és ekkor kezdődik meg az igazi élet és a szeretet növekedése. Mielőtt tehát az előadás utolsó részében rátérnék a negyedik állatnak és a kis szarnak a jellemzésére, Johann Sebastian Bach, Nun ist das Heil und Kraft.

0: Köszönöm szépen. Nos, hát 3-4 jellemző tulajdonság kiemelésével nézzük meg, hogy Isten itt mit nyilatkoztatott ki Dániel prófétának. A 7. fejezet 25. verse közzi a legtöbbet és a legsúlyosabbat ennek a hatalomnak a természetéről. A 7. fejezet 25. verse így hangzik, így kezdődik, hogy ez a kis szarv sokat szól a felséges ellen. Itt a felséges nagybetűvel van és teljes joggal, tehát nyilván, hogy egy Isten ellen szóló hatalomról van szó, de egészen pontos fordítás szerint így is lehetne fordítani, sokat szól a felséges mellett. A felséges mellett, vagy a felséges helyett. Olyan hatalomról van tehát szó, amely úgy válik ellenségévé az Istennek, hogy Isten helyébe helyezi magát. Úgy szól ellene, hogy helyette és mellette szól. Ugye nyugodtan kimondhatjuk, hogy itt jelenik meg a 7. fejezetben a Bibliának az egyik nagy tanítása, amelyet sok ember ismer, még többen magyaráznak és értelmeznek, de talán még többen rosszul. Az Antikrisztusról való tanítás. Tudnék, akkor, amikor az Új Szövetségben megjelenik ez a fogalom, hogy Antikrisztus, János apostol első levelében, valamint Pál apostol második tesszalonikai levelében, a 2. fejezet 4. versében, ugyanezzel a jellegzetességgel találkozunk. Mert a görög nyelvben is ez az előképző, hogy anti, nem csak annyit jelent, hogy ellen, hanem annyit is jelent, hogy helyett. Az a legnagyobb ellensége az Istennek, az Isten ügyének és az Isten akaratának, aki az Isten helyébe teszi magát, és úgy szól, mintha ő lenne az Isten, vagy mintha őtőle származnék az igazság. Ugye a Biblia ezt tekinti a legnagyobb bűnnek, a legborzalmasabb vétségnek, amikor vagy egy ember visszaél az Isten nevével, vagy egy közösség, vagy egy hatalmi csoportosulás, vagy egy intézmény az Isten nevében követi el a merőben emberi elgondolásait és akaratát. Ugye a Biblia szerint ennél nagyobb vétség nincsen. Mert az Isten nevében ugye sokkal könnyebb és sokkal borzalmasabb ugye az embereket befolyásolni, és az embereket ugye támadni, és helytelen útra vezetni. Tehát ez, hogy sokat szól a felséges ellen, vagy felséges mellett, vagy a felséges helyett, ez egy döntő azonosítási pontja ez a hatalomnak, vagyis ez a hatalom egy valláspolitikai hatalom lesz. És figyeljék meg, hogy ez mennyire tökéletesen illett az ókori Rómára, mert az ókori Róma császárai nem csak Cézárok voltak, vagy Augustusok, hanem Pontifex Maximusok is. Az ókori római császár egyben a legfőbb főpap is volt. És a Biblia itt arról beszél, hogy az ókori Rómának a továbbélése, ugyanannak a vasnak a továbbélése, az nem egyszerűen csak egy vallási hatalom lesz, vagy egy világi hatalom lesz, hanem a népvándorlás viharai közben egy olyan hatalom fog megerősödni ezen a helyen, amely ugyanúgy valláspolitikai hatalom lesz, amelynek világi, politikai, de lelki-szellemi fensőbsége és hatalma is van, amely sokat szól a felséges ellen. Továbbá ezt mondja ez a 25. vers. Véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Milyen érdekes, hogy azt mondja itt róla az Isten, hogy csak véli, csak úgy gondolja. Mert az Isten törvényét megváltoztatni nem lehet. Mert az Isten törvénye az élet alapja. Szóval Isten azért adott törvényt, mert azok fejezik ki az isteni törvények, hogy mi az élet, és hogy lehet boldog életet élni ezen a földön. Tehát ez a hatalom nem kevesebbre tör, mint arra, hogy megváltoztatni az Isten törvényeit, de csak úgy véli, úgy gondolja, hogy ezt meg lehet tenni. Valójában nem lehet megtenni, csak elhomályosítani, elködösíteni, félretenni, elfelejtetni az emberekkel. Ugye ez a kis szóban mi minden benne van, hogy véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Én csak egyetlen egy szót szeretnék itt kiemelni, a törvényt. Amikor a Biblia ezt mondja, ezt a kifejezés, hogy törvény, ugye legtöbbször a 10 parancsolatra érti, ami a Bibliában egy klasszikus megfogalmazása és a legrövidebb megfogalmazása, azoknak a törvényeknek, amelyeket Isten azért adott, hogy őt tiszteljék és szeressék az emberek, és egymást is tiszteljék az emberek és szeressék. Ugye a 10 parancsolat, első 4 parancsolata az Isten iránti kötelezettségekről szól, a második 6 parancsolata viszont az embertársak iránti szeretett kötelezettségekről szól. Nos, hát itt mindenki eredjen utána és nézze meg, azonosítsa, hogy valóban a 10 parancsolatot megváltoztatták-e az idők során. Valóban megváltoztatta a törvényt ez a hatalom? Ugye egy döbbenetes megfigyelésünk lehet, hogy a 10 parancsolat ugye az azért 10, mert olyan rövid, olyan könnyen megjegyezhető, nehezen elfelejthető, annyira egyszerű és világos törvény, ott tényleg semmi fölösleges kijelentés nincsen. Ugye azt mondja Jakab apostol, hogyha valamennyi törvényt megtartja is az ember, de egynek megrontásában vétkes, akkor mindegyik megrontásában vétkes. Mert az, aki azt mondja, hogy ne ölj, azt is mondta, hogy ne paráználkodjál, ne lopj, stb. Tehát ott semmi egymástól el nem maradhat abban a 10 parancsolatban. Ugye egy döbbenetes dolog, hogy végignézzünk a történelmen, ugye a kora középkortól fogva, annak a hatalomnak a felemelkedésétől fogva, ugye a 10 parancsolat több törvényét megváltoztatta. Ugye az első parancsolat tulajdonképpen értelmétől megfosztottan került az emberek elé. Nem tudom, hogy például ki tudna elmondani, hogy a 10 parancsolat egyáltalán mivel kezdődik. Mi az első parancsolat? Ugye lecsupaszítva, megváltoztatva és az értelméből kiforgatva ugye került emberek elé, de itt még mondhatnánk azt, hogy ez nem megváltoztatás, mert hát megtartotta azért úgy, ahogy az első parancsolatot. De a második parancsolatot teljes módon törölték a középkor folyamán a 10 parancsolatból. Ezért állt elő aztán az a helyzet, hogy a 10-es számot megtartsák, az utolsó 10. parancsolatot bontották ketté 9. és 10. gyanánt, és azt a parancsolatot, hogy ne készíts magadnak faragott képet. Ne imádd és ne tiszteld ezeket. És aztán tovább folytatódik a parancsolat, hogy miért, mert az Isten féltőn szerető Isten, aki önmagáról elmondja azt, hogy kicsoda, és ragaszkodjék az ember a kinyilatkoztatáshoz, az Isten beszédéhez, ezt a parancsolatot teljesen törölték, nem csak azzal, hogy tulajdonképpen gyakorlat lett a képek és szobroknak a tisztelete vagy imádat, ez még a dolog kisebb része, hanem gyakorlat lett a Szentírásnak a félreállítása. A féltőn szerető Istenről beszélő Szentírásnak a teljes félreállítása több évszázadon keresztül véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényeket. Ennyire pontosan egy fél mondatban jellemzi Dániel könyve ezt a bizonyos hatalmat, amely törvényszerűen fejlődött ki akkor, és mindig is törvényszerűen fejlődik ki a történelemben, hogyha egy egyházi hatalom politikai befolyásra is szert akar tenni. Ugye ez teljesen nyilvánvaló, hogy ez nem egy város rossz démona, ahogy Herder mondta, hogy az emberiség rossz démona hívta létre Rómát, hogy az egész emberi történelmet megrontsa. Itt ugye túlzott a német gondolkodás, ez bármely más helyen, bármilyen más egyházban körülmények között megtörténhet, sőt azóta aztán meg is történt nem is egy helyen. Tehát minden esetre erre figyeljünk fel, hogy sokat szól a felséges helyett vagy ellen, hogy véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és figyeljük meg, hogy ezt is mondja még, és ugyanez a vers, hogy a magasságos egek szentjeit megrontja, szó szerint megtapossa. Tehát az egyik legfőbb ténykedése az igazi hívők elleni küzdelem. Ugye ez többször visszatér Dániel könyve 7. fejezetében, hogy tűzzel, vassal pusztítja és írtja azokat, akik ragaszkodnak az Isten törvényeihez, akik a felséges beszédét fogadják el, és nem az övét. Nyilván, hogy minden hatalomnak a legkisebb morzsája rosszul esik annak, hogyha valaki mást gondol és mást követ, mint ő. Ugye ez a földi hatalmak borzalmas természete, hogy nem éppen a tolerancia és a lojalitás talaján állnak, és ez jellemzi majd ezt a hatalmat. Kedves hallgatók, nem tudom, hogy mekkora az emberek történelmi érzéke manapság. Ugye sokat hallunk az utóbbi időben hivatkozni arra, hogy az utóbbi évtizedekben mennyi visszaélés történt a lelkiismereti szabadság ellen, egyáltalán az egyéni szabadságjogok ellen. Ugye más se hallunk most, mint ezeket a visszaéléseket az utóbbi évtizedekben. De vajon ki az az ember, aki egy kicsit visszanéz a történelembe, és megkérdezi azt, hogy azok az eszközök, amelyet 50 évvel ezelőtt egy bizonyos ilyen és ilyen nevű főtitkár kezdett használni, vagy amelyet napjainkban egy ilyen és ilyen nevű másik főtitkár használ, nem oly messze, hogy ezek a történelmi eszközök, ezek mikor alakultak ki? Hát talán csak nem Sztálin találta ki őket, vagy nem Ceausescu. Hát ha valaki visszanéz a történelemben, és számot vet azzal, hogy a középkorban, nem tudom, hogy tudják-e, 50 millió embert írtottak ki a lelkiismereti meggyőződése alapján, hogy tudnék, ahhoz ragaszkodott, a hozzávetőleges becslések szerint. Hát a második világháborúban is ennek csak a fele része pusztult el az emberiség ugye, közül. Tehát nem tudom, hogy mennyire látjuk ezt kötelezettségnek, hogy visszatekinteni egy olyan korba, amikor az egyéni szabadságot, az egyéni véleményt, a lelkiismeretet elnyomni, ez magától értetődő volt. Ha valakinek más volt a véleménye, a lelkiismereti meggyőződés, a hitbeli felfogása, csak egy rövid perbe került, és már mehetett a mágiára vagy a tüzes vas próbára, 50 millió ember. Eltapossa. Ugye ezt mondja a Biblia, hogy eltapossa ugye a szentek népét, és eltapossa azokat, akik ragaszkodnak az Isten törvényeihez és rendeleteihez. Milyen döbbenetes csak három ilyen dolgot megnézni ebből a proféciából. Sokat szól a felséges ellen, véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényeket, és hogy a magasságos egek szentjeit eltapossa, megrontja. Ugye szeretnék majd rátérni arra is, hogy mikortól fogva mutattak rá szinte erre a hatalomra, de mielőtt erre rátérnék, azért újra az irodalomhoz fordulok, és nem tudom, hogy az önök emlékeiben Petrarka hogyan él, biztos, hogy nem úgy él, mint valami nagy, durva lelkű, vagy valamiféleképp otromba költő. Ugye épp a plátói szerelemnek, ugye a finomságnak, az egész középkori, lovak kultusznak és szerelmi kultúrának egyik nagy költészet történeti képviselője, de most hallgassunk meg Petrarka szonettjei közül egyet. Ez is megjelent a Petrarka dalos könyve című gyűjteményben pár évvel ezelőtt az Európa kiadónál.
1: Francesco Petrarca, fájdalom kútja, dühödés szállása. A dalos könyv 138. szonettje. Rónai Mihály András fordítása. Fájdalom kútja, dühödés szállása, bűn iskolája, bősz, eretnek oltár. Hamis, rossz Bábel vagy, ki Róma voltál, sóhajnak, könynek nincs itt megállása. Álság kohója, börtön szörnyű mása, hol nő a gaz, s hol minden jó kiholt már, élőknek pokla. Krisztus urunk hol jár? Csoda, hogy vár még büntető csapása. Atyáid ellen hol veszed a merszet, ki egykor szűzi szegénységből lettél orcátlan ringyó. És mi a reményed? Targottán!

0: császára, aki a 4. század elején uralkodott. Nagyon is összefüggésben van ez ezzel a proféciával. Mert ebben a proféciában, mondom, a 20 jellemzés közül, hogyha az egyiket elolvassák, ugye a 20 jellemzés közül az egyikben ez áll, hogy termete nagyobb a társainál. Ez a kis szarva, hogy felnövekszik, és ember szemek vannak rajta, olyan nagyra növekszik, hogy meghaladja azt a 10 másik szarvat. Bár kicsiből indul, de fölébük növekszik. Termete nagyobb a társainál. Szokták azt mondani, hogy hát ez a hatalom azért mégiscsak egy szűkre szabott hatalom volt, mert csak egy fél országnyi területet foglalt el. De Petrarka tudott arról, hogy mi volt ez a konstantini adománylevél. Nem tudom, hogy a mai emberek mennyire tudják ezt, végül is ma is a jogalkotás nagy lázában él kicsiny országunk is, meg szerte a földön ugye jogokat alkotnak, törvényeket, paragrafusokat ugye zsúfolnak. Hát ugyanígy tették a 8. században időszámításunk szerint az úgynevezett nagy konstantini adománylevéllel, amelyben az áll, hogy nagy Konstantin császár, a római birodalom képviselője és utolsó nagy császára az egész Rómát, ugye ezt az első Rómát a jogos utódra, Róma püspökére hagyja. Erre a nagy konstantini adománylevélre hivatkoztak évszázadok során át, hogy tudnék, Róma itt nyújtott kezet egy másik Rómának, míg nem a 15. század végén Lorenzo Valla, egy híres humanista bejutott ugye a vatikáni könyvtárba, persze, hogy bejuthatott, mert kanonoka volt, és leleplezte ezt a nagy konstantini adománylevet. Hogy tudnék, ez közönséges hamisítás. Ilyet nagy Konstantinnak eszeágában nem volt tenni, és aztán Lorenzo Valla után Nicolaus Cusanus, tehát egy másik, most már nem kanonok, hanem római püspök, ugye leplezte le ezt az adománylevelet, és azért volt ez döbbenetes, és Petrarka is azért idézi ezt be, mert ez az adománylevél kimondja, hogy ez a hatalom az egész föld ura. Ez nem egyszerűen egy lelki hatalom, egy szellemi hatalom, nem egyszerűen egy valláspolitikai hatalom, de minden alája tartozik, minden politikai uralkodó neki tartozik tisztelettel és kötelezettségekkel. Évszázadokon keresztül erre hivatkoztak, és Petrarka dühötten ezt említi, hogy hol van Konstantin, és hol van az ő hagyatéka. No de egy másik, immár nem csak költőhöz, hanem szobrászhoz, festőhöz is forduljunk, Michelangelo. Michelangelónak is van egy szonettje, Petrarka után alig több, mint egy évszázaddal, amely a következőképp hangzik.
1: Michelangelo Buonarroti, levél második Gyula pápa Rómájából. Majtényi Zoltán fordítása. Kardá, sisakká kovácsolva kelyhe. Vérét osztják mocskos kufár marokba. Keresztje pajzs lesz itt, tövise kopja, és mégis tart még Krisztus úr türelme. De többé már ne merjen járni erre. Átdöfnék, vére egekig zubogna, a bőrét rőfre mérné maga Róma, hol minden jónak útja erre kezdve. Bár vágytam kincsre, stelt is némi munka két kezemtől ím, condra födi testem, s úgy szenvedek, mint morföldön medúza. S bár a szegénység kedves is a mennyben, hogy kárpótol az ég, ha összezúzza hitünket e bajós jel, menthetetlen. Kelt Rómában, a pogányság korában.
0: Kedves hallgatók, a szonett nem valami könnyű irodalmi forma. De hogyha otthon elolvassák ezt a két szonettet, egy közös jellegzetességet meg fognak találni benne. Petrarka is és Michelangelo is fölteszi a kérdést. Meddig tart még Krisztus úr türelme? Ez a kérdés Jelenések könyve 6. fejezetének szintén egy megrázó kérdése, amikor a mártírok ugye vére kiállt az égre, és fölteszik a kérdést,

kérdést, hogy Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? Egy óriási korszakot mond el itt a Biblia, és itt piros jellel bejelöltem, hogy a Dániel könyve 7. fejezete ki is mondja ennek a hatalmas nagy korszaknak az időtartamát. A 25. vers ugyanis ezzel fejeződik be, hogy a kezükbe adatnak ideig, időkig és félidőig. Ugye ez egy klasszikusan rossz Biblia fordítás, amelyet például az 1973-ban kiadott katolikus Biblia már helyesbít, amikor helyesen így fordítja ezt az igét, hogy kezükbe adatnak egy évig, két évig és fél évig. Ennyit jelent az ideig, időkig, fél időkig. Helyesen így kellene fordítani, ugye a 2. számrendszerben megfogalmazott proféciát. Egy év, két év és fél év, ez összesen 3,5 év. A Bibliában bejelöltem, 7 alkalommal találkozunk ezzel az idő meghatározással. A 3,5 évet, vagy 42 hónapot, vagy 1260 napot, vagy évet mond a Biblia. Ugye az Ezékiel könyve 4. fejezetének 6. versében található prófétai napévet kell erre alkalmazni. 7 alkalommal meghatározza 3 kombinációban, hogy ennek a hatalomnak a teljhatalmú életideje meddig terjed. Erről már egyszer beszéltem 2 évvel ezelőtt Jelenések könyvéről szólva, úgyhogy csak röviden mondanám, hogy itt a Biblia a sok-sok jellegzetesség elmondása után szinte így rámutat, hogy az időben hol helyezhető ez el. Amikor ennek a kis szarvnak teljhatalma lesz, amikor adatik neki hatalom, és megronthatja, eltaposhatja a szentek népét, ugye attól a pillanattól kell kezdeni ezt az időt, amikor neki hatalmat adnak. És addig a pillanatig terjed, ameddig elveszik tőle a hatalmat. Ugye ezt a 2 időpontot ugye tartalmazza és rögzíti a nem sokkal ezelőtt megjelent Magyarországon megjelent könyv Gergely Jenő a pápaság története. Mindenki elolvashatja, nem könnyű olvasmány, ugye csak kortyonként lehet elolvasni ugye ennek a 2000 évnek a történetét, de minden esetre teljesen világos ennek az 1260 napnak az időtartama. Időszámításunk szerint 536-ban a kelet-római császárság képviseletében kapott Belizár hadvezérétől hatalmat, ugye az itteni római püspök, és aztán 1798-ban, tehát éppen 1260 évvel ezután vette el a francia köztársaság nevében Berthier tábornok, ugye ennek a leírását megtalálhatják az idézett monográfiában, tehát 536, és időszámításunk szerint ugye 1798, éppen 1260 évig volt teljhatalma, emberek fölött politikai és lelki valláspolitikai hatalma, ugye ennek a hatalomnak, ennek a korszak hatalmának, és hogyha valaki még tovább is érdeklődik, ugye a sorsa felől Jelenések könyve 13. fejezetében ezt megtalálhatja, amely tovább részletezi azt a folyamatot, hogy amikor halálos seb adatot néki, ez a seb hamar befort, és újra az egész föld csodával követi a fenevadat, ahogy mondja Jelenések könyve 13. fejezete. De mint említettem, röviden szeretném megemlékezni arról, hogy már a 13. században azonosítást nyert Dániel könyve 7. fejezete, és erről szeretnék csak nagyon rövid befejező szavakat mondani. 1241-ben, tehát időszámításunk szerint 1241-ben tartották a Regensburgi zsinatot. Ezen a zsinaton szólalt fel Salzburgi Eberhard érsek, tehát a katolikus egyháznak egy vezető püspöke, aki tudomásunk szerint ugye az első volt, aki Dániel könyve 7. fejezetének kis szarvát azonosította. Ez egy döntő dolog, hogy ez egy katolikus érsek püspök volt, aki a következőket mondta ezen a zsinaton. Az az ember, aki szolgák szolgája, uraknak ura akar lenni, épp úgy, mintha ő volna az Isten. Nagy dolgokat szól, mintha ő lenne az igaz Isten. Megváltoztatja a törvényeket, elrendeli az ő saját törvényeit. Megront, kizsákmányol. Azonban, amint a Szentírásban van, aki olvassa, értse meg. Az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. Ugye az első Jézus szava a 2. Dániel könyve 12. fejezetéből vett idézet.
10 király létezik egy időben a földön, akik felosztották maguk között a föld kerekségét, az előző római birodalmat. És egy kis szarv sarjadt fel ezek közül, amely elviselhetetlen uralkodással gyötri a keresztény népeket és Istennek szentjeit, összevegyíti az isteni és az emberi dolgokat, elindítja útjára a legkárhozatosabb és legmegvetendőbb dolgokat. Mi volna világosabb, mint ez a profécia? Mindazok a jelek és csodák, amelyekre a mi isteni megváltónk előre rámutatott a mi számunkra, már régóta teljesedésbe mentek. Mondta 1241-ben salzburgi Eberhard érsek. Akkor, amikor már szinte mindenki előtt világos volt egy bizonyos hatalomnak a természete, az akarata és a céljai. Hát ezzel tudnám az előadást befejezni. Természetesen a 13. század után mind a zsidó, mind a keresztény profécia magyarázók közül sokan beszéltek erről a jelenségről, de nekünk befejezésül néhány diakép adatik csak meg, több nem fér bele az időbe. Ezeket szeretnénk gyorsan megnézni. Két ábrázolás Dániel prófétáról, az egyik legkorábbi, a kora keresztény századokból egy mozaik, egy bizánci stílus tükröző mozaik, amelyet a sínai félszigeten találtak meg a Katalin kolostorban. Itt látjuk görögül Dániel, ugye egy ifjú embert ábrázol, aki, ahogy szokványosan szokták is ábrázolni Dániel prófétát, még az idős prófétát is ifjúnak, mint egy jelezve azt, hogy olyan sokáig élt az Isten szolgálatában, ugye csaknem 70 évig, de ő volt az a bibliai proféták közül, aki a legnagyobb erővel tudta magán hordozni az isteni kijelentéseket. Az Ószövetségben senki hatalmasabb álmokat és látomásokat nem kapott az emberi történelemről, hiszen az Ószövetségben csak pillanatkép proféciák vannak a 38 egyéb könyvben. Dániel könyve az egyedüli, amely négy ilyen hatalmas folyamatrajzot, vázlatproféciát tartalmaz, és ezek elviseléséhez, hogy úgy mondjam, valóban egy ilyen ifjúi erőre volt szükség. Nézzük meg a második ábrázolást a 16. század elejéről, Rómából, a Sixtinából. Michelangelónak a freskója szintén ugyanezt akarja kifejezni. Itt látjuk Dánielt, itt is ugyanolyan fiatal ember, és ahogy keverednek a Sixtina egyéb freskóin is a bibliai keresztény, illetve a pogány mitológiai motívumok, itt is egy amolyan kis atlasz tartja a könyvet, Dániel könyvét. Ugye ezzel jelképezi Michelangelo, hogy Dániel olyan hatalmas kijelentéseket kapott, amelyeneket semmilyen más próféta sem, amelyhez valóban egy ilyen ember feletti erő kellett, hogy elviselje. Mi most az első vázlatproféciával ismerkedtünk meg, ez gondolom, hogy még mi nekünk is sokszor elviselhetetlen és nyomasztó, hogy ez ma hat ránk, Dániel után 2600 évvel. Hát mit jelenthetett ez Dánielnek, aki előtt gyorsan peregtek le az események, és ez még csak a bevezető a vázlatproféciákhoz. Ugye a legnyomasztóbb a következő, a 8. fejezet, illetve aztán a 10-től a 12. fejezetig terjedő vázlatprofécia lesz, de ott lesz a leghatalmasabb a Krisztusra vonatkozó utalás, Jézus Krisztusra, mint aki a földre eljövendő, pontos időpontját is neki nyilatkoztatta ki Isten Dánielnek, hogy mikor fog eljönni és a megváltás művét beteljesíteni, és Jézus Krisztus, mint mennyei főpap, aki eltörli a bűnöket a mennyben, mielőtt eljönne az övéért. Tehát a következő alkalommal majd ez a 8. fejezet lesz a nagy témánk. Jézus Krisztus szolgálata az övéért, vagyis hogyan lehet Jézus Krisztushoz tartozni más szóval. Menjünk tovább, és nézzük, hogy először a négy vadállat ábrázolása az úgynevezett Beatus kéziratban fordul elő. Ez a Beatus kézirat ma a Párizsi Bibliothèque Nationale-ban van, a 8. század körüli időkből származik, de ez Jelenések könyvéből mutatja ezt a négy vadállatot. Tudnék, Jelenések könyve 13. fejezete egy az egyben visszaidézi Dániel 7. fejezetét, elsorolja az oroszlánt, a medvét, a párducot, és aztán jön ez a 7 fejű és 10 szarvú fenevad, amelyről azt mondja, hogy egyesítette az előzőknek minden erejét,
és noha halálos sebet kapott, a halálos sebe csak hamar begyógyult, és az egész föld követte a fenevadat, újra ugyanolyan hatalomra tett szert, mint akkor, amikor teljhatalma volt 1260 napig. Ugye ebben a fejezetben találkozhatunk egyébként újra az 1260 napos jövendüléssel. Menjünk tovább, és nézzük meg, hogy a 11. századból származó ugye flamand miniatúra hogyan ábrázolja ugyanezt a jelenetet, Jelenések könyve 13. fejezetét, ahol ugye már összevonja az ábrázolást, és itt mutatja ezt a fenevadat, hiszen ez áll már a középpontban, az oroszlán, a medve és párduc elhanyagolható erő ehhez képest, hiszen azoknak minden erejét egyesíti, beül az Isten templomába, elhiteti az embereket, tapossa ugye a többieket. Ugye egy 11. századi flamand ábrázolás szintén Franciaországban található a Bibliothèque Nationale-ban. Menjünk tovább, és nézzük meg, ugye az oroszlán mennyire a Babilónia jelképe volt. Ma is áll ez a Nabukodonozor, tehát a nagy Nabukodonozor idejéből való oroszlán, amely egy ember gyűr maga alá. Nézzük meg közelebbről is. Ugye ez jelképezte Babilon hatalmát. Ugye ezért döbbenetes a profécia, amely azt mondja, hogy ez a nagy nabukodonozori oroszlán, mely így letaposott mindenkit, hogy amikor kitépettek a sas szárnyai, akkor őnek is ember szív adatott, és meggyengült a hatalma. Tehát Babilóniának a jellegzetes állata volt az oroszlán. Egyébként a Médó-Perzsa, illetve a Perzsa fensíknak meg a medve volt a jellegzetes állata. Nagy Sándornál pedig nem kell magyarázkodnunk, hiszen 11 év alatt akkora utat tett meg, mint ami az egyenlítő hosszúsága. Annyi csatát nyert és annyi területet elfoglalt, mint előtte senki sem, és őrá valóban illik a párduc, ugye a leopárd gyorsasága. Menjünk tovább. Egy mai ábrázolás, egy mai olasz bibliai illusztrációból vettem ezt a pár ábrázolást, ugye, ami megmutatja ennek a szerzőnek az éles látását. Ugye noha nagyon nehéz ábrázolni egy képmezőn, és ez csak illusztráció, tehát amolyan gyerekek bibliájához készült illusztráció, hogy a nagy szoborral párhuzamos, ugye itt látjuk a Dániel második fejezetét, itt látjuk a Dániel hetedik fejezetét, ugye az oroszlán a sasszárnyakkal, a medve, a párduc, a fenevad és a 8. fejezet ábrázolása is ott van, még a kétszarvú kors, a kecskebak, ahogy Isten más jelképekkel, még döbbenetesebb erővel hívta rá Dániel figyelmét fel, ugye a jövendő eseményeire. Nézzük meg a következőt, ugye egy kicsit közelebbről, ahogy szinte mutat rá, ugye nyilván, hogy illusztratíve nagyon jól hasznosítható ez, igen szemléletes, a párhuzamnak ilyen kifejezett érzékeltetése is a második és hetedik fejezet között. Mehetünk tovább. Ugye most már a hetedik fejezetnek a tartalmát ugye ábrázolja ugyanez az olasz illusztráció. Igyekeztem ragaszkodni itáliai költőkhöz és festőkhöz is, ahogy tetszettek hallani és látni. Ugye itt van a fenevad a 10 szarval, ahogy ugye eltapossa, megrontja ugye az igaz módon élő embereket, ugye ez a mágia jelképezi, miközben ugye vasra verve a Biblia, és a 10 parancsolat 2 kőtáblája közül a második kiszakítva, ugye átfestve ugye a harmadik másodiknak, a negyedik megváltoztatva és előrehozva a harmadiknak, és a 10. parancsolat 2 osztva, ugye, ahogy ha végig tetszenek nézni a középkori dokumentumokat, nagyon sok ilyen állásfoglalást találhatunk, hogy sokszor kijelentették, hogy ennek a bizonyos hatalomnak van arra joga, hogy megváltoztassa az isteni törvényeket, hiszen Isten helyettese, és őrá vannak bízva a törvények, ő új törvényeket is alkothat és foganatosíthat. Mehetünk tovább. Ugye ez a kinagyítása ugyanennek, csak hogy látom fordítva, jobbról balra betéve. Különösen sok ábrázolás erről nincsen, kivéve még ez ugyanennek a, ja köszönöm szépen, tehát ugyanennek a szerzőnek az illusztrációja, ez is egy döbbenetes, azért érdemes azért nem csak művészi súlyú ábrázolásokat is megnézni,
hogy egy kicsit valóban magunk elé tudjuk gondolni, hogy Dánielt mennyire megrettentette ez a kis szarva, amelyben ugye egy ilyen ember fej domborodott ki, ember szemek voltak benne. Ugye nyilván, hogy ezek a hatalmak is erősek voltak, de annak a hatalomnak volt jövője, amelynek először saját politikai hatalma nem volt, de éppen az ügyes manipulációi során tudta ezeket a népvándorláskori népeket egybegyűjteni, és a saját hatalmára nézve az erejüket kihasználni. Ugye ezt hangsúlyozza Dániel könyve 8. majd 11. fejezet, hogy nem a saját erejéből lesz a hatalma, hanem mások erejéből. Döbbenetes az a három kis szarv kiszakítása, amelyről most nem tudok beszélni. Már néhány éve, hogy lefordítottam erről egy tanulmányt, amelyet majd nagyon szeretnék gépelt formában az érdeklődők kezére adni egy francia szerzőnek, hiszen Franciaország itt a legfontosabb terület, egy francia szerzőnek a tanulmány erről a bizonyos három király megalázásáról, hogy hogyan növekedett fel a kis szarv három hatalom kiöklelésével. Ugye sajnos ilyen mikroszkópikus részletekig nem mehettünk le, ám de az igazán érdeklődők előtt éppen ezek igazolhatják a proféciát megdöbbentő módon. Nézzük, hogy van-e még ugyanez a ugye fenevad, ugyanaz a kis szarva, hogy felnövekszik és nagyobb lesz a 10 szarvnál. Köszönöm szépen a figyelmet, tehát 2 hét múlva a 8. fejezet kerül sorra.

0: Hugo von Hofmannsthal, a külső élet balladája, Kardos László fordítása. És gyermekek nőnek fel mély szemekkel, semmit sem tudva nőnek és kihalnak, és ezt az utat járja minden ember. És édes gyümölcsé érik a fanyar mag, s halott madárként éjidőn lehulva ott fekszik, s megrohasztja pár cudar nap. És mindig fú a szél, és mindig újra s özönnel hallunk, s mondunk furcsa szókat, és zsibbadoz tagjaink kéje, búja. A réten utak futnak, szerte sok vak falucska, csupa tócsa, fákja, lombok, fenyegetők, s halálosan aszottak. Miért építették őket? S nem hasonlók egymáshoz? És nem érnek soha véget? Miért sápadok? Miért sírok? Miért mosolygok? S mindez mit ér? S a játékok mit érnek? Felnőttünk már örök magányosok, céltalan vándorai csak a térnek. Mi hasznunk ennyi és megannyi képből? S mégis sokat mond ki, azt mondja, este. Szavából mélység és gyász úgy csorog, mint sűrű méz az öblös sejtülépből. A ballada tragédia dalban elbeszélve, ahogy a híres magyar esztéta már a 19. században megfogalmazta. Több évszázados múltja van a balladáknak. A 20. században is születtek balladák, a magyar irodalomban is, de ha ki kellene választani az egész világirodalomból a 20. századnak talán legjelentékenyebb balladáját, erre a zsidó származású német nyelven író Hugo von Hofmannsthal verse esne a választásom. A külső élet balladája, Ballade des äußeren Lebens. Vagyis mit jelent maga a cím? Hogy ahogy kívülről látjuk az életet, az életnek van egy külső szemlélete, hogy emberek ide születnek a világra, aztán eltűnnek a porondról, aztán házakat építenek, de aztán minek is építették ezeket, szóval az életnek a külső képe meglehetősen lehangoló, sanyarú. Az élet külső képe talán azt az érzést sugallja mindig, amit 3000 éve már kimondott bölcs Salamon, hogy hiába valóság és hiába valóságok, hiába valósága, hiszen miért születünk, ha meghalunk, miért építkezünk, hogyha majd lerombolunk, miért van az életnek ez a külső képe, és ahogy látja az ember a maga egyszerűségében, a maga őszinte szembenézésével, mit is nyújt az élet külső képe? Szinte csak szomorúságot, lehangoltságot, ezért is fejeződik be a vers ezzel, hogy legfeljebb azt tudjuk mondani egy nap végén, hogy este, hogy megértük az estét. Ennyi volt a napunk, és most este van, és megértük az estét, és erre mondja a költő, hogy sokat mond ki, azt mondja este, mert nagy dolog, hogy megértük ezt az estét, szavából mélység és gyász úgy csorog, mint sűrű méz az öblös sejtülépből. Előttünk van a kép, ahogy pergetik a mézet, ahogy összegyűjtik a szorgos méhek által összegyűjtött nektárt, és mint sűrű méz az öblös sejtülépből, így hangzik el, minden este ez a szó, hogy köszönöm, itt van az este, megértem a mai napot. De ezzel már át is mentünk az életnek a belső szemléletébe, mert ugyan a vers azt ígéri, hogy a külső élet balladáját adja, és ezt is adja, mert nagyobb részében azt látjuk a külső életet, és tele kérdéssel, tele egyszerű képpel és kérdéssel. De aztán végül ez a külső élet belsővé válik, a gondolkodás tárgya lesz, és az ember valami feloldhatatlan szomorúsággal, gyásszal, fájdalommal tekint az életre, hogy az élet miért ilyen. Miért járja minden ember azt az utat, hogy gyermekek nőnek fel mély szemekkel, semmit sem tudva nőnek és kihalnak. Milyen tiszta és mély egy gyermekszem. Mennyi mindenről árulkodik. Mennyi mindent remél, és mennyi mindent hisz az ember az élete elején. És aztán semmit sem fog tudni. Még azt se fogja tudni, amit gyerekkorában már megtudott. És aztán nő és kihal, mint a fűszál, mint a fák. És ezt az utat járja minden ember, valóban balladisztikus hangulat, tragédia dalban elbeszélve. És aztán jön a második kép. Édes gyümölcsé érik a fanyarmag, s halott madárként éjidőn lehulva ott fekszik, s megrohasztja pár cudar nap. A mag is, a gyümölcs is leesik, a madár is leesik, de micsoda félelmetes kép, szinte egy olyan filmvászonról lekívánkozó kép, nem is egyszerű, nem is természetes, hanem egy olyan kicsit mesterkél, de a maga mesterkéltségében félelmetes, vérfagyasztó kép, hogy egy madárból kimegy az élet, és lebukik, és mindig fú a szél, és mindig újra, s özönnel hallunk, s mondunk furcsa szókat, és zsibbados tagjaink kéje búja. Aztán jön a természetvilága után az emberi világ, a sok beszéd, a fecsegés, a mellébeszélés, sok minden dolog, ami jellemez bennünket, az elkendőzés, a dolgok nem nevén nevezése, és ez okozza az emberi világban a legtöbb tragédiát. És itt vannak a falvak, a városok, a települések. Miért építették őket? Nagyon érdekes itt a német eredeti, mert nem a warum miért szóval, hanem a másik, a német nyelven másik miért szóval, wozu, vagyis mi céllal. Nem hogy miért, mi okból, hanem mi céllal építik a házakat az emberek, ha utána majd elmennek onnan, elválnak, lerombolják, jön a háború, wozu sind sie aufgebaut. Miért építették őket? S nem hasonlók egymáshoz? És nem érnek soha véget? Miért sápadok, miért sírok, miért mosolygok? S mindez mit ér, se játékok mit érnek? A régi latin közmondás, a cui bono, cui prodest, ez elevenedik meg Hofmannsthal versében. Hogy mire jó végül is ez az egész, és ha játék az élet, mire jó ez az egész játék. Felnőttünk már örök magányosok, céltalan vándorai csak a térnek, vagyis az időnek és a térnek a két alapvető kategóriának sincs semmi értelme, sem hosszmetszet, sem keresztmetszet nem ad eligazítást, sem az élet egésze, sem a pillanatnyi része, mert mi értelme van ennek, ha mindent itt kell hagyni, ha minden véget ér, és ha semmire nem tudjuk a választ. Hát ezért kell gondolkodni, ezért kell keresni, ezért kell nem csak megelégedni azzal, amit a költő mond, ami önmagában igaz, hogy minden nap hatalmas kegyelem, minden nap hatalmas ajándék, és ha elmondhatjuk egy napunk végén, hogy este, hát igen, megértük a mai napot, sokan nem érik meg ezt a mai napot. Sokan már nem mondhatják el azt, hogy este. Mi még élünk, és az élet a lehetőségeinkben van, a ráeszmélésben van, a föleszmélésben van, hogy vajon mennyire tesszük fel a kérdéseinket, mennyire keressük a válaszokat, az érvényes válaszokat, mennyire elégszünk meg csak igazi 100%-os válaszokkal. Igen, itt dől el minden ember sorsa. Itt dől el, hogy a külső élet balladája lesz majd belső élet balladája, vagy a külső élet balladáját végig gondolva az ember belül felszabadul, nyomra talál, és megtalálja a helyes utat. Erre figyelmeztet Hofmannsthal híres verse, nem kisebb és nem kevésbé szép fordításban, Kardos László tolmácsolásában. Különösen az utolsó befejező kép gyönyörű, mintha magyaroknak magyarul irattatott volna, s mégis sokat mond ki, azt mondja, este. Szavából mélység és gyász úgy sorog, mint sűrű méz az öblös sejtüléből.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

0: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, titeket is, gyerekek. Oda jövök, ha nem bánjátok, fogjátok megint. Tudom, hogy egy modern korban élünk, amikor a képi megjelenítésnek van jövője, és én idáig csak élőszóban szóltam hozzátok. Hát most egy néhány képpel próbálom illusztrálni azt, amit mondani szeretnék nektek. A Biblia arról beszél, hogy régen nem voltak ragadozó állatok. Szeretetben éltek az állatok, az önzetlenség nagy törvényét követve a szeretet törvényét, és én olyan képeket gyűjtöttem össze, amelyek az isteni ígéretnek megfelelően az új föld állapotát mutatják majd, és pedig azt az állapotot, ami annak idején az Édenben is érvényesülhetett. Látjátok, hogy olyan állatok láthatók itt együtt, akik amúgy nem igazán szeretik egymást. Ez a kis ugri-bugri kutya egy vadmalacsal együtt, hát nem azt a modern korra, a mi korunkra jellemző állapotot tükrözi, amikor is a ragadozó állat a növényevőket pusztítja. Ez a kis kutya pedig mégis békés szeretetben és jó akaratban van együtt a kismalacsal. De a többi kép ennél beszédesebb lesz. Ez közvetett módon azt is jelzi, hogy azt a törvényt, ami régen az Édenben érvényesült, amikor az állatok is szerették egymást, még nem igazán lehetett teljességgel kiirtani. Na figyeljétek ezt is. Itt van egy kisegér, aki gondozza a maga kicsinyét, hogyha mondjuk az anyai szeretet nem működne, nem érvényesülne, akkor ez az állatka is magára hagyta volna az újszülött kisegeret. Ez pedig egy szép kép csak a sok közül, hogy itt vannak ezek a nagyon kedves külsejükben is igazán szép kis állatkák, pusztán rájuk nézni is jó. Ez pedig a barátságnak egy különleges formája. Egy kis csirke lebirkózta, ugye mondhatnátok ti, a kismacskát, és a kismacska hagyja magát. Pedig az a kis csirke nagyon kis csenevész, kis gyengécske. Ez a kutya és az ember barátságát tükrözné. Itt van egy labrador, vagy goldi, ahogy ti jobban ismeritek, egy kis mosolygós teremtéssel, mert a kutyának a hűsége és ragaszkodó szeretete még a búskomor emberek arcára is mosolyt varázsol. Biztos hallottatok róla, hogy vannak terápiás kutyák, akiket bevisznek kórházakba, betegágyakon fekvő emberekhez, és ezeknek a kutyáknak az a ragaszkodó szeretete jobb kedve derítik a súlyos beteg embereket is. Ez is egy ilyen szokatlan kép, amikor a kis mókus puszilgatja a kis csirkét. A kis csirke meg eltűri. Nem puszilja vissza, majd a barátság mélyül, akkor igen. Itt is egy szokatlan barátság, a kis róka és a kutya. Ugye a megszokott dolog az, hogy ez a kutya jóval nagyobb is, a nyomába ered a rókának, és ahol lehet, kellemetlenné teszi az életét, még el is kaphatja. Itt is egy pingvin, meg egy fóka együtt. Nézzétek, hogy ez a pingvin hogy bújik, és az pedig milyen önfelett átéléssel fogadja ezt a közeledést. Itt is egy kis nyuszi, meg egy kis kutya, ha jól látom. Bár ezt nehéz felismerni, mert olyan kis macis. De valószínűleg egy kis kutya és egy kis nyuszi barátsága. Megint csak nem megszokott. Itt egy kutya, meg egy kis orangutáng, de időnként látjátok, hogy az egyik közeledik, a másik meg eltűri, tehát nem minden esetben olyan abszolút kölcsönös ez a barátság, de legalább nem bántják egymást. Ez pedig az egészen szoros barátságról beszél, amikor is egy kis kutya kap a fagyiból. Igaz, a másik oldaláról, aztán lehet, hogy középen majd összeérnek, és akkor egy puszi lesz belőle, de hát majd meglátjuk. Ez is szokatlan, kis tigrisek, kis fehér tigrisek táplálkoznak egy nagyon békességes, jó akaratú kutya emlőjén. Ez a az állatok közötti barátságos és meghitt hangvételű együttélésnek a képe, amikor ezek a majmok nem csak élősködőket szednek ki egymás szőréből, hanem ez a furkászás, ez a szeretetnek, az együvé tartozásnak a kifejezése is. Időnként átvitt értelemben nem lenne baj, ha mi is furkásznánk egymást, már úgy lelki értelemben véve. Nézzük tovább, ezt már láttuk. Ez az egyik legérdekesebb kép. Amikor is a nagy árvízben egy béka kimenti az egeret. Ugye az egér nem tud, vagy nem szeret úszni, és a béka átvállalta a révés szerepét, és viszi az egérként. Itt is egy érdekes barátság. A papagáj kiterjeszti a szárnyát erre a nem tudom milyen kis állatra, olyan védőn, oltalmazón, az pedig élvezi minden porcikájában, hogy ők most szeretik és védik. Itt is a ragaszkodásnak egy furcsa megnyilatkozás, ez a kis tigris egy kis farkas kutyához ragaszkodik, örök barátság jegyében, nem akarja, hogy elmenjen és őt ott hagyja. Tehát, hogy ezt már láttuk, és hogy később mi lesz, azt majd a történelem eldönti. Itt is pingvinek, ha jól tudom, császár pingvinek szeretetteljes kapcsolatát látjuk. Itt a kis kecske, meg a malackák. Ez se szokványos. Itt az egérkét nyalja a fekete párduc. Hát ilyen a gusztusa, de minden esetre nem bántja. És ez is sokat mond arról, hogy milyen lesz az az újföld, és itt most hadd mondjak el nektek egy személyes dolgot. Én már alig várom, hogy igazi szelíd macikkal találkozhassam, és szerethessük egymást. Ez is egy szép kép. Látjátok, ez a szelíd kis labrador nézegeti egészen testközelből a pillangót. Na, ezeket szeretem én leginkább. Látjátok, hogy szeretik egymást. Kézen fogva sétálgatnak. Semmi cívódás, semmi veszekedés. Hát itt ez a kis majom, ez minthogyha hancorozáson túl talán birkózni szeretne, minden esetre a nyomába eredt a kis majomnak. Itt nem tudom, hogy miért szeretik a kis tigrisek a kis malacokat, de volt az előbb is egy ilyen kép. Na, itt van az, akivel én közelebbről szeretnék megismerkedni. Ez a valaki, aki itt egy családban él, fent valahol Alaszkában, olyannyira szelíd, hogy befogadták, és nem bánt senkit. Igaz, hogy úgy mozog biztos, mint az elefánt a porcelánboltban, de lehet, hogy mint a medve a szobában. Biztos, hogy itt ott amúgy lesodor egy poharat vagy tányért, de hát ennyi. Itt van egy pici kutya, meg egy macska. Kutya-macska barátságot hallottatok? Milyen az? Amikor a kiskutya jól elagyabudjálja a kismacskát. Kismacska meg visszakarmol. Itt meg szeretik egymást. Itt van egy kismacska. Lehet is szeretni, de ott vannak a körmei, látjátok? Már ki dugja a körmeit. Itt is egy kis oroszlán és egy macska barátsága. Itt is hagyja magát a kismacska lebirkózni, rátette a kiskutya egy nyakára a mancsát. Ilyenek azok a kis szelíd állatok, akikkel majd jó lesz az örökké valóságban együtt lenni. Hát ez csak egy szép kép, reméljük, hogy az örökké valóság még ennél is szebb lesz. És itt is figyeljétek meg ezt a nagy gorillát, meg azt az egészen pici, alig észrevehető kis macskát. Hogy azzal az óriási nagy mancsával, olvastam róla, hogy 500 kilót is képes fölkapni a gorilla, mert olyan rettenetes erős, és fotballlabdát a puszta kezével szétpukkasztja, és milyen gyengéden nyúl ahhoz a kis macskához. Na hát, és ez is egy olyan kép, amikor az ember és a kutya barátság olyan kézzelfogható formát ölt, a kisfiú kisebb, mint a kutyus, és a kutyus hogy eltűri. Hát ez az egyik legszebb kép. Ugye a macska azért egy kicsit önző, mert kihasznál minden lehetőséget, bebújt a nagy kutya füle alá, hogy ott oltalmat találjon. Ez is kutya-macska barátság. Kismaci mászik a fára. És hát ez egy idilli kép arról, hogy egyes gondolkodók szerint milyen lesz majd az örökké valóság. Egy olyan biblia szöveg olvasható ott, hogy ímé új jegeket és új földet teremtek, és a korábbiak észbe sem jutnak, és emlékezés róluk nem lesz. Hát innen kezdtük. Akkor remélem, hogy a képek segítségével legalább azt az alapgondolatot sikerült megjegyeznetek, hogy ilyen szelíd volt a világ régen, és ilyen szelíd lesz.
1: Testvérem, a múlt alkalommal beszéltünk itt közösen egy úrvacsora összefüggésében az örömről, és pedig arról, hogy az öröm akkor igazán valóságos, hogyha az ember egész lényével átérzi, és hogy az Isten, amikor evangéliumokat íratott számunkra, akkor ezt örömhírnek nevezték. Az evangélium görög kifejezés az örömhírt jelent, és az az ember, aki kereszténynek vallja magát, de nem igazán juttatja kifejezésre a megváltás feletti örömét, az nem igazán hitelesen képviseli a rábízott üzenetet vagy evangéliumot. Elgondolkodtam sok minden, ugye itt élek köztetek, és hallom a megnyilatkozásaitokat is, sok esetben az elvárásokat is, és örülök, hogy a legutóbbi alkalommal profécia magyarázatot hallhattatok, mert hogy

külmisszió, tehát a bizonságtevést kifelé részesíteni előnyben, és ki az, aki elsősorban a hittestvérei felé fordulva képviselni az ige üzenetét. Hát én elmondtam, hogy én az utóbbi mellett szeretnék igazán állást foglalni. Én úgy gondolom, hogy nekünk hittestvéreknek van egy egymás iránti elkötelezettségünk, és ez a prédikátorok részéről fokozottabban érvényesül. Tehát aki időnként csalódásként éli meg azt, amit tőlem hall, azt szeretném most egy hosszabb időre, úgy a velem kapcsolatos elképzeléseit tekintve beavatni mindabba, amit én a prédikátori szolgálatról vallok. Két igét idéznék. Az egyik a Kolossé beliekhez írott levélben található. A Kolosséi levélben a következőképpen olvassuk Pál apostolnak, aki igazán nagy misszió munkát végzett a maga idejében, tehát szeretném az ő prédikátori munkával kapcsolatos elgondolását itt képviselni, mint amivel a legmesszebb menőkig közösséget vállalok. Akikkel az 27. verset olvasom az első fejezetből, akikkel Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok közöttemet titok dicsőségének gazdagsága, azt tudnélik, hogy Krisztus ti bennetek van, az eredetiben ez áll, a dicsőségnek ama reménysége, akit mi prédikálunk, intvén minden embert és tanítván minden embert minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban. Tehát úgy gondolom, hogy ennek a néhány bibliai gondolatnak a lefordítása és az értelmezése körülbelül azt jelenti, vagy úgy hangzik mondjuk a mi talán jobban ismert nyelvezetünkön, hogy a prédikátornak az a feladata, hogy a bűntől való szabadulás titkát megismertesse, és egyfajta orvosi kifejezéssel élve utánkövetéses megoldással nyomon kísérje kinek-kinek a lelki fejlődését, és közbelépjen ott, ahol emberi tényezőként közbeléphet, és segítsen a fejlődésben, a növekedésben, a Krisztusban, ahogy ezt a Biblia megfogalmazza. Talán még személyesebb hangot üt meg Pál apostol akkor, amikor a Galata beliekhez írott levélben elmondja a 4. fejezet 19. és 20. versében a következőket. Gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik bennetek Krisztus. Szeretnék pedig most köztetek lenni, és változtatni a hangomon, mert bizonytalanságban vagyok felőletek. Ez a másik, ami az előzőt kiegészítené. Gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Tehát, hogyha én itt esetről esetre megjelenek előttetek, akkor tőlem körülbelül ilyen hangvételű és ilyen tartalmú témájú prédikációkra számíthattok. És ez a mai alkalommal sem lesz másképp, mert úgy gondolom, hogy a vajmi kevés idő, amiről mi tudunk proféciák alapján, mert aki eljön majd, eljön és nem késik, ez éppen ezt a lelki fejlődést, illetve ennek a felgyorsulását igényeli. És úgy gondolom, hogy ha én igazán segíteni akarnék a másiknak, vagy a királyi papság elve értelmében segíteni akarunk egymásnak, akkor ezen a területen kell a dolgokat felerősíteni és felgyorsítani. Láthatjátok, hogy a témaválasztásaim ezek körül forognak, és amikor én arról beszélek, hogy mit jelent örülni, vagy beszéltem a múlt alkalommal, akkor ez egy további kifejezés is társulhat. Tabu téma, nem szoktunk beszélni róla. Mi a véleményetek az üdvbizonyosságról? Az öröm és az üdvbizonyosság hogyan kapcsolódik egymáshoz? Amikor az Isten visszajelez, megbocsátotta a bűneimet, amikor a gondolat ihletés jegyében megszólít, szól hozzám, eligazít, valamilyen ígének a belső összefüggéseit feltárja, vagy az imádsága maga valóságában beszélgetéssé válik Isten és ember között, akkor ezek nem megfelelő fórumok és lehetőségek arra, hogy akár az örömöt, a bűntől való szabadulás feletti örömöt az üdvbizonyosság kérdésével összefüggésbe hozzam. Én nem mertem soha ezzel foglalkozni, mert jaj, hát milyen alapon mondhatnám én ki azt, hogy én biztos vagyok abban, hogy

0: majd üdvösséget nyerek, de elgondolkodtam, hogy vajon ezek a visszajelzések a menny felől nem ezt a reménységet keltik életre és tartják életben? Amikor én örülök annak, hogy az Úr és a Mester megbocsátott, és reménységem van a jövő iránt, és egy újabb kép lép ide be, mert azt az egyéb gondolatot is felszínre hozza, hogy milyen önértelmezésünk van, hogyan gondolkodunk önmagunkról. Nem egyszer feltesszük a kérdést másoknak is, hogy mi a véleményük rólunk, hova sorolnak be bennünket mondjuk a nagy adventizmus közegében, hogyan gondolkodnak felőlünk. De vajon mi lenne akkor, hogyha magunknak tennénk fel ezt a kérdést, és mi hova soroljuk magunkat jegyében, megpróbálnánk választ keresni rá. A közösségünk élete hosszú év tizedekre visszatekintve, nem csak a miénk, hanem ugye általában a nagy adventmű élete, sok esetben az identitás keresésben jut kifejezésre. Az 1950-es években megjelent a mi közösségünkben két protestáns tudós, egy Martin és egy Barnhouse nevezetű, akik próbáltak egy felmérést végezni egy doktori disszertáció kialakításának alapján, hogy ki tekinthető kereszténynek. És felállították az ezzel összefüggő kritériumokat, hogy ki keresztény. És miután a mi közösségünk akkori vezetői nagyon fontosnak tartották, hogy a külsősök, tehát a más egyházakhoz tartozó emberek bennünket keresztényeknek tartsanak, ezért igazították a mi hittételeinket, a mi tantételeinket egy kicsit a protestáns közösségek elvárásaihoz. És ezzel a mi közösségünk belső kohéziós ereje, összetartó ereje, ami az ige ismeretnek a homogén voltára épült, egy kicsit megroppant. Mert az adventista lelki és eszmei értékek egy másik, egy külső elváráshoz igazodtak. Egy új identitás lépett be a képbe, mert ugye az összetartó erőnek jelen kell lennie, ez pedig a szervezeti szabályzat lett. És ez a maga egyre erőteljesebb befolyásával érvényesül a mi közösségünk egészében, és a bizonyos hittételek, amelyek a mi jövőnket, jelenünket és jövőnket, végső sorsunkat határozzák meg, ezek nem kapnak manapság akkora hangot. És úgy gondoltam, hogy talán jó lenne ezen a területen egy kicsit elgondolkodni, tovább lépni. Ha az ember elolvassa, vagy legalábbis belolvassa a Zsoltárok könyvébe, akkor ott Isten és ember közösségének a nagyon is plasztikus és beszédes kifejezéseire talál, amit az egyes Zsoltárok írói személyes tapasztalatként mondanak el. Beszéltünk örömről. Az öröm visszajelzés. Mit kezdünk ilyen kifejezésekkel, hogy emésztődik az én lelkem? Eleped az én lelkem? Vagy? Azt mondja a Szentírás, hogy add vissza nékem a te szabadításod örömét. Vajon mit jelent ez? Szóba merünk állni ezekkel a túlzó, érzelmben rendkívül gazdag kifejezésekkel. Azt mondja a 81. néhány Zsoltár szakaszt hadd idézek. A 84. Zsoltár például azt mondja, jól ismert Zsoltárról van különben szó, és én úgy szeretném, hogyha ezt úgy be tudnánk vállalni. Azt mondja itt például, mi szerelmetesek a te hajlékaid seregeknek, Ura. Kívánkozik, sőt, emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újonganak az élő Isten felé. Ez az egész ember, a teljes ember válasza az Isten szeretetére, az Isten közeledésére, az Istennel való közösség után epekedő és vágyakozó ember megnyilatkozása ez. Nézzünk más igéket is, a 61. Zsoltár szavait is hadd idézzem. Itt a 61. Zsoltárban a következőt olvasom a 3. versben. E föld széléről kiáltok te hozzád, mert szívem elepett. Valami belső hiányérzetről tesz tanúbizonyságot a Zsoltáros. Valami beteljesedés utáni vágyakozás hangjai szólalnak itt meg. További igéket is idézhetek. 77. Zsoltárban a 4. verset olvasom. Istenről emlékezem és sóhajtok. Róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. 102. Zsoltár. És pedig itt az első vers. A nyomorultnak imádsága, amikor eleped, és kiönti panaszát az Úr elé. 107. Zsoltár, ez lesz az utolsó ebben a felsorolásban. És itt az 5. verset idézem. Éhesek és szomjasak valának, lelkük is eleped bennük. Valami hihetetlen hiányérzetről tesznek tanúbizonyságot ezek az ígék, amit az Isten nélkül élő ember érez a lelkében. Szoktuk mondani, hogy a bűneset kapcsán két hatalmas hiányérzet keletkezett. Az egyik az emberben, a másik pedig az elveszett ember után az Istenben. Valaki így fogalmazta meg, hogy egy Isten formájú űr keletkezett az ember belső lényében, az Isten belső lényében pedig egy ember formájú űr. Jobb könyve fogalmaz így, hogy kívánkozik kezének alkotása után. Egy közösségre teremtett lényről van szó, amikor az ember teremtéséről beszélünk. Egy olyan lényről, akit az Isten önmagával való közösség alkotásra teremtett, és ha ez a közösség nem működik, akkor hiányérzet üti fel a fejét. Emberben és Istenben egyaránt. És ez a hiányérzet, ez kielégülésre vár. És ezért jelennek meg ezek a rendkívül beszédes szavak, elepett az én lelkem, emésztődik, sőt, kívánkozik, mert az ember, hogyha a saját sorsába, hogy valóságszerűen belegondol, és meri szembesíteni magát ezzel a hiányérzettel, akkor érzékeli, hogy ez igenis valóságos, és amikor Isten és ember egymásra talál, akkor oldódik fel, és akkor érzi az ember magát a maga helyén. Az Isten közelében. A Biblia azt is kimondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És mindig csak arra hivatkozunk, hogy keres majd az Isten nekünk segítő társat hozzánk illőt, és akkor ez a hiányérzetünk feloldódik. Sokkal tágabb értelmű igeversről van szó. Isten és ember közösségéről, ami hiányérzetként jelentkezhet, az ember magára maradottságában a maga tapasztalataként fogalmazza meg, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Szüksége van a közösségre, szüksége van az Istennel való kapcsolatra, és szüksége van a másik emberrel való kapcsolatra is. Én kikerestem egy gondolatsort a konkordanciából, mert ugye korábban már beszéltünk arról, hogy mi emberek, keresztények, az Isten hitében egymásra talált emberi lények mit tudnánk együtt csinálni. A közösség alkotás jegyében, a testvéri szeretet és együvé tartozás jegyében mit tudnánk együtt csinálni. Szoktam elmondani azt is, hogy az őskeresztények állandóan együtt voltak, és mindig volt valami közös tennivalójuk, és olyan dolgokat csináltak, ami formált, alakította és javította közöttük a közösségi érzést. Mi mindent lehetne csinálni? És most az előbbi gondolat hátterén én egy olyan igeszakasz sorozatot kerestem ki, ami arról szól, hogy mit lehet az Istennel együtt csinálni. Ha közösség él Isten és ember között, akkor az sem mellékes, hogy mit tehet az ember az Istennel közösségében, közösségben. Például ilyen ígékre találtam a közösségre vonatkozóan, mert a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. A visszajelzés öröm, a visszajelzés a megelégedettség, a belső békesség, az a bizonyosság, hogy az Isten a nála letett kincsemet majd megőrzi a manapra. Tudom, hogy kinek hittem. Isten és ember között egy valóságos, élő, bizalmi kapcsolat kibontakozásáról beszél. Azt mondja a Szentírás, amikor egy ember megtér, az Isten országa ti bennetek van. Által mentetek a halálból az életre. Ezek nem keresztény frázisok. Ez a valóság. És ha elolvassuk például az Efézusi levélből azt a szakaszt, ami a keresztségről beszél, és ezt azért hoznám fel, mert nagyon sokan közülük, ugye sokakkal beszélgetek, tudom, a keresztségben ezt nem élik meg. Nem tudatosul bennük, hogy itt most mi történt. Én szoktam mondani, de én is veletek együtt úton vagyok, tehát nehogy azt gondoljátok, hogy én most már a megoldottság státuszából beszélek, akinél minden a maga helyén van és minden rendben van. Nem, én hangosan gondolkodom, és az én vágyaimat tudtatom kifejezést, egyes ígéket igénybe véve. Tehát az Efézusi levélben például egy keresztséggel összefüggésben a következőt olvassuk. Azt szoktuk mondani, hogy ugye ez egy meghalás és feltámadás. Sőt, a Biblia azt is mondja, hogy Krisztussal együtt halok meg, és Krisztussal együtt támadok fel. Itt az Efézusi levélben azonban ez további gondolatokkal egészül ki, és pedig azt is elmondja itt a Szentírás, hogy Krisztussal együtt meghaltunk, Krisztussal együtt feltámadtunk, és Krisztussal együtt ültetett az Isten bennünket a mennyekben. Múlt időben van. Tehát amikor én múlt időről beszélek a Szentírás kijelentései alapján, akkor ez azt is jelenti, hogy valami a múltban elrendezett, és valami a múltban már valóság volt. Tehát abban a pillanatban, amikor én az Isten szeretetének vonzására engedtem, akkor én távolvaló voltam korábban, de közelvalóvá lettem. Ha én az atyai ház küszöbét a bizalom jegyében átléptem, akkor az atyai ház teljes jogú örököse vagyok. Amikor én megkeresztelkedem, akkor a régiek elmúlnak, szándékom szerint, vágyaim, törekvéseim szerint. Azt mondja Pál, hogy én ti köztetek többé, te szerint senkit nem ismerek. Mert hogy aki ti voltatok, az a hullámsírba került. És Krisztussal együtt ti új életet támadtatok fel. Úgy mellesleg megkérdezném, Krisztus valósággal feltámad? Azt mondja Pál apostol, ha Krisztus fel nem támadott volna, akkor hiába való a ti hitetek. De hogy Krisztus feltámadott, ez azt is valóságossá teszi, hogy én vele együtt támadtam új életre. És vele együtt ülök az Isten trónján, és az Isten majd visszaadja nekem a valóságban is a föld feletti uralmat a második Ádámmal együtt. Tehát amikor én identitás zavarral küzdök, hogy hova tartozok és ki vagyok, akkor érdemes lenne ezeket a gondolatokat előszámlálni. Ki is vagyok én? Hova tartozom igazán? Fontos nekem, hogy a nevem hol van? Igen, fontos, egy adott helyen. Az én nevem fel van írva a mennyben. Ez a legfontosabb, és ehhez képest semmi más nem számít. Kell nekünk aggódni és azon küszködni, hogy akkor most hogyan ítélnek meg bennünket, minek tartanak bennünket, és egyáltalán nem. Azt mondja az igaz keresztényekről Koméniusz, belső javaikban bizonyosak voltak. Kell ennél több? Ehhez képest a külső elismertség mit számít? Belső javaikban bizonyosak voltak. Tudták, hogy kinek hittek. Tudták, hogy a nála letett kincs jó helyen van. Tudták, hogy ők új teremtés. És a menny várományosai. Mi kell ehhez képest még több? Mi kell? Fontos az, hogy hova sorolnak, vagy hova nem sorolnak. Miért nyugtalankodunk emiatt? Az igaz keresztényekről mondja Koméniusz, újra hangsúlyoznám, belső javaikban bizonyosak voltak, és hogyha az egész szakaszt elolvassuk, akkor kisejlik a gondolatmenetből az, hogy nem érdekelte őket, hogy mit mond róluk a világ, hogy fenyegetik-e őket, vagy elismerik őket. Egyszerűen ez nem számított, mert megelégedtek azzal, hogy ők Isten gyermekei, és helyreállt a közösség Isten és ember között. Ők a maguk helyén vannak már. Helyreállt a béke. Ha például a 8. Zsoltárt felidézzük, amikor azt mondja a Biblia az ember teremtettségéről, hogy micsoda az ember, hogy tudsz felőle, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt. Ez a mi identitásunk. És a megtért ember visszakapja identitását. A megtéréskor kapja vissza identitását. Ehhez képest mit kell küszködnünk, meg bánatoskodnunk, meg vergődnünk azon, hogy mik vagyunk, kik vagyunk, miért vagyunk azok, akik. Nagy felfedezés volt, amikor az 1888-as üzenet gondolatmenetében megértettük azt a bibliai igét, ami a Római Levél 5. fejezetének 18. versében van, hogy elolvasom, mert talán úgy hitelesebb is. Azt mondja itt a Római Levél 5. fejezetének 18. verse. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden ember elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Minden emberre elhatott. Az Isten a bukás okozta helyzeti hátrányt ezzel a gesztussal kiegyenlíti. Úgy tekint minden emberre, mint a menny potenciális örökösére. Az én választásomon múlik, hogy ez az előre felkínált örökség az enyém lesz-e vagy sem. Ha Isten bizalmat ébreszt bennem, akkor tudok elfogadni. Tudom elfogadni ezt a minősítést. Ha nem sikerül az Istennek a maga szeretetteljes megnyilatkozásaival sem bizalmat ébreszteni, akkor én vagyok az a valaki, aki nem értem ezzel a felkínált lehetőséggel. De újra olvasnám. Egynek igazsága által minden ember elhatott az élet megigazulása. Minden emberre úgy tekint az Isten, mint a menny potenciális örökösére. Azok fogják örökölni, akik ezt igényelik, akik vágynak rá, azoknak az Isten majd ajándékként adja. Tehát, hogy én ki vagyok, azt Isten és ember közössége határozza meg. Hogy én milyen minősítés alá kerülök, ismétlem, az a bennem munkálkodó kegyelem eredménye lesz. És ha én az Istennel közösségben vagyok, akkor meg fog jelenni az én életemben az üdvbizonyosság is. Az a belső bizonyosság, hogy az Isten a nálatett kincsemet megőrzi, hogy az Isten a megkezdett jó dolgot a Krisztus napjára bevégzi, ezek mind-mind-mind megjelennek, és az én identitás tudatomat formálják, és megalapozottá teszik. Ehhez képest mit számít, hogy egyébként milyen minősítést kapok? Meg hova sorolnak, meg hova nem sorolnak? Sokszor a szemünkre vetik, hogy mi identitás problémákkal küzdünk. Ha ezeket a most felidézett ígéket a maguk helyén kezelnénk, és komolyan vennénk, megszűnne minden identitás probléma és identitás zavar. Tehát amikor ennek nyomán és ennek kapcsán tényleg úgy gondoljuk, hogy nem találjuk a helyünket, akkor érdemes ezeket a bibliai ígéreteket elővenni, és ezeket átgondolni. A múltkor idéztem, de csak a délutáni beszélgetés kapcsán, mit jelent az például, hogy az Isten nincs messze egyikünktől sem? Mit jelent az, amikor Pál apostol egy nagyon kellemetlen helyzetben azt mondja, de az Úr mellettem állott? Na, milyen identitást kölcsönöz ez nekünk? Az Úr mellettem állott. Ha az Úr velem, kicsoda ellenem? Nincs messze egyikünktől sem. Azon múlik, hogy igénybe veszem-e. A sokat idézett, talán nem eléggé idézett szakasz, Ézsaiás könyve 64. fejezetében azt mondja, hogy régóta így vagyunk, megtartatunk-e. Ha úgy tetszik, identitás zavarral küzdve vagyunk régóta így. De így folytatja, hogy nem volt senki, aki segítségül hívta volna nevedet és beléd fogóznék. Megtartatásunk egyetlen útja és lehetősége. Segítségül hívni az Úr nevét, és belé fogózni. Mózes első könyvében egy ilyen kifejezést olvasunk, hogy akkoriban kezdték segítségül hívni az Úr nevét, amikor sét megjelent. Szóval az ember egyetlen reménysége az, hogy segítségül hívja az Úr nevét, és akkor az identitása helyreáll. Rögtön és azonnal. A Biblia azt mondja, hogy korábban zsellérek és jövevények voltunk, most pedig polgártársai a szenteknek. Ugye mindannyian tudunk arról, hogy a római polgárság mit jelentett. Pál apostol egy adott pillanatban kénytelen volt hivatkozni rá, hogy miközben ez a bizonyos ezredes pénzért vásárolt, mert annyira fontos volt neki, ő pedig beleszületett. Mi beleszülettünk a mennyei polgárságba. És ezért nem szabad, hogy identitászavarunk legyen. Én a menny polgára vagyok. Távolvalóból közelvaló. Polgártársai a szenteknek, és cseléde az Istennek, ami korábban ugye nem ezt a megalázott szolgai helyzetet feltételezte, hanem az én kis cselédem, szokták a kisgyereknek mondani a régi időben a szülők vagy nagyszülők. Tehát ez a szeretetteljes megnyilatkozás és a hovatartozás kifejezése az akkori szóhasználatban. Utolsó igeként idézném János leveléből a szakaszt, a harmadik fejezetből: most Isten gyermekei vagyunk. Azonosulunk ezzel a kifejezéssel? Most Isten gyermekei vagyunk. Nem leszünk, nem voltunk, Isten gyermekei vagyunk. Hozzáteszi, nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De megvan valakiben ez a reménység ő iránta. Ha bizalom él a szívében az Isten ígéretei iránt és az Isten személyére iránt, akkor meg fogjuk látni őt, amint van. És kik fogják meglátni őt, amint van? A célba érkezettek. Ezeknek az Isten neve kerül majd a homlokára. Ezek az Istenhez hasonlítani fognak. Helyreáll a nagy törés, és végérvényesen megszűnik minden identitászavar. Mert hazaérkeztünk. És én úgy gondolom, hogy ez a reménység kell, hogy éltessen bennünket, és azt végképp ki kell verni a tudatunkból, hogy ki minek tart bennünket, és ki hova sorol minket. Az igaz keresztények belső javaikban bizonyosak voltak. Most Isten gyermekei vagyunk, szeretném újra hangsúlyozni, nem lehet nyilvánvalóvá vég, hogy mivé leszünk, de ha nyilvánvalóvá lesz, akkor meglátjuk őt, amint van. És a neve homlokunkra kerül. És én szívből kívánom, hogy mi ezek között legyünk. Gondoljuk át ezeket az ígéket, nyilván első hallásra némelyik ismertnek tűnik, a másik kevésbé ismertnek. Lehet, hogy ebben a szövegkörnyezetben még nem került ide elétek. Minden esetre én úgy gondolom, hogy ezek az ígék méltók arra, hogy foglalkozzunk velük. És én azon fogok ezután is munkálkodni, a belmisszió jegyében, hogy titeket, akik jelképes értelemben gyermekeim vagytok, fájdalommal szüljelek, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Amen.
1: Köszönjük a szolgálatot. Isten tiszteltünk végén énekeljük a 220-as énekünk első három versét, és ne csökjük be az énekesünket, mert az ima után a hetedik verset énekeljük. Tehát a 220-as ének első három versét énekeljük most.

0: távozó imádságunkhoz kérem, hajtsunk térdet azokkal, akik szeretnék és tehetik, a többiek maradjanak állva.
1: Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy bármi hűtlenkedünk, te hű maradsz, és a velünk kapcsolatos örök elképzeléseidet nem akarod feladni. Köszönjük, hogy gyógyírt találtál a bűnbetegségének enyhítésére és végső gyógyítására, és köszönjük, hogy a szeretet hatalma az, ami bennünket a jóra elkötelez. Köszönjük, hogy a te jóságod még ma is megtérésre indít, értékrendünk, gondolkodásmódunk átformálására késztet. Köszönjük, Urunk Istenünk, azt a tudatot, hogy tőled csak jó adomány és tökéletes ajándék származik, hiszen tulajdon fiadnak nem kedveztél, hanem őt mindannyiunkért odaadtad, és vele együtt kész vagy mindent nékünk ajándékozni, csak hogy meggyógyuljunk, és visszataláljunk te hozzád. Urunk, erősíts fel bennünk, kérünk, azt a belső hiányérzetet, ami a veled való közösség hiányából táplálkozik. És add, hogy megjelenjenek a mi szóhasználatunkban is ezek a szavak, az epekedés, a vágyakozás, az emésztődés, azért, hogy ennek a hiányérzetnek az elsöprő erejét tapasztalva keressük mi hamarabb, minél gyorsabban a hazafelé vezető utat te hozzád. Urunk Istenünk, állítsd helyre, kérünk bennünk a te képmásodat, és add, hogy ott lehessünk majd azok között, akik színről színre meglátnak téged, akik majd homlokukon viselik a te nevedet, akiknek életében a belső megnyugvás, a hazatalálás, az örökké valóságba való hazatalálás lesz a legfontosabb és valóságos tapasztalatként élhetik meg. Urunk Istenünk, segíts, hogy ne ilyen szomorú egyhangúságban éljük a mi életünket, hanem segíts keresni, mi a te kedves, jó és tökéletes akaratod. Segíts, Urunk, készséget nyilvánítani arra, hogy feltárulkozva előtted felgyorsuljon bennünk az újjáteremtés műve, hogy a Krisztus napjára valósággal véget érhessen ez az átalakulási folyamat. És te, amikor ránk tekinthetsz, meglásd bennünk önmagadat. Köszönjük, hogy munkálkodsz ezen. Segíts, hogy fontosnak érezzük ezt. Amen.
0: Tehát a megkezdett énekünk 7. versét énekeljük távozásul.

Szeretettel köszöntök ismét mindenkit a Biblia és Jog című előadás sorozatunknak a harmadik alkalmával. Múlt alkalommal a büntetőjog és a Biblia kapcsolatával foglalkoztunk, de most sem mehetünk el emellett, hiszen ma a büntető eljárás jog és a Biblia összefüggéseit igyekszünk feltárni. Ilyen értelemben pedig hát vissza kell kapcsolódnunk az elmúlt alkalomhoz is néhány szó erejéig, hiszen a bűn természetének és attól való szabadítás feltárásához óhatatlanul szükséges, hogy az elkövetett bűnt rendezni kelljen. Ugye ennek jogi eszközeként a büntetőeljárás jogot ismerjük, ami értelemszerűen a büntetőjogi felelősségre vonás folyamatát és ennek rendjét foglalja össze. Ugye itt is alapelv, ahogy a büntetőjog vizsgálatánál is alapelv volt, hogy az emberi jogrendszerek és a Biblia is ugyanazon jogelv mentén rendeződnek, nevezetesen ugye a törvényalkotó akaratát fejezik ki. De itt is fennáll a lényeges különbség. Mégpedig, hogy az emberi jogrendszerek a jogszerűség alapján állnak, a Biblia jogrendszere pedig az igazságosság alapján áll. Ez azt is jelenti, hogy az emberi jogrendszerek különféle társadalmi hatalmi érdekeket fejeznek ki, ami adott esetben a törvényhozó érdekét jelenti. A Biblia pedig a törvényhozó érdekét vel ellentétben az igazságosság követelményeinek akar megfelelni. Rövidebben, és talán egy jobban is megjegyezhető, hogy az emberi jogrendszer, amit az igazságszolgáltatásnak hív, az valójában jogszolgáltatás. Isten jogrendjében pedig az igazságszolgáltatást talán úgy érdemes definiálni, hogy az igazság szolgálata. Ez pedig úgy történik, hogy Isten másik fő jellemtulajdonságát is hordoznia kell, mégpedig a szeretetet. De hogyan lehetséges ez? Ugye az előző előadásban tisztáztuk a bűn fogalmát, amely magát a bűnt a bűncselekmény oldaláról közelíti meg. A Biblia azonban erkölcsi értelemben definiálja a bűnt, és sokkal tágabb értelemben értelmezi. Ugye ennek végig is vettük a különféle megjelenési formáit a Szentírásban, és arra a következtetésre kellett jussunk, hogy a bűn megnyilvánulása valamilyen cselekményben csak a végkifejlet a Biblia jogrendszerében. Mert a bűn az ember természetében már ott van. Ettől a természettől kell tehát megszabadulni, ami azonban nem lehetséges, ehhez újjá kell születni. Ezt az újjászületést pedig a Biblia a Krisztus jelen tulajdonságaiban való részesedést, az abban való teljes átformálódást jelenti. Ugye ezt Pál apostol így fogalmazza. Megújuljatok pedig a ti elmétek lelke szerint, és felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Ezt a korintusi levélben található idézetet pedig így folytatja a Galata levélben. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Láttuk tehát az előző előadásban, hogy nem elég szemlélni Krisztus jellemének tökéletességét, de át is kell változni az ő képmására. Tehát jellemünkben összhangba kell kerülni Krisztus jellemével, és így valamilyen módon, amit a Biblia tár elénk, alá is kell rendeződni az ő akaratának.
Igen ám, de ehhez a bűnt rendezni kell. Ahogy egy repülőgép sem maradhat fönn a levegőben, ugye a bűnnel szembeni általános emberi hozzáállás is igényli, hogy a bűn következményét valakinek viselnie kell. A bűn és bűnhődés ugyanis összetartozik. Erre nézve pedig az ember alkotta jog és a Biblia jogrendje elválik egymástól. Amíg az emberi büntetőjogi rendszerek az elkövető megbüntetését állítják a középpontba, addig a Biblia ezzel szemben, amit láttuk a múlt alkalommal is, a bűnös ember megmentését, ami az elkövető megjobbítására, végső soron pedig a felmentésére irányul. Mivel azonban Isten igazságához és igazságosságához hozzátartozik, hogy bűn nem maradhat büntetlenül, ezért a bűnös csak úgy kerülheti el a büntetést, ha valaki a helyébe áll. Isten, aki a bűnt gyűlöli, de a bűnös szereti, ellentétben, hogy láttuk az emberrel, aki a bűnt szereti és a bűnös gyűlöli, Isten egy olyan megoldást hozott, amely felülmúlt minden emberi képzeletet. Ahogyan a János evangéliumból a Nikodémussal való beszélgetésből idéztük, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha egy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És azt is láttuk a múlt alkalommal, hogy Isten nem csak a büntetés átvállalását mutatta meg Krisztusban, de magát a bűn terhét is levette az emberről, mégpedig úgy, hogy aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne. Így jutunk el most a mai alkalomhoz, ahol az alcímünkben is jeleztük, hogy igazságszolgáltatás vagy jogszolgáltatás. Mik egyáltalán a büntető eljárásnak és a Biblia eljárásának az alapelvei a bűnnel szemben? Mindenek előtt érdemes talán röviden áttekintenünk a büntető eljárásnak a történetiségét. Valójában három rendszert különböztetünk meg a történelemben. Az akkuzatórius rendszert, az inkvizitórius rendszert és az úgynevezett vegyes rendszert, ami az előbbi kettőnek értelemszerűen egyfajta vegyítése. Maga az akkuzatórius rendszer, ami az ókori görög-római büntetőjogi rendszereket jellemzi, de ide tartozik a normand és a germán rendszer is, jellemzően a sértett vágya alapján indult eljárás. Ennek során ugye nyilvános tárgyalást tartottak, ahol leginkább formális bizonyítás történt. Sokszor oly módon is, hogy tűzpróbának vagy vízpróbának vetették alá ugye a gyanúsítottat. Ugye ismeretes volt, hogy akinek a kezét izzóvasat tettek, és hamar meggyógyult, vagy a gyógyulás jelei látszottak, akkor az ártatlannak minősült. Vagy a vízpróba volt, hogy megkötözve bedobták ugye egy folyóba, vagy tóba, és hát ha feljött a felszínre, akkor bűnös volt, ha elmerült, és meghalt, akkor meg ártatlan, ugye. A másik rendszer, az az úgynevezett inkvizitórius szisztéma, ez jellemzi a középkor és az újkor társadalmait. Ismert az elnevezés, ugye. Maga az eljárás úgy történt, hogy hivatalból indult, vád nem volt, és ennek során a vizsgálatot és az ítélkezést ugyanaz a személy végezte el. Maga az eljárás írásban írásbeliség jellemezte, és titkos volt, tehát semmit nem lehetett róla megtudni, bár utólag ugye sok jegyzőkönyv került elő ezeknek az eljárásoknak a lefolytatásáról. Maga a hatóság az gyakran alkalmazott kínzás, úgynevezett tortúrát a vallomások kicsikarására. Az inkvizitórius eljárásnak a
Lényegét illetően azonban tudnunk kell, hogy ez ma is létezik, pont a vegyes rendszerből adódóan. Ezért nem árt egy picit talán belepillantanunk ennek a folyamatába. De mindenek előtt az eretnekek elleni küzdelem kapcsán merült fel maga az inkvizitórius eljárás, aztán ugye ez a köztörvényes bűncselekményekre is átterjedt. Ugye először harmadik Lucius pápa, aki 1184-ben összehívta a veronai zsinatot, ott alapították meg magának az inkvizitórius eljárásnak a lényegét, és az kezdetben, hogy eretnekekre vonatkozott, az ő felkutatási eljárását szabályozta. Maga az inkvizíció szó is ugye felkutatás jelent. Harmadik Ince, akit onnan ismerhetünk, az ő pápasága alatt indították ugye az első keresztes hadjáratot keresztények ellen, amiben egyébként ugye 10 év alatt kiirtották teljes Dél-Franciaországot. Több ember halt meg egyébként, mint a 10 éves Dioklécián, az a nagy keresztény üldözés idején. Ő az eretnekséget már a felsőség sértéssel azonosította, és mivel ugye a Justinianusi kódex, ugye mágia halált írt elő, a felségsértésre, és ezt második Frigyes akkori birodalmi császár birodalmi törvényét tette, ezért innentől kezdve már mágia halál várta az eretnekekre. Csak érdekesség, hogy maga a mágia halált azt 1836-ban szüntették csak meg. A következő mérföldkő az 9. Gergely pápa volt. A múlt alkalommal az ő személyre nem tértem ki, de a toulouse-i zsinatra, amit ő hívott össze, igen, hiszen a Bibliát itt tiltották be a világiak számára, nem csak az olvasását, hanem a birtoklását is, és büntették eretnekséggel. Ő volt, aki elrendelt ezen a zsinaton, hogy magukat, az eretnekeket át kell adni a világi hatóságoknak, és kötelezően ki kell őket végezni. Tehát más büntetés az eretnekekre nézve nem létezett. 1231-ben kiadta az Excommunicamus kezdetű bullát, ugye az exkommunikáció az kiátkozást jelent, és ebben ugye nem csak tűzhalált írt elő az eretnekeknek, hanem már a létező püspöki inkvizíció mellett megalapította a pápai inkvizíció intézményét is, és felállította annak hivatalát és jogi eljárását. Ez azért érdekes, mert maga az eljárás az mindenhol kötelező alkalmazás alá került. Ott a eretnek gyanús helyet feltételeztek, oda kiküldtek egy egyházi személyt. Előtte értesítették a lakosságot, hogy össze kell gyűlni mondjuk a templom előtti térre. És ott az inkvizitor felszólított mindenkit, hogy vallják meg, hogyha eltértek az igaz hittől. Azt is utasításban adta, hogy valakinek tudomása van erről, akkor jelentse. Erre 30 napot írtak elő. 30 napig el se indult az eljárás, eddig ez idő alatt érkeztek a feljelentések. Hogyha valaki ellen elegendő bizonyíték gyűlt össze, akkor az inkvizitor maga elé idézte és felszólította, hogy vallja meg a bűneit. Ha ez nem történt meg, akkor indult el az eljárás. Mint ahogy említettem, ugye a vádlott védőket nem fogadhatott. Tanúkat sem állíthatott. A bármit mondott a bíró ajkáról, csak ezek a szavak hangozhattak el, mondd az igazat. Hát ezt mint egy mantraszeren ismételte, vagy kellett ismételnie az inkvizitornak. Miután megszületett a beismerővallomás, az inkvizitor meghozta az ítéletet, és át kellett adni a világi hatóságoknak megbüntetésre. Mivel az főszabály volt, hogy nem volt szabad a vérüket ontani, így ugye a Justinianusi kódex szerint a felségárulást kellett alkalmazni, a mágia halált. Aki részt vett ilyen kivégzésen, az természetesen bizonyította, hogy hű tagja az egyháznak. Sőt,
aki fát hordott, mágiára ezt is szabályozta az eljárási kódex, az 3 évig bűnbocsánatot kapott. 20 Jánosról jegyezték föl, hogy amikor a mágián égett, akkor még egy idős asszony egy gajat oda vitt, és rádobott, és 20 János utolsó szavai az voltak, hogy ó, szent együgyűség. Érdemes még kitérni 4. Kince pápára, aki 1252-ben az ad extirpanda, hogy kiirtassék, kezdetű bullátban engedélyezte az egyházi hatóságok számára az eretnekek kínvallatását és kínzókamra használatát is. Ezelőtte nem volt szokásban, lehetett alkalmazni különféle módszereket, de nem volt kötelező. Innentől kezdve azonban azzá vált, és ki is adtak egy könyvet, az úgynevezett Libro Nero-t, a fekete könyvet, mert ez foglalta össze az inkvizíciós eljárásokban alkalmazandó eljárásokat. A tortúrákat természetesen nem fogom részletezni, de magát az eljárásmódot érdemes néhány részletet felemlíteni. Ezt írja a Libro Nero. Az illető személy vagy vall, és saját vallomása bizonyítja bűnösségét, vagy nem vall, és akkor is bűnös a tanúvallomása alapján. Akkor kétségtelenül mindenben bűnös, amivel vádolják, ha csak egy részét vallja be, akkor is az egész vádban kell bűnösnek tekinteni. Mivel az, amit bevallott, bizonyítja, hogy képes a más vádpontokban foglaltak elkövetésére is. A testi kínzás mindig is üdvös és hatékony eszköze a lelki bűnbánat felkeltésének. Ezért az alkalmas kínzási módszert az inkvizíció bírájára bízzuk, aki azt meghatározza az illető korának, nemének és állapotának megfelelően. Ha minden eszköz alkalmazása esetén a szerencsétlen nyomorult még mindig tagadja bűnösségét, akkor őt az ördög prédájának kell tekinteni. És mint ilyen nem érdemel irgalmat Isten szolgáinak részéről, sem az Anya Szent Egyház irgalmát és kegyelmét nem érdemli. A kárhozat gyermeke ő, pusztuljon el a kárhozatokkal. Látjuk tehát, hogy az inkvizíciós eljárásnak a végkimenettel az nem volt kétséges, ha valakit megvádoltak. A modern rendszereket, az úgynevezett vegyes rendszer, ahogy említettem, ez már ötvözi az akkuzatórius és az inkvizitorius rendszert, aki azt gondolja, hogy inkvizíciós eljárás nincsen, azt csak gondolja mondjuk a Guantanamo-i támaszpontra, ahol ugye külön szenátusi döntéssel lehetett alkalmazni a tokát, amely középkori módszer volt, nem vízbefolytás volt, hanem hogy az elit, a gyanúsítottnak ugye a szája elé vizes darabot tettek, és arra vizet csöpögtettek, és ezzel mint egy szimulálták a fulladásos halált. Ezt alkalmazzák ma is sok helyen. Sőt, ugye a demokrácia ős hazájában, az Egyesült Államokhoz tartozó Guantanamo-i támaszponton is. Ennek ellenére ugye a maga a vegyes eljárási módszer nem erre épül. Tehát a nyomozási szakban találunk ugye ilyen bizonyos inkvizíciós módszereket, ha úgy tetszik, a vádlottból való vallomásnak valamilyen módon kiszedését. De maga a tárgyalási szakasz az már úgynevezett vádelviség alapján működik. Tehát az eljárás 3 fő szakasza, szát különíthetjük el ebben a vegyes rendszerben, a nyomozást, a vádemelést és a bírósági szakaszt. A teljesség megértésére azonban a büntetőeljárás alapelvein is érdemes egy kicsit végigtekintenünk. Ugye az eljárás a feladatok megoszlásán alapszik, maga a büntetőjogi eljárás. Ezt kontradiktórius eljárásnak nevezzük, hiszen a vád, a védelem és az ítélkezés elkülönül egymástól. Mindenki tudja, ha más nem, akkor a televízióban is, hogy külön van ugye ügyész, külön van védőügyvéd, és van bíró. A
Bíróság a vádelv kötelezi, miszerint ugye az ítélkezés során kizárólag a törvényes vád alapján járhat el, az nem terjeszkedhet túl. Ez alól persze vannak érdekes kivételek. Ebben most nem mennék bele, de láttunk már példát arra, hogy itt a magyar jogrendszerben is, hogy túlterjeszkedik a bíróság magán a vádon. A nagyon fontos jogelv a büntetőeljárásban, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ügyéről bíróság döntsön. Tehát bárkinek a bűncselekmény elkövetése miatti felelősségét csak bíróság mondhatja ki. Ez azért is érdekes, és itt egy pillanatra talán meg is kell állnunk, mert van ennek aktualitása. Ugyanis az új magyar alaptörvény is kijelenti, és itt idézem, mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellenemért bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson észszerű határidőn belül bírálja el. Nagyon szépen hangzik. Igen ám, de az is benne van is az alaptörvényben, hogy különleges jogrendben az emberi méltósághoz való jog és kínzás tilalmán túl, és itt szintén idézem az 54. cikkből, az alapvető jogok gyakorlása felfüggesztető. Vagy az előbb idézett részre utalva, az első cikk harmadik bekezdése szerinti mértéken túl korlátozható. Vagyis, aki a hatalmat gyakorolja, a saját döntése szerint még egy alkotmány által deklarált jogot is felfüggeszthet, vagy korlátozhat, például a bíróság előtt legyen, vagy bíróság legyen az, aki kimondhatja fölött az ítéletet. Az pedig, hogy mi a különleges jogrend, ezt nem határozza meg közelebbről az új alaptörvény. Bármi lehet különleges, hogyha úgy ítéli meg a végrehajtói hatalom. Rövid, aktuális kitér után azért folytatnám ezeket az alapelveket. Nem sorolom föl őket az összeset, de azért ne érjen az a vád, hogy valamit kihagytam. Jogorvoslati jog. Ugye nyilvánvalóan a büntető eljáráson belül intézkedések ellen, vagy azok elmaradása ellen lehet valamilyen fellebbezéssel élni például. Fontos a bizonyítási teher. Ugye a vád bizonyítása a vádlót terheli. Tehát amit nem bizonyít kétséget kizárólag a vádlott terhére, azért nem lehet elítélni. Bár most hirtelen azért föl tudnék sorolni 3 olyan ügyet, hogy úgy ítéltek el a közelmúltban. Nagy nyilvánosságot kapott ügyekben is embereket, hogy nem csak, hogy magát a vádat nem bizonyították, de még ráadásul még magát a vádat ellenmondásosan is terjesztették elő. A védelem joga. Ez is fontos alapelv, ez megilleti a vádlottat, hogy védőt fogadhasson, vagy akár saját maga is fölkészüljön a védelemre. Ehhez társul, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy szabad lábon védekezzék. E jogot korlátozni, vagy bárkinek a szabadságát elvonni, csak törvényben megszabályozott okból és körülmények között lehetséges. Ez egy viszonylag régi büntetőeljárási jogelv, Angliából származik egyébként, talán sokak előtt ismert is a habeas corpus elnevezés, ezt még II. Jakab király hozta, és a angol megfelelője a you may have your body, vagyis hogy veheted a testedet, és a lényege, hogy senkit nem szabad törvénytelenül fogságban tartani, hanem meghatározott idejű előzetes letartóztatás utánról csak a bíró dönthet. Bíróság elé kell állítani, és ha ez nem történik meg, akkor szabadon kell őt bocsátani.
Az már más kérdés, hogy Magyarországon például a büntetőeljárási törvényt úgy módosították a közelmúltban, hogy 15 év vagy annál súlyosabb bűncselekmény esetén az előzetes letartóztatásnak például nincs felső határa. Ebből az következik, hogy valakit akár életfogytig is börtönbe lehet tartani bírósági ítélet nélkül, a jelenlegi magyar törvények szerint. És most rátérnék talán az egyik legfontosabb büntetőeljárási alapelvre, még hatlanság vélelmé.

Természetesen, hogy a társadalom már a bűncselekmény kitudódása után hogyan ítéli ezt el, vagy hogyan tálalják a számára. Hiszen sokakról előre is kimondják, hogy már bűnös, anélkül, hogy bíróság elítélte volna, vagy bármilyen bizonyíték felmerült volna a személyével szemben. A Biblia azonban itt is rendet tesz. Ugye a bűnnel szembeni ártatlanságot egészen más szemszögből néz Isten. Lehet egyáltalán ártatlan az ember? Tehetjük fel a kérdést, és visszautalva a bűnfogalomra, a választ a Biblia meg is adja nekünk. Az első királyok könyvében és a második krónika könyvében találkozunk ugyanezzel a kifejezéssel. Mert nincsen ember, aki ne vétkeznék. Jobb könyvének 9. fejezetében így olvassuk. Hogyan is lehetne igaz a halandó ember Istennél? Ha igaznak mondanám magamat, a szájam kárhoztatna engem. Ha ártatlannak, bűnösnek tenne engem. A római levélben pedig így olvashatjuk. Annak is a 3. fejezetében. Micsoda tehát? Különbek vagyunk-e? Semmiképpen nem. Mert az előbb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak. Amint megvan írva, hogy nincsen még egy igaz se, nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanná lettek, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen egy igaz sem. Mert nincs különbség. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. És az első János levélben az apostol ezt röviden így foglalja össze. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen mi bennünk. Látjuk tehát, hogy hogyan viszonyul a Biblia az ártatlansághoz. Nincs ártatlan ember. Nincs, aki a bűn alól felmentést kaphatna. A természetünkben, mint egy törvényként is jelen van a bűn. Azonban fontos kérdés a mi szempontunkból most, hogy létezik az emberi jogrendben pártatlan eljárás. Az eljárás jogszerűsége egyben jelenti-e, hogy megfelele az igazság követelményének? Isten előtt ez így néz ki. Több helyről idéznék a Bibliából, hogy Isten hogyan viszonyul ehhez, hogyan látja ő a mi világunkat, hogyan szemléli azt a pártatlanságot, amit kitűz maga elé az emberi jogalkotás. Hogyan szemléli azt a jogszerűséget, amely előttünk sokszor egy kőbe vésett, egy idealizált fogalom. És azt gondoljuk róla, hogy attól, hogy valami jogszerű, attól még igazságos is. Isten ezt így látja. Hósás könyvében írja. Pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság, és nincs szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Hamisan esküsznek, és hazudnak, és gyilkolnak, és lopnak, és paráználkodnak. Betörnek, és egyik vér a másikat éri. Azért búsul a föld, és elerőtlenül minden, ami azon lakik, a mezővada és az égmadara egyaránt. Bizony, a tengerhalai is elveszítetnek. Mikás könyvében így írja. Elveszett a földről a kegyes, és igaz sincs az emberek között. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. A fejedelem követelőzik, a bíró fizetésre vár. A főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt. Aki jó közöttük, olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. Így folytatja Szofóniás könyvében.
Fejed

0: Fejedelmei olyanok benne, mint az ordító oroszlánok, bírái, mint az este járó farkasok, nem hagynak reggelre a csonton. Profétái hivalkodók, hitető férfiak, papjai megfertőztetik a szent helyet, erőszakot tesznek a törvényen. Látjuk tehát, hogy Isten, amit elénk tár, az a legkevésbé sem az igazságosság követelményeit mutatja fel. És amit ő a bírákról mond, este járó farkasoknak titulálja, akik reggelre nem hagynak a csonton. Azokat a fejedelmeket, akiket az ország vezetőinek mutat be, mint ordító oroszlánnak. Ugye ismerjünk egy másik hasonlatot az ordító oroszlántól, mint Sátán egyik tulajdonsága. Aki körbejár, hogy mindenkit elpusztítson. És ennek a lelki vonatkozásait is föltárja. A fejedelem követelőzik. A bíró fizetésre vár. Tehát ennek megvan az egzisztenciális háttere is. Hát meg kell élni valamiből. Hát természetes, hogy megpróbálunk kedvére tenni annak a hatalomnak. Kicsit visszakanyarodva az inkvizícióhoz, kimondta egyébként az inkvizíciós eljárás, hogy csak akkor szabad a bírónak kimondani az inkvizítornak az ítéletet, ha 100%-osan meg van győződve a bűnösségéről. Na most volt olyan eset, hogy fölmentette, vagy nem halálbüntetést adott ki. Ebben az esetben viszont rögtön eljárás alá került maga a bíró, hiszen meg kellett vizsgálni, hogy az ítélete az helyén való volt-e. Na most ennek a következménye az volt, hogy ő ment a mágiára. Sok ilyen bírói ítélet aztán nem volt. És ma is találkozunk ezzel a fajta hozzáállással. Amikor igyekszenek megfelelni az emberek a hatalom elvárásainak, már előre gondolkodnak. Hogy is mondta ezt I.S. Gyula a falujárási emlékében? Magánszorgalmú kutyáknak nevezte őket. Vajon miért is dühöntek, kérdezte. Felhömpölyek. Rossz kanik szukák. Ez volt mégis a legcsúnyább. És így folytatja Ezékiel. Pártosok az ő prófétái ő közepette. Ismét találkozunk a kifejezéssel. Olyanok, mint az ordító oroszlán, mely ragadományt ragad. A ragadomány ugye a zsákmányt jelent. Lelkeket ettek, kincset és drágaságot elvesznek, özvegyeit megsokasítják. Papjai erőszakot tettek törvényemen, és megfertőztették, ami nékem szenteltetett. Különbséget nem tettek a között, ami szent és ami közönséges, és a tisztátalan és a tiszta között különbséget nem tanítottak. A szombatjaimtól elrejtették szemeiket, úgyhogy megszentségtelenítettek engem. Elöljárói, ő közepette, mint zsákmányt ragadó farkasok, vért ontani, a lelkeket elveszteni, hogy nyerekedhessenek nyereséggel. És prófétái mázolnak néki mázzal, hiába valóságot látnak és jövendőlnek nékik, mondván, így szól az Úristen, holott az Úr nem beszélt. És eltávozott a jogosság, és az igazság messze áll, mivel elesett a hűség az utcán, és az egyenesség nem juthat be. És a hűség hiányzik, és aki a gonosz kerüli, prédává lesz. És látta ezt az Úr, és nem tetszett az ő szemeinek, hogy jogosság nincsen. És látta, hogy nincsen senki, és álmélkodott, hogy nincsen közben járó. Ézsás könyvében teszi föl ezt a mondatot, és mint egy kérdésként a Szentírás. Isten, mintha álmélkodna, hogy nincs közben járó. Olyan világot élünk, amelyben politikai messiások születnek. Profétálják az igazságot, nem is papok, hanem világi emberek. Ők idézik a Szentírást. Gondoljunk csak az amerikai elnökválasztási kampányra. Egymást akarják felülmúlni ebben. De egyre inkább jellemző ez Európára is. Magyarországot ne is említsem. Profétikus szerepben, megmentő szerepben tűnnek fel. És miközben az egyházi vezetők mit csinálnak? Ők pedig politikai szerepben, politikai állásfoglalásokat tesznek. És Isten mit mond? Látta ezt az Úr, és nem tetszett személynek, hogy jogosság nincsen. És látta, hogy nincsen senki, és álmélkodott, hogy nincsen közbenjáró. De hát mit lehet tenni ebben az esetben? Mit tehet az Isten? És Ézsás könyve 59. fejezetében a gondolatmenetet így folytatja. Ezért karja segít néki, és igazsága gyámolítja őt. És felöltötte az igazságot, mint páncélt, és a szabadítás sisakja van fején. Felöltötte az igazság szolgáltatás ruháit, mint köpenyt. Kiről van szó? Mi történik? Mit hozott Isten? Milyen megoldást kínált fel? Ugye a Bibliának a bűn rendezésére bemutatott megoldása merőben eltérő és egyben megrendítő is az emberi joghoz képest. Nem csak magára a jogra, de magában az eljárásban is. Ha ugyanis az embernek lenne a saját érdemeiből igazsága, akkor az, hogy igazán nyilvánítson valakit ártatlannak, vagy büntelennek, akkor az érdemből járna neki. Tartozásként. Hiszen ártatlannak minősül. Mivel azonban ez egy embernél sem lehetséges, ezért Krisztus helyettes áldozatával való tekintettel ezt Isten ajándékként nyújtja át az embernek. Az igazság, amit tulajdonít az embernek, ezt úgy nevezzük, hogy tulajdonított igazság. Isten a saját igazságát adja át az embernek. Igazzá nyilvánítja. Pedig az, pedig nem az. Mégis Isten azt mondja, hogy te igaz vagy. És az azt jelenti, hogy Isten kegyelemből a Krisztus áldozatára való tekintettek, mint egy Krisztus jellem tulajdonságait látja belénk, és azt mondja róluk, hogy igazak vagyunk. De ahhoz, hogy valóban azok legyünk, ehhez részesíteni is kell ebben az igazságban. Hát először nekünk tulajdonítja, de utána nekünk is kell adja, át is kell, hogy formáljon bennünket, hogy ez megfeleljen az Isten igazságosságnak. Nem lehet valakiről azt mondani, hogy te igaz vagy, hogyha nem is segítjük hozzá. Az emberi gondolkodás fordított. Azt mondja, hogy bizonyíts be, hogy te igaz vagy, és majd akkor én elismerem, hogy az vagy. Bizonyítsál, hogy te jó vagy. Minden emberi kapcsolat valahogy így indul, hát bizonyítsál, és majd akkor elfogadlak. Isten viszont azt mondja, gyere hozzám így, amilyen vagy. Kérdezz én kegyelmemet, amilyen bűnös vagy, úgy gyere hozzám, amilyen állapotban vagy, úgy gyere, és mivel igényled ez a segítségemet, én a Krisztusra való tekintettel téged igaznak nyilvánítanak. De itt nem áll meg. Mert meg is szabadít a bűntől. hogy valóban Isten igazsága legyünk ő benne, ahogyan idéztük Pál apostoltól. Mert az nem lenne igazságos, hogy valaki a bűneivel együtt éljen Isten országában. Idéznék egy nagyon koppanós mondatot Ellen White-tól. A bennünket igazoló szentséget Isten tulajdonítja nekünk. A bennünket megszentelő igazságos életben pedig részesít. Az előbbi jogcímünk a mennyre, az utóbbi pedig alkalmassá tesz a mennyre. Csodálatos elgondolás ez. Micsoda eljárás ez. Ahogy a Zsoltárokban olvashatjuk. Az Isten, aki felövez engem erővel, és tökéletessé teszi utamat. Felövez engem erővel, vagyis igazán nyilvánít. És tökéletessé teszi utamat, vagyis meg is igazít. Könyörülj rajtam, mondja az 51. Zsoltárban. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el bűneimet, vagyis nyilváníts igazzá. És hogy folytatja? Egészen most ki engemet az én álnokságomból. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mos meg engemet, és fehérebb leszek a honnan. Tehát végezd is el a munkát. Így is igazzá. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Nyilváníts igazzá. Tiszta szívet teremts bennem. Így is igazzá. A második Korintus levélben így olvashatjuk. Az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket. És így folytatja ezt a gondolatmenetet a Római Levél 8. fejezetében, mert akiket előre ismert, eleve el is rendelt, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Isten az, aki megigazít. Itt azért egy pillanatra megállok, mert Pál apostolnak mindig nagyon mélyek a gondolatai, és első hallásra még talán felfoghatatlan is. Ezért végig mennék rajta még egyszer. Mert akiket eleve elrendelt, előre ismert, így az eredeti görög szerint fordítottam, eleve el is rendelte, itt a pro-orio senso szerepel, vagyis előre gondoskodott róla. Miről is gondoskodott róla? Hogy azok az ő fia ábrázatához, az ő képmásához, ejkonjához hasonlatosak legyenek. Mégpedig a szónak abban az értelmében, hogy ugyanaz legyen, homoyoma. Vagyis jellemükben Krisztushoz váljanak hasonlóvá. Arról gondoskodott Isten, hogy a mi jellemünk, hogy olyan cselekedeteket készítsen elő, hogy azokban járjunk, hogy a mi jellemünk Krisztusivá változhasson. De nem áll meg itt, mert akikről előre gondoskodott, azokat el is hívta. Mégpedig úgy hívta el, hogy előkészített cselekedeteket. Pantaszinegeitis agaton, ahogy az eredeti görög mondja. Minden együtt munkálkodik a jóra bennünk. Isten belülről készített bennünket. És akiket így elhívott, és itt mondja Pál apostol, azokat meg is igazította. Tehát akikre kinyilvánította, hogy te hozzám tartozol, téged elismerlek, azokat igazzá is tette. És itt még tovább is megy, mert a szentségig is elvezeti az embert. Mert akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Isten, aki megigazít. Igen ám, de hogyan történik mindez? Mi az eljárás? De Zsoltárokban olvashatjuk, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg a gondolataimat. Isten maga is kinyilvánítja. Ézsás profétán keresztül. Gyertek, törvénykezdjünk, azt mondja az Úr. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérnek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Olyan fehérek lesznek. Isten ezt a szándékát kinyilvánítja, de valahogy ennek meg kell történnie a gyakorlatban is. Hogy zajlik le egy ilyen tárgyalás? Hát ott vagyunk mi, mint bűnös emberek. Oda kell állnunk egy bíró elé, és ott szégyenkeznünk kell? Hogy fog kinézni ez? Isten, akiket igazzá nyilvánít, és igazzá is akar tenni, milyen eljárást követ? Egyáltalán ki képviseli a vádat, ki a védő, és ki a bíró? A vád képviselőjét alig ha kell bemutatni. Hiszen görögül a neve Diabolos, ami annyit jelent, hogy vádoló. Egy különleges képet látunk Zakariás könyve 3. fejezetében. Jelképes ez, hiszen ez egyetlen egy emberrel nem történik meg. Mégis látjuk Józsuát, a főpapot, akinek az élete, mint egy kilőtt nyilvessző. Elkötelezés az Istennek való hűség jellemzi. De ott látjuk őt szennyes ruhában. Így mutatja be Zakariás könyve 3. fejezete. Azután megmutatta nékem Józsuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és a sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta az Úr a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadta Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszögéhez? Mit látunk tehát? Egy picit, ugye kavarodik a kép, de Józsua az világos. Azt is látjuk, hogy sátán is ott áll. Mint a mi atyánk, ugye a Jelenések könyve 12. fejezetében olvassuk, mint atyánk fiainak vádolója, aki vádolta őket éjjel és nappal. Ott áll és vádolja őt. Ahogy ugye a Júdás levélben is olvashatjuk, ugye. Ugye Krisztus a sátánnál való küzdelemben mindig, mint Mihály jelenik meg, kicsoda olyan, mint Isten. És ott is ugye Mózes teste fölött vetekedett, ott Mózest vádolta sátán. Itt Józsuét vádolja, mindenkit vádolhat. És mi történik? Ott áll az Úr angyala előtt, az Úr angyala Krisztus. Sokszor jelenik meg angyalként, követként a Bibliában Jézus elnevezéssel. És azt látjuk, hogy vádolja őt, és egyébként érdekes maga a Zakariás könyve, hiszen itt az Úr elnevezés mindig a Jahve. Ezzel nagyon ki kell térnie annak, aki az Ószövetséget olvassa, hogy Krisztust kikerülje. Hiszen itt is azt olvasható, és mondta az Úr, vagyis Jahve a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr. Hát nem magáról mondja ezt, ugye? Mondta Jahve a sátánnak, hogy dorgáljon meg téged Jahve. Jahvénak nevezi az Úr angyalát is, Jahvénak nevezi az Istent is. Úgy tetszik, két Jahve van itt jelen. És az igazzátétel ezután következik. Amikor tiszta süveget rendel neki, tiszta ruhát, és felöltöztetik ebbe Józsuét. Mert a fehér ruga a szenteknek igazságos cselekedetei, ahogy olvassuk a jelenések könyvében. És megkapja a fehér ruhát Józsué. Isten tisztává nyilvánítja, igazzá nyilvánítja. De aztán hozzáteszi, hogy a parancsolataimban jársz, és megtartod, akkor te is ítélője lesz a házamnak. Tehát a feltétel ott van. És milyen szerepben látjuk Krisztust? Mint a védőügyvéd. És milyen szerepben látjuk? Mint a bírót. El tudjuk képzelni, hogy a földi jogrendszerekben úgy megy valaki egy tárgyalásra, hogy a védője egyben az, aki az ítéletet is kimondja. Az emberi jogrendszerek nem ilyenek. A Tanú című filmből talán többen ismerik, hiszen kultikus film, hogy a tanúnak kezébe adják a vallomását, és akkor mondja, hogy virágelftárs, hiszen az az ítélet. Ott még az is előfordult a filmben, hogy a védő a súlyosabb büntetést kért, ugye, mint amit a vád. Istennél ez a csodálatos. Az, aki a mi védőnk, az, aki kezességet vállal értünk, az egyben a bíró is, aki eldönti, hogy az igaz életben tud-e részesíteni bennünket. Mindaz a kegyelem, amit felkínált, mindaz a küzdelem, amit értünk folytatott, ami a végletekig tartó küzdelem, gondoljuk csak el, hogy Júdásért mennyit küzdött Krisztus. És még abban is példát mutatott, amikor János evangéliumból tudjuk, hogy már belé ment az ördög, így fogalmaz az apostol, mégis Jézus még ezután is küzd érte. Barátom, miért jöttél, mondja Bécsomának elő. Tehát a küzdelem, a védő küzdelme azért, aki bennünket meg akar jobbítani, az határtalan. És ő hozza az ítéletet is. Mert amikor előállt perelni az Úr, és itt áll ítélni a népeket, ahogyan fölvezeti Ézsaiás könyve, arra a János evangélium megadja a választ az 5. fejezetben. Mert az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. És itt értjük meg, hogy Ézsaiás miért sóhajt fel így, hogy közel van, aki engem megigazít. Ki perel én velem? Álljunk együtt elő. Kicsoda peresem? Közelegjen hozzám. Íme az Úristen megsegít engem. Kicsoda kárhoztatná engem. Hát ha ilyen erős fegyveres van, ilyen védőnk van, akinek az érvrendszerében szemben nem áll meg semmi. És ha ilyen igazságos bíránk van, akkor joggal bízhatunk az igazságos ítéletben. És az igazságos ítéletnek van még egy, az emberi jogrendszerektől merőben eltérő mozzanata. Nevezetesen, hogy ahogy láttuk, hogy a bírósági eljárások általában nyilvánosak, Sőt, ugye az akkuzatórius eljárásban kötelezően nyilvános volt. És a vegyes eljárási rendszerekben is csak akkor van zárt tárgyalás, hogyha valami törvény szabja elő, vagy pedig valami különleges, abból ugye a vádlott ezt kéri, és ezt méltányolja a bíróság. Addig az Isten előtti eljárás az nem nyilvános. Mindaz, aki igényli az Isten segítségét, és mindaz, aki segítségül hívja az ő nevét, és amire ígéret van, hogy megtartatik, annak az eljárását Jézus egy vizsgálati ítéletben folytatja le. Nem nyilvános ítéletben. Jézus ugyanis, amikor eljön, és az igazak feltámadnak, a Biblia ezt úgy tárja elénk, hogy felmentő ítélettel jön. A tárgyalásról tudomásunk sincs, hogy volt-e. Csak azt látjuk, hogy íme a felmentő ítélet. Úgy hátunk mögé veti a mi bűneinket, hogy említése esik róluk. Ezt a Biblia elénk tárja, ezt a vizsgálati ítéletet. Sőt, még ennek a kezdő időpontját is meghatározta, ugye a 2300 éves proféciában. Jézus bement a szentek szentjébe, és megkezdte ezt. Elkezdődött az ítélet az igazak házán, mondja Péter apostol. És ez a felmentő ítélet, amelyért Jézus dolgozik, hogy megszülethessen, erre megint csak ő szolgáltatta az erkölcsi alapot. Hiszen az ő kereszt áldozatá, az ő áldozatához nem csak a kereszt áldozat tartozott hozzá, hanem a vádolási procedúra is. Jézus Krisztust megvádolták. És mindaz, amit nem véletlen maga az sem, hogy a Biblia ilyen részletesen mutatja be, különösen János evangéliumban. Hogy ez hogy zajlott, ez a vádolási procedúra. És nem csak az, hogy hurcolták, hanem hogyan próbálták megalázni őt. És Jézus elszenvedte helyettünk magát a tárgyalást is úgy, hogy ártatlan volt. És őt senki nem védte. Bennünket az véd, aki az egész világ mindenséget teremtette. Mert minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Amit Isten elgondolt, az Krisztus az ő szavával, az ő igéjével megvalósította. Legyen világosság, és lett világosság. Ki mondta ezeket a szavakat? Ki teremtette az ember? Kialkotta a föld porából. A mi védőnk és a mi bíránk. Ha valakinek, hát neki joga van ehhez. És ő emberektől ítéltetette. És végig szenvedte azt a procedúrát is, amit egyikünknek sem kell. És akit vegzáltak már hatóságok, tudják, hogy milyen. Függetlenül attól, hogy okkal vagy ok nélkül teszik-e. De Jézust minden bizony alap nélkül. Hiszen a jobblator számára is így nyílt meg a lehetőség, hogy feltámadhasson Krisztus második eljövetelekor. Mert elismerte és látta, hogy ő semmit nem vétkezett. Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint a bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. Ézsaiás könyve 53. fejezete szerint Jézus szenvedés történetét mutatja be, Így áll előttünk a messiás. Ahogy az első Péter levelet idéztem a múlt alkalommal is, aki szidalmazván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, bízta az igazságosan ítélőre. Láttuk tehát, hogy ez a vizsgálati szakasz, amely megelőzi az igazak feletti ítélkezést, az szükséges. Krisztus ekkor tudja megvizsgálni, mint a szívek és vesék vizsgálója, hogy mik voltak a mi szándékaink, mik a mi szándékaink. És meg tud bennünket jobbítani, hogy ezeket a szándékokat jó cselekedetekre is tudjuk váltani. Mert aki elkezdte bennünk a dolgot, be is végzi az ő ígérete szerint. Így mondja Ézsás könyve 43. fejezetében. Én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. Juttasd eszembe, no pereljünk együtt, beszéld el, hogy igaznak találtassál. Csodálatos gondolatok ezek. Mit mond itt Jézus? Nem miattad, nem az érdekeid, nem az érdemeidért. Mert hogy is mondta Kierkegaard, a nagy filozófus, hogy az emberiség és a kereszténység nagy bűne, hogy a bűnnel szembe az érdemet állította. Még az érdemmel szemben, vagy a bűnnel szemben nem az érdem áll, hanem a kegyelem. És világosan mondja Jézus, eltörlöm áldogságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. És azt mondja, juttasd eszembe, no pereljünk együtt, beszéld el, önts ki a szíved, mint a vizet úgy önts ki előttem, hogy igaznak találhassál, hogy meg tudjak bocsátani neked, hogy igazzá tudjalak tenni. És így válaszol erre a 119. Zsoltárba Dávid. Te perej peremben, és ments meg, és a te beszédet szerint eleveníts meg engem. És Jeremiás is így kéri. Pereld meg, Uram, lelkemnek perét. Vásd meg életemet. És hogy van-e igaz bírónk, vagy hagyatkozhatunk csak arra, ami ezen a földön van. Arra zárásképpen a 9. Zsoltárból idéznék. Ami lényegében meg is szabja Isten igazságosságának eljárási kereteit. Így szól a 9. Zsoltár, 5. verse. Véghez vitted ítéletemet és ügyemet. Az ítélőszékben ültél, mint igaz bíró. És így folytatja a 8. verstől. Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot. Igazsággal. Törvényt tesz a népeknek. Méltányosan. Láttuk tehát, hogy az emberi jogrendszerekben bármennyire is próbálják tökéletesre vinni, mindig csak a jogszerűség talaján maradnak. Ez a jogszerűség pedig mindig részleges, mindig tökéletlen, és mindig érdekeknek, hatalmi, társadalmi, önző érdekeknek alárendelten fog csak működni. Ne is várjunk igazságszolgáltatást el. Maradjunk abban a tudatban, hogy az ember jogot tud szolgáltatni. Igazság azonban csak Istennél van. Itt most akkor be is fejezem az előadást. Következő alkalommal áttérünk a tulajdonjogi kérdésekre, és a rövid szünet után, ha esetleg van még kérdés, hiszen ez egy óriási téma, mindenre nem térhettem ki, akkor szívesen válaszolok. Köszönöm a részvételt.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves hallgatóink, az Ezékiel könyve 18. és 33. fejezetében szó szerint kétszer is fölhangzik ez az isteni kérdés, hogy miért halnátok meg? Miért halnátok meg? Majd felolvasom a teljes Biblia verset is. Ezékiel könyvének egyik sajátossága, hogy ez a nagy horderejű kérdés azért hangzik el kétszer, mert Isten arról beszél részletesen, hogy ő nem gyönyörködik a meghaló halálában, hogy őróla, az Istenről ne azt feltételezze senki se, hogy ő a büntető, szigorú Isten, aki alig várja, hogy a gonosz embereket megbüntesse. Más bibliai könyvek is beszélnek arról, hogy Isten a gonosz miatt is bánkódó, és Isten nemhogy nem gyönyörködik a meghaló halálában, hanem Isten továbbra is az élet pártján áll, akkor is, hogyha mi eltértünk az élet törvényeitől, vissza akar vezetni ezekhez a törvényekhez, és életet, örök életet akar biztosítani a számunkra. Hogy kiemeljük a Bibliából ezt az isteni kérdést, hogy miért halnátok meg, ugye az előadást ezzel szeretném kezdeni, hogy miért olyan fontos kérdés ez, és egyáltalán kell-e ilyesmit kérdezni? Mert hát szinte minden ember élni akar. És ha bár vannak könnyed megjegyzések sokunk részéről az életünk során, amikor hát ezekkel a megjegyzésekkel azt fejezzük ki, hogy talán jobb lenne meghalni, de azért, hogyha jön az az óra, amikor az ember megöregszik, azért nem adja olyan könnyen az életet, és mindenki ragaszkodik az élethez, ahogy szokták mondani. Hogy miért van egyáltalán a Bibliában ilyen kérdés, hogy miért halnátok meg? Mint hogyha ez az ember választásán múlanék, hogyha az ember jól dönt és jól választ, akkor nem hal meg. Szóval a bevezetésképp egy nagyon fontos és nagyon megrendítő Biblia verse szeretnék hivatkozni, Példabeszédek könyve 8. fejezet 35. és 36. verseiben szerepel ez a magvas megállapítás. Én a 36. verset szeretném most szó szerint is felidézni, mert sajnos ennek az isteni kérdésnek van létjogosultsága, mert ha közvetlenül nem akarunk is meghalni, de sajnos az emberi élet annyira eltorzult, hogy közvetve az emberiség döntő része a halált hajhásza. Ez a Példabeszédek 8.36 így hangzik, de aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén. Mindenki, valaki engem gyűlöl, szereti a halált. Ezt azért nem gondolnánk. A Bibliában van ilyen kifejezés, hogy az emberek szeretik a halált. Mi azt látjuk inkább, hogy az emberek az életet szeretik. A haláltól mindenki irtózik. Ez így is van közvetlenül, de közvetve, mit is mond ez az ige? Aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén. A bűn, a vétek az emberi léleknek a megerőszakolása. És aki engem gyűlöl, ha valaki az Istenről nem akar tudni, ha valaki az igazságról, az élet adományozójáról nem akar tudni, ha valaki az Isten gyűlöli, ezzel tulajdonképp szereti a halált. És ezért van helye a Bibliában ennek a kérdésnek, hogy miért halnátok meg, mert sajnos az ember erre van beállítva, mondom, ha nem is közvetlenül, de közvetve, hogy az emberek szeretik a halált. Mondok erre néhány példát, és bibliai példákat szeretnék felsorolni. Hát ugye a legriasztóbb példák, hogy a Biblia beszél öngyilkosokról, akik kifejezetten maguk dobták el maguktól az életet. Például csak gondoljunk arra, hogy Izrael első királya Saul is, bár hitben indult el a pályáján, mégis öngyilkossággal fejezte be az életét. Akhitófel, egy művelt, értelmes ember Dávid idejében öngyilkos lett. Jézus egyik tanítványa is öngyilkos lett, ugye Júdás. Tehát a Biblia beszél ilyen esetekről, hogy az emberek annyira szeretik a halált, hogy maguk választják és maguk dobják el az életet maguktól. Vagy egy másik eset. Ki ne emlékezne Jób könyve 2. fejezet 9. versére, amelyben a Jób felesége tanácsot ad Jóbnak akkor, amikor már a férje mindent elveszít, nem csak a gyerekeit, hanem már ugye az egészségét is. Ugye így mondja a Jób könyve 2. fejezet 9. versében szó szerint, átkozd meg az Istent és hallj meg.
Tehát amikor egy asszony erre hívja föl a férjének a figyelmét, és erre buzdítja, hogy átkozz meg az Istent, és hajd meg, nincs értelme az életednek. Mindent elveszítettél, szeretteidet és a vagyonodat, az egészségedet is, átkozz meg az Istent, és hajd meg. De egy harmadik dologra hadd hívjam fel a figyelmet, hogy például Ézsaunak a történetében olvassuk a Mózes első könyve 25. fejezet 32. versében, akkor, amikor eladja egy tálencsér az elsőszülöttségi jogát, hogy azzal okolja meg a maga rossz döntését, hogy ő már csak halni jár. Neki az élet már másra nem jó, csak halni jár. Ő nem szívesen él. Ő inkább már meghalna. És milyen megdöbbentő, hogy ugyanitt Mózes első könyve 27. fejezet 46. versében ugye Ézsaui édesanyja Rebeka is azt mondja, hogy eluntam az életemet, ugye a fiának a rossz házasságai miatt mondja ezt, ugye Ézsau többször is megnősült, több nejűségben élt, minek nekem az élet? Eluntam az életet, minek nekem az élet? Hát ez is egy ilyen halni járás, mint a hitetlen fiának a szóhasználata. Rebeka azonban hívő ember volt, és egy hívő ember szájából ezt olvasni, hogy hát én itt csak halni járok, minek nekem az élet? De gondoljunk még súlyosabb esetekre, például két próféta történetéből. Királyok első könyve 19. fejezet 4. versében azt olvassuk Illésről, hogy ő kifejezetten könyörgött Istenhez, hogy hadd halhasson meg. Ugye ott persze látjuk a hátát mögét ennek a döntésének, hogy mi vezette erre, hogy ő meg akart halni, hogy szégyelte magát, hogy félni kezdett egy pogány királyné asszonytól, de Istenhez így könyörgött, hogy elég már nekem az élet, és azért könyörgött, hogy halljon meg. De Jónás könyve 4. fejezet 3. versében is ezt olvashatjuk, maga Jónás is így imádkozik Istenhez, hogy vegye el azért az életét, mert jobb meghalnom, mint sem élnem. Most ezek a bibliai példák is azt mutatják, hogy egyrészt mi emberek szívesen hivatkozunk arra, hogy nem szeretjük a halált, félünk a haláltól, közvetlenül biztos, hogy ez szinte mindenkivel így van, de közvetett módon viszont nagyon sokat játszunk a halállal. És nagyon sokan kívánják is a halált, és a mai korban főleg, mert a mai kor a kockázatok kora, és az emberek a gyors sebességtől kezdve a vakmerő helyzetekbe való belemenésig mindennel csak azt tanúsítják, hogy a halál egyrészt félelmetes dologként áll az emberek előtt, másrészt viszont valami játékszerként, amibe talán jobb átlépni, mint ennek az életnek a nyűgét és nyilait elviselni. Tehát ezért van a Bibliában létjogosultsága ilyen kérdésnek, és Isten ezért fordult hozzánk így, hogy miért halnátok meg. Mielőtt tovább mennénk, itt azt gondolom, hogy be kell iktatnunk azt, hogyha ennyit beszéltünk a halálról, hogy a Biblia hogyan is határozza meg a halált. Mi a halál? Mert nagyon sok emberi probléma erre vezethető vissza, hogy a fogalmak nem állnak tisztán előttünk. Hát, hogyha valamit nem tartunk olyan rossznak, akkor azt közvetve lehet kívánni is, talán ezért is keresik az emberek a halált, mint hogy Kosztolányi Dezső mondta a maga ironikus módján, hogy a halál az jobb lehet az életnél, mert onnan még nem jött vissza senki, innen meg mindenki oda kívánkozik. Ugye ez is egy ilyen ironikus 20. századi felfogás, hogy onnét még nem kívánkozott vissza senki, innen meg mindenki oda kívánkozik. A Bibliában két meghatározást olvashatunk a halálról, két nagyon rövid, de csattanós meghatározást. Az egyik talán nagyon ismert, ez a Római Levél 6. fejezet 23. verse. Róma 6.23. A bűn zsoldja a halál. Tehát azt mondja a Biblia, hogy ha nem lenne bűn a világon, ha nem engedtük volna be a rosszat a világba, halál se lenne. A halál a bűnnek a következménye. A bűn fizetsége, a bűn ezzel fizet, hogy mi belemegyünk a bűnbe, hogy bűnöket követünk el az életben, na, ennek ez a következménye, a bűn fizetsége a halál, a bűn zsoldja a halál. A másik meghatározás az nem annyira ismert, de én talán még az előzőnél is fontosabbnak tartom, ez az első korintusi levél 15. fejezet 26. verse, 1 Korintus 15-26, amikor Pál apostol azt mondja, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Tehát Pál apostol a másik meghatározásban azt mondja, a halál ellenség. A halál ellenség, az nem mondjuk másnak, a halál egy nem kívánatos, nem idevaló, egy betolakodott a világba, a föld történelme betolakodott ellenség. De miért mondja utolsó ellenségnek?
Miért mondja utolsó ellenségnek? Hát ugye az előbbi meghatározásból is ez következik, mert ha a bűn zsoldja a halál, akkor a mi nekünk az első számú ellenségünk a bűn. Az első számú ellenségünk a bűn. Először a bűnnel kell fölvenni a küzdelmet, először a bűn tekintetében kell a világos látás, meg a bűnnel szembeni elszánt küzdelem, mert a bűn az első ellenség, aminek az okozata, a következménye a halál. Megjegyzem, hogy ezt nem csak a Biblia állítja, hanem aki elolvasta például Szokrátész védőbeszédét. Halál előtt így fordult az aténiakhoz, ugye időszámításunk előtt 399-ben végezték ki, illetve akarták kivégezni Szokrátészt. Szokrátész azt mondta az aténiaknak, ugye az utolsó szó jogán, hogy kedves aténiak, ne a haláltól féljetek, hanem attól féljetek, ami a halálnál is fürgébben fut. Egy érdekes, szép hasonlat, ami a halálnál is fürgébben fut, ez a bűn. A bűntől féljetek. Mert ha a bűn következménye a halál, akkor az októl kell félni, az okkal kell felvenni a küzdelmet, és akkor majd az okozat is valamilyen módon orvoslást nyer. Tehát a meghatározásokból az következik, hogy ha a bűn zsoldja a halál, és a halál mint utolsó ellenség fog majd eltöröltetni, ha a Biblia a halált ellenségnek nevezi, akkor egy istenhívő embernek küzdenie kell a halállal szemben, vagyis a halált le kell győzni. De a halált nem lehet úgy legyőzni, ahogy az emberek gondolják, hogy különböző elméleteket állítanak fel, hogy úgyse halunk meg, meg csak bizonyos részünk hal meg, hanem a Biblia azt tanítja, hogy a halálnak, mint ellenségnek a legyőzésében van egy Isten által adott eszközünk, illetve egy Isten által adott felhívásunk. És itt szeretném az alapigénket most már teljes terjedelmében felolvasni, tehát Ezékiel könyvéhez lapoznék, és ott a, mondom, kétszer is előfordul, de én talán a rövidebbet olvasom, az Ezékiel könyve 33. fejezet 11. versét. Ezt mondta Isten a prófétának, mondjad nékik, élek én, ezt mondja az Úristen, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz útjaitokról, hiszen miért halnátok meg, ó Izrael háza? Tehát mielőtt elhangozna ez a kérdés, hogy miért halnátok meg, ó Izrael háza, Isten azt a felszólítást közvetíti, hogy a halál legyőzésében döntő szerep jut annak, hogy mi meg akarunk térni, vagy nem akarunk megtérni. Ha az ember megtér, ha hitetlen megtér az ő útjáról, akkor élni fog. Térjetek meg gonosz utaitokról, hiszen miért halnátok meg, ó Izrael háza? Tehát benne van ebben a rövid megfogalmazásban, hogyha az ember megtér, ha az ember élet megváltozik, ha a bűnnel szemben sikeresen vesszük fel a küzdelmet, akkor a halál legyőzhető. Tehát ez a Bibliának már az Ószövetségben megszólalítása, és tulajdonképpen

verset. Tehát János evangéliuma 5. fejezet 24. versét. Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. Tehát Jézus azt mondja, hogy aki az ő beszédeit hallgatja, hisz ezeknek a beszédeknek, amelyek egyedül képesek tudatos megváltozást és megtérést eredményezni az életünkben, az nem jut a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. Tehát Jézus ilyen ígéreteket mondott, hogy átmegy a halálból az életre. A másik ilyen kifejezést János evangéliuma 8. fejezetéből olvasnám, a János evangéliuma 8. fejezet 21. versétől. Ismét mondta azért nékik Jézus: én elmegyek és kerestek majd engem, és a ti bűneitekben fogtok meghalni. Ahova én megyek, ti nem jöhettek oda, mondja a kora vallási vezetőinek, hogyha megmaradnak a bűneikben, hogyha nem térnek meg, a bűneikben fognak meghalni, és nem lesz számukra örök élet. Mondták azért a zsidók: avagy megölje magát, hogy azt mondja, ahova én megyek, ti nem jöhettek oda? Tehát teljesen félreértik, azt hiszik, hogy Jézus öngyilkosságra készül. És mondta nékik: ti innét alul valók vagytok, én onnét felül való vagyok. Ti a világból valók vagytok, én nem vagyok a világból való. Azért mondtam néktek, hogy a ti bűneitekben haltok meg, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben. Egy nagyon rövid, hangsúlyos jézusi kijelentés: ha nem hiszitek, hogy én vagyok. Ha valaki nem hiszi azt, hogy van az Istennek válasza az életünk kérdéseire, hogyha nem hiszi valaki azt, hogy valakit küldött az Isten, a nagy vagyokot, aki mindig így mutatkozott, hogy én vagyok. Ha nem hiszitek, hogy én vagyok, akkor meghaltok bűneitekben. Tehát Jézus is erre helyezi a hangsúlyt, hogy a halál legyőzése az nem más, mint a bűn legyőzése, és a bűn legyőzéséhez vezető út, ez a megtéréssel teljes, amikor az ember megtér és elfogadja Isten segítségét és kegyelmét, akkor válik számára bizonyossá az, hogy Isten segítségével a bűn legyőzhető. Saját erőnkből a bűn nem győzhető le. Sokaknak azért nincs reménységük, mert mindig azt látják, hogy a bűnökkel szemben alul maradnak, vagy már legyőzöttnek hit bűnök újra visszatérnek. Tehát, hogyha ha nincs tapasztalatunk a bűn legyőzéséről, akkor a halál legyőzése sem világos, egyértelmű, és nem is hihetünk benne. Itt ennél a pontnál szeretném azért fölvetni azt a kérdést, hogy tulajdonképpen a halál problémájára ez a világ milyen megoldást ad. Ha valaki ide születik a mi világunkra, és egy idő után szembe találkozik ezzel, hogy van halál. Hát egy idő után mindenki szembe találkozik. Visszapörgethetjük az időt, hogy ki mikor találkozott szembe ezzel tapasztalatilag, hogy meghalt a családunkban valaki, vagy hallottunk először egy halálesetről, vagy egy temetésen vettünk részt, és a maga brutális valóságában láttuk, hogy hát most volt valaki, és nincs. Ugye ezzel mindenki találkozik. A Biblia szerint az életben két megoldás kínálkozik a halálra. Az egyik megoldást maga a halál okozója és a bűn kitervelője adja. Tehát van egy sátáni megoldás a halálra, amit a Mózes első könyve 3. fejezetében olvashatunk, a bűneset történetében, amikor Sátán olyan magabiztosan kijelenti Évának, aki elkezd vele beszélgetni, ugye a kígyót használja fel Sátán, hogy rajta keresztül megszólítsa Évát, és amikor Éva azt mondja, hogy Isten bennünket figyelmeztetett, hogy meg se közelítsük ezt a fát, mert ha veszünk a fa gyümölcséből, akkor meghalunk. És ott hangzik el Sátántól ez a válasz, hogy bizony nem haltok meg. Most a halálra az egyik megoldás ez, hogy nincs halál. Vagy nem úgy van halál, hogy az ember ezt látja. Sátán képes elhitetni az embert azzal, hogy vagy nincs halál, eszembe jut egy nagy költőnknek, Arany Jánosnak a Kies őt című versében az a híres vers, hogy természetben nincs halál. Például, hogy a természetben nincs halál, mert a természet mindig megújul. Mindig megújul. Minden tél után jön a tavasz, és akkor mindig jön valami megújulás, és leírja a költ, hogy természetben nincs halál. Sokan például így gondolkoznak, hogy tulajdonképpen nincs is halál, csak mindig átalakulás van. Folytonos

átalakulás. A halál után mindig van újjáéledés, megint van egy kis enyészet, utána megint van újjáéledés. Én emlékezem, amikor Budapestre jöttem, és kollégista voltam, elkezdtük így nézegetni a különböző egyház felekezeteknek az előadásait, és nem is érdekes, hogy melyik egyház felekezet egyik sorozatára elmentünk, 70-es években volt ez, arról szólt, hogy mit tehetünk a halállal szemben. És zsúfolásig tele volt az óriási templom, és az előadó ékes szólóan, ragyogó biztonsággal azt fejtette ki, hogy tulajdonképpen nincs halál, mert testileg nincs halál, mert visszaoldódunk a kozmoszba, mert minden egyes atomunk részünk az a természet része lesz. Lelkileg meg hát úgy is tudjuk, hogy nincs halál, mert a lélek az halhatatlan. Tehát arról igyekezett ott meggyőzni a nagy hallgatóságot, hogy tulajdonképpen ne féljünk, mert ez a halál, ez nem is létezik, ez csak olyan gyengesége az emberi elmének, hogy halálról beszél, de ha testileg a kozmosz részévé válunk, micsoda fenkölt gondolat ez, hogy én ha meghalok, akkor ha szétszór is a szél és por lesz belőlem, de akkor is én a kozmosz része leszek. És lelkileg meg hát soha nem halok meg, mert a lélek halhatatlan. Hát olyan egy-két óráig olyan rebdeső állapotban voltunk, hogy hát tulajdonképpen tényleg, hogy nincs is halál, de aztán utána csak visszazökkentünk a hétköznapok menetébe, hogy azért nem egészen így van ez. Hát hogy nincs halál, amikor van? Ugye, amikor megölik a betlehemi kisdedeket, mit ír Máté evangélium a második fejezete? Hogy Rákel síratta a fiait, mert nincsenek. Hát a vanból nincs lesz. Egyszer élünk, és aztán meg semmi nincs utána. Hát ez halál, ez mi másnak nevezik, hogy halál. De hogy említettem, nagyon sokszor az emberekkel azt akarják elhitetni, hogy ha a tested meghal is, mert hát ugye azt nem lehet letagadni, hogy az ember leépül, meghal is, és hát eltemetik. Ha a tested meghal is, de a lelked nem hal meg. Gondolom, hogy Sátánnak ebben a mondatában is, hogy bizony nem haltok meg, inkább ez van benne. Mert ugye Sátán azt nem tudja letagadtatni, hogy a bűn hova vezet, hogy az a halálhoz vezet, és a test felbomlik, de azzal el tudja hitetni az embereket, hogy ha egyik részünkben meghalunk is, az a másik részünkben nem halunk meg. És itt van ugye a halállal kapcsolatos egyik megoldás, amit nyugodtan nevezhetünk egyszerűen sátáni megoldásnak, és ez, hogy nincs halál, mert a lélek halhatatlan. Mert testileg meghalsz, de a lélek halhatatlan. Ez szólalt meg a paradicsomban ebben a kis mondatban, hogy bizony nem haltok meg. Ebbe csak az lehet benne, hogy a tested meghal, azt nem tudom meg nem történté tenni, azt nem lehet letagadni, abból por lesz, de a lelked nem fog meghalni. Jó itt felidéznünk egyébként, hogy erre a felfogásra mit mond a Szentírás, mert a második Timóteus levél második fejezetében erre Pál apostol kitér, és egy nagyon fontos igehely, amit jó megjegyezni, hiszen az őskeresztény korban is terjedtek, már a keresztények között is ilyen magyarázatok, és ha fellapozzuk a második Timóteus levelet, ott a második fejezetben, a 17. és 18. versekben ezt olvassuk. És az ő beszédük, mint a rákfekély terjed, közülük való Himéneus és Filétusz, akik az igazság mellől eltévejedtek, azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldújják némelyeknek a hitét. Na, amit Pál apostol rákfekély terjedéséhez, tehát egy rákos betegséghez hasonlít, és megnevez két ókori tanítót, ezt a Himéneust és Filétuszt, az most egy a világon legelterjedtebb felfogás, hogy tudnélik, azt mondják az embereknek, hogy testileg meghaltok, de a feltámadás már megtörtént, ugye, hogy szokták mondani, hogy ő már ott fönt van. Ő már ott fönt, már onnan néz bennünket. Egy nagyon elterjedt, és a kereszténység körében is olyan megfellebbezhetetlennek tartott, és tetejében még a Bibliának is tulajdonítják ezt a tanítást, mint hogy a Bibliától ez nagyon messze áll, mert a Biblia azt mondja, hogy az ember mindenestül a halál fogja akkor, amikor meghal. Tehát ilyen nincsen, hogy valaki testileg meghal, de a feltámadás már megtörtént, és a lélek már valahol fönt van, és onnan fölülről néz. Ez egyszerűen becsapás, ez egy olyan hazugság, amelyet ha milliárdok vagy százmilliók hisznek is, attól még nem lesz igazság. Az igazság az, amit a bűneset után
Isten mond a Mózes első könyve 3. fejezet 19. versében, por vagy te. Nem azt mondja, hogy a te tested por, azt mondja, hogy te por vagy. Mindenestül fogva por vagy. Tehát nem azt mondja, hogy a tested por, de a lelked tovább él, hanem nagyon pontos a bibliai megfogalmazás, hogy te por vagy. Tehát, ha valakinek ezzel kapcsolatban majd kérdése van, erre kitérhetünk, én ezzel az egyik megoldással nem sokat szeretnék foglalkozni, még akkor sem, hogyha ennek a sátáni megoldásnak hódol, vagy öntudatlanul, vagy nagyon is tudatosan az egész világ, hogy tudnilik, vagy nincs halál, vagy csak részleges halál van, és az emberek egyik része az halhatatlan. Én a másik megoldással szeretnék foglalkozni. Isten milyen megoldást ad a halálnak a problémájára? Hogy lehet legyőzni a halált? Mert ugye azt látjuk, hogy a halálon mindenkinek át kell mennie. Hát, hogyha mindenki meghal az élete végén, akkor ez hogy lesz legyőzve? Vagy mi ez az ígéret, hogy győzzük le a halált, vagy küzdjünk a halállal szemben, amikor úgyis mindenki meghal. Úgy fülemben cseng egy mai embernek a hozzám intézett keresetlen szava, azt mondta, hogy majd akkor beszéljek neki a Bibliáról, hogyha én tudok mutatni egy embert, aki feltámadt. De hát, ha én ezt nem tudom megmutatni, akkor csak egy üres szóbeszéd, akkor lehet beszélni vallásról, hitről, szeretetről, de hogyha ez egy kérlelhetetlen törvény, hogy minden ember meghal, és nem tudjuk megmutatni, hogy kérem valaki feltámad, hát akkor ezt ő nem hiszi el, ő neki a Bibliáról és a vallásról ne beszéljenek. És itt jön a Biblia megoldása. A Biblia azt mondja, hogy van megváltás a halálból, de nem az első halálból. Az első halálból nincs megváltás, az első halált mindenkinek el kell szenvednie. Mert mi az első halál? A bűnök törvényszerű, szükségszerű következménye. Ha Isten felfüggesztené az első halált, nem is tudom, mi lenne a Földön. Most ugye nincs felfüggesztve az első halál, hiszen az első halálon mindenkinek át kell mennie. És ha az ember, az emberiség így viselkedik, akkor is, amikor a halál itt van a Földön, mi lenne akkor, hogyha az emberiség számára itt nem lenne halál, akkor a bűn milyen féktelen lenne. Az első halálon mindenkinek át kell menni. De a Biblia nem is az első halálból való megváltást hirdeti, hanem a második halálból való megváltást. Ez a két kifejezés, hogy első halál, második halál, a második halál kifejezés Jelenések könyve 2. fejezet 11. versében és 20. fejezet 6. versében található. Tehát ez a kifejezés, hogy második halál. Ez a Jelenések könyvében, tehát a Jelenések könyve 2. fejezet 11. versében és 20. fejezet 6. versében található, így, hogy második halál. Ha a Biblia beszél második halálról, ezért beszélek én első halálról is, bár ilyen kifejezés nincs a Bibliában, hogy első halál, de ha második halál van, akkor nyilván van első halál. Mit tesz az Isten, mi az Isten megoldása, miért szólíthat fel bennünket az Isten, hogy térjünk meg, és ne halljunk meg? Nem azért szólít fel, hogy ne halljunk meg, mert mondom, az első halált mindannyiunknak át kell élni. A ne halljunk meg kifejezés a második halálra vonatkozik. Jézus nem az első halálból váltott meg bennünket. Jézus, amikor eljött a földre, nem tanított ilyesmit, hogy az első halált lesznek emberek, akik nem kell, hogy elszenvedjék. Jézus áldozata nem az első halálra hat ki. Jézus áldozata a második halálra hat ki, amiben az is természetesen benne van, hogy Jézus maga is nem az első halállal halt meg, hanem a második halál tapasztalatával halt meg, így állhatott a helyünkbe, így lehetett helyettes áldozat, hogy tudnék, mi ne halljunk meg a második halállal, azt ő helyettünk elszenvedte. Tehát az evangéliumot, a megoldást, a megváltást, azt nagyon világosan lássuk. Olyan evangéliumunk nincs, hogy Isten bárkit is feloldana az első halálból. Az első halál tapasztalatán mindenkinek át kell mennie. Az evangéliumnak a lényege azonban az, hogy Isten, amikor eljött a világra, akkor helyettünk a bűnnek a végső büntetését szenvedte el, és a bűnnek a végső büntetése az magán a bűnösön való büntetés. Az első halál nem a bűnös büntetése, az első halál a bűn büntetése. Tehát továbbra is csiszolni és tisztítani kell a fogalmainkat, tehát az első halálról világosan kell látnunk a Biblia alapján, hogy az a bűn büntetése. De egyrészt a bűn természetes következménye is, hiszen azért halunk meg, mert mindannyian bűnöket követtünk el. Másrészt, amikor Isten megengedi ezt, hogy minden ember meghaljon,
és ez senkit nem vesz ki a sorból, akkor ez a bűnnek a büntetése, Isten erőre jelzi, hogy a bűnnek örök életet nem fog tudni adni. De mi az evangélium lényege? Az evangéliumnak egyik leglényegébb vonás, hogy Isten a bűnt és a bűnöst külön választja. Isten a bűnt és a bűnöst külön választja, és amikor az első halál elérkezik az életünkben, ez azt bizonyítja, hogy sajnos mindannyian bűnöket követtünk el, és ezért kell meghalnunk. Ez bizonyítja azt, hogy Isten a bűnnek örök életet nem adhat, ezért az első halálunk a bűn büntetése, de az első halál nem a bűnös büntetése. Az első halálról nyugodtan mondhatjuk így, hogy ez egy felfüggesztett ítélet, mint a földi bíráskodásban is, hogy nem jogerős, hanem felfüggesztett ítélet. És hogyha az ítéletben az kiderül, hogy valaki az életében valóban szembefordult a bűnnel, mint a halál okával, valóban tisztességes küzdelmet folytatott a bűneivel szemben, akkor mivel Jézus elszenvedte helyettünk, mint helyettes áldozat, a bűnösön való ítéletet, tehát a második halált, ezért Isten a második haláltól fel tud oldozni, ha az első halálon át kell is mennünk, de a második halálon nem kell átmenni, és ez tulajdonképpen az örök életnek az ígérete. Jelenések könyve 20. fejezetében ezért hangzik el ezzel a nagyon pontos kifejezéssel az ígéret, Jelenések 20. fejezet 6. versében, boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ővel ezer esztendeig. Az első halálnak mindannyiunkon hatalma van. Nem tudjuk kikerülni. Most itt csak egy kis zárójelet nyitnék, és ugye arra nem szeretnék kitérni, hogy két ember kerülte ki összesen a Biblia szerint az első halált. Ugye Énok és Illés, akik nem haltak meg, akik elragadtattak, de hát ez a több milliárd emberhez képest a két ember csak azért nem halt meg Énok, hanem felvitetett a mennybe, és Illés tüzes szekéren vitte fel Isten a mennybe, mert ez a két ember jelképezi előre azoknak a sorsát, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, és szintén nem halnak meg. Csak ezért tette Isten, hogy Énok nem halt meg, Illés nem halt meg, hanem elragadtatott, mert Isten akart adni a végső időkre egy bizonyságot, egy ígéretet, hogy akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, azok se fognak meghalni. De őket kivéve, mindaz a 24 vén például, aki ott van a mennyben, a Jelenések könyve 4. és 5. fejezete beszél róluk először, az a 24 vén vagy presbiter, azok között kettő van, aki nem látott halált, Énok és Illés. A többi, aki közül Mózest ismerjük név szerint, a többit nem ismerjük név szerint, azok meghaltak, és Krisztus feltámadásakor, jeruzsálemi feltámadásakor támadtak fel, illetve Mózes már előbb támad fel. Tehát ez körülbelül annyit jelent, hogy szinte elhanyagolható ez. Az előbbi tétel tehát megáll, hogy mindannyiunknak el kell szenvednünk az első halált, de az evangélium nem is az, hogy az első halált nem kell elszenvedjük. Ugye itt is megmutatkozik, hogy milyen tragikus azoknak az embereknek a sorsa, akik nem gondolkoznak ezen. Akik azt mondják, hogy én azért nem hiszek, mert mert nem látom azt, hogy a halál után lenne valami. Én azért nem hiszek, mert hát a halálból még senki nem jött vissza. Én azért nem hiszek, mert nem is hiszem, hogy lenne feltámadás, mert ezt eddig még senki nem tapasztalta, csak azok, akik hitben elfogadják a Biblia kijelentéseit, de én a magam környezetében ezt nem tapasztalom. Tehát még egyszer mondanám, a megváltásunk lényege, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ugye az első feltámadás az igazak feltámadása, ezeken nincs hatalma a második halálnak. A megváltásunk lényege az, hogy az első halálnak van hatalma rajtunk, mert az első halált mindenkinek el kell szenvedni, de a második halálnak nincs hatalma rajtunk, akkor, hogyha valóban hiszünk Krisztus áldozatában, hiszünk abban, hogy Jézus azért jött el erre a világra, hogy ő valami rendkívüli dolgot tegyen. Mert nagyon sokan ezt sem tudják, hogy Jézus, amikor a Golgotán meghalt, ez a legrendkívülibb és legfélelmetesebb és legörömtelibb dolog volt, ami csak a földön lejátszódhatott. Mert soha senki Jézusig, de még Jézus után sem ilyesmit nem élt át, és még a kárhozottak se fognak átélni, hogy tudnélik valaki
átélte, tapasztalatilag átélte, mit jelent az, hogy az Isten tőle elfordul. Ilyesmit senki nem élt át, mert Isten tartja a szavát, hogy mi ugyan elfordultunk tőle, de ő soha nem fordul el tőlünk. Tartja a szavát az Isten, ki is mondja a Bibliában, hogy vénségünkig, megőrszülésünkig ő marad az Istenünk. Ő nem fog elfordulni tőlünk. Akkor is, hogyha mi nem akarunk róla tudni, ha mi elfordulunk tőle. Isten soha senkitől nem fordul el, amíg itt él a földön az ember, mindenki az Isten vendége. Mindenki az Isten gyámolítottja, mindenki az Isten tenyerén érezheti magát, ha érezni akarja, ha nem érzi, akkor is ott van. Egy valakin hajtotta végre ezt az ítéletet az Isten saját magán. Jézus Krisztuson, az ő egyszülött fián hajtotta végre, azért, hogy az embert ez gondolkoztassa el, hogy az Isten ennyire szeretné azt, hogy mi ne halljunk meg. Ezért van olyan nagy súly ennek a kérdésnek, amiről ma este beszélünk, hogy miért halnátok meg, amikor én a ti végső halálotokat, a második halál borzalmát, azt magamra vettem valami iszonyatos kínnal és szenvedéssel, hiszen ne felejtsük el, hogy Jézus ezt ártatlanként vette magára. Jézus ártatlanként szenvedett el olyasmit, amit még a kárhozottaknak elszenvedni sem lesz olyan mély és súlyos dolog, mert a kárhozottaktól is el fog fordulni az Isten, de azoktól méltán, mert ott oka van, hogy elfordul, mert nem akartak élni. Nem vették igénybe Jézusnak az áldozatát, helyettesítését, tehát az a szenvedés nem lesz olyan mély szenvedés, a legmélyebb szenvedése a világtörténelemben egyedül Jézus Krisztusnak volt, mert ő neki ártatlanul kellett elszenvedni azt, amit majd később okkal, bűneikkel együtt kell, hogy elszenvedjenek azok, akik megmaradtak a bűneikben. Tehát tulajdonképpen ez a két megoldás, ami között választhat minden ember. Vagy az egyik megoldás, hogy fogadjuk el, amit Sátán mond, hogy nincs halál, bizony nem haltok meg. A másik megoldás, hogy van halál, de az első halál az felfüggesztett ítélet, abból lehet még feltámadás. A második halál a végleges, a megsemmisítő ítélet, de Jézus éppen azért halt meg ezzel a halálnemmel a Golgotán, mert azt akarja elvenni tőlünk, hogy azt ne kelljen elszenvednünk, ha felvesszük a küzdelmet a bűnnel szemben, ha Krisztussal élünk, akkor Krisztus ettől a második haláltól tud mentesíteni bennünket. Ez alapvető bibliai tanítás. Csak fájlalni lehet azt, hogy sajnos nagyon sok ember ezt nem ismeri a kereszténységen kívül épp úgy, mint belül. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy Jézus meghalt úgy, mint egy ember a Golgotán. Jézus halálának a leírásához kevés az emberi szó. Jézus nem úgy halt meg, mint mi meghalunk az első halállal. Amikor Jézus ajkáról felhangzott a 22. Zsoltár, amit az utolsó perceiben elimádkozott, és ennek a Zsoltárnak a kezdete, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Tehát, hogy Isten valakit magára hagy, Isten valakit elhagy, ez ismeretlen dolog. Az emberi világban ez soha nem történik meg. Isten ezt az egyszülött fiával kellett, hogy megtegye, és ezért volt Jézus számára borzalmas a dolog, mert Jézus joggal mondhatta ki, hogy ő és az Atya egy, hogy ő szereti az Atyát, ő követi az Atyát. És valakitől elfordulni, aki őt szereti, aki ragaszkodik hozzá, az Atya számára is mérhetetlen fájdalom volt ez. És Krisztus számára is mérhetetlen szenvedés volt ez. Amit Dániel könyve 9. fejezetében olvassunk erről a krisztusi áldozatról, ugye csak nem 600 évvel Krisztus halál előtt jövendölte meg a próféta, hogy ki írtatik a messiás, és senkie sem lesz. Ez a rövid mondat mindent elmond. Ki írtják a messiást? Nem válogatva az eszközökben, iszonyatos halála lesz Jézusnak, mintha nem is személyről, nem is lényről lenne szó, hanem mint valami állatcsordát szoktak kiirtani, vagy növényzetet, fákat szoktak kiirtani. Kiirtják a messiást. És a második mondatrész is félelmetes, hogy senkie sem lesz. Emberek sem lesznek mellette. Isten is el kell, hogy hagyja. Ilyen állapot az emberek számára elképzelhetetlen. Mondom, a kárhozat halála sem lesz ilyen, nemhogy még a mi
életünkben az elhagyatottságaink, vagy a mi első halálunk, ez messze távol van ettől, ehhez a súlyos mélységhez semmi nem fogható, hogy ki írtatik a messiás, és senki sem lesz. Ezt az Ószövetség nagyon részletesen megjövendőlte. A Dániel könyve 9. fejezete mellett ugye a 22. Zsoltárban, 69. Zsoltárban, Ézsaiás könyve 52. 53. fejezetében, hogy olyan mélységbe jut az emberiség messiása, ahova már tényleg senki nem tudja őt követni, de ezért lehet ő messiás, ezért lehet megváltó, ezért veszi el a második halált, mert ő a helyünkbe állt, és ő elszenvedte azt, amit nekünk kellene elszenvedni, és az igazságosság, az igazság szempontja így nyert kielégülést, hogy Isten igazságban, nem csak szeretetben, de igazságban is megváltott bennünket. Tehát a megoldás az, a Biblia szerinti evangélium az, hogy a második halállal nem kell meghalnunk. Ez az ígéret, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ővel ezer esztendeig. Tehát aki itt az életben végül is mi a legfontosabb kérdés? Hogyan lehet legyőzni a halált? Hogyan tekinthetünk az első halálunkra nyugalommal? Hogyan nem kell, hogy kifordítson a sarkainkból ez? Jelenések könyve 2. fejezetéhez lapozok, ahol szintén ugye a második halál kifejezés leírva áll, a szmírnai gyülekezetnek írott levélben, és a Jelenések könyve 2. fejezetében a 10. és 11. verseket olvasom a szmírnai gyülekezethez írott levél végéről. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Íme a sátán egynéhányat ti közületek a tömlözbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságotok. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Ugye ezek az egyszerű szavak azt fejezik ki, hogy ami igazán árt az embernek, ezt már most is végig gondolhatjuk. Most is, hogy se az első halált még tapasztalatilag nem éltük át, és a második halál, ugye az 1000 éves ítélet után van, azt meg végképp nem. De most is végig gondolhatjuk, hogy egy hívő ember számára a legtragikusabb a második halál. És itt mondja, hogy aki győz az életben, aki szembefordul a bűneivel, akit fölserkent Jézusnak az áldozata. Hogy mondja az Efézus 5.14-ben Pál apostol, hogy serkenj fel, aki aluszol. Hogy eddig éltél így ilyen bűneiddel megalkuvó életet, tehát serkenj fel, aki aluszol. Támadj föl a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Az a halál, hogyha megmaradsz a bűneidben. De látod, hogy Krisztus mit tett érted, láttad, hogy Jézus mit hozott el erre a földre, Jézus segítségével indulj győzelemre, mert aki győz, annak nem árt a második halál. Ez az evangélium. Ebben hittek az őskeresztények és minden idők igazi keresztényei, hogy a győzelem, a bűn fölötti győzelem, az megadja azt a reménységet, hogy a második halál nem lesz az osztályrészünk. Nem kell félnünk ezért az első haláltól sem, az első halál átmeneti állapot, felfüggesztett ítélet. És ha valaki tudja a teljes bibliai tanítást, még inkább megkönnyebbül, mert ugye a Biblia szerint az első halál után nincs tudatos élet. Tehát ha valaki meghalt mondjuk 3000 éve vagy 2000 éve, az most nem úgy van, mint hogy mi most visszatekintünk rá, hogy mi azt a 2000 vagy 3000 évet itt most tudatosan átéljük, mert mi most élünk, ő meghalt, ő a tudatában nem hordozza egyáltalán, hogy a halál után semmi nincsen. Ha por vagyunk, testileg, lelkileg visszatérünk a porba, akkor ettől sem kell félni, nincs tudatos, nincs öntudatos élet az első halál után, tehát tulajdonképpen, amikor Jézus eljön,
és szólítja majd azokat, hogy éljenek az első feltámadásban, akik részesülnek. Az ember csak a következő tudatos pillanattaként fogja ezt átélni. Ugye a Bibliának ez a tanítás, hogy a halál alvás. És az az igazi alvás, amit nem tudunk, hogy este mikor kezdődött meg, vagy éjjel mikor aludtunk el, és reggel, amikor felkelünk, azt a következő tudatos pillanatnak érezzük. Tehát ettől sem kell félni. Ezért a Biblia valóban evangéliumot mond, nem csak azzal, hogy a második halált valaki elszenvedte értünk, hanem minden, ami ezzel kapcsolatos, az a megváltás által a miénk lesz. Tehát ezért is olvastam a 10. verstől. Azt mondja, semmit se félj azoktól, amiket szenvedned kell. Mindannyian sokat szenvedünk az életben, sok mindent kell elszenvednünk, de nem kell félnünk ettől, mert Krisztus áldozata, Krisztus megváltása mindenre kihat. Most értettem meg ezt a Prédikátor könyve 8. fejezetéből, eddig most valahogy nem figyeltem fel erre a bibliai kijelentésre. Azt mondja, hogy aki megtartja a parancsolatot, nem ismer nyomorúságot. Ez ugyanolyan, hogy semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Ha mi itt a földi életben felvesszük a küzdelmet a bűnnel szemben, ha összhangba kerülünk Isten törvényeivel, ha hitáltal Isten törvényeihez ragaszkodunk, aki megtartja a parancsolatot, nem ismer nyomorúságot, nem kell félnünk se szenvedéstől, se megöregedéstől, se leépüléstől. Légy hű, mint halálig. Legyél hűséges ahhoz, aki mindent odaadott érted, ha kell a halál vállalása árán is, légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. És ezután hangzik el, hogy aki győz, koronát annak adnak, aki győz, annak nem árt a második halál. Tehát ezért így a Biblia erre helyezi a hangsúlyt, hogy a földi életben dől el, hogy mi lesz velünk. Ugye a pogány vallások, illetve a ma elterjedt pogány ideológiák szerint nem a földi életben dől el, hogy mi lesz velünk. Mert ha a lélek eleve halhatatlan, akkor az úgyis tovább él. Ha a reinkarnáció van, amiben sokan hisznek, ugye a reinkarnáció az tulajdonképpen nem más, mint a lélek halhatatlanságának egy lépéssel való meghosszabbítása. Ugyanabba a körbe tartozik bele, Sátánnak ugyanabba a mondatába, hogy bizony nem haltok meg. Ugye, mert azt mondani, hogy a lélek tovább él, vagy azt mondani, hogy a lélek újra megtestesül, és újra eljön erre a földre, ez már csak egy árnyalatnyi különbség. Ugyanabból a forrásból fakad mind a két felfogás, csak mondom, az egyik még tovább megy azon az úton, a másik pedig megáll. Ezekben a vallásokban tulajdonképpen az van, hogy bármit teszünk a világon, hát eleve halhatatlan a lélek, akkor bármit tehetünk, az úgyis tovább fog élni, hogy humorosan lehet mondani, hogyha agyon csapnák, akkor se múlna ki. Mert hát ha eleve halhatatlan, akkor a leggonoszabb, a legbűnözőbb ember is valamilyen módon tovább él, csak ugye a keleti tanítások szerint egy alacsonyabb létfokon, mondjuk egy állatba költözik majd bele, vagy egy növénybe költözik bele. Vagy épp egy gonosz ember, egy más életében gonosz ember lesz. Ezek a Biblia szerint kitalálások egyszerűen azok a hazugságok, amelyekkel Sátán el akarja hitetni az embereket, mert mi az elhitetésnek a lényege? Nyugodtan kövessél el bűnt, úgyse halsz meg. Ezzel szemben a Biblia azt mondja, hogy ha a bűn a oka a halálodnak, akkor ha te belenyugszol a bűnbe, ha te igazolod a bűneidet, akkor meg fogsz halni. Ugye mennyivel kellemesebb egy embernek azt mondani, egy önző embernek azt mondani, hogy hát ha bűnöket követsz is el, nem fogsz meghalni. Ez az emberek számára hirtelen jobbnak látszik, és ennek mindenki hisz, hogy van egy örök részem, egy halhatatlan részem, és úgysem halok meg, és nem is kell olyan komolyan venni a bűnt. A bűn viszont félelmetes ellenség, betolakodott ellenség, az első ellenség. A halál csak mint utolsó ellenség fog eltöröltetni. A bűnt nem lehet komolytalanul venni. A bűnnel éles, elszánt küzdelmet kell folytatnunk. Nyilván, hogyha ezt egy ember meghallja, vagy hogyha a Bibliával először szembesül erről, az visszaborzad, és ez neki nem olyan kellemes beszéd, és ezért van ez a jelenség, hogy az emberek inkább elfogadják azt, hogy nem is olyan súlyosak a bűnök,
majd valami lesz, és hát úgyse halunk meg, mert ez a gonosz testünk, ez ugyanaz enyészetnek adatik át, de a lelkünk azért tovább él. Ezzel szemben a Biblia azt mondja, hogy a bűn a legnagyobb ellenség, a bűnnel fel kell venni a küzdelmet, de hogyha a bűnnel úgy vesszük fel a küzdelmet, hogy Jézus is tette, aki azt mondta, hogy jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije, ha valóban az a föltétlen szeretet, amit Jézus tanúsított irántunk, hogy a soha senki által még meg nem tapasztalt második halált képes volt elszenvedni értünk, hogyha ez a meg nem érdemelt szeretet, ez a föltétel nélküli szeretet megérint bennünket, akkor bizonyosan segítségül fogjuk hívni Jézus Krisztust, és Jézus által küzdünk majd a bűneinkkel szemben, és azt a megnyugtató evangéliumot is meg fogjuk érteni, hogy mit jelent ez, hogy megváltás. Nem az első halálból, hanem a második halálból való megváltás. Az első halált át kell élnünk, de ezt is nyugalmasan éljük át, nyugodtan tekintünk az első halálunkra. Tudjuk jól, hogy az első halál után nem leszünk itt vagy ott, nem fog bennünket zavarni majd világnak a további látványa, és ezért olvassuk sokszor hívő emberekről, hogy beteltek az élettel, hogy elrendezték dolgaikat, és nem féltek a haláltól, mert tudták, hogy ez egy átmeneti állapot. Ugye a leghíresebb és a legmegnyugtatóbb megfogalmazást a II. Timóteus levél 4. fejezetében olvashatjuk, 2. Timóteus 4:7-8-ban, közvetlenül a halál előtt Pál apostol mit mondott? Ugye, ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. De figyeljük, hogy harcról beszél. Harc. Mi ellen folyik a legnagyobb harc itt a világon? Meg azt mondja, hogy nemes harc. Mi az, hogy nemes harc? Mit jelent ez, hogy a nemes harcot megharcoltam? Mit jelent az, hogy futásról beszél? Futás, nem járásról, gyaloglásról, futásról. Futásomat elvégeztem. Mit jelent az, hogy a hitet megtartottam? Hogy én komolyan vettem az evangéliumot, komolyan vettem a megváltást. Én fölébredtem, Jézus fölébresztett engemet, és tudom jól, hogy a nemes harc az, hogy a bennünk levő bűnnel fölvenni ezt a késhegyig való küzdelmet. A bűn az, a bűnnek a gyökere az az emberben van. Vannak bűnök a külvilágban is, és kísértenek bennünket nap-nap után, de a bűnnek a gyökere a természetünkben, a szokásainkban, a rossz látásunkban, ugye sokszor el szoktuk mondani a főiskolánkon is, így tanítjuk, hogy milyen börtönben ülünk, hármas rács van előttünk. A hármas rács, egyik rács a vakságunk, második rácsa a rossz szokásaink, harmadik rácsa az örökrött rossz természetünk. Ezek ellen kell felvenni a küzdelmet. És azt mondja Pál, hogy én ezt megértettem. Jézus megváltása erre hatott ki, hogy engem nemes harcra buzdított, ehhez adta meg az erőt. A nemes harcot megharcoltam. Én míg élek, addig nem nyugszom bele abba, hogy a természetem diktáljon. Míg élek, addig én a természetemet legyőzni akarom, és nem azt akarom, hogy a természetem győzzön le engemet. A nemes harcot megharcoltam. Futásomat elvégeztem. Én küzdöttem, én az életben minden órát hasznosítani kívántam erre, mert én az örök életre készülök. A hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr, az igaz bíró, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő eljövetelét. Tehát ez egy egészen más magatartás a halállal szemben. Az ember a halál árnyékában is nyugodt, és tudja nagyon jól azt, hogy a halál az átmeneti állapot, utána néma csend lesz, nyugvás lesz, alvás lesz, és amikor Jézus eljön, hogyan is mondja a Jobb könyve 14. fejezete, kívánkozol a kezed alkotása után. Jézus vissza fogja adni az életet, kívánkozik a keze alkotása után, és akinek visszaadja az életet a második eljövetelekor, ugye, ami az első feltámadással azonos, azoknak nem fog ártani a második halál. És ez valami olyan bizonyosságot és olyan boldogságot eredményezhet az ember életében, már itt a földi életben is. Noha valóban többszörösen mondom, hogy az első halálból nincs megváltás, de egy keresztény nem is az első haláltól fél, hanem a második haláltól. Egyébként a második halál, ma ha kimondom, mint fogalmat, a kereszténységen belül is elég nagy homály övezi,
de csak két művészi alkotásra hadd hivatkoznom, hogy ez a régi korokban, még a középkorban is mennyire általános volt, hogy az emberek tudták ezt, hogy mi ez, hogy második halál, és a második haláltól vagyunk megváltva. Ugye Assisi Ferenc naphimnuszát talán sokan ismerik. Ott most éppen a Mátrában láttam, Mátra házán, hogy lelkes fiatalok az egész naphimnuszt fára vésve egy ilyen kis sétányon elhelyezték, és képeket is állítottak oda. Sík Sándor fordításában ennek a naphimnusznak egyik része így szól, hogy azok az emberek, akik követik Jézust, a második halál nem fog fájni azoknak, akik megadták magukat te szent akaratodnak. A második halál nem fog fájni azoknak. Tehát ez még a 13. században is általános volt, hogy nem az első haláltól kell félni, a második haláltól kell félni, amikor Isten az élet jogát mindörökre visszaveszi, ez a kárhozat halála a végső megsemmisülés. A másik ilyen művészi alkotás nem is olyan messze a Assisi Ferenctől, ez nem más, mint Michelangelo. Michelangelónak nem csak gyönyörű szobrai és festményei vannak, hanem, mint tudjuk, sok szonettet is hátrahagyott, tehát rövid 14 soros költeményeket, és van egy szonettje, ami arról szól, hogy egyedüli megoldás az, hogyha Krisztushoz térünk, aki karját nyújtja felénk a keresztfán. Magyar fordításokban általában ez a szonett cím, hogy karját nyújtja felénk a keresztfán. És ebben a versében mondja Michelangelo, hogy két halál is mered rám. Az egyik ugye az első halál, de a másik, ami a sokkal nagyobb és sokkal súlyosabban mered rám, ez a másik halál, ez a második halál. És ő is kimondja ezt a fogalmat, hogy második halál. Ugye Michelangelo a 16. század első harmadában halt meg. Tehát ez a reformáció koráig, ez a fogalom, hogy második halál. Ez azért általános volt a kereszténységen belül is, és azért okkal, móddal, de erről lehetett tudni. Sajnos azóta annyira veszendőbe ment ez a bibliai tanítás, mint hogy az ítéletről, az ítéletnek a két szakaszáról, az első feltámadásról, a második feltámadásról szóló bibliai tanítások is széles körben ismeretlenek, így fordulhat elő, hogy ma emberek a megváltást nem is tudják, hogy mire gondolják. Nem is tudják, hogy mire is vonatkoztassák, mert hogyha nem tudjuk, hogy mi az, hogy második halál, és hogy Krisztusnak ezt a halálnemet kellett elviselnie, hogy megválthasson bennünket, akkor valóban nem is látjuk ennek a roppant nagyságát. Ugye amikor Esztergomba el szoktunk menni a Keresztény Múzeumba, én például ezért szorgalmazom ezeket a túráinkat, mert ott Emes Mesternek a híres Kálvária című képén, 1506-os képén, ott látjuk a második halált. Ott látjuk Krisztus arcát úgy, hogy tényleg szinte ezt lehet mondani, hogy senki nem festette meg, hogy annyira visszataszító, annyira megborzasztó. Az a végső halál. Ugye Jézusról az előadáson is pontosan ezt mondtam, hogy a második halál tapasztalatával halt meg, mert nem magával a második halál, hanem a második halálból nem lesz felébredés. A második halál a kárhozat halálak, a második halál a végső megsemmisülés. Jézusról tudjuk, hogy feltámad harmadnapon, ez azonban nem cáfolja azt, hogy Jézusnak bele kellett kóstolni a második halálba, mert a második halálban a legszörnyűbb nem is a végső megsemmisülés, hanem az a tudatállapot, hogy valakinek szembesülnie kell azzal, hogy őt az Isten elhagyja. Ugye a második halál két mozzanatban fog végbe menni. A Biblia szerint az 1000 éves ítélet után visszaadja a gonoszoknak is az életet. Ezek szembesülnek azzal, hogy ők nem élhetnek, bár ugyanolyan emberek, mint ők élnek, tehát az üdvözültek élnek, ugyanolyan gyenge emberek, de akik elfogadták a kegyelmet, élnek és örök életre jutnak, és ez a borzalmas a második halálban, ez a szembesülés, hogy én élhetnék, és mégsem élek, mert az életem lehetőségeit elszalasztottam. És utána jön a második fokozata a második halálnak, maga a megsemmisülés. Amit a Jelenések könyve 20. fejezete így mond, hogy Istentől a mennyből tűzszál alá is megemészti őket. Na de amikor valaki megsemmisül, utána már nincs tudatos állapota, tehát magába véve az nem annyira tragikus, maga a megsemmisülés, bárhogy is annak tetszék első látásra, de az már nem tragikus, mert azt az ember már, ha nincs, akkor már tudatosan nem éli át.
A tragikus az, amikor még létezik az ember, egy lépéssel a végső megsemmisülése előtt, és neki szembesülnie kell azzal, hogy ő rontott el az életét. És ezt nem lehet Istenre, nem lehet a világra, nem lehet a másik emberre hárítani. Én rontottam el az életemet, mert az életemben erőszakot cselekedtem a lelkemen, mert gyűlöltem az Istent, és ezáltal szerettem a halált. Hát akkor az Isten ezt adja. Ha te szeretted a halált, akkor az Isten azt, mindenkinek azt adja, amit végső soron szeretett, és amivel azonosult, ezért az Isten senkire nem fogja rákényszeríteni az örök életet, mert a szeretethez nem fér a kényszer. Isten azt fogja adni a kárhozottaknak, amit ők szívük mélyéből kívántak. Ha szerették a halált, akkor a halál lesz az osztályrészük. És ebben mondom, a legtragikusabb nem is a megsemmisülés, hanem maga az a tapasztalat, amit tudatosan még át kell élniük, hogy ők élhetnének, de már nem élhettek a saját sorozatos rossz döntéseik, hibáik miatt. És ezt Jézusnak, mint ártatlannak kellett elszenvednie, Jézusnak, mint tökéletes Isten fiának kellett ebben a tapasztalatban osztozni, és Jézus is 3 napig a sír fogságában maradt, de nyilván ő rajta a második halálnak a második fokozata nem teljesedhetett be, hiszen ő miértünk halt meg, nem a saját bűnei miatt, ezért méltánytalan lett volna, hogyha ő a sír fogságába maradt volna. Ezért Isten neki visszaadta az életet. És Jézus feltámadt, és ezért kell vigyázni a megfogalmazással, ezért én mindig erre nagyon kínosan ügyelek, soha azt nem mondom, hogy Jézus a második halállal, hanem azt mondom egész pontosan, Jézus a második halál tapasztalatával halt meg. És ez a második halál tapasztalatának az átélése, és a helyettünk való elszenvedése nyitja meg előttünk az utat arra, hogy nekünk ne legyen ilyen tapasztalatunk, hogyha a halál okával, a bűnnel mi fölvesszük a küzdelmet, és itt a földi életben Krisztus segítségével ebben a küzdelemben győzelmeket is aratunk. Ezért még egyszer mondanám, hogy itt a földi életben dől el, ezért teheti fel Isten ezt a kérdést, hogy miért halnátok meg. Világosan kell látnunk a halálra 2 nagy választ, és világosan kell látnunk azt is, hogyha az emberiség nagy része hisz is a reinkarnációban és a lélek halhatatlanságában, ez a válasz a sátáni válasz. Ez sok embernek még nem világos, nem lepleződik le. Mondja is egy helyen a Biblia, hogy még nem ismeritek a sátán mélységeit. Hogy sátán mit tud megtenni az emberekkel és az emberi történelemben, hogy hogyan tud ezred éveken át fenntartani hazugságokat. Ez biztos, hogy erre itt a földi életben nem nagyon tudjuk megadni a választ. Majd az örök életben erre is fény derül, majd Krisztus ezt is napvilágra hozza, hogy lehet ezred évekig fenntartani hamis tanításokat a vallás és az istenség égisze alatt. Erre azt mondta Pascal, a nagy gondolkodó, a Gondolatok című művében, hogy ezt egy valamiből érti meg. Hogy tudja sátán például a halált is ilyen vagy kedvező színbe vonni, hogy nincs is halál, vagy hogy csak részleges a halál. Azt mondta Pascal, hogy ezt úgy tudja megérteni, hogy nagyon romlott az emberi természet. Nagyon gyengék vagyunk mi emberek, és nagyon romlottak, ha nekünk az ilyen romlott tanítások megfelelnek. A hitványságnak csak a hitványság tud örülni. Nagyon hitvány a mi természetünk. És a mi természetünkkel ezt könnyen el lehet hitetni, hogy ha bűnt követsz is el, de nem fogsz meghalni, vagy nem teljesen fogsz meghalni, mert a lelked tovább él. Ezt mindenkinek végig kell gondolni, de azt gondolom, hogy ennek a végig gondolásában a Biblia segít, hogyha a Biblia alapján gondoljuk végig, és hogyha mi a reinkarnációt és a lélek halhatatlanságát is annak nevezzük, aminek Pál apostol rákfekélynek. Ez egy lelki rákfekély, ami borzalmasan terjed, és ami az emberekben elveszi a bűnnel való küzdelem, a nemes harcnak az elszánását, és az embert arról akarja meggyőzni, hogy Isten olyan jó, hogy még a törvényei tudatos áthágása nyomán is üdvözíteni fog embereket. És az emberi természet ezt beveszi, hogy Isten olyan jó, hogy a bűn tudatos áthágása nyomán is
és abban való megmaradásban is üdvözíteni fog embereket. Azonban aki a Biblián nevelődik, aki a Biblia igékben elmélyedik, az ilyen hazugságoknak nem fog hinni, és az látni fogja azt is, hogy ha Isten a törvényeit megváltoztatná, vagy alább engedné, akkor magának Jézusnak se kellett volna eljönni erre a világra. Jézusnak azért kellett meghalnia, mert az Isten törvénye, a parancsolat szent, igaz és jó, ahogy a Római Levél 7. fejezetében olvashatjuk. Hát egy kicsit sűrű és tömény ez a téma, de hát sok mindent kell itt bejárni egy előadásban, az ítélet, a feltámadás kérdéseit. Ha bárkinek bármilyen kérdése, eszmei, gyakorlati kérdése maradt, természetesen, hogy eddig szoktuk tenni, tartunk egy 10 perc szünetet, és utána elkezdjük a megbeszélést. Köszönöm szépen a figyelmet!

Kedves gyülekezet, az 1888-as üzenet összefoglalásának második részéhez érkeztünk. Ahogy hallottam, az első 6 fejezetet Vankó Zsuzsa összefoglalta az elmúlt alkalommal. Egyébként a könyv mindenki rendelkezésére áll. Akinek nincsen, tanácsolom, hogy szerezze be a Wieland-féle 1888-as üzenetet, amely hozzánk Amerikából 1984-ben jutott el, 85-ben beszéltük meg először, és ilyen könyvformában 97-ben adtuk ki. Tehát ennek a könyvnek a 7. fejezetéhez jutottunk. Szó volt arról talán a bevezetésben, hogy az advent közösség, amely 1844-ben kezdett kiformálódni, már az 50-es évek végére válságba került. Ellen Gould White a laodíceai üzenetet a megalakulás utáni 15. évben már megszólaltatta. Ezt jegyezzük meg, 1844-ben születik meg a közösségünk, és 1859-ben már megszólal a laodíceai üzenet. Tehát az, amit ismerünk a Bibliából, Krisztus panasza a végső idők gyülekezetére nézve. Ezt Ellen Gould White 1859-ben megszólaltatta. Ennek következtében a közösségünk életében egy bizonyos hitbeli reformáció vette a kezdetét a 60-as, 70-es években, de a 80-as években újra válságba került a közösség, és ennek nyomán lett Isten részéről egy ilyen óriási segítségnyújtás az 1880-as évek közepétől kibontakozó bibliakutatások, amelyeknek a végén Jones és Wegener testvérek megszólaltatták ezt az üzenetet az 1888-as Minneapolis-i konferencián. Ellen Gould White emeli az üzenet mellé állt, és azt is biztos hallottátok, hogy magát ezt az üzenetet úgy, ahogy a generálkonferenciai ülésen megszólaltatták, Jones és Wegener, ez nem maradt fenn, mert hiszen akkor nem volt még felvevő, tehát hangfelvétel nem készült, gyorsírással itt csak nagyon kevesen rögzítették. Tulajdonképpen Wieland testvérünk Amerikában miből rekonstruált ezt az üzenetet? Abból, amit Jones és Wegener cikkeiből, írásaiból, könyveiből ki tudott bányászni és rekonstruálni tudta, illetve amit Ellen Gould White írásaiból tudott rekonstruálni. Ne felejtsétek el, hogy Ellen Gould White a legnagyobb műveit ekkor írta. 1888-ra adták ki könyvben a Nagy küzdelmet, de ezt már 80-as évek eleje óta írta. Európában volt ugye 2 évig, 85 és 87 között, és a könyv 88-ban jelent meg. Ezután írta meg a 3 legfőbb művét, a Pátriárkák és Proféták 1890, a Krisztushoz vezető lépések és a Gondolatok a hegyi beszédről, valamint a Világ reménye vagy Jézus élete című könyvek. Tehát ezekből is pontosan rekonstruálni lehetett az üzenetet. Tehát elmondom még egyszer, tehát 1888 a nagy küzdelem, ugye a KT-nkban ezek fel vannak sorolva, 1890-ben a Pátriárkák és Proféták, 1892 a Jézushoz vezető lépések, 1896 a Gondolatok a hegyi beszédről, és 1898 Világ reménye vagy Jézus élete. Tehát az 1888-as üzenettel összefüggésben 10 év alatt ő 5 döntő könyvet írt, Ellen Gould White, amelyből teljesen világos, hogy ő is az üzenet hirdetői mellé állt. Nem szeretnék részletekbe belemenni, ezt mindenki megteheti, a könyvet kortyonként kell olvasni, egy fejezet az legfeljebb legalább 1-2 nap vagy 1 hét. Tehát ezt a könyvet nem lehet úgy elejétől végig elolvasni, mert nagyon mély lelki tanítások vannak benne. Nekem most 4 fejezetet kell összefoglalnom, 4 alapvető üzenetet kell összekapcsolnom. Az első üzenet, aminek itt a címe a 7. fejezetben, hogy a hitáltali megigazulás, ahogyan az 1888-as hírnökök értették, ez tulajdonképpen arról szól, hogy miben volt más az 1888-as üzenet minden addigi az emberiségnek adott üzenetnél. Ugye ez, hogy hitáltali megigazulás, ez a reformáció kora óta hangzó üzenet. Tehát ezt Luther is megszólaltatta, Calvin is. Később Wesley a 18. században, aztán a 19. században is
megszólaló üzenet volt a hitáltali megigazulás. Mindig vessük fel a kérdést, hogy miben volt ez az üzenet teljesebb és tökéletesebb, mint az addig megszólaltatott az egész kereszténységnek, illetve a protestantizmusnak adott üzenetek. Tulajdonképpen egy igében szeretném én ezt összefoglalni, ez az ige előkerül ebben a fejezetben. Ha fellapoznátok a Máté evangéliuma első fejezetét, és ott a 21. verset elolvasnánk, ebbe benne van ennek a különbségnek a lényege. Tehát Máté evangéliuma első fejezetét lapozzuk fel, és a 21. versben olvassuk, hogy amikor Jézus születés történetéről van szó, és Józsefnek megjelenti a mennyei küldött, hogy ki fog megszületni, hogy a Szentlélektől lesz a megváltó, és Máriát ne bocsáss el, mert nem férfitől születik gyermeke, hanem a Szentlélektől. Akkor a Máté evangélium első fejezet 21. versében ezt olvassuk, szül pedig fiat, és nevezed annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Itt ez az egyetlen, a magyar nyelvben egyetlen egy kis hangkülönbséggel lehetne szemléltetni ennek az üzenetnek a lényegét. Az eddigi hitáltali megigazulás feltárások, Luther, Calvin és a többiek nagyon erőteljesen hangsúlyozták azt, hogy Jézus azért jött el erre a világra, hogy a mi bűneink büntetését elszenvedje, hogy a bűneinktől, a bűneink végső következményeitől mentesítsen bennünket. Ez is igaz, mert Jézus eljövetelének, ha egész rövidre akarjuk fogni, kettő célja volt. Az egyik, ahogy így szoktuk mondani, a jogi rendezés, hogy mi, amiket elkövetünk bűnöket az életben, azokért ne nekünk kelljen meghalnunk egy végső halállal a kárhozott. Jézus eljött,

hogy Jézus áldozatát csak úgy tárgyalni, ami a bűnök végső büntetésétől ment meg bennünket, ez csak a fele rész a Jézus áldozatának, de Jézus elsősorban ezáltal, hogy magára vette a mi bűneinket, ezzel akar ránk egy olyan hatást gyakorolni, hogy magával a bűnökkel forduljunk szembe, utáljuk meg a bűnt, legyen iszonyatos számunkra a bűn, és ezáltal tud az életünkben már a bűneinkből is megszabadítani. Tehát a magyar nyelvben könnyű, mondom, a helyzetünk, hogy így jegyezzük meg ezt, hogy nem csak bűnöktől való szabadítás, hanem a bűnökből való szabadítás. Jézus ezt hozta a számunkra. Tehát ez volt ennek az üzenetnek az első tartó pillére, hogy nem csak arra hivatkozott Jones és Wegener, hogy Jézus áldozatára nézve Isten nekünk tulajdonítja azt, hogy a Krisztus győzelmét, és nem tulajdonít nekünk bűnt, és Krisztusban igazzá tesz bennünket, ugye, amit azóta így nevezünk, hogy a tulajdonított igazság, hanem bennünket Isten részesíteni is akar Krisztus áldozatának erejéből, hitáltal erőt akar adni nekünk Isten, hogy bűnökből is meg tudjunk szabadulni, és az Isten legnagyobb csodája ez az életben, hogy a felismert bűneinkből meg tudunk szabadulni. Tehát ez mondjuk ennek a hitáltali az 1888-as üzenetnek az első alappillére, amire majd nyugodtan kérdezzetek vissza, hiszen én rövidre akarom fogni az összefoglalást, hogy utána meg is tudjuk vitatni. Ez az első alappillér. A második alappillér, amit a következő 8. fejezet részletez, lehetséges-e bűntelen élet? Tehát most jönnek a hitáltali megigazulás eme tanításának a következményei, hogyha Jézus a bűnökből képes bennünket szabadítani, akkor lehetséges olyan élet, hogy mi ne is kövessünk el bűnöket? Lehetséges itt a Földön bűntelen élet? Ez az a kérdés, amit akkor is, meg azóta is nagyon sokan kiéleztek, és ma is kiéleznek. Ez az, amit Willem testvér így mond el a könyvében, hogy nagyon sokan ma is, ha csak erről a kérdéskörről így hallanak valamit, hogy Krisztus azért jött el, hogy a bűneinkből megszabaduljunk, akkor nagyon sokan gúnyolódva mutatnak ránk, és azt mondják, hogy te hiszed azt, hogy te bűnök nélkül élsz, vagy élhetsz, vagy te már tapasztaltál ilyet, hogy milyen a bűn nélküli élet, akár csak egy nap erejéig, vagy egy-két óra erejéig. Tehát ilyenkor valóban gúnyolódók, csúfolódók támadnak, és az egész kérdést lesöprik az asztalról, de ennek a kérdésnek az üzenet nagyon nagy teret szánt, és nagyon sok igét vonultatott fel amellett, hogy Istennek ez a szándéka, hogy Jézus második eljövetel előtt egy olyan népet segítsen győzelemre, amely meg tudott szabadulni a bűntől, és bűn nélkül jelenik meg Jézus nekik, tehát Jézus, amikor eljön, akkor ők bűntelen formában várják őt. Mielőtt azonban belemennék ennek részletezésébe, talán itt is egy kis nyelvi helyesbítést hadd tegyek, hogy én nem szoktam azt használni, hogy bűntelen élet. Mert ha azt mondom, hogy bűntelen élet, már rögtön az emberek arra gondolnak, amit itt a fejezet egyébként tárgyal is, ugye a perfekcionizmus kérdése, hogy bizonyos emberek hát tökéletesnek jelentik ki magukat, hát bűntelen élet, aki ilyenről beszél, az vagy fennhéjázó, vagy büszke, hogy ő most már megszabadult minden bűntől, vagy pedig a másik véglet, hogy nem veszi észre a bűneit, de hát a Jézus áldozatára nézve ő úgy gondolja, hogy abban úgyis benne van minden bűn elvétele. És ezért az emberek nagyon sokszor ezzel, már magával ezzel a kifejezéssel, hogy bűntelen élet, már nagy-nagy előítéleteket táplálnak. Ezért én ezt a kifejezést szoktam használni, hogy bűnt legyőző élet. Tehát ami 1888-ban megszólalt, az nem az, hogy lehetséges bűntelen élet, hogy bizonyos emberek elérnek a jellemfejlődésük szintjén egy olyan állapotra, hogy most már nem követhetnek el bűnt, mert ilyen állapot a Biblia szerint nincs, hogy valaki elér egy bizonyos szintre, és akkor már nem tud bűnt elkövetni. Ez biztos, hogy egy perfekcionista tévtanítás. Tehát még egyszer mondom, nem azt hangsúlyoznám, hogy bűntelen élet, de azt nagyon erőteljesen hangsúlyoznám, hogy bűnt legyőző élet. Ameddig Krisztusban vagyunk, ameddig a hitünkben Krisztus úgy áll, mint aki meg tud szabadítani bennünket minden bűntől, meg tud szabadítani bennünket minden hamisságtól, és mi ezáltal az erő által küzdünk a bűnökkel

0: szemben nagyon sok tapasztalatot szerezhetünk a bűnök legyőzésére. Tehát a bűnt legyőző élet, ami lehet, hogy először csak egy-egy bűn legyőzésében, lehet, hogy először még csak egy kisebb szakaszokban, de később már egyre hosszabb szakaszokban nyilvánul meg, az az 1888-as üzenetnek a nagy evangéliuma. Azt is hirdették ezek a testvérek, tehát Jones és Wagoner, hogy ez nem annyit jelent, hogy az ember megszabadulna a természetétől, amire sokszor hivatkozunk, hogy milyen rossz a természetünk. Az evangélium nem abban áll, hogy Isten a földi életben a természetünket elvenné, vagy újjáteremtené. Ez csak az újjáteremtés során lesz Jézus második eljövetelével. Az evangélium lényege azonban az, hogy Krisztus erejével le tudjuk győzni a természetünket. Tehát a természetünk megmarad, a természetünk nem távozik el, ez a rossz öröklött és szerzett emberi természetünk megmarad, de hogyha eljutunk a Krisztus szeretetének és követésének ilyen fokára, akkor olyan hitet nyerünk, amivel le lehet győzni a természetet. Tehát, hogyha ki akarom élezni a kérdést, lehetséges bűntelen élet? Igen, lehetséges annyiban, amennyiben Krisztusban maradunk. Ha Krisztusban vagyunk, akkor Krisztus mindig tud erőt adni a bűn legyőzéséhez, de ha nem vagyunk Krisztusban, akkor hivatkozhatunk arra, hogy hiszünk Krisztusban, vagy hogy egyház és egyháztagok vagyunk, tulajdonképpen erre erőt Krisztus nem tud adni a számunkra, hogy legyőzzük a bűnöket. Tehát a második, a következő, tehát itt már sorrendben 8. fejezetnek, hogy lehetséges-e bűntelen élet, ez a megoldás, hogy lehetséges bűnt legyőző élet. Ha Krisztusban maradunk, akkor Krisztus ereje által le tudjuk győzni a bűnt. Itt a nagy kérdés az, hogy miért nem maradunk Krisztusban. Miért nem vagyunk folyamatosan Krisztusban. Miért felejtkezünk el, miért vesszük el le a tekintetünket Krisztusról, ahogy Péter is, amikor levette a tekintetét, ismeritek Máté 14-ben a történetet, rögtön süllyedni kezdett. A mi életünk is azért süllyed, nem azért, mert az Isten karja gyenge lenne, nem azért, mert Krisztus áldozata ne adna erőt, hanem amikor levesszük a tekintetünket Krisztusról, amikor megfelejtkezünk arról, hogy csak az együttes munkában van a győzelemnek a titka, tehát mindig el kell nyernünk a Krisztussal való együttmunkálkodást, akkor süllyedünk. A hírnökök nagyon sok alapvető fejezetre hívták fel a figyelmet. Például most, hogy a legközelebbire lapozunk, párat lapoztok vissza, a Malakiás könyve 3. fejezetében vannak a következő igék az első 3 vers szerint, amelyek ezt mondják. Tehát Malakiás könyve 3. fejezet első 3 versére nagyon sokat hivatkoztak, és az azutáni könyvekben is. Íme elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok, íme eljön, azt mondja a seregeknek Ura. De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak lúgja. És ül, mint ötvös vagy ezüstisztogató, és megtisztítja a Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt, és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. Nagyon sokat hivatkoztak a hírnökök, de egyébként Ellen Gould White is erre az igére, mondván, hogy az Ószövetségben is milyen pontos jövendőlések vannak arról, hogy mielőtt eljönne Jézus másodszor, amely eljövetelt kicsoda áll meg majd ekkor az eljövetelkor, hiszen olyan, mint az ötvös tüze és ruhamosónak lúgja, de rögtön ott van a 3. vers, ugye erre szoktak nagyon sokat hivatkozni, hogy ül, tehát Krisztus és az Atya ül, mint ötvös vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja a Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Tehát Istennek ez a szándéka, hogy a történelmet úgy zárja le, hogy előálljon egy olyan nép, ami valóban követi Krisztust, és Krisztushoz a legközelebb van, és Krisztus meg tudja őket tisztítani azoktól a bűnöktől, amelyektől addig talán a történelemben senki nem tudott így megtisztulni, tehát a megtisztulásnak ilyen fokára elérni. Amire még szerettek hivatkozni, és most kérem, gyűjtsük össze egy kicsit az igehelyeket, mert ezek roppant fontos igehelyek, ez a Jelenések könyve 14. fejezet 12. verse, amely ebben az időben kezdett, a mi közösségünkben tényleg a testvérek előtt nagyon világosan állni, és emlékszem rá, amikor ez a Jelenések 14-12 nálunk a 80-as években megszólalt, és Hát én is már a keresztségem után voltam néhány évvel, de olyan újdonat újnak tartottuk, és akkor döbbentünk rá, hogy tényleg a közösségünk 1888 elvetése után egy óriási varga betűt ír le, és mi nekünk is annyira újnak tűnt ez a jelenések 14-12, mint azoknak, akiknek ott a hírnökök megszólították. Tudjátok, hogy ez a harmadik angyali üzenet végén található, és így szól, hogy itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Figyeljétek meg, hogy ebben a három kijelentésben mi minden benne van. Benne van az, hogy Jézusi hitre kell eljutnunk, de nem csak olyan értelemben, hogy higgyünk Jézusban, aki meghalt értünk, aki a bűneinktől szabadít meg bennünket a végső ítéletkor, hanem olyan értelemben vett Jézusi hitre van szükségünk, aki a bűnökből szabadít meg bennünket, tehát ahogy Jézus legyőzte a bűnöket, ugyanúgy mi is legyőzhetjük a bűnöket. Tehát ennyit mondanék csak a Jézus hitéhez, amit aztán Ellen Gould White nagyon sokszor hangsúlyozott, hogy meg kell értenünk, hogy a Jézus hite az nem annyit jelent, hogy mi hiszünk Jézusban, mint megváltóban, aki helyettünk elszenvedte a kereszthalált, hanem hiszünk Jézus győzelmes életében is, aki példát ad nekünk, hogy hogyan győzhetjük le a kísértéseket, és hogyan válhatunk hasonlóvá őhozzá. A második dolog, amit mond ez az ige, hogy csak ilyen Jézusi hittel lehet megtartani az Isten parancsolatait. Tehát ha nem szerzünk ilyen Jézusi hitet, akkor tulajdonképpen mi a parancsolatokat csak külsődlegesen tartjuk meg, és az az Isten előtt nem kedves, az egy törvényeskedés, ha valaki Jézusi hit nélkül fog neki a törvények megtartásának. De az üzenet szempontjából talán a harmadik kijelentés a legeslegfontosabb, bár az előző kettő is életbevágó fontosságú, hogy itt van a szenteknek békességes tűrése. Ugye tudjátok jól, mert az elmúlt években nagyon sok szombatiskola is helyesbítette ezt a fordítást, ugye ez így van, hogy itt van a szenteknek álhatatossága. Tehát a békességes tűrés, ez a hypomoné görög kifejezés, ennyit jelent, hogy álhatatosság. Most mit mond ki ez a harmadik dolog? Ez azt mondja ki, hogy ha én már látom azt, hogy Jézus hogyan győzött, holott ő is emberi természetben küzdött, és látom azt, hogy Jézus hogyan győzött az életben. És nekem erre a Jézusi hitre van szükségem. Én ezt akarom megragadni, hogy ha Jézus győzött, azért jött el erre a földre, hogy nekem is ezt a hitet adja, hogy én is győzhessek. Ha már tapasztalatot szerzek arra, hogy igen, Jézusi hittel betölthető az Isten valamennyi parancsolata, akkor most jön a harmadik dolog, hogyha visszaesem is, mert ki nem esik vissza. Ha bizonyos dolgokat még nem tudok is betölteni, hogy van-e bennem álhatatosság, van-e bennem békességes tűrés, még ez is egy szép magyar kifejezés, hogy én nem adom fel a küzdelmet. Hogy nem mondom azt, hogy hát akkor mégse találtam meg a megoldást. Mert fölvillant előttem az, hogy igen, Jézus győzhetett, amikor ezt örömmel vettem ezt az evangéliumot, és én is könyörögtem azért, hogy Jézus adjon nekem erőt és az ő benne levő hitet, és egyszer-egyszer már én is győzhettem, de hát elmúlt 5 év, vagy 10 év, vagy 15 év, és látom, hogy mi mindenben estem vissza, mi mindent nem úgy teszek, ahogy kellene. Az Isten parancsolatait hol Jézusi hittel töltöm be, hol meg a magam erejébe vetett bizalommal töltöm be. Igen, azt hiszem, mindannyiunk élet elég tarka. Egyikünk életesen ilyen egyenes vonalú, hogy amikor először az evangéliumot megragadtuk, utána mint egy repülőgép felszálltunk és meg se álltunk a 10 000 méterig. Hanem sokszor volt úgy, hogy lefelé is mentünk, csapkodtak bennünket a szelek. De most jön a harmadik dolog, hogy van-e bennem kitartás, van-e bennem álhatatosság. Hogy nem magamra nézzek, hanem továbbra is arra a Krisztusra nézzek, aki ad nekem erőt ahhoz, hogy továbbra is fölfelé íveljem az életem, hogy be tudjam tölteni azt, amiért jött Jézus Krisztus a világra. Nagyon sok helyen felmerült a következő igehely is, ez a harmadik igehely, a János első levelében az első fejezet, amelyben megint csak egy olyan kategórikus kijelentés van, amit 1888 óta veszünk komolyan, jól lehet sokszor csak elvileg és nem maga valóságában. Tehát János első levele, első fejezetében a 9. vers így hangzik. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Tehát azt mondja itt ez az ige, hogy ha az ember valóban szembefordul, igaz módon szembefordul a bűneivel, és Jézusnak megvallja ezeket, akkor Jézus Krisztus hű és igaz, megbocsátani is képes, ez a dolognak az egyik oldala, de a dolognak a másik oldala, hogy meg is tisztít minket, és figyeljétek meg, milyen kategórikus a kijelentés, minden hamisságtól. Tehát ne mondjuk azt, hogy ezt én nem tudom legyőzni, vagy azzal már hiába küszködöm évek óta, Krisztus minden hamisságtól meg tud bennünket tisztítani. Tehát emellett még például ilyen igeversek jöttek fel, mint a Jeremiás 31.12, ezt majd olvassátok el, valamint egy nagyon nagy profétikus összefüggésre is eljutottak ezek a hírnökök, amit ma sem árt hangsúlyozni, éppen én is a egyik legutóbbi jogikari előadáson ezt hangsúlyoztam, és láttam, és hallottam is vissza, hogy olyan emberek, akik még a Bibliát nem nagyon gondolták át, megértették, ez a János 18.30 és a Jelenések 10.7 összefüggése. Tehát János 18.30 és a Jelenések 10.7 összefüggése, itt egyetlen szót kell csak megjegyeznünk, az elvégeztetett szócskát. Hogy akkor, amikor Jézus meghozta az áldozatát, és a keresztfán felkiáltott, tudjuk, hogy a 7 szava közül ez volt az 5. kifejezése Jézusnak, a nagy győzelmi, tehát a csúcs kifejezés, hogy elvégeztetett vagy beteljesedett. Ugyanez az elvégeztetett vagy beteljesedett szócska áll a Jelenések 10. fejezet 7. versében, éppen az advent mozgalom születése körüli leírásban, hogy a 7. angyal szavának napjaiban, amikor trombitálni kezd, elvégeztetik az Istennek ama titka, amelyet megjelentett előre az ő szolgáinak, a prófétáknak. Tehát ezt is az 1888-as üzenettel összefüggésben sikerült meglátni és megláttatni, hogy ahogy Jézus győzött a keresztfán, és ezt mondhatta el győzelmi kiáltásként, hogy beteljesedett, ugyanúgy a végső idők hívő embereinek az életében is lesz majd győzelme, élet, lesz bűnt legyőző, vagy ha úgy tetszik, Krisztusban bűntelen élet. Ez tehát a második gondolat, amit a 8. fejezetből olvashattok ki, és úgy továbbra is mondom, bátorítalak benneteket, hogy olvassátok el alaposan ezeket a fejezeteket. Nos, ebből következik, nagyon szoros logikával következik a harmadik nagy tétele az 1888-as üzenetnek, amit a 9. fejezet címe is nagyon jól jelez, egy kicsit provokatív cím, miért könnyű üdvözülni és nehéz elveszni. Megmondom őszintén, számomra ez a fejezet volt az, ami a 80-as években leginkább megragadt. Szóval engem ez a fejezet állított az 1888-as üzenet mellé. Tudnotok kell, hogy először gépírásba terjedt, aztán stencilezve terjedt, aztán különböző módokon osztogattuk egymásnak ezt az üzenetet. De amikor ehhez a 9. fejezethez érkeztünk, akkor engem olyan villámcsapásszerű megvilágosodás ért, hogy miért könnyű üdvözülni és nehéz elveszni. Tudnék, addig, míg ezt meg nem ismertem, ezt a bibliai kifejtést, azért a hátsó gondolataimban mindig ott volt, hogy nagyon kevesen fognak üdvözülni, és azért fognak kevesen üdvözülni, mert nehéz üdvözülni. Ha az ember egy kicsit körbenéz a világon, és látja azt a sok elrontott emberi életsorsot, meg a sok panaszkodó embert, beleértve a keresztényeket is, nekem is mondták a testvérek a keresztségemnél, hogy hát rögös útra lépek, és akkor mindig ez a rögös út, ugye ez egy ilyen keresztény sztereotíp kifejezés, egy nagyon rögös út, mintha azt mondanák ezzel, hogy hát egy olyan rögös út, hogy előbb-utóbb el fogsz bukni, vagy föl fogsz bukni, mert itt elkerülhetetlen. Ekkor a rögökbe csak elbukhat az ember. És ugye a vallásos élet nagyon sok embernek a nehéz útnak tetszik, nagyon sok embertől biztos ti is halljátok, hogy azt mondják, hogy én azért nem akarok keresztény lenni, vagy azért nem akarok gyülekezetbe járni, hát én szeretném élni az életet, én vidám akarok lenni, és boldog, és felszabadult. Mindig ilyen rögös útról, meg egy ilyen komor, meg szomorú evangéliumról hallgatni, hát ezt az ellenségemnek se kívánom, nem hogy magamnak. És amikor ennek a fejezet címét kezdtem megérteni, hogy könnyű üdvözülni és nehéz elveszni. És ugye villámcsapásszerűen jönnek az igehelyek, a két legfontosabb igehely, ott van a Bibliában, hogy könnyű. Ugye Máté 11, Vegyétek föl magatokra az én igámat, ugye Máté 11:28-30, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Tehát Jézus nem azt mondta, hogy gyertek utánam a rögös útra, és jó fölborulást kívánok, és majd akkor látjátok, és akkor majd jöttök hozzám, hogyha fölsebzitek a térdeteket, kezeteket, arcotokat, amikor már vérbe vagy, akkor majd jöttök. Nem. Jézus azt mondta, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, megterheltettetek, és én megnyugosztak titeket. És vegyétek föl magatokra az én igámat, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Tehát Jézus először is hangsúlyozta, hogy aki őt követi, annak meg lesz a belső békessége és nyugalma, és akinek meg lesz a belső békessége és nyugalma Krisztus által, és Krisztus erejével, annak ez az élet könnyű lesz. Tehát itt azoknak nehéz a Krisztussal való élet, akik Krisztust nem teljesen fogadták magukba. Úgy nehéz, valóban, sőt, egy kicsit még tovább feszítve a húrt, azt mondanám, hogy nem is nehéz, hanem lehetetlen. Lehetetlen. Krisztus nélkül lehetetlen ezt az utat járni. De hogyha Krisztust befogadtuk a szívünkbe, akkor ő általa viszont könnyű. A másik igehely pedig a Pál apostol megtérésére mindannyian emlékeztek az apostolok cselekedeteiről írott könyv elejéről. Ott azt mondja Jézus is a jövendő apostolnak, hogy nehéz néked az ösztök ellen rugódoznod. Tehát mi a nehéz? Nehéz a rosszat tenni. Nehéz az ösztök ellen rugódozni. Nehéz az Istennel szembe menni, és nehéz az életben ennek folytán olyan sok bűnt elkövetni. Ez a nehéz. A bűnök útja az rossz, nehéz és költséges. Az Isten útja az jó, könnyű és nem kerül semmibe. De az a probléma, hogy mi emberek annyira el vagyunk vetemedve, annyira el vagyunk torzulva, hogy inkább a rossz, a nehéz és a költséges utat járjuk. Ahelyett, hogy az egyszerű, az ingyenes és a célhoz vívő utat járnánk. Tehát ez a két igehely, emlékezem, Bozsván voltunk, és ott beszéltük meg, és mondom, hát én soha nem olvastam, hát annyit olvastam már, kívülről tudtam ezt a két igehelyet, hogy az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű, meg nehéz néked az ösztök ellen rugódoznod. Hát hogyan is gondolkozhattam én így, hogy a keresztény élet nehéz élet? Nehéz annak, aki emberi erővel akarja járni, sőt, mondanám lehetetlen, még egyszer mondom, lehetetlen. De aki megtalálta a kulcsot, aki befogadta Krisztust, aki nem a maga elgondolása szerint akarja ezt az utat járni, ugye ismeritek Ellen Gould White híres meghatározását, hogy mi a hitáltali megigazulás. A hitáltali megigazulás annyi, mint mikor az ember minden dicsősége a porba hull, és az Isten veszi át a vezetés helyét az ember szívében. Hogyha az ember eljut az igazi megtérésig, az igazi átadásig, és az újabb megtérések sorozatában ebben gyakorolja magát, akkor előbb-utóbb erre rá kell jönni erre a tapasztalatra, hogy a keresztény élet az egy könnyű élet, mert valaki segít, valaki visz bennünket, valakinek az erejével érhetjük el a győzelmeket. Ezért nagyon nagy fejezet ez, hogy miért könnyű üdvözülni és nehéz elveszni, és nekem egy egészen más világlátást adott, mert azért gondoljátok meg, hogy addig úgy néztem egy kicsit a világra, hogy hát a Jóisten nem tudja ezt a sok embert üdvözíteni. Hát miért van ennyi sok veszendő ember? Hát miért látjuk nap-nap után azt, hogy az emberek rohannak lefelé a rejtő? Miért látjuk ezt? Láttam, hogy az Isten tud mindenkit üdvözíteni, nagyon egyszerű az üdvösség útja. Az, hogy az emberek elrontják a döntéseiket, és folyamatosan rontják el, tehát nem egyszer-egyszer rontanak el az emberek, nézzetek vissza az életetekbe, egy hiba miatt soha nem jöttek végzetes dolgok. De amikor már 10-20-100 és ugyanazt a hibát is 10-20-100 elkövetjük, akkor ne csodálkozzunk, hogy oda jutunk, ahova jutunk. Tehát nekem egy egészen más világlátást adott ez a fejezet, és úgy felszabadultam lelkembe, hogy nekem egy olyan evangéliumot kell hirdetnem, amit az emberek megragadva tapasztalatból tudják azt, hogy akkor tapasztalatból fogják azt tudni, hogy Istennel együtt minden lehetséges. Ugye a Máté 19:26 Bibliának nagyon nagy ígére. Ami embereknél lehetetlen, Istennel együtt minden lehetséges. Embereknél lehetetlen, nem is nehéz, hanem lehetetlen, de Istennel együtt minden lehetséges. És ezután már ez az üzenet, és gondoljátok meg, hogy most három fejezetet foglaltam így röviden össze, de mind a három fejezet rendkívüli. Az egyház történelemben ez így soha nem hangzott el. Nem hangzott el soha ez így az egyház történelemben a hit általi megigazulás, hogy Krisztus áldozatában, Krisztus példájában van erő, hogy bennünket a bűnökből, minden bűnből, beleértve a nem tudott bűnöket is, most amit még nem tudok, abból is ki tud váltani. Lehetséges bűnt legyőző élet, lehetséges bűntelen élet, ha Krisztusban maradunk. És ennek folytán, ha Krisztusban maradunk, akkor könnyű üdvözülni és nehéz elveszni. És akkor ennek már csak a megkoronázása a negyedik alaptétel, amit itt a tizedik fejezet ilyen címmel közöl, a szentély megtisztítása és az 1888-as üzenet. Nagyon szépen fölvetít a kérdést Willem testvér, hogy ez az üzenetnek az a pontja, és az egész adventi közösségünknek az a pontja, amit más keresztény közösségek nem csak, hogy nem akarnak elfogadni, nem is akarnak megismerni. Azt mondják, hogy a szentély tana, ez egy speciális adventista tanítás, ez egy vakbuzgóság, ez egy tévtanítás. Semmelyik protestáns felekezet ilyen kifejezést nem is ismer, hogy a szentély tana. Nagyon szépen hivatkozik rá Willem testvér, hogy odáig mennek, hogy már a szentélyt is tagadják. Tehát a mennyei elrendezést is tagadják, a Krisztus mennyei közben járó szolgálatát is tagadják, például olyan módon, hogy soha nem is beszélnek róla. Én katolikus környezetből jövök, tehát nálunk már a hitáltali megigazulásról se beszéltek, meg a többiről se beszéltek, de aki protestáns környezetből jött, mondjuk református volt, vagy baptista volt, vagy más közösségekből jött, ott esetleg még hallhatott erről, hogy hitáltali megigazulás, ott még hallhatott arról, hogy nem érdemek szerint van az üdvösség, hanem Krisztusba vetett hitáltal, de ilyesmi, hogy szentélytana, és amikor megtudták, hogy megtudják az emberek, hogy mi milyen közösséghez tartozunk, akkor ránk sütik a pecsétet, hogy na hát ezek ide tartoznak, ezek olyan fura bogár emberek, miféle mennyei szentély, meg hogy lenne a mennyben szentély, hát mit gondolnak, hogy sátor van, vagy kőből való épület, miért akarják így a mennyet is meghatározni, hogy ott mi történik, és hasonló pecséteket azt hiszem mindannyian kaptunk, akik komoly formában találkoztunk más felekezetbeliekkel. Nagyon szépen rámutat Willem testvér arra, hogy az előző háromból következik, logikusan következik a mennyei szentély megtisztítása. Következik az, hogy Jézus csak mintegy 1800 évig a középső szentélyben végezte a szolgálatát, vagyis bűnöket bocsátott meg, de Isten nem véletlenül nyilatkoztatta ki Dániel 8.14 szerint, hogy a 2300 éves profécia lejárta után, lejártával Jézus bemegy a mennyei szentek szentjébe, és a meghintés vére, megtisztítása, tehát az igazán megbánt bűnök megtisztítása, végső eltörlése következik be. Jól tudjuk azt, hogy ez a meghaltak életében veszi a kezdetét, de nyilván, hogy ez átjut az élők életére is. Tehát ennek a szentély tanának a legsarkalatosabb üzenete, hogy mit is jelent ez a mi hétköznapi életünkre nézve, hogy Krisztus megtisztítja a mennyei szentek szentjét minden oda rárakódó bűntől. Tehát mit jelent az, hogy az élő nemzedéket, aki élve megéri Jézus második eljövetelét, meg fog tisztítani minden bűntől, és a legmesszebb menőbb együttműködésre van szükség a mennyei erőkkel, Jézus Krisztussal, és mi köztünk a legszorosabb kapocs kell, hogy létesüljön, hogy mi valóban a menny várományosai lehessünk, ha élve érjük meg Jézus második eljövetelét. Most csak a döntő dologra szeretnék hivatkozni, amire a könyv is hivatkozik. Nagyon szépen bemutatták a hírnökök, hogy ez miért szükségszerű. Ez azért szükségszerű, mert Istennél nem annyit jelent a megváltás, nem annyit jelent a bűntől való megtisztítás, hogy ő lezárja a történelmet, és utána majd az ítéletben megtisztítja a bűntől a történelmet, illetve azokat az embereket, akik eljutnak az örök életre. Hanem itt van egy speciális mozzanat, van egy különleges dolog, hogy akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, azoknak az életükben kell, hogy Jézus elérje azt, hogy az életükből kitisztuljon minden bűn, mert így kezdődik meg a világegyetem bűntől való megtisztítás, hogy magukból, az emberekből tisztul ki a bűn. A meghaltaknál ugye ítélet során, ítélet folytán, akik ha elkövettek is bűnöket az életükben, de nem adták meg magukat a bűnöknek, és megtanultak küzdeni a bűnökkel szemben, ott Jézus adhat felmentő ítéletet, ott adhatja azt az ítéletet, hogy ezek az emberek ne halljanak meg, hanem az örök életre jussanak, de akik élve érik meg Jézus második eljövetét, azoknál ott többre van szükség. Tehát ezt értették meg ezek a hírnökök, biztos titeket is már becsméreltek ezzel, engem már nagyon sokat, hogy hát hogy most többre van szükség, mint az eddigi keresztény nemzedékeknél, hogy eddig ezt nem hirdették egyik keresztény nemzedékben sem, csak most és az advent nép, és micsoda nagy képűség ez. De hát ezt gondoljuk meg logikailag, hogy az a nemzedék, ami megéri Jézus második eljövetelét, azoknál többre van szükség, mint az eddigi összes nemzedékeknél, akik ugyanolyan szabályszerű megtanultak a bűn ellen küzdeni, és ha nem nyugodtak bele a bűneikbe, ott volt az álhatatosság az életükben, akkor Krisztus az ítéletben visszaadhatja az életet. Na de Krisztusnak a végső nemzedék esetében élő állapotban kell ezt az ítéletet meghoznia. És élő állapotban csak úgy hozhatja meg a felmentő ítéletet, ha valóban kitisztult belőlük minden bűn. Az eddigi nemzedéket, akik meghaltak, az ítélet eltávolítja róluk a bűnöket, igaz? De akik megérik Jézus második eljövetelét, azoknál az ítélet csak úgy távolíthatja el a bűnöket, hogyha élő állapotban kitisztul belőlük minden bűn. Tehát ezt nagyon szépen mutatták be Jones és Wegener, hogy a megváltás tulajdonképpen az kiteljesedés. A megváltási terv kiteljesedik. Ezt mi úgy fogtuk fel a 80-as években, sok prédikáció hangzott el erről, és sok megvitatás, hogy ne használjuk azt a kifejezést, hogy Jézus eljön és véget vet a világ történelmének. Ez nem jó kifejezés, hogy Jézus eljön és véget vet a világ történelmének, mintha az Istennek nem lenne türelme, és mint a görög mitológiában biztos láttátok a párkákat, a három párkát nagy ollóval, hogy egyszer vége a türelemnek, elvágják ollóval a sorsvonalát. Ne így gondoljuk el Jézus második eljövetelét és a történelmünk lezárását. Isten nem véget vet a világ történelmének, hanem győzelemhez segíti a megváltás tervét azáltal, hogy egy egész hívő népet olyan győzelemhez segít Jézus második eljövetelekor, amely győzelem eddig még soha nem történt meg a történelemben. Tudnék, hogy élő állapotukban kitisztulnak belőlük a bűnök, tehát ők bűntelenül várják Jézus második eljövetelét, amikor egyébként nincs is közbenjárás már a bűnökért, hogy a hét csapásról szóló tanításban hallhatjuk. Amit nagyon megértettek a hírnökök, hogy ne felejtsétek el, azzal kezdtem az áttekintést, hogy a laodíceai üzenetet Ellen Gould White már 1859-ben megszólaltatta, és a közösségünkre vonatkoztatta. De amit ők nagyon megértettek, a laodíceai üzenetnek a vége. Hogy a laodíceai üzenetben van egy nagyon súlyos elmarasztalás, hogy milyen helyzetbe került a közösségünk, és sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy most is ilyen helyzetben vagyunk, általánosan világszerte és itt Magyarországon is. De a laodíceai üzenetből ne csak ezt a lesújtó, a Jelenések 3. fejezet 15-től mondjuk a 17. verség, tehát a lesújtó krisztusi kritikát olvassuk ki, hanem olvassuk el az üzenetben a 21. verset is, hogy amikor Jézus befejezi az üzenetet, tehát amikor elmondja a bírálatot, egy kis fénysugarat nyújt, hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos és térj meg, és mondja már, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. A 21. versben Jézus ezt mondja, aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Tehát ez a 21. vers nem kisebbet állít, mint azt, hogy Jézus második eljövetele előtt, akik élve érik meg ezt a második eljövetelt, azok fognak a legközelebb kerülni Krisztushoz, tudnik, ha győznek. Azok a királyi székben ott lesznek Krisztus, mert nyilván jelképes a bemutatás, tehát azt akarja sugallani ez a kép, hogy Krisztushoz a legközelebb állók, tehát akik a Krisztus szenvedéseit, küzdelmeit is belülről tapasztalják, és a legmélyebben értették meg. Ne felejtsétek el, hogy erről a végső nagy küzdelemről és győzelemről olyan sok bibliai profécia beszél, nevezetesen talán a leghíresebb profécia Jeremiás könyvében található, amely a Jákob küzdelméhez és a Jákob győzelméhez hasonlítja, hogy a 30. fejezetben a végső idők hívő embereinek a győzelmét. Tehát ezeknek az életükben valóban ki kell, hogy tisztuljon a bűn, valóban ki kell, hogy tisztuljon minden hamisság és csalárdság, És befejezésül azt szeretném mondani, míg felteszitek majd a kérdéseiteket, hogy ennek az eszköze az igazi megbánás. Tehát itt a hírnökök azért, és Ellen Gould nagyon nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy az egész 1888-as üzenet akkor éri el a célját, ha mindenkiben külön-külön és az egész hívő közösségben egy ilyen a délelőtti Zakariás 12-ből idézett hadadrimmoni kesergést és megbánást hoz elő. Sajnos ezt 1888 a maga idejében nem hozta elő. Egyes emberekben igen, de az egész közösségünk elvetette ezt az üzenetet. Ma tulajdonképpen egy osztályismétlés előtt állunk. Ugyanazt ismételjük, amit látunk az elődeink életében. Itt van a nagy kérdés megint előttünk, ezért szól hozzánk is nagyon közvetlenül és frissen ez az üzenet. Egyénenként és közösségként tudunk-e igazán sírni, tud-e az Isten megtisztítani bennünket egy igazi, őszinte megbánás által, aminek szintén Krisztus áll a középpontjában, hogy a Zakariás 12-ben láttuk, vagy hogyha nem, akkor mi méltatlanokká válunk Jézus fogadására, és arra, hogy Jézus a mennyei szent helyen kimondja rólunk azt, hogy aki tiszta legyen, tiszta ezután is. Akkor Jézus eljövetele ugyanúgy be fog következni, csak nem mi leszünk azok az emberek, akik készítik ennek az útját, akik a pusztában ösvényt építenek, és akik az egyenetlent egyenessé fogják tenni. Ez ennek az üzenetnek a hatalmas hordereje. Tehát még egyszer mondom, ez a négy tétel, ha megmaradna bennetek, és ha négy tételt újra elővéve és részenként tanulmányozva elmélyülnétek ebben a négy alapvető kijelentésben, az első a hitáltali megigazulásnak a legmélyebb tanítása, ami a történelemben vala is elhangzott, nem csak bűntől, nem csak jogi helyettesítés, ez egy erkölcsi tett volt Jézus halála, hogy bennünket a bűnből kiemeljen, minden bűnből kiszabadítson. A második nagy tétel, hogy ha Krisztusban vagyunk, és ha ilyen mélységben követjük Krisztust, akkor lehetséges bűntelen élet, vagy bűntlegyőző élet. Ha ennek a tapasztalatában részesülünk, akkor látjuk, hogy ez az élet könnyű és nem nehéz, és akkor fogjuk tudni átadni majd másoknak is, és nem fogunk göröngyökről meg nehézségekről állandóan beszélni. És hogyha ebben megmarad az álhatatosságunk, és ha újabb és újabb dolgok derülnek ki magunkról személyesen, vagy rólunk, mint közösségről, és meg tudjuk magunkat alázni, akkor Jézus el fogja tudni távolítani a mi szívünkből, a mi életünkből a bűnöket, és akkor a szentély tisztítás mennyei szolgálata, és a földön, hogy a mi szívünkből kitisztuljon a bűn, találkozik, és Jézus eljöhet, és magához veheti azokat, akik őt várják, illetve akiknek a szavára mások is nagyon gyorsan beérlelődve ugyanilyen hithez jutnak. A négy alaptétel elég megfogható és elég egyszerű ahhoz, hogy meg tudjuk jegyezni, kinek amelyiknél érezzük, hogy hibánk van, hiányosságunk, vagy nem fogtuk fel, vagy küzdünk vele. Nyilván most számunkra gyakorlatilag ez a tanács szól, hogy Istennek ezeket az üzeneteit a maguk teljes komolyságában tanulmányozzuk, és kérjük azt az áldást, amit az Isten kilátásba helyezett. Ennyiben foglalnám össze, és átadom a szót, hogyha bármelyikőtök szeretne kérdezni, idősebbek is, fiatalabbak is. Ugye idősebbek talán könnyebb helyzetben vannak olyan szempontból, hogy tudjátok, hogy hétről hétre, meg hónapról hónapra, meg évekig a 80-as években vettük át ezt az üzenetet, és én azt tudom talán elmondani, nem túlzás, hogy gerjedezett a szívünk, amikor hallottuk ezeket a tanításokat. Fiatalabbak, nem tudom, hogy mennyire szembesültek ezzel, azért adtuk ki 97-ben ezt a könyvet, hogy legalább mindenki kezébe oda kerülhessen, mert aki komolyan elolvassa ezt a könyvet, azt hiszem más ember lesz, mint előtte. Ezt talán lehet mondani a fiatalabbak nevében is. De átadom a szót, és nyugodtan kérdezzetek bármit, ami az üzenettel kapcsolatban kérdés felmerül.
1: Nem hiszem, hogy ez már mindenki tapasztalata az, hogy sokszor nem érezzük könnyűnek ezt a keresztény életet. Szóval tényleg rögökről beszélünk, és vagy nem is beszélünk, de így éljük meg. Hogy valamilyen gondolatok között vannak, hogy miért van ez, de hogy ki hogyan éli meg, vagy kiben hogyan csapódik ez le, hogyha... Miért van az bennünk, hogy nem érezzük könnyűnek? Szóval miért érezzük nehéznek, és miért jövünk hogyha ezekkel szembesülünk, hogy hát Jézus azt mondta, hogy könnyű, és néha tényleg könnyűnek érezzük, de olyan sokszor nem. Ezt így hogyan éritek meg, és hogyan lehet ebből szabadulni?
0: Igen. Igen, jó kérdés. Mindenki hallotta, hogy miért nem érezzük könnyűnek mégse, pedig hát ha Jézus mondja, akkor biztos, hogy neki van igaza. Ne felejtsétek el, hogy Ellen Goodwife-nak egy híres bizonyságtétel, hogy a hit az nem érzés. Az érzéseinket le kell győznünk, mert lehet, hogy valaki ezt nehéz útnak érzi, csak ugye ott a kérdés, hogy mi miatt érzi nehéznek. Azért, mert nehéz ez eleve, vagy azért, mert önmagunkban annyi sok rosszat fedezünk fel, hogy szinte az ember belefárad már ebbe, hogy mi minden bűnök barlangja a szívem. Ugye? Én azt gondolom, hogy nem azért, ha úgy érezzük, mondjuk maradjunk most az érzésnél, ha úgy érezzük, hogy nehéz az út, akkor először ott kell tisztába jönnünk, hogy ez nem azért nehéz, mert mit a Jóisten megnehezítette, vagy ez egy bonyolult út, hanem sokszor azért érezzük nehéznek, mert magunkba fáradunk bele. Tehát mert annyi sok rossz dolgot látunk, és azt mondjuk, hogy ha most levágtam egy fejet, kettő nő helyette, tehát tulajdonképpen ezért, ugye? Tehát én azt mondanám először, ha ezt el tudjátok fogadni, hogy ha úgy érezzük is, hogy nehéz, nem azért nehéz ez, mert ne lehetne így élni, mert azért tapasztalataink vannak arról, hogy ha buzgón olvassuk a Bibliát, ha rendes az ima életünk, ha embereket szeretünk, ha tartozásnak vesszük a velük való kapcsolatot, és nem érdemnek, akkor az Isten úgy meg tud segíteni, hogy nagyon, nagyon is könnyű. De a sok minden bennünk felmerülő nehézség miatt érezzük nehéznek. Ha ezt el tudjuk fogadni, akkor jön a második lépés, hogy tulajdonképpen akkor Jézus miért mondta mégis ezt, hogy könnyű? Most, hogyha megfigyelitek ott az igét, ez a Máté 11:28-tól, kiknek mondta azt Jézus, hogy jöjjetek hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek? Először én is úgy gondoltam, hogy Jézus azokról szólt, akik fizikailag megfáradtak mondjuk, vagy az életben annyi sok küzdelmük volt, bajuk volt, gondjuk volt. De később rájöttem, hogy Jézus egyáltalán nem ezekre gondolt. Jézus azt mondta, jöjjetek hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Most álljunk meg itt az igénél. Kikről van szó? Akik külsőleg megfáradtak, mert mit tudom én, kubikusként dolgoznak 40 éve, akiknek mit tudom én, válás után vannak, vagy gyerekeik elmentek, vagy ilyesmi miatt fáradtak meg, nem hiszem. Én azt gondolom, hogy ez az ige azokról szól, akik ezzel az érzéssel küszködnek, hogy nehéz, mert a magukban föltárulkozó nehézségekben fáradtak bele. Mert a legnagyobb belefáradás, azt hiszem, ez. Figyeljétek meg, az ember a legnagyobb fizikai erőpróbákat is bírja, hogyha jó lélekkel, vagy hogyha valami támogatással teheti. Az ember még lelki nehézségeket is át tud élni csodálatos módon, de az a legnehezebb emberi helyzet, amikor magunkba fáradunk bele. Amikor mintegy azt mondja az ember, hogy hányszor próbáltam már, hát mikor lesz belőlem végre igazán Krisztus követő keresztény, de őszintén, nem csak, hogy én magamat ütöm lovaggá, hanem amikor érzem azt, amikor tapasztalom azt, hogy amit Krisztus akar, azt akarom én is. Amit az Isten szeretne, azt szeretném én is. Amikor teljes összhangban vagyok az Isten, mikor lesz belőlem ilyen? Most Krisztus már az ilyen embereknek szólt. Ne felejtsétek el, tehát ez az ige azokra vonatkozik, akiknek az az érzésük belül, hogy nagyon nehéz ez, meg rögös ez az út, de csak azért ez az érzésük, mert belefáradtak önmagukba, de hogy tudunk belefáradni önmagunkba, hogyha nem megyünk Krisztushoz? Hát nagyon sokszor azért fáradunk bele magunkba, mert elveszítjük ezt az alapvető törvényszerűséget, hogy nem magunknak kell magunkat rendbehozni. Sőt, hogy magunkat nem tudjuk rendbehozni. Tehát az az ember, aki elesik is, de fel kell. Az az ember, aki nem sokat foglalkozik a maga rossz dolgaival, hanem megy Krisztushoz, és kéri Krisztustól a gyógyírt, kéri Krisztustól a kegyelmet. Azok az emberek föltámadhatnak, és a belefáradásuk helyébe jöhet egy boldog tapasztalat, hogy Krisztus nagyon gyorsan át tudja segíteni őket nehézségeken. Körülbelül ugye azóta beszélünk sokat Péter esetéről. Nézzétek meg, hogy Péter hányszor belefáradt már magába. Hát mondta is, hogy eredj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Lukács 5. És nézzétek meg, hogy amikor Péter odafordult csak Krisztus felé, Krisztus gyorsan felhúzta a vízből is, Máté 14, gyorsan segítette az igazi megbánásra, Lukás 22, csak egy szempillantás elég volt, hogy Jézus szeme és Péter szeme pillantása találkozzék ott Kajafás udvarában, és Péter már is feljöhetett a víz színére. Tehát itt a nagy probléma az, amikor az ember maga, mint hívő ember, mint megkeresztelked, mint gyülekezeti tag, mondhatnám még sorra ugye a címeinket, ugye, mégis elfelejtkezik az alapvető dologról, hogy éljek pedig nem én, hanem éljen a Krisztus bennem, aki szeretett engem, aki önmagát adta érettem. Vagy hogy az igazságot követvén szeretetben mindenestül dövekedjünk abban, aki a feje a Krisztusban. Tehát az ilyen embereknek, mondja Ellen Gould White, hogy ezért mondom, ne csüggedjetek el. Mondom hangos szóval nektek, ne adjátok fel a küzdelmet. Efézus 5.14 érvényesüljön az életetekben. Serkenj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Tehát, hogyha felserkensz, ha nem azt nézed, hogy most te ilyen nehéznek érzed, olyan megoldhatatlannak, olyan kinkeservesnek, serkenj fel, aki aluszol, támadj fel, és felragyog te néked a Krisztus. Most tudjátok, hogy ez a Bibliában ezt nagyon komolyan kell venni, ezeket a kijelentéseket, hogy csak akkor könnyű a keresztény élet, ha felragyog a Krisztus. Csak akkor könnyű a keresztény élet, ha gyönyörködjél az Úrban, és megadja a szíved minden kérdéseit. 37. Zsoltár. Csak akkor könnyű a keresztény élet, Filippi 3, amikor megragad bennünket a Krisztus. Hát ha nem ragad meg, akkor döcögünk. Hát ha a mozdony nem ragadja meg az energia vagy az erő, akkor puf-puf megy, kifullad, puf-puf, hát akkor persze, hogy döcögés és göröngy. Még ott is a sínen nincs göröngy, de mégis lehet göröngy. Tehát nem tudom, hogy érted-e, Zsuzsa, hogy erre a kérdésre azt tudom válaszolni, az első válaszom az, hogy az érzéseinket is ki kell értékelni. Ha azt érzem, hogy ez göröngyös, már régóta ezt tapasztalom, hogy göröngyös, akkor az érzéseimet kiértékelve jussak el arra, hogy ez csak a miattam van, hogy göröngyös, nem az Isten karja rövidült meg. Ha meg miattam van, hogy göröngyös, akkor viszont nem magamban akarjam megoldani ezt a problémát, hanem akkor keressem, ha kell sírással, könyörgéssel, böjtöléssel, Joel 2 szerint a kapcsolatot Krisztussal, mert ha megtalálom a kapcsolatot, közeledjetek Istenhez, ő is közeledni fog hozzátok elve alapján, akkor Krisztus ezt könnyűvé és gyönyörűségessé tudja tenni. Tehát fölhívnám, mondom még egyszer ezekre az igehelyekre a figyelmeteket, amikor a Biblia kifejezetten mondja, hogy nem csak könnyű, de gyönyörűséges. Ha gyönyörködsz az Úrban, megadja neked szíved minden kéréseit. Ugyanebben a 37. Zsoltárban találhatjuk a Bibliának talán legrövidebb összefoglalását. Kerüld a rosszat, jót cselekedjél, és akkor megmaradsz örökké. Ebben minden benne van, nem? Kerüld a rosszat, jót cselekedjél, és megmaradsz örökké. Igen, de hogy kerüljem a rosszat? Krisztus nélkül nem tudom kikerülni. Csak Krisztussal együtt tudom kikerülni. Jót cselekedjél, Krisztus nélkül nem tudok jót tenni. Nincs bennem semmi jó, Róma 7. És megmaradni örökké csak akkor tudok, hogyha annak a vezetését fogadom el, aki az örök élet útját megnyitotta a számomra, aki tudja, hogy mi az, hogy örök élet, és ismeri az örök élet törvényszerűségeit. Nem tudom, hogy világos-e valamennyire, hogy először kielemezni a helyzetet, és utána pedig, amikor tényleg valóban értelmileg is szívünkkel, lelkünkkel belátjuk, hogy nem tudunk Krisztus nélkül egy tapotat se a jó irányába mozdulni, akkor mi az életünket teljesen Krisztus oltalma alá helyezzük. Tessék?
1: A kérdésére így válaszolva, én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és az kulcs is, ami elmondott a Máté 11-gel kapcsolatban, hogy teljesen befogadva Jézus könnyű győzni, és akkor könnyű ez az élet, hogy teljesen befogadjuk őt. És én azt tapasztalom, hogy nekem azért nehéz, mert van úgy, hogy nem teljesen fogadom be őt, hanem megtartok magamnak részt, és a magam útját járom, és akkor viszont nehéz. De hogyha azt megérteném, hogy arra eljuthatnék, hogy teljesen befogadni Jézust, akkor könnyű lenne, és ez lenne a kérdésem is még, hogy hogyan lehet teljesen befogadni Jézust, mert hogyha teljesen befogadnám, akkor ez azt jelenteni, hogy folyamatosan belejárnék, és nem követnék el bűnöket. De akkor ezt, hogy teljesen befogadni Krisztust, ez mikor következik el? Csak akkor, amikor a késői eső kijárad? Vagy pedig ez már most is a részem lehetne, és hát meg is kéne, hogy tegyem, hiszen akkor érezhetném ezt az életet könnyűnek, gyűlőségesnek.
2: Igen, ez is nagyon jó az előbbihez kapcsolódó kérdés. Hadd mondjam el nektek, hogy ugyanennél az ige helyénél megvan a válasz erre. Mert ha most föltenném nektek a kérdést, hogy mielőtt Jézus elmondta volna azt, hogy jöjjetek én hozzám, ismeritek, hogy előtte mit mondott? Lapozzunk oda Máté 11, 25-től a 27-ig tartó versekhez. Ez egy egységes tanítása volt Jézusnak. Mielőtt Jézus azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám. Mielőtt azt mondta, hogy könnyű. Mielőtt azt mondta volna, hogy gyönyörűséges. Máté 11.25-től ezt is mondta. Abban az időben szólván Jézus mondta, hálákat adok néked, atyám, mennek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Minden nekem adott át az én atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú akarja megjelenteni. Tehát Jézus itt világosan elmondta, ami az én számomra Jézus egész küldetésének legfontosabb tanítása. Ha azt mondjátok, hogy Jézus életének mi volt a legfontosabb tanítása? Az, amit a legkülönbözőbb módokon elmondott Jézus. Elmondta úgy, hogy boldogok a lelki szegények. Ez volt az első mondata, igaz, a hegyi beszédben. Így kezdte a hegyi beszédet, a lelki szegénység. Itt azt mondta, hogy a kisdedeknek és csecszopóknak jelentetted meg. Máskor később azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. Tehát az az ember, aki valahogy folytonos tudatában él a maga emberi korlátainak és az emberi gyengeségeinek. Persze ezt is csak Krisztus mellett lehet megtanulni, de ez Krisztus mellett megtanulva, hogy úgy mondjam, egyszer ez már eredmény kell, hogy legyen, hogyha bármi probléma van az életemben, nem fog el a harci hív, hogy én oldjam meg a problémát, indulatilag, gondolatilag, hanem ha bármi probléma, bármi nehézség adódik, akkor ejtessetek fogjul minden gondolatot Jézus Krisztussal. Ne engedjétek, hogy az egyik gondolat elmenjen ide, a másik gondolat oda, hogy most nekem van igazam, vagy majd én majd visszavágok. Tehát ne engedjétek, hogy a gondolatok így elmenjenek. Ejtessetek fogjul minden gondolatot Jézus Krisztussal. És akkor, ha ezt tesszük, akkor megragad bennünket a Krisztus. Tehát itt kell az ember részéről a valóságnak, mert hiszen nagyon szegények és gyengék vagyunk, a valóságunknak egy folytonos tudata kell. Ha ez nem folytonos tudat, csak időnként lobban fel, hogy jaj, megint mit csináltam, jaj, megint nagyképű voltam, jaj, megint elrontottam, jaj, megint irigy voltam, és akkor utána jön, és akkor egyikből bukdácsolunk a másikba, és azt hiszük, hogy a konkrét bűnök a legnagyobb probléma. Nem a konkrét bűnök a legnagyobb probléma, a konkrét bűnök csak következmény. A legnagyobb probléma maga a bűnös állapot, maga a gyengeség, ami ontja a konkrét bűnöket, ontja. De abban a pillanatban, amikor én igazán tudatában vagyok ennek a gyengeségnek, amikor én erőtelen vagyok, akkor vagyok erős, mondja Pál. Amikor igazán látom az erőtelenségemet, akkor én is hallani fogom, hogy azt mondja az Isten, hogy elég néked az én kegyelmem. Az én erőm a te erőtelenséged által végeztetik el. És amikor megtanultam, hogy amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Tehát ennek egy folytonos tudatnak kell lenni, és azt hiszem, hogy aki a hitéletét komolyan éli, tehát gondolkozik a Biblián, emberi kapcsolatait felülvizsgálja, szembesítjük a dolgainkat, az, hogy mondja, annak vérévé kell, hogy váljék az, hogy rettenetesen gyengék vagyunk. Amikor ez a gyengeség, ne higgyétek azt, hogy ez egy ilyen öngyötrő állapot, vagy egy ilyen szerzetesi állapot, vagy aszkéta állapot, nem erről van szó. Nem, arról van szó, hogyha én tudom, hogy ennyire gyenge vagyok, akkor én tényleg a problémáknál mindig Krisztushoz megyek, és nem a másikba keresem a bűnöket, a hibákat, nem a világban, nem a helyzetekben, hanem én oda viszem az életemet Krisztushoz. A Krisztus rá fog mutatni, hogy mennyiben én hibáztam, hogy én mennyiben hibáztam. Arra is rá fog mutatni, hogy esetleg a másik ember mennyire hibázott, de nem azért fog rámutatni, hogy én lenézzem a másik embert, hanem azért, hogy még inkább megértő legyek a másik ember iránt. Tehát ezért a legfontosabb dolog, hogy ennek a gyengességnek, ennek a betegségnek, Jézus maga mondta, hogy csak a betegeket tudja meggyógyítani. Hát azt, aki egészségesnek mondja magát, nem tudja meggyógyítani. De hogyha betegként megyünk, megyünk ő hozzá. Sőt, amit hát délelőtt mondtam, hogy gyilkosként megyünk ő hozzá. Miért? Ez a Biblia tanítása, hogy mi gyilkosok vagyunk, tehát mi ezt tettük az Istennel. Ezt mi többször átéreznénk, sőt, állandóan átéreznénk, akkor Jézus tudna gyógyítani bennünket, és tudna erőt adni bennünket nekünk. Én azt hiszem, hogy nekünk is talán egy kicsit az a problémánk, mint a farizeusoknak. A farizeusoknak, amit mondott Jézus, sokszor beszélt velük, és nagyon sok súlyos dolgot mondott nekik, de a János evangélium a 9. fejezetében, amikor a 40. versben azt mondják neki a farizeusok, hogy hallották ezeket némely farizeusok, akik vele voltak, és mondták neki, avagy mi is vakok vagyunk-e? Ugye ez a vak meggyógyítás után van, és a farizeusok felteszik a kérdést Jézusnak, avagy mi is vakok vagyunk-e? Mondta neki Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Hogy kell ezt érteni, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök? Ha látnátok a gyengességeteket, ha látnátok a betegségeteket, ha látnátok a korlátozottságot, ha látnátok, hogy testileg, lelkileg bűnösök vagytok, akkor nem volna bűnötök. Miért? Mert akkor jönnétek hozzám, és én meggyógyíthatnálak titeket. Ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmarad. Én azt hiszem, hogy a mi életünkben itt csak erről van szó. Ha vakok volnánk, ha mi azt igazán beismernénk, hogy milyen helyzetben vagyunk, és mennénk Krisztushoz, nincs az a bűn, ő megtisztíthat minden hamisságtól. De hogyha azt mondom, hogy azért én itt látok, 1%, hogy én itt látok, 99%, hogy Uram, te látsz, de én itt meg azért adjál már nekem 1%-ot, ebben nekem van igazam. Akkor is előveszem a sodrófát, ha jön a férjem haza, mert itt nekem van igazam. Vagy itt a gyerekemmel nekem van. Értitek, ha 1%-ban is engedjük azt, hogy itt nekem van igazam, itt én látok, hát akkor Jézus nem tud bennünket meggyógyítani, tehát nem tud bennünket igazán folyamatosan magával vinni. A 111. oldalon van nagyon sok szép bizonyságtétel, amit elmondtak itt, illetve ezt már Ellen Gould White mondja el, gyönyörű bizonságtételek, talán az egész könyvnek a legszebb rövid mondatai itt vannak a 111. oldalon. Azt mondja, Isten szeme a lélek minden rejtekét átkutatja, leleplezve minden lappangó öncsalást. Tehát ha Istenhez megyünk, ha Krisztushoz megyünk, az ő közelsége hitáltal a lélek minden rejtekét átkutatja, leleplezve minden lappangó öncsalást. Ugye? Lásd azt is, hogy a szentélyszolgálat mennyire az előzőleg nem tudatos bűnök szívből való eltávolításának az előképe. Tehát az egész szentélyszolgálat az mit fejez ki? Hogy az előzőleg nem tudatos bűnök szívből való eltávolításának az előképe. Itt idézi egyébként ezt is, hogy Krisztus keresztre feszítése az ember legmélyebb és legkevésbé tudatos bűne. Ez a legmélyebb bűnünk, hogy megöltük Krisztust, de ez a legkevésbé tudatos mindannyiunkban. Úgyhogy erre a kérdésre ezt tudom válaszolni. Tessék, kérdezzetek, ne csak két ember kérdezzen. Tessék.
3: Van egy probléma, ami nagyon sokat foglalkozott, és az anyukám is szokta használni az imába az, hogy most mondtad a dolog, hogy a túl, az, hogy a tudatlan bűnöket is meg akarja bocsátani. Tehát, hogy a tudatlan bűnök is. Tehát nem az ember szerűen tudatlan, vagyis az ember szerűen tudatlan, nem Isten szerűen tudatlan bűnök.
2: Igen.
3: Az anyukám is használ ezt a kifejezést, hogy bocsánat meg, ami elkezdett bűnöket, tud, vagy tudatlan elkezdett bűnöket. Na most hallottam egy olyan tanítást is, hogy és megzavarodtam, és most nem kapom a kapcsot, és lássuk akkor tisztán, hogy viszont Isten csak azt tekinti bűnnek, amit tudva elkövettünk. Uh-huh. Azt mondja, hogy a bűn a törvételeség. Tehát, ha nem tudunk valamiről, hogy törvénytelen dolog, akkor nem követte be bűnt. Uh-huh. Úgyhogy akkor szeretném azt tudni, hogy akkor helyes ez, tehát hogy tudva, tudatlanul elkövethetünk bűnt. Mert én értem, hogy mit tesz az alatt ki, hogy tehát az Isten ismeret az egy folyamat. Tehát, hogy amit ma még nem értek meg, azt a következő évben, ha Istennel jár, akkor megértettem. De tudatlanul elkövettem bűnt Isten szemébe, bűn lehet, de én nem látom még meg azt a bűnt.
0: Igen.
3: Tehát most ilyen értem, akkor van tudatlan bűnelkület is, vagy...
0: Most erről is sokat beszél a könyv. Először is, amit az ember rosszat tesz, az mind bűn, akkor is, hogyha én nem tudatlanul követem el. Az bűn a másik ember előtt is, akin mondjuk csattan az ostor. Én mondjuk nem gondolom meg, úgy gondolom, hogy hát csak azt mondtam rá, hogy marha. Mégse azt mondtam, hogy hatökör. Hát ez nem bűn, hát csak azt mondtam, hogy marha. Na, tehát ez a másik ember ez mint bűn, tehát hogy mondjam, mint sértést éli át, és az Isten szemében is az. Az csak a katolikus katekézisekben olvassuk, hogy a bűn az, amit tudva is akarva elkövetünk. Ez borzalmas. Na tehát persze sokan jöttünk ilyen helyzetből, és sokan úgy gondoljuk, hogy a bűn az, amit tudva is akarva elkövetünk. Azt hiszem, hogy ha tudva is akarva elkövetett bűnök lennének a bűnök, akkor majdnem mindenki angyal lenne. Hát ki az, aki tudva is akarva neki ment a falnak? Hát a bűneink 90%-át vetjük el.

0: a törvény áthágása a bűn, tehát a törvénytelenség, tehát az bűn. Az egy más kérdés, hogy persze súlyosabban esik a latba a magam számára, hogyha én vicsorgó szájjal teszek valamit, mint hogyha ha úgy sétálok bele a bűnbe, de ez már csak nüansznyi különbség. Az ószövetségi áldozati rendszerben is nézd meg, hányféle bűn van. Ugye vannak a tévedésből elkövetett bűnök, akaratlanul elkövetett, tehát maga Isten is tud arról, hogy sokféle motiváció állhat a bűn mögött, de ami rossz, az bűn. Az mindegy, hogy én úgy nyúltam bele a tűzbe, hogy soha nem tudtam ezt a törvényszerűséget, és úgy nyúltam bele, hogy már tudtam ezt a törvényszerűséget, mind a két esetben megperzselődik a karom. Tehát ez mindenképpen bűn. Más kérdés, hogy az apostolok cselekedete 17. fejezetben azt mondja a Pál apostol, hogy Isten a tudatlanság idejét elnézi. Tehát azért sok minden bűnért, amit az ember mint bűnt elkövetett, nem, van, amikor szinte teljesen nem felelős az ember. Lásd például a szombat kérdést. Hát amikor én nem tudok konkrétan valamit, és én más teszek, hát az Isten azért engem nem fog elővenni, mert ott egy konkrét tudati ismeret hiányzott. Tehát először ezt szeretném megválaszolni, hogy ez, ami rossz történik, az bűn. Attól függetlenül, hogy mi áll a háttérben. De most jön a második dolog, és a második dolog ez az, hogy például, hogy édesanyát, hogy mi is egyáltalán imádkozhatunk-e azért, hogy az Isten ne csak azokat a bűnöket bocsássa meg, amiket én tudok, kifejezek, elébe viszek, hanem ez valahogy nem egy ilyen vallásoskodó megnyilvánulás, hogy azt is bocsásd meg, amit nem tudok. Én erre a kérdésre azt a választ adnék kétféle választ. Az egyik válasz, hogy egy keresztény ember bizonyos dolgokat világosan lát, mint bűnöket az életben, de más dolgokat nem lát világosan. Olyan keresztény elé még nem találkoztam, aki az egész életében mindent világosan látott. Ez valóban csak a Szentlélek kitöltésekor jön el. Addig mindannyiunk életében ott van egy mező, ahol világosan látunk rozzókat, és ott van egy másik mező, ahol sejtünk esetleg, de világosan nem látunk. Ezért mondja a bölcs Salamon is, hogy boldog az az ember, aki szüntelenül retteg. Vagyis nem csak ezt jól kell érteni, ezt az igét, hogy ez nem annyit jelent, hogy remeg állandóan, és hogy retteg, meg aggályoskodik, hanem boldog ember, aki szüntelenül retteg, ez annyit jelent, hogy aki nem csak azt látja bűnnek, amiről neki tudomása van, hanem egy kicsit ott van a gondolataiban, hogy vannak ott még titkos bűnök az én életemben, amikről talán már egy kis lóláb már kilóg, de még csak egy lóláb, tehát még nem látom az egész lovat. És hogy ott is segítsen az Isten, hogy teljesen lássam azt, mert nyilván csak akkor fogom tudni kivetni vagy kérni a bocsánatot, hogyha teljesen látom az egész szörny szüleményt, nem csak egy lábat. Tehát először egy ilyen pozitív választ tudok erre adni, hogy boldog ember az, aki szüntelenül retteg, boldog ember az, aki belekalkulálja az önismeretébe azt is, amit most még világosan nem lát, de valahogy érez, hogy még van a tudott dolgokon kívül is sok egyéb rossz is az életben, amit még világosan nem látok. A másik, ami negatív feleletem, hogy ugyanakkor ezzel nem lehet így megelégedni, hanem törekedni kell arra, hogy az életben fejlődés legyen az életünkben, tudatosodás legyen, és igenis néven tudjam nevezni, és igenis, mint Dávid az 51. Zsoltárban ki tudja mondani, hogy az én bűnöm szüntelenül erőttem forog. Itt van előttem, itt van előttem. Nem akarom ide tenni, oda tenni. Itt van előttem, szüntelenül erőttem forog. Én álnok voltam, gonosz voltam, ebből meg akarok szabadulni. Tehát erre törekedjünk, mert ha csak úgy mondjuk, hogy jaj Istenem, hát attól is szabadíts meg, amit nem látok, hozzátéve, hogy úgyse fogok látni, meg holnap után se fogok látni, akkor Isten ettől nem tud megszabadítani. Tessék.
1: Azzal kapcsolatban gondolkoztam, amit a Fura kérdezette elején, hogy miért van az, hogy sokszor olyan örökösnek tűnik az a keresztényt, és sokszor tényleg örömtelennek, nem boldogtalannak látom a fiatalokat, akik úgy komolyabban akarják követni, ha követni az Istent. És azon gondolkoztam, aztán lehet, hogy minden jól cáfolatoknak, hogyha ez nem így van, hogy aki úgymond a világból, ugye ez is egy ilyen közhely, már világból jön, meg nem jön, hogy itt van. Tehát aki a világban élt mondjuk egy 10-20 évet, az tudja azt, hogy milyen egy világi ember élte, aki nem ismeri az Istent. Tudjuk azt, hogy általában egy fiatalnak, aki nem ismeri az igazságot, a Bibliát, annak hogy tennek az

0: mi az élete, mi okoz neki örömet. És egy tiszta visszaemlékeztem, hogy én összességében nem voltam boldog ember, de úgy elvoltam. Mindig találtam magamnak egy olyan fajta kis érzelem csomagot, ami úgy megelégített egy bizonyos idejű óráig. Értek? Tehát egy fiatal, szóval mindig találtam magam, hogy vagy zenét hallgattam, szerettem zenét nagyon, egy jó hippi készüléken, az egy jó érzést adott az embernek, örömet adott. Vagy elmentünk enni egyet például. Az is egy jó örömforrás volt, egy jó érzést adott az embernek. Ha az ember kiélte magát, motorozott, vagy autókat, szóval értem, hogy tudom mondani, hogy ilyen kis érzelem csomagokat vett magához mindig, és ez adták neked pillanatnyi örömöket az életében. Most ha valaki megismeri az Istent és megismeri mindjárt, akkor rájön arra, hogy ezek a dolgok, ezek nem az, hogy fölösek, csak értelmetlenek. Ugye, és ezeket ugye el kell hagyni a zenét, a hifit, el kell hagyni a koncertrejárást, el kell hagyni az autóversenyjárást, ugye el kell hagyni a strandolást, el kell hagyni a mozizást, kérdezik, egy csomó olyan dolgot el kell hagyni, ami bizonyos szintű élvezet volt az ember életében. És azon gondolkoztam, hogy mi az ok annak, hogy az ember ezt elhagyja, aki egy ideig összeszorítva a fogát, hogy úgy éli a hívő életét, aztán vagy besokal, vagy megtalálja valódi megoldást. Mert én úgy látom, hogy ez egy valódi probléma, de lehet, hogy ez szóval mondjátok meg, hogy ez nem van. És én arra jöttem rá, hogy abból is fakad ezt talán, hogy talán sokat van hangsúlyozva az, hogy aki igazán komolyan hívő ember akar lenni, az ugye nem érzelemből lesz hívő. Az érzelmet félre kell tenni, és tényleg az értelem vezet az ember, értelmi meggyőződés, tényleg hideg fejjel, nem érzelemből, stb. És hogyha ennyire hangsúlyozzuk azt, hogy az érzelmet azt egyelőre csomagoljuk be és tegyük fel a patással, akkor ez megy egy ideig, mert mindenkinek megy és működik. Egy idő után az ember valahogy kiüresedik, ha nem talál magának olyan pozitív érzéseket és érzelmeket a hitben, ami neki időrömet fog adni. Értem, mit akarom mondani? És én nem azt akarom mondani, hogy most érzelmeket vegyük előre, és akkor legyünk érzelmi keresztények, de mindenképpen meg kell találjuk a pozitív érzéseket, a pozitív érzelmeket az Isten követésben is. Mert az ember szerintem alapján véve egy érzelmi lény. Érzelmi fűtéssel a második világháború, Hitler a fél Németországot befűtötte úgy, hogy csináltak a mindent. Miért? Nem értek meg azokat, hogy nem érzelmet. Mert látjuk, hogy az érzelmi az ember mindent megtudja megcsinálni. És nem azt mondom, hogy az lesz az ember, de figyelni kell arra is, hogy érzelmi lény is vagyunk. Sajnos, nem csak nagyon sajnos, hanem szerencsére. És azt látom, még csak két bibliai példát kell hozni, hogy János is említette az egyiket, Péter apostol esetét, a második pedig Pál apostol esetét. És tudod, én azt látom, hogy mind a két ember, amikor szembesül az Istennel igazából, akkor érzelmileg ők is, nem tudom, hogy tűzik tartóra kerültek, de érzelmileg ők is befolyásolva váltak, vagy érzelmileg ők is felhevültek, ugye? Mint Pál apostol, amikor ugye szembesült Krisztussal, mint pedig Péter apostol, ugye, amikor Jézussal találkozni.
1: Tehát akkor mi a kérdésed? Vagy azt akarod mondani, hogy a megtérés után, ha valaki nem figyel arra, hogy a önmagában még a lelkiismeret és értelem vezetése az nem elég, mert hogyha nem jönnek ebből pozitív érzelmek, és nem lesz örömteli a keresztény élet, akkor hiába mindig arra hivatkozni, hogy ez a törvény, jót cselekedtem, meg az értelmemmel beláttam, és ezt nevezed ilyen kicsit fogszorítva élő életnek, hogy értelmileg belátjuk, de érzelmileg nem látszik az a felszabadultság, vagy a Krisztus követésének az az öröme. Ezt akarod mondani, hogy?
0: Az, hogy én most kérdek rájönni arra, hogy szóval a kereszténység az nem csak elméleti, és nem csak itt játszódik, hanem 20 centire lejjebb is kell, hogy kéne, hogy játszódik. és azt próbálok mondani most csak, hogy figyeljük arra is, hogy ha valaki érzelmileg hideg az Isten irányában, és a vallás irányában, akkor valami nincs semmilyen, szerintem. És én azt szerintem, hogy csak egyetlen dolgot aztán már nem beszéltük ezt, hogy amikor én...
1: Bocsánat, tehát azt akarod mondani, hogy mint Mária Magdolna is, tehát ezt, ugye? Tehát Mária Magdolna is, amikor érzelmileg is kifejezte Jézus iránti szeretetét is. És a tanítványok sajnos azok még nem fejezték ki, és tehát ilyen valamire gondolsz, hogy ezt is, ha már éltünk a világ hiába valóságainak óriási érzelmi hőfokon, amikor ugye a McDonald's-ba megettél egy valamit, már elnézést, ismerem, vagy amikor a botorkerékpáron száguldoztál, és az érzelmileg, ugye bár a halál szélén voltál, halál, de érzelmileg azért óriási dolog volt, hogy most én megyek ugye a motorral, ha már ezt átéltük így, és ez igaz, mert én a Panni motorral mondjuk nem száguldoztam mindig, de hát akkor az volt jó érzelmileg, hogy ennek be kell teljesülni csak egy értelmes fokon, egy értelmes életben, egy magas fokon, de ugyanúgy nem nélkülözheti azt, amit hát Mária Magdolna is megtestesített, hogy ő nem hagyta szó nélkül azért azt, amit Jézus vele tett. A többiek meg, hogy úgy mondjam, eléggé olyan szürke és szintelen ragaszkodással voltak. Ugye ezt akarod? Hogy
0: igen, és csak még egy dolgot, hogy minden évben meg kéne vizsgáljuk, hogy az Isten követésünket, hogy milyen szinten van ez. Mert sokan megegyezünk azzal, hogy értelmileg elfogadunk dolgokat, és értelmileg belátunk dolgokat. Uh-huh. De a szívünk hideg van.
1: Uh-huh.
0: És úgy azt akartam mondani, hogy most kell rájönni arra, hogy a kereszténység nem arról szól, hogy az ember szívének hideg kell, hogy maradjon. Sőt, az ellenkező, szerintem.
1: Igen. Különben erről a jelenségről hadd hívjam föl mindenki figyelmét, hogy a Jézus életet című könyvben a 383. oldalon olyan leírás van, amiről itt Zsolt megemlékezett, és joggal, meg nagyon jól adt elő. A következő, meg kell nézni az angolt is, mert szinte olyan nagyon nehezen lefordít, a legnagyobb mélységet én ebbe látom. Azt mondja, az igazságot lélekben kell elfogadni, ehhez az akarat beleegyezése szükséges. Ha az igazságot csak az értelemnek kellene alávetni, akkor a büszkeség nem lenne akadály elfogadásának útjában. Az igazságot azonban a kegyelem szívbéli munkálkodása által kell elfogadni, ez pedig attól függ, lemondunk-e minden bűnről, melyet Isten lelke felfed. Bármi nagy lehet az ember lehetősége az igazság ismeretének elnyerésére, mégse válik hasznára, ha a szív nem nyílik meg annak befogadására, és tudatosan le nem mond minden szokásról és eljárásról, mely ellenkezik elveivel. Akik így módon alávetik magukat Istennek, őszintén vágynak ismerni és cselekedni akaratát, azoknak Isten erejeként tárul fel az igazság üdvösségükre. Képesek lesznek megkülönböztetni egymástól, aki Istenért szól, és aki csupán önmagáért. Tehát, ha csak értelmi kérdés lenne a hit, akkor szinte mindenkivel el lehetne fogadtatni. Mert a hit érvei a legmeggyőzőbb érvek. De a hit nem csak értelmi kérdés, hanem az egész belső világunk állásfoglalását kell, hogy tükrözze, és ott van már az akarat, ott van a lelkiismeret, ott vannak az érzések is. Tehát ezért nagyon fontos az egész szívünket megnyitni, és amit értelmileg belátunk, ott mozgósítani kell az akaratot is, és az érzelmeknek is olyanoknak kell lenni. De én azt hiszem, hogy ez egy egészséges fejlődés során ez így is történik. Persze értve ezen azt, hogy lehet, hogy évekig menő dolgok ezek, vagy kinek-kinek meg kell küzdeni a maga természetével is, de hogyha azért a hit útján úgy járunk, hogy tényleg a Bibliából nyerjük a hitigasságukat, ha imádkozunk, akkor a Jóisten azért el tud vezetni bennünket egy kiegyensúlyozott, tehát értelmileg, érzelmileg is kiegyensúlyozott életre. De azt hiszem, ehhez akartál.
2: Főként most, hogy így elmondtad a...
1: Halljanak, hogy ide is kijöhettek.
2: Tehát, amit most elmondtál a végén a hittel kapcsolatban, hogy nem csak értelmi, hanem akarati dolog is többet hoz. És ez jutott eszembe, amit a múlt negyedéve szombatiskolában olvastunk egyszer, ahol Ellen White írja azt, hogy a szeretet az nem egy érzelem. Hanem, és hogy ez sokan összekeverik azzal a hitből fakadó érzelemmel, ami viszont pozitív és helyes. És itt térünk oda, hogy akkor nincs a hit. Tehát, hogy nem, több, mint csak érteni megbűvődés, mert én azt gondolom, hogy ebből van ez a kérdés, hogy mindenki értenileg tudja, és úgy érzi, hogy le van élve, nekem ezt kell csinálni. De nincs bennem, mert én azt gondolom, hogy sokszor azt mondjuk, hogy hiszünk, ilyen hiszünk, de hogyha igazán mondjuk, akkor könnyű lenne az a helyen. Hát akkor lehetnénk, de ezt meg is kell küzdeni ezt a harcot azért. napomnak Jézus neked küzdeni, hogy letegye ő is, és ne ő akarja a saját ügyessége elé és okossága által megküzdeni, hanem szóval Jézus ügyet felhelyettem. És azt gondolom, hogy ez az érzem, ami ekkor hiányzik, ezt talán lehet úgy definiálni, hogy hál. És hogyha ez nincs meg az emberben, akkor nem tudom, hogy ő lehet is igazán. Ehhez viszont meg kell ismerni azt, hogy ki az, akit követünk, mit tett értünk. Szóval ezek azt hiszem, hogy talán sokszor az a probléma, és azért is van itt többek között a közösség, azt gondolom, mert a tantételeket azokat egyre jobban, illetve elég jól ismerjük, hogy gyakorlati megvalósítás. Szóval érzitek azt, hogy nem az a gyakorlati megvalósítás, hogy én küzdök önmagam, és majd én megcsinálom, mert ennek csak ennyi a vége van most. És talán még egy dolgot eszembe, amit itt aztán tényleg rövidre fogva, amit Jézusra a Szamária nővel beszélgetett, amikor azt mondta neki, hogy aki ebből a vízből iszik, már a kút vízéből, az ismét megszomorodik. Viszont abból a vízből iszik, amit Jézus ad, az nem
1: megszomorodik. Gyerekként nyugodtan nyuszi, majd itt sokkal jó.
2: Az jutott eszembe, hogy nem szoktam hozzá. Tehát az jutott eszembe, hogy szó volt itt arról, hogy abba a problémába eshetnek Isten követ emberek, hogy úgy érzik, hogy lelkileg kiégnek. Tehát nincsenek örömérzései az embereknek, és hogy ez mitől van és miért van. És arra hivatkoztam, hogy a múlt negyedévi szombatiskola végén ott volt egy Ellen White idézet, utolsó előtti lecke, vagy talán a harmadik a végétől, ahol hivatkozott Ellen White arra, hogy a szeretet az nem egy érzelem, és hogy ezt az érzelmet ezt sokan összekeverik a hitből fakadó érzésekkel, abból a hitből, hogy megismerem, hogy kicsoda az Isten, hogy mit tett értem, hogy amik itt elhangzottak, hogy általa lehetséges a bűnből szabadulni, hogy ezt megtapasztaltam, és talán így lehetne legjobban definiálni ezt, akkor ezt az érzést, hogy ez hála. És igazából ez hiányzik az emberekből, szembe azzal, amit a Zsolti mondott, és amikor hivatkozott arra, hogy mikor még élte az életét a világban, mint ahogy mindjárt éltük, ahogy éltük, és ott ilyen napi vagy pillanatnyi kielégüléseket okoztak bizonyos dolgok. Akár a McDonald's, akár a motorozás, bármi, és elmondta Jézus azt itt, hogy aki ebből a vízből, a szamáriabeli asszonyával beszélgetésben, hogy aki abból a vízből iszik, abból tehát a jelképes, hogy abból a kútvízből, az ismét megszomjazik, de aki abból, amit a Jézus ad neki, akkor az nem fog megszomjazni. Nem fog megszomjazni, és nem fog kiégni lelkileg sem, vagy kiüresedni lelkileg, mert talán ez is bizonyítja ennek az egésznek az igazság voltát, mert tényleg nem fog. De ahhoz az kell, hogy kövesse a gyakorlatban, és azt hiszem ez a másik nagy probléma, hogy a hittételeket, vagy tanokat, azokat elég jól ismerjük már, a gyakorlati megvalósítást viszont a saját erőnkből próbáljuk. És szóval ezek annyira összefüggő dolgok, én legalábbis úgy tapasztalom, vagy úgy látom, úgy értem, hogy ez csak akkor fog menni, hogyha az ember, hogy is mondjam, hogyha az ember megtanulja teljesen letenni az ént, és akkor könnyű lesz ez az igaz. Akkor azt fogja látni, hogy az Isten törvény az nem ellenem, hanem értem van, akkor azt fogja látni, hogy öröm letenni az ént, és mint egy megfeszíteni Krisztussal együtt, mert megszabadulok tőle, és jobb nekem, akkor hálás lesz azért, hogy amit eddig nem tudtam magamtól tenni, azt most tehetem Krisztussal együtt, és rá kell jönnie arra, hogy tudhatok én ezer és ezer tantételt, mégsem mentem egész eddig semmire vele, és nem is fogok menni semmire addig, amíg be nem ismerem, hogy én eddig magamtól nem tudtam megszabadulni tőle, ezektől a problémáimtól, amik miatt gyötrődöm, de ez valóság, hogy Krisztus meg tud szabadítani. És ehhez ráadásul nem volt elég ennyi, hogy megszabadult, hogy megszabadít, hanem ehhez ő neki meg is kellett halnia, sőt, netán én magam is így mondom, közte voltam, aki megfeszítettem. És hogy ehhez képest ő mégis hű és igaz, hogy megbocsásson minden bűnünket. Ezeket azt hiszem együtt kell látni, és talán itt térünk oda, amit mond másutt az igai, az Isten szeretetet téged megtérésre indít. Szóval azt hiszem, hogy ezeknek együtt kell dolgozni, mert különben nem fog menni a dolog. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen. Sokat lehet ám ilyenkor tanulni, már jegyzetelek is, míg a Zsolttal együtt is utaztam, ott könnyen megbeszéltünk dolgokat, de most, amit Gyuszi mondott, hogy vagy az érzelmeknek a felépítése. Megütötte a fülemet már, amikor ott mondtad, még nem hallották, hogy a hálával kezdted. Hát tényleg így van ez, hogyha valaki hálát érez, mert a hála azért az érzés, tehát az nem egy tudati dolog, hogy most hálásnak kell lenni. Igen, hálásnak kell lennem, de lehet, hogy még semmi hálát nem ér. Itt beszél valaki, hogy hálásnak kell lennem, és kimegy, és nem hálás. De valahogy hálából mi következik például, hogy az érzelmeknek a szép virága kinyílik. Én azt hiszem, hogy ha a hála, mint érzés állandó a szívünkben, akkor ott van egy bizonyos fajta megelégedettség, vagy békesség. A békességből mi következik? Van egy bizonyos fajta öröm. Tehát azért az érzéseket is érdemes színképeire bontani, hogy az érzéseknél is van egy alapérzés, én is így látom, hogy ez a hála az. Pál a római levél első fejezetében is ez erről beszél, hogy a pogányok, mert nem voltak hálásak, ezért jutottak odahova. Tehát az érzéseinket is valahogy tudatosan is egy kicsit építenünk kellene, hogy azok valódi szép érzések legyenek, mert tényleg olyan jó olyan emberekkel beszélni, akik hálásak, nem bírálnak állandóan, észreveszik a jót az emberekbe. Ez bennünket is más érzelmekre fakaszt egy ilyen emberi magatartás. Más program kezdődik, ugye már a búcsú szimfónia közepén járunk, a fiataloknak kezdődik valami, vagy a... Ne, lassanként le kell zárjuk. Nem tudom, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása, maradt-e bárkiben is valami. Nyilván itt ezt kellene elolvasni. Tehát 7., 8., 9., 10. fejezet.
3: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

részletes sorozatban helye kell, hogy legyen olyan ünnepeknek is, amelyek nem magából a Bibliából következnek, mégis a kereszténység legszélesebb köreiben ismert és gyakorlott ünnepek, és itt az ember egy elvi kérdés, hogy most ezek az ünnepek hogy fejlődtek ki, hogyha a Biblia nem beszél róluk, és egy gyakorlati kérdés elé is kerül, hogy mi legyen a viszonyulása egy a bibliai hiten nevelődő kereszténynek ezekhez az ünnepekhez. Bizonyára ezekről az ünnepekről egy egész sorozatot is lehetne tartani, mert nagyon sok van belőlük. De egyetlen egy előadásba próbáljuk itt beletömöríteni mindazokat az ünnepeket, amelyek nem a Bibliából származnak, mégis a kereszténység történelmében úgy honosodtak meg, mint keresztény ünnepek. És ezért egy előadáson belül megpróbáljuk ezeket felvázolni, felrajzolni, hogy hogyan alakultak ki ezek az ünnepek, és milyen szokás, hagyományvilág, és milyen hitbeli tartozékok övezik ezeket az ünnepeket. Nagyon röviden szeretnék visszatekinteni az eddigi témáinkra. Ugye azt láttuk, hogy a Biblia összesen 6-7 ünnepről beszélt az Ószövetség idejében. Ezek az ünnepek előkép ünnepek voltak, tehát beteljesedtek Jézus első eljövetelével. A tavaszi ünnepkör minden egyes ünnepe beteljesedett, az őszi ünnepkör ünnepei pedig profétikusak voltak, tehát azok a végső történelmi időkben teljesednek be. Arról is szó volt a sorozatunkban, hogy Jézus Krisztus az ószövetségi ünnepek helyébe új ünnepeket is állított. Például ilyen az úrvacsora ünnepe, ami a páska ünnep helyébe állt be. Tehát a Biblia világosan beszél arról, hogy a páska ünnepnek, vagy hát ahogy most mondjuk a húsvét ünnepnek, csak addig volt értelme és jelentősége, ameddig el nem jött a megváltó, és oda nem áldozta az életét az emberiségért. Ezért, amikor a Pál apostol például azzal találkozott, hogy a korakeresztény gyülekezetekben újra akarták ünnepelni a húsvétot, a legszigorúbb feddő kijelentésekkel találkozunk, és ezeket fel is írtam a táblára. Érdemes ezt a két levelet megjegyezni, amelyekkel Pál apostol azok ellen, a gyülekezetek ellen szólt, akik újra ünnepelni akarták a húsvétot. Hogyan is alakult ki persze ez a szokás? Nagyon kézenfekvő módon, úgyhogy bizonyos zsidó tanítók felkeresték a keresztény gyülekezeteket, és mintegy a keresztények lelkére akartak beszélni, hogy továbbra is ünnepeljék az évszázadokon, sőt, hát ugye a páska az 1500 éve már ünnep volt, évezredeken keresztül ünnepelt ünnepeket. Ha fellapozzuk a Galata levél 4. fejezetét, szeretném felolvasni ezt a pár verset, a Galata 4. fejezet 9-től a 11-ig tartó verseit, hogy Pál apostol például, hogy hogyan viszonyult ehhez a kérdéshez. Mielőtt felolvasnám ezt a részt, azért hadd dramatizáljam egy kicsit a helyzetet. Amikor Jézus eljött és megszüntette a húsvét ünneplést, és aki megtért Jézus halálára és keresztény élet, az megértette, hogy a húsvétnak vége. Na, de hát azért mégiscsak egy 1500 éven át megkonosodott ünnep volt, tehát azért a kora keresztény hívő embereket nagyon könnyen billenthették ki a helyzetükből ezek a zsidó tévtanítók. Mégis Pál apostol olyan nagyon magától értetődően és erőteljesen szól azokhoz a keresztényekhez, akik visszatértek a húsvétnak és más ünnepeknek a tartására. Tehát a Galata levél 4. fejezetében a 9. verstől ezt mondja. Most azonban, hogy megismertétek az Istent, sőt, hogy megismert titeket az Isten, miként tértek vissza ismét az erőtelen és gyarló elemekhez, melyeknek megint újból szolgálni akartok? Megtartjátok a napokat és hónapokat és időket meg az esztendőket? Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam körültetek. Hát tulajdonképpen Pál apostol nagyon határozottan azt mondja, hogy az eddigi ünnepek, amelyeket Isten a zsidó népnek adott, érdemes megjegyezni ezt a két kifejezést, erőtelen és gyarló elemek. Erőtelen és gyarló elemek. Tehát az ünnepeknek csak addig volt értelmük, ameddig Jézus el nem jött. De miután Jézus eljött és beteljesítette az ünnepeknek az előrejelzéseit, azután ezek erőtelen és gyarló elemek. A másik érdekes kijelentés, hogy hiába fáradoztam értetek.
Tehát a kereszténység, a gondolkodás, az értelem, az Isten parancsolatai felfogásának a vallása volt a kezdet kezdetén. Az, hogy ma nem így szokjuk meg a kereszténységet, és nem ilyen kereszténységet látunk, az több évezred eltorzulásának a következménye, hogy a kereszténység ismét egy ilyen szokásra, hagyományra, egy ilyen népegyházra épülő vallás lett. Nem így indult el a kereszténység, és az igazi kereszténység nem is ez. Ugyanezt mondja a Kolossi Levél 2. fejezet 16. és 17. versében is Pál apostol, meg a jellegzetes kifejezés, hogy ezek csak árnyképei voltak a jövendőknek, de a valóság Krisztusé. Tehát az ünnepek árnyképek, de a valóság a Krisztusé. Tehát Pál apostol nyilvánvalóan hirdeti a leveleiben, hogy húsvétot ünnepelni értelmetlenség. Pünkösdöt ünnepelni értelmetlenség. Mindegyik beteljesedett. A húsvét beteljesedett akkor, amikor Jézus önmagát adta áldozatul, a pünkös beteljesedett akkor, amikor Jézus feltámadása után 51 nappal kiáradt a Szentlélek. Tehát ezek a tavaszi ünnepek, beteljesedett ünnepek, ezeket ünnepelni értelmetlenség, erőtelen és gyarló elemek, és hiába fáradoztam értetek, hogyha ennyit sem értetek meg. Azt látjuk a Biblia áttanulmányozása után, hogy az első 4 században, tehát a kereszténység történelmének első 4 századában nem is hoztak végleges döntést emellett, hogy ünnepelni kelljen ezeket az ünnepeket. Ezt azért hangsúlyozom, mert már a második századtól vannak nyomok arra nézve, hogy ismét bizonyos ünnepeket vissza akarnak hozni. Ugye a keresztény gyülekezetek életében bizonyos ünnepeket újra meg akarnak honosítani. Miből következik ez? Egyrészt következik továbbra is a zsidó szokásokból, hogy a zsidóságnak az a része, amely nem fogadta el a kereszténységet, továbbra is ünnepelte a páskát, továbbra is ünnepelte a pünkösdöt. A zsidók diaszporában éltek, és a diaszpora zsidósága hazajárt Jeruzsálembe, tehát ez egy össznemzeti ünnepek voltak, ugye a húsvét és a pünkösd. Tehát egyrészt mondjuk a zsidóság felül is egy nyomás gyakorlása figyelhető meg a keresztény gyülekezetekre. Másrészt, ahogy a kereszténység terjed és a mediterránum egyre újabb részeit hódítja meg, ugye a pogány népeknek is bizonyos ünnepeik voltak, minden pogány népnek voltak ünnepeik, és ezek az ünnepek általában asztrális ünnepek voltak, tehát a csillagok járásával, főleg a téli és a tavasz és nyári napi egyenlőséggel kapcsolatos ünnepek voltak, a természetnek a kizsendülése, tavaszi ünnepek különösképpen megülték ezeket. Tehát ahogy a kereszténység terjed, nem csak a zsidóság részéről éri egy bizonyos eszmei támadás, hanem a pogány vallások részéről is egy bizonyos ráhatást figyelhetünk meg, de az első 4 században ilyesmivel nem találkozunk, hogy keresztény gyülekezetek ezeket a régi ünnepeket visszahozták, vagy véglegesítették volna. A nagy változás a 4. század, itt is, mint az egész egyház történetben egyébként. Jó, hogyha megjegyezzük, hogy ez a 4. század, Nagy Konstantin százada hozta meg a legtöbb változást, és máig ható változást a kereszténység történelmében. 321, tehát ugye ez az első fontos dátum, amit meg kell jegyeznünk, ez Nagy Konstantin császárnak a vasárnap rendelete, amikor az addigi elterjedt keresztény szombatünnepést a Mitrász kultuszból, tehát egy perzsa napisten kultuszából való vasárnap ünnepléssel helyettesíti, cseréli fel. Tehát 321 a vasárnap rendeletnek a megszületése. 325-ben van az első egyetemes zsinata a kereszténységnek, ez a nicei vagy nikaiai zsinat, amely például a húsvét vitára is pontot tesz, hogy mi volt ez a húsvét vita, majd mindjárt belemegyünk ebbe is, tehát ez 325, és a karácsony ünneplésre nézve a legelső dokumentumaink 352 környékéről való, természetesen ne a mai formájába vett karácsony ünneplés gondoljuk el, hanem akkor még csak a dátumnak, az időpontnak a leszögezése történik meg, az a téli napi egyenlőség idejére, tehát amikor megáll az éjszakák hosszabbodása, ez december 25-e, amely minden pogány népnél hatalmas ünnepség sorozatokkal járt együtt, főleg a rómaiaknál, akik 7 napig ünnepelték, ezek voltak a Szaturnália ünnepek. Tehát a 4. században a vasárnap bevezetésével, a húsvétnak a véglegesítésével és a Szaturnália ünnepeket átkeresztelő karácsony bevezetésével
lényegileg a hatalmi kereszténység létrehozza azt a három alapvető ünnepet, amely az elkövetkezendő évszázadokban fog majd részletezést nyerni. Az elkövetkezendő évszázadok itt azonban annyit jelentenek, hogy 1000 év alatt alakul ki a ma ismert ünnepkör, amely hát a középkori egyház által szentesített ünnepeknek a sorozata. Tehát 1000 év kell még ezután is ahhoz, hogy az ünnepkör teljessé váljék. Melyek voltak ezek az ünnepek, amelyeket a hatalmi kereszténység behoz a 4. században, és miért van olyan nagy szükség az ünnepekre? 2 hét múlva majd ezzel is foglalkozunk, de 2 hét múlva a témánk csak az lesz, hogy a mai világban miért jutnak majd előtérbe az ünnepek, miért lesz egyre nagyobb kérdés az ünnep kérdés, vagy az ünneplés kérdése. A mai alkalommal csak a régmúltra nézve szeretném ezt a kérdést megválaszolni. Egy olyan egyház, egy olyan vallás, amely nagy tömegbázisra számít, amely tömegbázisban mindenki ott van, tehát nem megtért emberekből áll önmagában, hanem a társadalom legszélesebb rétegei ott vannak. Nagyon nagy kérdés az ünnep kérdés, mert az ünnepekkel lehet az embereket megnyerni, az ünnepekkel lehet az embereket kiszolgálni, az ünnepekkel lehet az emberek számára olyan ideológiát adni, és olyan látványosságokat is, majd fogok erről is a mai estén beszélni, hogy milyen látványosságok kapcsolódtak az ünnepekhez. Sajnos a mi emberi természetünknek egy eléggé el nem ítélhető tulajdonsága, hogy a szemünknek jobban hiszünk, mint a fülünknek, és a fülünknek jobban hiszünk, mint az értelmünknek. Ez sajnos a bűnesetnek a romlása, hogy az ember a szemének, a látszatoknak sokkal jobban hisz, mint amit hall, és amit hall, annak is jobban hisz, mint amit végig gondolhat. Sajnos ilyenek vagyunk mi emberek a bűn az önzés következtében, hogy nagyon lehet hatni az emberre külső látszatokkal. Ugye a mai világban is sajnos látjuk ezt a mérhetetlen sok reklámot, látjuk a színeknek, a fotóknak, a moziknak, a televíziónak ezt a tömegszuggeráló hatását. Hát ez a régi korban is megvolt, csak nem ilyen technikai színvonalon. De nem véletlen, hogy ezekkel az ünnepekkel kapcsolatban fejlődik ki majd a pantomim, amely az ókori világból átjön a keresztény világba. Kifejlődik az ókori színháznak a középkori mása, a misztériumdráma, különösképp a húsvét és a pünkösdi ünnepkörben több napos előadások, színjátékok vannak, és mindazok a látványosságok, amelyek nagy néptömegeknek a lebilincselésére, a gondolkodásának a megrögzítésére és befolyásolására felhasználhatók. Tehát ezeknek az ünnepeknek a hatalom kezében mindig óriási jelentőségük van, és a középkorban, amikor az egyház és az állami hatalom összefonódik, hatalmas nagy jelentőségre jutnak ezek az ünnepek. Mielőtt belemennék ezeknek a középkori ünnepeknek a kialakulásába, néhány könyvre hadd hívjam fel a figyelmet. Régen én nagyon részletesen foglalkoztam ünnepkutatással, ez a heortológia nevezetű tudomány. Hát például kiadtam Katona Lajosnak a Folklór kalendárium című könyvét, ha valaki megtudja, századfordulón élt néprajztudós, irodalomtörténész volt, aki a keresztény ünnepeknek a pogány gyökereit például nagyon szépen megírta a Folklór kalendárium című gyűjteményében. Ennek a könyvnek egy része ez. Katona Lajosnak egyik kései folytatója Bálint Sándor, akinek a Szent István Társulatnál először a Karácsony Húsvét Pünkös című könyv jelent meg. Bálint Sándor szegedi néprajzkutató volt. Ő nem annyira eszmeileg, mint Katona írta meg a keresztény ünnepeknek a történetét, hanem a népszokások felől. Ha valakit érdekel az, hogy a húsvéthoz, vagy pünköst vasárnaphoz, pünköst hétfőz, vagy úrnapjához, stb. Milyen népszokások kapcsolódnak, akkor ezt a könyvet ajánlom figyelmébe, megdöbbentő könyv, hogy mennyi sok pogány, Istentől távol álló szokás kért helyet magának, de ez nem meglepő, mert hiszen egy kicsi megmaradt az Ószövetségből, még egy nagyobb része a pogányvallásokból, és egy kis keresztény tartom, tehát ezek ilyen szinkratista ünnepek voltak. A Karácsony Húsvét Pünkösd után 2 kötetet is publikált Bálint Sándor, az ünnepi kalendárium. Az ünnepi kalendáriumban az év minden napjára való ünnepeket részletezte, hiszen a középkori kereszténység tulajdonképpen az év minden napjára valamilyen apropót kitalált.
Tehát amikor lejárt a karácsony ünnepkör, aztán jött a vízkereszt, a farsang, aztán a nagybőjt, aztán a húsvéti ünnepkör, aztán a pünkösdi ünnepkör, aztán a Mária ünnepek, tulajdonképpen az év minden napján, nem is egy, nem is kettő, hanem sokszor fél tucat szent vértanú ünnepét helyezte, tehát tulajdonképpen az egész 366-65-66 napos évnek minden napja valamilyen szempontból kivételesnek számított. Ő végig megy minden napon, és a minden napra vonatkozó szokásokat ismerteti. Szunyog Szavérnak a misszáléját is mindenkinek a figyelmébe ajánlom, én ezt egy papi hagyatékból szereztem meg. Egy katolikus papnak ma minden nap a kezében van ez a misszálé, latin és magyar szöveggel. Ha fellapozom a mai napot, április 13-a van, Szent Hermegild vértanú ünnepe. Itt ismerteti, hogy ki volt ez a vértanú, elmondja, hogy mit kell akkor könyörögni, mit kell elmondani, holnap Szent Justin vértanú ünnep lesz. Tehát egy katolikus pap, ha reggel föl kell, ezt veszi a kezébe a misszálét, és ebből néz utána, hogy most az egyházi év melyik ünnepénél is járunk. Az egyházi év egyébként az advent várás, tehát a karácsonytól visszaszámított negyedik vasárnapnál kezdődött, tehát ez volt az advent első vasárnapja. Az egyházi év lényegileg november végétől, vagy december elejétől indult, attól függ persze, hogy hogy jött ki az a vasárnap, és így foglalta magába az egész évet. Még az irodalomnál járva felhívom a figyelmet Dömötör Teklának a Naptári ünnepek és a népi színjátszás című alapvető könyvére, amelyben azt láthatjuk, hogy ezek a kora középkortól bevezetett ünnepek a paraszti világban, a városi polgárság számára milyen színjátékokat, milyen előadásokat, milyen népszokásokat, de kultúrává feljött népszokásokat eredményeztek. Ez is egy alapvető könyv. Ami pedig a mi kiadványainkat illeti, ennél a mai témánál felhívom a figyelmet a Jó Hír 93/1-2-es számára az áldozat és ünnep. Ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, különösen a húsvét kialakulásával és részletezésével, és még egy könyvecskére, egy nagyon személyes hangú könyvre, Muravcsik Árpád Hol vagy Istenem című könyvére, amely elmondja, hogy itt Magyarországon a Kimber hogyan indul el az Isten keresésére, és hogyan találja meg majd nem ezekben az ünnepekben, szokásokban, hanem a Bibliában az élő igaz Istent. Na most ennyi szakirodalmi bevezetés után akkor az egyházi ünnepkörnek most nem a karácsonnyal kezdeném el, hanem a húsvéttal, mert időrendben először a húsvét ünnepe alakult ki. Mint említettem, a húsvét ünnepének ilyen szempontból semmi köze nincs az ószövetségi páska vagy húsvét ünnephez. Itt két húsvétot kell megjegyeznünk. Ugye az ószövetségi páska vagy húsvét az minek volt az emlékünnepe, akik jártak a sorozatra, csak gyorsan hadd idézzem fel, az az egyiptomi kivonulásnak, a zsidó nép hatalmas szabadulásának volt az emlékünnepe, amely emlékünnep ugye azt örökítette meg, hogy a Gósen földjén több mint két évszázad a rabságban levő népet Isten hogyan vezette ki a Vöröstenger szétválasztásával, és hogyan mutatott majd nekik földterületet. Tehát tulajdonképpen a páska ünnepe egy nagy nemzeti szabadulás ünnep volt, ami az egyetemes szabadulásnak, a krisztusi szabadulásnak is az előkép ünnepe volt. Amikor eljött Jézus megáldoztatásának a napja, ugye a bevonulás utáni negyedik napon, csütörtöki napon Jézus az utolsó vacsorát állította ennek az ünnepnek a helyébe. Elmondtuk a sorozatunk során, hogy nem csak azért volt utolsó vacsora, mert Jézus utoljára gyűlt egybe a tanítványaival, hanem tágabb értelemben is utolsó vacsora volt, hogy lejárt a páska 1500 éves ünneplése. Jézus a páska helyébe az úrvacsorát állította. Tehát tulajdonképpen, ha a Bibliát komolyan vesszük, akkor azt mondjuk, hogy páska vagy húsvét ünneplés teljesen felesleges, mert ennek a helyébe az úrvacsora ünnepe állt. A második századig senkinek nem is jutott eszébe húsvétot ünnepelni. A második században azonban már a kereszténység soraiban egy bizonyos rés támadt. Egy olyan rés, ami mind a mai napig nagyon kegyetlenül megvan, sőt most a
a balkáni háború ezt még inkább felszínre hozza. Tudnik már a második században elkezdett távolodni egymástól a keleti és a nyugati kereszténység. Ennek a távolodásnak nem akarom leírni minden egyes mozzanatát, csak most a tárgyunk szempontjából a lényegre térnék rá. A keleti kereszténység, amely a Konstantinápolytól, illetve az Alexandriától keletre fekvő kereszténységet jelenti. Tehát a kis-ázsiai, törökországi, szíriai, örmény, közel-keleti és egyiptomi kereszténység, ez a keleti kereszténység. Itt bizonyos törekvésekre lehetünk figyelni a húsvét ünnepen. Rendben akarják ünnepelni, ahogy azt az Ószövetség megparancsolta. Tehát a Nisán hónap 14. napján, tehát az első hónap 14. napján, illetve annak közelében. Ezzel szembe viszont a második század végén Róma püspöke, bizonyos Viktor római püspök vagy pápa azt mondja, hogy nem akkor kell ünnepelni, ha már ünnepeljük ezt az ünnepet, nem akkor kell ünnepelni, nehogy összetévesszenek bennünket a zsidókkal. Ezért a Nisán 14-ére következő vasárnap kell a húsvétot ünnepelni. Viktor ezt a 180-190-es években teszi közzé. Ebből a keleti és a nyugati kereszténység között egy olyan vita keletkezik, amit máig is így hívunk, hogy húsvét vita. A keleti és nyugati kereszténységnek az első szétválása ekkor történik meg azért, mert ez a bizonyos római Viktor püspök kiátkozza a keleti keresztényeket. Ezért a dologért. Tehát még egyszer csak úgy jelezném a hatalmi kereszténység megszületésének első pillanatainál vagyunk, azért, mert egy másik helyen más napot akarnak ünnepelni, bár az is teljesen illegitim, de hát egy más napot akarnak ünnepelni, mint mi, ezért kiátkozzuk őket. Aztán Viktor püspök persze meghal, a kiátkozást visszavonják, de a kiátkozás nyoma nem múlik el, és kezd egyre inkább tágulni a különbség, és lényegileg 1054-ben a nagy szkizmához, az egyház szakadáshoz fog vezetni, ami mind a mai napig fennáll, tehát ugye az ortodox kereszténység és a nyugati kereszténység. Ugye éppen most történt meg pár nappal ezelőtt, ugye sokat hallottunk erről, hogy az ortodox húsvét mind a mai napig is más helyen van a két ünnep, mindjárt rátérek, hogy milyennek a különbsége. A nyugati kereszténység máskor ünnepi a húsvétot, mint a keleti kereszténység. A Nicea zsinat azzal tesz pontot a húsvét vita végére, hogy a nyugati álláspontot rögzíti és véglegesíti. A Nicea zsinat bár itt van Niceában, tehát Kis-Ázsiában, mégis Nagy Konstantin császár elnököl és Rómának a befolyásakor már rendkívül erős, akkor véglegesítik, hogy a húsvétnak azt a dátumát kell elfogadni, amit Róma mond. Most Róma itt egy rendkívül bonyolult dolgot mondott persze, és mind a mai napig ezért ilyen bonyolult ünnep a húsvét. Mert Róma azt mondja, hogy a kereszténység nagyon elterjedt a pogány lakta területeken, és a pogány emberek ugye mégiscsak a csillagok járásával, holtöltével, napi egyenlőséggel hozzá kapcsolatba az életüket, ezért kijelöli azt, hogy a tavaszi napi egyenlőség utáni első holtöltétől számítódik a húsvét, akkor is, hogyha viszont ez az első holtölte a napi egyenlőség előtt van, akkor az utáni holtölte a húsvétnek a dátuma, tehát tulajdonképpen itt egy március 21-én van a napi egyenlőség, március 22-től április 25-ig egy mozgó ünnepé teszik meg a húsvétot. Ugye ez a 4. században zajlódik le, mind a mai napig ez így van, ezért van az, hogy minden évben máskor van a húsvét. Ennek az oka egy merőben pogány elképzelés, hogy az életünket nem tudom én napfordulóhoz, napi egyenlőség, holtöltéhez, stb. Kell igazítanunk. Jeremiás könyve 10. fejezete külön óv ettől, hogy a hívő emberek ne a csillagok járásához, vagy a nap, vagy a holtölte időpontjához viszonyítsanak, hanem az Isten igéhez, az Isten törvényéhez. De ugye ez a hatalmi álláspont győzedelmeskedik, és kijelölik a húsvétnak a mozgó időpontját. Azóta tulajdonképpen az emberiség történelmében 3 húsvét van. Ugye a zsidók továbbra is ünneplik Nisán 14-én, a keleti kereszténység ünnepli akkor, amikor az ő szertartásrendje ezt megszabályozza,
A nyugati kereszténység pedig a mozgó időpont szerint ünnepli akkor, amikor az első vasárnap következik erre a bizonyos első holtőtére, és ezzel alakította ki a nyugati kereszténység az első nagy ünnepét. Ha már megvan a húsvét ünnepen, akkor a húsvéttől visszaszámoltak 40 napot. A 40 napot tették meg a húsvéti ünnepkör kezdetének, tehát a nagybőjt kezdetének ez a hamvazó szerda. Attól fogva a húsvét, tehát 40 nap, utána a húsvét utáni 50. napra helyezték a pünkösdöt, ugye, tehát itt ilyen módon felhasználták a Bibliából azt, amit felhasználni akartak. A pünkösd utáni első vasárnapra tették a Szent Háromság vasárnapot, ugye hát a pünkösd a Szentlélek kiáradásával, a Szent Háromság beteljesülése, ezért készítettek egy ilyen ünnepet, a Szent Háromság vasárnap, és a Szent Háromság vasárnap utáni csütörtökre helyezték azt az ünnepet, ami ennek a tavaszi ünnepkörnek a legnagyobb ünnepe, aki régen járt katekézis oktatásra, még velünk is a 60-as években itt tanították, hogy a kérdés a következő, melyik a kereszténység legnagyobb ünnepe, akkor erre egy régi katekézis tanuló nagyon jól tudta a választ, hogy nem a karácsonyt kell mondani, még csak nem is a húsvétot, nem is a pünkösdöt, hanem az úrnapját. Ugye az úrnapja lett a középkori kereszténységnek a kiváltképpen való nagy ünnepe, mi is az úrnapja. Az úrnapja tulajdonképpen a Jézus utolsó vacsorán szerzett emlékeztető ünnepének, az úrvacsorának, de ugye a középkorban mondják az oltári szentségnek az ünnepe, amelyet a húsvéti ünnepkörben nem lehet méltóképp megünnepelni, hangzik a magyarán, mert a

a középkori egyház hitének. Ugye nemrég jelent meg II. János Pál pápának a Dies Domini kezdetű enciklikája, és ott is ugye a középpontba helyezett dolog, hogy azért a legfőbb ünnep a vasárnap, mert a vasárnapon megy végbe az ostya átváltoztatásának, a transzubstancinációnak, az átlényegítésének az aktusa, és ez a katolikus hitnek a legnagyobb misztériuma, egyben az Istenhez és Krisztushoz tartozásnak a legfőbb jele, ugye az oltári szentségnek az ünnepe. Tehát ha így megnézzük, akkor ez a húsvéti ünnepkör szinte az egész télutót, tavasz és nyár előtt önmagába foglalja. Ez egy nagyon részletes és nagy ünnepkör, rendkívül sok szertartással, rendkívül sok cselekménnyel. Ha tágabb értelemben veszem, akkor vízkereszttől indul el ez az időszak. Ugye karácsony és vízkereszt, ez a két hét, tehát 25-től január 6-áig lezárul a karácsonyi ünnepkör. Vízkereszt után jön a farsang. Ugye a farsang teljesen pogány szokásnak a megkeresztelése, hogy lehet vigadozni, lehet tombolni, ugye, tehát ez a farsang, de a farsang után a nagy tombolást megfelelő bűnbánattal kell levezetni, ezután jön a nagy böjt. Ugye, tehát ez egy elég szemforgatós ünnepkör, mert itt kirúgunk a hámból, itt meg megbánjuk ezután, hogy kirúgtunk a hámból. Ugye, tehát a farsang ideje persze az mindig változó, mert hogyha a húsvét az inkább április végére esik, akkor hosszú a farsang. Ha a húsvét inkább március végére esik, akkor nagyon rövid a farsang. Tehát a rövid farsangban meg még inkább ki kell rúgni a hámból. Most ehhez nagyon sok népszokás fűződik. A karnevál mondjuk a legtombolóbb, ami aztán a spanyol vidékeken és ma Dél-Amerikában tombol a legkiváltképp. Utána viszont hamvazó szerdával zsákba és hamuba kell öltözni, vagy képletesen, és meg kell jelölnünk a homlokunkat, hogy azért hiába tomboltunk, porból lettünk és porrá leszünk, és most azért bűnbánatot kell tartani. A húsvét előtti hamvazó szerdától kezdődő vasárnapoknak mind külön neve van, és ezekhez fűződő hiedelmeket itt leírtam egy kis tanulmányban, hogy milyen nevei vannak ezeknek a vasárnapoknak. A mai világban már csak az utolsó előtti vasárnap az ismert, ez a virágvasárnap, ugye tehát a húsvét előtti vasárnap, és utána következik a húsvét és a húsvét hétfő. A népszokásokról nem akarok külön beszélni, de az mégiscsak megdöbbentő, hogy a húsvéti ünnepekhez olyan szokások kapcsolódnak, amelyek tényleg egy óriási zűrzavarnak és egy nagyon nagy vegyüléknek a képét mutatják. Ugye egyrészt ott van a középpontban Krisztusnak a halála, Krisztusnak a föltámadása, másrészt ott van azért ezekben a népszokásokban a nyúlkultusz, a tojáskultusz, ezek mind pogány termékenységi szokásokból a kereszténységbe bejött hagyományok. Tehát minden keveredik ebben a húsvéti ünnepkörben. Hát a locsolkodás is maga is egy termékenységi szimbólum, ugye azért öntik le szerencsétlen lányokat ilyenkor faluhelyen vödör vízzel, vagy máshol szódavízzel, ezért spiccelik meg, ugye, mert a víz a pogány népeknél mindig a termékenységnek a jelképe. Tehát emögött, a hiedelem mögött az van, hogy legyen termékeny, menjen férjhez és szüljön mennél több gyereket. Szóval ezek mögött, a ma ártatlannak látszó, vagy éppen dévai szokások mögött egy ilyen pogány, mágikus elképzelések húzódnak meg. Ennek aztán a polgári világban a szelidített változata, ugye a kölni víznek a nagy árubocsátását eredményezte, és nem vödörvíz, és nem szóda, hanem kölni. De ugye gyerekkorunkból emlékezhetünk rá, ha valaki ilyen vidéken nőtt fel, hogy bizony a gyerekeket is a részegségre ilyenkor tanították meg, mert ugye húsvét hétfőn nem csak 2 forintot kaptunk, vagy nem csak tojást, vagy nem csak süteményt, hanem akkor kínálják meg először ezeket a locsoló gyerekeket likőrrel, meg borral, meg sörrel. Úgyhogy egy ilyen ünnepet végigélném, most hogyha én is visszatekintek a magam 10-12 éves gyerekkorára, azért elég nagy próbatétel volt, mert sokszor tényleg nem találtuk az utat hazafelé, amikor már a 10.-15. családnál jártunk kerekerdőt, és

hervat rózsát, vagy nem tudom, ibolyát látva locsolkodtunk, akkor utána mindig megkaptuk ezeket a dolgokat. Mert gyerek fejében is ott volt az, hogy Jézusnak az iszonyatos szenvedése és áldozata, és ezek a szokások hogyan is jönnek közös nevezőre. De hát mondom, hogy az emberi természetnek van egy nagyon nagy gyarlósága, hogy a külső látszat, meg a dévajság, meg a hámból való kirúgás, meg az ünnepnek ez a féktelensége, ez az emberi természet számára nagyon kedves, és ezt nagyon kívánják az emberek, és ilyenkor nem a logikához, vagy nem az értelemhez fordulnak, hanem átadják magukat ezeknek az ünnepeknek. A húsvéttal kapcsolatban egyébként nem csak népszokások kifejlődéséről beszélhetünk, hanem az európai színháznak a kifejlődéséről is. Tudnék, a Nagybőjben és a Nagyhéten tartották a passiókat, vagy Jézus szenvedésének a bemutatását. Többször ez több napos ünnepség sorozattal társult. Általában a templomok előtt ácsoltak emelvényeket, és ott jelenítették meg ezeket a bibliai történeteket. Nagyon sokszor vérbe és botrányba fulladt előadásokról van szó, amikor a középkor embere számára valamit megjelenítettek, azt ő valóságnak vette. Tehát amikor Júdás fellépett a színpadra, akkor tojászápor zúdult Júdásra. Ugye amikor Júdás elárulta Jézust, volt olyan hely Európában, Németországban, Felső Magyarországon is, hogy Júdást leráncigálták a deszkákról és megölték. Ugye Rónai Györgynek a Júdás könyve című kötetében lehet ezt elolvasni, ott van egy Júdás dráma és egy befejező tanulmány erről, hogy a középkori passió színjátszás mennyi sok ember életét követelte. Ezek persze látványosságuk is voltak, elvitték más vidékekre is ezeket a színdarabokat, hogy jöttek a vásárosok, folyt az itali, szóval ezek mindig azért a pénzzel is összefüggő dolgok voltak. Ha már elkezdődött húsvét tájékán ez a nagyon nagyfokú hát külsődlegesség, ennek folytatódnia kellett, és pünköst ünnepe környékére jelölték ki például a búcsújárásokat, a zarándoklatokat. Ugye a középkorban az a szokás, hogy mindenki menjen el egy búcsújáró helyre, és ott bizonyos módon vezekelje le az évközben elkövetett bűneit, ez egyházi szentesítés nyert, és a búcsújáró helyeknek soha nem látott felvirágzását hozta magával. Ez is persze ennek a hátterében is a pénz állt. Tehát ha most a mérleg egyik serpenyőjébe azt teszem, hogy Isten, amikor elrendelte az ünnepeket, és Jeruzsálembe kellett menni a zsidó embereknek, és ott a megváltás tervére kellett gondolni, és a méleg másik serpenyőjébe azt teszem, hogy a középkori egyház kijelölt bizonyos alkalmakat, és ott a búcsújáró helyeken hát valami iszonyatos nagy kalmárkodás és pénzszerzés folyt, akkor érezhetjük a bibliai ünnepek és ezeknek a középkori ünnepeknek a hatalmas különbségét. Ugye annyit hadd jegyezzek meg, hogy a középkori egyháznak ez a felfogás, hogy a bűnöket le lehet vezekelni, és a bűnök levezeklésében bizonyos időket adtak, ugye? Tehát például a 4. században, amikor bejön ez a szokás, hogy a bűnöket le lehet vezekelni, akkor egy halálos bűnnek a levezeklését több évben, általában 7 évben állapították meg. Ez annyit jelentett, hogy 7 évig az egyház nem fogadta el azt az ember teljes jogú tagjának, a templomnak csak a külső részében állhatott, nem vehetett, nem járulhatott szentségekhez, nem köthetett egyházi házasságot, stb. Most a búcsújáró helyek valami egészen fondorlatos logikával azt akarták elérni, hogy ezt a 7 évet le lehessen rövidíteni. Ha valaki kézbe vesz hitbuzgalmi könyveket, és ott a búcsújáró helyeknél olvas, hogy nem 300 napi búcsú, vagy 500 napi búcsú, ennek csak annyi az értelme, hogy azt a 7 éves levezeklést, ha valaki elment egy búcsújáró helyre, azzal már rögtön egy évvel le tudta rövidíteni. Tehát ha valaki ügyes volt, és mondjuk elment 5-6 búcsújáró helyre, akkor egy fél év alatt levezekelte a 7 évet. Ebből már csak egy lépés volt a bűnbocsátó céduláknak a gyártása, de mondom, ez évszázadról évszázadra alakult ki, és ez a 15.-16. században ez vezetett aztán a nagy reformációhoz, mert akkor már kezdték látni az emberek azt, hogy a kereszténységből szinte semmi nincs, a kereszténység tulajdonképpen egy annyira eltorzított vallás lett,
hogy már a legegyszerűbb ember is komolyan gondolkozott azon, hogy most a kereszténység annyi, hogy most már nem is kell elmennem egy helyre, mert egy helyen megvásárolhatom az üdvösségemet, sőt a gyerekeim, unokáim üdvösségét is, mert ki mennyi pénzt fizetett, annyi búcsú cédulát vetett, és annyi üdvösséget nyerhetett el. Hát ez aztán már Luther Márton fellépését hívta életre, és innen 1517-től elindul a reformáció folyamata, és nem véletlen, hogy amikor a reformáció a kezdeti évtizedekben terjed, a korai evangélikus és később református prédikátorok a legerőteljesebben szembeszállnak az ünnepi szokásokkal, és magukkal az ünnepekkel is. A reformáció sajnos azért nem tört át teljesen, mert a 16. században végül is kompromisszumot kötöttek, tehát megalkuttak ezekkel a középkori ünnepekkel. Ha a protestantizmus következetes lett volna önmagához, akkor ezeket az ünnepeket el kellett volna törölni. Ugye magyar könyvészetben a Bot Péter írt erről sokat, még a 17.-18. Században is, hogy ezek az ünnepek nem méltók a kereszténységhez, mert tele vannak pogány szokásokkal és szertartásokkal, de végül is a protestantizmus kiegyezett ezekkel az ünnepekkel, és nem törölt el ezeket. Na most az ünnepek sorában most egy kis bepillantást nyertünk a tavaszi ünnepekbe, és ugyancsak a tavaszban van meg a gyökere annak az ünnepnek, illetve ezt jeleztem is itt, annak az ünnepnek, amely a másik nagy ünnepkörhöz vezet, ez a másik nagy ünnepkör, a karácsonyi ünnepkör. Tulajdonképpen a karácsonyi ünnepkör, ha szorosan akarjuk venni, akkor március 25-én kezdődik. Hát mi van március 25-én? Ha a karácsony ünnepét már a 4. században a Szaturnália ünneppel azonosították, tehát arra az ünnepre helyezték, tehát december 25, akkor visszaszámolunk 9 hónapot, mert ha Jézus ekkor született meg, akkor ha 9 hónapot visszaszámolunk, akkor fogant meg. Március 25-e az annunciáció ünnepe, a boldogságos Szűz Mária annunciációjának. Annunciáció annyit jelent, hogy bejelentés, hírvívés, amikor az angyal bejelenti Máriának, hogy gyermeket fog fogadni. Ez a magyar szóhasználatban a gyümölcsoltó boldogasszony. Ugye a magyar nép nem az annunciációról nevezte el ezt az ünnepet, nehéz is erre fogalmat találni, hanem mivel a tavaszi munkákban ilyenkor szokták a gyümölcsfákat beoltani, szóval a nemesítés, ezért a gyümölcsoltó boldogasszony nevet adta. Tulajdonképpen a 5.-6. századtól fogva a karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatban előbb a gyümölcsoltó, aztán a gyertyaszentelő, kisboldogasszony, nagyboldogasszony, kialakulnak a Mária ünnepek. A Mária ünnepek az 5.-6. századtól a 14. századig alakulnak állandóan. Mondom, itt 1000 évre volt szükség, például az úrnapjait csak 13. századi fölírtam a táblára. Tehát ezek az ünnepek nem rögtön alakultak ki. A döntő dolog, ami kialakult, még egyszer mondom, az a húsvét, 325-ben a karácsony, de aztán ez a két ünnep maga köré fonta a többieket. A december 25-i kiválasztás a karácsony mellett, ugye ez úgy történt, hogy a római kalendáriumban és egyáltalán a pogány római szokásrendben, akkor, amikor megáll az éjszakák hosszabbodása, tehát ez a bizonyos napi egyenlőség, ez óriási ünnep volt, ez a Szaturnália ünnepekkor Rómában a rabszolgákat egy bizonyos rövid időre felszabadították, pénzt osztogatott a császár, ingyen kenyeret, cirkuszi látványosságok voltak. Ezekkel az ünnepekkel nagyon sokszor egybe kapcsolódott például itt a Bab királyság, itt meg a Pünkösdi királyságnak az eszméje, hogy van az évben két időpont, amikor mindenki azt csinál, amit akar, és amikor a legkisebb ember is a legnagyobb lehet, tehát ez megint a tömegeknek egy óriási adomány, ez ugyanolyan, mint ennek a csökevényem az iskolákban, amikor, nem tudom én, iskola, a diákokból választanak igazgatót, meg nem tudom én mit, tehát ezek elég eltorzult dolgok, szóval én ezeket soha nem tudtam megérteni, de minden esetre a tömegeknek egy óriási dolog, hogy
hogy van télen is, meg tavasszal is egy olyan pillanat, amikor mindenki azt csinál, amit akar, és amikor ő maga királynak érezheti magát. Ugye Jókai írta meg ennek a népszokás rendjét bizonyos regényeiben, például az Egy magyar nábokban, a Kárpáti Zoltánban, más műveiben is, vagy hadd hivatkozzam egy olyan műre, amely érthetetlen anélkül, és így is tanítják sajnos érthetetlenül a gyerekeinknek, hogy az első mondatát komolyan meg ne értenénk, ez pedig Gogol egyik leghíresebb elbeszélése, az orr. Ugye tanítják azt, hogy az orr, ugye arról szól az egész groteszk elbeszélés, hogy valaki elveszíti az orrát, és akkor keresi az orrát, és a végén, ugye az elbeszélés végén aztán megtalálja, újra visszajön az orra az arcára, hogy valaki arctalanná válik abban, hogy címeket hajhász egy társadalomban, egyre nagyobb ember akar lenni, és egyre több pénzt akar keresni. És Gogol ilyen groteszk módon fejezi ki, hogy egy ember elveszíti az arcát a nagy állás meg pénz hajhászásban, és ezzel akarja kifejezni. Na de kérem szépen, mivel kezdődik ez az elbeszélés? Március 25-én. Ez az első szó. Március 25-én rendkívül furcsa eset játszódott le Pétervárot. Iván Jakovlevics Borvé, aki a Voznyeszenkényi prospekten lakik, a családneve elkallódott, és még a cégéren sem szerepel, amelyen egy beszappanozott arcúr ábrázatja meg a felírásál eret is vágnak. Szóval Iván Jakovlevics Borbé eléggé korán ébredt, és friss kenyér illata csapta meg az orrát. Kissé felkönyökölt ágyában is látta, hogy neje, egy eléggé tisztes hölgy, aki nagyon szeretett kávét inni, éppen szedi ki a kemencéből a forró kenyeret. És akkor elkezd beszélgetni a feleségével, és akkor jön rá, hogy nincs orra. Elveszett az orra. Na de hadd tegyem fel a kérdést, most bennünket csak ennyi érdekelből, miért március 25-én játszódik ez az elbeszélés? Azért, mert március 25-e nem csak a nyugati világban volt gyümölcsoltó boldogasszony, a keleti kereszténységben is, és az ukrán népszokásokat kell ez ismernünk, ugye ott nőtt fel Gogor, és a családja is meglehetősen vallásos papi család volt. Ugye volt egy olyan népszokás Ukrajnában, hogy március 25-én, gyümölcsoltó boldogasszony napján, minden családnak el kellett menni a legközelebbi székesegyházba, mégpedig úgy, hogy egy kis madarat kellett vásárolni, azt karitkába kellett helyezni, és hogy mentek útközben, ezt a kis madarat szabadon kellett engedni. És utána mehettek így a székesegyházba, ami arra akart utalni, hogy most megfoganta megváltó, aki majd meg fog születni 9 hónap múlva, aki az emberiségnek szabadulást hoz, ugye, aki az ember kiváltja a bűnnek a fogságából, hát ilyen, hogy mondjam, ilyen össze-vissza népszokás honosodott meg. És Gogol ezt akarja kifejezni, hogy egy ember, akinek elveszik az orra, és az orr mindig belekerül valamibe, hol a kenyérbe kerül, hol egy hintóba, hol egy székesegyházba, hol a piszkos néva vizébe, aztán végül visszakerül az orr az arcára, hogy ez a nap neki nem a szabadulás napja volt, hanem éppen a rabságba vetés napja volt, amikor elveszíti a személyiségét, mert elfelejtkezik arról ember és szerzésbe és a címkorságba, ami ezt a bizonyos Iván Jakovlevics Borbét jellemezte, és Gogol ezzel akarta kifejezni, tehát a novellát nem lehet úgy értelmezni enélkül, hogy erre a március 25-i népszokásra ne utalnánk. Ez is kezdődik így ezzel a novella. Tehát tulajdonképpen az egész egyházi évnek ezek a Mária ünnepek adták meg a húsvét és a karácsony közötti szerkezeti vázát. Ezek a nyugati kereszténységben hatalmas ünnepek lettek, kis boldogasszony, nagy boldogasszony. Tulajdonképpen a gyümölcsoltó boldogasszony is a múlt századig kötelező ünnep volt. Ha jól tudom, csak 10. Pius pápa törölte el ezt a századunkban. Tehát tulajdonképpen az egész ünnepkör minden egyes napja megkapta a maga szerepét, a maga jelentőségét, és aztán, amikor jött az advent, tehát a visszaszámlálás karácsonykor, akkor különleges egyházi szokásokkal is meghittebbé akarták ezt tenni. Például ugye a hajnali misének, vagy rorátének az intézményével
ami az ellenreformáció ideje után honosodott meg, tehát a Jézus várása a sötétségben, amikor még nem kel fel a nap, tehát mint valami napnak, mint valami felviradásnak a várása. Tehát tulajdonképpen az egész egyházi ünnepkör kialakult, és a középkorban annyira rányomta a bélyegét az egész életre, hogy szinte még a polgári híradásokban is ezzel találkozunk, hogy böjt más havában, tehát ugye a hónapoknak is egyházi neveik voltak. Nem ilyen nevük volt, hogy január, vagy február, vagy március, hanem itt én böjt más hava, vagy ilyen hónap, vagy olyan hónap. Tehát minden hónapnak megvolt a megfelelő neve, minden napnak megvolt a védőszentje, a vértanú, akit ünnepeltek, és ennek az egész ünnepkörnek a kialakulásában az ellenreformáció után még külön súlypontok is kialakultak, például a május és az októberi hónap az egy külön súlypont volt, mert ezek voltak a különleges ájtatosságoknak az időszakai hónapjai, például a rózsafűzér ájtatosságoknak, amelyeknek a gyökere végül is egy keleti szokás, amit ma Európában újra kezdenek átvenni, ez a mantrázás, hogy valamit sokszor kell mondani, és akkor beteljesedik. A május és az októberi ájtatosságoknak ez volt a fő célja, hogy még külön összegyűjteni az embereket, még külön közösen imádkozni, és ezek a hónapok még külön kitüntetett hónapokként szerepeltek. Ismét egy irodalmi műhöz folyamodom. Babits Mihálynak van egy megdöbbentő verse a századunk elejéről, az októberi ájtatosság. A vers arról szól, hogy beül a templomba, és ő, mint aki már ugye az édesapja szabadgondolkozó volt, Babitsnak nem volt igazán hívő, és a családban is egy bizonyos szabad elvűség szelleme lebegett, és ott ül a kórusban, és lenéz erre az ájtatosságot, az emberek mondják a rózsafűzért, az ájtatosságot, elkezd gondolkozni, és ez a gondolkozás folyamat, amit a vers elénk állít, és majd megdöbbent, hogy a vers mivel fog befejeződni. Tulajdonképp a legteljesebb Isten tagadással fog befejeződni, az Isten elleni lázadással, hogy az Isten adjon erőt neki, ő ellene. Tehát az Isten adjon erőt az embernek, hogy az ember az Istennel szemben tudjon lázadni. Nagyon jó látlelet ez a századfordulóról, ahol még teljes virágjában van ez az egész ünnepkör, még tulajdonképpen a századunk közepéig is ez az egész egyházi ünnepkör szerte Európában nagyon erősen megvolt, és talán ez egy kis bepillantás, hogy aki így nőtt fel, vagy ennek az ünnepkörnek a jegyében nőtt fel, mennyi sok minden kérdésre nem kapta meg a választ, mennyire halmozódtak az emberi lelkekben a megválaszolatlan kérdések, nyilván a Bibliát nem adták az emberek kezébe, az ünnepekre meg az egyház parancsolataira bízták azt, hogy az emberek azokat fogadják el. Szóval nagyon, nagyon megrendítő ezt a verset megismerni. Tehát Babits Mihály októberi ájtatosság. A versnek a mottója Jób könyvéből, távozzál el, Uram, én tőlem. Megjegyzem, én nem találok Jób könyvében ilyen kijelentést, de lehet, hogy bizonyos fordításokban valami hasonló van, mondjuk a Káldi féle katolikus fordításban, távozzál el, Uram, én tőlem, ez a versnek a mottója. A kórus padján, honnan a rácson át, látni a templom sok kicsi villanyát, mert az imát villany kíséri, s új tüze régi urunk dicséri. A kórus padján egymagam ülök én, mint egy kárvallott, elkeserült legény. Báránye? Báránye? Vagy farkas? Szól a litánia, lelkem, hallgas! Uram, ki úr vagy száz seregek fölött, teremtesz, és aki ellened eltöröd, világokat vegyítesz, sújtasz, s lelket a lomha rögökben gyújtasz, te kit magasztal a zenit és nadír, s a jármod édes, és a csapásod ír, jármodba fogj be, csapj meg engem, miért nem örök diadalmat zengem? Miért zengem a csúf, kór, kicsinyek hadát, a földi szégyen, béka egércsatát, a halni születőknek éltét, undbajok újszerű visszatértét? Tán azt hiszem, hogy sok kicsi sokra megy, pedig a soknál mennyire több az egy, aki valaki mégis, akire hallgat a föld is, ég is. Egész világunk mind csupa látomás,
folytatott álom, lassú lidérc nyomás. De legcsodásabb látomásunk, te vagy, Urunk, te vagy, égi másunk. Te a nagy álom, te vagy a fő lidérc, a tested lélek, hanem a lelked érsz. Érsz lelkeddel, lelkünkre fekszel, századok ülnek el, és növekszel. Kóruspadjáról halt sűrű rácson át, küldöm te hozzád, Isten, ez új imát. Hatalmas vagy földön és égen, adj magad ellen erőt én nékem. Döbbenetes vers, hogy Istenről először azt mondja, hogy milyen csodálatos látomás az Isten, utána azt mondja, hogy te vagy égi másunk, tehát tulajdonképpen csak az ember találja ki az Istent. Ugye megszólal Babis versében ez a nagyon közkeletű eszme, ami a századfordulón már nagyon elterjedt, ugye a marxi és a feuerbachi eszme, hogy az Isten csak az ember vetíti ki, az ember találja ki. Ugye Adi is tele van ezzel, ugye, hogy te vagy a nagy nincs, ugye ilyen kijelentések vannak Adinál. Itt azt mondja Babis, te vagy égi másunk. Azért te vagy a nagy álom, te vagy a fő lidérc. Tehát itt most már súlyosabb dolgokat mond, mint hogyha az Isten olyan megnyomorítója lenne az embernek. A lidérc álmainkban jön hozzánk az Isten. Azt mondja, a tested lélek, hanem a lelked érsz. Érsz lelkeddel, lelkünkre fekszel. Ez is egy döbbenetes kép, mint hogyha az Isten úgy ránehezedne az embere. Soha nem azt teszi az ember, amit az Isten kér tőle. Az Isten az embernek a megnyomorítója. A századok ülnek el és növekszel, hogy mégis te kegyetlen nagy Isten, te mindig több leszel, mi pedig egyre kevesebbek. És aztán azt mondja, a kóruspadjáról halt sűrű rácson át, küldöm te hozzád, Isten, ez új imád. Hatalmas vagy földön és égen, adj magad ellen erőt én nékem. Tehát eljut tulajdonképpen a templomban a teljes Istennel szemben való forduláshoz, még az ateizmusnál is kegyetlenebb állásfoglaláshoz, hogy hát nem tudlak nem létezővé tenni Isten, de szeretnék harcolni ellened, szeretnék küzdeni ellened, mert nem vagyok megelégedett veled. Nem az ember jó akarója, nem az ember megsegítője vagy. Itt megint a serpenyőbe betehetjük a két dolgot. Ugye a Bibliában az ünnepeknek az volt a szerepük, hogy Istenre irányítsák a figyelmet, mint a szabadítás Istenére, mint a szabadító Istenére. Ugye mindjárt a 10 parancsolat első parancsolata is ezt hirdette, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Tehát én az Isten szabadító Isten vagyok, a szabadság Istene. Ahogy az európai évszázadok eltelnek, mi van a mérleg másik serpenyőjében, hogy az ilyen Isten, akinek a nevében pedig az egész év minden napját betáblázták, az ilyen Isten egyszerre ellenséges és gonosz Istenné válik az emberek számára, és nem kérnek az ilyen Istenből. Természetesen az egyházi ünnepkörnél arra is vigyáztak, hogy tulajdonképpen minden nemzet is képviselve legyen az ünnepkörben. Például, ha valakit szentté avattak, az egy napot kapott. Így lett például augusztus 20-a Szent István napja. Nem csak Magyarországon Szent István napja, ha valaki komolyan katolikus, az Dél-Amerikában is Szent István ünnepel augusztus 20-án, vagy Nyugat-Európában is, vagy Ázsiában is, mert az egyetemes középkori egyházban ez a nap, ez Szent István napja lett. Tehát az egyházi ünnepkör azért bizonyos politikai felhangokkal is terhelődött, mert mondom, minden napnak megvolt a maga egy vagy kettő vagy három vértanúja, vagy szentje, vagy kiválasztott királya. Azóta is azért van az, hogy például egy napon több névnap van. Ugye, tehát látunk olyan naptárakat, hogy egy napon mint 3-4 névnap is van, mert ezeknek az illető szenteknek és vértanúknak az ünnepeiről maradtak meg ezek a nevek. Most tulajdonképpen ez az egyházi ünnepkör, hogy egy kicsit egy jogi és társadalmi oldalról is beszéljünk, egészen a századunkig Európában kötelező érvényű ünnepkör volt. Ma is egy kicsit kötelező érvényű, hiszen látjuk azt, hogy Magyarországon is a pünköst hétfőt is ünneppé nyilvánították. Nem volt ünnep még mondjuk 8 éve, de ünneppé nyilvánították.
az állam számára is előírt ünnepek ezek, tehát a vallás és a politika, az állam és az egyház összefonódását is jelképezik ezek, hogy tulajdonképpen ezek parancsolt ünnepek. Kifejlődött aztán ez a szokás is a középkorban, hogy voltak parancsolt ünnepeken halálos bűn terhe alatt lehetett csak az egyházi istentiszteletekről hiányozni. Voltak ajánlott ünnepek, és voltak nem parancsolt, nem munkaszüneti napok. Bizonyos ünnepek egyszer ebbe, másszor abba a kategóriába tartoztak. Tehát ez az ünnepkör, ez, hogy mondjam, itt lehetne mondani, hogy érsz lelkével ráfeküdt a polgári világnak az idő beosztására is. Hadd mondjam el azt, hogy a hétnek a napja is külön ünnepnapokként tartottak számon. Például a szombati nap az Mária ünnep volt. Tehát minden szombat alapvetően Mária ünnep volt, és minden kedd például Mária édesanyjának, Annának az ünnepe volt. Tehát még ez is megvolt, hogy minden napnak volt egy alapvető jellegzetessége, tehát például szombaton középkorban nem ajánlották a mosást, vagy a teregetést, vagy a vasalást később, mert hát Mária ünnepén ezt ne csináljuk. Anna ünnepe, aki Mária édesanyja volt, az ő ünnepe, a kedd asszonya, erről külön tanulmányt írt egyébként Katona Lajos, nagyon elterjedt ünnep volt ez is, ez az Anna ünnep. Itt Budapesten is van néhány maradványa, például a Batthyány téri nagy templom is Anna templom, tehát általában nagyon nagy két tornyú katedrálisokat építettek például Annának a tiszteletére, és ezzel egyben búcsújáróhelyekké is nyilvánították. Ugye minden templomnak megvolt a búcsú napja, és ez aztán mind a mai napig fenn is maradt, és azon a napon, hol részleges, hol teljes búcsút nyerhetnek bizonyos bűnökben szenvedő emberek. Még egy valamiről szeretnék külön megemlékezni, és ez pedig az, hogy miért az Úrnapja volt a legnagyobb ünnep. Ezt még egyszer hangsúlyoznám, hogy ha komolyan vesszük az egyházi rendtartást, a középkori egyháznak a rendtartását, ugye ezt az Úrnapját egészen pontosan 1264-ben 4. Orbán pápa vezette be. Azért a legnagyobb ünnep az Úrnapja, bár ez most nem így van, azt hiszem, akik itt ülnek, nem így tudják, mert sokan azt mondják, hogy a karácsony a legnagyobb ünnep, mások azt mondják, hogy nem, hát a húsvét a legnagyobb ünnep, nem. Ha komolyan vesszük az egyházi rendtartást, a legnagyobb ünnep az Úrnapja. Már magának az Úrnapjának az elrendelése is egy érdekes, egy német apácának a látomásához fűzik, akinek hát Isten megjelent látomásban is elrendelte külön, hogy ez még nem ünnep, amikor ez kell, hogy legyen a legnagyobb ünnep. Mert a Krisztus testében és vérében való részesülés ezen az ünnepen történik meg. Azért ez a legnagyobb ünnep, mert a középkori egyháznak a legnagyobb cselekménye, és erről egyáltalán nem beszéltem eddig, de talán mindenki beleértette a dolgokba, a mise áldozat. Az ünnepeken miséket mondtak, minden vasárnap külön nagy misék voltak, egyáltalán minden nap is miséket mondtak, de a külön nagy misék, ugye a vasárnap és ünnepnapokon zajlottak le, és a mise áldozatnak a legfőbb cselekménye. Ugye a mise áldozat két részből áll. Először van egy liturgikus része, ahol a Bibliából felolvasnak részleteket, három részletet, ez az olvasmány, leszke és az evangélium, és utána az ige liturgiája után jön az úgynevezett átváltoztatás liturgiája, vagy áldozat liturgiája, amikor a pap úgynevezett latinul mondják konszekráló szavaira az ostját átváltoztatják Krisztus valóságos testévé. Most ez azért a legfontosabb része minden ünnepnek, és hát magának a misének is, mert itt fejeződik ki az, hogy milyen hatalmat adott Krisztus a papságnak. Tudnék, nem akarok belemenni itt az egész átváltoztatás tannak a részleteibe, ez egy rendkívül bonyodalmas teológiai megokolással együttjáró dolog, én csak egy valamire hadd utaljak, hogyha én a kezembe veszek egy tárgyat, ugye ez az ostya, ez lényegileg egy ilyen kovásztalan
kovásztalan kenyér, tehát egy ilyen kis lapocska, én kezembe veszek egy tárgyat, és én erre bizonyos szavakat rámondok. Ugye a pap kezébe vette, a kehely fölé tartotta, meghajolt, ugye amikor még nem volt szembe Misé Zoltár, akkor háttal a templomi közönségnek, amikor már volt, akkor persze feléjük meghajolt, és azt mondta, hogy hoc est enim corpus meum. Ugye erről mondtam már, hogy innen van a hókusz-pókusz magyar kifejezés, mert ugye ezt a magyar ember nem értette meg, hogy hoc est enim corpus meum, és akkor azt mondta, hogy hókusz-pókusz, és innen van a hókusz-pókusz, ez bizonyos dolgot ki is fejez, tudnék azt, hogy itt egy mágia zajlik. Tehát itt egy mágia, de most ezt csak úgy zárójelben mondtam, ez egy mágia zajlik. Tehát a papnak olyan óriási hatalma van, hogy egy tárgyból az ő szavára Isten válik. Most ezt kérem szépen, ezt most kellene nagyon megrendülnünk. Hogy nem tudom, hogy van-e a világ vallásai között olyan vallás, beleértve a sámánizmus, törzsi vallásokat, ahol valaki is azt mondaná, hogy egy sámán mondjuk táncot lejt, kezébe vesz mondjuk egy botot, és hogyha a botnak mond valamit, abból Isten lesz. Nem, én ilyennel nem találkoztam. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan félelmetes mágia, hogy egy tárgy egy ember szavára Istenné válik. Ezt kérem szépen, hogy mindenki úgy gondolja végig majd otthon, hogy mi van emögött, hogy mondom egy tárgy, és egy ember szavára is Istenné válik, hogy ez valami olyan hatalmas nimbusz nyer a középkorban, hogy erre felhatalmazottsága van az egyháznak, hogy ezért a legnagyobb ünnep az Úr napja, mert ugye az egyházi hagyomány szerint Jézus ezt nagy csütörtök este alapította, akkor osztotta ki az emlékeztető jegyeket a tanítványok között, és bízta az egyházra, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ugye ez is elhangzik, nem csak az, hogy hoc est enim corpus meum, utána meg felemeli ugye az ostját, és az ostja után a kelyhet, és akkor a vért is, a bort is Krisztus vérévé változtatja, tehát mind a két emlékeztető jegyet, és ezt cselekedjétek az emlékezetemre, tehát tulajdonképpen kialakul az a felfogás, hogy Krisztus ott van jelen, ahol papság és püspök van, és ahol ezt a cselekményt elvégzik, sehol máshol. Most itt szeretném nagyon élére állítani a dolgokat, ugye, mert a Biblia azt tanítja, hogy Krisztus ott van jelen, ahol befogadják a beszédeit, és azok szerint élnek. Ugye Máté 28:19-20, ahogy elmennek szélesebb világra, tanítják az embereket, és akkor veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát Jézus ehhez társítja a jelenlétét, hogy ahol hallják a tanításait, befogadják, megkeresztelkednek, olyan életet élnek, amilyen életről Jézus beszélt, ott van Jézus jelen. Most ehelyébe azt mondani, hogy Jézus ott van jelen, ahol egy bizonyos hatalommal felruházott intézmény egy bizonyos szertartást véghez visz, és neked ott kell lenni, hogy az Istennel találkozzál, talán ez mutatja a legfélelmetesebben, hogy a sok-sok ünnep, a sok-sok látványosság, az évbeosztottság, a minden mögött ott van ez a mágikus jelleg, ami félelmetesen mutatja a hatalmat, és félelmetesen mutatja azt, hogy az embereket milyen irányba igyekeztek elvinni, hogy tudnék, akkor kerülhet csak Jézusnak a közelségébe, sőt, magadhoz veheted Jézus, de csak akkor, hogyha ezt az átváltoztatott ostját magadhoz veszed, vagy hogyha részt veszel ezen a szent cselekményen, ami a szent mise. Hát ezért a legnagyobb ünnep az Úr napja, mert egy vallásnak, hogy úgy mondjam, az emblémája, egy vallásnak a szimbóluma, a mi vallásunk ezt tanítja, hogy Jézus ott van jelen, ahol az egyház van, ott van jelen, ahol ezt az áldozatot beteljesítik. Ugye egy régi középkori mondás, hogy ahol a püspök, ott az egyház, ugye? Vagy ahol a mise áldozat, és akik részt vesznek ezen, ott van a kereszténység, és ezáltal mutatja meg tulajdonképpen a leplezetlen lényegét az a vallás, amit a középkorban végül is létrehoznak, és ennek a vallásnak a középpontjában egy mágikus cselekményt találunk, tehát egy pogány cselekményt találunk. Hát erről egy kicsit írtam ebben a kis
tanulmányban, a vasárnap kérdés című tanulmányban, hiszen a Dies Domini enciklika is előveszi ezt a kérdést, és a vasárnap megokulását is ezzel akarja összefüggésbe hozni, hogy a vasárnapi átlényegítés tanítása is hát ennek a napnak a fényét emelít, illetve ennek a cselekménynek a véghezvitele. Sajnos megint csak azzal tudom befejezni az áttekintésünket, hogy ahogy a reformáció nem veszi le a napirendről ezeknek a pogány gyökerű ünnepeknek, tehát nem viszi véghez ezeknek a pogány ünnepeknek az eltörlését, tulajdonképpen az átváltoztatás tant sem semmisíti meg. Már Luther habozik a kérdésben, és egy újabb szusztancinációs tanítást gondol ki, nagyon közelít a középkori egyházéhoz. Zwingli és Calvin szakít a középkori felfogással, de tulajdonképpen ők is a sakramentumok vagy szakramentumoknak az üdvhozó jelentőségét vallják. Tehát egy olyan vallás, amely a külsőségekben hordozta a lényegét, amely mágikus cselekményekben, leplezetlen pogány szimbólumokban hordozta a lényegét, a reformáció hatására sem lepleződik le teljesen, sőt maga a reformáció sem tér vissza teljesen az eredeti bibliai utakra. Ezért láthatjuk itt annak a magyarázatát, hogy a reformációnak máig is folytatódnia kell. Ecclesia semper reformanda, mondja a mondás, vagyis az egyháznak mindig reformációra van szüksége. Az az igazi egyház, amely addig fogadja el a reformációs felhívások sorozatát, ameddig vissza nem jut a Bibliához. Ha nem jutunk vissza a Bibliához, lehetnek ünnepek, külsőségek, lehetnek emberi ígéretek, szankciók, büntetések. A Biblia szempontjából ezek nem nevezhetők igazában Krisztus gyülekezeteinek. Krisztus csak ott van, ahol a tiszta tanítását megszólaltatják, és ahol azokat a cselekményeket végzik el, amelyekről Jézus beszélt. Tehát a heti nyugalomnap, egy 24 órás nyugalomnap, a keresztségnek az alkalma, az úrvacsorának az alkalma, a teljes úrvacsorának az alkalma, és az evangélium tiszta hirdetése. Sajnos azt kell, hogy mondjuk befejezésül, hogy ezek a keresztény ünnepek egyre inkább nélkülözték ezeket a sajátságokat. Annyira rájuk települtek a pogányvallásoknak, a hiedelmeknek és a babonáknak a rekvizítumai, hagyományai, hogy teljesen elfötték a lényeget, és így alakult ki ez a félelmetes kép, hogy ezek az egyházi ünnepek a legkevésbé tükrözték vissza az isteni megváltást és a krisztusi szabadítást. Hát itt kell, hogy befejezzük a mai témánkat, és a következő alkalommal azzal zárjuk a sorozatunkat. Ugye ez lesz az utolsó előadásunknak a cím, hogy miért válik korunkban olyan fontossá az ünneplés, és ezeknek az egyházi ünnepeknek ma miért látjuk a reneszánszát. És miért látjuk az olyan reneszánszát, amikor az emberek már nem gondolkoznak dolgokon, nem gondolkoznak, hogy milyen cselekmény folyik, nem gondolkoznak, hogy milyen értelme van. Egyszerűen csak azt mondják, hogy ezeken részt akar részt. Hát erről fogok majd a két hét múlva beszélni, hogy korunkban ezek az ünnepek milyen döntő, meghatározó szerephez juthatnak. Természetesen nagyon sok ünnep van, és ha valakinek kérdése van az eddigiekhez is, másokhoz is, azt egy 10 perc szünet után elkezdjük majd a beszélgetést. Köszönöm szépen a figyelmet, akik maradnak, tehát 10 perc után beszélgetés, akik nem tudnak maradni, két hét múlva folytatódik a sorozat. Tudnék akkor erre a kérdésre, amit itt egy kedves hallgató föltett, hogy például nem lehet véletlen az, hogy a Biblia nem mondja meg Jézus születése napját, mert a pogány világban nagyon fontos volt az Istenek születése. Na de hát Jézusról azt olvassuk a Bibliában, hogy ha bár megszületett itt a Földön egy bizonyos időpontban, de ő neki nem ez volt tehát ő neki nem volt ilyen értelme születése, hiszen ő a mennyből jött, ő öröktől fogva létezik, ő csak emberi testet vett fel akkor, amikor Máriától megszületett. Tehát ezért is nem beszél a Biblia arról, hogy Jézus mikor született, mert ha beszélne erről a Biblia, akkor egy valóságos kultusz támogatna ezzel.
Márpedig a Biblia a Jézus születésének a kultuszát nem, hogy nem támogatja, de még nagyon is készakartan elhallgatja, mert az ókori világban, mondom, minden, tehát az Istenek születése az egy külön ünnepnap volt. Ilyen Isten vagy olyan Isten születése. Jézus azonban öröktől fogva való Isten, neki élete van önmagában, őneki a Betlehem előtti időszakban, ugye régen így mondták, a volt pré-egzisztenciája, vagyis Betlehem előtti, tehát a betlehemi születése előtt is létezett. Most abban a pillanatban, hogy a karácsony ünneplés elkezd terjedni, például Jézusnak ez a pré-egzisztenciája teljesen elkezd homályosodni. És az, hogy Jézus egy öröktől fogva való Isten, aki csak itt a Földön kezdte el akkora pályafutását, de ő már együtt volt az Ószövetség népével az ókorban, és ez teljesen elkezd háttérbe szorulni. Tehát ez, mondjuk az egész karácsony ünneplésnek eszmeileg ez a legsúlyosabb következménye, hogy az ilyen kis Jézus meg Jézuska kultusszal egy valódi Istent hamis Istenként mutat be, mint hogyha ha Jézus nem lenne más, mint egy ilyen kis Hermész, vagy egy ilyen kis Apolló, akivel hát az ókori görögök is így játszadoztak, hogy mikor született. Dániel könyve 9. fejezetében a 24. 25. versek között ugye konkrét idői profécia, 70x7 hetes profécia, 490 évvel azelőtt mondta el Isten, közli azt, hogy Jézus mikor fog fellépni, és közli azt, hogy mikor fogja az életét odaadni az emberiségét. Ha a proféciát komolyan vesszük, Jézus fellépésének ideje 27 időszámítás szerint, halálának ideje pedig 31. Ez pontosan közölte a 490 éves profécia utolsó 7 évében van elrejtve Jézus 3,5 éves működése és a mennybe menetel utáni 3,5 éves apostoli misszió Palesztinában. Tehát erről adott Isten kinyilatkoztatást. Tehát a fellépésről és a kereszthaláról adott. Isten adhatott volna Jézus születéséről is kinyilatkoztatást, időbeli kinyilatkoztatást nem adott. Az biztos, hogy Jézus nem december 25-én született, ezt kizárásos alapon tudhatjuk, mert Lukács evangélista elmondja, hogy amikor az angyalok megjelentek a pásztoroknak, a pásztorok kint legeltették a nyájaikat a mezőkön. Most Palesztinában is azért a tél viszonylag hideg idővel jár, december 25-én kizárt dolog, hogy az állatokat kint tartják még a mezőkön. Jézus 5 őszén születhetett, ha mondjuk a bibliai időrendet komolyan vesszük, mert hogyha 27-ben lépett fel, 27 őszén, akkor 31 tavaszáig van meg az a 3,5 év, amelyről a dánieli profécia beszél, és amelyről János evangéliuma beszél. János evangéliuma adja a legpontosabb idői támpontokat Jézus szolgálatához. Tehát innen tudhatjuk, hogy 3,5 évig tanított. Jézus ez 27 őszétől 31 tavaszáig terjedt. És 27-ben mintegy 30 éves volt Jézus, ha 5 legvégén született, akkor 27-ben mintegy 30, tehát körülbelül 30 éves volt. Tehát ez az oka annak, hogy a Biblia nem mondja meg Jézus születésnapját, egyébként pedig két születésnapról elég szomorú dolgot olvashatunk a Bibliában, ugye az egyik a Fáraó születésnapja a Mózes első könyvében a 40. fejezetben, a másik pedig a Márk evangélium a 6. fejezetében a Heródes születésnapja. Ugye a születésnapokban az ókori világban se volt sok köszönet, ami a főemberek születésnapját illette, és maga ez a születésnap hagyomány is, hát mondjuk persze én nem mondom, hogy ne lehetne megemlékezni normálisan valakinek a születés vagy névnapjáról, de általában a Magyarországon ma is a munkahelyeken, meg baráti társaságokban szinte az alkoholizmusnak a melegágya születés és névnap. Nem egy embert ismerek, aki ide vezeti vissza az alkoholizmusát, hogy soha nem szokott rá volna az italra, hogyha nem ezeken a kis kocintgatásokon avatták volna be a szesz gyönyörűségeibe. Tehát a Biblia mondjuk ilyen kultuszt, mondjuk ilyen születésnap kultuszt csak a pogány világban közöl, tehát egy egyiptomi fáró vagy egy Heródes Antipász. Nem olvashatunk arról, hogy Pál apostol összehívta volna a munkatársait születésnapjára, vagy a,
vagy Jézus születésnapot ünnepelt volna. Mondom, hogy ezzel együtt lehet normálisan születésnapot egy családban, gyerekeknél nagyon is van neki hát nevelő jellege, főleg akkor, hogyha a szülők értelmes ajándékot vesznek, vagy ha tudatosítják a gyerekeikkel, hogy mit jelentett az utóbbi egy év, ami letelt, stb. Stb. De így a Bibliában a Jézus születés napja semmiféle hát jelzést nem kap. Ez kimondottan a Szaturnália ünnepnek a, hát így magyarázták meg, hogy a semlegesítésére szolgált, hogy ne a Szaturnusz Istennek a dévai ünnepe legyen, hanem hát ezt megkereszteljük, és akkor Jézus születésének az ünnepe legyen. Hát ahogy mondjuk a húsvét is telerakódott pogány jelképekkel, tehát nem tudom, hogy tudjuk-e, csak 150 éves, tehát az annak nagy hagyománya nincsen. A középkorban egyáltalán nem állítottak fenyőfát, egyrészt nem is volt, ugye, Európában. Magyarországon a Podmanicki család a múlt század 30-as, 40-es éveiben állított először. A germán pogány hagyományokra vezetik vissza a fenyőfa kivágását, elégetését, stb. Stb. Ez egy félig homályban levő ünnep. Aztán, hogy ami a fenyőfára rákerül, az is egy érdekes fejlemény, mert tulajdonképpen a hétkarú gyertyatartót kezdik keresztényiesíteni, amikor hét gyertyát tesznek, és egyet ugye, tehát három-három és egyet a középre. Sokszor még itt Budapesten is látjuk az adventi ablakokban ezt a fölállást, egyre több helyütt látom, főleg a belvárosi kerületekben ezt a menórát megmagasítva, mert ugye a menóra az egy színben van, így viszont a keresztényesített menóra. Ez valami újabb árucik, vagy újabb hát kereskedelmi fogás lehet. Aztán az ezzel kapcsolatos hal evés, meg nem tudom én, sonka, meg nem tudom mi, ezt mind leírják ezek a könyvek. Ezek lényegileg a pogány világ, a pogány vallásokkal összefüggő étkezési szokások, szóval mondjuk a karácsony is egy ilyen vegyülékes ünnep, túl azon, hogy a szeretet ünnepének megtenni valamit, amikor az egész kereszténység a szeretetet hirdet, és nem egy napon az évben, hanem az élet átformálódását az önzésből a szeretet irányába, ez is eléggé visszataszító, hogyha ebben mélyebben belegondolunk. Természetesen, hogyha nem gondolkozunk, és csak a felszínen vesszük a dolgokat, akkor mindez nagyon szép és nagyon jó. Sőt, mondhatnám azt is, hogy mint gyerek, aki ebben a világban nőttem fel, mint gyerekfejjel sok szépséget ad ez az embernek, de a szépség meg az ajándékozás mögött mindig volt egy olyan nagyon nagy keserűség. Például, hogy visszaemlékezem, hogy hát, hogy karácsony után, amikor elmúltak ezek az ünnepek, a januárnál és a februárnál kilátástalanabb hónap az én számomra nem volt. Amikor az a szép fát kidobtuk, amikor azt én, mint az apró fát fölvágtam, amikor eltüzeltük, amikor vége volt, amikor már a szüleink se voltak annyira, meg a testvérek se annyira kedvesek, vagy szeretetteljesek, és olyan nagyon nagy szürke nyomottság telepedett az élete, szóval nem tudom, hogy nem lélekkínzás egy kicsit, vagy nem visszaérés az ember lelki életével az, hogy belehajtjuk egyszer a farsangba, utána meg ugyanazért, amivel belehajtottalak, azért meg kukoricasutkán vezekelje. Szóval valahogy olyan tisztességtelen játéknak tűnik ez, nem? Hogy jobban belegondolunk, azt mondjuk, hogy hát ez valahogy ez nem megy. A rendszerváltás után történt meg egy vidéki városban, hogy ott is volt sorozatunk, és nagyon sok, nagyon hívő katolikus, tehát nagyon komoly katolikus ember eljött, és akkor vezették ott be ezeket a farsangi bálokat az egyházközségben, és akkor mondta az egyik katolikus hallgató, hogy ő nem hajlandó elmenni egy ilyen bárra, mert hát a tombola, a szerencse, a nyeremény, akkor most, hogy ruhára pénz költsön, meg nem tudom én mit, az ő keresztény hitével ez nem fér össze, de legfőképp az nem, hogy utána majd vesse le, és akkor majd jön a hamvazó szerda és a nagybőjt, amikor mindezért illik bűntudatot érezni. Azt mondja, hát ez valahogy nem a kereszténység, azt mondja, ez nem illik a mi vallásunkhoz, és nem ment el az ilyen
egyébként jótékonysági bálokra, ahol nem tudom, kik szegényeknek gyűjtöttek, vagy nem tudom, micsodát. Szóval ezt aztán annyiféleképpen tudják tupírozni, ugye, hogy bál is, de szegények is, meg gazdagok is, de szegényeknek gyűjtünk. Tehát valahogy gyökerében valahogy nem olyan tisztátalan, tehát nem tisztességes megoldás. Az ember az örömnek tisztább nemeit is ismerheti, egy jó kirándulás, vagy egy beszélgetés, vagy bármi, amit kimegyünk a természetbe, vagy egy összejövetel, ami viszont szintiszta ideológiájú, tehát nem olyan, hogy egyszer ilyen másszor olyan, na hát ennyit a karácsonyról, tehát hogy a karácsonynak bibliailag annyi gyökere sincs, mint a húsvétnak, hogy most a harmadik húsvétnak, mondjuk az első húsvét az egyik gyökere legalábbis a mai felfogás szerint, tehát ennek még ennyi gyökere sincsen. Most akkor inkább először ezzel kezdeném. Tehát az, hogy Jézus a betlehemi születés előtt is élt, és Istenként élt, és hogy van Szent Háromság, ez a Mózes első könyve első fejezetében is jelzést nyer, amikor azt mondja, hogy az első fejezet 26. vers, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Ugye rögtön a Bibliánk első fejezete így kezdődik, hogy kezdetben teremtette az Úr az eget és a földet, a második versben ott van, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett, és a 26. versben ott van, hogy teremtsünk ember, tehát többes szám. Ez nem egy retorikai fogás, nem egy királyi többes szám, hanem ez már úgy sejteti azt, hogy a Bibliában több isteni szeméről van szó. Amikor Jézust meg akarták a zsidók kövezni, hogy Istenné teszi magát, pedig csak egy Isten van, te meg miért teszed Istenné magadat, ugye ezt Máté evangélium a 21. fejezetében olvashatjuk, akkor Jézus visszautalt nekik például a 110. Zsoltárra, ami egy nagyon ismert Zsoltár volt, rövid Zsoltár volt, dávidi Zsoltár, mondta az Úr az én Uramnak. Hát milyen Úrról beszél itt? Dávid azt mondja, Dávid azt mondja, mondta az Úr az én Uramnak. Tehát itt is két Úrról beszél. Tehát mintha azt mondanám, hogy mondta az Atya a Fiúnak, az Atya Isten mondta a Fiú Istennek, hát két Úrról beszél. Tudom, hogy ez még nem annyira kifejtett tanítás, mint a Máté 28:19-20-ban, hogy menjetek el szélesre világra, és tegyetek tanítványokkal, és kereszeljetek meg az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. De az Ószövetségben állandóan érzékelteti, például ott van Ézsajás könyvének a 63. fejezete, ahol azt mondja, hogy engedetlen fiak voltak, megszomorították szentségének lelkét. Tehát egy szövegösszefüggésen belül már az atyáról, a lélekről és a fiúról is beszél. Tehát az Ószövetségben is ott van az Isten, aki nem egyedül Isten, hanem mellette még két személlyel megosztva Isten. Arról meg nem is beszélve, hogy Krisztusnak megjelenései vannak az Ószövetségben. Tehát, hogyha mondjuk Ábrahámnak megjelenik a három mennyei küldött, ugye olvassuk Mózes első könyve, első könyvében, ugye a 20. fejezet környékén, hogy megjelenik a három mennyei küldött Ábrahámnak, és akkor két angyal elmegy Sodomába és Gomorába, hogy Lótot onnan kivezesse, és akkor utána egyszerre csak azt olvassuk ott a szövegben, hogy Ábrahám az Úr előtt állt. Tehát akkor a harmadikat Úrnak nevezi, és azt mondja, hogy Uram, hogyha van 50 igaz Sodomában, ugye megkegyelmezel a városnak. És azt mondja, hogy igen, hát ha van 40, megkegyelmezel, és így lemegy ugye egészen 10-ig, akkor ki az az Úr, aki előtt ott áll? Ábrahám. Vagy Ábrahámnak az egyik leszármazottja Jákob, amikor a Jabbok folyó partján küzd ugyancsak egy mennyei lénnyel, és úgy fejezi be a küzdelmét, hogy láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem, akkor az melyik isteni személy, aki ott van? Vagy amikor Mózes a csipkebokornál azt mondja a hang a csipkebokorból, hogy old de saruidat lábaidról, mert ahol áll a szent az a hely, és én vagyok a te atyáidnak istene. Ugye ez a Jahve Isten. Hát ki ez a Jahve? Jahveként bemutatkozó Isten, amit ugye később pontatlanul Jehovának neveznek. Tehát a Jahve Isten, az Úr orszájának az angyala Isten, ez mindig Krisztusnak a neve az Ószövetségben.
Tehát ha valaki látni akart és érteni akart, ott már az isteni háromságról azért képet alkothatott, és amikor Jézus azt mondta, hogy én és az atya egy vagyunk, vagy én láttam az atyát, vagy én az atyától jöttem, akkor ezért nem föltétlenül kellett volna a zsidóknak követ ragadni, hogy Jézust megölik. Mert a saját irataikban is Dávid is azt mondta, hogy mondta az Úr az én uramnak. Hát akkor milyen úr, kiről beszél Dávid, tette fel a kérdést? Senki nem válaszolt rá. Tehát ezt valószínűsíthetjük, hogy ezt a zsidók is tudták valahogyan, szóval az akkori zsidók is tudták. Nyilván a maiak is, hogyha komolyan veszik az Ószövetséget, vagy ennek a tudatára kell, hogy ébredjenek. Tehát ilyen szempontból egy folytonosság van az Ó és Új Szövetség között, de azt tetszett mondani, hogy a

0: zsidó. Egyrészt nem is zsidó szokások voltak, mert a zsidó népnek Isten elrendelt bizonyos ünnepeket. 7 ünnepet rendelt el. De ezeknek az ünnepeknek csak addig volt jelentőségük, ameddig Jézus el nem jött és be nem teljesített. Ezek előképek voltak. A húsvét előképe volt Jézus áldozatának, a zsengekéve előképe volt Jézus feltámadásának, a kovásztalan kenyerek ünnepe előképe volt, hogy a Jézus halálát megértve az ember elkezd egy más életet. A pünkösd előképe volt annak, hogy Jézus mennybe menetel után 50 nappal kiárad a Szentlélek. És amikor ezek beteljesedtek, ezek el is évültek. Ezért mondja a Kolossé 2-ben, hogy árnyképek, tűposznak mondja, tehát vázlatrajzok voltak, a vázlatai voltak a bekövetkezendőknek, de a valóság Krisztusé. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ameddig Jézus nem jött el a földünkre, Isten addig is az embereket tanítani akarta arra, hogy miért jön el majd a földünkre. Mit jelent az, hogy magára veszi a bűnt, mit jelent az, hogy meghal a bűnökért, mit jelent az, hogy feltámad, mit jelent az, hogy akik hisznek ő benne, azok más életre tudnak eljutni. Tehát erre az Isten a zsidó népet 1500 éven át ezekkel a jelképekkel tanította. Volt egy külön előadásunk arról, hogy amikor megértették a zsidók ezeket a jelképeket, akkor hatalmas nagy reformáció vette a kezdetét. Például a Krónika 2. könyve 30. fejezetében olvashatunk egy ilyen nagy reformációt, amikor megértették Ezékiás, majd később Jósiás idejében, hogy a húsvétnak mi a jelentősége. Ameddig csak mint egy szokás csinálta, ledarálták az ünnepeket, addig semmi áldás nem volt rajtuk. Amikor megértették, akkor viszont kezdték megérteni, hogy ki az Isten, mit jelent az, hogy Isten ad áldozatot magunk helyett, hogy magára veszi a bűnök büntetését. Ne felejtsük el Mózes 2. könyve 12. fejezetét. Amikor volt az első húsvét, mit mondott Isten Mózesnek? Nem azt mondta, hogy Mózes, mondd meg a népnek, hogy minden évben ünnepeljenek húsvétot, hanem azt mondta, hogy most ünnepeljétek meg a húsvétot, így és így, ott van legrészletesebben leírva 2 Mózes 12-ben és 3 Mózes 23-ban, de a 2 Mózes 12 a legrészletesebb. És amikor elmondta ezt Isten, akkor azt mondta Mózesnek, és ha felteszik a kérdést a fiaitok és lányaitok, hogy miért ünnepeljük mi ezt a húsvétot, akkor magyarázd el nekik, hogy ezért, ezért és ezért. Ezért kell bárányt magatokhoz venni, ezért kell bárányt levágni, mert az lesz a helyettesetek, ezért kell a vérével megkenni az ajtófélfát, hogy oltalom alá essen az, aki hisz a bárányban, ezért kell keserű füvekkel elfogyasztani, mert keserű, hogy Isten rámutat arra, hogy hát a bűneinkért valakinek meg kell halni, és hogy milyen bűnösek vagyunk, ezért kell kovásztalan kenyérrel, hogy ne legyünk bűnösök, ezért kell pálcával a kézben, sarúval, ezt mind magyarázd el, tehát a bibliai ünnepek azok nem szokás, meg nem hagyomány.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves testvéreinket, Ildikót és Danit, a kerességet. Elvállalók is a kerességre jelentkezőket és a megkeresztelkedett testvéreinket illetően, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, kedves vendégeket és hozzátartozókat egyaránt. Ez a mai alkalom különösen ünnepélyes és különösen nagyszerű, hogy itt összegyűltünk, de talán nem gondoljuk sokan, hogy mire is gyűltünk össze. Egyik kerességi istentiszteletet, amikor hallottam valahol távolabbról, egy távolabbi vidéken, akkor így kezdte az előadó a kerességi istentiszteletét, hogy ma temetésre jöttünk össze. Nem szeretnék itt hangzatosan ilyen szónoki fogalmakkal játszani. Valóban olyan fajta temetésre veszünk részt, ahol a Dani, Ildikó és Dani ünnepélyesen szeretnének meghalni a régi életüknek. A régi életüknek, amivel ők úgy leszámoltak a mai nappal, és ünnepélyesen szeretnék átadni az életüket egy új életnek, a Krisztussal való együtt élésnek ezután. Nagy nap, mint egy esküvőn is, amikor két ember összekel, egy férfi és egy nő, egy különleges élet szakaszt indít el. A régi életükben már ezután nem fognak külön utakon járni, ahogy a régi életet élték, nem lesznek külön barátnők, barátok, külön programok, hanem ezután együtt kívánnak élni, és együtt kívánnak mindent végezni. Így egy keresség is egy szövetségkötést jelent, egy olyan szövetségkötést, amit most nem két ember köt egymással földi szövetségre, hanem ők most az Istennel kötnek szövetséget, aki láthatatlanul jelen van ebben a teremben, és a mennyben is most figyelik ezt az eseményt, és a mennyei angyalok is örvendeznek ennek az eseménynek, olyan szövetséget kötnek, hogy ezután már nem magukban szeretnének élni, hanem az Istennel együtt. Az Istenben, az Istennel együtt, hogy az életüket ezután ő tudja irányítani, ő tudja vezetni, és ő tudja megáldani számukra. Ez kézzel fogható áldást is fog jelenteni az ő számukra, ettől a naptól kezdve. De hogy honnan is indultak ők el, és hogyan is lehet eljutni egy ilyen különleges állapotra, egy ilyen különleges mennyei mennyegzőre, hogy az Istennel szövetséget kötnek, és odaadják az életüket neki, és az Isten ezt szeretettel fogadja tőlük el. Ezt az Efézusi levél második fejezetében szeretném felolvasni, hogy honnan is indul egy ember el, és hogyan érkezik ide meg, hogy erre a döntésre eljut, és ezt a döntést ő szeretettel, örömmel vállalja fel. Ebben nincs semmi kényszer, nincs semmi olyan keserű lemondás, hanem ez számukra örömteljes, boldog nap, ahogy majd ezt énekelni is fogjuk az ünnepségünk végén. Egy gyönyörű énekben. Így szól tehát ez a bibliai szakasz, amit szeretnék felolvasni második fejezetéből, Efézusi levélből, Pál apostol Efézusiakhoz írt levél második fejezet első versétől, olvasom a 10. versig. Ezt most különösen nektek olvasom, mert olyan személyesen szólít meg bennünket az apostol. Titeket is, aki megelevenített, titeket is megelevenített Krisztus, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik, akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és gondolatoknak akaratát, és természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságában, az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát, hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén által a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Kedves jelenlévők, kedves vendégek, kedves testvérek, azt mondja Pál apostol, hogy minden ember, míg itt él a földön, és míg nem találkozik Krisztussal, azt mondja rájuk, hogy halottak. Döbbenetes. Hiszen így kezdődik az ige, titeket is, aki megelevenített, akik holtak voltatok a vétkeitek miatt. Holtak voltatok a vétkeitek miatt. Azt mondta Jézus egy alkalommal, amikor azt mondta egy tanítvány, aki jelentkezni akart nála, hogy szeretnék követőd lenni, de előbb elmegyek és eltemetem az én édesapámat, édesanyámat, és majd ha eltemettem őket, akkor követlek. Jézus azt válaszolta erre ennek a jelentkezőnek, hogy temessék el a halottak az ő halottaikat, te pedig kövess engem. Halottak temetnek halottakat. Igen, talán különleges ez a kijelentés, de ennyire radikális állapotot ír le, vagyis ennyire más az az élet, amit az ember él, mint amit gondol, hogy él. Talán magyarázzuk meg egy kicsit, mit jelent az, hogy halottak voltatok a ti vétkeitek miatt. Ez csak akkor tudja meg az ember, hogy ez tényleg egy olyan élet volt, ami nem nevezhető életnek, amikor megismeri az igazi életet. Amikor megismeri azt az igazi életet, amit Krisztus mutat számára. Igen, addig, amíg az ember fogoly, így mondta Jézus, hogy amíg a bűn cselekszi, valaki szolgálja a bűnnek, addig ő igazán nem szabad és nem boldog. Addig, amíg azt tesszük, amit nem akarunk, például nem akarunk haragudni, nem akarunk indulatoskodni, nem akarunk rosszat a másiknak, és mégis tesszük. Ez egy borzalmas állapot. De sokszor, amikor akarjuk és úgy tesszük, az még borzalmasabb. De amikor már nem akarjuk és mégis tesszük, nagyon sok ember él így, az tényleg halott állapot. És ezzel pusztítjuk az életet, pusztítjuk a rosszal, a bűnnel az életünket. Azt mondja itt Pál apostol úgy, hogy hogy is jártunk akkor, amikor még nem ismertük meg az Istent, vagy az Isten nem emelt ki bennünket ebből. Jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Ugye sokáig él úgy az ember, hogy nem is tudja, hogy ki irányítja az életét. A világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság szerint. Tudjuk, ki lehet ez a levegőbeli hatalmasság, aki irányítja az embert a rosszban. Akik között forgolódtunk egykor mi is minnyáján a mi testünk kívánságaiban, és olyan jól leírja azt az emberi életet, amikor csak magunknak és a saját énünknek élünk. Azt mondja a harmadik versben, hogy három dolog jellemző az óemberre, a régi emberre, amit most itt eltemetünk, amit ti most jöttetek, hogy ezt lezárjátok, ezt az életszakaszt az életetekben. Először is azt mondja, testünk kívánságaiban éltünk, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, haragnak fiai voltunk. Mennyire igaz ez az óemberre, az emberi természetre, hogy mindig kívánkozik valami után, valami mindig kell, valamit szeretne elérni az életben, vagy testi, vagy különféle vágyakat, javakat, amik nem önmagukban nem lennének rosszak, csak ezek kicsit önző vágyak, test, azt mondja, a test kívánságai. És mi kell ehhez? Azt mondja, cselekedvén a gondolatoknak és a természetnek akaratját, ez kis akaratosság kell. A régi ember mindig kicsit akaratos. Van egy kívánság, és azt tűzön vizen ki akarom elégíteni, és meg akarom oldani, és be akarom teljesíteni, meg akarom valósítani ezt a kívánságomat, hogy a gondolatok és a testnek az akarata is benne van abban, hogy a kívánságom kielégüljön, és ha nem sikerül, akkor a természet szerint haragnak fiai vagyunk. Olyan tudjuk, hogy amikor valamit nagyon akarunk, és útunkba áll valami, vagy akadályoznak, akkor milyen mérgesek tudunk lenni, és mennyire ki tudunk borulni, hogy hát most ez miért nem jött össze, miért nem sikerült. Kívánság, akarat, a kívánságra úgy ráfekszik az akarat, hogy na, én ezt most el akarom érni, és amikor ez úgy nehezen sikerül, vagy időnként akadályokba ütközik, akkor haragnak fiai vagyunk, mondta, vagy fiai voltunk, mint általában az emberi természet, emberi nem. Hogyan lehet ebből kiszabadulni? Ezután fel kell tegyük egy kérdést, egy halott mit tud tenni ez ellen? Azt mondja, vétkeitekben halottak voltatok. Szinte semmit, ugye? Mit tud tenni egy ember, akire azt mondja a Biblia, hogy azt mondja Pál apostol, hogy holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. Semmit nem tudunk mi tenni. Ha most megkérdeznénk Daniékat, Ildikót, hogy mit tettetek ti azért, hogy eljutottatok erre a döntésre, már magát a döntést azt ők hozták meg, de hogy idáig eljutottak, pusztán annyi volt, hogy sok kis döntés, sok kis késztetést kék észrevettek az életükben, amit onnan felülről az Isten munkált az ő szívükben. De ezen kívül szinte semmit nem tettetek ezért, ugye? Hogy ide jutottatok, csak hallgattatok arra, hogy az Isten mit akar veletek kezdeni, mit szeretne nektek adni és mondani. Halottak voltatok a ti vétkeitek miatt, és utána azt mondja a negyedik versben, egy halott, mivel nem tud semmit tenni, és ezért mondja így a Biblia, de az Isten gazdag lévén irgalmasságában, az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Egy kicsit pontosítani kell a fordítást, mit jelent az, hogy megelevenített együtt a Krisztussal. Így mondhatnánk, hogy ebből a halott állapotból életre keltett minket a Krisztussal. Az élet egyik legnagyobb csodája az újjászületés, egy új születés. Azt mondja Jézus, hogy ha valaki boldog szeretne lenni, kevés az, hogy egyszer megszületik ebben az életben. Úgy még nem lehet boldog, hogy megszületünk. Az igazi boldogsághoz kétszer kell születni. Először testileg, utána pedig lelkileg. De ehhez a születéshez, amúgy az elsőhöz se tettünk mi semmit, tettünk valamit azért, hogy megszülessünk. Mi semmit nem tettünk, hagytuk, hogy megszülessünk. A másodikhoz is körülbelül ennyit tehetünk, mert ezt mondja Jézus, ezt mondja Pál apostol, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, Krisztus életre keltett bennünket. Isten életre keltett bennünket együtt a Krisztussal. Életre keltett bennünket a Krisztussal. Ez a csodálatos egy ember életében, amikor ez megtörténik, hogy addig csak járta a maga útját, a maga életét élte, addig csak mindig a maga elképzelései szerint élt, és ha nem sikerült, akkor nagyon be tudott gorombulni, és az emberi természet jött elő rajta, vett erőt rajta, de amikor Krisztus megelevenít valakit, akkor utána már nem önmagában éli az életét. Megmarad az emberi természete is, de ez az életre keltés azt jelenti, hogy egyszerűen csak rádöbben arra, hogy lehet másképp is. Lehet ezt másképp is élni az életet. Lehet valami olyan életet élni, amit nem a magunk erőlködéséből kell élni. A magunk kívánságaiból, a magunk akaratjából, hanem megelevenített bennünket a Krisztussal együtt. Ezt úgy írja le egyik könyvünk, amit most nem szeretnék felolvasni az idő rövidsége miatt, hogy a több időnk maradjon a szertartásra és az imádságra. Azt írja Jézus élete című könyve, hogy ez a munka Krisztus részéről kis, pici mindig késztetés, mindig egy kis megszólítás, mindig lépésről lépésre keresett bennünket és zörgetett az ajtónkon, a szívünk ajtaján. Mindig halkan ott állt az ajtó előtt és zörgetett, hogy bebocsátásra várjon. És amikor ez a zörgetés egyre hangosabb és egyre késztetőbb és egyre közelebbről hallatszik a szívünkben, akkor ez ember egyszer csak megnyitja ezt az ajtót, És ezért írja, hogy Krisztussal együtt megelevenít bennünket az Isten. Aztán különös, amit ezután mond, hogy és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban. Talán különös az, amit most itt Pál apostol mond, ezt már mint egy befejezett, vagy folyamatos múltidőben, egy folyamatos múltidőben van ez az ige, hogy ez már megtörtént. Együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyben. Mert hogyha Krisztussal együtt van az ember, akkor tulajdonképpen ott van, ahol ő van. Krisztussal együtt már feltámasztott titeket a halálból, és különös módon azt mondja, hogy ez meg fog történni majd a halálatok, ha történetesen meg kellene halni, akkor ez a feltámadás már be van ígérve számotokra, de bízunk benne, hogy Jézus előbb el fog jönni, hogy meg kelljen halnunk, és másodszor, amikor eljön, akkor már élve fogunk elváltozni, és a Biblia szerint a mennybe fogunk vele együtt menni. De ez egy különleges gondolat, itt Pál apostol azt mondja, nem csak felelevenít életre kelt bennünket, hanem már egy olyan helyzetbe, állapotba hozott bennünket, ami már, mintha azt gondoljuk, hogy a jövőben lesz, pedig nem. Most ott vagyunk, ahol Krisztus van, feltámadtunk vele együtt, és a mennyekben vele együtt lehetünk. Úgyhogy úgy éljétek ezután az életeteket, hogy fél lábbal már a mennyben vagytok, de fél lábbal még itt a földön. Mert Jézus azt mondja, megelevenített, feltámasztott, és együtt ültetett a mennybe. Ennyire előre szalad már időben Pál apostol, hogyha valakinél ez az életre keltés megtörtént. Természetesen ezt az életküzdelmet nem lehet megspórolni, még oda eljutunk, de be van ígérve, de már Isten úgy tekint rátok, mint aki már valóban ott a helyetek, ott van az igazi helyetek az életre keltés által. Ez a keresztségi alkalom is tulajdonképpen egy meghalás és feltámadás. Meghaltatok a régi életeteknek, eltemetjük itt a hullámsírba, így mondja az apostol a római levélben. Ott hagyjuk az óembert, a régi életeteket ebben a néhány liter vízben, jelképes értelemben, és ahogy kijöttök a vízből, Krisztus azt mondja, hogy ez már egy új élet, és már egy új polgártárs, egy új országnak vagytok a polgártársai, az Isten országának, és Krisztus gyermekeiként fogadott el benneteket. Végül azt mondja itt Pál apostol, hogy ez az élet utána hogy folytatódik tovább. Ha valóban igaz ez, hogy ezt a hatalmas csodát átéltétek, és ezt a hatalmas csodát ő megcselekedte veletek, hogy életre keltett a halálból, akik megvoltatok halva a vétkeitek miatt, azt mondja utána a 7. verstől, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Biztosíthatlak benneteket, hogyha ezt az Isten bennetek véghez tudta vinni, ezt a csodát, azt mondja a következő időkben is, az a célja veletek, hogy az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban megmutassa. Nem kell ezután a magatok erejéből élni, ezután sem. Nem kell emberi erőfeszítéseket tenni, hogy egy más életet éljetek. Bár meg kell tenni azt az átadást, ami sokszor erőfeszítésbe kerül, hogy az Isten kegyelme munkálkodhasson bennetek, és ezt naponta el kell kérni, és naponta hittel igényelni kell, hogy az Isten munkáját bennetek végezhesse. De biztosít bennünket az igevers, hogy ezután meg akarja mutatni a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát, hozzátok való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Olyan kifejezéseket olvashatunk itt, hogy az ő kegyelmének felséges gazdagságát meg akarja mutatni nektek. Olyan kicsit furcsa és olyan megfoghatatlan sokunk számára, hogy ez mit jelenthet, a kegyelem gazdagsága. A gazdagságot azt körülbelül tudjuk, hogy mi lehet, nem? Láttunk gazdag embereket, talán közelről is, távolról is, ha mi nem is vagyunk annyira azok, de úgy talán meg szoktuk irigyelni őket, hogy ez igen, neki milyen jól megy. De milyen mulandó is az a gazdagság. Ugye jött egy világgazdasági válság, és a gazdagság egyszer csak megfoghatatlan értékű lett, ha mondjuk vagy devizába, vagy valamilyen papírpénzbe tartotta valaki a gazdagságát. Ugye látjuk, hogy a földi gazdagság az egyik napról a másikra egyszer csak már nem gazdagság. Az Isten gazdagsága az valami olyan dolog, ami biztos, hogy kimeríthetetlen. És mit jelenthet ez a gazdagság, amit az Isten akar adni? Kegyelem gazdagságát. Nem szeretnék itt sok biblia verset felidézni. Az Isten önmagát szeretné odaajándékozni az ember számára. Az Isten azt a felmérhetetlen szeretetet, azt a hatalmas bölcsességét, igazságát szeretné odaadni, sőt felruházni ezzel az embert, hogy önmaga fölött tudjon uralkodni, hogy önmagát le tudja győzni. Mert itt fogalmazza meg az apostol, hogy a kereszténység ezután nem cselekedetekről szólt pusztán, nem arról szól, hogy az üdvösséget cselekedetek által ezután ki kell harcolnotok, hanem azt fejezi ki itt, hogy kegyelemből fogtok üdvözülni ezután is, hitáltal, nem tőletek van Isten ajándéka. Ez még a hit is Isten ajándéka. Azt fejezi ki, amit egy könyvünk címe így mond, hogy könnyű üdvözülni és nehéz elveszni. Talán így fogalmaznám meg ezt még egyszerűbben. Egy megtéretlen embernek nagyon nehéz jót cselekedni. Iszonyatos erőfeszítést kell tenni. Egy Isten nélkül élő embernek nagyon sokszor, hogy ne mondja ki azokat az indulatos szavakat, ne legyen olyan állapotban, hogy az érzelmei vezetik, hogy egy rossz idegrendszert ad ki magából, hogy könnyen, nem csak hogy kijön a sodrából, de bántóan viselkedik, bántóan beszél másokkal. Ez meg tudja tagadni időnként, le tudja győzni, de sokszor keserves erőfeszítésbe kerül, mire az ember úgy le tudja magát higgasztani. Egy hívő embernél ez nem fordulhat elő. Mert azt mondja ez a könyvünk, könnyű a jót cselekedni, és nehéz a rosszat. A kegyelem arra tesz képessé benneteket, az Isten kegyelmének gazdagsága, hogy nehéz legyen a rosszat tenni, és könnyű a jót. Ez az Isten kegyelme. Könnyű a jót tenni, mert kegyelemből teszitek a jót, és nehéz a rosszat tenni. Mert annyira át vagytok formálva az Isten képére, annyira az Isten lelke munkálkodik bennetek. Én ezt kívánom nektek, hogy a keresztény élet ne erőlködés legyen, ne erőfeszítés és aztán bukások sorozata. Azok akkor az kegyelem nélküli, vagy csak a kegyelemnek bizonyos eső cseppjeiből élő kereszténység, hanem gazdagon, az Isten kegyelmének felséges gazdagságából éljetek ezután a következendő időkben, ahogy mondja Pál apostol, és mindig tapasztaljátok meg azt, hogy könnyű jót tenni. Ez a kegyelem erre tesz képessé benneteket. Könnyű lesz jót tenni, és nehéz rosszat. Szeretnénk így élni? Van ilyen csoda, van ilyen Istennek erre képessége. Higgyük el, a hitnek ez a csodája fog bennetek munkálkodni. Nem lesz nehéz a jót tenni, nehéz lesz majd a rosszat tenni, a jót pedig az Isten lelke, az Isten szeretete fogja bennetek kimunkálni. Kívánom, hogy ez a gazdagság, a kegyelemnek ez a gazdagsága bővölködjön bennetek. És utolsó gondolatként ezt mondja az apostol, mert az ő alkotása vagyunk, így mondhatnánk, mert az ő műve vagyunk, mert az ő munkája vagytok. teremtetvén általa az Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Milyen érdekes, hogy itt is Isten előre elkészített jó cselekedeteket számotokra. Még ez is megvan tervezve egy hívő ember életében, hogy mit kell jót tennie, nem neki kell kitalálnia. Mi jót tehet az életben, ahogy persze kilépünk az otthonunkból, és emberek közé kerülünk, nem nehéz kitalálni, hogy hol kell jót tenni, ugye? Nem nehéz olyan emberekkel találkozni, akiknek annyi nyomorúságuk van, annyi fájdalmuk van, annyi nehézségük van, annyi problémájuk van. Nem nehéz kitalálni, hogy kiken kell segíteni. Nem kell keresni ugye lámpással, meg nagyítóval azokat az embereket, akiknek segíthetünk. De az Isten mindezt akkor is előre elkészítette számotokra, mert mindenkit nem lehet segíteni. De az Isten most elkészített számotokra egy olyan életutat már előre, hogy ezek a jó cselekedetek előre el vannak készítve a Krisztus Jézusban, és itt sem magatoknak kell valami különleges teljesítményt tenni, hanem Krisztus segít nektek ebben, ahogy Dani is olyan megindítóan elmondtad, hogy milyen jó megfeledkezni magunkról, másoknak tenni valamit. Ez olyan, mintha nem is én tettem volna, hanem Krisztus tette volna. És ebben is látjuk a krisztusi munkát az életünkben. Igen, az az ember is mennyire boldog lehet, aki így meg tud önzetlenül feledkezni magáról, és szeret jót tenni másoknak. Biztos mindannyian ismerjük, hogy milyen érzés ez. Önzetlenül, érdekmentesen jót tenni. Ez a Krisztus Jézusban való jó cselekedet, hogy azokban járjatok. Kívánom nektek, hogy ezeket a gondolatokat gondoljátok végig, hogy elkezdtük ott, onnan, hogy vétkeitekben és bűneitekben holtak voltatok, és eljutottunk oda, hogy megismervén a Krisztus kegyelmét, aki együtt fel életre keltett benneteket a Krisztussal, jó cselekedeteket készített elő, hogy azokban járjatok. És minden mondatban ez a cseng, ez cseng vissza, ezt nagyon szeretném a szívetekre helyezni, együtt a Krisztussal. Együtt a Krisztussal nem nehéz. Ezt kellett volna hangsúlyoznom azoknál a cselekedeteknél is, amikor mondtam, hogy könnyű jót tenni, és nehéz rosszat. Együtt a Krisztussal. Együtt a Krisztussal élni. Ez a szép, ahogy egy férj és feleség, amikor együtt él, immár nem kettő, hanem egy test az. Így kívánom, hogy egy testé váljatok Krisztussal, és egymást erősítve, egymást bátorítva a Krisztusban tudjátok követni az élet örömeit, az élet boldog részét, amit Krisztus előre elkészített számotokra, a jó cselekedeteket, hogy azokban járjatok. És szeretném kérni a gyülekezetet, a keresztény testvéreinket, gyülekezeti tagokat, hogy fogadjátok szeretettel őket, és vegyétek körül őket azzal a szeretettel, ahogy ők is felétek fordulnak, és azt hiszem erről nem is kell beszélni, vagy ezt nem is kell kérni, mert hogy itt látom egy-két órán, itt töltve köztetek, ezzel nincs gond, ezzel nem lesz probléma, de mindannyiunknak szükségünk van a Krisztusban való segítségre és bátorításra. És kívánom, hogy ti magatok is otthon egymással minél többet tudjatok beszélgetni, imádkozni, és együtt tudjatok ezen az úton haladni, együtt tudjátok Krisztus kegyelmét megtapasztalni, és elnyerni az örök életet, amelyre elhivattatok szép vallástétellel. Amen.
1: Új élet Krisztusban. Bolyongtunk a vétkek útvesztőjén, szálltunk a gőg színes felhőjén, tapostuk a bűn rúdsarát, keresve az öröm városát. Két kézzel szórtuk javainkat, hittük, hogy a bűn örömet ad. S mert hajszoltuk a déli bábot, letapostunk sok-sok szép virágot. Este felé elfáradt a lábunk, s egy felperzselt rónán megálltunk. Megfonnyadt ajkunkon az ének, Áltunk a bűn mélyében rébeteg. Elhagytuk az örömréteket. Napunk lehunyt, fényünk kialudt, s nem láttunk sem várost, sem falut. S míg didergő lelkünk remegett, szél kavart fel sötét fellegett, s egy cikázó villám dörrült végig, s fénnyel szórta tele a hegyeket. Mély csend borult a néma tájra, bennünk meghalt a bűn varázsa. Szomjazó lelkünk vágyva vonzott, hogy keressük a kopár dombot. Golgotán könnyebb lett a lelkünk, mert Krisztusnál kegyelmet nyertünk. S míg szívünk a békét kereste, ráhultunk a véres keresztre. Lábunk a bűn útján elfáradt, földre tiport a mély bűnbánat, s könnyeink, a szép harmad gyöngyök, áztatták a véres göröngyöt. És ekkor történt a nagy csoda, széttört rajtunk a bűn iga. Krisztus vére tisztára mosott, és szívünkbe új életet hozott. A régi ember meghalt bennünk, és felderült a kék ég felettünk. Megváltunk, szívünkbe feltámadt, s a gők helyett győzött az alázat. Krisztus elvette a rótruhát, és helyébe hófehér ruhát adott ránk. Sugárzó arccal mosolyogva léptünk a bővízű folyamba, hol a vízhullám eltemetett, szennyett, bűnt, hajótörött életet. Most a lelkünkben tavasz van, szívünkben a hold ezer fényel ragyog, és a nap. Ma új életnek áldott napja van Krisztusban.

Szeretettel köszöntöm is a kedves gyülekezet és a kedves föltámadt testvéreinket, akit Attila temetett. Hát, és föl is támasztott, ugye? Hát a gyülekezet nevében szeretném köszönteni a kedves testvéreinket, és csak egy pár gondolatot mondanom, amely nem lesz hosszú, ígérem. Szeretném felolvasni a János evangéliumából a 15. fejezetből, a 14. verstől a 17. versig részt, amely úgy gondolom, hogy nagyon megszólító, nem csak a keresztelendőknek, hanem mindannyiunk számára. Ez így szól. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cseleszik az ő ura. Titeket pedig barátainak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtolattam néktek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. Így Krisztus arról szól, hogy azt mondja nekik, hogy a 14. verstől, hogy ti az én barátaim vagytok. Azért gondoljunk bele, hogy micsoda hatalmas dolog, hogy az Isten azt mondja az embernek, hogy ti az én barátaim vagytok. Ez nem akármilyen dolog. Nem tudom, tudjuk-e, mi a barátságnak a lényege. Azt mondja, nem mondalak titeket többet szolgáknak, mert a szolga az milyen? Hát a szolga az teszi a dolgát, azt mondta az ura, azt kell cselekedni, igazából nem azonosul az urának az elképzelésével, csak megteszi, mert szolga. Mikor Krisztus azt mondja, hogy most már nem mondalak titeket szolgáknak, hanem barátainak, ez azt akarja kifejezni nekünk, hogy azonosulok veletek, és ti is azonosultok az én vágyaimmal, az én céljaimmal, az én terveimmel, az én érzelmeimmel, az én célkitűzéseimmel. Én azt szeretném, hogy mi ketten, mint két jó barát, együtt munkálkodjunk az emberekért. Most már barátaim vagytok. És azt mondja Krisztus, hogy azért, mert mindazt, amit az én atyától hallottam, tudtulattam néktek. Az Isten beavat az ő terveibe. Nem tudom, mennyire tudjuk ezt fölfogni értelemben, hogy az az Isten, aki a világ mindenségbe kormányozza a csillagokat, aki ma is felhozta ránk a napot, aki ma is fenntartja a földet, fenntartja a napot az égen, aki megadta nekünk azt, hogy ma is élhetünk, és lélegezhetünk, és örülhetünk, és egymást szerethessük, az az Isten azt mondja, hogy én megjelentem mindent néktek, ti az én barátaim vagytok. Így szólít meg minket, mond Isten.

mutatja Jézus Krisztus, hogy nem ti választottatok engem. Ez egy kicsit olyan határozott, kemény kijelentés, nem? Mi az, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket? Hát amíg gondolkoztam ez az igén, az jutott eszembe, hogy hát igen, mi sokszor az ember úgy gondolkozik, hogy hát ha akarom, választom az Istent. Ha akarom, nem választom. Ha akarom, akkor elmegyek templomba. Ha akarok, nem megyek el. Hát végül is én eldöntöm, mit akarok. Biztos, hogy ez így van. Hát a választás nem az Isten kínálja fel nekünk? Hát nem az Isten hozott minket olyan helyzetbe, hogy azt mondja, látod, Dániel Ildikó, választhatsz. De az Isten nem keres meg minket, mint hogy Attila is szólt róla. Mit választanánk? Nem választhatnánk. Akkor ott lennetnénk a sötétbe, és élhetnénk, ahogy Attila mondta, a halottak, temethetnék a halottakat. De az Isten azt mondja, hogy de én megkerestelek benneteket. Én felkínáltam nektek azt a lehetőséget, hogy választhatok engem. Én választottalak először titeket, mert én kerestelek benneteket. Ti nem kerestek engem. Mi emberek, kedves gyülekezet, olyanok vagyunk, hogy mi önmagunktól soha nem keresnénk az Istent. Eszünkbe nem jutna. De az Isten látja ezt, és ő keres minket, és ő felkínálja nekünk azt, hogy választhatjuk. És ezért mondja, hogy én választottalak titeket, én kerestelek benneteket. Mi csak annyi pontunk az Istennek, hogy igen, én elfogadom azt, hogy te kerestél, és én is igen mondok erre a keresésre. És aztán úgy folytatja az igében, hogy ő, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek. Az Isten elhívott benneteket, és azt mondja Krisztus, hogy én megkerestek benneteket, ti választottatok, én is kiválasztottak benneteket, és elmenjetek, de hová? De az Isten kihív minket a világból, hogy ne azonosuljunk a világnak a dolgaival, de aztán hová küld el? Hát visszaküld a világba. De már úgy küld vissza minket, mint egy helyütt mondja Jézus Krisztus, hogy úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Azért küldelek benneteket, hogy azt az igaz ismeretet, azt a tiszta igazságot, azt az örömhírt, amit megismertetek tőlem, azt vigyétek vissza az embereknek, mert ők ezt nem ismerik. Menjetek el, én rendeltelek titeket, hisz ezért választottalak barátaimnak is. Végülis azt a munkát végezzétek velem, amit én is végeztem. Aztán úgy folytatja, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. Hogyan tud az ember valóban növekedni a jellemében, hogy a Bibliában a gyümölcs csak a jellem tulajdonságok. Az ember valóban szedid legyen, valóban értelmes legyen, valóban hűséges legyen, valóban mértékletessé váljon, valóban azokat az erényeket tudja az Isten az ember lelkében formálni, amelyek az embert emberré teszik. És hogyan tudja az Isten az embert legjobban formálni? Ha ti is elmentek és cselekszitek azt, amire elhívtak benneteket. Hát nem munka közben csiszolódik az ember? Nem úgy tudunk mi is meglátni magunkban a hiányosságokat, hogy az ember az emberek között forgalódik. Az Isten nem úgy tud minket is rámutatni hibáinkra, hogy látod, Dániel, látod, hogy ez még hiányosság volt. De amit megláttál másban, te is hiányosságot, az benned is az van, és az Isten szeretné azt kivenni, és szeretne új jelentulásokat adni, hogy az ember valóban az Isten mellett erős legyen, és az Isten mellett megtanuljon valóban szelídnek lenni, értelmesnek lenni, valóban hűségesnek lenni, valóban azt cselekedni, hogy az embernek a jelleme a munka közben csiszolódjon és épüljön. Azt hiszem, hogy könyvből lehet, hogy lehet jellemet tanulni, vagy változni, de csak egy bizonyos fokig. Ha azt nem visszük át a gyakorlatba, akkor hiába olvassuk a Szentírást éjjel-nappal. A gyümölcsök nem hiszem, hogy megteremnek. Azok a jellemtulajdonságok nem fognak épülni bennünk. De a Krisztus minket elhívott, elküld az emberek közé, hogy épüljön a mi jellemünk és növekedjünk. És azt mondja, hogy ha ez a jellem meg is marad, úgy mondja, hogy a ti gyümölcsötök megmaradjon, ha valóban mi ebbe állhatatosak vagyunk és szilárdak, és nem fordulunk vissza, azt mondja, akkor kérhettek akármit az atyától, én megadom néktek. És az ember, hogyha ilyen a jellem, akkor mit is kér az atyától? Magának kér valami nagy gazdagságot, vagy valamilyen biztonságot, vagy nem tudom milyen jólétet, vagy ami számára vajon kedves. Azt hiszem, hogy aki megismerte az Istent, és azt mondja, hogy az Isten Krisztus az én barátom, az tudja, hogy mit is kell kérni az Istentől, ami tartósá teszi benne ezt a jellem tulajdonságot, és még közelebb tudja vinni az Istentől. Akkor valóban az Isten lelke tudja az ember lelkét készíteni, hogy azt kér az Istentől, ami az ő számára is épülésére van, és a mások áldására is válik. Akkor már nem önző célokra kér az ember az Istennek az áldását. Hisz ti is tudjátok, ismertek már régebben a Szentírás, hogy hisz azért küzdünk, hogy az ember tényleg úgy tudjon élni, hogy a másoknak a javára

hogy a mások áldás is mindazt, amit az Isten ad nekünk, képességet, talentumot, időt, egészséget, ezt az Isten azért adja, hogy mások javára és mások áldására tudjuk fordítani. Aztán úgy folytatja a 17. versben, ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. Úgy, mint hogy Krisztus így aláhúzna, amit így eddig mondott, nem? Hogy ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. De kicsit úgy, mintha nem lenne köze az előbb elmondottakhoz. Hát mi is a jellemépülésnek a fő célja? Mi is az a cél, hogy mi tényleg elmenjünk és munkálkodjunk? Egyszerűen azt mondja, hogy növekedjünk a szeretetben. Lehet lelketlen is jó cselekedni. De valamilyen számításból, hogy Pál apostol mondja, hogy hát a testemet tűzre adhatom, a vagyonomat is mind adhatom, feléthetetem, de azt mondja, de ha szeretet nincsen bennem, akkor semmi hasznom abból. Isten azt szeretne, hogy tényleg az ember érdek nélkül, teljes szívéből, teljes lelkéből cselekedje a jót, mert tudja, hogy ezáltal növekszik benne a szeretet, és csak így lehet embereket szeretni. Embereket nem lehet szeretni, hogy most, hát most én úgy érzem, hogy most nekem te szimpatikus vagy, hát most segítek, de ha nem vagy, akkor nem segítek. Isten szilárd elveket akar az emberbe belevésni, szilárd jellemi tulajdonságokat, hogy azok mindig helyén legyenek. És azt mondja, ennek a vége az, hogy egymást szeressétek. Én azt kívánom Dániel nektek és magunknak is, hogy egymást is szeressétek. Ugye? Szeressétek a gyülekezetet, szeressétek a testvéreteket, és szeressetek minden embert, akivel csak találkoztatok, ami azt akar, hogy minden embernek tudjunk bizonyságot tenni a Krisztusról. Hogy az ember ne számításból, ne valamilyen félelemből, ne valami érdekből, hanem tényleg egyenesen, őszintén, tisztán, ahogy az Isten is minket elhívott, úgy tudjuk szeretni egymást, úgy tudjuk szeretni felebarátainkat, és végül Isten azt szeretné, hogy ez a szeretet örökre megmaradjon bennünk is, és mindazokban, akik elfogadták az ő szavát. Kívánom, hogy a jó Isten munkája ez bennetek, és mindnyájukban munkája, hogy Krisztusnak valóban a baráti legyünk, és élni tudjuk azt az életet, amely Krisztus elhívott minket ebbe az életbe. Úgy legyen.

Most pedig akkor nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk közösen Márk evangéliuma 13. fejezetéből a 33. verset. Márk evangéliuma 13. fejezetéből olvasom a 33. verset. Így hangzik. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Azt hiszem, ismert számunkra, hogy mire utal itt az ige, amikor azt mondja, hogy nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Ugye Jézus Krisztus dicsőséges megjelenésére, visszajövetelére vonatkozik ez, és Isten végidőben élő hívő népének szól ez a felhívás, akik Jézus visszajövetele közelében élnek, hogy ez a három dolog jellemezze őket. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Rögtön szeretném megjegyezni, hogy az a szó, amit így fordít a Bibliánk, hogy vigyázzatok, az eredeti szövegben virrasszatok, legyetek ébren. Tehát egész pontosan így határozhatnánk meg, figyeljetek, virrasszatok, legyetek ébren és imádkozzatok. Nagyon érdekes mellé állítani ennek az igének azt, amit Jézus a széles tömegökről mondott, amelyeket Jézus eljövetelt, az fog jellemezni az ő kijelentése szerint, hogy nem vesznek észre semmit. Igaz, hogy Jézus emellett arról is beszélt, hogy sokan lesznek majd, akik elhalnak a félelem miatt és azok várása miatt, amelyek a föld kerekségére következnek. De ez leginkább csak a legvégső eseményekben lesz jellemző. Igaz, hogy többen aggódnak, észrevesznek dolgokat előtte is, de nem vonják le azt a következtetést, és nem értékelik ezt olyan súlyosan, hogy ez az emberi történelem végső válságának a jele, és Jézus közeli megjelenése az, amit ezek hirdetnek. Tehát Jézus szava szerint egy éles különbségnek kell megmutatkozni az ő eljövetele előtt. Míg emberek tömegeire ez jellemző, hogy nem vesznek észre semmit, addig Isten népét egy egészen más magatartás jellemezze. Az, hogy figyelnek, virrasztanak és imádkoznak. Mint akik nagyon pontosan tudják, hogy mi mit jelent, és hogy milyen értékes minden perc, és hogy mi a helyes magatartás minden egyes mozzanatnál, ahogyan az idő és halad előre, és az események bontakoznak ki. Én szeretném, ha ma délelőtt erről a három, illetve felhívásról, illetve a hármas felhívásról beszélnénk, egyenként mindegyikről, hogy figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Az elsővel kapcsolatban, hogy figyeljetek, szeretnék arra rámutatni, hogy ez nem csupán annyit jelent, hogy figyeljük az eseményeket, figyeljük a híreket, hanem azt jelenti, hogy egyik szemünk a bibliai kijelentéseken, a Bibliának azokon a profétikus kijelentésein, amelyek erre az időre szólnak, és a másik a kibontakozó eseményeken. Rendkívül fontos, hogy a figyeljetek szón mind a kettőt értsük. Így figyeljünk, még egyszer mondom, az egyik szemünk az isteni kijelentéseken, a másik szemünk a körülöttünk zajló eseményeken. Ugyanis, ha csak az eseményeket figyeljük, vagy csak a hírekre felé fordítjuk a figyelmünket, akkor esetleg tévesen fogjuk értelmezni azt, ami körülöttünk zajlik. Nem tudjuk megragadni azoknak az igazi lényegét. Másrészt pedig a Bibliában található számos profétikus kijelentést, amelyek erre az időre vonatkoznak, pontosan a beteljesedés idején értjük meg egészen pontosan és világosan. Tehát, hogyha az egyik szemünk mindig az isteni kijelentéseken van, akkor ezeket sokkal mélyebben és sokkal gazdagabban értjük meg a beteljesedés idején, mint ahogyan ezt bármikor eddig tettük. Az idők jeleinek, az úgynevezett idők jeleinek, tehát, hogy ezekre figyeljünk, nem csupán annyi a haszna vagy annyi a jelentősége, hogy jól tájékozódjunk, hogy vajon Jézus eljövetele mennyire van közel hozzánk, hanem döntő a hit építő erejük. Ugye így mondta Jézus, ezeket most mondtam meg néktek, mielőtt meglenne, hogy amikor majd meglesz, higgyetek.
Ez azt jelenti, hogy ha valóban az egyik szemünkkel állandóan figyelünk az előre adott isteni kijelentésekre, és azután látjuk azoknak a beteljesedését, akkor végül ez egy olyan megdönthetetlen meggyőződéshez vezet bennünket, hogy egyetlen kőszikla van ezen a világon, az Isten beszéde, és hogy az Isten beszédéből semmi nem eshet el, egy kicsinyi részlet sem, hanem minden pontosan beteljesedik. Tehát megtanuljuk nagyon mélyen tisztelni az Isten beszédét, megtanuljuk annak minden részletét és minden szavát igen komolyan venni, hogyha valóban figyelünk, és a beteljesedő idők jelei ezeket a hitépítő ereinket kifejthetik. De azt hiszem, mindnyájan tudjuk, hogy Jézus mivel kapcsolatban beszélt az idők jeleiről, a híres hasonlatára ugye emlékszünk, hogy figyeljük meg a fügefát és bármely fákat tavasszal, amikor azok rügyeznek és levelezni kezdenek, akkor ebből tudunk következtetni arra, hogy milyen közel van a nyár. És azt mondta Jézus, ti is, amikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. És milyen idők jelei azok, amelyek ma a legfeltűnőbbek és a legjellemzőbbek? Nagyon sok mindenről beszélhetnénk, én most csak két döntő jelenségre szeretném a figyelmet irányítani, és azután majd főleg arról szólni, hogy a proféciák fényében hogyan értelmezhetjük ezeket. Az egyik nagyon jellemző jelenség az ökológiai válság, amiről mindig többet és mindig erőteljesebbet hallunk. Azt hiszem, hogy többen értesültünk arról, hogy készült egy nevezetes tanulmány, az amerikai Pentagon, a hadügy készítette ezt, és pedig ezen a címen a hirtelen klímaváltozás forgatókönyve és annak hatása az Amerikai Egyesült Államok nemzetbiztonságára. Nagyon híres lett ez a jelentés, sokat lehetett róla hallani, a főszerkesztőjéről Marshall programnak is nevezi. A lényege az, hogy már azt is lehetségesnek mondja, hogy esetleg 2010-ben már egészen drámai változások következnek be, és ugye ez nem valamiféle jósolgatás vagy töprengés, ez egy konkrét jelentés és konkrét terveket épít erre. Meghagyja lehetőségét, hogy lehet, hogy későbbre marad az események, illetve a jelenségek hatásának az összegeződése, de már akár 2010-ben is bekövetkezhet, állapítja meg a jelentés. És végül arra mutat rá, hogy három dolog lesz a legfontosabb, az energia, a víz és az élelem. És ezeknek olyan mértékű megfogyatkozásra várható a drámai klímaváltozásnak a következtében, hogy végül a túlélés válik egy döntő tényezővé, és tulajdonképpen azért egy hadügyminisztérium részéről készített nemzetbiztonsági jelentés foglalkozik ezzel, mert azt vallja, hogy akár háborúk törhetnek ki, súlyos háborúk a túlélési versenyben, hogy a megmaradó energia, víz és élelem készletek kibirtokolja, mert ezt mindig tudjuk, hogy a túlélésért való küzdelem az valami drámai dolog. A bibliai proféciák fényében úgy látjuk, hogy ezek a jelenségek valóban komolyak, de van egy hatalmas vigasztalásunk, amit tényleg csak a Szentírásból tudhatunk meg. Amikor Jelenések könyve 7. fejezetében azt olvastuk, hogy Isten parancsot ad angyalainak, hogy tartsák vissza a szeletet, hogy a szél ne fújjon se az élő fára, se a tengerre. Ugye milyen különös jelentést kap ez? És ezért mondom, hogy mindig akkor értjük meg jobban a bibliai proféciákat, amikor már a beteljesedésük egészen kibontakozik. Emlékszem rá, hogy a II. Világháború után arról beszélgettünk sokszor egymás között, hogy talán az atomháborúnak a rémképe jelenik meg, mert hiszen az ugye élő fákat és mindent megsemmisít. Ma sokkal jobban értjük, hogy egy olyan ökológiai válság, mint egy időzített bomba bontakozik ki a mi földünk történelmében, hogy nagyon jól megértjük, hogy az Isten angyalai láthatatlanul munkálkodnak, hogy ami a tengert és az élő fákat és az egész természet megsemmisítését fenyegeti, azt az Isten ezt a folyamatot lassítja, visszafogja, fékezi. Ez az, amivel földi emberek nem számolnak, mert az Isten azt akarja, hogy némelyek, illetve hogy el ne vesztenek, hanem,
bár csak mindenki megtérésre jutna, és mindenki esélyt kapjon még egy végső nagy evangélium hirdetés által a végső válság előtt. Ugyancsak emlékezetes Jézus ígérete, amikor azt mondta, hogy amíg a föld lészen, de ebben az is benne volt, hogy a föld nem lészen örökké, és egyszer csak kritikussá válik az, hogy meddig lészen a föld, de azt mondtam, eddig a föld lészen vetés és aratás, tél és nyár meg nem szűnnek. Ami nem azért van, mert ez magától így lenne, hanem mert az Isten visszaéléseket mérséklő, kilengéseket mérséklő tevékenysége a háttérben munkálkodik, hogy ezeket az eseményeket fékezze. A másik nagyon markáns jelenség, ami szintén foglalkoztat embereket széles körben, noha nem vonják le belőle azt a következtetést, amire a bibliai proféciák mutatnak, ez pedig ugye az erőszaknak a széles körű elterjedése, akár a hétköznapié, ami szintén döbbenetes. Ugye a tegnapi újságokban sokan láthattak valakit, aki egy ilyen borzalmas holttest fölött ott mosolyog, egy katonanő. Ezzel most nem azzal akarok foglalkozni ennek a politikai hátterével, abszolút nem, hanem csak azon, hogy a ma embere annyira hozzászokott a kegyetlenséghez, az erőszakhoz, a borzalomhoz, hogy tulajdonképpen semmi se rendül meg. Van egy kedves ismerősöm Amerikában, egy magyar hölgy, a fia Chicagóban rendőrségi gyilkossági szakértő, és azt mondta az édesanyjának, így mesélte nekem az édesanyja, hogy anyu, ebben az a legszörnyűbb, hogy én már semmi se tudok megrendülni. És ha arra gondolunk, hogy mennyi erőszakot néz végig egy ember, ha nem közvetlenül élőben, akkor a média közvetítésével, akkor azt mondhatjuk, hogy a mi korunk embere valami iszonyatosan hozzászokik az erőszakhoz, és az, hogy embert, emberi életet tisztelni, vagy együtt érezni az emberi szenvedéssel, ezek teljesen kivesző tulajdonságok, és ez tényleg rémisztő. Én emlékszem rá, még középiskolás koromban, ugye milyen naív volt az ember, mikor ugye tanultunk ugye római civilizációról, és hogy hát a nép szórakozása, a gladiátor játékok, meg ugye az erőszak látványa a cirkuszban, akkor magamban azt mondtam, hát igen, nem is maradhat fönn sokáig egy olyan civilizáció, melynek ez a szórakozása. És akkor az embernek most eszébe jut, hogy meddig maradhat fenn az az emberi civilizáció, amelynek a fő szórakozásává lett az erőszak és a kegyetlenség, és ennek a végtelen fokozása, mert mindig több és mindig nagyobb adag kell az izgalomból és a borzalomból, és még egy Jézus film is csak akkor kelentő, hogyha azt is a korunk igényeihez igazítjuk, és addig fokozzuk benne a borzalmat, a horror filmet csinálunk belőle, hogy az embereknek az izgalmas és az új utáni már nagyon magasra emelt mércéjét kielégítse, illetve hát az érdeklődésüket föl tudja kelteni. Tehát ezek döbbenetes jelenségek, és ugye nagyon jól tudjuk, hogy ebben a nemzetközi szintű erőszaknak a terjedésében, mint egy katalizátorként működik az iszlám, és a Biblia fényében, arra gondolok, amit Jelenések könyve 9. fejezete mond az iszlámnak a keletkezéséről, az eredetéről, nagyon sok mindent megérthetünk. Ugye valamikor Isten figyelmeztetésül megengedte ennek a hatalomnak a kibontakozását, még ugye a középkorban, amikor az volt a jelszava ennek a hatalomnak, hogy a bálványimádó és hitetlen kereszténységet hívővé kell tenni és erkölcsre tanítani, és milyen különös, hogy a 21. században visszaköszön ez. Ugye hát, ahol emberek ekkora fanatizmusra képesek, az öngyilkos merényletekre és egyebekre, ott valami roppant erős hit dolgozik. Ugye épp a közelmúltban olvastam, hogy Osama Bin Laden komolyan hiszi, hogy a nyugatot meg lehet hódítani, és igaz hitre lehet téríteni, és erkölcsre tanítani ezt a féktelmű, önző és elfajult nyugati emberiséget. Egy borzalmas dráma ez tulajdonképpen, és ez katalizálja az erőszakot a világban. Nagyon kiváló eszköz erre, hogy ezt elérje. És mi tökéletesen felismerjük benne azt, amit Jézus mondott, amikor ezt mondta,
hogy az ő eljövetele előtti világ hasonló lesz a Noé napjaihoz, amiről pedig ez a jelentés szól, és látta Isten, hogy betelt a föld erőszakkal. Emlékszem, amikor a szeptember 11-i események voltak, ugye pár évvel ezelőtt, akkor valaki azt mondta, a világ már sose lesz többet olyan, mint azelőtt volt. De akkor még nem értettük, mindenki érezte, hogy ez valami egészen rendkívüli, vagy valami egészen új dolognak a nyitánya, de hogy milyen vonatkozásban. És most értjük meg, hogy ez is egy kiváló katalizáló eszköz volt ahhoz, hogy amit beteljesedjék, amit Jézus mondott, hogy betelik a föld erőszakkal. Tehát ezek azok a bizonyos idők jelei, amelyet még egyszer mondom, sokan nem, valamit mindenki érzékel, de nem vonják le belőle azokat a következtetéseket. De minden esetre ezek idők jelei, és mi hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az advent mozgalom, amelyben mindig, ugye hiszen Krisztus eljövetelét várja magától értetődően, mindig, hát nagyon központi fogalom volt ez, hogy idők jelei, mi gyülekezeti lapunknak is ez a neve, hogy idők jelei, meg világszerte sok advent mozgalomhoz tartozó folyóiratnak ez a neve. Mi hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ezt a kifejezést manapság csak mi emlegetjük gyakran. Én most szeretnék felolvasni két sort, előre megmondom, hogy nem az advent mozgalomhoz tartozó dokumentumból való, de figyeljük csak meg, ahogy elolvasom, hogy ha nem mondtam volna meg, hogy nem onnét való, mindenki azt mondta, biztos valami közösségünk a belül dokumentumból származik. Olvasok csak két sort. Így hangzik, ezt a dokumentumot kiinduló pontnak vegyük azon események fölötti gondolkodás számára, amelyben élünk. Az a célja, hogy ösztönözzünk egy párbeszédet annak érdekében, hogy egymást segítsük az idők jeleinek olvasásában. Hát nem hagyom találgatásra, megmondom, ez egy római katolikus dokumentumból való, ez évi, a 2004-es szent évre kiadott dokumentum. A 2000-es szent év az sokkal nagyobb hangsúlyt kapott, ez nem kap akkora hangsúlyt, de ez is szent év, a 2004-es is. Nyissuk meg szívünket, az a cím ennek a dokumentumnak. És ennek az összefoglalásában olvashatjuk, hogy ez a dokumentum arra szolgál, hogy ösztönözzön minket arra, hogy egymást segítsük az idők jeleinek az olvasásában. Akkor feltenném azt a kérdést, de tehát az idők jeleiről nem csak mi beszélünk, ezt szögezzük le. De akkor tegyük fel ezt a kérdést, egyformán olvassuk az idők jeleit. Szeretném, ha megértenénk, hogy az idők jeleinek az olvasata ma nagyon eltér egymástól. És rögtön feltenném azt a kérdést, hogy a római katolikus egyház, és nem csak a római katolikus egyház, hanem korunk kereszténysége, nyugodtan mondhatjuk így, annak a döntő tömegei, hogyan értelmezik ma az idők jeleit. Az ő olvasatukban ezek a rendkívüli történelmi jelenségek, ökológiai válság, erőszak elhatalmazkodása, és mindaz, ami ezekkel jár, ezek az idők jelei mire mutatnak, mit jeleznek ezek a jelek? Szeretnék két dokumentumból röviden idézni. Az egyik második János Pál pápának az egyik nyilvános kihallgatáson elhangzott nyilatkozata egy évvel ezelőttről, 2003. április 2. Így olvasom, szó szerint idézett. A hívőknek biztosnak kell lenniük abban, hogy a történelem nem a végzet, a káosz vagy az elnyomó erők hatalmában áll. Az utolsó szó az igazságos és erős Istent illeti meg, aki egy új világot, a szabadság és a megmenekülés korszakát teremti meg. Frissebbet olvasok, egészen frisset. Most húsvétkor, ebben az évben, csak a következetesség miatt olvastam a tavalyit is, most húsvétkor megint szó szerinti idézett II. János Pál pápa imádságából. Segíts bennünket, hogy szakadatlanul dolgozhassunk azért az igazságosabb és egyesült világért, amelyet feltámadásoddal útnak indítottál. Tehát egy igazságosabb és egyesült világ, amelyet Krisztus a feltámadásával útnak indított. Szeretnék még egy nagyon érdekes dokumentumból idézni. Az Európai Unió preambulumában, a bevezetésébe található egy mondat, amire nincs mindenkinek vájt füle, hogy ez mit jelent. De hadd olvassam ezt a mondatot. Szó szerint idézek.
A sokszínűségében egyesült Európa a legjobb esélyt kínálja népei számára annak a nagyszerű vállalkozásnak a megvalósítására, amelynek révén a térség, minden egyes ember jogainak tiszteletben tartása mellett, valamint az eljövendő nemzedékekért és a föld jövőjéért viselt felelőssége tudatában az emberiség reményének kiváltságos terévé válik. Hát ez egy olyan szép, hosszú körmondat, sok minden van benne, szokványos dolgok volt, de a végén, hogy az Európai Unió az emberiség reményének a kiváltságos terévé válik, ennek nagyon komoly jelentése van, és hadd ne értelmezzem én, hanem elolvasom, hogy ez a nagyon is befolyásos szerző, egy híres római katolikus teológus hogyan értelmezi a preambulumnak ezt a részét, amely kétségtelen vallásos oldalról inspiráció onnét származott, hogy ezt belefoglaltassék a preambulumba. Ezt írja. A preambulum nem ad ugyan pontosabb meghatározást, de ez az Európa Projektum lényegi alkotó része. Amikor ezt szöveget olvassuk, keresztény hitünk eszünkbe juttatja Jézus kezdeti üzenetét. Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumnak. Meggyőződésünk, hogy az emberiség reménye, amelyről a preambulum beszél, Isten országa, az ország eljövetele és közelsége. Tehát kimondja, hogy az emberiség reménye, ami most először itt az a vágy, hogy az Európai Unióban jelenjék meg, az tulajdonképpen az Isten országa, az elközelített Isten országa, de ezt az Isten országát mindnyájan értjük, hogy hogyan érti, az előzőkből is világos, de egy igazságosabb és jobb világ itt a Földön. Idézhetném, hogy mennyire egyértelmű az összhang, az Amerikai Egyesült Államokban, onnét pedig protestáns vallásos oldalról, az úgynevezett vallásos jobboldal oldaláról, ugye, amely erős ideológiai hátterként szolgál a jelenlegi amerikai elnök és az jelenlegi amerikai vezetés mögött. Ott ugyancsak ezek a szólamok jelennek meg, majdnem pontosan ugyanezekkel a szavakkal, az újévi üzenetből idézek, az amerikai külügyminiszter Powell tolmácsolta Bush elnök újévi üzenetét, és ebből idézek egy kis részletet. George Bush elnöknek határozott elképzelése van egy jobb világról, és arról, hogy hogyan válhat ez valósággá. Ez először 2002. szeptemberében az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiájában fogalmazódott meg. Nagyon jól emlékszem erre, hogy mi volt ebben, szó szerint így hangzott a mondat. Az Amerikai Egyesült Államok soha nem látott, mások által nem közelített erőhöz és befolyáshoz jutott a világban. Ezt azonban nem öncélúan kívánja felhasználni, hanem arra, hogy egy nem csupán biztonságos, hanem jobb világot építsen fel. Ha mi világunk állapotára gondolunk, akkor azt láthatjuk, hogy ezek nagyon komoly ambíciók és nagyon komoly biztatások, ugye ezen a háttéren, hogy itt egy nem csupán biztonságosabb, de jobb világ, egy igazságos világ. Még idézhettem volna az Egyházak Világtanácsa elnökének a legutóbbi elnöki beszédéből, aki azt írja, hogy a kereszténységnek el kell köteleznie magát egy egyértelmű jövőkép mellett, amely egy igazságos kormányzatot és egy teljesen új minőségű világot fog megjeleníteni. Hát ilyen háttéren azt mondhatjuk, hogy ezek igen merész ambíciók. És most feltennék egy kérdést. Ha arra gondolunk, hogy a bibliai proféciák alapján hogyan olvassuk az idők jeleit, ugye a bibliai jövendőlések szerint ezek az idők jelei egy dolgot jeleznek, amit így összegez a Szentírás, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, avagy a végső isteni közbeavatkozásnak az ideje. És itt van egy másik értelmezés, amely azt mondja, ezek az idők jelei arra mutatnak, hogy az igazságos, nem csupán biztonságos, de igazságos és jobb világ megteremtése, a földi Isten országa létrehozásának az ideje jött el. Melyik biblia ige jut erről eszünkbe? Ezekről az idézetekről, amelyeket végigolvastam, azt hiszem kórusba tudnánk mondani.
Azt, hogy amikor azt mondják békesség és biztonság, akkor hirtelen jön a veszedelem, és semmiképpen meg nem menekednek. Hadd tegyem hozzá, hogy a hirtelen szó mire vonatkozik. Arra, hogy igazából nem ezek az emberi erőfeszítések tudják féken tartani akár az ökológiai válságot, akár az erőszak elhatalmasodását, hanem ezeket valójában a szeleket féken tartó isteni erők végzi. És ha egyszer ezek megtüntetik a munkájukat, mint ahogy erről a jövendőlés szól, hogy amikor Krisztus befejezi közben járó szolgáltat az emberét, akkor egy rövid időre szabadon engedi ezeket a szeleket, közvetlen az ő megjelenés előtt, akkor hirtelen és drámai áltozás áll be ebben az egészben. Tehát akkor az idők jeleinek két különböző olvasatát így lehet egymás mellé állítani. Az egyik olvasata az, hogy féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és készülj Istened elé. A másik olvasata pedig így hangzik, béke és biztonság nem jön ti rátok veszedelem, most érkezett el egy jobb világ megteremtésének az ideje. Szeretném megkérdezni, emberek melyiket hallgatják szerintünk szívesebben, melyiket kellemesebb hallgatni, melyiket jobb elhinni. Azt hiszem, nem nehéz a kérdésre választani, hogy melyik lesz a népszerű, melyikre lesznek emberek fogékonyak, minél hangosabban és minél meggyőzőbben hangzik. Egy következő kérdés, amit szeretnék feltenni, mi által remélnek az emberek egy jobb, illetve mindezek az ígéretek, mire alapozva ígérik azt, hogy nem csak biztonságosabb, de jobb világ, de igazságos kormányzat, de valóban az Isten országa megjelenése a Földön. Nagyon röviden így foglalhatjuk össze, azt mondják, egy új világrendnek, egy új társadalomnak kell létrejönni. És ezt a következőképpen határozzák meg, úgyhogy le kell bontani az állam és az egyház közötti választalat, és egyszerűen vallás erkölcsi alapra kell építeni az államoknak a törvényhozását. Tehát ami megcélzott, az a törvényhozás. Ehhez le kell bontani az állam és az egyház közötti választalat, és egyszerűen a vallás erkölcsi törvényeket azt állami törvényeké kell tenni, és így kell szilárdan vallás erkölcsi alapra helyezni az új társadalmakat. Ez nagyon-nagyon egyértelműen derül ki mindezekből a programokból, hogy ez milyen konkrétan itt van a kapuban, és hogy a különböző egyházak, de legfőképpen a kereszténység hatalmas tömbje mennyire felismerte, hogy ez az idők jele az egyházak térnyerésének, az egyházi hatalom régi fénye visszaszerzésének a lehetősége. Azzal kapcsolatban szeretnék olvasni két idézetet. Nem mondom honnét, akit érdekel, majd megmondom, hogy most nem a nevek a fontosak is. Inkább csak szeretném olvasni magát a lényeget, így olvasom. Ezt állapítja meg egy nagyon éles szemmel figyelő szerző. Úgy látom, hogy az ellenreformáció óta nem volt Európában ilyen alkalom belenyomulni a világi hatalomba. Egy másik részlet, abszolút Bibliától független, vagy a Biblia jövendőlésektől független, csak egy éles szemű valakinek a megfigyelése. Az a cél, hogy az egyház szabja meg a világi törvényt is. Ebben a talajvesztett, fölbojdult, értékzavarral küszködő Európában a tömegek stabilitás, biztonság és biztos lelki kapaszkodó utáni vágya miért ne emelhetné be az unió törvényhozásába a római katolikus egyház fundamentalizmusát? A kereszténység a krisztusi tanokról, már tudnélik arról beszél, hogy Krisztus eredetileg az állam és az egyház szétválasztása mellett szólt, mikor azt mondta, adjátok meg az Istennek, ami az Isteni, és a császárnak, ami a császári. Azt mondja, e krisztusi tanoktól a kereszténység alapvetően akkor feledkezett meg, amikor Nagy Konstantin államvallássá emelte. Azóta a Vatikán szüntelenül arra törekszik, hogy ellenőrizze a világi hatalmat. Most, hogy létrejön az Európai Unió, ez a küzdelem uniós, sőt globális méretűvé nő. Tehát uniós, sőt globális méretűvé nő ez a küzdelem, hogy ellenőrizni a világi hatalmat, és a mértékké tenni az egyházi törvényeket. Ezért olyan nagyon fontos az a küzdelem, amely folyik az Európai Uniónak az alkotmánya körül, és tudjuk, hogy nagyon sokan bizakodnak, hogy júniusban, május végén vagyunk, hogy júniusban
az unió jelenlegi törvény tervezetét esetleg még némi módosítása, de sikerül elfogadtatni. És ebben nem csak az a nagyon kritikus, hogy az úgynevezett preambulumába, tehát a bevezetésebe belekerül-e az Európa keresztény gyökereire való hivatkozás, ugye az utolsó változatban most nincs benne, de a harc még mindig folyik azért, hogy belekerüljön. Hogy mennyire fontosnak tartják ezt egyesek, itt csak egész röviden utalok rá, hogy egy nagyon nevezetes mai katolikus teológus, Johann Baptist Metz, egy levelet írt a Németország külügyminiszterének és minden németországi méltóságnak, ahol azt javasolta, hogy jó, hát a jelenlegi tervezet, alkotmány tervezetben ugye csak az van, hogy vallási és humanista gyökerei Európának, ő csak egy kicsi módosítást kér, hogy gondolatjelbe a vallási mögé kerüljön bele az, hogy zsidó keresztény. Mert hivatkozik arra, hogy így túl homályos, hogy vallási és humanista. És nagyon okosan érvel azt írja, hogy hát ugye egy milyen jót tesz, ha egy Németország elkötelezi magát, ugye egy náci múltú Németország, hogy zsidó és keresztény. És hát ugye nagyon jól, nagyon ügyesen alátámasztja ezt az érvelést. Tehát a küzdelem még mindig folyik ezért. És ennek nagyon-nagyon komoly tétje van, mert az alkotmány az eszmei alapja minden további törvényhozásnak, amely folyamatosan tovább fejlődik. De van ennél még egy kritikusabb pontja is az európai alkotmánynak, az a bizonyos 51. paragrafus. Az az 51. paragrafus, amelyik pedig azt mondja, hogy intézményesített kapcsolat van az Európai Unió intézményei és az egyházak között. Ez egy döbbenetes kifejezés, ez az intézményesített kapcsolat. Ez tulajdonképpen nem papírforma szerint, de gyakorlatilag az állam és egyház szétválasztásának az átfúzása. Mert ez a fogalom sokat mondó, intézményesített kapcsolat az Európai Unió intézményei, egész adminisztrációja és az egyházak között. Egy néhány sort szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni. Itt sem az az érdekes, hogy ki mondta, ennek a témának nagyon komoly szakértője nyilatkozott, aki közvetlen tapasztalatokat szerzett erről, és ezt mondja. Ha összefolyik az egyházi és a világi állami politika, akkor bármi megtörténhet. Az egyházi politika átideologizálhatja az államot, és fordítva előfordulhat, hogy az állam jogot formál arra, hogy gondolatrendőrség módján beleavatkozzék az emberek vallási életébe. Az európai alkotmány alapja lesz a tovább épülő európai jogrendnek. Ez a folyamat állandóan mozgásban lévő folyamat. Nem tudom elképzelni, mit jelent az intézményes együttműködés akkor, mármint az egyházak és az Európai Unió adminisztrációja között, amikor a civil szervezetekkel pusztán az együttműködés kötelezettségét írja elő az alkotmány. Úgy érzem, hogy ebbe az intézményes együttműködésbe túl sok mindent bele lehet burkolni. És később ezt írja, ha a vallásból közügy lesz, akkor megjelenik az az árnyék, amitől akár félni is lehet. De teljesen a bibliai proféciákkal összecsengve mondja ezt, hiszen a Szentírásból mit tudunk? Jelenések könyve 18. fejezete azt mondja, hogy a végidő nagy egyházi szövetsége ezt fogja mondani, nem vagyok többé özvegy, ülök, mint királyné asszony, és semmi gyászt nem látok. Ugye nyilvánvaló, hogy az egyházak akkor lettek özvegyekké, amikor a trón és az oltár szövetsége megszűnt. De a bibliai kijelentések szerint Jézus eljövetelt, megint ezt fogják mondani, nem vagyok többé özvegy, semmi gyászt nem látok, és ülök, mint királyné asszony. Nagyon kifejező, nagyon tömör és nagyon világos jövendőlés. És hadd említsem azt, hogy ugyanez a folyamat az Amerikai Egyesült Államokban is hatalmas léptekkel halad előre. Ott pedig a protestáns oldalról, a protestáns vallásos jobboldal oldaláról biztosan hallottunk el, hogy 10 parancsolat kifüggesztése bíróságokon, és tudjuk, mi ennek a jelentése. A kerüljön bele a világi törvényhozásba egy az egybe a vallás erkölcsi elgondolások, a vallási törvények legyenek állami törvényre, és így teremtsünk rendet.
És nem látják emberek, hogy ez mennyire fenyegeti a lelkiismeret és a vallásszabadságot, a legértékesebb és legfontosabb emberi jogot az élet joga után. És hadd tegyem föl hozzá még azt a kérdést is, hogy vajon a világi hatalmak miért fogékonyak most erre az egyházi segédletre, vagy az egyházi támasznak a felkínálására. Azért olyan nagyon fogékonyak rá, mert a globalizáció folyamata ellenállhatatlanul halad előre, mert egyszerűen nem találnak más utat a problémák megoldására vagy mérséklésére, viszont gondoljuk meg, hogy ezt a sok nemzetiségű, végletekig individualizálódott egyéni szabadság,

a különböző nemzetek úgy nem egyesülnek egymással, mint a vas a cserépel, másrészt pedig jelenti az egyházi és az állami elemet, ez is vas és cserép, amelyeket ötvözni nagyon kritikus, mert rögtön föllángol az a kérdés, hogy ki a nagyobb. Hogy a világi hatalom úgy gondolja, hogy neki az egyházi hatalom segítés, és erkölcsi és ideológiai támasztékot nyújt, az egyházi hatalom pedig úgy gondolja, hogy mint szellemileg és lelkileg magasabb rendűnek nekik kell megszabni az irányelveket és a normákat és a felsőbb irányító hatalommá válni. A hatalmi harc kirobbanása mindig csak időkérdése az egyházi és a világi hatalom között, amennyiben az egyház is hatalmi ambíciókkal él. És földi Isten országát akar teremteni itt a földön. Tehát a Szentírás jövendőléseiből azt tudjuk meg, hogy végül is egyfajta új vallásosságot, amit ugye a Szentírás így jellemez, hogy a Babilon bora, ezt összeötvöző, cementező erőnek akarják felhasználni a globalizációnak a folyamatában. Idézhetném szó szerint, csak az időnk rövidsége miatt csak tömören mondom, hogy az Egyházak Világtanácsa jelenlegi elnökét, így hívják, hogy első Aram, egy libanoni ortodox főpap, és az ő jelentését olvastam, amiben a következőket írja. Azt írja, hogy így szó szerint néven nevezi, hogy a globalizálódó világnak erkölcsi alapot adni, ez az egyházak feladata ma. És megjelenik egy nagyon különleges új fogalom, illetve két fogalom is. Az egyik fogalom az, hogy a kereszténységnek ma holisztikus teológiát kell művelni. Ugye már hallottunk holisztikus orvoslásról, itt holisztikus teológiáról van szó, ami azt jelenti, hogy a nem keresztény vallásokban is keresni kell a rejtett Krisztust. Teljesen nyíltan kimondja, hogy a keresztény misszió többé nem szabad úgy értelmezni, hogy más vallások híveiből keresztényé tenni, hanem a rejtett Krisztust, a rejtett krisztusi értékeket kell keresni más vallásokban, és még egy fogalom, amit használ, azt mondja, hogy ennek nincs alternatívája, kizárólag ez a jövőnek az irányvonala, a krisztocentrikus szinkretizmus. Ez a szép idegen szó mit jelent? Szinkretizmus valláskeveredés azt jelenti. A történelem különböző korszakaiban szinkretista vallások jöttek össze, mert különböző vallások elemei keveredtek, és azt mondja, krisztocentrikus szinkretizmus. Tehát a kereszténységnek maradjon meg a vezérszerepe, maradjon meg a kereszténységnek a központi szerepe, de valójában egy nyíltan vállalt vallási szinkretizmusra van szükség, hogy ez legyen a globalizálódó világnak a cementje. Tehát lényegében ugyanaz megy végbe, ami a konstantinuszi fordulatnak az idején, hogy az omladozó birodalom, amely már az egység kérdését, vagy az egység megteremtésével nagyon nehezen birkózott meg, a kereszténységet arra kérte, hogy szinkretista összhangra törekedjék a késő római birodalom pogány vallásaival, és így legyen támaszává az omladozó birodalomnak. Ugyanaz megy végbe ma, egy krisztocentrikus szinkretizmust hirdetnek az egyházak is, igényelnek a világi hatalmak, hogy a globalizálódó világnak a cementje és az épülő új társadalomnak a vallás erkölcsi alapjává legyen. És ez az a folyamat, amelyre vonatkozik Jézusnak a szava, hogy figyeljetek, mert mint a perc mutatónak a sercegése úgy mutatja Jézus eljöveteinek a közelségét, ennek a folyamatnak a kibontakozása. És Jézus azt mondta, hogy nem csak ezt mondta, hogy figyeljetek, hanem még két nagyon fontos szót mondott, virrasszatok, legyetek ébren, ugye amit így fordít a Bibliánk, vigyázzatok, és imádkozzatok. Ez a virrasszatok, legyetek ébren egy rendkívül fontos szó. Próbáljunk csak elgondolkodni, mit jelent, hogy virrasszatok, legyetek ébren. Nem azt jelenti, hogy figyeljünk, szóval nem ugyanazt, mint az első felhívás, hogy figyeljetek. Ez lelki érzékenységet, lelki éberséget jelent. Tehát átvitt értelme, virrasszatok, legyetek ébren. Vagyis az, hogy a lelki felfogó képességünk a lehető éberebb legyen, és a lehető legfogékonyabb az Isten késztetéseire, és arra, hogy a Szentlélek elvezessen minden igazságra ebben az időben. És gondoljunk arra, hogy Jézus ugyanakkor hogy jellemezte a végidőt, hogy szinte minden az ellen munkál, hogy virrasztunk, hogy ébren legyünk, hogy éberen figyeljünk. Valami olyan állapot van, mint mikor Getsemánét a kertben a tanítványok a legdrámaibb eseményeknek a küszöbén.

0: és azoknak a nyilvánvaló jeleit látva folyvást elaludta, mintha valaki nyomná őket valami természet feletti hatalommal. És Jézus külön figyelmeztetett, vigyázzatok, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódás, részegség, vagy az élet gondjai miatt, hogy váratlanul ne érjen benneteket ez a nap. És ezt is mondta, ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Vagy gondoljunk a tíz szűz példázatára, még az elszunnyadás is veszélyes, nemhogy a gondtalan elalvás. És tulajdonképpen hogyan szívlelhetjük meg ezt a felhívást, hogy virrasszatok legyetek ébren? Azt hiszem nagyon egyértelműen elmondhatjuk, ébren lenni, lelkileg ébren lenni, virasztani, érzékenynek, fogékonynak lenni a Szentlélek minden igazságra elvezérlő munkája iránt, késztetéseire. Csak is akkor lehet, ha az Isten igéje állandóan a kezünkben van, de nem csak úgy, hogy a proféciákat figyeljük, hanem egyáltalán a saját lelkiségünket elevenen is ébren tartsa, és hogyha a Szentlélek jelenlétét és segítségét valóban minden nap kérjük. Tehát az, hogy tudjuk a tanításokat, tudjuk a helyes elveket, tudjuk a proféciákat, még nem jelent ébrenlétet. Lelki ébrenlétet, lelki fogékonyságot, virrasztást azt jelenti, ha élő eleven kapcsolatban vagyunk az Isten igéjével, az Isten beszédével és az Isten szent lelkével. Kedves gyülekezet, Jézus felhívása alapján egészen komolyan szeretném lelkünkre kötni azt, vagy kérlelni mindannyiunkat, hogy fél óra, mély meggyőződésem, minimum fél óránál kevesebb, hogy annyit naponta az Isten igéje mellett töltsünk, vágyakozva, táplálkozva, olvasva, nem elég a lelki ébrenléthez. Hogy a jó és a rossz közötti megkülönböztetés képessége, hogy az Isten beszédének a tisztasága, hogy az Istennek a kérlelése, az Isten kegyelme, amely az Biblia igéin keresztül hat, az ne érintsen minket. Egyszerűen eltökéltékkel válnunk, hogy a napi fél óránkat megmentjük, és mindenképpen biztosítjuk ezt az időt. És úgy szintén, hogy sietség nélkül tudjunk imádkozni. Minimum egyszer egy nap olyan sietség nélkül elmélyülten és nyugodtan, hogy a Szentlélek jelenlétét és vezetését elnyeljük arra a napra. Ha ezeket nem tesszük, akkor Jézus szava szerint nincs élet bennünk. Nem tudunk virasztani, nem vagyunk igazán lelkileg ébren. Lehet, hogy csak szunnyadunk és nem alszunk mélyen, de nem vagyunk igazán lelkileg ébren. És nem virasztunk úgy, ahogy ebben az időben szükséges. És a harmadik dolog, amit Jézus mondott, imádkozzatok. Ez az imádkozzatok nem általános érvényű, mert hiszen imádkozni a keresztényeknek minden időben mindig kell, hanem ennek valami egész különleges hangsúlya van. Ez azt jelenti, hogy az imádságnak nagyobb szerepe, sokkal nagyobb szerepe is, sokkal mélyebb tartalma kell, hogy legyen, mint bármikor azelőtt. És azt hiszem, ha egy picit konkrétabbak szeretnénk lenni, akkor azt kellene mondani, meg kell tanulnunk imádkozni a szelek féken tartásáért. Imádkozunk érte? Ugye a szelek féken tartásához tartozik az, amit így mond Pál apostol, hogy tartass intelek titeket, hogy tartassanak könyörgések és imádságok királyokért és méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, mert az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Mikor ezt az igét olvasom, mindig az jut eszembe, na ez az ige, amit majdnem senki nem szívlel meg. Mert ki az, aki igazán bensőségesen, komolyan, őszintén imádkozik? Mennyire az van bennünk, hát mit számít az én kis imádságom a nagy történelmi folyamatokban. De a Szentírás nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy úgy látta János apostol, hogy a hívők imádságai aranypohárban vannak az Isten előtt. Ez egy erkölcsi erő. Ez módot ad arra, hogy emberek szabad akaratú kérése, igénylése alapján Isten mélyebben és jobban beleavatkozik a földi történelembe. Isten soha nem cselekszik emberek kérése nélkül. Ezért biztatálom, kérjetek, és akkor adatik nektek. Ezért kérdezte meg Jézus mindig emberektől, mit akarsz, hogy veled cselekedjem, ha valóban akarod, megteszem. Mert Isten nem hágja át a szabad választásunkat. És vegyük azt komolyan, hogy azért, hogy az Isten megváltási terve teljes egészében kibontakozzék, hogy emberek el ne vesszenek, hanem minél többen megtérésre jussanak. Valóban komolyan könyörögünk Istenhez. Például itt van ez a június, mi lesz az európai alkotmánnyal? És mi lesz mindenféle sorsdöntő eseménnyel, amely befolyásolja a jövőt? Eszünkbe jut ezekért imádkozni? hogy a mennyei erőknek a küzdelme intenzívé váljék a földi, azok körül, akik a földi történelmet befolyásolják. És az Isten támasszon eszközöket, akik hatalmas érvekkel megszólalnak a jó oldalon, amely még visszatartja azokat a folyamatokat, amelyek rövidre szabják a kegyelem időt. Tehát ez az egyik. A másik az Isten népe ébredésért való ima. Ki imádkozik ezért? Tudjunk vele, hát majd egyszerre jó Isten valamit cselekszik. De mit ér az idő, hogyha nem éber és nem eleven a Krisztus hívő egyháza, hogy betöltse azt a küldetését, amit az Úr rábízott? A Szentírásban azt olvassuk, hogy Illés hozzánk hasonló ember volt, de imádsággal kérte, és nem volt eső a földön 3,5 évig, és ismét imádsággal kérte, és Isten esőt adott a földre. Biztos vagyok benne, hogy Illés nem azt kérte Istent, hogy 3,5 évig ne legyen eső, hanem ő csak azt kérte, Istenem, ebből a mély hitehagyásból, ebből a mély alvásból ébreszt fel a te népedet. Te tudod, hogy milyen eszközzel vagy, te tudod, hogy mi a legalkalmasabb. És az Isten az ő álhatatos imádságára cselekedett. Ki imádkozik ma hazai és nemzetközi vonatkozásban az advent mozgalom megújulásáért és ébredésért, hogy nekünk nem csak arra van szükségünk, hogy Isten még visszatartsa a szereket, hanem arra, hogy föléledjen, fölébredjen, lelkileg szárnyakat kapjon ez a mozgalom, és be tudja teljesíteni a küldetését. És harmadszor önmagunkért és a szeretteinkért, hogy mi magunk elkészüljünk, és a szeretteink és sok-sok számunkra, hogy értékes ember, akire ha ránézünk, azt mondjuk, borzalmas lenne ellentétes oldalon állni a végső eseményben. Vajon mennyire veszik komolyan az álhatatos imádságot? Tehát, ha ezeket végig gondoljuk, akkor azt hiszem látjuk, hogy Jézus szavának milyen jelentősége van, aki azt mondta, éles különbség legyen a világ tömegei és az ő hívő népe között. Miközben a világ tömegeit még mindig nagy, döntően ez jellemzi, nagy mértékben ez jellemzi, hogy nem vesznek észre semmit. Az ő hívő népe pedig figyeljen, állandóan érzékenyen, éberen figyeljen, virrasszon, lelkileg legyen éber is eleven. És imádkozzék az idők szavának megfelelően komolyan is odaadással. És szívem mélyéből kívánom, hogy Jézusnak ez a felhívása annyira megragadjon minket, hogy figyeljetek, virrasztatok és imádkozzatok, hogy semmi ne tudjon ettől eltántorítani, és ez legyen az életünknek a vezérelve, és gondoljuk, hogy akármilyen veszteségeket szenvedhetünk, vagy akármi mindenből kimaradhatunk ebből az életből, de ennek a felhívásnak mögötte nem maradhatunk. Figyeljetek, virrasztatok és imádkozzatok. A Jóisten segítsen meg ebben mindannyiunkat. Amen. Szerető Jóistenünk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és köszönjük intésedet, és kérünk, hogy bocsáss meg nékünk, ha arra gondolunk, hogy mi minden köti le a figyelmünket, az időnket, az erőnket, miközben te azt mondtad erről az időről, hogy az életünk vezérelve legyen, figyeljetek, virrasszatok, legyetek ébren, imádkozzatok. Jó Istenünk, bocsásd meg, hogy annyi küzdelem ellenére nem tudtuk igazán megvalósítani azt, hogy a te ígéd ébren tartson, hogy imádkozzunk igazán, igazi önátadással és éberséggel, úgy, mint a hozzánk hasonló természetű Illés imádkozott egykor. Urunk, köszönjük, hogy megérthetjük, hogy milyen küzdelem dúl a démoni erők között, amelyek a pusztulásnak az erői, és amelyek a pusztulásban is a végsőkig hitetni próbálják az embereket, és a te mennyei erőid között, amelyek fékezni akarják a szeleket, és küzdeni emberek megvilágosításáért, és a világ felkészítéséért, Jézus Krisztus végső dicsőséges megjelenésére. Köszönjük, Urunk, hogy te minél több embert szeretnél oltalom alá helyezni a szelek elengedésének a rövid, de rendkívül súlyos időszakára. Könyörgünk, Urunk, te hozzád, hogy megnyíljanak a lelki szemeink, hogy valóban virrasszunk, és legyünk lelkileg éberek, akik csak nem szinte látják ezt a küzdelmet, érzékelik, hogy milyen kézzelfoghatóan dúl időről időre, eseményről eseményre, emberek körül, történések körül, és addulunk, hogy mi együtt tudjunk lélegezni a te műveddel, együtt tudjunk imádkozni az evangélium hirdetés, emberek mentésének a hatalmas ügyével.
1: Könyörgünk, Urunk, újítsd meg azt a mozgalmat, amit Te azért alapítottál, hogy vetöltse a küldetését a legkritikusabb időben. El kell ismernünk, hogy elszunnyadtunk és elaludtunk erre a legkritikusabb időre. De könyörgünk, hogy ébresz fel, adj kegyelmet és adj erőt, és add, hogy egyénileg elinduljunk ezen az úton, nem várva senki másra. És végül kinek-kinek az egyéni személyes elindulásából, felébredéséből kibontakozik egy igazi közös ébredés és megújulás is. Hallgasd meg, Urunk, kérünk a mi könyörgésünket. Köszönjük, hogy tudjuk, hogy Te tartasz mindent a kezedben, Te tartasz mindent az ellenőrzésed alatt. És köszönjük, hogy Te kívánatos véget akarsz adni, és köszönjük, hogy neked minden ember értékes és fontos, és a Te együttérzésed és szereteted teljes, evergődő világ iránt. Segíts, Urunk, hogy egészen a Te oldaladra álljunk, kicsik és nagyok, mindannyian, mindnyájan átérezzük ezeknek az időknek a fontosságát, és mindegyikünk a magunk helyén teljes hűséggel álljon melletted, és végezze a rábízott szolgálatot a Te akaratod szerint. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg könyörgésünket, és maradj mindannyiunkkal kegyelmedből. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a mostani alkalmon, nem csak a helybélieket, hanem a távolabbról közöttünk lévő kedves testvéreinket is. Kedves gyülekezet, a mostani Isten tiszteletünkön Jézus Krisztus egyik gyógyításának a történetét szeretném felidézni, amelyet bár több evangélista is feljegyzett, de most ezúttal Lukács evangélista leírás alapján idéznénk fel ezt a történetet. Lapozzuk fel tehát Lukács evangéliuma 8. fejezetét, és a 26. verstől olvassuk el az igét a 39. versig terjedő ige szakaszban. Lukács evangélium a 8. fejezetének a 26. versétől következőképpen olvasom az igét. És eveztek a gadarénusok tartományába, mely Galileával átellenben volt. És mikor ő kiment a földre, jött elébe a városból egy ember, kiben ördögök voltak sok időtől fogva, se ruhában nem öltözött, sem házban nem lakott, hanem a sírboltokban. És mikor meglátta Jézust, felkiáltott és lábai elé esett néki, és fennszóval mondta, mi közön van néked te veled, Jézus, felséges Istennek fia, kérlek téged, ne gyötörj engem. Mert azt parancsolt annak a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből. Mert gyakran elragadta őt, azért láncokkal, béklyókkal megkötözve őrizték, de a kötelékeket elszaggatván az ördögtől a pusztába hajtatott. Megkérdezte pedig őt Jézus, mondván, mi a neved? És ő mondta, Légió, mert sok ördög ment belé. És kérték őt, hogy ne parancsolja nékik, hogy a mélységbe menjenek. Volt pedig ott egy nagy disznónyáj, legelészve a hegyen, és kérték őt, hogy engedje meg nékik, hogy a disznókba menjenek, és Jézus megengedte nékik. És miután kimentek az ördögök az emberből, bementek a disznókba, és a disznónyáj a meredekről a tóba rohant, és megfulladt. A pásztorok pedig látván, mi történt, elfutottak, és elmenvén hírül adták a városban és a falvakban. Kimentek azért megnézni, mi történt. És mentek Jézushoz, és ülve találták az embert, kiből az ördögök kimentek, felöltözve volt és eszénél, és Jézus lábainál ült, és nagyon megijedtek. Elbeszélték pedig nékik azok is, akik látták, mi módon szabadult meg az ördöngős. És kérte őt a gadarénusok körül való tartományok egész sokasága, hogy ő közülük Jézus menjen el, mert felette igen félnek. Ő pedig beült a hajóba, és visszatért. Kérte pedig őt az az ember, akiből az ördögök kimentek, hogy ő vele lehessen, de Jézus elbocsátotta őt, mondván, térj vissza a te házadhoz, és beszéld el, mely nagy dolgokat tett az Isten veled. Elment azért, hirdetvén az egész városban, mely nagy dolgokat cselekedett Jézus ő vele. Kedves gyülekezet, ebből a nagyon sok tanítást magában hordozó evangéliumi történetből, Jézus egyik gyógyításának az eseményeiből én három dolgot szeretnék a mostani istentiszteletünkön kiemelni, és megítélésem szerint a három legnagyobb tanulságot, tulajdonképpen két kérdés kapcsán. És az első kérdést úgy abban szeretném felvetni és megfogalmazni, hogy van Jézus ebben az esetben a gyógyításnak miért ezt az útját választotta, amit választott. Ugye tudjuk, hogy Jézus nagyon sok gyógyítást elvégzett az ő élete során, tanításaitól sokkal többet gyógyított az embereket, szabadította, ebben is megmutatta az Isten szándékát az emberrel, az Isten szeretetét. És tudjuk, hogy ebben a sokféle gyógyítási módban is nagyon sok tanulság rejlett, valószínű, hogy a másféle betegeknek másféle szükségletét is megelégítette Jézus azzal, hogy a gyógyításnak más-más útjait is választotta. Ugye tudunk olyanról, hogy volt, amikor Jézus a puszta szavával gyógyított, ilyen volt például a százados szolgájának a meggyógyítása. Olyan is volt, amikor a leprásra nem csak azt mondta, hogy akarom, tisztulj meg, hanem meg is érintette őt és rátette az ő kezét. Úgy gondolom, sokat hallhattunk már ezekről, tehát ezeknek is jelentőségük volt a beteg gyógyulására nézve. Olyan esetről is tudunk, amikor a vakot ugye megkente sárral, és ő neki el kellett menni, és emberileg is kellett valamit cselekedni a gyógyításáért, tehát neki meg kellett mosakodni. Tudjuk, hogy nem a mosakodásban volt önmagában
bármilyen jelentőség is, illetve nem magában a vízben helyesebben fogalmazva. Itt pedig egy nagyon érdekes leírással találkozunk, hogy Jézus itt is gyógyíthatott volna sokféle módon, és azt választotta, amit tulajdonképpen ezt az embert terhelő gonosz lelkek kértek Jézustól, hogy hadd menjenek a disznónyájba. És ugye tudjuk, hogy ennek a következménye az lett, hogy Jézus meg is engedte, és ők veszedelmüket találták. Vajon Jézus miért ezt cselekedte? Gondolkoztunk már ezen? Jézus kárt akart okozni ezeknek az állatoknak, és vajon azoknak az embereknek is? Ugye tudjuk, hogy Jézustól messze távol állt az, hogy bárkinek is a kárála legyen, mindenütt épített és mindenütt adott. Én három dolgot szeretnék felsorolni ebben az első tanulságban, tehát a történet első tanulságára, első tanítására három dologgal válaszolhatunk. Valahol, ha a történetet átgondoljuk, akkor ezekre a gondolatokra juthatunk el, hogy vajon Jézus miért ilyen utat és ilyen módot választott arra, hogy ezt az embert valóságosan meg is szabadítsa. Az egyik dolog az abban fogalmazható meg, hogy meg akarta mutatni nem csak az ott lévő embereknek, hanem nekünk is, és minden később élő embernek, akik a Bibliát olvassuk, hogy milyen szintig uralhat a gonosz hatalma egy embert. Ilyen szinten is uralhat egy embert a gonosz, hogy azt a terhet, amikor Jézus leveszi az emberről, akkor az még egy disznó nyájat is, ami ki tudja hány száz állatból állott, annak is a romlását tudja okozni, és azt is hatalmába tudja keríteni, és a veszedelmét tudja munkálni. Tehát a Biblia nem kendőzi azt el előttünk, hogy Sátán nagyon hatalmas lény, és nyilván ezt nem azért mondja, hogy mi féljünk tőle minden vonatkozásban, abban is, amiben nem kellene, hanem azért, hogy számoljunk a hatalmával, és különösen, amikor más emberekre tekintünk, akkor valahol az ő megítélésükben, az ő jellemzésükben, az ő meglátásukban számítsuk be ezt a körülményt, hogy nem tudhatjuk, hogy egy ember életében, lényében milyen terheltséggel lehet számolni. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv megfogalmazza a 10. fejezetében, hogy Jézus szerte járt jó tévén, és meggyógyította mindazokat, akik az ördög hatalma alatt voltak. Jézus a gyógyításával mindig ilyen hatalom alól való szabadítást kínált és adott is az embereknek, és ennek az embernek a legértékesebb részét, ugye az értelmét uralta gonosz, aki nem tudott szabadon dönteni, ezért nem is volt már felelősségre vonható az ő tetteiért. És én úgy gondolom, hogy a történetnek ennél a részleténél picit megállhatunk és elgondolkozhatunk, hogy amikor mi furcsa jelenségekkel találkozunk az életben, akkor vajon számolunk-e Sátánnak ezzel az ellenségnek, az élet fejed, illetve az élet ellenségének ezzel a hatalmával, az ilyen irányú terheltséggel, amik olyan könnyen megjelenik az emberben az iszony, amikor valami furcsa látvány tárul elénk, amikor testi vagy szellemi fogyatékosokkal találkozunk, amikor lezüllött külsejű emberekkel találkozunk, amikor alkoholistákkal találkozunk, akik sok mindent elveszítettek már az életükben, akkor számolunk-e azzal, hogy az ellenségnek ki tudja, mekkora hatalma uralja azt az embert, és nem kezdjük el ugye nagy okos módon mondani azt, hogy ő tehet róla, meg a maga szegénye, meg ugye tudjuk ezeket a dolgokat, hanem egyszerűen azt látjuk, hogy az ember tehetetlen, és segítségre lenne szüksége. Jó néhány évvel ezelőtt olvastam egy újságban az autista gyerekekkel kapcsolatban, de tényleg már jó néhány évvel ezelőtt történt, és az újságcikk megemlítette, hogy akkoriban a Budapesten a 15. kerületi tanács kirendelt volna az autista gyerekek számára egy bölcsődei és egy óvodai helyiséget, illetve gondozást az ő segítésükért. Azonban azt nem tehették meg ennek a létrehozását anélkül, hogy a környezetben is ott lévő és ott lakó embereket megkérdezzék e felől. És az emberek leszavazták. Leszavazták, mert azt mondták, vagy valahol ki se fejezték, de a döntésükkel nyilván kifejezték azt, hogy ezekkel a furcsa jelenségekkel nem tudunk mit kezdeni és félünk. Tehát az emberek nagyon könnyen megítélik a szokatlan és a számukra furcsa emberi megnyilatkozásokat, és mi sokkal jobban megértjük az embereket, hogyha mi ezt beszámítjuk, és erről tudunk.
hogy bizony Krisztus nélkül, Krisztus hatalma és jelenléte nélkül nem csak ilyen vonatkozásban és ilyen szinten jelenhet meg az ellenségnek a hatalma, hogy terhel egy embert, hanem azért a Szentírás olyanokat is megfogalmaz, hogy Krisztus nélkül minden ember beteg. Ugye azt mondja az írás Ézsaiás könyvében, hogy minden szíverőtelen és minden fejbeteg. Korintusi második levél azt fogalmazza meg, hogy eltompultak az emberek elméi, mert nem látják a Krisztus dicsőséges evangéliumát, a világ Istene megvakítja az embereket, hát mindenki beteg. Ha valaki nem látszik azt, hogy valahogy kilógna a többi közül, vagy valami furcsa látszana rajta, hát nem csak tőle kellene akkor eliszonyodnunk, de amennyire nem iszonyodunk el természetes megnyilatkozásoktól, ugyanannyira nem szabadna megijednünk és elfordulnunk azoktól a jelenségektől sem és emberektől sem, akik sokkal mélyebb vonatkozásban és szinten viselik az ellenségnek a támadását és uralmát. Egy másik dolog, ami miatt Jézus Krisztus választhatta a gyógyításnak ezt az útját, hogy megmutassa nem csak az akkor élő, ott lakó embereknek, tehát az azon a vidéken lakó embereknek a kapzsiságát, hanem általában az ember kapzsiságát. Ez egy döbbenetes leírás a Bibliában, amikor először úgy komolyabban átgondoltam a Szentírásnak ezt a részét, akkor azt mondtam, hogy ha ezt a Biblia nem írná, akkor nem hinném el. Akkor nem hinném el, hogy ilyen létezik, hogy ezeknek az embereknek ilyen volt a reakciójuk, hogy vissza, ugye elterjedt ennek a híre, maguk is kimentek, megnézték, és nem véletlenül hangsúlyozhatja Lukács evangélista, hogy azt látták, hogy az a beteg ember, akitől őt régóta féltek, akit elkerültek, akit hiába kötöztek meg, akik széttépte a láncokat, akit nem lehetett megőrizni. Most ott ül Jézus mellett, fel van öltözve, eszénél van, és nem örültek. Nem örültek a szabadításnak. Valami bántotta az ő lelküket, és ez pedig a disznónyáj volt. Ez a döbbenetes lehetett, hogy Jézusnak is ugye szembesülnie kellett ezzel, hogy ahelyett, hogy hálát mondtak volna ők is, és ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy végre egy Istennek egy teremtménye szabadítást nyert, inkább azt mondták Jézusnak, hogy távozzál el a mi határunkból, félünk tőled. Nem tudjuk, hogy mennyire fog a mi kárunkra és veszteségünkre lenni majd mindaz, amit te ezentúl fogsz itt cselekedni. Jobb lesz, hogyha elmégy. És Jézusnak el kellett menni. Szóval döbbenetes az emberi értékrend, hogy nem tud számolni igazán a jóval, amit az Isten adhat, és nem tud ennek örülni, hanem ragaszkodik az ő dolgaihoz, és azt nézi, hogy őt miben érte kár. Vessük fel talán azt a kérdést, hogyha egy skizofréniával számolunk, vagy egy depresszióval, vagy hasonló bajokkal, emberi betegségekkel, akkor nehéz egy ilyen szeretetlen világban megbetegedni? Akkor vessük fel a kérdést, hogy nehéz egy ilyen világban megbetegedni? József Attilának volt egy gondolata, és azt fogalmazta meg, hogy ez a beteg világ engem beteggé tett, és utána pedig úgy kezel engem, mint beteget. Maga a világ kiveti magából a selejtes embereket, és nem törődik az emberrel, és nem gondolkozik el, hogy ő maga is beteg. És ő maga termeli ki magából a betegséget az önzés miatt. Nagyon nem nehéz ebben a világban az embernek magára maradnia, vagy a saját értéktelenségében megerősödnie, hogy látja a hozzávaló viszonyulását az embereknek. Nem nehéz a szeretet nélküliségében tényleg ilyen, a bajok ilyen szintjére is eljutni. És a harmadik dolog, ami miatt Jézus Krisztus a gyógyításnak ezt az útját, módját választotta, az pedig az, hogy ugyanakkor miután meg akarta mutatni azt is, hogy milyen szintig terhelhet a gonosz egy embert, és az emberek hogyan reagálnak a szabadításra, Jézus azt is meg akarta mutatni, hogy hatalma, milyen mélységből tud egy embert kiemelni és újból egészséges emberré tenni. Olyan jó, amikor az evangéliumot mi úgy tudjuk olvasni, hogy azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus tegnap is, ma is, mindörökké ugyanaz. És Jézus ma is meg tud cselekedni ilyen dolgokat. Ugye azt mondja az írás egy helyen, hogy Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit ugye lerontsa, mert az ördögök engedtek Jézusnak. Az ördögöknek engedniük kellett Jézus Krisztus parancs szavának, és azonban ehhez nem csak Jézus hatalma kellett,
hanem ehhez kellett még valami. Ehhez kellett a mélységes irgalomnak a látása, ami megnyilatkozott Jézus részéről. Jézus az irgalomnak a látásában meg kellett, hogy lássa ennek a betegnek részéről azt a nagyon apró, pici kis jelt, amiben kifejezi azt, hogy ő sok mindent nem tud már a saját hatalma és szabad választása szerint cselekedni, de azért pici apró dolgban mégis kifejezi azt, hogy én szabadítást kérek, és én rajtam segíts. Jézus ezt meg tudta ragadni, amit mi sokszor egyébként nem látunk meg az emberek megnyilatkozásaiban, hiszen amikor ez a beteg ellenkezett elkiáltotta magát, hogy ne gyötörj engem, mert semmi közöm te veled, akkor Jézus nagyon jól tudta, hogy ez az ember nem szívéből beszél. Az ember nem azt fejezi ki most szavaival, amire ő igazán vágyakozik. Ez a beteg a vágyakozását azzal fejezte ki, hogy odavetette magát Jézus lábai elé. Az ördögök nem szokták imádni Jézust. És megjelent ugye ez a kettősség, hogy a hasat elme, a tudathasadásnak ez a kettősége, de Jézus nem arra tekintett, amit mond a beteg. Hány ember elfordult volna, ma is hány ember elfordul, amikor valaki azt mondja, hogy hagyj engem békén, és velem ne törődj, és én már semmire nem vagyok jó. Jó, hát akkor így gondolod, akkor nem foglalkozom veled. Jézus meg tudta látni, hogy ennek a betegnek is van vágyakozása, és azt ha sokkal kisebb mértékben is, de kifejezésre tudja juttatni, és ezáltal Jézus meg tudta őt erősíteni, és fel tudta gyógyítani az ő betegségéből. Kedves gyülekezet, hogyha mi irtózunk az emberektől és az emberek bajaitól, akkor nagyon könnyen elkerüli a figyelmünket az a megnyilatkozás, amiben azért a segítség kiáltása vagy a kinyújtott kéz megjelenik. Az irgalmas szem, a segíteni akaró lelkület, ez az, ami meg tudja ragadni az apró, pici kis utakat, hogyha máshol nem is, de ott azért hozzá lehet az emberekhez férni, és hozzá lehet jutni a segítés útjaihoz. És akik megismerték az Isten szeretetét, azok alkalmas lelkületet nyernek arra nézve, hogy ne azonosítsák azt a beteget az ő megnyilatkozásaival, az ő elrettentő külsejével. Az a másik nem azonos a betegségével, a beszédével. Az ő lelkében biztos, hogy más van, és biztos, hogy más szeretne. Csak oda kell figyelni, hogy vajon ezt hogyan fejezi ki, és hogyan lehet abba belekapaszkodni. Kedves gyülekezet, ennyit szerettem volna szólni ennek az első kérdésnek a szempontjairól, hogy vajon Jézus miért is ilyen módon gyógyított, és milyen tanulságot akart ezzel adni nekünk. Egy következő kérdést is szeretnék felvetni, és erre két tanulsággal, annak kifejezésével válaszolni, hogy amikor ez a gyógyult ember Jézussal akart menni, hogy tanítványa legyen és vele járjon, akkor Jézus miért nem engedte meg neki? Miért nem engedte meg? Nem lett volna, mit gondoltok, jó tanítványa Jézusnak ebből az emberből? Hát azért jobb lett volna, mint egyesek. Nem lehet, hogy jobb lett volna. És Jézus mégsem engedte meg. Miért? Az egyik dolog, amit szeretnék elmondani, hogy Jézus ezzel is ki akarta azt fejezni, hogy ezt az embert otthon maradásra késztette, és azt mondta neki, hogy neked most itt van dolgod. Lehetsz tanítványom, de itthon, magad környezetében. Ezzel Jézus kifejezte azt, hogy ő nem sértődött meg. Tudnélik, én úgy gondolom, hogy ha mi sokan Jézus helyébe lettünk volna, akkor megsértődtünk volna. Valaki minél nagyobb szeretettel, minél több jót akar adni, annál nagyobb ugye a veszély annak, hogy megbántódik. Szóval milyen lehetett Jézusnak szembesülni azzal, hogy ő nem csak azt az ördöngöst szerette volna meggyógyítani, hanem rengetegen laktak még ott, és akadt volna Jézusnak szolgálni valója és munkája, és azt mondta a vidék, hogy menj el tőlünk. És Jézus nem bántodott meg ezen olyan vonatkozásban, hogy akkor visszavonult volna, hanem az, hogy nem sértődött meg Jézus, ezt nem csak abban látjuk, hogy később visszatért ugye Gadara földjére, és később munkálkodott értük,
Ja, tudjuk, hogy erre az időre nem Jézusnak volt szüksége, hanem az ott lévő embereknek volt szükségük, hogy többet megtudjanak erről a valakiről, akit ők korábban elbocsátottak maguk közül, hanem Jézus tehát nem csak ebben mutatta meg, hogy visszament később, hanem egy más lehetőségben próbálkozott érettük munkálkodni. És Jézus azt mondta, hogy ha engem most nem fogadtok el, akkor én küzdök értetek másként, akkor itt lesz egy ember, akit én megszabadítottam, majd ő akkor fog értetek cselekedni. Más esetek is találhatóak az evangéliumban, ahol azt látjuk, hogy Jézus sokszor megsértődhetett volna, azonban ez nem történt meg. És én úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy veszély a mi életünkben az, hogy mi könnyen megsértődünk, és ezért Jézus Krisztus ebben is hatalmas példa számunkra. És néhány gondolatot hadd fejezze ki abban a vonatkozásban, hogy Jézus hogyan is győzött, vagy hogyan kerekedett felül a sértődékenységnek a veszélyén. Tulajdonképpen két helytelen viszonyulás létezik a sértésre. Az egyik az, amikor mi visszavágunk, mert úgy gondoljuk, ha bennünket sértettek, akkor most nekünk is jogunkban áll viszont sérteni. Ugye nyilván azt mondjuk, hogy helytelen. És létezik egy másik viszonyulás is, amikor eltűrjük a sértést, de ugyanakkor elzárkozunk, és egy pici távolságot azért fenntartunk bizonyos ideig. És erre már nem egyértelműen szoktuk látni és erről felismerni, hogy ez helytelen lenne. Pedig ez legalább olyan helytelen, mintha az ember visszavágna a sértésre. Jézus nem tartott távolságot, Jézus nem azért ment el, és nem azért maradt távol egy bizonyos ideig, mert ő a sértődése felett bánkódott, hanem azért, mert az emberek választását tiszteletben tartotta. Az az ember, aki megsértődik, és bár azt mondja, hogy én nem haragszom, de a másiknak meg kell azt éreznie, hogy azért most egy picit elkerüllek, és most egy picit nincs közünk, és nincs dolgunk egymáshoz. Ez az ember nem tud szolgálni, nem csak azokért, akik őt bántották, hanem még azokért sem tud szolgálni, akik őt nem bántották. Szóval a sértődés az bennünket kiszokott kapcsolni a mi munkánkból, az kiszokott emelni bennünket az Istentől rendelt helyünkről, nagyon keveset tud eltűrni a sértődős ember a szeretetében, és ezt láthatjuk Jézus esetében egy másik alkalommal is, például amikor azzal akarták megbántani őt, hogy mi nem paráznoságból születtünk. Ugye ez is egy olyan eset volt, amikor Jézus megsértődhetett volna, hogy hát azért már ne csináljátok, hogy rólam ezt mondjátok. És Jézus minden esetben azt látjuk, hogy nem sértődik meg, tovább dolgozik értük, tovább munkálkodik értük, ha ilyen oldalról nem lehet más oldalról, mert a sértődés az nagyon nagy veszteséggel jár. És Jézus azt látta, úgy tekintett az emberekre, hogy nem az számít, hogy velem mit tesznek, és nem az számít, hogy rólam hogyan vélekednek, mert amit tesznek az emberek, az tudatlanságból teszik. Ez Jézus mindig erősítette és mindig segítette. És neki mindennél fontosabb volt más embereknek az üdvössége, amit nem tudott volna tovább munkálni, hogyha neki is egy bizonyos időre lett volna szüksége, mint nekünk, hogy hát majd egy picit bekötözgetem a sebeimet, meg egy picit elvonulok, és akkor majd helyrejövök, meg gyógyulok, és akkor eltelik egy-két hét, egy-két hónap, és akkor visszamegyek szolgálni, de nehogy többet megbántsatok. Nem kellett Jézusnak, nem volt ilyenre szüksége, mert minden személy ellen irányuló bántást és sértést úgy fogott fel, hogy ez az ő Isten előtti, ahogy Isten előtt minősítve van az ő élete, semmi nem nyom alatba, hogy ő emberek hogyan vélekednek felőle, vagy mit cselekednek vele. Lehetett Jézus ellen szólni, ugye azt mondja az írás, hogy minden bűn és káromlás megbocsátatik az embernek, még az is, ha Jézus ellen szól. Lehetett Jézus ellen is szólni. És nem engedte, úgymond a lábáról levenni magát ezekkel, ilyen értelemben, hogy hát ő neki most picit el kell különülnie, és rendbe kell tennie magát, rendbe kell jönnie a dolgaival. Jézus lehetett sérteni, de megsérteni nem, lehetett bántani, de megbántani nem. Milyen jó lenne, hogyha olyan erős szívet és olyan lelkületet kapnánk Krisztustól, és olyan szolgálni akarást,
ami bennünket nem távolít el a további munkálkodásoktól, erőfeszítésektől, hanem töretlenül tovább tudunk menni ilyen akadályok és ilyen nehézségek hátterén, illetve amikor ezekkel is találkozunk. Ugye bajunk nekünk a sértődés, mert tényleg tapasztaljuk az életünkben, én is visszaemlékszem sokszor az életemben, hogy mennyi időt veszítettem, amíg az ember úgy fortyogott, morgott magában, hogy ő vele mit csináltak. És milyen jó, amikor arra gondolunk, és Jézussal mit csináltak? És ahhoz képest mi az, amit veled tettek? Szóval bárcsak tudnánk megtanulni Jézustól ezt a hatalmas győzelmet is. És végül a harmadik tanulságát is hadd emeljem ki ennek a történetnek, hogy Jézus nem csak azért nem engedte ezt az embert, gyógyult embert magával elmenni, hogy ezzel kifejezze, hogy dolgozni akar, tenni akar továbbra is az ott lakó emberekért, hanem ezzel Jézus azt is kifejezte, hogy abban a helyzetben az az ember, az a betegségéből meggyógyult, terheltségéből megszabadult ember legalább annyit tehet az ott lakókért, mintha személyesen Jézus lenne ott. Sőt, nem tartjátok kemény beszédnek, hogyha ezt mondom? Sokkal többet tehetett akkor, abban a pillanatban az ott lakókért az az ember, mintha Jézus lett volna ott jelen. Tudnék, Jézust nem fogadták be. És azért láthatunk más eseteket is a Bibliában, ami bennünket tényleg arra bátorít, hogy sokszor úgy vagyunk vele, hogy vár ránk egy nagy feladat, vagy szeretnénk többet tenni Krisztusért az életünkben és a környezetünkben, akkor azt mondjuk, hogy hű de kár, hogy most Jézus nincs itt jelen. Vagy van egy nehéz beszélgetés, akkor azt mondjuk, hogy hű de kár, hogy most valaki nincs itt jelen, gyorsan el kellene szaladni, elhívni valakit, egy hitbe vénebb embert, aki biztos, hogy többet tehetne. És olyan jó azért, hogy ebben a történetben megláthatjuk tulajdonképpen azt, hogy általunk, ha tényleg bennünket szabadított az Isten, és ha mi erről a szabadításról tudunk bizonyságot tenni, és az Istent úgy tudjuk mi bemutatni, amit velünk cselekedett, akkor mi sokat tudunk tenni az Istenért. Lássuk meg ugye a samáriai asszony történetét is, akinek a beszédét miután elfogadták az emberek, akkor azt mondták, hogy most kimegyünk és megnézzük, hogy kiről beszélsz te, és amikor meghallgatták Jézust, azt mondták, hogy eddig néked hittünk. Na most már nem azért hiszünk, mert te mondtad. Most már azért hiszünk, mert saját szemeinkkel látjuk, és saját fülünkkel hallhatjuk őt. És ugyanezt láthatjuk Keresztelő János, mint Jézus előfutárának a munkálkodásában is, hogy Jézust akkor a hirtelen nagy világossággal még nem tudták volna befogadni, még így is sokan nem fogadták be. Jézusnak, illetve Keresztelő Jánosnak elő kellett készíteni ezt az utat. Keresztelő Jánosnak fel kellett hívni az emberek figyelmét arra, hogy ki lesz az, aki majd eljövendő. És visszautasított az emberek, hogy ne tőlem várjátok a szabadítást, és ne bennem bízzatok, aki utánam jöjjön, ő az erős. Ő hozzá menjetek, és ő tud nektek igazán segíteni. És ugyanígy, ahogy mi nagyon sokszor ugye emlékezünk Keresztelő János szolgálatára, mint ami az advent mozgalom előképe, azt mondhatjuk, hogy mi is Krisztus előfutárai vagyunk, de nem csak Keresztelő János értelemben, hanem samáriai asszony értelemben is. És a gadarai ördöngösségből megszabadult és meggyógyított ember vonatkozásában is, hogy mi tehetünk ott az emberek között, akik még nem ismerik Krisztus, és akik még nem fogadnák be őt, ha arról szólunk, hogy Isten hogyan szabadított bennünket, és mi hogyan ismerhettük meg az ő szeretetét. Az emberek általában azt látjuk, hogy nem annyira az Istenre kíváncsiak, mert nem tudják, hogy ki ő. Az emberek arra kíváncsiak, hogy neked kicsoda az Isten, és veled mit cselekedett az Isten, és te mit köszönhetsz neki. Abból mit meríthetek, hogy a te életedben milyen megnyilatkozásai voltak az Istennek. És ezért mondja az ige, hogy mi Krisztusért járhatunk követségben, hogy kérlelve az embereket, hogy Krisztussal béküljenek meg. Kedves gyülekezet, én kívánom, hogy ennek a történetnek is ez a három tanulsága mindannyiunkat bátorítson és segítsen és erősítsen, hogy ugyanez a Krisztusi látás, a Krisztusi látásnak és szeretetnek ez a lelkülete lehessen bennünk, hogy amikor nagyon nyomorult és nagyon mélyen vergődő emberekkel is találkozunk, akkor jusson eszünkbe a gadarai ördöngős esete.
hogy Krisztus ilyen mélységből is segíthet embereket, de ehhez meg kell látnunk, hogy minden ember ki tudja fejezni azt, hogy ő segítséget kér. Minden ember ki tudja azt fejezni, hogy ő szabadulni és ő megváltozni akar. És aztán lássuk meg azt is, és ez is maradjon az emlékezetünkben, hogy az önérzetnek a problémája, küszködése, vergődése, ez ne legyen gátja a mi továbbszolgálásunknak. Szóval ne veszítsünk mi időt amiatt, hogy magunkat kell, magunk sebeit kell kötözgetni azért, mert úgy érezzük, hogy a világ omlott össze, mert velünk szemben igazságtalanok voltak. Akkor mi tudjunk bátorítást lenni Jézus példájából, hogy ő sokkal mélyebb szinten kellett ezt küzdje, elviselje és e felett győznie. És aztán tekintsünk a meggyógyult emberre pedig úgy, hogy az ő példájában mindannyiunk lehetőségének a nagysága látszik és ismerhető fel, hogy mi sokat tehetünk az Istenért a környezetünkben és a világban, hogyha az Istent, mint szabadító Istent mutatjuk be. Akkor az emberek kíváncsiak lesznek erre az Istenre, hogy ő mit is cselekedhet az ő életükben is. Az Isten adja meg ezen gondolatok szerint a jót és az áldást kívánom mindannyiunk életének. Amen.

Márk evangélium a 10. fejezetében a 35. verstől a következőképpen olvashatjuk. És hozzájárultak Jakab és János, a Zebedeus fiai, ezt mondván: Mester, szeretnők, hogy amire kérünk, tedd meg nékünk. Ő pedig mondta nékik: Mit kívántok, hogy tegyek veletek? Azok pedig mondták néki: Add meg nékünk, hogy egyikünk jobb kezed felől, másikunk pedig bal kezed felől üljön a te dicsőségedben. Jézus pedig mondta nékik: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a pohárt, amelyet én megiszom, és megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azok pedig mondták néki: Megtehetjük. Jézus pedig mondta nékik: A pohárt ugyan, amelyet én megiszom, megisszátok, és a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. De az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek elkészítetett. És halván ezt a 10 tanítvány, haragudni kezdtek Jakabra és Jánosra. Jézus pedig magához szólítván őket mondta nékik: Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok fölött fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok. És aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen. Mert az embernek fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Kedves gyülekezet, Jézus utolsó útja során történt meg ez az eset. Jeruzsálembe ment Jézus tanítványaival együtt. Két evangélista mondja el ezt a történetet, Márkon kívül még Máté evangélium a 20. fejezetében olvashatunk erről a történetről. Ott a Máté evangélium a 20. fejezetében még azt is megtudhatjuk, hogy a két szeretett tanítvány, János és Jakab édesanyja is ott volt, és ennél a kérésnél ő is jelentékeny szerepet játszott. Ott Máté még részletezi, hogy először az édesanyja fordult Jézushoz, utána pedig a két testvér. Jézusnak voltak női tanítványai is, például az idézett gyermekek édesanyja is ilyen volt, és Lukács evangélium a 8. fejezet első 3 versében még további női tanítványokról olvashatunk, bizonyos Zsuzsánnáról is, Mária Magdolnáról is, akiket Jézus megszabadított, és akiket a 12-vel együtt ott tudhatott maga körül, és nagyon sokszor követték őt. János és Jakab a legrégebbi tanítványok voltak. Ugye tudjuk jól, hogy a tanítványok elhívásában bizonyos fokozatbeliség érvényesült. Például Mátét, a vámszedőt sokkal később hívta el Jézus, és a legkorábbi tanítványokról János evangéliuma első fejezete beszél, és a legkorábbi tanítványok között volt Jakab és János. Kedves gyülekezet, ez a történet

mindig figyelemre méltó tanulságokat ad, és különösen a mai napokban is a számunkra. Azért is választottam ezt a történetet, mert túl ezen a történeten a mai napokra vonatkozó tanításait is szeretném részletezni. Mi rossz volt abban, hogy Jakab és János ezzel a kéréssel fordult Jézushoz? Hát ott akartak lenni a mennyek országában. És ők úgy is éltek. Ők mindent megtettek a földi életükben, ők Jézus hűséges követői voltak, ők valóban a tanítványok belső magjához tartoztak, és a kérésük, hogy ők ott lennének az örök életben is jobb és bal felől az Úr mellett, emögött ne csak versengést vagy vetekedést lássunk, hanem egy igazi elszánást, egy igazi odaadást, egy igazi lelkesedést. Már itt ennél a kérdésnél elgondolkozhatunk azon, hogy vajon az életben hát nem a lelkesedés az egyik legvonzóbb dolog, nem az az oldhatatlan vágyakozás, az a szívből fakadó ösztönzés viszi előre a dolgokat. Hát mi rossz volt ebben, hogy a tanítványok ezt kérték, hogy és az édesanyjukat is felhasználták erre, hogy ők majd az örök életben Jézushoz ott is a legközelebb akarnak állni. Itt a földi életben is a legbuzgóbb tanítványai voltak, tehát az örök életben is az ő dicsőségében a jobb és bal keze felől szerettek volna lenni. Olyan érdekes azért, hogy felvezették ezt a kérdést, hogy Mester, szeretnők, hogy amire kérünk, tedd meg nékünk. Hát van ilyen sokszor a mi életünkben is. Ne haragudjál, kérek valamit, de ne utasíts vissza. Vagy most szeretnék valamit kérni, nem nagy dolog, ugye igen mondasz rá. Vagy most ezt el szeretném mondani, de már most ígérd meg, hogy senkinek nem mondod el. Ugye hányszor van ilyen, mikor beszélünk így? Mikor beszélünk így? Amikor valamiről nagyon biztosan tudjuk, vagy tudni véljük, hogy ez jó és tökéletes. Azért előre meg akarjuk nyerni a másik embert, hogy ne is gondolkozz sokat, ez olyan helyén való tökéletes kérés, és annyira meg vagyok erről győződve, hogy ezt előre ígérd meg, hogy teljesíteni fogod. Jézus visszakérdezett, hogy mit kívántok, hogy tegyek veletek. És akkor vezették elő ezt a kérést, és azért Jézus azért egy lesújtó választ adott nekik először, nem tudjátok, mit kértek. Azért ez lesújtó válasz. Egy ilyen gyönyörű kérésre. Hogy azt mondani, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. Hát dehogy nem tudják. Hát pontosan tudták ők, hogy ez a legszentebb, legigazabb dolog. De kedves gyülekezet, itt is álljunk meg egy pillanatra, amiről mi annyira meg vagyunk győződve, és nem hitetlen emberek, sokszor hívő emberekként vagyunk meggyőződve, hogy ez a világ legtökéletesebb, legfedhetetlenebb dolga. De hát mondják ezt nem hívő emberek is, hogy hát én csak egészséget kérek. Hát én nem milliókat kérek, vagy nem tisztségeket kérek, én csak egészséget kérek. Hát az olyan alapvető dolog, én csak egy kis életet kérek még. Hát ez is olyan nagyon egyszerű dolog. De milyen megdöbbentő, hogy amit mi emberek kérünk, és amiről annyira meg vagyunk győződve, hogy ez jó, tökéletes, ez senkinek ártalmára nincsen, ez a mi és mások javát szolgálja, hogy az Isten ott is figyelmeztet bennünket, hogy nem tudjátok, mit kértek. Jézus, amikor tanította a tanítványait, hogy mit kérjenek, hat dolgot állított elég, és nem többet, nem hetet, nem nyolcat, csak hat dolgot. Ez a mi atyánk. A mi atyánkban az első kéréstől a hatodik kérésig minden benne van, amit kérnünk kell és lehet. És ott ez a kérés egy kicsit másképp van, amit a tanítványok olyan biztosan tudtak, hogy ez a világ legártatlanabb és legjobb kérése. Jézus ott is ére helyezte ezt a kérdést, hogy szenteltessék meg a te neved. De szenteltessék meg a te neved, ami mi tökéletes életünk által, szenteltessék meg a te neved úgy, hogy mi, amit kérünk, azt ne úgy kérjük, hogy mások azon felbosszantsák magukat, mert hiszen a történetben azt is olvastam, hogy ez nyílt színen zajlott le, a tanítványok személy és fültanúi voltak, és igen, felbosszantották magukat, mert úgy gondolták, hogy ezt miért Jakab meg János kéri? Hát ezt miért nem mi kérjük? Hát mi is kérhetünk ilyesmit,
Hát ezt minden hívő ember kérheti, és miért ők kérik? Hát ők talán jobbak nálunk? Kedves gyülekezet, itt is álljunk meg egy pillanatra, mert ebből a szempontból, a történetünk szempontjából a világ valóban két részre osztható. Vannak emberek, akik a világon valamit akarnak, határozottan akarnak, sokszor meg is kapják, hogy konok magacs emberek, mert valamit akarnak, és nem tágítanak attól, amit akarnak. Mások meg nem annyira akarnak dolgokat, csak úgy élnek. Hát majd akarnak helyettünk mások, és majd mi az ő farvizeikkel megyünk előre. A világ valóban két részre osztható, gondolkozó, döntő, választó és mélyen és őszintén jókat akaró emberekre, és ezekben is lehet bőségesen hiba természetesen. És a világ másik része, a nagy többség, sajnos, hogy így kell, hogy mondjam, hogy az emberek csak élnek, és várják, hogy majd mi lesz. Önmagában nyilván, ha csak így vezetem föl a kérdést, mindannyian azt szeretnénk mondani, hogy mi az első csoporthoz akarunk tartozni. Hát mi gondolkozni szeretnénk, mi dönteni, Isten mellett dönteni, mi szeretnénk célokat kitűzni, egy célok jegyében tudatosan élni az életet. De ezt nagyon sok ember csak mondja, de nem teszi. És nagyon sok ember csak él, még hívő emberek itt csak élnek, várják, hogy majd mi lesz, majd a jó Isten mit fog tenni, meg a gyülekezet mit fog tenni, majd én minden jót követek, de hát én csak élek, én azért mélyebben nem gondolkozom, nem is vagyok olyan konok és makacs ember, hogy én mondjak valamit, vagy én álljak elő valamivel. Tehát mondom, ebből a szempontból a világ két részre osztható. És általában a két rész kölcsönösen haragszik egymásra. Mert az első részre azt mondják a többiek, hogy hát ők többek nálunk, hát ők ezt meg azt akarják, hát ők a kivételesek, ők az elit. A másik részt meg az előbbi rész sokszor lenézi, és azt mondja, hogy ezek csak élnek, mint a bárányok, és mennek a bégetések után. És állandó feszültség van azért ember és ember között, családokban, munkahelyeken, az országban is, mindenhol a világon, mert vannak emberek, akik el akarnak érni célokat, és most csak azokról az emberekről beszélek, akik jó célokat akarnak elérni, mert itt ez a cél, ne felejtsük el, hogy ott lenni a mennyek országában. Most nem az a cél, hogy gazdagodjunk meg, vagy hogy szerezzünk hírt, nevet, most itt csak azokról beszélek, akik jó célokért akarnak élni. És azokról beszélek, akik szintén megegyeznek ezekkel a jó célokkal, de ezekért úgy különösebben tenni, elszánni, a bőrüket vására vinni nem akarják. Itt van a két csoport között a különbség, és az itt a kérdés, hogy Jézus hogyan viszonyult a két csoporthoz. Mert kedves gyülekezet, sokszor úgy vagyunk mi az életben, hogy látjuk, hogy mi mit akarunk, azt is látjuk, hogy mások talán ezt nem értik, és ők meg nem akarnak ilyesmiket, és sokszor csak egymásra tekintünk. Azok, akik határozottabb gondolkodású emberek, azok rátekintenek a többire, hogy a többi olyan nehezen húzható előre. A többiek meg azt mondják, hogy az a baja van a világnak, hogy néhány ember olyan nagyon határozottan gondolkozik, és még a gyülekezetben is ilyen elgondolások, pártoskodásokat, szakadásokat hoznak létre, és a gyülekezetben is sokan, ha nem mondják is ki, de ugye a hátsó gondolkodás szintjén így vannak, hogy ők viszik, vagy akarják vinni a gyülekezetet, pedig mi is ebben részt vehetnénk, de hát mi nem vagyunk olyan erős személyiségek, és nem veszünk részt, és itt a legnagyobb probléma az, és Jézus ezért mondta, hogy nem tudjátok, mit kértek. Mert a legnagyobb probléma az életben az, hogy mindenki meg van győződve, hogy neki igaza van, ő jó helyen van, és ő képviseli a helyes megoldást. És mivel ennyire meg van győződve mind a két csoport, a Jakab és János által jelképezett Zebedeus fiai és a többi 10 tanítvány is, mivel mindenki ennyire meg van győződve a dologról, becsúszik egy hiba, de ez a hiba olyan nagy, hogy ki se lehet mondani. És mi ez a hiba? Hogy nem tekintünk Jézusra. Nem tekintünk Jézusra. Pedig figyeljük meg, hogy Jézus itt a történetben is milyen tökéletesen megmutatta, hogy mit a helyes emberi magatartás.
Először is, Jézus kárhoztatta a Jakabot és Jánost. Azt mondta, hogy ti egy törtető, akaratos, konok, kemény emberek vagytok, akik tűzön, vízen keresztül a magatok elgondolásait célhoz akarjátok vezetetni, még a saját édesanyátokat is megkéritek ennek az elérésére. Jézus ilyeneket nem mondott. Jézus csak azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. De Jézus nem károsztatta őket. Jézus előtt világos volt, amit egyébként a Jézus életet című könyv ebben a fejezetben, ajánlom mindenkinek ezt a 60. fejezet ebben a könyvben, ennek a történetnek a leírása. Maga Ellen Gould White is nagyon szépen hivatkozik rá, hogy Jézus tudta, hogy ezek a testvérek nem törtetésből, nem egyszerűen csak emberi dicsőség szomjból kérték azt, amit kértek. Tudta Jézus, hogy szeretik őt, tudta, hogy értelmes emberek, tudta jól, hogy ragaszkodnak hozzá, de azt is tudta jól, hogy az a kérésük mégis szerencsétlen. Nem jó a kérés. De Jézus nem bírálta őket, hanem elkezdi őket vezetni, hogy még inkább ragaszkodjanak hozzá, még inkább ő rá tekintsenek föl. És Jézus magatartása ilyen szempontból tökéletes, hogy a két testvért, hogy vezetés, amit majd mindjárt meg fogunk látni, hogy hogyan, ez mindannyiunk számára példamutató. De ugyanakkor, amikor Jézus látta, hogy a másik 10 erre megharagszik, akkor miután a két testvérrel beszél Jézus, a többi 10 tanítványhoz és ezáltal az egész tanítványi köréhez fordul, és elmondja az életének a legnagyobb szavait, mert például a 44. versben, amit olvasunk, azt hiszem, hogy Jézus egyik legfontosabb tanítása, és aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgálja legyen. Nem egyszerűen csak szolga, mindenkinek szolgálja legyen. És erre is majd szeretnék rátérni. Nézzük jól meg, hogy az a Jézus, akihez kéréssel fordultak, de akit egy kicsit szem elől tévesztettek, most Jézus hogyan mutatja meg, hogy az életben csak egy dolog a fontos? Akár azok számára, akik tenni akarnak az ő ügyért, akár azok számára, akik nem akarnak annyira tenni, de azért ott vannak az ő tanítványi körében, az életben egy dolog a legeslegfontosabb, hogy mindig Jézusra tekintsünk. Mit szól erre Jézus? Vessük fel a kérdést, a két tanítványnak mit szólt Jézus. Olvassuk újra a 38. versben. Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a pohárt, amelyet én megiszom, és megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azok pedig mondták neki, megtehetjük. Jézus váratlan feleletet ad, pohárról beszél és keresztről. Pohárról és keresztről. Nem tudom, hogy elmélyítettük-e magunkban a bibliai jelképek jelentését. Minek a jelképe a pohár? A pohár nem csak annak a jelképe, amit mi meg szoktunk jegyezni. Általában egy keresztény ember a Getsemáné kertbeli küzdelemről jegyzi meg a poharat. Hogy atyám, neked minden lehetséges, ha lehetséges, múljék el ez a keserű pohár. Igen, itt is a keserű pohárra céloz Jézus, de a pohár nem csak a keserűség jelképe a Bibliában. Ha valaki elolvassa az Ószövetségnek sok-sok ilyen kijelentését, például az egyik leghíresebb Zsoltár, a 23. Zsoltár, az Úr az én pásztorom. Csordultig van a poharam, mondja. Nem a keserűséggel van csordultig a pohara. Csordultig van a hálával, az örömmel. A pohár nem egyszerűen a keserűség jelképe, az csak egyik vonatkozása. A pohár a teljességnek a jelképe. Ugye rosszul esik, amikor adnak nekünk egy pohár, nem tudom én, egy italt, és csak félig öntik a poharat. Hát nem is színültik, de úgy elvárjuk, hogy egy kicsit teletöltsék a poharat. A Bibliában a pohár annak a jelképe, hogy valaki például a hálával, az örömmel mennyire van csordultig tele. A köszönettel mennyire van csordultig tele. Nagyon sok pozitív dolgokat, például beszél az Ószövetség a vigasztalás poharáról. Mennyire vagy tele a vigasztalással? Beszél a reménység poharáról. Mennyire vagy tele a reménységgel? És kétségkívül beszél a Biblia a keserűség poharáról.
És beszél a Biblia arról, hogy mindannyiunknak az életben a keserűség poharát is Isten a kezünkbe adja. Ben nem is az a megdöbbentő, hogy volt reménység pohara, vigasztalás pohara, háladás pohara, ugye van a háladás pohara, háladás kelje, az úrvacsorára mondja. Hanem a keserűségnél is az a megdöbbentő ezekben a tanításokban, hogy a keserűségből nem csak egy-egy kortyot kell innunk. Sokszor mi így gondoljuk el? Hogy Uram, egy kis korty a keserűségből, mert hát azért az ürömből elég egy kis korty, még abba is belehalok. És Isten ezt a poharat is nyújtja nekünk, és tele nyújtja. Jézusnak is tele nyújtotta. Jézusnak is el kellett szenvedni a kárhoztatást, a vádolást, a fizikai szenvedést, a lelki szenvedést, az Istentől való elhagyatottságot, mindent el kell, a keserűség pohára, most ne azt mondjuk, hogy a pohára keserűség jelképe, mondom, a pohára teljesség jelképe. Az életben sok mindent olyan formában kell elviselnünk, elszenvednünk, amit mi mondjuk nem gondolunk el, és mi azt mondjuk, hogy legyen egy pohár, ami az öröm, a vigasztalás, a remény, ez legyen tele, a keserűség pohára, hát igen, az Jézusnak el kellett szenvedni, de nekem abból csak pár csepp, ez kellene. És erre teszi fel Jézus a kérdést. Most lefordítom akkor a jelképet. Megihatjátok? Megihatjátok azt a pohárt, amelyet én megiszom? Én teljesen ki kell, hogy ürítsem a keserűségek poharát. Ti így gondolkoztok? Ott lehettek a mennyek országában. Igen. Az Isten egész megváltó műve azon épül, hogy ott lehetsz a mennyek országában. De mit gondolsz, hogy a mennyek országa felé vezető úton, ahol folyadékra van szükséged, te kész vagy arra, hogy azt a pohárt, a keserűség poharát is kiígyad? Megaláztak egyszer gyerekkorodban. Felnőttként félreszorítottak. A saját családodban is ilyen és ilyen problémák vannak. További keserűség. És akkor még a gyülekezetben sem ért meg mindenki, és ott is valaki úgy néz rád, hogy. És akkor még az életben hozok neked egy-két szerencsétlenség, egy-két baleset, egy-két baj, egy-két gyermekeiddel való dolog, ami sokkal jobban fáj, mint hogyha téged ért volna a sértés vagy a baj, és mindezt az én kezemből elfogadod? Elfogadod ezeket is? Hiszed, hogy én csak annyit adok, amennyit fel is tudsz hörpinteni, és hiszel az ígéretemben, amit így mond ki Pál a Filippi levél második fejezetében, hogy az Isten arra ügyel, hogy szomorúság ne jöjjön szomorúságunkra. Isten nem állandóan az üröm poharát adja a kezünkbe, fölváltva ad poharakat, de teljességgel ki kell inni a poharakat, át kell élni bizonyos dolgokat. Nem mondhatom azt, hogy ebbe belesek, gondolok, most majd én megyek és más poharakat veszek a kezembe fizikailag, hogy elfelejtsem ezt a bánatot és ezt a bajt. Ezt neked ki kell innod, hogy a jellemet csiszolódjék, hogy alkalmas legyél a mennyek országára. Sok keserűség, hogy mondta Pál apostol, hogy a mennyek országáig, amíg eljutunk, sok nyomorúságon kell átmennünk. De te ezt elfogadod? Ezt vállalod? Mert én, Jézus Krisztus, én, ahova megyek előre, engem most, itt az utolsó úton mondom nektek, már kétszer-háromszor mondtam, hogy nekem meg kell feszítetnem, elárultatnom főpapoktól, vallási vezetőktől elítéltetnem, és nem hisztek ebben. Azt hiszitek, hogy én sem hajítom fel a poharat, mert hát én csak tanítsak, gyógyítsak, csak jót tegyek, rám ilyen nem várhat, veled ilyen soha be nem következhet, hogy mondja Péter. Én ezt a poharat kész vagyok kiinni, a keserűségeket is fenékig, nem csak beleízlelni egy kicsit, nem csak megnézni, hogy milyen a szomorúság, a keserűség, a bánat, fenékig az egészet. És az Isten ezért tesz engem alkalmassá, hogy megváltó legyek. Ezért tudlak benneteket megváltani, itt tudlak segíteni. De ti készek vagytok ebben követni? És megkeresztelkedhettek azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? A keserűség pohara a legsúlyosabb akkor lesz majd, amikor ott függök a kereszten. És ti vállaljátok az életben, hogy titeket is keresztre feszítenek?
ti vállaljátok az életbe, hogy meg kell adni magatokat. Meg kell adni magatokat. Le kell mondani arról, hogy a saját akaratodból valamit visszaszóljál a másik embernek, vagy valamit cselekednél. Hangtalanul meg kell adnod magad, látod, hogy a másik ember tajtékzik, nem felelhetsz vissza. Vállalnod kell a verességet. Vállalod? Ott leszel a mennyek országában. Milyen érdekes, hogy Jézusnak erre a hangsúlyos kérdésére, tehát a pohárra, a keresztre vonatkozó kérdésére, azok pedig mondták néki, hogy megtehetjük. És nagyon érdekes, hogy Jézus miért mondta ezt, és főleg azt, hogy ezután miért mondja Jézus, hogy Jézus pedig mondta nékik, a pohárt ugyan, amelyet én megiszom, megisszátok, és a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. Az ember itten gondolkozik, akkor Jézus miért kérdezte ezt? Mert először úgy gondoljuk, hogy Jézus ezt azért kérdezte, mert azért tette föl ezt a kérdést, mert ők nem fognak akkora poharat, fölhörpintei nem fognak olyan keresztre fölszegeződni, mint ő, mintha Jézus ezért kérdezte volna. De most kiderül, hogy Jézus nem. Jézus elismeri, hogy igen, ti szerettek engem, készek vagytok, készek lesztek majd a poharat is a kezetekbe menni és fölhajítani, és ezért azt mondja, hogy igen, a pohárt ugyan, amelyet én megiszom, megisszátok, a keresztséggel, amelyel megkereszem, megkereszelkedtek. És kedves gyülekezet, ez beteljesült ez a profécia, mert szinte minden apostolról tudjuk, hogy az egyiket, ugye Jakabot éppen az első üldözések során megölték, tudjuk jól, hogy Pált és Pétert, ugye egyiket lefejezték, keresztre feszítették, tudjuk jól, hogy Jánost forró olajjal teli üstbe vetették, az apostolokkal nem bántak kesztyűs kézzel, az apostolok bizony kellett, hogy kövessék Jézust, de én azt gondolom, hogy minden tanítvány kell, hogy kövesse Jézust, és Jézus ezt előre felhívja a figyelmünket, arra is felhívja a figyelmünket, hogy ne féljünk ettől. Jelenések könyve második fejezetében olvassuk Jézusnak a legcsodálatosabb ígéretét, hogy semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Ennél nagyobb Jézus ígéretet kevéssé tudunk találni. Szenvednünk kell. Itt is itt van, hogy a poharat ki kell hajítani, a keresztre föl kell szegeződni, szenvednünk kell, de milyen csodálatos az igevers elsülése, hogy semmit ne félj attól. Szóval Jézus, aki kilátásba helyezi a nehézségeket, ugyanakkor mindig biztosít arról, hogy ott lesz velünk a nehézségekben. Ott lesz velünk, és ő fog majd erőt adni, mert őt, ami mi üdvösségünk fejedelmét is szenvedések által tette tökéletessé az Isten, ahogy olvassuk a zsidókhoz írt levélben. És Jézus elismeri a tanítványoknak az elszánását, bátorítja, jövendőt mond, igen, ti is majd méltókká tétettek arra, hogy értem szenvedjetek, és biztos vagyok benne, hogy ti ki fogjátok inni, de nem csak pár cseppként az egész poharat, amit az Isten elébetek helyez, és a keresztre föl fogtok feszülni jelképes értelemben. De az én jobb és bal kezem felől való ürést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek elkészítetett. Hát itt is egy kis csodálatba esünk, mert hát még nem is keresztények, még akik nem is keresztények, azok is tudják, hogy Jézus az ítélő bíró. Jézus lesz a bíró, ő az ügyvéd is, ő a bíró is. Hát miért mondja azt Jézus, az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni? Ebben a kijelentésben is nagyon sok tanítás van. Egyrészt azt sokan így tudják, hogy Jézus lesz a bíró, de azt már kevesebben tudják, hogy Jézus olyan bíró lesz, aki az ítéletet egészen az atyának adja vissza. Az atya adja a fiúnak az ítéletet, mert hiszen ő járt itt közöttünk, de Jézus olyan tökéletes fiú, hogy az atyának visszaadja az ítéletet, és azt mondja, én vállalom őket, én képviselem őket, én együtt voltam velük a keserű pohár megívásában, úgy látom, hogy ők elfogadták, csiszolódtak, elfogadták a jellem átalakulásnak ezt az útját, és méltók az örök életre, de én, atyám, ezt te rád bízom. Én vállalom őket, de az utolsó szó az atyáé. Dániel könyve 7. fejezetében is így olvashatjuk az ítéletről az első csodálatos látomást a Bibliában. Mit is látott Dániel? Látta a mennyei atyát a maga fölségében, a mennyben, és aztán valakit vezettek elébe. Valakit vezettek elébe, mint aki egy ember fia volt.
és ez az emberfi, akit oda vezettek elébe, aki vállal bennünket, aki mindig velünk van, azt mondja, hogy ezek az enyém, de atyám, most te hozd meg a végső döntést, én képviselem őket, és te mondd ki rájuk valóban, hogy ők méltók a te országodra. Egyrészt ezt a tanítást is magába foglalja Jézusnak ez az első hallásra talán egy kicsit különösnek tűnő kijelentése, de azt is magába foglalja, de az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek elkészítetett. Ez mit jelent? Azoké lesz az, akiknek elkészítetett. Isten mindenkinek elkészíti az örök életre a helyet, nem? Hát ezt olvassuk a Bibliában, hogy Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Jézus is így búcsúzott tőlünk, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és az én atyám házában bőségesen elegendő hely van, ha nem lenne, megmondtam volna nektek. Tehát Jézus biztosít arról, hogy az ő szándéka, hogy mindenki ott legyen az örök életben. De ki lesz akkor ott? Kedves gyülekezet, az lesz ott, aki az élet hétköznapjaiban a fájdalom, a szenvedés, a gyász, a nehézség, minden rossz poharát Istentől elfogadva felhörpinti. Istentől elfogadva ezekben a nehéz helyzetekben és ezekben a nehéz körülményekben sem felejtkezik meg arról, amiről egyébként a jó körülmények között megszoktunk felejtkezni, és Isten ezért beszél nekünk pohárról, keserűség poháráról és keresztről, hogy ne felejtkezzünk el valamiről. Ha már a jólétben, az egészségben, a fiatalkorban sokszor hajlamosak voltunk, és sokszor állandóan is elfelejtkeztünk, de Isten megenged számunkra ilyen megpróbáltatásokat, hogy belevésse a mi lelkünkbe, hogy szokásunká legyen az, amit a Mikás könyve 7. fejezete így mond. De én az Úrra nézek. De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Isten erre vágyakozik, hogy mindenben ővele együtt éljünk, mindenben ővele együtt járjunk, és a jó Isten, ha máshogy nem, akkor ezekkel a poharakkal és a színültig teli poharakkal akar önmagához közel vonni, és megtanítani bennünket erre az igazságra. Akiknek elkészítetett, én elkészítem mindenki számára, aki fölveszi ezt, aki elfogadja ezt, az oda fog eljutni az örök életbe. És kedves gyülekezet, amikor itt Jézus befejezte Jakabbal és Jánossal a beszédét, itt olvassuk, hogy ezt halván, ezt a 10 tanítvány haragudni kezdtek Jakabra és Jánosra, Jézus pedig magához szólítván őket mondta nékik. És most jön az előbbi két tanításnak egy harmadikkal való megkoronázása, hogy Jézus most beszél azokhoz is, akiket az istentisztelet elén én úgy jellemeztem, hogy ugyan oda tartoznak Jézushoz, de túlságosan markány szerepet nem szeretnének vállalni az Isten országa képviseletében. Sajnos a gyülekezetnek is a nagy része erre a kényelmesebb álláspontra helyezkedik be. A gyülekezet is sokszor elvárja azt, hogy dolgozzanak azok, akik dolgoznak. A gyülekezet eljár hétről hétre istentiszteletre, vannak élményei, tapasztalatai, de igazában odaállni, ahol húzzák a szekeret, nem akar. Én amikor ismerkedtem a hittel, mondta nekem egy idős ember, hogy mondok neked egy keresztény viccet. Hát mondom, ilyet még nem hallottam, mi legyen ez a vicc. Azt mondja, a gyülekezetben valaki azt mondja, sokat dolgozol testvérem, túlhajtod magadat. Ez nem Isten szándéka szerint való dolog, hogy te állandóan mész, meg csinálod. Ez nem szép dolog. Ez nem hitből való dolog, te túlhajtod magadat. Azt mondja, a keresztény vicc most jön, mit felel erre a túlhajtott ember? Tudod, azért hajtom túl magamat, mert mások semmit se csinálnak. Lehet mondani, hogy ez erős túlzás, lehet mondani, hogy ez a Jakab és a János lelkülete, hogy azt hiszik, hogy csak ők csinálnak valamit, de mindenki gondolkozzék el ezen, kedves gyülekezet, hogy ki mit csinál az Isten művében. Félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy mindenkinek prédikálni kell, nem arról van szó, hogy mindenkinek nyüzsögni kell,
Még arról sincs szó, hogy az igazi szeretet hiányát a ténykedéssel palástoljuk és pótoljuk. Nem ezekről van szó. Ezért mondom, hogy tényszerűen gondolkozzunk most. Én nem védem a Jakabot és Jánost, nem védem a 10 tanítványt, én azt mondom, hogy nézzünk Jézusra. Jézus most megkoronázza a tanítását ezzel a harmadik kijelentéssel, és azt mondja, tudjátok, én azért jöttem a földre, hogy országot alapítsak. És az országomba azok jutnak el már itt a földön, és majd a mennyek országába jobb és bal kezem felől azok állnak. És itt a Jézus életében van egy csodálatos mondat, amit érdemes megjegyezni. Kik fognak majd jobb és bal keze felől állni Jézusnak? Akik a legtöbb áldozatot hozták azért, hogy itt az emberek megismerjék az evangéliumot. Ez nem biztos, hogy prédikátornak kell lenni, nem biztos, hogy előadónak kell lenni, keresztény embernek kell lenni. Keresztény embernek, aki az életében az első helyre nem azt állítja, hogy hol dolgozom, nem azt állítja, hogy mennyit keresek, nem azt állítja, hogy a gyerekemnek most a 5. ruhát kell megvennem, vagy kocsit kell vennem. Az első helyre azt állítja, hogy keressétek először Isten országát és annak igazságát, és minden más megadatik néktek. Jézus szava ez, a hegyi beszédben elmondott szava, és én ezt elfogadom, első helyén ezt állítom, és jobb és bal keze felől majd Jézusnak ott áll egy egyszerű háziasszony, ott áll majd egy egyszerű hajléktalan, vagy ott áll most egy egyszerű munkás, vagy paraszt, vagy nem tudom én kicsoda, de aki az életben az első helyre ezt állította. Mert mit mond itt Jézus ebben a tanításban? Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok köz fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk, de nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok, és aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen. Vagyis Jézus mit hozott el erre a világra? Mi ez a másik ország? Mi a mi döntő választásunk az életben? Az, hogy mi Krisztusra tekintve készek vagyunk-e minden áldozatot vállalni azért, amihez egyébként az Isten adja az erőt, tehát most nem mi vagyunk a hősök, hogy most nagy áldozatról beszélek, az Isten adja ez az erőt, nekünk a döntés a mi osztályrészünk, hogy képes vagyok-e eldönteni azt, hogy én hitben azt választom, hogy Krisztus szerint éljek, első helyre azt állítsam, amit Krisztus állít, és én az emberektől mindent kész vagyok elviselni, eltűrni, csak hogy megnyerjem őket. Én nem parancsolgatni akarok, nem kioktatni akarok, nem tündökölni akarok, hogy mennyit tudok Istenről vagy a Bibliából, hanem én szeretni akarom az embereket, olyan szeretettel, hogy Jézus is szerette őket, eközben minden ütést, kopást elviselek az emberektől, zokszó nélkül, mert én is ilyen voltam, míg meg nem ismertem az Istent, hogy ott ütöttem a másikat, ahol nem akartam, és én ezt vállalom. Ez napi keserűség. Hát nem visszaszólni, nem vitába legyedni, nem kioktatni, hát ez akkora keserű pohár. Minden nap vereséget szenvedni, de én ezt vállalom. És nem azért, mert megőrültem, nem azért, mert elment az eszem, hanem rájöttem arra, hogy ez az értelme az életnek. Hogy a rossz világából csak így lehet menteni az embereket. Be kell menni az égő házba. Lángok között kell járni. Füstszagot fog átvenni a ruhám. Tehát ezt vállalni kell. Most menteni akarok, vagy kívül nézni, és mondok, hogy jaj, hogy ég ez a ház, borzalmas az a világ, tele van gonoszsággal. Én kint vagyok, és a páholyból nézem, egy filmvetítésen, hogy nekem bemutatja az Isten a Biblián keresztül, hogy na, ilyen a világ. Nem lehet a páholyból nézni, menjél be az emberek házaiba, vedd át a füstöt, a kormot, vedd át a piszkot, a szennyet, a bűzt, embereket ki kell menteni abból a helyzetből, és Jézus azt mondja, hogy két ország van, hát ez a választás. Ha itt a földön akarsz te az emberek országában nagy lenni, akkor sorakozzál be olyanok közé, akik fejedelmek, hatalmas emberek, akik pénzt, hatalmat gyűjtenek, és meg akarják mondani, hogy mi legyen, választhatod ezt. Gondold végig, értelmesen gondold végig. De az én országon nem ezen alapul, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok, és aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen. Kedves gyülekezet, mindenkinek.
mert sokszor ott van az a kísértés is, hogy bizonyos embereket szolgálok. Bizonyos emberekkel jó, mert megértenek, vagy hallgatnak a szómra, de a nehéz emberek, akik nem hallgatnak, gúnyolódnak, csúfolódnak. Sokszor a hívő közösségben is vannak azért olyan emberi kapcsolatok, hogy azért jobbak is lehetnének. De én ott is szolga szeretnék lenni, mert az embernek fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Miért nem értékelik az emberek ezt? Miért nem értékelik Jézust? Miért nem Jézusra tekintenek? Azért, kedves gyülekezet, mert Jézus ezt olyan csendben tette, olyan természetes egyszerűséggel tette. Nem járt előtte se kikiáltó, nem járt utána se krónikás. Ő tette ezt, és ezért mondom az életünk legeslegnagyobb kérdése, hogy soha ne veszítsük el a mi tekintetünket Jézusra emelni. A gyülekezetbe se azon kell rágódni, hogy ki mit akar, vagy mások nem azt akarják, vagy ez így akarja előre vinni, a többi meg mindig utólag okos, az egyik az tenni akar és sokat hibázik, a másik nem akar annyit tenni, és természetesen nem hibázik annyit, hát milyen jó ember. Jézus nem mondta azt, hogy itt van a Jakab és János, meg ott van a 10 tanítvány, de a magatartásával érzékeltette, hogy igen, mindig két csoport van. A gyülekezeten belül is, meg a világon belül is. De Jézusnak mind a két csoporthoz volt szava, és Jézus szavát, hogy valaki megfogadja, csak ezen múlik, hogy tekint-e Jézusra. Hogy komolyan veszi-e, amit Jézus mondott. És Jézus végül is itt azt mondta, hogy nem ennek van igaza, és nem annak, hanem annak van igaza, aki utánam jön, és velem együtt élve éri azt el, ami már nem az ő saját akarata, meg nem is csupán egy emberi közösség akarata, hanem az én akaratom. És így teljesedik be a szenteltessék meg a te neved után a következő kérés is, hogy jöjjön el a te országod, mert így eljön az Isten országa, meg a harmadik kérés is, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Itt az a kérdés, hogy a legnemesebb célokat is magunk akarjuk elérni, vagy a legnemesebb célokkal is Jézus mögé sorakozunk be, nem törődve azzal, hogy ki mit mond rá, de akik azt mondják rá, hogy azok is, ha Jézusra tekintenek, megkapják ugyanazt, mint amit Jézus az előző két tanítványának mondott. Pohár, kereszt és szolgálat. Ez a három szó, ami elszavunk. Pohár, kereszt és szolgálat. Bárcsak megértenénk azt, hogy Jézus miért jött el, bárcsak megértenénk azt, hogy Jézus most azt kívánja tőlünk, hogy szorosan ragaszkodva hozzá ő rátekintsünk, és bárcsak megértenénk azt, hogy Jézus egy valamitől óvott bennünket, hogy soha ne higgyük azt, hogy nekünk úgy van igazunk, hogy Istenem, ezt csak add meg, mert ez annyira igaz, hogy ez nem is gondol, nem is feltételez meggondolást, add meg ezt, hanem mi ezzel a magatartással leszámolunk, és mindent, a legnemesebb célokat, vagy a lanymelegséget is, amiben fürdünk, ebből kiemelkedve a tekintetünket Jézusra vetjük. Akkor Jézusnak alkalmat adunk majd, hogy csodát tegyen az életünkben. Akkor alkalmat adunk arra, hogy bevonjon az ő szolgálatába, és akkor majd áldjuk a poharakért, a keserű poharakért, a kereszthordozásért is, és akkor Jézussal együtt majd az Isten országa is könnyedén jön el, és nem azt a kínkeservet érezzük, amit sokszor a mi emberi erőlködéseinkkel, erőfeszítéseinkkel érzünk. Bárcsak megmaradna bennünk ez a történet, és bárcsak személyesen hozzánk szóló igék lennének, amiket Jézus a két tanítványnak és a többi tíznek is mondott, ezt kívánom mindannyiunk számára. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében fordulunk most hozzád. Megköszönjük a Szentírásnak ezt a feljegyzett szakaszát, amit tanulmányoztunk. Megköszönjük Istenünk, hogy ilyen világosságot adsz a mi helyzetünkre nézve, mint gyülekezet helyzetére nézve is, hogy mi is Jakabokból, Jánosokból és a többi 10 tanítványból állunk, és sokszor az egyik rész megbosszankodik a másikra,
vagy sokszor a másik rész akaratlanul is lekezeli, vagy fölébe helyezi magát a másiknak. Istenünk, látjuk a mi hitünk mellett is megmaradt gyarlóságunkat, emberi gyengeségeinket, de köszönjük a vigasztalást, hogy itt is van megoldás. Itt sem hagysz bennünket tanács és evangélium nélkül, hogy föltekinthetünk a te szent fiadra és az ő magatartására, hogy Jézus a maga életében ezt a kérdést hogyan kezelte. Köszönjük, Istenünk, hogy elébünk állítod a poharat, amit mindannyiunknak teljességgel kell kiinnunk. Olyan sokszor mondjuk azt magunkban, hogy néhány nehézségben kérjük a te erődet, és elszenvedjük azokat veled, de berzenkedünk, vonakodunk, még a gondolatától is, hogy mások is jöhetnek. Félünk szenvedésektől, bántalmazásoktól, az élet különböző nehézségeitől, és emberi ösztöneinket akarjuk követni, a könnyebb utat választani sokszor emberileg. De köszönjük, Istenünk, hogy te megkeresel bennünket nagyon sokszor ezzel a keserű pohárral, hogy elénk állítod a keresztet, hogy figyelmeztetsz arra, hogy mi nem a lehető világok legjobbikában élünk, hogy a mi földünk egy föllázadt bolygó, egy égő ház, és a leghelyesebben azt cselekszik, aki a te segítségeddel a mentés munkálataira vállalkozik. Segíts, Istenünk, átvenni más emberek terheit, nehézségeit, hisz így tudunk a magunkétól is megszabadulni. Segíts másokért élni, segíts, hogy ez az ige bennünk maradjon, hogy mindenki szolgája legyünk, hogy ezt te is tetted, és amire te adtad a legnagyobb példát. Légy kegyelmes mindannyiunkhoz, akik itt állunk előtted, segíts, hogy megértsük a te magatartásodat, megértsük az evangéliumot, és a te igazi követőidé válhassunk, Jézusunk kegyelméből. Amen.

Szeretettel köszöntünk mindenkit. Folytatjuk tovább a sorozatunkat, hogy az élet nagy kérdéseiről mit tanított Jézus részletesebben. A múlt alkalommal arról beszéltünk, hogy Jézus tanításai a törvényről, a törvényhez való helyes viszonyról. És a mai témánk címe pedig, mit tanított Jézus a boldogságról. Talán mindenekelőtt azt említeném meg, hogy a kereszténységnek az egyik legvonzóbb vonása, hogy életigenlő és boldogságigenlő. Aki egy kicsit ismerős a nagy világvallások világában, az tudja, hogy ez nem olyan magától értetődő. Ha egy kicsit úgy gondolatban valaki végigfutja a különböző világvallások tanításait, például arról, hogy mi a megváltás, mi a végső megoldás. Ugye a hinduizmus szerint az, hogy véget ér a léleknek a keserves újbóli és újbóli reinkarnációs újra születése, és végül beolvad a végső egybe, a minden egybe, a személytelen istenségbe. Vagy a buddhizmusban, ugye biztos láttuk ezeket a jellegzetes buddha szobrokat, ott pedig tulajdonképpen a nirvána szó azt jelenti, hogy kialvás, és azt fejezi ki, hogy a vágya kialvása az a megszabadulás a szenvedéstől. Szóval inkább negatívumokban fejezi ki a megváltást, hogy megszabadulás a lét körforgásától, a karmától, a cselekedetek következményeitől, vagy megszabadulás a vágytól, ami az embernek a szenvedéseket okozza. És a kereszténység viszont élet és boldogság igénylő, az eredeti, az igazi mi voltában. Ez ugyan nagyon reálisan beszél a bűn okozta tragédiáról, hiszen emlékszünk, ez volt az egyik fontos témánk, hogy mit tanított Jézus az emberi természetről, és bizony súlyosabban és szigorúbban beszél az emberi természet megromlásáról, vagy a bűn okozta tragédiáról, mint akármelyik más vallás. De ebből nem azt a következtetést vonja le, hogy itt a Földön örökké sírjunk és gyötrődjünk, és hát gyászoljuk ezt az állapotot, és lehajtott fejjel, és elkeseredetten járjunk, vagy netán egész életünkben vezekeljünk a mi bűneinkért és mások bűneiért, hanem ellenkezőleg a Szentírás éppen azt tanítja, ha megtaláltuk a gyógyszert, ha megtaláltuk az evangéliumot, hogy már az evangéliumnak a neve is az, hogy jó hír, örömhír, és a gyógyulás forrásával kapcsolatba kerültünk, akkor az ember tanuljon meg örülni ebben az életben. Ez nagyon áthatja a Szentírást, az Ószövetséget is, meg az Ószövetséget is, meg az Újszövetséget is. Az Ószövetségben például nem tudom, ki figyelte meg, hogy a Zsoltárokban hányszor jelenik meg egy imádságos kérésként, hogy Uram, vidámíts meg engem. Nem tudom, ki miért szokott imádkozni, de az igazi kereszténység az arra tanít, hogy a rossz hangulatot nem szabad megtűrni. Én néha kicsit tréfásan szoktam mondani fiataloknak, mert döbbenetes módon nem az idősebbek legnagyobb problémája, ez éppen a fiatalok szenvednek a legtöbbet, depressziótól, reménytelenségtől, kétségbeeséstől. Tehát kicsit ugyan eltúlozva, de ezt szoktam nekik mondani, hogy fél óránál tudnének.

szövetségben pedig talán vannak, akik ismerik Pál apostolnak a híres felhívását, örüljetek az Úrban, ismét mondom, mindenkor örüljetek. A dolognak az az érdekesség, hogy ez a Filippi beliekhez írt levélben van, amiről kiderül, hogy Pál apostol római börtönéből írta. És a börtönből is ezt az üzenetet írta, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom nektek, mindenkor örüljetek. És hogy mennyire a korai kereszténységben ezt nagyon tisztán értették, hogy az igazi kereszténység boldogságigenlő, életigenlő, örömteljes. Például itt Magyarországon az ásatások során, ugye az egykori Pannonia, római provincia területén, valahol Pécs körül például találtak egy aranypoharat, és az aranypohárnak a talpára ez volt oda vésve, hogy mindenkor örüljetek. Minden bizonnyal egy házaspárnak adták nászajándékba, egy keresztény házaspárnak, és a régészek rögtön a korai kereszténység bizonyságaként könyvelték el ezt a leletet, hogy például ez a felhívása is a Szentírásnak milyen elevenen élt, hogy örüljetek az Úrban, mindenkor örüljetek. Nos, tehát mi most különösképpen magának Jézusnak a tanításaira szeretnénk irányítani a figyelmet, és mindjárt el is olvasnám János evangélium a 10. fejezetének a 10. versét. Ugye a János evangélium a 10. fejezetében találjuk Jézus híres példabeszédét a jó pásztorról, és arról beszél, hogy ő jó pásztorként mit akar ajándékozni az ő juhainak. És így olvasom János evangélium a 10. fejezetében, 10. fejezet 10. verse így hangzik. Én azért jöttem, a vers második részét olvasom csak, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Megkérdezem, nagyon szép ez a kijelentés, tehát Jézusnak mi a célja? Mit akar tenni az ő juhaiért, vagy az ő juhaival, ugye a képes beszéd szerint, az ő követőivel, a hozzátartozókkal? Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ugye itt az élet szónak érezzük, valami kiemelt értelme van, szóval pusztán az, hogy van bennünk fizikai értelemben élet, még nem igazi élet. A Bibliában gyakori ez a szóhasználat. A teljes életnek, az igaz életnek csak az örömteljes, a boldog életet érzi. Ugye van egy különleges versora József Attilának, gondolom többen ismerik, az egyik szerelmes versében, ugye ezt írja az egyik Flóra versben, hogy szeretlek, mint élni szeretnek a halandók, míg élnek, s meg nem halnak. De tehát megtalált egy fantasztikus hasonlatot, hogy kifejezze, ugye, hogy mennyire szereti ugye azt a vers címzetjét. Ezt mondja, hogy szeretlek, mint élni szeretnek a halandók, míg élnek, s meg nem halnak. De én azt a szomorú kérdést szeretném fölvetni, hogy mindig igaz, hogy annyira szeretnek élni az emberek. Hát nem mindig. Nem mindig. Az ember kapaszkodik az életbe, de éppen most olvastam egy döbbenetes statisztikát, hogy itt Magyarországon készült felmérés szerint a fiataloknak 20%-a foglalkozott már az öngyilkosság gondolatával, félelmetes, nem egyen se, egyötöde, és nem emlékszem sajnos az egész pontos számra, a 10-valahány százalék ki is próbált, meg is próbálkozott vele, ha nem is sikeresen. Tehát milyen döbbenet ez, hogy az élet az nem elég az, hogy van az embernek fizikai élete, az élet csak akkor élet, hogyha az örömben és boldogságban van. És ezért fogalmazott Jézus így, hogy én azért jöttem, hogy életük legyenek és bővölködjenek, hogy igazi életük legyen, örömteljes, boldog életük legyen, és mint az Isten teremtményei örvendezzenek. Azután egy másik kijelentést is szeretnék idézni Jézustól, János evangélium a 15. fejezetéből, a 11. verset. Ez már Jézus búcsú beszédeiből való, amikor az utolsó vacsoráról ment ki tanítványaival a Gecsemáné kertbe, és vajon melyek voltak az utolsó meghagyatkozásai, amit a tanítványai lelkére kötött. Hát többek között például ez, így olvasom János evangélium a 15. fejezetéből, a 11. verset. Ezeket azért beszéltem nektek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Tehát a búcsú beszédekben Jézusnak az egyik legfontosabb kijelentése ez volt, hogy amit én mondtam nektek, annak az érdekében mondtam, hogy az én örömem megmaradjon bennetek, és a ti örömetek beteljék. Szeretném megkérdezni, hogy ezek szerint milyen lehetett Jézus, aki azt mondta, hogy az én örömem megmaradjon bennetek.

tudom ki, hogy képzeli el Jézust, hogy milyen volt a földi életében. Vannak, akik talán úgy gondolják el, hogy mindig az emberiség megváltásának a súlyos terhe alatt érezte magát, és olyan nyomott lehetett a kedélye, vagy komor volt, vagy szomorú, vagy bánatos az emberi bűnnek a nyomorúságai miatt. Valóban a Bibliában egyszer sem olvassuk, hogy Jézus nevetett volna, vagy tréfálkozott volna, ez tényleg nem. Az igaz, hogy azt olvassuk, hogy összesen kétszer könnyekre fakadt. Nagyon jellemző, hogy akkor sem magáért, hanem az emberi szenvedés miatti együttérzés indította meg. Mindazonáltal világért se gondoljuk azt, hogy Jézus mindig komor, vagy szomorú, vagy súlyos volt, hiszen nem mondhatott volna ilyet a tanítványoknak, hogy ezeket azért beszéltem nektek, hogy az én örömem ti bennetek megmaradjon, ha ők nem ismerték volna Jézust arról, hogy ő derűs, hogy ő neki öröme van, hogy neki békessége van. De más alkalommal azt mondta, hogy békességet adok néktek, az én békességemet adom néktek. De ez a két fogalom a tanítványoknak egyformán ismerős volt, a Jézus békessége meg a Jézus öröme. Tudták, hogy ez egy különleges dolog, és értették, hogy Jézus miről beszél. És még hozzátette, és a ti örömetek beterjék. Tehát egyikünk sem gondolja, hogy akkor vagyunk jó keresztények, ha panaszoljuk az élet bajait, vagy akár csak mások iránti együttérzésből is mindig nyögünk és sóhajtunk, vagy a világ bajait panaszoljuk. Az igazi keresztény az szembenéz a realitásokkal, látja azokat a maguk igazi mi voltában, mégis megtalálja az örömnek a forrását. Tehát még egyszer mondom, a valódi kereszténység az életigenlő, az boldogság igenlő, az idézőjelbe teszem kötelességének tekinti, hogy örüljön, nem mesterkélten, hanem úgy, hogy mindig megkeresse azt a forrást, ahonnét ő örömet és reménységet meríthet, és hogy így hasson a környezetére is, és ezt adja tovább másoknak is. Persze arról is szólnunk kell, hogy az örömnek a műfaja, vagy az örömnek a minősége, mert azért sokféle öröm létezik. Ugye vannak olyan emberek, akik az ihaj-suhaj örömet érzik csak örömnek, az ilyen abszolút hámból kitörő örömet, amihol az ember egész kifordul magából, és mintha ha még mindig valami még nagyobb kielégülést keresne az örömbe, és semmi se elég. Ugye van ilyen felajzott öröm, meg van ilyen harsány öröm. Biztos, hogy a Biblia nem ilyen örömről beszél, de mégis minőségileg a legtisztább és a legjobb örömről. Már a 16. Zsoltárban is azt mondja Dávid, amikor Istennel való kapcsolatáról beszél, teljes öröm van te nálad. Ugye érdekes megkülönböztető kifejezés, teljes öröm van te nálad. Sokszor örülünk, egy kicsit örülünk, nagyon örülünk, de sokszor van egy hiányérzet az örömben. Nem tudom, ismerjük-e, milyen az az igazi tiszta öröm, az a teljes öröm, ugye? Valahol érezzük, hogy a teljes örömben van megelégedettség is, a teljes örömben van békesség is. Szóval valahol ezek a dolgok is benne vannak, ami olyan teljesen megelégítő, olyan teljesen megnyugtató. És mondom, már az Ószövetségben szerepel ez a szép Zsoltár vers, hogy teljes öröm van te nálad. Az Új Szövetségben pedig nagyon érdekes, hogy amikor sorolja Pál apostol a lélek gyümölcseit, tehát a Szent Lélek gyümölcseit, ugye nagyon szép a hasonlat, mert azt fejezi ki, hogyha egy fában egészséges élet van, egészséges netkeringés van, akkor az a fa gyümölcsöket terem. És azt mondja, hogy a Szent Lélek gyümölcsei, ez azt jelenti, hogy ha valakiben az Isten lelke benne van, mint a fában a nedv, vagy a testben a vér, tehát teljesen ismerős módon lakozik benne, tehát kapcsolata van, élő kapcsolata van az Istennel, akkor azt mondja, annak az életén, mint a gyümölcsök az egészséges fán, úgy teremnek meg különböző jellemtulajdonságok, és gondolom vannak, akik hallották életükbe, vagy ismerik, a Galácia beliekhez írt levél 5. fejezet 22. versében sorolja Pál apostol, még hangzásra is olyan jó ez a felsorolás, azt mondja, a léleknek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Tehát ezek azok a bizonyos természetesen megtermő gyümölcsök, és mi van mindjárt a felsorolás erején? Szeretet, öröm, békesség. És tehát valahol nagyon az elején van az öröm, de két dolog között van, a szeretet meg a békesség között. Szeretet, öröm, békesség. És ez jelentőségteljes, mert az igazi öröm, a teljes öröm, az a szeretetből fakad,
és békességet hoz magával, teljes megelégedettséget. Tehát ilyen fajta öröm volt nyilván a Jézus öröme, amiről azt mondta, hogy az én örömem, ami nagyon ismerős volt a tanítványoknak, hogy ez bennetek megmaradjon. De az a kérdés, hogy nyilván a legjobban az érdekel bennünket, hogy hogy lehet ezt a boldogságot megszerezni, vagy ezt az örömet. Vagy hogy lehet visszaszerezni, ha valami megtámadja, vagy kioltja, vagy hogy lehet megőrizni. Nos, erről szólnak Jézus nevezetes boldog mondásai. Hát nagyon sokat foglalkoztak ezzel világirodalomban is, vallásos környezetben is. Ugye a nevezetes hegyi beszédét kezdte Jézus a boldog mondásokkal. De nem mindig sikerült tökéletesen megérteni ezeket, nagyon sok a félreértelmezés is, meg az értetlenség is a boldog mondások körül. Ami egyrészt nem csodálatos, mert valami nagyon szokatlan dolgokat beszélt Jézus ezeknél a boldog mondásoknál. Én is azt teszem, hogy először kommentár nélkül végigolvasom őket, és akkor mindjárt látni fogjuk, hogy Jézus tényleg valami nagyon szokatlan dolgokat mondott a boldogságról, úgy is mondhatnám, hogy meghökkentő dolgokat, vagy úgy is mondhatnám, hogy hihetetlennek tűnő dolgokat mondott, hogy kik a boldogok, és miből származik a boldogság. De ha rögtön támadnak is kételjeink, vagy érdekes gondolataink, amikor egyenként ezeket megvizsgáljuk, akkor az a célunk, hogy eljussunk oda, hogy föltáruljon előttünk, hogy igazat mondott-e Jézus, hitelese az, amit mondott, hogy ezek a dolgok a boldogságnak a forrásai, és ezekből tényleg boldogságot lehet meríteni. De mielőtt elolvasnám őket, megjegyzem, hogy önmagában nagy jelentősége van annak, hogy amikor Jézus a hegyi beszédet elkezdte, akkor azzal indította, hogy kik a boldogok. Ez mutatja, hogy az igazi vallás, vagy így mondhatnám, az igaz vallás, az nem elvont dolog. Az nem valamiféle tanukat akar az ember fejébe tömni, nem valamiféle mesterkért, elkölcsöt akar az emberre rákényszeríteni, vagy valami életidegen cselekvéseket kívánna tőle, hanem az igaz vallás az az embernek a gyógyulását, az emberi életnek a megoldását szolgálja, és boldogsághoz és életörömhöz akar segíteni. De Jézustól olyan programbeszédet vártak, mikor a hegyi beszédet elmondta, akkor már ugye Galileába helyezte át a működése székhelyét, és a csodálatos cselekedetei, gyógyítása és egyéb tettei nagyon ráterelték a figyelmet, és mindenki feszült figyelemmel volt tele, mikor egy napon letelepítette a nagy sokaságot a galileai tóra néző fényes domboldalon, és mindenki azt várta, hogy ez a különleges tanító és emberek gyógyítója most mit fog mondani, kicsoda ő, mit akar ő adni az embereknek. És Jézus beszéd ezzel kezdődött, boldogok, boldogok, kik a boldogok. És ezzel megint csak azt erősítette meg, hogy életigenlő, boldogságigenlő, az Isten örömre és boldogságra teremtette az embert, és neki fáj a legjobban, hogy a bűn miatt az ember élete, ahogy mondja a 90. Zsoltárban, hogy a mi napjaink 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Szóval Istennek nem ilyennek akarta az emberi életet. És Isten nem csak az Isten országára akarja fenntartani azt, hogy ott az embernek teljes örömet adjon, hanem a Bibliában mindig ezt olvassuk, hogy az örök élet itt kezdődik ezen a földön. Azt mondta Jézus, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ha az ember az igazi életet itt megismeri, az élet igazi alapjai megszilárdulnak benne, akkor Jézus azt mondta, hogy még ha a halál alvásában elaluszik is a feltámadásig, de tulajdonképpen töretlenül átment az életre, és folytatódik az élete az Isten országába. Tehát a gyógyulásnak itt kell elkezdeni a földi életben, és Isten már itt akar örömet és boldogságot adni az embernek, nem pedig csak tartalékolni ezt majd az eljövendő Isten országára. Tehát elolvasom Máté evangélium a 5. fejezetéből sorban úgy, ahogy Jézus mondta ezeket, és ugye elgondolkodhatunk a sokaságnak és a meglepődésén, mikor ezeket a kijelentéseket hallotta. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Talán a vége még a legkülönösebb. Boldogok vagytok, ha minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, boldogok vagytok, ha üldöznek és háborgatnak titeket. Tehát tényleg meglepő, amiket Jézus mond. Azt hiszem, nagyon rászorulunk arra, hogy egyenként megvizsgáljuk ezeket, és jobban elgondolkozzunk a tartalmukról. Ezt mondja az első, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Ugye ezek a mondások mind egytől egyig nagyon tömörek, és most tegyük fel azt a kérdést, hogy mit értett Jézus azon, hogy lelki szegények? Azt mondta Jézus, hogy boldogok azok, ugye így van szó szerint az eredeti szövegben, hogy boldogok a lélekben szegények. Tehát akik felismerik a maguk lelki fogyatékosságait és hiányosságait. Tehát Jézus azt mondta, hogy nem azok a boldog emberek, akik ihaj, csuhaj, semmi gondunk, semmi bajunk, igyekezzük is távol tartani magunktól, ebben az életben folyton az örömet kergetik, és nem akarnak sem rembenézni, se küzdelemmel, se bajjal, se gonddal, se együtt érezni másokkal. Nem, hanem azt mondta Jézus, hogy ő reális boldogságot ígér. Ha Jézus itt ígért volna olyan örömöket, amik a körülményektől függnek, a külső körülményektől, akkor azt mondanánk, hogy nem reálisak a Jézus boldogság ígéretei. De mindenki figyelje meg ezeknél a boldog mondásoknál, hogy az az egyik legjellemzőbb, hogy egyik se függ a külső körülményektől. Márpedig az emberek a boldogságukat mit gondolnak, hogy mitől függ? Attól, hogy van-e pénzem, van-e egészségem, vannak-e megfelelő javaim vagy kényelmem, és különösképpen, hogy milyenek hozzám a körülöttem lévő emberek, a családtagjaim és mások. De ha valaki végignézi ezeket a boldogmondásokat egyenként, látja, hogy egyetlen egy sincs köztük, ami attól függne, hogy mások milyenek hozzám, vagy az életkörülményeim milyenek. Ezek olyan erre a világra való reális boldogmondások, amit mindenki elérhet, van-e egészsége, vagy nincs, van-e pénze, vagy nincs, jó körülöttük lévők, vagy nem, ami csak rajtunk múlik. Mindig azt szoktam mondani, hogy csak magunkkal rendelkezünk. Ezt legjobb, hogyha elkönyveljük magunknak. Se a körülményekkel nem rendelkezünk, se más emberekkel, akikről magunkkal rendelkezünk. És Jézus ilyen reális boldogság ígéreteket adott, hogy hogyan lehet az ember körülményektől, mások viselkedésétől függetlenül boldog. És az első megállapítása az volt, hogy a boldogság az akkor kezdődik, ha az ember reálisan nézi önmagát, ha nem büszke és nem elbizakodott, hanem a saját lelki fogyatékosságait és szegénységét felismeri, és nem ez önmagában nem boldogság. Jézus nem azt mondta, hogy az nagyon jó, mikor rájössz, hogy mennyi hiba van benned, mikor rájössz arra, hogy mennyi fogyatékosságod van, mikor leltárt készítesz, és azt mondod, mennyi mindent elrontottam az életemben, és mennyi mindent másképp, ez önmagában nem boldogság. Hanem azért boldogság, mert Jézus hozzátette, mert ez az indoklás, mert övék a mennyek országa. Tehát Jézus azt mondta, nekik nyílik meg az Isten világa, nekik nyílik meg az Isten kegyelme. Mert az Isten nem erőszakos, és nem erőlteti magát senkire, és ha mi nem érezzük a lelki hiányosságainkat és a szükségletünket, akkor Isten nem kényszeríti magát ránk.
ő segíteni nekünk, az ő kegyelméből ajándékozni akkor tud, ha mi érezzük a fogyatékosságainkat és a szükségletünket. Tehát tényleg akkor nyílik meg az Isten országa kapuja, nem az eljövendői, hanem azt, hogy a mennyel, az Isten világával kapcsolatunk legyen, csak akkor, ha nem vagyunk büszkék és magabiztosak, hanem meg tudjuk alázattal hajtani a fejünket, és a magunk gyengeségeit és lelki fogyatékosságait el tudjuk ismerni. Nem tudom, valaki emlékszik-e Mária énekére, ugye ez egy olyan nagyon, ugye a karácsonykor különösen sokszor előkerül a híres Magnifikat, ugye amikor bejelenti neki Isten angyala Jézus születését, és akkor kezdi azt az éneket, hogy magasztalja az én lelkem az Urat, és ebben az énekben ott van ez a részlet, szegényeket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Ismerjük? Ez nem önmagában a fizikai értelembe vett szegénysége és gazdagságra vonatkozik, hanem azt jelenti, hogy akik a magik lelki hiányosságait ismerik, és valami jobb után vágyakoznak, a Biblia sokszor fogalmaz így, hogy akik valami jobb után vágyakoznak, valami jobbat keresnek, azokat Isten betölti javakkal. A gazdagok pedig üresen mennek el tőle, mert az a hitvallásuk, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Tehát Jézus azt mondta, hogy ha te úgy érzed, hogy más emberekhez képest, akik fényesek, elégedettek, dicsekvőek, úgy érzed, hogy te egy nagyon hibás ember vagy, és nagyon méltatlannak érzed magadat, el ne csüggedj, mert azt mondja Jézus, hogy pontosan leléptél föl a boldogság első lépcsőfokára. Mert sokkal boldogabbak azok, akik reálisan tudják nézni magukat, és akik sóvárognak valami jobb után, valami igazabb után, mint akik mindig büszkék és önelégültek és dicsekvőek, és maguk elől és mások elől is eltakarják az élet problémáit és a saját fogyatékosságaikat. Ők sohasem fogják a teljes örömet, az igazi örömet megismerni. És nézzük a következőt, Jézus így folytatta, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Hát ez különösen furcsának tűnik, a sírás az hol öröm. De azért szeretnék egy kicsit valamivel közelebb hozni ezt. Ismerjük, milyen a gyerek sírás. A gyerek miért sír? Nem is olyan nagyon kétségbeesett bánatában, hanem inkább a segítségért kiált, nem? A gyerek sírás mindig azt jelenti, hogy segítsenek rajtam, és szabadulni akarok. És tudjuk, hogy a gyereksírás egy pillanat alatt a könnyekről hogy vált át mosolygásra és örömre, mert segítettek rajta, megoldották a problémáját. És erről a tiszta sírásról van itt szó, a bűnbánatnak a sírásáról, az együttérzésnek a sírásáról, a segítségért, a szabadulásért kiáltó sírásról. És azért van ennek nagyon fontos kapcsolata az elsővel, mert Jézus arra mutat rá, hogy ha csak megrekedünk annál, hogy látjuk a lelki fogyatékosságainkat, vagy a hiányainkat, akkor ebből még nem bontakozik ki további boldogság. Sőt, ez egy pózzá merevedhet. Mindig eszembe jut a Gorki Gyerekkorom című regényéből egy részlet. Azt írja, hogy a nagy orosz életben sok embert láttam, akiket, lehet, hogy egyszer idéztem is ezt a hasonlatot valamivel kapcsolatban, de elnézést, ha újra idézem, de nagyon találó. Azt mondja, láttam embereket, akiket ahhoz tudnék hasonlítani, hogy mint valaki, mikor valaki a piszkos vízben úszik, és sír és jajgat, hogy mennyire utálatos ez, hogy utálja ezt, és hogy szeretné itt kikerülni, de ha jobban megnézem őket, egy mozdulatot sem tesznek azért, hogy ebből kikerüljenek. Ugye ez egy nagyon drámai és jellemző megállapítás, és nem csak ott volt igaz az ő hazájában, ahogy írja a nagy orosz életben, hanem másutt is igaz, hogy sok emberben pózzá merevedik azt, hogy tudom, hogy rossz vagyok, tudom, hogy nem jól élek, tudom, hogy változtatni kéne a jellememen, de aztán megveregeti a vállát, hogy én ennyivel vagyok jobb a többieknél, hogy én ezt elismerem. És ezen a ponton meg is reked. És egész életében egy ilyen mea culpázó magatartásban mindig ezzel dédelgeti, vagy ezzel nyugtatgatja meg magát, hogy én legalább elismerem. Csak hogy ez nem tovább lépés az igazi boldogság felé. A tovább lépés az, hogyha az embernél következik ezután a bűnbánat sírása, a szabadulásért való sírás, ahol az ember megoldást keres, ahol ha fölmérte ezt a helyzetet, akkor szenvedélyesen szabadulást keres belőle. Mondjak egy példát erre a bűnbánat sírására, hogy milyen ez a tiszta sírás.
Ugye Péter apostolról olvassuk, hogy amikor egy hirtelen pillanatban ugye megtagadta Jézust háromszor egymás után, nagyon tragikusan, mert még végül átkozódva, esküdözve azt mondta, hogy nem is ismerem ezt az embert. De amikor hirtelen Jézus rápillantott, akkor azt mondja a Biblia, hogy kifordult onnét, kiment onnét a kertből keservesen sírva. Szóval ez az, amikor az ember nem csak elismeri a hibáját, hanem kétségbeesésnek a szabadulásért, mint a gyerek sírása, aki a szabadulásért, a segítségért sír. Olyan az következik ezután, hogy én ebbe az állapotba semmi szín alatt nem akarok maradni, én gyógyulást, én szabadulást, én megoldást keresek. És Jézus mit mond, hogy miért boldogok? Nem önmagában a bűnbánat boldogság. A bűnbánatban van egy keserűség mindig. Vagy mikor ugye, vagy ugyanaz az állapot ez, amikor Pál apostol azt mondja a Római Levél 7. fejezete végén, hogy felkiált, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Hát ez nem éppen kellemes pillanat, mikor az ember így kiált föl, de Jézus megint azt mondja, mert, miért? Miért boldogok? Azért, mert megvigasztaltatnak. Azért, mert az ilyen szabadulásért való kiáltást, amikor valaki nem csak elismeri a fogyatékosságait, hanem azoktól meg akar válni, jobb és más emberé akar lenni, soha, de soha nem hagyja az Isten figyelmen kívül. Azok megvigasztaltatnak, azok biztos, hogy segítséget kapnak, és nem maradnak egyedül. Van egy nagyon szép Zsoltár, igen, a 34. Zsoltárban van, érdemes megjegyezni, azt mondja, közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sephet lelkeket. Szép, ige? Közel van az Úr a megtört szívekhez, és meggyógyítja a sephet lelkeket. Tehát az Isten közel van azokhoz, akik így sírnak. Sokszor éppen így jutnak az Istennek a közelébe. A Biblia nagyon sok példát ad arra, hogy a legnagyobb mélységből hirtelen a legnagyobb magasságba emelkedik az ember. Azért boldogok, mert ők megvigasztaltatnak. De írja egy helyen, ugye a Sámuel második könyve 24. fejezetében van ez a részlet, hogy Dávid egy nagy balgaságot követett el még élete végén, csinált egy katonai népszámlálást, amit az Isten nagyon tiltott, és soha se akarta, hogy egy katonai nemzet legyenek, de Dávidot is elfogta a büszkeség, meg hogy ő mit csinál az országából, milyen erős országot hozott létre, és még az egyébként lelkiismeretlen hadvezére Joáb is, aki nagyon kemény és nem nagyon érzékenykedő hívő ember volt, még ő is le akarta beszélni. De Dávid ezúttal, ami rá pedig nem volt jellemző, mindig hallgatott, hogyha valaki jó tanácsot adott, még ha egy asszony állította is meg az útján, ezúttal megmakacsolta magát, és véghez vitte a dolgot. És mikor azután egy súlyos csapás volt a következmény, akkor Dávid nagyon megalázta magát, és a Biblia így mondja, hogy megsebhett az ő szíve, ő benne, és azt mondta Istennek, hogy igen, vétkeztem, és felette bolondult cselekedtem, és mélységesen bánkódott. És a következő versben azt olvastuk, hogy mikor áldozatot mutatott be az Istennek, akkor tűz szállt alá az égből, és megemésztette az áldozatot, ami pedig a legritkábban fordult elő, hogy Isten ilyen, ugye csak Illésnél találkozunk hasonlóval, hogy az Isten ennyire kifejezte, hogy elfogadta a bűnbánatot, a bűnbánat sírását. És így van az, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy mikor valaki nagyon kétségbe esett maga miatt, és azt mondja, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből, akkor ő nagyon sokáig nagyon messze lesz az Istentől, mert egy ilyen méltatlan. Ha ekkor mélységes alázatra tud jutni, és tényleg a bűnbánat sírásával kiállt az Isten segítségét, akkor ugrásszerűen egyszerre nagyon közel kerül az Istenhez. Mert a szíve megtisztul a bűnbánat sírásában, és az Isten közel tud hozzájutni. Tehát ezért mondja Jézus, hogy boldogok, mert megvigasztaltatnak. És amikor valaki azt éli át, emlékszünk még a tékozló fiú példázatára, amiről beszéltünk? Mikor azt érzi át, hogy én most éreztem magam a legméltatlanabban, én most bánkódtam a legjobban, én most követtem el az életem egyik legjobb hibáját, és az Isten, amikor megbánom, így lehajol hozzám, engem így azonnal elfogad, így azonnal visszafogad, akkor tényleg ez a sírás egy olyan megvigasztaltatásra, egy olyan örömre változik, ami csodálatos. És nézzük a következőt. Azt mondja Jézus, boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Hát megkérdezem a szelidekről, ez a világ általános véleménye, a szelidek boldogok. Szelidekről sokszor azt gondolják együgyűek, és szerencsétlenek is, mert mindig félrekönyökölik őket mások. És
Jézus pedig mit mondott? Azt mondta, boldogok a szelidek. És miért boldogok? Azt mondta, mert ők öröklik a földet. Szerintem ez a Biblia egyik legszebb igéje, és az egyik leghatalmasabb igéje. Én úgy el szoktam gondolkozni az ilyeneken, hogy világháborúk, meg hódító háborúk. Ugye volt néhány embernek ilyen hatalmas ambíciója, de úgy végig gondoltam sokszor, hogy hát mindenki tudja, hogy egy véges élete van. Szóval millió ember életet feláldozni, és hajszolni, és mire föl? És a Jézus pedig azt mondja, mintha a Jóistennek a bölcs és kedves mosolya lenne ebben az igében, és azt mondja, hát tülekedhetnek itt emberek a föld birtokáért, ezdeket áldozhatnak föl, és kegyetlenkedhetnek, és ki a nagyobbért törtethetnek. De a Jóisten jól tudja, hogy azok fogják örökölni a földet, a szelidek. És ennél szebb mondás nem létezik. Nem Jézus mondta először, nem tudom, valaki fölfedezte-e, hogy nem Jézus fogalmazta meg ezt először. Akinél van Biblia is akarja követni, a 37. Zsoltárhoz lehet lapozni. Az Ószövetségben a 37. Zsoltár egy nagyon szép, profétikus Zsoltár a föld végső sorsáról, és így olvasom a 37. Zsoltár 11. versét. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Még hadd olvassam el az előző verset is, mert az is olyan jellemző. Azt mondja, egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Tehát ez a Zsoltár ige azt mondja, hogy Isten közbe fog lépni. Az Isten idő óráján ez csak egy kevés idő. Itt másik helyen azt mondja, hogy láttam a gonoszt, és elhatalmasodott, mint egy gazdag lombozatú vadfa. Milyen hasonlat, ugye? Tudjuk, hogy egy vadon növő, ha hogy tud burjánozni, nem akadályozza semmi a növésében, nem nyesi senki. Azt mondja, láttam elhatalmasodni a gonoszt, mint egy gazdag lombozatú vadfa. És utána így folytatja, kerestem, de nem található, nincs. Mert az Isten egy pillanat alatt véget vet a gonosznak, amikor Jézus visszatér, és végső ítéletet tart. Azt mondja, a szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Most kezdődik a tél. Amikor a tél kezdődik, akkor én mindig magamban azt mondom, hogy már milyen szép lesz a tavasz már, hogy várja az ember a tavaszt, mikor megint minden zsendül, mi fog kihajtani a kertben is. És az a gyönyörű, hasonlíthatatlan tavaszi idő. És mikor olyan gyönyörű tavaszi időben valaki jár a zsendülő természetbe, akkor ezzel az örömmel járjon benne. Ez a föld, akárkik harcolnak érte, akárkik háborúznak érte, a szelídeknek az öröksége lesz. Pont azok, akiket itt félrekönyökölnek, akiket úgy tűnik, hogy itt kisemmiznek. Egy jeles közgazdász írta még a múlt század 60-as éveiben, nem tudom, valaki ismeri, Fritz Bade versenyfutása 2000. évig, Földi paradicsom vagy világpusztulás. Ez egy nagyon nevezetes könyv volt, és már azért is érdekes volt, mert még a kommunizmus idején megjelent, ugye, amikor hát kötelező volt egy ilyen optimizmus a történelem kimeneteléről, és ez a német közgazdász már 65-ben megjelentetett egy ilyen könyvet, hogy versenyfutása 2000. évig az emberiség alternatívája földi paradicsom vagy világpusztulás. Ahogy még korán se látta ebbe olyan mélységbe a problémákat, ahogy ma látjuk, de nagyon sok mindent megsejtett. De mindenesetre most azt akarom idézni, hogy a könyvben azt írja, ő is idézi Jézusnak ezt a kijelentését, illetve a Jézus is a Zsoltárokból idézte, és azt mondta, hogy hát egy biztos, ha lesz föld, az csak a szelideké lehet. Vagyis azt mondta, ha az emberiség szelidséget nem tanul, ha kőbaltával akarja intézni a dolgait, akkor nem lesz föld, akkor világpusztulás lesz. Ha lesz föld, akkor az csak a szelideké lehet. És Jézus pedig ugye úgy ígérte ezt, hogy ez a föld sajnos nem fejlődik szelidé. Jézus ilyen illúziót nem kergetett. Azt mondta, hogy nem lesz semmilyen aranykorszak a földi történelemben, hogy az emberek tömegméretekben megjámborulnak, megokosodnak, és illően viselkednek egymással, és igazságosan osztoznak a föld javain. Ez utópia, ez a földi történelemben nem lesz. Jézus ilyet nem ígért. De megígérte azt, hogy miután ő visszatér és közbelép, akkor a szelidek fogják örökölni a földet. Tehát milyen szépséges tulajdonság ez a szelidség. Tulajdonképpen mi az, hogy szelidség? A szelidség a vissza nem vágás, igaz? És gondoljunk csak arra, hogy megtanultuk ezt.
ismerjük ezt a boldogságot, mert ebben nem csak akkor lesz majd boldogság, mikor öröklik a Földet, hanem azt határozottan állíthatjuk, hogy a szelíd ember már most boldog. Megkérdezem, azok a boldogok, akik megsértődnek, mikor őket megbántják, vagy igazságtalanok velük? Vagy azok a boldogok, akik felháborodnak és hadakoznak? Mennyivel boldogabb az az ember, aki bölcsen és szeliden tudja intézni ezeket a dolgokat, nem? És vigyázzunk, a szelídség az nem az, hogy összeszorított foggal megállom. Jézus egyszer azt is mondta földi életében, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok néktek. És tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Tehát a szelídség nem az, hogy összeszorítom a fogom és megállom, hogy nem mondok valamit vissza, hanem a szelíd és alázatos szívről beszélt Jézus. Amikor valaki megtanulta magában földolgozni a dolgokat úgy, hogy sokkal nagyobb baja annak, aki így viselkedik. Ugye Szofoklész, illetve bocsánat, Szokratész nem volt keresztény, de azért ő is ezt a nagy bölcsességet megfogalmazta, hogy még mindig jobb igazságtalanság áldozatának lenni, mint az igazságtalanságot elkövetni. Nem igaz? És nézzük meg, milyen egyszerűen segíthet ez. Még mindig jobb az igazságtalanság áldozatának lenni, mint azt elkövetni. Ő nagyobb bajban van, mint én. És ha az ember erre a szelídségre képes, erre a nem sürtődésre, erre a nem visszavágásra, akkor Jézus azt mondja, már ott abban a pillanatban boldog. Sokkal boldogabb, mintha háborogva és hadakozva reagálta volna rá a dolgot. Jézusról azt mondja az írás, hogy szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, hagyta az igazságosan ítélőre. Fenyegettetvén nem fenyegetőzött, hagyta az igazságosan ítélőre. Olyan szépnek tűnik ez, meg igaznak, de megvalósítani? Figyeljük csak meg, hogy sokszor már sok mindent meg tudtunk valósítani, de ha igazságtalanság ér, hogy akkor ki ne fakadjunk, hogy akkor oda mondogassuk, még utána is ne böstörögjünk rajta, hogy ez milyen igazságtalan volt, ez milyen méltatlan volt, meg tudjuk csinálni? Hát akkor még meg kell tanulni a szelídséget, mert több boldogságban és több örömben lesz részünk, hogy ezeket másképp dolgoztuk föl. Nem ér az egész annyit, hogy mi elveszítsük az örömünket, és elveszítsük a békességünket. És nézzük a következő boldog mondást. Jézus így folytatta, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. A görög nyelvben két szó van az igazságra. Az egyiket úgy hívják, hogy aletheia, és az inkább az elméleti igazságot jelenti. Egy másikat azt meg úgy hívják, hogy dikaios szűné, és abból a szóból származik, ami a dikaios, az azt mondják, hogy igaz. Tehát dikaios szűné az azt jelenti, hogy valakinek az igaz volta, az igaz magatartása, az igaz jelleme. Tehát, hogyha nagyon jól akarjuk fordítani ezt a szöveget, akkor így kéne visszaadni. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet, vagy az igaz jellemet, mert ők megelégítetnek. Hát megkérdezem, hogy elég erőteljes érzés az éhség, a szomjúság. Ha valaki jó alaposan éhes, vagy jó alaposan szomjas, azt megérzi, ugye? És Jézus azt mondta, hogy boldogok, akik olyan erősen sóvárogják azt, hogy igaz jellemük legyen, és ők igaz életet éljenek, akiknek ez olyan fontos, akiknek ez egy olyan erős érzés bennük, mint valakinek a fizikai éhség vagy a szomjúság. Hát azért elég magasra teszik ezek a boldog mondások a lécet, nem? Szeretnénk jobbak lenni, igazabbak lenni, de éhezzük, szomjúhozzuk az igaz életet, az igaz jellemet. Szóval olyan igazán mélyen bánkódunk egy-egy bukásunkon, egy-egy rossz mozdulatunkon, egy helytelen válaszunkon, vagy viselkedésünkön. De Jézus azt mondta, hogy boldogok azok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz jellemet, az igaz életet, akiknek ez a fő törekvésük, akiknek ez a világon a legfontosabb. És megint miért boldogok? Mert ők megelégítetnek. Jézus ebbe azt is belerejtette, hogy önmagunktól nem tudunk igazabbak és jobbak lenni, hanem tudod, csak éhezhetjük és szomjúhozhatjuk, és akkor megelégítetünk. Tulajdonképpen az Isten ajándékozza a szent lelkét, az Isten ajándékozza a mennyei segítséget ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni. Hogy függ ez össze az előzővel, hogy boldogok a szelidek? Boldogok azok, akik eljutottak a lelki fejlődésnek egy fokára, és ott nem megállnak, hanem akkor ugyanabból még többet és még többet kívánnak.
Tehát megkérdezem, könnyű sokszor megrekedni? Azt mondjuk, hogy hát már egy kicsit fejlődtem, már egy kicsit úgy szeretjük összehasonlítgatni magunkat másokkal, és azt mondjuk, már egy kicsit jobb vagyok másoknál, hát most már ez nekem jó. Van, aki azt mondja, csak én oda sarokba bejussak az Isten összehát, csak becsúszszak valahol. Nem kell nekem a legjobbnak lenni, vagy a legkülönbnek, de ezek nagyon téves beszédek. Aki az igazságba belekóstolt, és aki megtanulta a bűnt, az önzést megutálni, az éhezni és szomjúhozni fogja az igazságot. Az nem fog megállni egy fejlődési fokon, akkor mindig többet és jobbat kíván, akkor mindig előrébb és előrébb szeretne jutni. És a szabadulásnak minden egyes, vagy a gyógyulásnak minden egyes újabb lépcsőfoka csak nagyobb boldogságot és nagyobb szabadságot eredményez. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint mikor valaki megy fölfelé egy hegyi ösvényen, és már olyan nehezére esik még egyet lépni, de olyan gyönyörű a táj, olyan újabb és újabb perspektíva nyílik ki előtte, hogy mindig azt mondja, hogy megérte. És nem bírja megállni, hogy nem menjen még följebb, még egy erőfeszítés, még följebb, mert még csodálatosabb az, ami következik. Tehát ezért mondta azt Jézus, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Jézus így folytatja itt Máté evangéliumában a boldogságok felsorolását, ugye összesen 8 boldog mondás van, és ezt mondja Jézus, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Törtük már a fejünket, mi az, hogy irgalmasság? Az irgalmasság az, amikor jót teszek azzal, aki végképp nem érdemli meg, akinek jog szerint egyáltalán nem járna, nem? Ez az irgalmasság, az, ami több, mint jogosság, több, mint igazság, ami azon felül és azon kívül van. Gyakori emberi tulajdonság? Mi sokkal jobban szeretünk jogszerűen gondolkozni. Valakivel szemben állunk, az első kérdésünk, megérdemli? Az irgalmasságnak egész más a logikája. Az irgalmasság az azt kérdezi, hogy szüksége van segítségre? Tehetek érte valamit? Értjük a kettő közötti különbséget? A jogszerű az mindig azt mondja, megérdemli? Köteles vagyok? Az irgalmasság meg azt kérdezi, hogy szüksége van rá? Lehet érte valamit tenni? Ez egészen más logika. És Jézus azt mondta, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Ugyancsak a hegyi beszédben mondta Jézus, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes, és mint egy magyarázatul hozzátette, legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok irgalmas. Tehát azt mondta Jézus, hogy az Isten azok kezdik megérteni, és azok kezdenek hasonlítani az Istenhez, akiknek már nem csak a jogszerűséget követi a logikájuk. Akik az elesett ember, az elveszés veszélyében lévő emberrel szemben irgalmasságot tudnak gyakorolni. Akiknek ez természetes. Mert miért természetes? Mert ők is irgalmasságot nyertek. Mert megtanulták az Istentől, hogy bánt az Isten velük, megint csak gondoljunk a tékozló fiú példázatára, és már olyan természetes lett nekik, már a vérükben van, hogy ők is magától értetődően irgalmassággal bánjanak, elveszettekkel, elcsüggettekkel, veszélybe lévőkkel. A Biblia azt mondja, hogy ahol a bűn megsokasodik, a kegyelem annál inkább bővölködik. Milyen gyönyörű mondás, nem? Ha nagyobb a veszély, ha nagyobb a baj, ha nagyobb az elesettség, akkor az irgalmasság annak arányában növekszik meg. És azt mondta Jézus, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Mit akart ezzel Jézus mondani? Isten országába egyikünk se léphet be más alapján, mint irgalmasság alapján. Mert nincsen ember, akinek nincsenek olyan törvényszegései, amit soha az életben jóvá tenni nem tud. Mindenki csak azon az alapon juthat be, hogy Isten megbocsát, Isten irgalmasságot gyakorol. És Jézus nagyon komolyan mondta, ugyancsak a hegyi beszédben, azt mondja, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen mértékkel mérnek nektek, mértek ti, olyan mértékkel mérnek néktek is. Ezzel mire utalt Jézus? Hogy a Jóisten azt, amire az ember nagyon hajlik, azt a vastag önzést, hogy így mondjam, hogy azt mondja, Isten hozzám légy irgalmas. Én nekem nagy szükségem van a te irgalmasságodra, de amikor meglátja az embertársát, fölötte meg csak jogszerűen és keményen akar ítélkezni, és esze ágába sült az irgalmasság, a Jóisten ezt a kétféle mértéket nem hagyja jóvá. Van egy csodálatos példázata Jézusnak, az adós szolga példázata, gondolom vannak, akik ismerik. Ez egy olyan megragadó, egy annyira szemléletes példázat.
Jézus ebben elmondta azt, hogy volt egy ember, akinek hatalmas adóssága volt, egy királynak, ugye ez egész egy fiktív történet, és a 10 000 talentum egy megfizethetetlen összeggel tartozott, és olyan gyönyörű, ahogyan az irgalmasságot, az Isten irgalmasságát bemutatja Jézus a példázatban, mert azt mondja, könyörgött a hitelezőjének, a királynak, és azt mondta, Uram, légy irgalmas nékem, míg mindent megfizetek néked. És mi volt a válasz? Valaki emlékszik a példázatban? Azt mondja, hogy megkönnyörült rajta, és az adósságot elengedte neki. De az ember sokszor mondja még az Istennek is, hogy majd én megfizetem neked, de hogy tudja, soha az életben nem tudja maga bűnadósságát az ember megfizetni, nem tudja jóvá tenni a hibáit, nem tudja megjavítani magát, de az Isten mit csinál? Egy összegben. Megesik a szíve rajta, és elengedi. És a példázat úgy folytatódik, hogy találkozik a szolgatásával, akinek is semmi 100 dénárral, egy napszám árával volt adós, és onnét jött ki, neki most engedtek el 10 000 talentumot. Nem azt mondták, hogy türelemet kapsz, hogy majd megfizeted, hanem elengedték egy pillanat alatt, mert megesett rajta a szíve. És most őt onnét jön ki, találkozik a másikkal, aki 100 dénára adós, és folytogatni kezdi, és azt mondja, fizesd meg, amivel tartod. És az elkezd neki ugyanazokkal a szavakkal könyörögni, hogy légy türelemmel hozzá, míg mindent megfizetek. De ő nem akarta, hanem átadta a tömlősztartó kezébe. Na Jézus ezzel mutatta be, hogy milyenek vagyunk mi emberek. Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Ugye ezt mi nagyon szeretjük, és el tudjuk mondani. De a következő percben elmegyünk az Isten színnel, és ott van egy másik ember, aki ellenünk vétkezett, aki ellenünk követett fel valami hibát, és nem vagyunk képesek ugyanerre az irgalmasságra, hanem mi csak jog szerint. Ilyen, olyan, ezt tette, azt tette, soroljuk a tényeket. Igen, kapja meg azt, amit megérdemel. Ez jár neki. És Jézus azt mondta, ugye visszaidézte az embert, és azt mondta, nem kellett volna neked is könyörülni a te szolgatásodon, amiképpen én könyörültem rajtad. Tehát értjük, hogy miért mondta Jézus, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Mert azt mondta, jó Isten az utolsó ítéletkor azon fogja lemérni, hogy mi értékeltük-e az ő irgalmasságát, és megbecsültük-e, hogy mi is irgalmasok voltunk-e mások iránt. Hogy annyira értékeltük, hogy ő ilyen volt, hogy nem is tudtunk, egy pillanatig se akartunk mások lenni mások iránt. Mert ha ezt nem látja, akkor azt mondja, lehet, hogy valamikor kegyelemért könyörögtél nekem, de nem értékelted semmire ezt a bocsánatot. Egy pillanat alatt elfelejtetted. Akkor, ha te ilyen mértékkel mértél, jó, te csak jog szerint akartál elszámolni a te fele barátoddal. Nos, barátom, nem vagyok igazságtalan veled, jog szerint számolok el veled, de nem irgalmasság szerint. Van egy gyönyörű ige Jakab levelében, ahol azt mondja Jakab apostol, hogy az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, és most van egy gyönyörű kifejezés, de dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Vagyis azt mondja, az irgalmas szívű ember biztosan irgalmasságot nyer. Mert azt mondja Isten, méltatlan, gyenge, bukdácsoló ember voltál, de szívből megbántad, kérted az Isten irgalmasát, és meg is becsülted, hálás is voltál érte élethosszíglan, mert ez meglátszott abban, hogy te is irgalmasságot gyakoroltál az ellened vétkezőkkel. Akkor nem jog szerint ítélek téged, nem a jogszerű igazság szerint, hanem az irgalmasság szerint. Hát ha mindannyiunknak szükségünk van irgalmasságra az utolsó ítéletben, akkor mindnyájan tanuljunk meg irgalmasok lenni egymás iránt. És megint csak azt mondom, hogy nem csak az Isten országában származik boldogság az irgalmasságból, hanem az irgalmas ember itt a földön boldog. Mert hányszor van az, hogy a meg nem érdemelt jóság, a jog és az érdemtelenség ellenére is tanúsított nagy lelkűség és szeretet a másik embert megindítja, nem? Ennek a nyomán csodák történnek, nem mindenkinél, nem állítom mindenkinél, vannak, akik még ebben is megkeményednek. De sok-sok embert megindít és megváltoztat ez a nagy lelkűség. És ez már ebben az életben valami kimondhatatlan és csodálatos örömet jelent. És önmagában az a győzelem, hogy én nem olyan voltam, mint ő hozzám. Én irgalmasságot tudtam gyakorolni. Próbáljuk ki, hogy milyen öröm rejlik ebben. Hát az nem nagy dolog, hogy ugyanúgy válaszolni, hogy megdobnak kővel, visszadobott kővel, ebben semmi nincs. Az a valami, mikor irgalmasságot tud gyakorolni, és te nem vagy ugyanolyan, mint a másik. Egy kis történetet említek, csak úgy egész röviden. Ez egy valóságosan tényleg szó szerint megtörtént eset. Egy valakit ismertem, aki elég ilyen kutya-macska viszonyban élt a férjével. Ő egy meggyőződéses keresztény volt, a férje nem.
És egyszer már nem jártam azon a vidéken, ahol az illető él, de hallottam, hogy válnak. Gyerekeik addig valahogy elhúzták az igát, míg a gyerekek fölnőttek, de hogy most válnak, és hát olyan rossz viszonyban vannak egymással, hogy nem is beszélnek. Az ügyvédeik tárgyalnak, és osztozkodnak a vagyonon, és hát nagyon csúnyán zajlik közöttük a dolog. Hát évek teltek el. Évek múlva egyszer arra a vidékre mentem, és ezzel az asszonnyal összetalálkoztam egy kis közösségben, és ott beszél, folyik a beszélgetés, és egyszer csak olyan férjéről beszél. Én nekem meg olyan észrevétel, hogy kicsúszott a számom. Mondom, férjed? Hát én nem váltatok el. Hát én úgy tudtam, hogy elváltak. Azt mondja, te meg nem is tudod. Azt mondja, akkor el kell, hogy meséljem a történetünket. Ha lesz egy kis időd, elmondom. És következőt mondta el. Azt mondta, hogy tényleg úgy volt, hogy válnak, és az ügyvédeik között folytatásság. Egy házban laktak még, de egy szót se beszéltek egymással, és nagyon elkeseredettek voltak. És azt mondta, hogy egy este ő már úgy el volt keserve, mert úgy látta, hogy a férje őt mindenből ki akarja forgatni, azon kívül, amit egész életében vele csinált, és azért imádkozott, azt mondta, nagyon buzgón imádkozott tényleg, a Jóisten lépjen közbe és intse meg valami betegséggel a férjét, mert hogy már valahol fékezze meg ezt a gonoszkodását vele szemben. Másnapra ő lett olyan beteg, hogy nem tudott fölkelni az ágyból. És azt mondja, rettenetesen gondolkodóba esett, mert azt mondta, ilyen véletlen nincs. Én egészen konkrétan és egész komolyan imádkoztam ezért, és most én velem történik. És azt mondja, nem értette, hogy miért történt, de elkezdte kérni a Jóistent, Jóistenem, itt fekszem a beteg ágyban, nem is tudok más csinálni, mint gondolkozni, de most vezess rá engem, hogy ez miért történt, mire akarsz engem tanítani. És azt mondja, egyszer csak megvilágosodott neki, és az világosodott meg, hogy jog szerint neki abszolút igaza van, mert a férje ilyen meg ilyen volt, és ilyen most is, és most is mit akar művelni, ez mind igaz. Csak ő, aki a keresztény a kettő között, egyet még soha nem próbált ki. Azt nem próbálta ki, hogy irgalmas legyen. Azt, hogy nem amilyen ő, én is olyan. És akkor nagyon elszégyelte magát. Eszébe jutott, hogy Jézus azt mondta, hogy csak azokkal tesztek jót, akik, azokat szeretitek, akiket titeket szeretnek. Hát mit tesztek másoknál többet? Tehát ezt a bűnösök is megteszik. És azt mondta, csak azoknak köszöntök, akik titeket köszöntenek, akkor mit tesztek másoknál többet? Ezt a bűnösök is megteszik. Ezek mind eszébe jutottak, és elhatározta, hogy mindegy, hogy tovább, de ő másképp fog viselkedni. És azt mondja, elkezdte ő megtörni a csöndet, és csak nagyon egyszerűen, de természetesen is jó akarattal szólni. És azt mondja, kezdett olvadni a jég, és a betegsége második vagy harmadik napján a férje egy este bevitte neki egy tálcán a vacsorát. Azt mondja, olyan döbbenetes változás történt, és ő megköszönte a Jóistennek ezt a leckét, és azt mondta, sose lesz ebből, nem tudom, milyen ideális házasság. De azt mondja, soha ilyen szépen békességben egymást megbecsülve nem éltünk. Nekem kellett irgalmasságot gyakorolni. Amíg én örökké mártír voltam, és örökké a jogszerűségről nem bírtam elmozdulni, addig semmi nem változott. Amikor azt mondtam, hogy én keresztény vagyok, és a Jóisten tőlem azt várja, hogy irgalmasságot gyakoroljak, és én másképp viselkedjem, megváltoztak a dolgok. Tehát gondolkozzunk el ezen, hogy már most a Földön boldogságot szerez. Nem állítom, hogy mindig hat a másikra, de minden esetre a saját lelkismertünk neki jót tesz. Én izgalmasságot gyakoroltam, én nem visszavágtam, én keresztény módon viselkedtem. Ezért, hadd tegyem hozzá, ezért olyan elszomorító nekem az a harcos kereszténység, ami annyit megjelenik ma, annak aztán semmi köze a Jézus vallásához, ahol mindenkit ellenségnek tekintünk, aki nem úgy gondolkozik, ahogy mi, mindenkit le akarunk győzni, mindent meg akarunk torolni. Ennek aztán semmi köze a Jézus vallásához, ahol mindenáron erőszakkal érvényesíteni akarjuk a mi jogainkat, a mi igazunkat. Jézus egészen másról beszélt, és egészen másra adott példát. És utána olvassuk a következőt, azt mondja, boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Látjuk az emelkedő lépcsőfokokat, onnét indul, hogy valaki a lelki szegénységét beismeri, aztán jön a bűnbánatnak a sírása, aztán ennek a következményeként az Isten meghallgatta, elnyeri a szelídséget, aztán tovább éhezi szomjúhoz az igazságot, aztán most már tudja gyakorolni az irgalmasságot, és ez az a pont, ahol azt mondja, hogy a szíve tiszta. Ezek szerint, amíg az ember nem tud irgalmas lenni tiszta szívről, még nincs szó. Mert nem tud az önzésétől legalább abban megszabadulni, hogyha én velem igazságtak, engem bántottak, akkor én is úgy.
még az önzés keményen benne van. Amikor az ember már tud irgalmas lenni, akkor azt mondja, a szíve tiszta. Az Istennél a tiszta szív az önzéstől szabad szív, az önzéstől meggyógyult szív. És azt mondja, hogy mert ők az Istent meglátják. Ez nem csak arra vonatkozik, hogy az Isten országában meglátják, hanem azt is jelenti, hogy itt a Földön sokkal többet értenek meg az Isten gondolataiból, közel jutnak az Istenhez, mert az Isten is irgalmas, az Isten is nagy lelkű, most már nem lázadnak az Isten ellen, nem azt mondják, hogy Isten miért nem csap oda, miért engedi ezt a sok rosszat, rosszul intézi a dolgokat, én jobban tudnám, nem ilyeneket mondanak, hanem látják az Istent, megértik az Isten gondolatait és az Isten eljárásait, és boldogok, mert összhangban vannak vele, és látják, hogy az Isten mindent jól intéz, és igazságosak és igazak az ő ítéletei. És utána a következő boldogmondás azt mondja, hogy boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak mondatnak. Hát ez egy olyan kis langyos mondásnak hat itt, hadd mondjam meg, hogy az eredeti szöveg szó szerint egy kicsit más. Boldogok a békesség szerzők. Tehát nem arról van szó, hogy ők maguk békességre igyekeznek. Ugye szokták mondani, hogy az igyekezettel ugye, ki lehet kövezni ugye, a pokolba vezető utat is, szóval, hogy az igyekezet a sok mindenre mentség. Hát igyekszem, és langyos igyekezet, nem erről van szó. Boldogok a békesség szerzők. Betű szerint a békesség csinálok, hát szépen magyarul így fogjuk a békesség szerzők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Milyen békesség szerzésről van szó? Arról, amit Pál apostol így mond, hogy Krisztusért járva követségbe kérjük az embereket, béküljetek meg az Istennel. Hogy az Isten az ő tanítványaira bízta a békéltetés szolgálatát, akik őt látják. De látjuk, hogy csak kik alkalmasak arra, hogy más embereket is békességre tudjanak hozni az Istennel, és ezzel együtt békességre önmagukkal, békességre a fele barátaikkal, csak kik alkalmasak, akik az Istent látják. Tehát annyi vallásos beszéd hangzik el. De igazából Jézus azt mondta, hogy hatékonyan az embereken segíteni, hogy békesség szerző legyen Isten és ember között, ember és ember között, csak azok tudják megtenni, akik az Istent látják. Akik ennek az Istennek az irgalmas jelleméről fogalmuk van, arról közvetlen tapasztalatot szereztek. És itt láthatjuk azt, hogy a tiszta szív az egy olyan fontos állomás, és akiknek a szívük tiszta, azokat már az Isten felhasználja a másokért való szolgálatra. Azok most már nem csak arról van szó, hogy a maguk megjobbulásáért küzdenek, hanem arról van szó, hogy Isten eszközül használja fel, Isten munkatársai lesznek a másokért való szolgálatra. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják, és a következő rögtön ez, boldogok a békesség szerzők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Az Isten fiainak, mert az Isten munkatársai, mert ugyanazt a munkát végzik, amit az Isten, mert az Isten kegyelmének és szeretetének a közvetítői az emberek között. És jön ezek után az utolsó boldogmondás, a 8., amelyik azt mondja, boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Hát ez a legkülönösebb. Mikor ezt olvasom, akkor mindig eszembe jut egy ilyen fiatalkori nagy tévedésem. Mikor olvastam a zsoltárokat, nagyon szerettem a zsoltárokat olvasni, akkor mindig úgy kicsit megütköztem azon, hogy annyiszor van szó benne az ellenségről, meg az ellenségtől való szabadulásért imádkozik a zsoltáros. És mindig azt gondoltam, hogy hát ha valaki törekszik a jóra, az mindenkivel békességben él. Szóval egy ilyen illúzió élt bennem, és azt mondtam, hát olyan nagy probléma az ellenség egy keresztény ember életében, hát miért tér a zsoltárokba olyan sokszor jön elő az ellenség kérdése? Hát aki mindenki iránt békességre és jóra törekszik, annak nem lesznek ellenségei. Később annyiszor megmosolyogtam ezt, hogy én milyen naív voltam. Ez nem így van. Gondoljunk arra, Jézus volt a legbékeszeretőbb ember a világon. Még a messiási proféciák is ezt mondták róla, hogy békesség fejedelme. Ártott valaha valakinek? Nem, soha. Volt az életére egy folt, egy szeplő, önzés? Nem. Azt mondták a tanítványai, és nem is tudott senki mást mondani rá, mint hogy teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Kinek voltak a legnagyobb ellenségei? Kire mondtak minden gonoszt? Nem tudom, valaki egyszer megfigyelt, hogy miket mondtak Jézusra? Az egyik helyen azt mondták neki, hogy ördög van benne és bolondozik, vagyis megőrült, megszállott.
Másik helyen azt mondja, nem igazán mondtuk, hogy samaritánus vagy, és ördög van benned? Még azt is mondták rá egy alkalommal, hogy részeges és nagy hétkű ember. De abszolút, abszolút képtelenségeket. Azért, mert elfogadta a vámszedők és a bűnösök meghívásait, ahol ő nem az evésért és az ivásért ment, hanem hogy embereken segítsen. A legképtelenebb dolgokat. Tehát azt mondja egy helyen az írás, hogy jaj néktek, ha minden ember jót mond felőletek, mert így cselekedtek a hamis prófétákkal is az ő atyáik. Érdekes, nem?

megölte az ő testvérét, mert a testvérei igazak voltak az övé, meg gonoszok. Ugye nagyok arra, hogy ülője és megölje. Mert annak a cselekedetei igazak voltak, azért meg gonoszok. Tehát jegyezzük meg az ok nélküli gyűlölet, a legkeserűbb gyűlölet, és amikor emberek azért haragszanak a másikra, és azért ellenségre, mert az ő cselekedete rosszak, azért meg igazak. Tehát ne támasztuk ezt az illúziót, hogy valaki nagyon jóra törekszik mindenki iránt, nem lesz ellensége, nem így van. Minél inkább törekszik, annál több lesz, annál keserűbb lesz, mert ez a törvényszerűség volt Jézus életében is. Van egy nagyon kedves ismerősöm, szellemesen azt mondta nekem, hogy azt mondja, valaki nagyon gonoszul bánt veled, nagyon megbántott téged, azt mondja, gondolkozzál, nem tettél valami jót vele? Mert sokszor pontosan ezért történik, mert figyeljük meg, furcsa, rettentő furcsa pszichikája van az önző embernek. Sokszor valakinek szívvel, lélekkel segítesz, nem tettünk az életben ilyen tapasztalatot, és utána ellenet fordul. Tudjuk, hogy miért? Azért, mert ő ugyanakkor nagyon rászorult a segítségre, és kellett neki, és abszolút nem megalázóan tette, aki segített, de belül magában ő mégis a büszkeségében megalázottnak érezte magát, és utóbb valahol, hogy így mondjam, ezt úgy akarja leporolni magáról, hogy jól oda tronfol annak, aki pedig ő vele jót tett és segített, hogy ő egy büszke, erős ember, ő nem szorul segítségre. Szóval ez rettenetesen fonák és visszás tud lenni az emberi természet. És Jézus azt mondta, hogy mindenki vértezze fel magát arról, hogy nem csak jó, nem csak szép a következménye annak, ha valaki az igazság útján jár, de a legérdekesebb az, hogy mégis Jézus azt mondta, hogy boldogok vagytok ekközben. És mit mondott, hogy miért? Azt mondta, hogy mert így háborgatták a profétákat is, akik előttetek voltak, mintha azt mondta, a legjobb társaságban vagytok. Jézuséban meg az igaz emberekében, mert egy igaz ember se úszta meg ellenségeskedés nélkül. Akkor jaj nektek, ha mindenki jót mond felőletek, mert ez csak egy hazug alkalmazkodással, hazug kompromisszumokkal lehet elérni, és ne sohasem az egyenességgel. Ha valaki egyenesen jár az igazság útján, nem fogja megúszni az ellenségeskedést. A másikok pedig, amiért Jézus ezt mondta, a jó lelkiismeretnek a békéje. Van egy nagyon szép ige, amelyik azt mondja, hogy miközben szidalmaznak, bántalmaznak és rágalmaznak titeket, azt mondja, megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és Istennek lelke. Mintha azt mondaná, hogy az Isten az igazságtalanság elviseléséhez, az igazságért való szenvedés elviseléséhez külön lelki ajándékot ad. Ő olyan közel megy ahhoz az emberhez, és a jó lelkiismeret békéjével olyan megelégedettséget és nyugalmat és reményt ad neki, hogy lepereg róla, mint a lefutó víz, az, amit mások bántalmaznak, üldöznek és szidalmaznak. Tehát a boldogság legmagasabb foka, amikor a külsőleg legzordabb körülmények között is az ember boldog tud lenni. Még akkor is, mikor éppen üldözik és háborgatják. Említettem, hogy Pál apostol a Filippi börtönből írta, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, mindig örüljetek. Ilyet nem írhat az, aki maga nem örül. Ugyanebben a levélben azt írja, hogy én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Mert ő neki megvolt az oka az örömre ezek között a körülmények között is. Vagy gondoljunk arra, hogy a Biblia feljegyzi, hogy mikor Pált meg Sílást az egyik misszió útjukon jól megverték, és később tudjuk meg, hogy annyi seb volt rajtuk, hogy mosogatták később a sebeiket, és kalodába tették, börtönbe, akkor a börtönfelügyelő arra figyelt fel, hogy ketten énekelnek a kalodába a sebeik között. Boldogok voltak. Egyik helyen szó szerint azt írja, hogy amikor Jézus tanítványait az ő feltámadása után bántalmazták, azt mondják, örömmel mentek el, hogy méltónak találtattak azért, hogy Jézus nevéért szenvedjenek. Mert ott volt bennük a jó lelkiismeret béké, hogy igaz úton járnak, és ez őket nem tudta összetörni, és nem tudta elcsüggeszteni. Tehát igen, létezik olyan boldogság, amely nem függ sem a külső körülményektől, sem az anyagi javainktól, sem a mások viselkedésétől, hanem ami magából az igazságból fakad, abból, hogy az igazság növekszik bennünk, abból, hogy az igazság ösvényén járunk, abból, hogy az igazság igazi belső megelégedettséget és boldogságot nyújt, és végül pedig abból, hogy az igazsággal segíteni és szolgálni tudunk más embereknek. És ez a világon a legtisztább öröm. Az életében mindenki gondolja vissza, hogy minek örült nagyon. Nem az-e a legtisztább öröm, mikor valakinek segíteni tudott igazán hatékonyan? Van-e annál nagyobb öröm, és van-e annál nagyobb békesség és megelégedettség? És Jézus azt mondta, akiknek a szívük tiszta, és akik fölszabadultak az önzetlen szolgálatra másokért, és ebben örömüket találják, azoknak a

0: tisztább és a legtöbb öröm jut az életbe. És semmi se tudja letörni vagy tönkretenni őket. Hát nem tudom, kinek mennyire volt meggyőző az, amit Jézus a boldogságról tanított, de egyet megállapíthatunk, hogy Jézus nem illuzórikus boldogságot tárt elénk, nem ígért valamiféle majd csak az eljövendő paradicsomba megízlelhető boldogságot, arra is állandóan rámutatott az Isten országa nagy reménységére, ahol Isten eltöröl minden könnyet, és ahol a szelidek öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben, de rámutatott, hogy itt a földön kell már megtanulnunk boldognak lenni, és el is nyerhetjük ezt a boldogságot. Én szívemből kívánom mindenkinek, hogy fontolgassa ezeket, és bárcsak egyet tudnánk érteni Jézussal, és elkezdenénk éhezni, szomjúhozni, keresni ezt a boldogságot, amit ő ígért. És abban biztos vagyok, hogy aki ezen az úton elindul, egy se fog csalódni. Én még soha olyat nem láttam, aki egészet ezeket mélyen megértette és követte, hogy azt mondta volna, nem igaz, nem teljes elégbe. Nagyon sok boldog embert láttam, akinek a Jézus szavai betű szerint beteljesedtek minden körülmények között. És ezt kívánom, hogy mi is ezt ismerjük meg. Ezzel befejeztük a mai előadást.
1: Meg tudunk róla a külsőségeket, meg a belső...
0: De hogy mi a tényleges tartalma?
1: A mögöttes tartalmat nem
0: tudunk. Igen. Hát lehet, hogy kicsit meglepő, amit mondok, de pont azt tudom mondani, hogy a karácsonyt eredetileg nem, valóban nem bibliai ünnep, és nem vallásos tartalmú ünnep. A karácsonyt a leghelyesebb egy, ha szigorúan biblikus szempontból nézzük, tényleg egy családi szeretet ünnepnek felfogni, és egy jó téli családi együttlét. De megmagyarázom miért, mert ugye mindjárt úgy tudjuk, hogy a legnagyobb keresztény ünnep, mert Krisztus születésének az ünneplése. De megkérdezem valakitől, találta a Bibliában elrendelését a Krisztus születése ünneplésének elejétől végéig? Nem, bibliai rendelés erre nincs. Ami még érdekesebb, hogy a Biblia teljesen homályban hagyja Jézus születésének a napját. Egyáltalán nem tudjuk, hogy mikor volt. Én nekem egyébként az a vélemény, hogy biztos, hogy nem véletlenül, mert a Jóisten így akarta elkerülni azt, hogy ne egy kisdet kultuszt csináljunk, hanem éppen a felnőtt Jézusra és az ő tanításaira, az üdvözítő Jézusra irányuljon a figyelem, mégse illet. Elnépiesedett a kereszténység, és a legtöbb ember Jézusról annyit tud, hogy a Jézuska karácsonykor. Szóval a kisdet kultusz nőtt mindennek a fölébe, mert ugye ez olyan kedves, olyan érzelmes. Egyébként az ünnep eredete a következő. Első századokban nem létezett, mint keresztény ünnep, hanem a negyedik századtól kezdve találjuk a nyomait. És az oka következő volt, hogy a konstantinuszi fordulat, az, ahogy szokták emlegetni, az azt jelentette, hogy de nagyon omladozott a római birodalom, már nagyon nehéz volt a sok nemzetiségű birodalmat egybetartani, és hát először a keresztény üldözések folytak, ugye a kereszténységben úgy látták, hogy veszélyezteti a császár kultuszt, ami tulajdonképpen összefogja a birodalmat, de aztán látszott, hogy így se lehet, és akkor ugye Konstantin ötlete az volt, hogy a kereszténység legyen inkább a cement, az eszköz, amivel összefogni a birodalmat, de ahhoz viszont a kereszténységnek rugalmasabbá kellett válni. Ugye Jézus azt mondta a kereszténységről, hogy szoros az a kapu, és keskeny az az út, ami az életre visz, és kevesen megtalálják, de most, amikor ugye a világi hatalom szövetséges keresett a kereszténységben, akkor nem ilyen igényes vallásra volt szükség, ami csak szoros kapu és keskeny út, hanem olyanra volt szükség, amely tömegeket tud egyesíteni és megfogni. És az volt az igény, hogy a kereszténység legyen rugalmas abban, hogy a késő római birodalomnak az egyéb vallásaival egyfajta harmóniát épít ki. Tehát elindultak az egybeértelmezések. Na most a késő római birodalomnak a legnagyobb, legnépszerűbb, legtöbbek által követett vallása a Mitrász kultusz volt, a Mitrász napisten kultusza. Ez eredetileg egy perzsa eredetű kultusz volt, a Sol Invictusnak, a győzhetetlen napnak a kultusza. És innét eredett egyébként a hét első napja, ugye a mai vasárnap ünneplés is innét ered, ez Mitrász napistennek a napja volt. Először nem Jézus nevéről hívták Dies Domininak, az út napjának, hanem Mitrász nevéről hívták Dies Domininak. Ezt egyébként a mai napig is mindenki tudja, hogy a napoknak a nevében még benne van az angolok, hogy hívják a vasárnapot, Sunday, a napnak a napja, a németek, Sonntag, a napnak a napja. a svédek zöndág, ugye a napnak a napja. Tehát ez még, ezek az emlékek is őrzik, és ugyanez a karácsonynak az eredete is ugyanebben az áramlatban van, mert az a téli napforduló, a december 25, ugye ehhez a Mitrász kultuszban az a mitológia kapcsolódott, hogy most Mitrász napisten, azért Mitrász napistennek a születése napja, mert legyőzi a sötétség hatalmát, és mostantól fogva a napok kezdenek hosszabbodni. Így lett a Mitrász születésnapjából Krisztus születésnapja. Szóval mentek ezek az egybeértelmezések. Tehát, hogyha nem azt mondom, hogy hiba világérse, azt mondom, hogy hiba Krisztusra, meg a Krisztus születésére emlékezni, de ha nagyon pontosan azt akarjuk követni, ami a Bibliában van, hogy hozzá ne tégy, ne csak ne vegyél el, de hozzá se tégy, akkor abból az az eredmény jön ki, hogy nagyon jó dolog egy meleg téli családi ünnep, és szép dolog, de tulajdonképpen igazából egy családi ünnepnek, vagy szeretet ünnepnek lehet fölfogni, mert a vallásos tartalmára az, szóval nincs a Biblia se, meg nem adja Krisztus születésnapját, még kevésbé rendeli el, hogy Krisztus születésnapját ünnepeljük, és a napnak, szóval az ünnepnek az eredete az igazából ez. Hát ezt különben nagyon sokan leírták, ezt sok felé lehet olvasni. Tehát én mondjuk, én is így fogom föl, hogy családi szeretet ünnep, de a vallásos vonatkozásai az inkább könnyen kisiklatja az embert, mert nem azt mondom, ha ilyenkor az emberek figyelme odafordul, hát lehet jó dolog emlékezni, vagy Krisztusra, csak nagyon vigyázzunk arra, hogy el ne csúszson egy ilyen sekélyes, népies kistett kultuszba, mert az tulajdonképpen pont a lényeget fedi el, és nem, szóval nem a felé vezet. Ennyit tudok mondani. Tessék, igen?
2: Hát elején mindjárt megfogott az, ami a fiatalság sajnos ilyen szomorú statisztikája, és ez végig gondolt, hogy eszembe jutott az irgalom és a többi témánál. Ez a fiatalságnak sajnos elég sok veszély veszi körül, hiszen az a kor, amikor még úgy érzi az ember, hogy minden vagyok és minden lehetek, és akkor jönnek a korlátok, jön a körülötte lévő sok-sok aljasság, és akinek hite van, annak megvan a kapaszkodója, akinek nincs, esetleg eljut oda. Ha szabadjon elmondani ezzel egy példát, mert az is eszembe jutott, hogy azért valljuk be, hogy mi idősebbek, meg még kicsit nálam is fiatalban, nem sok jó példát mutatunk magatartásra, pedig én visszaemlékszem, hogy az én kamaszkoromban olyan hátra laktam, ahol ilyen függőfolyósok sokkal több volt az emberek ismerkedési formája, mindig tanultunk valamit, és jó példát mutattak. Na most a metrón utaztam, és a következő szűrésen vagy hárman ilyen hasonló korról küldtünk, kora délutáni órában, amikor özönlik a fiatalság, a diákok jönnek, és ott az ajtóba megállt több 5-6 ilyen, és igen hangosak voltak. És a legszíven ülő vasalókor úr morgott, és mit tudom, miket mondod, hogy micsoda a biztonság, aki mellette ült, megvárt, míg elmondja, és akkor azt mondta neki, kérem uram, ne küldjön el engem most a francba, de én beleszólok. Próbáljon visszaemlékezni, hogy mi is ilyenek voltunk. Nagy időben csend volt, és dicséretére legyen annak az úrnak mondva, hogy ránézett, elmosolyodott, rátette a kezét a mellett ülőnek a kezére, azt mondta, igaza van, köszönöm. Szóval ugye megindult benne, és akkor most ennek még érdekesség, hogy barátaimnak elmeséltem, és ott valamelyik azt kérdezte, na most akkor melyiknek volt érdekesebb a cselekedete? És akkor az egyik tagunk azt mondta, hogy először is rossz az összehasonlítás. Ilyenbe nem szabad, hogy az jusson eszedbe, hogy melyik a jobb, majd az atlétikai eredménynél nézd meg, hanem az jusson eszedbe, hogy a szeretet az egyetlen, amely pazarlással gyarapszik. Azt mondja, ezt tedd a kis szótáradba hozzá, és ehhez tartozik még a mások tisztelete és megbecsülése. És akkor, ha pedig visszatérünk arra, mindegyiknek egyformán helyes volt, mert aki vette a fáradtságot, hogy szólt, kitette magát annak, hogy jó letolja, hogy ne beszéljen bele az ő dolgaival. Lehet, hogy olyan oda tartozik, amikor azt mondja, hogy hogy arcul ütnek szarított a másikat is, tehát lehet, hogy előzőleg érte ilyen csalódást, de mégis megpróbálta. Tehát ez az egyik. A másiknak pedig nagyszerű dolog a megnyilvánulása, mert azt mondhatja, hogy néhány másodpercen belül valaki belátja, hogy helytelen. És még képes arra, hogy igazat adja, hogy szinte elnézést kér, akkor abban még sok emberi jó tulajdonság.
0: Hát ez egy nagyon kedves epizód, érdemes valamelyik újságban megírni, hogy az emberek a sok rossz mellett valami szívderítőt is olvassanak. Ahogy ilyen kedvesen eltetszett nekünk mondani, tessék beküldeni az újságba, le fogják közölni. Legalább addig az embereknek van egy jó percük, míg ilyet olvasnak.
2: Ha ilyen tetszésikről talán az is, hogy a Kutyógyi Kórházban járok ilyen szívproblémás rendszeres kontrollra. Igen. És ott ugye úgy ismerem is volt, és egy nagyon érdekes epizód abból, hogy a legközelebbi vizsgálatnál fölültettek ilyen ide csatolás, oda csatolás, és akkor több fél órán keresztül mérés, és az egyik, ez azért van megint, hogy a fiatalságra ugrik a gondolatom, hogy sokszor azt mondják, hogy nincs bennük ilyen, nem igaz. Az a fiatal nem lehetett több egy 20 és 25 körülnek. Több látta ezt a kínlódást már, többször oda mondta, hogy mindjárt még ezt csináljuk, azt csináljuk, kedves mosolya. És mikor eljöttem, tettem a holmimat, olyan jól esett ez a törődés, azt mondtam neki, nagyon szépen köszönöm a türelmét, és amit a házi gyógyszertárból adott, az is. Mit? Mondom, a mosolyt és a kedves szavakat. Ez azért mondom, mert úgy örült, olyan kedves, amikor legközelebb 4 hét múlva tücsörögtem az EKG előtt, arra jött, olyan szeretettel üdvözölt, hogy az meg nekem esett jól. Ha tényleg pazarlással gyarapszik.
0: Hát ezt a szép mondást is érdemes megjegyezni, hogy pazarlással gyarapszik a szeretet, ugye, mert nagyon szép mondás. És ugye mind a kettő egy nagyon kedves példa, és bizony azt a kis jót, amivel találkozunk, bátorítani kell. Szóval az öröm az a hálával is szaporodik. Mert amíg valamiért hálás vagyok, addig tudok neki örülni. Akár Istentől kaptam, akár emberektől kaptam. Úgyhogy, és ugye az előbbi példa is azt mutatta, hogy ha ezzel ne bosszankodjál, ugye? Hogy mennyivel jobb a szeliden reagálni le a dolgokat, mennyivel...
2: Bocsánat, hogy egyet hozzáteszek, az kiugrott már itt, ahogy átéltem, hogy még az érdekesség ennek, hogy ez ott közel volt ott az ajtón átcsorozók, hallották ezek a fiatalok is, legalább 2 oktávval lejjebb vették a hangot.
0: Aha, igen. Igen. Közvetlen rászólás nélkül is.
2: Nélkül, igen.
0: Igen. Igen.
2: Ha azt mondták volna nekik, hogy csönd legyen, akkor még hangosabbak lettek volna. Nem jó módszer.
0: Igen. Tessék, kinek volna hozzászólása? Tessék.
3: Én karácsonynak kapcsolatban, van, 84 éves, és olyan beosztásom volt és olyan munkaköröm, hogy az egész országot bejárt. Elküleltem, mint a Szovjetunióban, Oroszországban 4,5 év volt a tapasztalatok. Tapasztalatok, ez kimerem jelenteni. Legnagyobb ünnep az egész földünkön a karácsony. A Jézusnak a születése. És meg kell nézni ma is a templomot. Karácsonykor, 12-kor, ilyen szentmisében. Ott is rúfoltik vannak mindenki. Tehát legnagyobb ünnepünk a karácsony, a Jézusnak a
0: születésnek. Igen, ez biztos, ez kétségtelen, hogy a legelterjedtebb és a legnagyobb ünnep el lett. És el is kell benne, minden jónak örülni kell, ami jó van benne, de ami a kifejezetten vallásos vonatkozásait, illetve arról a tényszerűség az, amit mondtam. Igen, ami jó van benne, semmi jót nem kell megoldani, ami jó, ez világos, akkor is, hogyha a kétes mondjuk az eredete, tehát az, hogy családi szeretet ünnep legyen, az, hogyha tisztelettel is komolyan és hűen emlékezünk Jézusra, az mind rendben van, de mondjuk tény, hogy egy kicsit azért történelmileg ez is azt mutatja, hogy a kereszténység nem pontosan azon a vonalon haladt, amit azért Jézus kijelölt számára. Tessék! Igen. Valaki jelentkezett még?
4: Én köszönöm, hogy próbálok megszólalni, hogy én nagyon nehéz lenne.
0: Igen.
4: Ugye az, hogy az emberek életében gyakran jön ellenség.
0: Igen.
4: És tulajdonképpen én már tapasztaltam olyat is, hogy mindig van más is, hogy valakinek jót tettünk, és az egy kicsit utána ellenségesen viselkedett, vagy ellenünk fordult. És én előbb sokszor azt láttam, hogy ezek az emberek valahol nem szeretnek kapni, mert az egy kapás, hogy valaki jól tett vele, ő azzal kapott valamit, és akkor valahogy nem szeretnek adni, tehát attól félnek, kapni sem szeretnek, mert attól félnek, hogy még majd nekik is adni kell egyszer. És akkor valahol ez egy ilyen nagyon ilyen gellert kap, hogy úgy mondjam, tehát egy ilyen kipacsarodik ez a jó tétlenény. Tehát az emberen is úgy kapod el. Megpróbáljuk, hogy jót tenni van.
0: Hát ez egy nagyon jó megfigyelés, mert tényleg sok, és ez ugyanabba vág, amit mondtam, hogy de még tessék folytatni, ha még van, vagy csak ennyi volt? Igen. Igen, mert én csak azt említettem, hogy megalázva érzi magát, de ez is igaz, hogy sokszor úgy érzi, hogy ha ő kapott, akkor tulajdonképpen neki is adni kéne, és ez neki nagyon nehezére esne. Tehát ez megint az, hogy valakit egyszerűen irritál az a másiknak egy olyan magatartása, amivel ő nincs összhangban. Szóval ő rá ingerlően is hat és ellenérzéseket vált ki. Tehát ez egy nagyon tipikus emberi jelenség, és nagyon igaz megfigyelés, hogy van, aki ezért vág oda annak, aki vele jót tesz, mert tulajdonképpen egy ilyen ösztönös tudatalatti tiltakozás az ellen, hogy nehogy ő se szeret kapni, de nem szeret adni se. És hát ez ellen tiltakozik, hogy nehogy ő valamilyen elkötelezettséget érezzen. Ez egy tulajdonképpen nagyon szomorú dolog. Nagyon szomorú dolog, szóval az ennyire önzésbe belesüllyedt ember, de nem ritka sajnos.
4: És nem hiszi el, hogy csak azért, mert az a másik önzetlenül szeretne vele jót tenni,
0: igen.
4: Mert tudja tenni,
0: mert a jót tudja. Hát igen, az a legnagyobb betegség, amikor valaki már a jót is rosszra értelmezi, vagy már a jó is rosszul hat rá, ugye az a legbetegebb beállapot. Igen. Igen, mert nem tud másképp gondolkozni, milyen érdeke lehet benne, vagy. Igen, hát szomorú, de mégis türelmesen kell fáradozni az ilyen nyers önzéseknek a meglágyításán. Tessék?
5: Mivel kapcsolatban mindig ezt megszokottuk, hogy ahol akostunk, ugye, hogy nem távozik el a gonosz annak a házából, aki jóért gonosszal fizet. És vigyázik el, hogy az igaz működik.
0: Igen.
5: Megvan írva, és működik az igaz.
0: Igen.
5: El szeretném mondani, mert nagyon-nagyon most tegnap előtt hallottam egy történetet, és nagyon összefügg abban, amit ön mondott, hogy a hölgy imádkozott azért, hogy a férje beteg legyen. És egy nagyon kedves történetet hallottam tegnap előtt, egy hozzám olyan közel álló illető mesélte el, akit nagyon megérintett az evangélium üzenete, és nagyon-nagyon megnyitotta az Isten szívét, és nagyon feljön benne, hogy hát neki mennyiért kell bocsánatot kérni az Istentől, és nagy felbuzdulásában azt kérte az Úrtól, hogy rengeteg embert hozzon neki, és imádságba kérte, rengeteg embert hozzon neki, aki vele majd rosszat fog tenni, hogy ő majd mindenkinek megbocsásson. És úgy, ahogy volt, megkapta, és el is nyugodt. Azt mondta, hogy az első 3-4 embernél nagyon-nagyon-nagyon öröme volt, de azok ilyen kisebb dolgok voltak. És minden nap adott neki az Isten, nem egyet-kettőt, és mindig fokozta, és egyszer csak a tema belül történt vele. Egy olyan dolog történt, hogy bizony visszaütött az embernek, nem bírta már azt, amit vele cselekedett, és visszaütött neki, már kétnetesen visszaütött neki, és nagyon gyorsan eszébe jutott, hogy mit kért ő nem olyan régen az Istentől.
0: Hát mondjuk, ezek mondjuk nem egészséges kérések igazán, mert a jó Isten tudja a tehervírásunkat, és nem, szóval kicsit úgy van, hogy hadd mutassam meg az erőmet, vagy mennyi fejlődtem, szóval nem. Igen. Tehát pontosan így van, és a jó Isten aztán sokszor rávezet a gyengeségeinkre. Tessék!
6: Nem szeretném a Földnek mondani, amit ő mondott, ahogy hozzátenni szeretnék.
0: Igen.
6: Hogy nem biztos az, hogy valaki rossz indulatból mondja azt, hogy vajon ezt miért kaptam, hanem egyszerűen nagyon sok ember hozzá van ahhoz szokva, hogy ő neki mindig mindenért meg kellett dolgozni, soha semmit nem kapott ingyen vagy jó tízűségből, és egyszerűen nem tudja elhinni, hogy ő ezt önzetlenül kapja valakitől. És akkor mindig ott lappan benne a gyanakvást, hogy vajon miért.
0: Igen.
6: Úgyhogy ez...
0: Igen, hát ugye nem is úgy hangzott, hogy mindig ez az ok, de ez is lehet az egyik ok, mint ahogy az is lehet az egyik ok, hogy valakinek nehéz kapni. Igen. Tessék?
7: Ez az egyik oldalat most a dolgok, de ugyanakkor nekünk magunknak is meg kell tanulni, hogy el tudjunk fogadni. Mert ha valaki velünk, ez valami jó.
0: Igen.
7: Az is éppen olyan nehéz, mint a másik, hogy tőlünk elfogadni.
0: Igen. Tehát végül is a kereszténység a szíves közlés. Szívesen adok, és szívesen elfogadok, amit tiszta szívből van.

0: Sok szeretettel köszöntelek én is titeket, örülök, hogy ismét itt lehetünk közöttetek. Ugye nagy ritkán történik meg, de jó újra visszajönni és látni régi, jól ismert, szeretett arcokat és az új arcokat is. Isten igéjét hoztam hozzátok. Hát, ha nem járok úgy, mint Ámos próféta, hogy azt mondjátok nekem, hogy fuss haza te földedre is. Otthon egyedet a kenyeredet, és otthon profétálj. Először a gyermekekhez és a fiatalokhoz szeretnék szólni. A Zsoltárból szeretnék, a 19. Zsoltárból felolvasni egy nagyon rövid szakaszt, ezt jó lenne, hogyha megjegyeznétek, majd többször is el fogom mondani, és erről gondolkodnánk egy picit. A 19. Zsoltárnak a 18. Most 19. Zsoltár 8. verse. 19. Zsoltár 8. verse így kezdődik. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. És kérdeznélek titeket, hogy biztos ismeritek ezt a szót, hogy törvény, de meg tudnátok mondani, hogy mi az, hogy törvény? Mit jelent az, hogy törvény? Tudtok erre válaszolni? Bence? Mi az, hogy törvény? Igen? Ugye? Nehéz egy kicsit megfogalmazni? Felnőttek is gondolkodhatnak, meg tudjuk fogalmazni? Körül tudjuk élni, mi is az, hogy törvény? De a gyerekektől várom most a választ elsősorban. Eddig jó? Eddig jó? Mi az, hogy törvény? Hogy tudnánk megmagyarázni a törvény? Mi a lényege a törvénynek? Ugye sokszor vagyunk így, hogy sok mindenről úgy gondoljuk, hogy tudjuk, egészen addig, amíg konkrétan rá nem kérdeznek. És akkor ott kicsit megtorpanunk, hogy hogy is van ez? Na, igen, be tudod fejezni, mondjad.
1: Hát, hogy be kell tartani a szabályokat.
0: Nagyon jó. A törvény azt jelenti, hogy be kell tartani a szabályokat. Ugye szabályok, előírások, rendeletek, parancsolatok, törvények, ugye ezek ilyen rokon értelmű szavak. Igen, amit kötelező megtartani. Ugye ezek azok a bizonyos törvények. Amit, hogyha áthágunk, vétünk ezeken a szabályok, törvények ellen, akkor büntetés a következménye. Valami rossz dolog a következménye. Még szeretnél valamit? Mondjad. De.
1: Mint hogy kötelező.
0: Neki ez éppen most nagyon aktuális, és sokszor nem szeret menni. Ugye most kezdett el járni a óvodába. Igen, ez is egy törvény. Betölti a gyermek az 5 éves kort, akkor kötelező óvodába küldeni. Ugye ez egy törvény. Milyen törvények vannak egyébként, hogyha már itt vagyunk? Ugye ez is egy fajta törvény. Milyen törvények vannak? Milyen törvények léteznek? Tudtok felsorolni, hogy milyen fajta törvények vannak? Igen. Ugye a Bibliában is vannak törvények, de ez benne van. Tehát az állami törvényekben is. Milyen törvények, milyen jellegű? Igen. Például 10 parancsolat is, igen. Te már nem vagy gyermek. Hallottam itt, hogy közlekedésben is vannak törvények, ugye úgy hívják, hogy kressz. Éppen ezzel kapcsolatban volt nem olyan régen egy tapasztalatom. Telefonáltam éppen a város közepén, autózás közben. És szépen belementem egy egyirányú utcába. Egyszer csak ott találtam egy csomó autót magunkkal, családostól voltam, igen, szemben. Mindenki szembe jött nagy hirtelen, és hát elég félelmetes helyzet volt, és hát Jóisten angyalai azért mindig tréningben vannak, úgymond, és megúvtak, hogy nem történt semmi baj, de hát volt egy kis tumultus, amíg helyreálltak a dolgok. Tehát, hogyha nem ismeri az ember a törvényt, vagy nem engedelmeskedik a törvénynek, akkor bizony bajba kerülhet. Szerintetek jók, hogy vannak törvények? Mert ezek olyan korlátoznak. Előírják, hogy mit kell csinálni. Ezt csinálhatod, ezt nem csinálhatod. Jók ezek, hogy vannak? Más kezet is szeretnék látni, de mondjad, Bence, hogy...
1: Mert
0: Azon már túl vagyunk. Most az volt a kérdés, hogy jó-e, hogy vannak törvények, vagy pedig nem? Na de hát ezek sokszor megszabják, hogy mit szabad csinálni, meg mit nem. Te is azt mondtad, hogy én most nem akarok menni óvodába. Nem jó, hogy van ilyen törvény, hogy el kell menni. Ezek korlátoznak minket, ezek a törvények, vagy védenek, vagy mit gondoltak róla? Vagy éppen úgy védenek, hogy korlátoznak, tehát, hogy nem tehetünk meg mindent. Így van, tehát olyan korlátok, amik igazából azért vannak, hogy védjenek minket, hogy baleset ne érjen minket, hogy ne halljunk meg. És Isten törvényeire ez ugyanez érvényes. Ugye mind a fizikai egészségünket, épségünket védik, mind pedig a lelki egészségünket, életünket védik. És nagyon jó megismerni a törvényeket, különösen Isten törvényeit, és jó, hogyha ezeknek engedelmeskedünk. Tehát nagyon fontos, hogy megismerjétek ezeket, de nem csak megismerni fontos, hanem ezek szerint élni az életet. Mert ugye így szól, megint csak olvasom a Zsoltárnak a versét, az Úrnak törvénye tökéletes, és megeleveníti a lelket. Ezt jegyezzétek meg, ezt a rövid mondatot. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az utolsó szó jogán még mondhatsz egy rövid mondatot, Bence, ha jelentkezel, igen.
2: Hogy lecsábító fejet.
0: Igen, köszönjük szépen. Tehát a törvények mennyire fontosak. Nem tudom, hogy mi felnőttek, hogyan viszonyulunk ezekhez a törvényekhez. Picit erről gondolkodnánk most a mai alkalmon, hogy milyen szerepet töltenek be az életünkben a törvények. Elcsodálkoztam sokszor Dávidon, aki nagyon sok helyen arról ír, hogy milyen sokat gondolkodik az Úrnak a törvényéről. Csak két helyről szeretném idézni a Zsoltárt. A Zsoltárok könyve így kezdődik, maga az egész Zsoltárok könyve. Boldog az az ember, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Az Úr törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Volt már ilyen az életetekben, hogy ti az Úr törvényéről gondolkodtatok éjjel és nappal? Mert én azon kaptam magam, amikor egy kicsit komolyabban belegondoltam, hogy hát az olyan egyszerű az Isten törvénye, nem? Elolvastuk már egy párszor, meg is jegyeztük, 10 parancs alatt olyan hosszú, hát mit kell olyan sokat gondolkodni? Éjjel-nappal, egy kicsit nem túlzás ez? Vagy idézem a másik igét, a 119. Zsoltár 97. verse azt mondja, mely igen szeretem a te törvényedet, egész nap estig arról gondolkodom. Éjjel-nappal, egész nap estig. Megmondom őszintén, hogy az utóbbi időben azért is mélyedtem el egy picit az Úr törvényében, mert előadásokat kellett erről tartanom, és elszégyeltem magam, hogy erről nekem is illene sokkal többet gondolkodnom, és sokkal inkább elmélyülnem, mert olyan dolgokat láttam, meg ismételtem benne, amit eddig soha, és nem gondolnám, hogy én már teljesen felfedeztem minden benne rejlő mélységet. Gondolkodjunk egy picit az Isten törvényéről, mégpedig a kőbe vésett törvényről, annak is a legelejéről. Ezt javaslom. Mózes második könyvéből, 20. fejezetéből idézem, és csak az elejét olvasom el. Ugye ismerjük ezeket az igéket. Szólta Isten mindezeket az igéket, mondván. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. És nem olvasom tovább. Ez az első ige, ez az első mondat. Ugye 10 ige hangzik el. Sokszor vitatárgyát képezi, hogy kinek adta Isten a törvényt. Ugye nagyon sokan képviselik azt, hogy hát a zsidóknak, ugye konkrétan fizikailag ott a Sínai hegyen, Mózesen keresztül Isten a zsidóknak adta át a törvényt, azon belül a 10 parancsolatot is. Hiszen már a legelején ott van, hogy hát őket hozta ki Egyiptomból, nyilván ez nyilvánvaló. Vagy ti esetleg másképpen gondoljátok? Ti rátok érvényes ez a mondat? Válaszoljatok nyugodtan, röviden. Érvényes? Titeket mikor hozott ki Isten Egyiptomból? Mikor voltatok Egyiptomban, és mikor hozott ki? Hát tudjátok mondani? Megtérés előtt Egyiptomban voltatok, és most már nem vagytok ott. Akkor ez a törvény, ez csak a megtértekre vonatkozik ezek szerint. Többieknek nem is kell vele foglalkozni. Hiszen azt mondja, múlt időben, kijelentő módban kihoztalak. Akkor ez a megtértekre vonatkozik ezek szerint. Hogy gondoljátok, valóban kihozott? Mert ugye azt is szokták mondani, hogy hát igen, ez egy ígéret, hogy kihozhatja az embert Egyiptomból, de ugye az ige nem így fogalmaz, hanem konkrétan, vagy kijelentő módban, múlt időben, kinek szól ez a törvény. Én is úgy gondolom, hogy mindannyiunk, én azt gondolom, hogy mindannyiunknak és minden embernek szól, mert Isten ezt így jelentette ki. Egyiptom, hogyha nem úgy tekintjük, mint egy ország a földön, hanem mint jelkép, akkor mit jelképez a Bibliában? A gonoszságot, a bűnt, a rabszolgaságot. A rabszolgaságból szabadította meg Isten azt a népet. Egyiptom a bűnnek, a rabszolgaságnak is a jelképe. Aki a bűnt cselekszi, az rabszolgálja a bűnnek. Kérdés, ti szoktatok még bűnt elkövetni? Akkor ezek szerint nem hozott ki Egyiptom földjére a szolgált házából, hogyha így bólogattok, és nem így rázatok a fejeteket? Vagy akkor most hogy kell ehhez viszonyolni? Azt mondjátok, hogy még követtek el bűneket. Itt meg azt mondja az ige, hogy kihozott titeket Egyiptom földjére a szolgált házából. Akkor ez mintha ellentmondásban lenne. Akkor most kihozott titeket, vagy nem hozott ki? Mit jelent ez egyáltalán, hogy Isten kihozott minket Egyiptom földjére a szolgált házából? Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk bűnösek, és azt jelenti, hogy ez automatikusan üdvösséget jelent számunkra? Hiszen akkor rabszolgaságból bűntől való szabadulás az üdvösség is, nem? Vagy mit jelent, Marian? Így van. Jézus Krisztus áldozata által az Isten minden embert kihozott Egyiptom földjéről a szolgaság házából, mert azt mondja a Biblia, hogy nem bűneink szerint cselekszik velünk az Isten. Az Isten szemében mi nem vagyunk rabszolgák. Nem vagyunk bűnösök. Nem úgy bánik velünk, mint bűnösökkel. Ez minden emberre érvényes, aki él a Földön. Megtért és megtéretlen emberre egyaránt. Ezért én úgy gondolom, hogy ez a kőbevésett igen minden emberre érvényes. Jézus Krisztus által Isten mindenkit kihozott Egyiptom földjére a szolgált házából, mert senkivel nem bűnei szerint cselekszik, senkire nem úgy tekint, mint a rabszolgára. De megint csak megkérdezem, ez azt jelenti, hogy nem vagytok bűnösök? Ez azt jelenti, hogy ezért mindannyian üdvözültök, és mindannyian üdvözülünk? Vagy esetleg más tanulságot kell ebből levonni? Ugye nyilván más tanulságot kell levonni. És hogy milyen tanulságot, szeretném, hogy egy picit fölidéznénk magát ezt az eseményt, tehát a kivonulást, meg a pusztai vándorlást, már csak olyan szempontból is, mert maga a Biblia mondja nekünk, nektek, meg nekem most, ebben a korban, hogy minden ige hasznos és fontos, de legfőképpen az szolgál tanulságul, ami a pusztában történt az Isten népével. Mire gondolok? 1 Korintus 10. Ugye úgy kezdődik, hogy sorolja, hogy mi minden történt a pusztában, a lázongás, a paráznaság, a bálványimádás, a Isten kísértés, a zúgolódás, sorolja föl. Csak az ötödik verset idézem, azt mondja, de azoknak többségét nem kedvelte az Isten, mert elhullottak a pusztában. 11. vers azt mondja, mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. példaképpen estek rajtuk, amik ott történtek, és megirattak a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Mi történt ott a pusztában? Akkor próbáljuk egy picit megvizsgálni, nyilván csak a egyes mozzanatokat kiemelve, és elgondolkodni, hogy nekünk vajon mi közünk van ehhez, vagy milyen tanulságot rejt ez nekünk. Az első kérdésem úgy hangzik, hogy tudjátok-e, hogy hány ember jött ki Egyiptomból? 2 600 000? Szerintem egyik se pontos szám. Ugye az egyik az becsült szám, a másik számot írja ugyan a Biblia, amikor azt mondja, hogy körülbelül, de utána meg, amikor konkrétan meg is számolták, mindjárt mondom, hogy hol. Idézem, akkor olvassuk el mind a két ige helyet. Ugye 2 Mózes 12-ben arról olvasunk, amikor elindulnak. 2 Mózes 12, 37, azt mondja, elindultak Izrael fiai Ramszeszből Szukkótba, mintegy 600 000 gyalog, csupán férfiak, a gyermekeken kívül, és sok elegy nép is ment velük. De még konkrétabb a szám, amikor már meg is számolják magukat, ez 2 Mózes 38-26-ban van, 2 Mózes 38-26, ott pedig azt mondja, hogy tehát akik átestek a szám megszámláltatáson, 20 esztendőstől fölfelé 603 550. Tehát ez egy konkrét pontos szám, azt mondja, 20 esztendőstől idősebb zsidó férfiak 603 550. Plusz 20 év alattiak, plusz nők, asszonyok, plusz sok elegy nép. És ugye itt jön a becsült szám, amire azt mondjuk, hogy minimum. Tehát 603 550 20 év fölötti zsidó férfi. Plusz nők, plusz 20 év alattiak, plusz sok elegy nép. Minimum 2 millió sokaság. De valószínűleg még többen lehettek. Ugye nem egy-kék voltak akkoriban általában. A sok elegy népről nem tudjuk, hogy körülbelül számot sem ad meg, csak mondja, hogy sok elegy nép. A kérdés, ezek közül hányan mentek be az ígéret földjére? Azt mondja, ezek mind kijöttek Egyiptom földjére a szolgáltházából. Őket mindannyiukat megszabadította. Hányan mentek be ezekről az ígéret földjére? A megszámolt férfiak közül Józsuét és Kálebet mondja a Szentírás. Mózes 4. könyve 14. fejezetét idézem kivonatosan. Ugye nem sok idő múlva, mikor kijöttek, odaértek az ígéret földjéhez. Kiment a 12 kém, vissza is jött, és elmondták, hogy mi a helyzet. Jött a 10, azt mondja, minnyien zúgolódtak Mózes ellen és Áron ellen, Izrael fiai, és mondták, vaj, ha meghaltunk volna Egyiptom földjén, vagy ebben a pusztában, vaj, ha meghalnánk, mert miért is visz be minket az Úr arra a földre, hogy fegyver miatt halljunk el, feleségeink kicsinyeink prédára legyenek? Nem jobb volna visszatérni Egyiptomba? Szerezzünk magunknak előjárót, és térjünk vissza Egyiptomba. Ezt mondta a 10. És mit mondott a 2? Józsué, a Nun fia, és Káleb, a Jefunné fia, meghasogották ruháikat, azt mondták, a föld, amelyen átmentünk, és hogy megkímleljük azt, igen-igen jó föld, és ha az Úrnak kedve telik bennünk, bevisz minket arra. Csak hogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek a népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér, eltávozott tőlük az oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek. És egyből meg akarták őket kövezni. Azon tanakodtak, hogy akkor megkövezik ezt a két embert. És az Úr is szólt, és azt mondta, hogy bizonnyal élek én, betölti az Úr dicsőség az egész földet, hogy mindazok az emberek, akik látták az én dicsőségemet, és csodáimat, amelyeket cselekedtem Egyiptomban és a pusztában, és megkísértettek engem, mint már 10-szer nem engedtek az én szómnak, nem látják meg azt a földet, amely felül megesküdtem az ő atyáiknak. Senki sem látja meg azok közül, akik gyaláztak engem. E pusztában hullanak el a ti holtesteitek, és pedig mindazok, akik megszámláltattak a ti teljes számotok szerint 20 esztendőstől fogva és azon felül, akik zúgolódtatok ellenem, Kálebet, a Jefunné fiát és Józsuét, a Nun fiát kivéve. Rejlik szerintetek valami tanulság a pusztai vándorlásban, vagy a Egyiptomból való kijövetelben? Az tény, hogy mindannyiunkat kihozott Isten Egyiptom földjére a szolgatházából, Jézus Krisztus kereszt áldozata a biztosíték erre, hogy Isten nem bűneink szerint cselekszik velünk, nem bánik velünk rabszolgaként, az ő szemében mi kint vagyunk Egyiptomból. Mit csinálunk most itt a pusztában, ez a kérdés? A kérdés az, hogy mi volt az alapvető különbség a 10 kém és a 2 kém között? Mi volt az alapvető különbség azok között, akiket bevihetett az ígéret földjére, és akiket nem vihetett be? Mert ugye a tanulság valahol itt rejlik nekünk. Szerintetek mi volt az alapvető különbség? Hitbeli különbség, aminek mi volt a lényege? Így van, így is lehetne summázni. De mi volt ennek a lényege? A hitbeli

0: hogy milyen volt az a puszta, ahol vándoroltak. Mit tudtok erről? Milyen volt az a puszta, ahol ez a hatalmas néptömeg 40 éven keresztül vándorolt? Tudtok-e egy pár jellemzőt mondani róla? Nem volt nagy. Aztán?
1: Sziklás.
0: Nem nagyon volt víz. Élelem sem. Kígyók voltak benne, nem kevés. Idézek a Bibliából egy rövid szöveget, ahol a Biblia konkrétan megmondja, hogy milyen volt ez a puszta. Mózes 5. könyve 8. fejezetéből idézek a 13. verstől. 5 Mózes 8:13 azt mondja, amikor a te barmaid juhaid megsokasodnak, ezüstöd aranyad megsokasodik, minden jószágod megszaporodik, fel ne fuvalkodjék akkor a te szíved, el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából, aki vezérelt téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak, szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában, amelyben nem volt víz. Isten megmondja, hogy milyen volt ez a kis terület, nem volt nagy terület, amiben sziklák is voltak. Azt mondja, hogy ez a mérges kígyóknak, a tüzes kígyóknak a pusztája volt, azt mondja, tele volt mérges kígyóval, tele volt skorpióval, és egyáltalán nem volt benne víz egyébként. Mit tudtok arról, hányszor marták meg a 40 év alatt az embereket a kígyók?
1: Egyszer.
0: Az év 365 napból áll, 40-szer 365. Egy alkalom volt olyan, amikor Isten megengedte, hogy a kígyók megmarják a népet. Ugye ott kellett fölemelni a póznára az érckígyót, a részkígyót. Hányszor marták meg őket a skorpiók? Egyszer sem. Erről nem olvasunk. Hányszor volt gondjuk a vízzel? Párszor. Párszor azért volt gondjuk. Ebből milyen tanulságot lehet levonni szerintetek? Kérdés. Mit láttak az emberek? Mit vettek észre? Mit láttak? Mit szemléltek az emberek? Észrevették-e azt, hogy Isten jelen van, Isten szeret minket, Isten gondoskodik rólunk, Isten, ha kell, akkor csodát tesz értünk, és gyakorlatilag minden csoda, hogy 40 éven keresztül le nem kopik a lábamról a saru, hát ez hogy lehet? Víz, nem vagyok szomjas, nem vagyok éhes, nem mar a kígyó, nincsen skorpió. A többség az mit látott meg? Bármi probléma előjött egyből, hát hol van az Úr? Hát velünk van az Úr, vagy nincs? Szeret minket az Isten? Miért ver minket az Isten? Ezt észrevették. És ugye, mit ír? A zsidókhoz írt levélben is visszatér erre Pál apostol, és ott is summázza bizonyos értelemben a pusztai vándorlást. Ugye azt olvassuk a 3. fejezet 12. versétől olvasom, zsidókhoz írt levél 3. fejezete 12. verse. Vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem incsétek egymást minden napon, amíg tart a ma, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalárdság által, mert részesévé lettünk Krisztusnak, ha ugyanaz elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk, e mondás szerint ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveiteket, mint az elkeseredéskor. Mert kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik kijöttek Egyiptomból Mózes által. Kikre haragudott meg 40 esztendeig? Avagy nem azokra, akik vétkeztek, akiknek testei elhullottak a pusztában? Kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanem az engedetleneknek? Láthatjuk, hogy nem is mehettek be hitetlenség miatt. Isten mindannyiunkat kihozott Egyiptomból, a szolgálat házából. Még nem vagyunk az ígéret földjén. A pusztában vagyunk.

0: Ez a puszta, azt mondja a Biblia, a mérges kígyóknak, skorpióknak, szomjúságnak nagy és rettenetes pusztája. Ki az a ma régi kígyó, amiről a Biblia beszél? Mi ez a föld, ahol lakunk? Kinek a birodalma? Jelenések 12.9. A ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, aki az egész föld kerekségét elhiteti, aki a világ fejedelme, aki a világ istene a Biblia szerint. Mi itt élünk a tüzes kígyónak ebben a nagy és rettenetes pusztájában. Látjuk-e Istennek a csodáját, csodáit, jelenlétét, gondviselését? Ébreszt-e ez valamit a mi szívünkben? Örülünk-e ennek? Adunk-e ezért hálát esetleg, ami neki jól esik? Dicsőítjük-e őt ezért? Domi, mondja?
1: Igen.
0: Igen, nagyon jó. Mert a tanulság az én számomra legalábbis valahol itt rejlik, hogy ha már a Biblia szerint itt vagyok ebben a pusztában, a tüzes kígyónak, skorpióknak, szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában, mit veszek észre ebben a pusztában? Mit látok? Mit szemlélek? Hogy élem meg ezt a vándorlást? Amikor Jézust megkérdezték, hogy milyen jele lesz a világ végének, meg az ő eljövetelének, ugye sok mindent mondott erre, Máté evangélium a 24. fejezetét ugye ismerjük, az a bizonyos nagy apokaliptikus beszéd. Én csak egy mozzanatot szeretnék kiemelni. A 37. verstől, amiképpen Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mind a manapig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta, aképpen lesz az ember fiának eljövetele. Nem vettek észre semmit, én most csak ezt a mozzanatot emelem ki. Aztán Noé napjaiban, aztán nagy párhuzam van az idők végén lévő események, meg Noé napjai között, és azt mondja, ott az volt a baj, hogy nem vettek észre semmit. Szerintetek mi volt az, amit az özönvíz előtt élő emberek nem vettek észre? Legfőképpen mi volt az, amit nem vettek észre? Ír-e erről a Biblia valahol? Szerintetek mi volt ez? Azt mondja, ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit. Mit nem vettek észre? Mivel, hogy valamit nem vettek észre, ezért a gonoszság megsokosodott. De mit nem vettek észre? Isten csodáit. Jób könyve 22. fejezetben megemlékezik erről, azt mondja, Jób 22.15. Az ős világ ősvényét követed, amelyen az állnak emberek jártak, akik időnap előtt ragadtattak el, és alapjukat elmosta a víz, akik azt mondták az Istennek, távozzál el tőlünk, és mit cselekedett velük a mindenható? Mit cselekedett velük? Amit nem vettek észre. Megtöltötte házaikat jóval. Nem vették észre, hogy Isten van, jelen van az ő életükben is, állandóan gondoskodik róluk, csodákkal halmozza el őket, ajándékainak a sokaságával. A kérdés, hogy mit veszünk észre, és mit nem veszünk észre. Mit látunk, és mit nem látunk. Mit szemlélünk, mert legalábbis a Biblia az én számomra hozza, hogy ezen nagyon gondolkodjak el, Noé napjaiban mi történt, a pusztai vándorlás során mi történt, mert azért elég, hogy mondjam, nagy az aránytalanság. Azt mondja, azoknak a többsége ott veszett el a pusztában. És mindet kihozta Egyiptom fő. Azt mondja, látták az én csodáimat, látták az én jelenlétemet, látták az én gondviselésemet, mindannyian megtapasztalták. És állandóan azt kérdezték, vajon köztünk van-e az Úr, vagy nincs? Hol van az Isten? Miért ver engem az Isten? Miért nem szeret engem? Ahelyett, hogy szemlélték volna, örültek volna, hálát adtak volna, engedelmeskedtek volna, És úgy gondolkodtak volna, mint Józsué, aki azt mondta, hogy de hát az Úr velünk van, ha neki kedve telik bennünk, az Úr be tud vinni minket. Ők így gondolkodtak, ők ezt látták, ezt szemlélték, Káleb és Józsué. Többiek azt mondták, hogy hát ez valami iszonyú, hatalmas, óriások vannak ott, hát reménytelen. Hát kinek támadt ez az ötlete, hogy mi kijöjjünk Egyiptomba, azonnal menjünk vissza, és ezt a két embert megkövezzük meg. Azon is érdemes egyébként elgondolkodni, hogy miből vehetjük mi azt észre. Tehát most egy kicsit szeretném konkrétabbá tenni a dolgot, hogy velünk van az Úr, és gondot visel rólunk. A tüzes kígyóknak ebben a nagy és rettenetes pusztájában, ahol nincsen víz, és tele van skorpióval, ugye most átvitt értelemben. Mert azt mondhatja valaki, hogy hát kérem, na de hát nekem nincs munkahelyem, ver a férjem, állandóan, nem tudom, de mindenféle nyomorúság van. Hát én köszönöm szépen, én nem tapasztalom az Isten jelenlétét meg, gondviselését. Nem tudom, hogy estünk már ilyen kísértésbe esetleg, hogy mi is így gondolkodtunk. Én igen, elég sokszor. Miből láthatjuk, hogy ugyanaz érvényes ránk is, mint a pusztában vándorlókra? Az Isten jelenléte, az Isten szeretete, az Isten gondviselése. Megint csak Jób könyvéhez fordulnék válaszért, hogy kezdődik a Jób könyve. Mit mond Sátán Istennek? Hát persze, hogy szeret téged, persze, hogy dicsőít téged. Miért? Hát körülvetted őt, házát és mindenét, amilyen van. Hát persze, hogy. Aztán hát ezért. Ugye Isten mit mond neki? Akkor igen, így van, igazad van, körülvettem. Nem engedem, hogy hozzáférkőzzél. De akkor megengedem, hogy hozzáférkőzzél. Ugye egy kikötésen az életét nem veheted el. És abban a pillanatban, egymás szavába vágva jöttek a hírnökök, hogy mi minden történt. Ugye szélvész, meg villám, ellenséges csapat, elpusztult az összes vagyona, jószága, családja, gyerekei, minden abban a pillanatban, az egészsége oda lett abban a pillanatban, minden rászakadt. Az én számomra ez azt szemlélteti, mi lenne velem, ha Isten nem venne körül engem, házam és mindenem, amin csak van. A mérges, tüzes kígyónak ebben a pusztájában. Mi lenne velem, ha Isten ugyanúgy engem is, mint Jóbot, és minden, szerintem minden embert nem venne körül angyalaival, nem oltalmazna. Észreveszünk mi ezt? Örülünk mi ennek? Vagy esetleg úgy vagyunk, mint az özönvízkori emberek, hogy nem vettek észre semmit ebből, mindebből a dologból. Érdekes mozzanatot emel még ki a Biblia, amikor az Ószövetségben bárhol megemlíti az Egyiptomból való kijövetelt, a pusztai vándorlást, mindig ugyanazokat a jelzőket teszi hozzá. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy mire gondolok. Tehát amikor kihoztalak téged Egyiptom földjéről, akkor mindig, majdnem mindig hozzátesz ugyanazt a jelzőt, hogy nem is erre gondolok. Egy párat fölidézek ebből a sok igéből. 5 Mózes 5:15 azt mondja, hogy 5 Mózes 5:15. Megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Egyiptom földjén, kihozott onnan téged az Úr, a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral. Azért parancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy a szombatnapját megtartsd, hogy így folytatódik. 5 Mózes 26:8. Kihozott minket az Úr Egyiptomból erős kézzel, kinyújtott karral, nagy rettentéssel, jelekkel, csodákkal. 2 Királyok 17:36. Az Urat tiszteljétek, őt imádjátok, és néki áldozatok, akik titeket kihozott Egyiptom földjéből nagy erővel, kinyújtott karral. Jeremiás 32:21, és többet nem idézek, sokat idézhetnék. Kihoztad a te népedet, az Izraelt Egyiptom földjéből jelekkel, csodákkal, hatalmas kézzel, kinyújtott karral. Mi az, hogy erős kéz, kinyújtott kar? Mi az, hogy kinyújtott kar? Távol tartotta tőle a veszedelmet, ez is lehet, igen. De ott ugye az erős kéz, kinyújtott kar, jelekkel, csodákkal. Mert ebben számomra legalábbis valamilyen bátorítás van. Mi az, hogy erős kéz, kinyújtott kar? Védelem. Nekem egy picit most lett ez nyilvánvaló. Vettem egy súlygolyót, 16 kilós, kettlebellnek hívják, hogy egy kicsit erősítsem a nyápisságomat, és így fel tudom emelni, de így nem. Van, aki így is fel tudja egyébként, az azt jelenti, hogy ennek, ez az ember nagyon erős, ennek szinte semmi nem lehetetlen. Olyan valaki van velünk, olyan valaki hozta ki Egyiptom földjéből a népet, aki mindenható, akinek semmi sem lehetetlen. Az erős kézzel kinyitott karral, az én a mindenható Isten vagyok. Van nekem valami lehetetlen? Merünk mi így tekinteni az Istenre? Na de hát éppen nincs munkahelyem, miből fogok megélni? Erős kéz, kinyújtott kar. Hisszük, hogy Isten teremtette a földet? Hisszük, ugye? 6 nap alatt? Gondolom, hiszitek. Hiszitek, hogy ketté nyílt a vörös tenger? Ugye hiszitek? Hiszitek, hogy el tud titeket tartani, esetleg, ha elveszítettek a munkahelyeteket? Hát, jó lenne ebben is hinni, ugye? Vagy bármi nyomorúságot most sorolhatnánk, azt mondja, erős kézzel, kinyújtott karral. Neki nincsen semmi lehetetlen. Merjük mi erre az Istenre rábízni az életünket? Hogyan látjuk őt? Miként látjuk őt? Hogy ismerjük őt? Milyen Isten képünk van nekünk? Mert én valahol, megint csak mondom, ezt a tanulságot látom a magam számára ebben a történetben. És hát én azt kívánom magam számára is, és mindannyiunk számára, hogy tudjon minket bevinni az ígéret földjére. Gondolkodjunk úgy, mint Káleb és Józsué, és lássuk meg azt, amit ők láttak. Mert ezt mindannyian megláthatjuk. Hogy Isten jelen van, mindig, Isten szeret minket, Isten gondot visel rólunk, és nyilván mindig van oka, célja, hogy a kegyelmét picit mindig visszavonja valahol, azért, hogy erősödjünk, azért, hogy a bizalmunk növekedjen, azért, hogy tapasztalatokkal bővölködjünk, azért, hogy más emberek megsegítésében is eszközök lesünk. Sok-sokféle oka van, hogy helyenként, időnként miért vonja picit, nagyon-nagyon picit vissza a kegyelmét, de egyébként alapból mindannyiunkra érvényes. Körülvett minket, és mindenünket, amink csak van. És én azt kívánom, hogy vegyük ezt észre. Vegyük ezt észre, és ne úgy legyünk, mint a Noé napjaiban. Hogy ott is megtöltötte házaikat jóval, de ők ezt nem vették észre. És nem adtak hálát, és nem örültek ennek, és nem dicsőítették az Istent. Ugye nekünk a hármas angyeli üzenetet kellene, vagy kell hirdetni, ami úgy kezdődik. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Tudom mi neki dicsőséget adni, hogy jó az Úr. Legfőképpen velem milyen jó az Úr. Micsoda Istenünk van nékünk. Milyen Istenem van nékem. Aztán dicsekedtek az Úrban, az Úrral dicsekedjetek, mondja Pál apostol. Nekünk szabad, sőt, kötelező dicsekedni az Istennel. Micsoda Istenem van nékem. Én azt kívánom, hogy tanuljunk meg így látni. Így szemlélni magunkat is, meg a körülöttünk lévő eseményeket, dolgokat, hogy be tudjon minket vinni Isten az ígéret földjére. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kedves vendégeinket és a gyermekeket is. Szeretnék szólni röviden pár szóban a gyermekekhez ezért, akik úgy a sorok között elrejtve ülnek. Kérném, hogy gyertek, fáradjatok előre. Egész héten az imaheti anyagban ti is tanulhattatok valamit. Jézus megkeresett titeket is egész héten, gyermekek. És valami ilyesmit mondott néktek, hogy tanuljatok tőlem. Valamit a hétnek minden napján tanulhattatok Jézustól. Ki emlékszik, hogy mi mindent tanultatok ebből az estékből, az esti imaórákból? Egyik volt az őszintesség, nagyon köszönöm, ez megmaradt benned. Az első mi is volt, ott még egy igét is, ahol voltam, tanultuk a gyerekekkel. Ki emlékszik rá? Szelídséget, alázatot tanulhattunk Jézustól, őszintességet tanulhattunk Jézustól. Mit tanultatok még, gyermekek? Figyelmességet, Isten, de örülök, ezek a gyerekek tényleg tanultak az imaheti anyagból valamit Jézustól. A mai alkalommal, most nem ismételném át mindegyiket veletek, a mai alkalommal szeretnék felolvasni kettő rövid ige szakaszt. Lukács evangéliumából így olvasnám. Mikor pedig elmennének a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott megfeszítették őt a gonosztevőkkel együtt, egyiket jobb kéz felől, másikat bal kéz felől. És mondta: Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Kiről szól ez az ige? Ki volt az, akit megfeszítettek? Két latorral, egyiket jobb kéz, mondjátok kórusban, Jézus volt. A másikat pedig jobb és bal kéz felől, és Jézus volt középen. És Jézus volt az, aki így szólt és így imádkozott az ő atyához, édesapjához, hogy atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez kikhez szólt? Kiknek mondta ezt Jézus? Kikért imádkozott így? Népért, az emberekért, az ott állókért így van. Most nézzük meg, miért tette ezt Jézus, valami nagyon jó dolgot csináltak Jézussal? Az élet legrosszabb dolgát tették, megöltek, meggyilkoltak egy ártatlan embert, ráadásul a világ megváltóját. Ha valakivel valami rosszat elkövetnek, rosszat tesznek, mit gondoltok? Mit tud az ember csinálni? Egy gyermek például mit csinál, ha valami nagyon rosszat követnek el ellenetek, mondanak rólatok, vagy csinálnak veletek szemben? Ti mit tennétek? Hát ez nem is olyan egyszerű dolog, ugye, hogy mi mit tennénk olyankor, én úgy gondolom. Én csak arra szeretném a figyelmeteket irányítani, hogy ma mit tanulhatunk Jézustól, hogy Jézus mit is tett ezekkel az emberekkel. Így az ige elmondta, hogy imádkozott értük, és azt kérte, hogy bocsásson meg nekik az Atya, mert azok az emberek, amit tesznek, annak nincsenek tudatában, nem is értik igazán, amit tesznek. Volt már, hogy valaki valami nagyon rossz dolgot követett el ellenetek az iskolában, óvodában, vagy valamilyen más környezetben? Volt rá példa? Hogy esett ez nektek? Milyen érzések voltak bennetek? Nagyon rossz, szomorúság, ugye? Sokféleképpen tudnák megfogalmazni. Mit gondoltok? Jézus azért imádkozott, hogy az Atya bocsásson meg nekik, mert ő maga nem tudott megbocsátani, és legalább akkor az Atya bocsásson meg az embereknek? Nem, hanem... Azért, mert ő maga eljutott oda, hogy meg tudott bocsátani, és ezt kérte az édesapjától is, hogy ő is bocsásson meg ezeknek. Na most mit gondoltok ezeknek az embereknek, akik ilyen rosszat követnek el? Ha ti ellenetek még egyszer elkövetnének valami rossz dolgot, ti hogy állnátok ehhez hozzá? Gondolkodjatok ezen, jó? És akkor mutatnék egy történetet nektek, még a Szentírásból, hogy Jézus hogyan állt ahhoz az emberhez, aki valami nagyon rossz dolgot tett ellene. Volt egy tanítvány, aki el is árulja Jézust, hogy is hívták? Júdás volt az a tanítvány.
És amikor Jézus a Getsemáné kertben vagy, Júdás hogy megy hozzá, hogyan mutatja meg, hogy ki az a Jézus? Rámutat az ujjával, vagy valamit odaad neki? Megcsókolja. De hát a csók, az minek a jele, gyermekek? Kit szoktunk csókkal köszönteni? Akit szeretünk. Na most Jézus, Jézust szerette Júdás? Sajnos ki kell mondani, hogy nem. Azzal együtt, hogy csókot adott neki, nem szerette Júdás sajnos. És amikor így próbálja félrevezetni Jézust, Jézus felé azt mutatja, hogy ő szereti őt, ő kedveli őt, de közben hozott magával hatalmas sereget ellenségként, hogy Jézust elfogják. És Jézusnak milyen lehetősége lett volna még ekkor? Mit tehetett volna Jézus? Ha ti látnátok, hogy valakik el akarnak titeket fogni, mit tennétek? Elszaladnátok, így van, elfutnátok. Mit tehetett volna Jézus például? Ez is egy adott lehetőség lehetett volna, elfuthatott volna, elszaladhatott volna, ellene állhatott volna annak, hogy őt ne fogják el. Ahogyan mondta, 10 000-nyi angyalt hívhattam volna, hogy megvédjen. Nagyon sok lehetősége volt Jézusnak. És mégsem élt egyetlen egyel sem, hanem hagyta, hogy az ő ellenségei, az ő gyűlölői elfogják őt, kihallgassák, megverjék őt, és közben Jézus mit tesz? Végig mit tesz, gyerekekért, gyerekek kiért imádkozik? Tehát Jézusnak is fáj, amikor megverik, a lelke is fáj, fizikailag is fájt és szenvedett, és annyi sok rossz, gonosz dolgot mondtak neki, ami csupa hazugság, rágalom, igazságtalanság volt. És Jézus mégis kire gondol? Azzal foglalkozik, hogy neki mi fáj, neki mi esett rosszul, velem mit tettek? Hányszor olvasjuk ezt a Bibliában, hogy vele mit tettek, arra figyel? Egyetlen egyszer sem. Nemrég találkoztam egy hölgyel, aki elmesélte, hogy hogyan csapták őt, amikor a lakását megpróbálta eladni, el is adta a lakását, micsoda anyagi veszteség érte őt, és belebetegedett, pszichiátriára került, és éveken át hordozza, azért, mert vele rosszul bántak, őt becsapták, hazudtak neki. Egy életen át hordoz ennek a nyomot, és nem tud kijönni abból, hogy vele mit csináltak. És nézzük meg Jézussal, mit tettek, gyerekek. És Jézus hogyan válaszolt mindazokra a bántásokra, sértésekre? Azért imádkozott, hogy Atyám, bocsáss meg nekik. Gyermekek, mit tanulhatunk tehát akkor Jézustól? Ha bennünket bántanak, hová kell eljutnunk nekünk is? Hogy fogalmaznátok meg? Hát Jézus hogyan tette? Megbocsátott nekik. Ide kell eljutni, sajnálni azt az embert, mert Júdás például az örök élet lehetőségét teljesen elvetette magától. Teljesen. És azok az emberek, akik megáltalkodottan gonoszok és rosszak, és csak a rosszat képesek tenni másokkal szemben, azok vannak a legrosszabb helyzetben, és nem mi, akik ellen a rosszat elkövetik. A legfontosabb mindig megbocsátani bármilyen rosszat tesznek ellenünk, és ezzel Jézus tovább mutat. Imádkozni értük. Imádkozni értük. Gyermekek, kívánom, hogy a mai alkalomról se felejtsétek el, hogy Jézus mit tanított nektek. Amen. Mehettek vissza. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Isten igéjét Máté evangéliuma a 7. fejezeténél. Máté evangéliuma 7. fejezetéből a 13. és 14. verseket így fogom olvasni. Tehát Máté evangéliuma 13. és 14. verseit a 7. fejezetéből ekként olvasom. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak.
Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, mely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Eddig olvasnám az ige szakaszt, és egész héten mi is egy ima hétben részesülhettünk, és az ima hétnek az áldásait szeretném egy picit csokorba gyűjteni, hogy megmaradhatna bennünk is maradandó emlékként, mit is jelent. Így kezdődött az első tanulmányunk, vándorlás a keskeny ösvényen. Mit jelent ez a mi életünkben? Vándorlunk-e a keskeny ösvényen, és vajon célba érünk-e? Így szólt az első egy mondat az első tanulmányunkból, ami rám nagyon nagy hatással volt. Akkor az Isten angyala megszólította Ellen G. White-ot, és azt mondta néki, mikor kereste a földön maradt Jézust váró népet, így szólt hozzá, tekints ismét abba az irányba, de nézz egy kissé feljebb. És ő arra felé nézett, mert az angyal mondta, és egy keskeny, egyenes ösvény pillantott meg, mely magasan a világ fölé emelkedett. Próbáljuk meg vizuálisan elképzelni, amit felolvastam. Isten ad egy látomást az ő szolgájának, profétájának, elragadja őt, és a látomásában keresi az advent váró, Krisztust váró népet. És ahol ő keresi, ott nem találja. Elmondják neki, hogy följebb tekintsen és följebb nézen, mert az a nép már egészen máshol van. Magasan a világ fölé emelkedve járja a keskeny utat. Mit is jelent magasan a világ fölé emelkedni és járni a keskeny úton? Így szólt az alapigénk, hogy menjetek be a szoros kapun, mert tágas a kapu, és széles az út, mely a veszedelemre visz. És ezen a széles kapun és széles úton sokan vannak, amely a veszedelemre visz. De van egy másik út, és van egy másik kapu, ami nagyon keskeny, ettől szoros, amely az életre visz, és ezen a keskeny, szoros úton pedig kevesen vannak. No, ez az, amiről látta Ellen White a látomását, hogy Isten népe magasan a világ fölé emelkedett, és ment, haladt a keskeny úton. Aztán tovább mennénk, és szeretnék egy pár gondolatot felolvasni, hogy mit is jelent a keskeny út, és mit is jelenthet a széles út. És kedves gyülekezet, kedves testvéreim, közben mindenki próbálja megfejteni, hogy ő hol van. Magasan a világ fölé emelkedve-e járja a keskeny utat, vagy pedig a világban elterülő széles úton jár és halad. Ugye elmondta az ige, mind a kettőnek megvan a következménye. Az egyik az életre, a másik a halálba visz. Tehát így olvasnám a következő gondolatokat. Sokan egymás irigylése és gyűlölete, a féltékenység, a rossz hiszemű gyanúsítás, torzsalkodás, veszekedés és keserű lelkület ápolása. Tehát a gyülekezetben ezt mondja, hogy sokan egymás irigylésében, gyűlöletében, féltékenységében, a rossz hiszemű gyanúsítás, torzsalkodás, veszekedés és keserű lelkület állapotában vannak, és ezeknek a gyümölcseit termik. Ez melyik út, kedves testvéreim? Segítsetek mindig nekem, jó, azonosítsuk be együtt. Köszönöm, ez a széles út. Ezt mondja ki, hogy egymás irigylése, gyűlölet, féltékenység, harag, rossz hiszemű gyanúsítás, veszekedés, és valami keserű lelkületnek az ápolása a gyülekezetben. Isten népéről azt a látomást kapta Ellen White, hogy magasan a világ fölé emelkedve haladnak és mennek, és van egy része, akik pedig a világban járva, elterülve élnek. Én melyiken vagyok? Én bennem, amiről itt a prófétaság lelke sorai szóltak, van-e valami? Aztán tovább mennék. Sokan önelégülten tekintenek vissza azokra az évekre, amikor kiálltak az igazság mellett. Véleményük szerint jutalom jár az egykori megpróbáltatásokért és engedelmességért.
De az Isten ügye melletti hajdani kiállásuk csak bűnösebbé teszi őket az Úr szemében, amiért nem tartottak ki és nem haladtak előre a tökéletesség felé. A tavalyi hűség sohasem teszi jóvá az idén elkövetett hanyagságunkat. A tegnapi igazmondás nem teszi jóvá a mai hazugságot. Úgy gondolom, hogy elég egyértelmű, azt olvastam, hogy sokan önelégülten, azaz magukkal megelégedve tekintenek vissza arra, amikor ők egyszer megismerték az Istent, amikor ők egyszer hívőkké váltak, hívőkké lették, átmentek sok-sok megpróbáltatáson, sok-sok nyomorúságon, és úgy érzik, hogy ezért jár nekik valami, jár nekik az üdvösség. És azt mondja a prófétaság lelke, de Isten szemében ők csak bűnösebbek azért, mert nem tartottak ki azon az úton, amelyen elindultak. Ezért a tavalyi hűség sohasem teszi jóvá az idén elkövetett hanyagságunkat, és a tegnapi igazmondás sem teszi jóvá a mai hazugságunkat. Melyik út ez? Széles vagy a keskeny út? Segítsetek! Széles út, ugye? Egyértelmű, hogy egyformán értjük el. Aztán tovább mennék, egy kicsit még tovább olvasnám. Akkor vagyunk a legerősebbek, amikor ismerjük és elismerjük gyengeségünket. Az a legnagyobb veszteség, amikor egy ember nem tart ki Krisztus mellett. Tehát akkor vagyunk a legerősebbek, amikor elismerjük gyengeségünket. Melyik út? Széles út vagy keskeny út? Keskeny út. Aztán tovább mennék még egy kicsit. Ha Jézus ma szemügyre veszi hitvalló követőinek állapotát, akkor hálátlanságot, alakoskodást, kétszínűséget, büszkeséget és hitehagyást lát. Ha Jézus ma szemügyre veszi hitvallói követőinek állapotát, akkor én bennem. Vajon mit lát Jézus, testvéreim? Azt írja a prófétaság lelke, hálátlanságot, alakoskodást, kétszínűséget, büszkeséget és hitehagyást. Van-e ebből bennem valami? Melyik út ez? Széles út. Tovább mennénk. Ám magunk kicsiny voltának belátása és alázat szükséges ahhoz, hogy Isten elfogadhasson. Még egyszer, magunk kicsiny, semmi voltának a belátása, és alázat szükséges ahhoz, hogy Isten elfogadhasson. Melyik út lesz? Keskeny út. No, sok dolgot kiírtam én ide magamnak, de azt mondom, hogy ennyi elég számunkra ahhoz, hogy érzékeljük, hogy mi van a széles úton, és ami már nem fér a keskeny útra rá, amivel nem haladhatunk a keskeny úton, én nem is folytatnám tovább mindazt, amiket magamnak kiírtam és kijegyzeteltem. Ezért rátérnék a mai témánkra, a mai anyagunkra, amelynek ez a címe, hogy ki tartja fenn a köteleket. Egy látomásban elragadtatott Ellen Goodwight, és azt látta, egy hatalmas tömeggel útra indult. És ebben az utazásban színültig megrakott szekerekkel mentek. Vajon mi lehet a jelképe ennek, hogy elindultak egy hosszú, nagy útra? Testvéreim, amikor megismertük az Istent, megismertük az ő igazságát, amikor mi elkezdtünk gyülekezetté válni, gyülekezeti tagokká válni, akkor ti hol indultatok el? Ezt neveznénk keskeny útnak. És amikor elindul az ember a keskeny úton, mert az életünk ugye nem arról, hogy egyszer megkeresztelkedtünk, megismertük az Urat, elkezdtünk gyülekezetbe járni, aztán telnek a napok, telnek a hetek, telnek a holnapok, és telnek az évek. De az micsoda, ha nem a keskeny, vagy a széles úton való haladás? Valahol mindannyian haladunk, valamelyik úton mindannyian helyet foglalunk, valamelyik úton rajta vagyunk és menetelünk. És ez az úton való járás, haladás a megtérésünk óta. És elindultak nagy szekerekkel megrakodva.
És úgy elgondolkodtam ezen nagyon mélyen, nemrég vagytok, akik megkeresztelkedtetek, és visszaemlékszünk mi is a magunkéra. Annak idején az ember úgy érezte és úgy gondolta, hogy valami már túl vagyok, és milyen jó, milyen áldás, mennyi mindentől megszabadított és megszabadíthatott a jó Isten. És közben az ember úgy érzi, hogy azzal, ami még benne van, amit talán nem lát, vagy lát, de még ott van, megrakodva jól a szekerekkel, megtűrve magunkban sok-sok dolgot még megrakodva a szekerekkel, elindulunk és menetelünk a mennyei hazába. Ne felejtsétek el, minden napotok, hetetek, hónapotok nem csak úgy telik el, hogy 2009 volt, most 2010, aztán 2011, 2012. Ez testvéreim, menetelés a mennyei hazába. Csak melyik úton megyünk? A keskenyen vagyunk-e? Vagy pedig a széles úton menetelünk, de annak nem a mennyei haza lesz a vége, a végeredménye. És ahogyan így elindulnak ezen a szekerekkel megrakott úton, és amint haladnak, egyre inkább emelkedik az út, egyre magasabb lesz, és úgy érzik, hogy nehezen tudnak már tovább menni, és az is megnehezíti az utazásukat, hogy az útjuk egyik oldalán hatalmas szakadék, a másik oldalán pedig egy fehérre meszelt fal van. És ahogyan így mennek, egyre inkább azt érzik, hogy lehetetlenség tovább haladni a kocsikon. Nézzük meg, elindultak szekerekkel jól megrakodva. Hova jutnak, mit kell csinálniuk? A szekereket elhagyni. Mit gondoltok, mennyi mindent kell elhagyniuk abból, amit a szekérre tettek? Egy szekérre mennyi fér fel? Tudom, hogy már nem szekérrel költözünk, de azért el tudjuk képzelni, láttunk még szekeret, mennyi minden fér fel. Költözködésnél is mennyi minden férne föl. Jó sok dolgot el kell hagyniuk. És hogy tovább mennek ezen a keskeny úton, azt látják, átrakodnak pár málhát, ami még éppen megőrizhető volt, átrakodják őket a lovakra. És úgy érzik, ha megtartják a lovakon lévő málhákat, a mély szakadékba zuhannak. Azokat is levágják. Miük marad? Mennyiben indultak el? Mennyi időt töltöttek azzal, míg jelképesen becsomagoltak, a szekerekre raktak mindent? És miük marad? Pedig hol vannak még az út végéhez képest? Csak egyelőre még a lóhát marad, amint tovább tudnak menni, és tovább haladnak. És utána azt is el kell hagyniuk, mert lóháton is veszélyessé válik, mert mi történik közben? Azaz út nem csak emelkedik, hanem egyre inkább keskenyül is, egyre inkább keskenyebbé válik. Utána pedig mit tehetnek? Gyalog folytatják tovább az ő utukat. És már itt annyira elvéknyodik a talaj a lábaik alatt, ahol mehetnek, hogy föntről a magasból egy köteleket bocsátanak alá, amibe bele tudnak kapaszkodni. Kedves testvéreim, vizuálisan megint próbáljuk elképzelni, hogy mennyire keskenynek kell lennie annak az útnak, ahol már egy kötélre is szükségem van, hogy az úton még haladni tudjak. Elég keskeny út? Isten népe magasan a világ fölé emelkedve haladt és ment a mennyei hazába. Megfelel ez az út annak? Az első látomásnak? Ugye? Aztán tovább érve, tovább menve a látomásban azt láthatjuk, hogy mindig abból a hatalmas tömeg, amellyel elindultak, egyre is egyre kevesebben maradtak. Megfordultak, és keresték azokat az embereket, akikkel egykor elindultak, akikkel egykor gyülekezetbe jártak, akikkel egykor evangelizációra jártak, akikkel egykor megkeresztelkedtek, akikkel egykor barátságban voltak, testvérek voltak. Keresték a többieket, de nem találták. Minden egyes próbánál lemaradtak, sokan, vagy volt, ahol néhányan, de mindig lemaradtak emberek a tömegből. Hol lehetnek vajon azok most, ha nem láttuk őket a csoportban? Aztán tovább mennék, azután pedig szorosan a falhoz simultunk, mégsem találtunk biztos támaszt a lábunknak.
Tehát annyira szorosan a falhoz simulnak, de nincs támasz már a lábuknak, ezért szinte csak nem teljes súlyukkal a kötelekre nehezedve tudnak tovább haladni. Keskeny, nehezen járható út. Gondoljuk végig. És ekkor megértették a leghatalmasabb dolgot, föntről tartanak bennünket. És utána pedig így folytatja, most már szinte mindig teljes súlyunkkal a köteleken csüngtünk. Ekkor észrevettük, hogy a fehér falon véres lábnyomok tűntek föl. Vajon miért és mi történt? És megértették, hogy amikor az ember, és amikor ők haladnak ezen a keskeny úton, és a vér is kicsordul a lábukból az út nehézségei miatt, valaki már előttük végig tudott menni ezen az úton, valaki ment. És úgy végig gondoltam ezt a jelenetet, hogy kellett mennie annak, aki fogta a kötelet, és közben a véres lábnyomok ott maradtak a falon, hol haladtak már testvéreim? Hol volt a lábuk? Keskeny az az út, amely az életre visz. Kevesen vannak, akik azon járnak. Én melyik utat járom? Melyik úton vagyok, kedves gyülekezet, kedves testvéreim? Mindenki fölteheti magának a kérdést. És tovább mennénk, így olvasom. Végül széles hasadékhoz értünk, ahol ösvényünk véget ért. Nem volt már semmi, ami irányítaná lábunkat, semmi, amire léphettünk volna. Ekkor félénk suttogással kérdeztük egymást, mi tartja azaz, ki tartja fönn a köteleket? Olyan gyötrelmen mentem át, mint még soha. Félelmetes tusa állt előttünk. Ha itt csődöt mondunk, hiába viseltünk el mindent. Hiába volt a keresztény utunk 20, 30, 5, 10, akárhány éve. Hiába voltak a megpróbáltatások, hiába voltak a lemondások, hiába volt bármi az életükben. Elérjük-e a célt? Szeretnék megállni egy kicsit, és végig gondolni veletek, megint visszatekinten, amikor elindultak ezek az emberek, megfogalmaztuk már többször megrakodott szekerekkel és hittel, ugye azért ezt is el kell mondanunk, indultak el. Mi maradt a végére, kedves gyülekezet, kedves testvéreim? A hit, amellyel eddig is el tudtak jutni, de most a mindent kiálló nagy próba, még ott van előttük, közvetlenül a célba érkezésük előtt. Még a keskeny út egyre keskenyebbé válik, még nincs vége. Ott van a gyötrő kérdés, vajon elérjük-e a célt? Kedves testvéreim, felszoktuk tenni magunknak ezt a kérdést? Vajon bejutunk-e a mennybe? Vajon elérjük-e a célt? Keskeny út. Vajon elérjük-e a célt? Ha a kötél elszakad, menthetetlenül elveszünk. És újra felhangzott a kérdés. Ki tartja fenn a köteleket? Ki lehet, aki egész eddig vezetett bennünket, segített bennünket minden próba, minden nyomorúság, minden nehézség mellett? Ki tartja tehát a köteleket? Ki tarthatja a köteleket? És azt tudjuk mondani, azok az emberek, akik az életükben megtapasztalták az Isten szeretetét, Krisztus áldozatát, az áldozatból merítettek hitet, erőt, az áldozatából tudtak emberekhez viszonyulni, ebből tanulták meg, hogy hogyan kell más emberekhez viszonyulni, mit kell értük tenni. Azok az emberek tudnak csak eljutni a célig. És ezért sikerült nekik is eljutni arra a hatalmas gondolatra, eltökéltségre, hogy egyedüli reménységünk, ha teljesen a kötélre hagyatkozunk,
mert Isten tartja a köteleket. Isten tartja az életünket, és minden próba, nehézség mellett Isten vezet bennünket a keskeny úton. Nagyon sokan fölteszik a kérdést, és azt mondanák, hogy ha Isten szeret, akkor ez miért van az életemben, az miért történik meg velem, ez miért alakult a széles úton, kényelmesen, nehézségek nélkül, szinte nehézségek nélkül lehet haladni. De a keskeny úton próbák és Krisztus vezet és vár rátok. És miután meghozták a döntést, hogy Isten tartja a köteleket, nincs mitől rettegnünk, Isten nem hagyott cserben bennünket, eddig is biztos kézzel hordozott, akkor eljutottak erre a meggyőződésre, akkor eljutottak a célba is, mert ezután tudták megtenni azt, ami bekövetkezett az életükben. Egy alant elterülő, mély szakadékon kellett átmenniük a kötél segítségével. A kötélen át kellett lendülni a túlsó rétre, ami egyenlő a látomásban Isten országával, a célba jutással. És miután eljutottak ide, hogy kitartja a köteleket, kivezette őket egész úton, miért hordozták el a megpróbáltatásokat. Azokban ki volt mellettük a megpróbáltatásokban, kivezette ki mindig az életüket, kiadott erőt, bátorságot nekik. Így tudták átlendíteni magukat. És szeretném most, ha megkeresnénk együtt egy másik igét, János apostol levelében találjuk meg. János apostol levele, amely így szól, az 5. fejezet 4. verse. Tehát János apostol levele 5. fejezet 4. verse így szól: mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, a keskeny úton csak így lehet járni, csak így lehet végigmenni. Mindaz, ami Istentől született, ami Istentől születik bennem, amikor én Isten szeretetére, Krisztus áldozatára nézek, és ez alapján gondolkodom, és ez alapján cselekszem, akkor az legyőzi bennem a világot. Legyőzi az irigységet, legyőzi a féltékenységet, legyőzi a vitákat, legyőz mindent az ember életében. És ami legyőzi a világot, amely győzedelemmé teszi, az a mi hitünk, az Istenben és az ő fiában elrejtett hit. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ez az, amire elhív Isten bennünket. Erre a hitre, ezt szeretné ajándékozni mindannyiunknak, de erre a hitre csak egy helyen, csak egy úton tudunk szert tenni. Melyik az az út? A keskeny és nehéznek tűnő, tehát nehezen járható útról beszélt Jézus. De azok a lábnyomok, amelyek ott voltak a fehérre festett falon, az mutatja, hogy ezen a keskeny és nehezen járható úton valaki biztosan előttünk ment, végig haladt, és az maga az Úr. És ha ő végig tudott menni, ezzel bátorít mindannyiunkat, mi nekünk is sikerül, mi is győzhetünk, ha lemondunk a világ kívánságairól, ha lemondunk a világ szeretetéről, ha lemondunk az olyan kívánságokról, amelyek elvezetni Krisztustól.

Mindenkit szeretettel köszöntök. Sorozatunk az utolsó előadásához érkezett. A mai előadásunknak a tárgya az a magyar költő, akit talán a nagy költőink közül a legkevésbé ismer az ország. Leginkább Karinti Humareszkéről, hogy Szekszárdon született,

szerettem, színésznőt szerettem. Az alliterációk nagy mesterének könyvelték el, pedig Babits Mihály nem egy ilyen sekélyes virtuóz valaki volt, bár az biztos, hogy fiatal korában olyan alliterációkat írt, mint senki más a magyar költészetben. Ilyeneket írt például, hogy így lettem, ami lettem, barangoló, borongó, ki bamba, bún, borong, borzongó, búzs, bolyongó, baráttalan, bolond. A gyermekeim nagyon szerették ezeket a verseket, főleg a cigánydalt ajánlom, zörg az ág és zúg a szél, cigányasszony útra kél, feje piros keszkenő, zsírhaján a rossz kenőcs, lepedőbe köti bugyrát, úgy viszi a pereputját, háti jószág, pereputy, pici rajkó, jól aludj, mezők jönnek, erdőségek, jó vidékek, rossz vidékek, tenéked, mind jó vidék, mindenütt csak kék az ég. Babits vezeti be a magyar költészetbe az egymondatos verset. Az egymondatos vers ugyan két oldalon folyik. A magyar irodalom egyik legnagyobb gondolati verse az Esti kérdés. Midőn az este lágyan takaró, fekete síma bársony takaró, melyet terít egy óriási dajkas, a féltett földet lassan eltakarja, s olyan óvatosan, hogy minden fűszál lágy leple alatt egyenesen áll, s nem kap a virágok szirma ráncot, s a kényes lepke hímes dupla szárnyán nem veszíti el a szivárványos zománcot, s úgy pihennek-e lepelnek árnyának könnyű síma bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik-e lepelte, tehernek olyankor bárhol járja nagy világban, vagy otthon ülhetsz barna bús szobádban, és eddig csak még a negyedét sem mondtam el a versnek. Ez az áradó, tehát azt mondja Babits, hogy ott van a vers, ahol áradás van, ahol zeneiség van, ahol ritmus van. Ott van a vers, ahol nem csak a szavak jelentése, de a szavak hangzása, ritmusa, a tiszta költészet. Mit lehet várni a költészettől, amit semmilyen más művészet nem tud megadni? Ezt keresem én a költészetben. Nem csak azt, amit mondunk, de ahogyan mondjuk. Egy lélegzetre, egy mondatos vers, ez az Esti kérdés, de ugyanebben írta meg a Danaidákat is, fiatalkori versei közül a másik leghíresebb görög mitológiai tárgyakat dolgozott fel, de ezek mind nagyon aktuális mai életkérdésekre válaszolnak. Miért ez az állandó robot? Miért a modern ember állandó törtetése? A hiába valóságok hajszolása? Babits Mihály az első olyan ízig-vérig modern költő, aki ennek a zaklatott modern világnak minden egyes problémáját megszólaltatja a költészetében. 1883-ban született, 58 évet sem ért meg. Sajnos egy szenvedélybetegség végzett vele, mint Kosztolányival, a gégerák. Túl sok szivart szívtak. És a két leginkább megszenvedett magyar költő a 20. században, mert a gégerák, tehát az, hogy kanült kellett bevezetni, kívülről kellett táplálni, nem tudott beszélni, már beszélgető füzeteibe írta le a gondolatait. Szóval iszonyatos sorsa volt még így 58 évesen is, hogy 1941-ben Babits meghalt, de mindenki költőfejedelmet gyászolt benne, a nyugat nagyköltőjét, a folyóirat nagyköltőjét, és az egész magyar költészet megújítóját. Babits, amikor Szekszárdon jelentkezett a Budapesti Egyetemre, azt írta a felvételi kérelmére, hogy ő azért akar egyetemre menni, mert meg akarja oldani az úgynevezett világrejtélyeket. Ez nagyszabású terv. De hogyha a fiataloknak ilyen terveik lennének, hogy ők utána akarnak járni, hogy miért van a világ, meg meddig lesz még ez a világ, meg miért ilyen az emberi sors, tehát ezek alapkérdések. Babits ezeknek akart neki feszülni, és az egész költészete a leginkább filozófikus magyar költészet. Költőink közül három költő járt filozófiai iskolákba, hogy az egyetemen is filozófiát hallgatott. Babitsnak egy kedves tantárgya a matematika volt, például haláláig járatta a matematikai lapokat. Rendkívül tevékeny és gondolkodóan ez a három költőnk, Vörös Marti, Babits és József Attila. Ha mélységet tetszenek keresni a magyar költészetben, gondolati mélységet, Vörös Marti, Babits, József Attila. De az egész 20. századi magyar költészet nem annyira adi, mint Babits köpönyegéből bújt elő. Mindenki neki az adósa. József Attila, Pilinszky, Vörös Sándor. Például Babits mondta meg a 13 éves Vörös Sándorról, hogy ettől a gyerektől még kiszámíthatatlan meglepetéseket várhatunk.
13 évesen megmondta róla, és valóban rá is szolgált Vörös Sándor a szavaira, mert hát Vörös Sándor Babicsnak a nyelv zeneiségében, játékosságában a legnagyobb folytatója. Vörösnek van egy külön vers, hogy ő három költőnek köszönhet nagyon sokat, Adinak, Babicsnak és Kosztránynak, de főleg Babicsnak. Babics korán elveszítette édesapját, aki táblabíró volt, nagyanyja és édesanyja nevelték, két testvére volt, én nekem még megadatott, hogy a fiú testvérével találkozzam. Babics Istvánnak hívták, jogász volt, akkor én egyetemre kerültem, és mint Babics kutató végeztem el már az egyetemet is, már egyetemi éveim alatt is Babics tanulmányokat tettem közzé. Van néhány felfedezésem is a Babics életműről, és két-három kötetem Babics Mihályról. Akkor elmentem, hogy találkozzam az öcsével. Gondoltam fiatalon, hogy hát, ha megtudok valami érdekességet a bátyusról, meg is tudtam. Azt mondja, tudod te, hogy mit csinálta a bátyám én velem? Hazajött, és rögtön, ahogy megérkezett a vasútállomásról, a latin deklinációkat kérdezte ki tőlem. És vért izzadtam, hogy az általam gyűlölt latin nyelvet vissza kellett mondanom, hogy ha nem, akkor megkergetett a diófa körül. De különben elmondom neked, hogyha amikor először hazajött, mindig először a fák leveleit kóstolta meg. Levet minden fáról egy levelet, és megrág. Tehát mondom, ez nagyon fontos irodalomtörténeti tény lesz, ez Budapesttől Miskolcig el fogom mindenhol mondani. De még, Mihály István bátyám, még mit tudsz mondani a bátyádról? Hát azt mondom, nagyon zaklatott, nagyon ideges ember volt. Hát azt mondom, tudjuk más forrásokból is, rendkívül sok dolga volt, lapszerkesztő volt, fordított, verset írt, regény írt, novellát írt, Baumgarten alapítvány kurátora volt, az egész magyar irodalmi életet vezette. Nem sokat tudtam meg a testvérétől. Most már a testvére gyermeke is idős. Most kértem egy jogdíj kérelmet tőle, hogy engedje meg, hogy ezt és ezt a Babics kötetet kiadjuk, de ő is már 70. 80. évén is túl lehet. Babics Mihálynak ugye nem volt gyermeke, örökbe fogadtak egy gyermeket a feleségével. Felesége is, gyermeke is régen meghaltak már. Babics Mihályt utoljára a magyar irodalom történetírás 1983-ban köszöntött, amikor 100 éves évfordulója volt a születésének, akkor nagyon sok kötet megjelent. Azóta elég nagy csönd övezi Babicsot, de mindenkinek azt ajánlom, hogy ha van Petőfi kötete, ha van Arany kötete, az azt hiszem kötelező minden magyar embernek egy Petőfi és Arany kötetet, azért ha lehet ajánlanom Babics Mihálynak most már nagyon szép, igényes válogatásban, előttünk vannak az összegyűjtött versei, tehát ezt ajánlom, hogy ezt szerezzük be. Ez viszonylag új kiadás, a rendszerváltás után jelenhetett csak így meg, mert az addigi kiadások Babicsnak sok versét nem közölték. Azt mondták, hogy irredent a tartalmuk miatt, hogy a románokat szidják, vagy a Trianon utáni helyzetet minősítik, de hadd olvassam most már a tárgyunkra térve Babics Mihály és a Biblia, hogy Babics Mihály, aki a hitét nagyon fiatalon, hogy úgy mondjam, elveszítette, de mint katolikus vallásban nevelkedett ember azért egész életében ragaszkodott legalább a kultúrkereszténységhez, ha nem is a hitbeli, de a kultúrkereszténységhez, 1903-ban, tehát 20 éves korában ír egy verset, ami csak most került elő, 1985-ben publikált először Meltzer Tibor. A versnek ez a címe Egyházpolitika. Ez egy nagyon korai, kicsit darabos, kicsit keresetlen vers, felolvasnám. Egyházpolitika. Becsülök én minden hitet, de legjobban találna szívemhez, mégis úgy hiszem, saját vallásom, álma. Abban az időben az emberek azzal foglalkoztak a század elején, mindenki vallást csinált magának. Mert annyiféle vallás volt már, bejöttek a kereszténységen kívüli vallások különböző változata is, tehát mindenki külön vallást csinált magának. Ott küldi a szelíd atya fiát a földre, hol dús gazemberek közt szenvedő, a tiszta, mint egy koldus. Ott Krisztus áldón tárja ki a bűnösökre karját, habár a farizéusok kitiltani akarják. Ott Mária az égi nő érettünk könyörögve, ott a szeretetünkön áll lelkünknek égi üdve. Tehát ez lenne az ő vallása.
most jön a befejező strófa, de meg nem bírok szokni én még eddig ott két dolgot, a pápát a fejem fölött, s lábam alatt a poklot. Érdekes vallomás. Összeállítja, hát egy jószerivel katolikus vallású hit ez, de hát ami neki tetszik ebből a hitből, de meg nem bírok szokni én még addig ott két dolgot, a pápát a fejem fölött, s lábam alatt a poklot. Ez érdekes megjegyzés. Nem tudja elfogadni a kereszténységből azt, hogy valaki tévedhetetlennek tartja magát, valaki a primátus igényével elsőnek akarja állítani magát, és Krisztus helyébe akar lépni, és nem tud mit kezdeni azzal, hogy az embereket a pokollal fenyegetik. Állandóan a pokollal fenyegetik, hogyha nem vagy jó, vagy ha megszeged az egyház parancsolatait, akkor a pokolra fogsz jutni. Ugye érdekes, talán nagyon sok embernek kimondatlan felfogását mondja itt a fiatal Babics, aki teljes erővel veti bele magát a tudományokba, a vallást egy kicsit otthagyja, mindenestül fogva, tehát a Bibliát is otthagyja, nem csak az egyházi hitvallásokat, és mindenestül beleveti magát a tudományba. Mondom, matematika iránt érdeklődik. Akkor felfutó félben van a pszichológia. A magyar pszichológiának első nagy úttörői közé tartozik Babics, olyan tanulmányokat ír, ha jó pszichológiai tanulmányokat tetszenének olvasni, javaslom a Bergson tanulmányát. Bergson ugye nagy francia filozófus, pszichológus volt, és Babicsnak az 1910-ben írott Bergson tanulmánya. Egyáltalán Babics nem csak a verseiben, hanem az esszeiben, a tanulmányaiban is nagyon sokat ad. Például magyar nyelven Szent Ágostonról olyan tanulmányt, mint Babics írt 1917-ben, az a cím, hogy Ágoston, kötelező olvasmánnyát tenni. Az egész bergsoni, aztán ágostoni gondolatrendszernek a belülről való láttatása, valami hallatlan nagy érzéke volt Babicsnak ahhoz, hogy bele tudjon bújni, öltözni más emberek lelkivilágába, és mint egy a tudat szintjükön, mint hogyha más emberek, amit végig gondoltak, azt mint egy filmszalagon Babics végigfuttatja. Nagyon szerette William James, ez egy amerikai pszichológus volt, aki azt mondta, hogy az emberben az agy az olyan, mint egy cellulószalag, mint egy filmszalag. Reggel, hogyha fölkelünk, elkezdünk gondolkodni, és megy, állandóan gondolkodunk, és tulajdonképpen a költészetnek az lenne a feladata, hogy az emberi gondolatokat, az emberi fantáziát, az embernek az emlékezését, reménységét, előre vetülő gondolatait visszaadja, és ezért Babics úgynevezett tudatlírát művel, ezt a magyar költészetbe ő vezeti be, ennek előzményei némiképp Vörös Martinál, aztán Arany Jánosnál megvannak, de a magyar költészetben az, hogy valaki mondjuk beleöltözik egy 2500 évvel ezelőtt élt görög fiatalember tudatába. Vagy valaki beleöltözik egy proteziálosznak a tudatába, aki a homéroszi eposzok egyik nem kulcs, de alfigurája, és akkor elmondja az életét. Vagy valaki beöltözik mondjuk egy mai költő tudatába, hogy Arany Jánosnak keserek, hogy ma a költészet mekkora nagy zsibvásár, és mindenki csak árulja maga érzéseit, szenvedélyét, de költészet szímén semmi fajsúlyos dolgot nem kapunk. Ez úgynevezett perszóna költészet, tudatlíra, hogy bizonyos alakokat, személyeket válogat, és ezekbe öltözik bele. Ennek lesz majd pályája végén Kései lecsapódása, Jónás könyve. Amit mi magyarok csodálunk, hogy Babics ugye megírja az Ószövetségi Jónás könyvét, hogy ennyire beleélni magát Jónás szerepébe, és ennyire belülről, mint egy önironikusan, önmagával is humorizálva elmondani ennek a prófétának a felsülését. Ugye Babics meg is változtatja a Jónás könyvét nála, nem tér meg Ninive. Ő nem hisz abban, hogy az emberek meg fognak térni. Azt mondja Babics, hogy az emberekben iszonyatos erővel dolgozik az önzés. És mindenki a maga szemével, a maga szempontjából akarja látni a világot, és az ember nem nagyon tágít abból a helyzetből, amit ő fölvesz.
A korai Babits költészete egy olyan színpompás nagy költészet, ezt Rába György próbálta megfejteni egy külön kötetben, én azt a kötetet nem hoztam el, én a legrövidebb Babits életrajzot, illetve műelemzés kötetet javaslom, ez Kardos Pál debreceni egyetemi tanárnak, mind a mai napig egyetlen egy ilyen részletes könyvünk van Babitsról, ez a Kardos Pál Babits miája. Rába György csak egy kisebb füzetet írt az egész életműről, és a korai Babitsról írt egy ehhez hasonlóan nagy könyvet. Szeretném felidézni azt, hogy a korai Babits milyen hitbeli kérdésekkel viaskodik. Van egy verse, októberi ájtatosság. Tehát az októberi litániák helyzetébe helyezi magát. A kórus padján, honnan a rácson át, látni a templom sok kicsi villanyát, mert az imát villany kíséri, s új tüze régi urunk dicséri, a kórus padján egymagam ülök én, mint egy kárvallott, elkeserült legény. Báránye? Báránye? Vagy farkas? Szól a litánia, lelkem hallgas. Ez a kezdeti jelenetezés. Ott ül a kórus padján, és gondolkozik, hogy most ő a bárányokhoz, vagyis hát Jézus Krisztus követői közé húz, vagy pedig esetleg a Krisztus ellenségei közé sorakozik be. Báránye, báránye vagy farkas, szól a litánia, lelkem hallgas. Uram, ki úr vagy száz seregek fölött, teremtesz, és ki ellened eltöröd, világotat vegyítesz, sújtasz, s lelket a lomha rögökben gyújtasz. Tekit magasztal a zenit és nadír, a jármod édes, és a csapásod ír. Jármodba fogj be, csapj meg engem, miért nem örök diadalmad zengem? Tehát az Istennel feszültségben lévő, az Isten ellen lázadó modern ember, hogy tudom, hogy van Isten, de nem vagyok megelégedve vele. Tudom, hogy van Isten, nem tudom elfogadni úgy, ahogy van. Miért zengem a csúf, kór, kicsinyek hadát, a földi szégyent, béka, egér csatát, a halni születőknek éltét, únt, bajok, újszerű visszatértét. Döbbenetes, hogy mi az egész költészet? Azt mondja, hogy rút kicsinyek hadának, földi szégyennek, béka egércsatának zengése, halni születőknek élte, únt, bajok, újszerű visszatértét. Tehát azt hiszem, hogy sok kicsi sokra megy. Pedig a soknál mennyire több az egy, aki valaki mégis, akire hallgat a föld is. Ég is. Egész világunk mind csupa látomás, folytatott álom, lassú lidércnyomás, de legcsodásabb látomásunk, te vagy Urunk, te vagy égi másunk. Te a nagy álom, te vagy a fő lidérc, a tested lélek, hanem a lelked érsz, érsz lelkeddel, lelkünkre fekszel, századok ülnek el, és növekszel. Kórus padjáról halt sűrű rácson át, küldöm te hozzád, Isten, ez új imát. Hatalmas vagy földön és égen, adj magad ellen erőt én nékem. Ugye ez az Istennel lázadó, hogy én nekem ez az Isten kevés, én több vagyok, mint az Isten, mert az Isten csak jó, én bennem meg a jó mellett még a rossznak is hány lehetősége rajzik, mint hogyha az ember túlnőtte volna az Isten. Kinek a gondolataira tetszenek itt ráismerni? Ki volt az, aki a századfordulóan nagyon nagy hatású gondolkodó volt, akinek a híres mai időkig is szálló igévé vált kijelentés, hogy Isten meghalt. Mármint, hogy nem úgy halt meg, hogy ezt sokan gondolják, hogy ott halt meg az Isten. Isten az emberek lelkében meghalt. Az embereknek nincs Isten képük. Az embereknek nincs Istennel való tapasztalatuk. Mert az emberek magukból indulnak ki, és magukhoz, mint gombhoz varják az Istent, és nem az Istenre kíváncsiak, hogy Isten mit mond, és talán nekünk kellene meghajolnunk az Isten előtt. Ez Nietzsche. Friedrich Nietzsche volt az, aki azt mondta a 19. század végén, hogy az európai kereszténység úgy, ahogy van, leszerepelt.
Az európai kereszténység csak hazudozni tudott, a hatalmi váló kereszténység a Bibliától messze eltávolodva mindenféle dolgot összekevert, az embereket belehajszolja a kétségbeesésbe, mert mindig csak fölállítja az emberek előtt a mércét, hogy ilyennek kell lenned, olyannak kell lenned, de az emberek nem tudnak olyanok lenni. És ezért Nietzsche mondta azt, hogy az embernek tulajdonképpen önmaga istenévé kell válni. Nem az Isten a mérték, hanem az emberi gondolkodása mérték, és mindent ehhez kell viszonyítani. Na hát persze Nietzsche Adira is hatott, Adi is ilyen rigmusokat ír, hogy Isten a nagy álom, meg a nagy semmi, meg hasonló dolgokat, és egy kicsit Babits is ebbe a sorba sorakozik be. Aztán a korai verseknek a szánypróbálgatásai után, még az első világháború előtt Babits, aki az egész költészetet azért a múlt nagyjaiból is föl akarja szívni, rátalál nagy elődeire és mesterére, és főleg arra valakire, akinek mind a mai napig, és az egész nagy művét lefordítva, ő adott hangot a magyar irodalomban, ez Dante. Dantét mi nem Szász Károlytól, vagy nem másoktól, többen kezdték már lefordítani Dante isteni színjátékát. Babits háromszor rugaszkodik neki, külön kötetbe kiadja a pokolt, a paradicsomot, a mennyországot, és Dante fordítását tulajdonképpen a 10-es években jó 10 évet szán erre, és Dante rendkívüli módon megtermékenyíti a költészetét, annál is inkább, mert Dante vezeti el a középkori költőkhöz, külön kötetben jelenteti meg, ez is rendkívülisége a magyar fordítás irodalomnak, az Amor Sanctus kötet. Szent szeretet, tehát a középkori himnusz költők verseit fordítja le Babits a 4.-5. századi Nicétásztól egészen Pázmány Péterig, és minden, ami latinul írt vallási vers, Babits az 1930-as évek elején kiadja. Ekkor fog bele hatalmas vállalkozásába, minél talán nagyobb magyar vállalkozás nincs is, ez az európai irodalom története. Nálunk sajnos Szerb Antaltól ismerik az emberek a magyar irodalom történetet, világirodalom történetet. Szerb Antal egy kis iskolás irodalom történetet írt Babitshoz képest. Babits, ahogy kiadja magából az egész európai irodalom történetét, azon lehet látni, hogy ő ennek a 2500 évnek az irodalmát átolvasta, lelki tényévé, tehát ő magába hordozza az egész európai irodalmat. Nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy kit tartott a legnagyobb európai költőnek. És sokszor szembe kerültem ezzel a kérdéssel, hogy Babitsnak igaza volt-e vagy sem. Aztán sokszor újraolvastam, mert könnyű újraolvasni, akit ő a legnagyobb európai költőnek tartott, mert 7,5 darabja maradt fenn. Többi elveszett. A többi 91 néhány darabja elveszett. A legnagyobb európai költőnek Babits Mihály Szofoklészt tartotta. Ha önök esetleg ezt nem tudják elfogadni, mert azt mondják, hogy talán Shakespeare, vagy Dante, vagy Goethe, egyébként Shakespeare-t is fordította a Vihart, Goethe-t is fordította, Babits minden nagysággal rendkívüli közeli kapcsolatban volt, élete végén azonban, mint Arany János élete végén Arisztofanészt fordította, teljes Arisztofanészt lefordította Arany az élete végén, Babits az élete végén a halálos ágyán Szofoklészt fordította. Görögül még Fogarason tanult meg, mert ő egyébként a latin francia magyar szakos tanár volt az egyetemen, utána aztán Bajára került, Szegedre került középiskolai tanárnak, aztán a monarchia délkeleti csúcsába küldték 2 évre, ez Fogaras. Fogarason tanult meg görögül, ahogy Arany János Geszten tanult meg igazán görögül. 2 nagy költőnk van, aki nagyon jól tudta az ógörögöt, ez Arany János és Babits Mihály. De ne tessenek elfelejteni, az ógörög irodalom, főleg Aiszkülosz, Szofoklész, némileg Euripidész, ezeknél nagyobb alkotók nincsenek. Azért is nem adják most őket elő. Mert 20 évenként egyszer Budapesten színre viszik Szofoklész egyik másik tragédiáját, de azért nem viszik színre, mert ott lehet látni, hogy egy igazi tragédia miről kellene, hogy szóljon. A lelkiismeretről, az igazság szeretetről, a hűségről, a becsületről.
Nem arról, hogy a Franci hogyan merült szerelembe a Julcsa iránt, vagy nem arról, hogy kit hogyan semmiztek ki. A nagy emberi kérdéseket tették középpontba a görög drámaírók, és főleg Szofoklész. A nagy emberi kérdések meg ezek, az igazságosság kérdései, az igazság megsértése, a lelkiismeret, a becsület, a tisztesség. Igen, Babits élete végén Szofoklésznek az Oidipusz drámáit fordítja, és a halálos ágya mellett még a levonatokat ezeken javítja. Babits tehát nagyon sok regiszteren játszó költő. Az első világháború Danténál tartottam, mélyen megrázza Babitsot. Megírja egyik legnagyobb esszéjét, amit megint csak ajánlok a kedves hallgatók szíves figyelmébe, ez a veszedelmes világnézet. 8 oldal, de ennél a 8 oldalnál mélyebbet, alaposabbat a mai kor tragédiájáról magyar ember nem írt. Azt mondja Babits első világháború utolsó évében járunk, 1918, hogy sokat gondolkoztam, hogy ezt a borzalmas világégést mi tette lehetővé. Hát azelőtt egy boldog, békeidős korszak volt, az osztrák-magyar monarchia virágzott, az emberek éltek békén faluban és városban, egyszer csak kitör a világháború, és itt olyan csatatérré változik egész Európa, és egy olyan öldöklés színhelyévé, 16 millió embert gyilkoltak meg, Babits a II. Világháború elején meghal, mert nem látható, hogy mit jelent 66 millió embert meggyilkolni. Az első világháború volt mindenkinek a megdöbbentő élménye, Adinak is, Kosztolányinak is, Babitsnak is, de Babits kutatja, hogy mi hozhatta létre azt, hogy az emberek így neki mennek egymásnak. Ennek mi adott alapot? És ő azt mondja, és azt gondolom, hogy mind a mai napig rendkívül biztos kézzel mutat rá arra, amit nem nagyon hangoztatnak. Egy veszedelmes világnézet hozta létre az első világháborút. A veszedelmes világnézetnek a neve anti-intellektualizmus. A racionalizmus, ahogy a 18. században kiméri az ész határait. Kant azt mondja, hogy eddig tudunk gondolkodni, eddig van a tiszta ész. Mi Istenről nem tudunk gondolkozni, mert nem érjük föl. Nem tudunk gondolkozni, hogy mi volt a világ teremtés előtt, mert megfoghatatlan a számunkra. Ne is gondolkozzunk róla. Isten, lehet, hogy van, csináljunk úgy, mintha lenne. Als ob. Mintha lenne. Azt mondja Babits, ez volt a veszélyes dolog. Amikor az ember a tudás, a gondolkodás határait maga jelölte ki. És minden, ami Isten, teremtés, örök élet, ezt kitessékelte a gondolkodás horizontjáról, és csak azzal foglalkozom, amit végig tudok gondolni emberi ésszel. Tehát a cipőfűzőmről tudok gondolkozni. Az építészetről is tudok gondolkozni, a földművelés is. Hogy Isten meg igazságosság, meg ítélet, meg örök élet, ezek nagy metafizikai tények, ezek kívül rekednek a gondolkodásom határaim, ne is gondolkozzam ezekről. Na azt mondja Babits, amikor az emberek az Istent a világból kitessékelték, amikor már gondolkodásig kell, azt mondjuk, hogy ne is gondolkozzunk Istenről, mert nem tudunk róla érvényes ítéleteket formálni. Ugye Kant azt mondja, hogy Isten létét is lehet bizonyítani, meg a nem létét is lehet bizonyítani. A tiszta ész nem megy semmire. Mert ha akarom, akkor bebizonyítom azt is, hogy nincs Isten, ha akarom, bebizonyítom azt is, hogy van Isten, úgyse fognak dülőre jutni az istenhívók meg az ateisták, tehát akkor vegyük le a napirendről ezt a dolgot, úgyis a hétköznapi gyakorlati ész oldja meg az életünk dolgait, ott meg csináljunk úgy, mintha lenne Isten. Ott kövessük a kategórikus imperatívuszt, a lelkiismeretünk szavát. Azt mondja Babits, rendkívül veszélyes világnézet. Mintha lenne Isten. Ez a mintha Isten, ez rosszabb, mint hogyha azt mondanánk, hogy nincs Isten. Ez okozta azt, hogy az ember most mindent megenged magának. Igaza volt Dosztojevszkijnek, aki azt mondta a 19. század végén, hogy ha Isten nincsen, akkor mindent szabad. Ha Isten nincsen, minden szabad. Az emberek mindent megengednek maguknak, mert akkor nincsenek erkölcsi törvények, akkor nincsenek számon kérhető dolgok, mert nem az Isten az élet alapja, nem az Isten mértékéhez kell ragaszkodnunk, hanem az emberi mértékek a mértékek. Döbbenetes ez a 8 oldal, ezt mindenkinek ajánlom, hogy olvass el, a veszedelmes világnézet. A
a veszedelmes világnézet. Itt a megyei könyvtárban is a Vavics Eszék tanulmányok két kötetes kötetében benne van. Én külön kiadtam ebben a sorozatban, de sajnos elfogyott. Örültem is, hogy 2-3 kiadást is megért. 3 Vavics tanulmányt adtam ki. Az irodalmi nevelést, az erkölcsi és iskola és a veszedelmes világnézet ebben a 300 forintos sorozatban, amelyben kiadtam Arany János és az Evangélium című tanulmányt is, amit egy református lelkész gyermeke írt. Nagyon alapvető tanulmány ez az Arany János és az Evangélium. Babics tehát azt látja, hogy a modern kor tele van veszélyekkel és csapdákkal, és az első világháború csak ennek a kezdeti nyitánya. Babics már látja azt, hogy ez egy újabb világháborúba fog torkollani ez a csendes 20 év békeidő, és a két világháború közötti költészete az valóban egy ilyen zaklatott költészet. Akkor festi meg Babics portréját Ripple Rónai József, biztos önök is látják, hogy látták meg ezt a portrét, olyan nagyon rusztikus, erős, színes vonalakkal, hogy így Babics fogja fejét, és az egész látszólag nyugodt testhelyzet úgy vibrál. Az egész olyan idegesítő látvány, mert egy ember, aki ezt a világot nem tudja megemészteni, sem elfogadni. Ebben az időben kezd Babics költészetében téma lenni a prófétáknak a rajza. Egyre inkább vonzódik az ószövetségi prófétákhoz. Kikhez? Például Jeremiáshoz. Holt próféta a hegyen. Megint csak egy másik kulcsverse Babicsnak, holt próféta a hegyen. Ugye Jeremiásként mutatja be magát, aki vár, nem tud a költő beleszólni a világ folyásába, mert hát kit érdekel, hogy egy költő mit mond? Ki hallgat ma egy költőre? Bármilyen súlyos, jelentékeny dolgokat mondjon is. Dániel éneke, a másik kiválasztott prófétája Dániel, akire a Biblia szerint Isten a legnagyobb jövendőléseket bízta. Ugye Dániel könyvében vannak idői proféciák, amelyek időileg adnak kijelentést például a megváltó világra jöveteléről, föllépéséről, kereszthaláláról, de a végső történelmi időszak kezdetéről is az a 2300 éves profécia. Tehát a következő profétája Babicsnak Dániel. De a 30-as évek második felében rátalál arra a prófétára, aki a képzeletét a legtöbbet foglalkoztatja. Azért is, mert ennek a prófétának az egész életműve két oldal. Ez Jónás könyve. Ez két oldal. A Bibliának egyik legnagyobb nyelvi csodája, hogy a Bibliában sok csodálatos dolog van, de az, hogy két oldalba mi fér bele. Mert Jónás könyve két oldal a Bibliában. Ez Babicsot rendkívüli módon megragadja, és 1937-38-ban már súlyos betegen a gégerákkal kapcsolatos kezelések során elkezdi írni a Jónás könyvét. Ijés Gyula, aki meglátogatta sokszor Babicsot, Esztergomban vett Babics egy kis házat, egy kis nyaralót, ahonnan az Előhegyről rálátott Szlovákiára, vagyis hát Csehszlovákiának nevezték akkor, rálátott a Dunára, a Bazilikára, nagy verseket ír ezekről a témákról. Akkor azt mondja Ijés Gyula, hogy úgy láttam, hogy Babics fel-fel-sziszenve, de sokszor nevetve írta a Jónás könyvét. Jónásban önmagát írja meg Babics. A küldetéses költő. Babics küldetéses költőnek tartotta magát. Úgy gondolta, hogy a költőnek van valami hivatása. A költőnek mondani kell valamit az embereknek, valami eligazítást, valami irányjelzés az igazi költészet. Na de Jónás is elmegy Ninivébe. Először nem oda akar menni, de aztán a nagyhal gyomrában végül is elgondolja azt, hogy ő nem megy el egy ilyen sötét nagyvárosból, az emberek önző, kapzsik, gonoszak, ki fogja figyelmeztetni ezeket az embereket. Végül is ott a sötét hal gyomorban föleszmél Jónás, hogy el kell mennem Ninivébe. Elmegy és nagy erővel hirdeti az evangéliumot, de Babics itt nagyon sokat változtat a Bibliának a szövegén, mert ugye a Biblia szerint Ninivében a legkisebb embertől a királyig mindenki megtér. Elkezd gondolkozni. Bűnbánatot tart, és Jónás prédikációja célhoz ért.
Babits Jónás könyvében nem így áll a helyzet. Babits úgy mutatja be Ninivét, és Ninivét a 20. századdal lehet azonosítani, tehát tulajdonképpen Ninivében ő megírja a 20. századot, hogy ma az embereknek eszük ágában nincs megváltozni. Az emberek mindent fontosabbnak látnak, mint az erkölcsi megjobbulást. Az emberek fontosabbnak látják a pénzt, az élvezeteket, minden más. Döbbenetes módon írja le Babits ezt, hogy Jónás prédikál, és kigúnyolják, semminek nézik. Tehát egyáltalán híre hamva nincs Ninive megtérésének. Teljesen más Babitsnak a Jónás könyvének ez a részlete. Ninive gúnytűz Jónásból. És Jónás kimegy a városon kívülre, és hogy prédikált, hogy 40 nap, hogy ennyit adott az Isten a megváltozásra, 40 nap, és elpusztul Ninive, és nem változott meg Ninive, eljött a 40. nap, és mégsem változik, mégsem avatkozik közbe az Isten. És itt jön megint a nagy vitája Istennel, hogy Isten akkor őt miért választotta ki, miért küldte el, miért kellett eljönni Ninivébe, amikor az emberek semmibe veszik a prófétai szót. Semmibe veszik. Az emberek az erkölcsi figyelmeztetésekre nem hederítenek oda. Igen, ő végül is belátta, hogy el kell jönni, mert atya fiáért is számot ad a testvér, és nincs mód nem menni, ahova te küldtél. De hát a gonosz fittyet hány a jóra, lám megcsúfoltak egek alkotója, szolgádat pengellére állították, mert gyönge fegyverit szózat és igazság. Szózat és igazság, beszéd és igazságra való hivatkozás. Hát a világ nem erről szól, a világ a véres hatalomról szól. Az emberek hatalomhoz akarnak jutni, pénzhez akarnak jutni. A világ egy öldöklés, egy létharc, megint csak Nietzsche köszön vissza, a Wille zur Macht. A hatalom megragadása. Mindenki valamilyen módon hatalmat akar, vagy a családján, vagy a környezetén, vagy a munkáján, vagy az országán. Mindegy, a modern ember agyát, mint egy vértolulás elborítja a hatalomért való harc. És itt hát az ember, aki az igazságot, az erkölcsöt képviseli, itt mire mehet? A Jónás könyve legdrámaibb részete Jónásnak és az Úrnak a párbeszéde. Te csak prédikálj, Jónás, majd én cselekszem. A szó tiéd, a fegyver az enyém. Ilyen drámai, szinte ilyen szofoklészi összeütközések, ezt sem írhatta volna meg Babits Mihály szofoklész nélkül. Tetszenek tudni, hogy az Antigonéban is mi a két leghíresebb mondat. Amikor Antigoné azt mondja Kreonnak, hogy ugye eltemette a másik testvérét is, azt is, aki a város ellen lázadt, nem csak az, aki védte a városállamot. Én szeretetre születtem, nem gyűlöletre. Így mondja Antigoné. Én szeretetre születtem, nem gyűlöletre. És mi erre Kreón válasza? Szeress a más világon, ott lehet. A föld nem a szeretet világa. A földön a szeretetről beszélni lehet, azt megengedi a gonosz, hogy beszéljünk a szeretetről, de hogy igazi szeretetben éljen az ember, ez itt a földön lehetetlen. Babits nagyon sokszor körbejárja ezt a témát. Tulajdonképpen ez az ő gondolkozói tragédiájának is a nagy témája. Például, aki be akar pillantani Babits lelki világába, ajánlom például azt a verset, aminek ez a címe, hogy rejtvények. Rejtvények. Ez a vers úgy fejeződik be, hogy szívemben esztendők tudják, hogy nem lehet egyszerre élni és szeretni. Ezen a világon a szeretetről beszélnek az emberek, de nem élnek a szeretet szerint. A szeretet törvényét az emberek nem tisztelik. Az emberek az önzés törvényét tisztelik, és a szeretetről egy évben egyszer-kétszer karácsony idején lehet beszélni. Egyébként Babitsnak megragadó 3-4 nagy karácsonyi verse is van. Aki ezeket elolvassa, nagyon sokat fog kapni. Ott is a szeretet kérdése az egyik a karácsonyi ének. Miért fekszel jászolban, ég királya, visszasírsz az éhes barikára, zenghetnél, lenghetnél angyalok közt, és itt rídogálsz pásztorok közt, bölcs bocik szájának fuvalma, jobbtán, mint csillag űr szele volna, jobbtán a puha széna alom, mint a magas égi birodalom.
Istáló párája jobb az neked, mint gazdag nárdusok és kenetet. Lábadhoz aranyhult, tömjén hult, kezed csak bús anyád melléért nyúlt. Szeres hát minket is, koldusokat, lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat, csillancs éjünkön át, és csillancs elénk törékeny játékunkat, a reményt. Ez egy ilyen megragadó, ilyen visszaöltözik egy ilyen naív népi formába, így beszéli el a szeretet, hogy lehet-e szeretni ezen a világon, mert mondom, a rejtvényekben azt mondja, hogy szívemben esztendők tudják, hogy nem lehet egyszerre élni és szeretni. A másik nagy karácsonyi verse a Csillag után. A Csillag utánt leginkább arra tudnám javasolni a kedves hallgatóknak, hogy annyit olvassák, hogy soha ne felejtsék el. Nem olyan hosszú vers, nagyon megdöbbentő a jelenetezése, és tényleg egyvégtében elmondható. Ülök életunt szobámban, hideg teát kavarok, körülöttem fájás, félés, köthálója kavarok, kikelek tikkat helyemből, kinyitom az ablakot, s megpillantok odakint egy ígéretes csillagot. Ó, ha most mindent itt hagynék, s mennék a csillag után, mint rég három királyok betlemi éjszakán, gépkocsin vagy teveháton, olyan mindegy, hogy hogyan, aranyat, tömjént, mirhát vinnék, vinnék boldogan. Mennék száz országon át, míg utamat szelni a vám. Aranyat tilos kivinni, szólna ott a vámos rám. Tömjéned meg, ami csak van, az mind kell az itteni hazai hatalmak fényét méltón dicsőíteni. Százszor megállítanának, örülnék, ha átcsúszom. Arany nélkül, tömjén nélkül érnék hozzád, Jézusom. S jaj, mire odaérnék, hova a csillag vezet, te már fügnél a kereszten, s a lába csupa seb, s ahelyett, hogy bölcsőt köré szórjak, tömjént, aranyat, megmaradt szegény mirhámmal, keserű szagú mirhámmal, kenném véres lábadat. Döbbenetes jelenetezése van a versnek, ugye karácsonyra megy, húsvétra érkezik. Születéshez indul, halálhoz érkezik. Jézust jön köszönteni, hogy megszületett, de mire odaér, aközben már Jézus kiszenved. Ezek nagyon megdöbbentő, a 20-as, 30-as években írott Babits versek. Egyben jelzik azt, hogy Babitsnak ez az alaptémája, ami a Jónás könyvében aztán teljes erőből fölszínre tör, hogy lehet-e itt a világon igazán szeretni. Lehet-e itt a világon beszélni az embereknek úgy a szeretetről, hogy az emberek ezt el is fogadják. Mert úgy tűnik, hogy az emberek legfeljebb a szavak síkján fogadják ezt el, de amikor arra kerül a sor, hogy tevékenyen szeretni a másik embert, akkor mindenki csődöt vall. Babits, ha azt mondjuk, hogy milyen verseket írt, amelyek a Bibliához a legközelebb állnak, túl ezeken, amiket most felidéztem, én két nagy versére hívnám fel a figyelmet. Az egyik a Pszichoanalízis Krisztiána. A Pszichoanalízis Krisztiána, idegen címe, a keresztény pszichoanalízise. Mint a bókos szentek állnak a fülkében. Kívülről a szemnek kifaragva szépen, de befelé, ahol a falnak fordul hátok, csak darabos, sziklas, durva törés tátok. Ilyen szentek vagyunk mi. Ez egy döbbenetes nagy vers, hogy az emberek az életben, amikor élnek, szerepet játszanak a társadalomban, mindig egy külső dolgot mutatnak. De mi van belül? Babitsot ez is rendkívül mélyen érdekelte, a magyar regényirodalom mind a mai napig egyik utánozhatatlan nagy művét hozta létre, ez a Gólya Kalifa. A Gólya Kalifa még korai éveinek a termése arról szól, hogy egy jól nevelt polgárgyerek, akinek reggel beviszik mindig a habos kávét a kuglóffal, és kiszolgálja a család, elképzeli, hogy milyen lenne az, ha ő netán nem ilyen polgár családba születne, zárójelben mondom, mint egy ilyen jól szituált szekszárdi nemesi polgári családban, mint Babits is. Milyen lenne, hogyha egy nagyvárosban mondjuk egy asztalos inas lenne belőle? Tábori elemér, a Gólya Kalifa hőse, ilyen tudathasadással egyszerre polgárfiú, egyszerre asztalos inas,
és a végén az egyik gyilkolja meg magát, és a másik hal meg. Félelmetes regény jelzi azt, hogy a modern világban, hogy minden az emberek elméje hasadozni fog. A skizofrénia és a depresszió lesz a modern világnak a gyűjtő foglalata. Ebbe fognak belesni az emberek. Ezért mondom, hogy nem csak a költészetben, a regény irodalomban is foglalkoztatja ez Babits, de a Pszichoanalízis Krisztiána az arról szól, hogy az ember megosztott lény, az ember egy rendkívül bonyolult, veszélyes, megosztott lény, és ki fogja az embert önmagából kivezetni, ki fogja az embert a helyes útra vezetni, és ezért mindig megszólal egy ilyen kuruckori, vagy talán már török dúláskori magyar ének, refrén, Krisztus Urunk, segíts meg! Krisztus Urunk, segíts meg! Mert szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Ó, hány éles vasnak kell rajtunk faragni, míg nem az ég királya beállítand szobros csarnokába. Krisztus Urunk, segíts meg! Döbbenetes ilyen litánia formájú szerkezete van ennek a Pszichoanalízis Krisztiánának. Nagyon sok minden ötvöződik benne, a régi Gregórián, a törökkori fohászok, a kuruszvilág. Tehát egy nagyon nagy verstani remeklés ez önmagában véve. Babitsra minden esetre rendkívüli módon jellemző, hogy egy belső ember, aki nagyon sokat küszködik önmagával, és a fő kérdése, hogy le lehet-e győzni az emberi ént, le lehet-e győzni a rossz emberi természetet, lehet-e valóban szeretetben élni? Én azt gondolom, hogy ha csak ennyi lenne Babits életműve, ez is megérdemelné a figyelmet, de Babits életműve a sorsának, a betegségének a folytán valahogy egyre inkább a szenvedés felé kezd kanyarogni, és a Pszichoanalízis Krisztiána mellett a másik ilyen nagy vers, amit szeretnék önöknek ajánlani, ez a balázsolás. Ugye a katolikus egyházban a Balázs áldást, ugye ami télvíz idején úgy adnak a gyerekeknek, hogy két gyertyát tesznek az áldoztató rácshoz letérdeplő emberek elé, és akkor ott megáldják. Ebből a régi emlékből indul ki Babits verse, de itt a vers már leveti mindenféle költői, artisztikus cicomáit, vonásait, és egy szinte állandóan visszatérő könyörgés hangján beszél, most talál rá Babits a kései költészetének alaphangjára, ez pedig az ima lesz. Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs! Gyermekkoromban két fehér gyertyát tette keresztbe gyenge nyakamon, s úgy néztem a gyertyák közül, mint két ág közt kinéző, ilyet őzike. Tél közepén, Balázsnapon, szemem pislogva csüggött az öreg papon, aki fölém hajolva hozzád imádkozott, s diákul dünnyögve, amit sem én, s ő se jól értett. De te megóvtad gyermeki napjaim a folytogató torokgyiktól, a veszedelmes mandulák lobjaitól, hogy fél száz évet megérjek háladatlanul, nem is gondolva te reád. Ó, ne bánd csúf gondatlanságom! Védj ma is, segíts, Szebaszta püspöke! Lásd, így élünk mi gyermekmódra, balgatag, elfutunk a zajló úton, eleresztve kezetek, magasabb szellemek, de ti csak mosolyogtok, okos felnőttek gyanánt. Nem sért, ha semmibe veszünk, és aztán a bajban újra visszaszaladunk hozzátok, mint hozzád ma én reszkető szívvel. Segíts, Balázs! Hisz a te szent gégétek és pogány kések nyiszálták, tudhatod mi azt. Te ismered a penge élét, a vér izét, a megfeszített perceket, a szakadt légcső görcseit, s a fulladás csatáját és rémületét. Segíts, te már mindent tudsz, túl vagy mindenen okos felnőtt.
te jól tudod, miként bír el az ember, s mennyit nem sokal még az Isten jósága sem. És mit ér az élet? És talán azt is, hogy nem is olyan nagy dolog a halál. A professzorom, Németh G. Béla, egyszer bejött az órára, ezt a verset elemeztük, mentünk a vers elemzéssel, többenetes nagy vers ez, ugye, és azt mondja a vers elemzés végén, figyelik, hogy mivel fejezi be ezt a verset? Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen okos felnőtt. Te jól tudod, miként bír el az ember, s mennyit nem sokal még az Isten jósága sem. És mit ér az élet? Most figyeljek az utolsó sorra. S talán azt is, hogy nem is olyan nagy dolog a halál. 10 töltelékelemet mond. Semmi. Nyelvi töltem. Sőt, talán azt is, hogy nem is olyan nagy. Hát igen, ez a nagy költő. Kimegy a mételepre, vesz egy-két ilyen ócskavasat, meg kidobott rozsdás szöget, mint ez talán azt is, hogy nem is olyan nagy, késleltetett szerkezetbe belehelyezi, és az egész versnek valami félelmetes nagy lezárása van, élet és halál határmesdjén írottva, szinte érezzük, hogy küzd az életért, és könyörög, és az egész élete ugye terítékre kerül, és a mérlegre kerül, hogy mit csináltam én az életben. Érdekes, hogy mind a két költőnk, Kosztolányi és Pavics is, mind a ketten gégerákban haltak meg. Amikor jön a betegség, akkor ebben az egyre inkább elmélyülő, súlyosodó betegségben írják meg életművük legnagyobb darabjait. Ugye Kosztolányi a hajnali részegséget, négy csak, tudod, hogy nincsen mibe hinnem, ő nyíltan be is vallja az ateizmusát. És azt is tudom, hogy el kell mennem innen, de pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem akkor az úrnak, meg itt is játszik, nem mondja, hogy az úrnak, az úr, egybeírja. Játszik a szavakkal, nem azt mondja, hogy az úr, mint kék, az úr. Dalolni kezdtem akkor az úrnak, arról, akiről nem tudja senki se, hogy hol van, kit nem lelek sem most se holtan, bizony barátom a porban, hol lelkek és göröngyök köz botoltam, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam. Megdöbbentő versek, megdöbbentő bevilágítások az emberi lélekbe, hogy azért rájönnek ezek a költők, hogy valakinek a kegyelméből éltek, valaki a kezén hordozta őket, de ők először vetekedtek, vitatkoztak, lázongtak, az emberivel foglalkoztak, nagyon messzire kerültek Istentől. De mondom, Babits Mihálynak ez az élete utolsó éveiben előjövő, szinte imaszerű költészete. Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint túláradt patak, oly tétova, céltalan, partalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint az ár az elsüllyedt karókat, jelzőkarókat, gátakat. Ugye ez a Jónás imájának a kezdete, ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos utakon vinni cél felé, bár verseim csücskére tőle volna szabva rím, előre kész, mely itt áll polcomon, szent bibliája lenne verstanom. Hogy ki, mint Jónás reszolgálja hajdan, később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven, süket és forró sötétjébe, nem 3 napra, de 3 évre, 3 évszázadra, hogy megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök cethal szájában végképp eltűnök, a régi hangot, szabaim hibátlan hadsorva állván szólhassak, mint rossz gégémből telik, s ne fáradjak bele estelig, vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak. Ez is egy mondat. Ez egy mondat volt. Újra a fiatal Babits, az esti kérdés, a danaida lányok,
szerzője késő, azt nem mondhatom, hogy öregkorában, 58 évesen halt meg. Fiatalként halt meg. De ami a betegség, a súlyos baj, ez ugyanaz volt Kosztolányinál, Karintinál, csak mondjuk Karintinek ugye agyoperációja volt. Ezek a nyugat nemzedéke tulajdonképpen mind súlyos betegségben, ugye Adival az élükön haltak meg, de valahogy a betegség, az elmélyülő testi-lelki válság olyan mélyre őket belelátni,

legintenzívebb viszonyt folytattam a magyar költők közül. Nem azt mondom, hogy 100 Babits verset tudok, de most elnézést, hogy egy-két hibát belevittem, de fejből tudom általában a Babits verseket, mert olyan nekem Babits, minthogyha én írnám ezeket a dolgokat. Gimnazista voltam, utáltam az irodalmat, nem tudtak rávenni arra, hogy én az irodalomból megtanuljam, hogy mi az, hogy Spondeus, Anapestus, Daktilus, Jambus, Stroheus. Nagyon utáltam az irodalmat, leginkább futballozni szerettem, de egyszer hazamentem a futballozásból, ledöltem a díványra, bekapcsoltam a Kossuth rádiót, és ott Gáti József verseket mondott. Éltem fél századot, de már nem élek én, léptem, nem visz tovább, csak annyit mozdulok, amelyit hajt a szél, gyakorlom a halált, veszteg, száműzve, s várva ítéletem, mint a sztoikusok a császártól, kinek kezéből nyaram elejtve kicsúszott. Mondom, ki ez? Ki ez, aki ilyeneket írt? Szóval mondja tovább a verseket, ugye nem mondta, egymás után mondta a verseket, nem mondta minden vers előtt, hogy ki írta. Na, megvárom ennek a 20 perces műsornak a végét. Gáti József adta elő Babits Mihály verseit. 16 éves voltam, rögtön felöltözködtem, Mosonmagyaróváron, Mosonvárosrészben laktunk, egy könyvesbolt volt, utcú neki rohantam a könyvesboltba, egy Babits kötet volt ott. Azt a Babits kötetet már nem tudom elhozni, az rongyában olvasva szétszette az idő, meg az én két kezem. Babits engem annyira lenyűgözött abban, amit mond, és főleg ahogy mondja, hogy utána berohantam a megyei könyvtárba Győrbe, és külön igazgatói engedéllyel, gimnázium igazgatói engedéllyel az összes Babits kötetet elhoztam. És amikor leérettségiztem, a nyomtatásban megjelent összes Babits írást átolvastam, úgyhogy egyetemre, amikor már kerültem, Nemzeti Múzeumban volt a Babits hagyaték, ott volt a Széchenyi könyvtár, bevetettem magam, és azt mondtam, hogy én Babitstól az utolsó sorig mindent el fogok olvasni. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy amikor a Tudományos Akadémián már 10 éve dolgoztam, rám bízták a Babits levelezés átolvasását. Hát ez valóban nagy csapás volt az életemben, mert az összes levelet át kellett olvasnom, és hát persze abban jellegtelen, semmitmondó levelek is voltak, de elmondhatom azt, hogy Babitstól kevés sort nem olvastam el. Majdhogy nem, ha a feltámadáskor találkoznánk, akkor Babits megkérdezhetné, hogy mit írt ő, mert néhányan tudjuk, van néhány ilyen eszelős Babits rajongó, mint én is vagyok, néhányan vagyunk, az egyik munkatársam már Tudományos Akadémián kidőlt a sorból, előbb mondtam a nevét, Meltzer Tibornak hívták, rendkívül találó jó Babits tanulmányokat tett közé, ő már sajnos meghalt. Kelevéz Ágnes, aki most Babits műveinek a gondozója, de ilyen hogy mondjam, ilyen Babitsba nyakig bele szakadt ember, tehát a félkezünkön meg lehet számolni. Én Babits Mihálynak köszönhetem azt, hogy elkezdtem komolyan gondolkozni az élet kérdésein. Babits Mihálynak köszönhetem azt, hogy Szofoklészt végigolvastam, Dantét végigolvastam, Goethét, a többit egyáltalán kezembe vettem, hogy amikor érettségire készültem, akkor nem a tankönyvekből készültem, hanem az európai irodalom történetéből. Babits Mihálynak köszönhetem, hogy kinyitotta előttem az egész, nem csak világirodalmat, világkultúrát, filozófusokat, tehát Kantot, az Örökbékét is ő fordította, Ágostont és a többit. És 1983-ban, amikor volt a 100 éves évforduló, akkor jelentkeztem először egy részletes Babits tanulmánnyal. Az is a Biblia szempontjából tette mérlegre a Babitsi életművet. Az volt a Babits tanulmányom címe, hogy Jámbor halászt, hiszem lehet, de kivált meg Uram engemet. Babitsnak is, mint Arany Jánosnak, az egész gondolkodásában a legnagyobb problémája a megváltással volt. Nem értették meg igazán Krisztus áldozatát. Ezt a könyvet azért szoktam ajánlani, mert ezt Podmanicki Pálné Varga Ilona írta. A Calvin könyvtárat ezzel indították el a 20-as években. Az egész tanulmánynak az a lényege, hogy Arany János is ezzel küszködött, hogy Isten hívő volt,

0: mélyen, erkölcsösen, mélyen gondolkozó istenhívő volt, de Jézus áldozatával, a megváltásnak a középpontjával nem tudott mit kezdeni. Babicsnál ugyanez a probléma. Babicsnak nagyon sok verse van Krisztusról, meg beidézi a törökkori fohász, hogy Krisztus Urunk segíts meg, meg hogy idéztem karácsonyi ének és csillag után és a többi, de valahogy az, hogy Krisztus miért jött el erre a világra, miért kellett ugyanilyen emberi természetet öltenie, mi volt az a szenvedése a Golgotán, Babics, aki ennyit szer felidézte Krisztus alakját, mégsem írt egyetlen egy olyan strófát, mint egy pályatotás költő, aki azt mondja, nem emel föl már senki sem. Belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Ennek a költőnek is az ima formájú versei jelentik a költészetének a koronáját. Az utolsó 2-3 évében írta ezeket a versét, hogy nem emel föl már senki sem, belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Ilyet Babics nem írt. Milyen érdekes, ugye? József Attilának a neveltetése az olyan távol volt a vallásosságtól, hogy azt ki nem lehet fejezni. Babics Mihály, mint egy polgár, hívő katolikus tradíciói családban nőtt fel, neveltetése, úgy tűnik, hogy nem csak vallásos, hanem szinte egyházias nevelés volt. De éppen Babics életműve, és ezt fejeztem ki a 83-as tanulmányomban, hogy persze a szakma részéről nagy felhördülés fogadott, hogy hát ki nem keresztény, ha még Babics sem. Én nem azt mondom, hogy Babics nem keresztény, tele van keresztény elemekkel, tele van keresztény motivumokkal, de a kereszténységnek a legalapvetőbb, legsúlyosabb része, hogy nem volt neki személyes megváltója. Ahogy valaki megírta Adiról, hogy Adi is mindig küzdött Istennel, és úgy küzdött Istennel, hogy mintha Isten nem küldte volna el Krisztust. Minthogyha Istennek nem lett volna válasza Krisztusban az ember minden problémájára. Ez a magyar költőknek, azt én a tanulmányt úgy fejezem be, hogy nem foglalok állást, hogy ez Babicsban miért volt meg a neveltetésénél, hogy az egyházából nem tudta elfogadni a feje fölött a pápát, a talp alatt a poklot, hogy a szenvedés sok minden belátásra rávezette, de Szent Baláshoz könyörgött. És amikor azt mondja, hogy Krisztus Urunk segíts meg, ez egy reminiszenciának nevezik, amikor rájátszik egy régi éneknek egy sorára, de az nem biztos, hogy az ő lelkéből lelkezik. Nincs neki személyes Krisztus tapasztalata, nincs meg a megváltottság, vagy legalább a mélységes igény, hogy nem emel föl senki sem, belenehezültem a sárba, fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek egyetlen árva. Nem akarok igazságtalan lenni életem legnagyobb megajándékozójával kapcsolatban, hiszen mondtam önöknek, hogy mindent Babicsnak köszönhetek. Azt is, hogy tanár lettem, hogy irodalomtörténész, azt is, hogy Arany Jánost megszeretem. Mindent Babicsnak köszönhetek, mert Babics volt az, aki olyan fogékonyságot támaszt az emberben az irodalom iránt, például ő a költészetet a gondolkodás kohójának nevezte. Hát ez kell az embereknek, hogy gondolkozzanak, és ha jó a költészet, az a költői gondolkodás felizzítsa, felforrósítsa, lávaszerűvé tegye a gondolatokat. Babics számára a költészet a gondolkodás kohója volt. Mindent Babicsnak köszönhetek. Nem mondtam még ki, hiszen többen ajánlották, hogy egy nagyobb szabású könyvet kellene írni. Rába György is biztatott erre, aki most sajnos néhány évvel ezelőtt meghalt, azt mondta, Jánoskám, írd meg majd a Nagy Babics könyvet. Eddig még az életemben olyan időszak nem volt, olyan hosszú, nyugodt időszak, hogy én ilyenbe belefoghattam volna, de azért állandóan olvasom és újraolvasom Babicsot, és azzal fejezném be az előadást, hogy például legutolsó nagy felfedezésem Babics legutolsó versének az értelme. Babits az életében általában a szonettől kezdve a hosszabb verseket szerette. A legutolsó verse azonban egy négy soros. Ezt először itt Kelevéz Ágnes tette közzé, mert hát most is kerülnek még a költőinktől elő olyan versek, amelyeket nem ismerünk. Babits Mihálynak mi volt az utolsó verse? 1941. augusztusában halt meg, és Babits annyira a vers embere volt, hogy sokszor éjszaka versekkel álmodott. Sokszor éjjel fölkelt, és akkor leírt dolgokat, és reggel kiderült, hogy ő álmában nem kergették, vagy nem boszorkányokat látott, hanem verset írt. Ezt fölkelt, fölírta, és megnézte. Na, hát a felesége Tanner Ilona őrizte meg ezt egy kis lapon, ezt a kis versikét, és sokszor feladvány elé állít engem ez a vers, mert megtanultam én ezt a verset, de olyan mély vers, hogy még négy sorba is bele kell néznem. Döbbenetes összefoglalása az egész életének. Így tette közzé 1941. március 31-i dátummal Babits Mihály vers álma. Voltam édes sörte-pörte, szélsöpört utcákon, voltam alma, voltam körte, eltűnő íz szátokon. Első hallásra látom, hogy nincs valami frenetikus sikere a versnek, de el fogom mondani önöknek, hogy mi minden van ebben a versben. Voltam édes sörte-pörte. Gondolom itt is használják ezt a szót, hogy olyan serteperti. Kikre mondják azt, hogy serteperti? Inkább a lányokra, nem? Lányok, akik úgy mindig mondják, be nem áll a szájuk, vitatkoznak, beszélnek, nem lehet őket leállítani. És tessenek megfigyelni. Ha azt mondta volna Babits, hogy voltam egy ilyen sertepert, most egy férfi azt mondja magáról, hogy sörte-pörte. De még eléje teszi azt a jelzőt, hogy édes. Voltam édes sörte-pörte. Mintha azt mondaná Babits, hogy visszanézek önmagamra, megsimogatom a buksimat. Mit csináltál te itt a földön, te költő próféta? Mit gajdoltál itt? Sokat beszéltél, valami a szél irányát meg tudtad változtatni? Voltam édes sörte-pörte, még a Jónásnál is nagyobb irónia, még a Jónásnál is nagyobb ilyen lekezelés. Semmi az emberi élet. Mit tudtam én csinálni itt, aki eldaloltam fájdalmat és örömöt? Voltam édes sörte-pörte, mint a kislányok, ilyen fajsúly egy költészet, egy ekkora több száz versből álló költészet. Voltam édes sörte-pörte szélsöpört utcákon. Ezt miért mondja? Hát mert nem az emberi beszéd fogja elsöpörni a dolgokat. A szél egy fuvallatával többet csinál, mint az ember a sok minden írásával, munkásságával. Tehát annyira mélyen minimalizálja, hogy egy másik versében van egy ilyen sor, mi kicsiny minden emberi történés. Csak mi látjuk nagynak. Mi fokozzuk fel a jelentőségünket, hogy milyen nagy jelentőség, hogy most mi itt vagyunk a világon. Meg teszünk, meg beszélünk, meg voltam édes sörte-pörte, szélsöpört utcákon. Nem nekem kellett elsöpörni. A szél egy fuvallatával elsöpört az utcákat. Voltam alma, voltam körte. Eltűnő íz szátokon. Igen, olvastak engem. Olvasták a verseimet. Milyen az, amikor egy almába beletesszenek harapni? Milyen finom egy alma, ugye, hogyha jó az alma. De egy-két óra után érezzük már az ízét. Nem is érezzük. Körte, milyen finom az a vaj körte ősszel. És aztán olyan csodálatos, amikor beleharapunk a gyümölcsökbe, az olyan ünnepi, olyan fensőséges, pedig hányszor csináltuk az életben, de azt nem lehet elfelejteni, de mégis a legfenségesebb dolgok eltűnnek, elmúlnak. Voltam alma, voltam körte, eltűnő íz szátokon. Mit jelentettem az embereknek? Az embereknek tudtam valamit adni? az ember mit tud adni a másik embernek? Egy valaki tud adni a másik embernek, és minden ember, egy valaki tudja az emberek gondolkodását befolyásolni. Babits tanítványa mondja, Iés Gyula, hogy amiket olvastam, azok tartósságával nem voltam megelégedve. Elmúlik minden. Hogy mondja Arany János, ami elmúlt, az meghalt, elveszett. Virasztója is így jár, az emlékezet. Olyan semmi az egész ember élet, mint egy ellebbenő szél. Kedves hallgatók, ezek bibliai gondolatok. A Biblia mondja a bölcsességi könyveiben, hogy mi olyan gyengék vagyunk, mint a sáskák, amikor ide ugye a hagyatlanak. Minket könnyebb széttaposni, mint a mójt. Az ember olyan kevés, olyan gyenge, olyan semmit nem érő valami. Azért utoljára hadd hívjam fel a figyelmüket, az egyik legeslegnagyobb Babits verse. Csak pósta voltál. Csak pósta voltál. Ki úgy véled, nyomot hagysz a világnak, kérdezd a szőnyeget, mely dupla lábad nehezét unja és rímét ismeri. Hányszor átmegyünk a szőnyegen, körülbelül ennyi az élet. Kérdezzük meg a szőnyeget, hogy mit hagytunk ott, milyen nyomot hagytunk ott. Mit tettünk mi az életben? Mit tud az ember tenni az életben? A legnagyobb tehetséggel megáldott ember is, a legnagyobb hatású ember is, semmi. Ezért van a Bibliában is egy olyan könyv, amelynek ez a refrénje, hogy azt láttam én az ég alatt, hogy minden hiába valóság, és hiába valóságok hiába valósága. Mert az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható. Az egyenetlen meg nem egyenesíthető, a fogyatkozás meg nem számlálható. Az emberiség, amikor úgy gondol, hogy előre megy, csak hátrafelé araszolt, de nem olyan gyorsan. Ez a mi kicsiny minden emberi történés, ez is egy nagy Babits versben van meg. Első címe az volt, hogy őszi misszió, második címe az, mint különös hírmondó. Nemes Nagy Ágnest ajánlom önöknek, aki a Hegyi költő címmel, ez a címe a könyvnek, a Hegyi költő, mert Babits hegyen élt, nem csak konkrétan, hogy Esztergom előhegyén, de Babitsnak volt szemlélete az egész életről, az egész történelmről. A költészet hárfáján olyan húrokat pengetett meg, mint soha magyar ember még nem csinálta. Egy külön sorozatot lehetne Babitsról tartani, én most csak egy ilyen ízelítőt akartam tartani, ne tessenek elfelejteni arról a valakiről, aki ezt mondja, voltam édes, sörte, pörte, szélsöpört utcákon, voltam alma, voltam körte, eltűnő íz szátokon. Nagyon nagy ember, nagyon nagy költő, a Jóisten tudja az ő megítélését, mi akik az olvassuk a verseit, és akik a verseiből olyan sok indítatást nyertünk, mi csak azt hiányoljuk, hogy ennek a költészetnek is, mint sok magyar költő költészetének, egy nagy hiányossága van, a személyes megváltó jelenléte. Ezért drámai és tragikus ez a költészet, ezért perlekedik talán Jónás is az Úrral, mert a megváltást, a megváltót nem látja teljes világossággal. De hát tetszenek tudni, hogy mi a költészet? Jegyzőkönyve a sötétségből a világosságra törekvő ember küzdelmének. Ezt egy angol költő mondta, én ezt nagyon helytállónak tartom. A költészet jegyzőkönyve a sötétségből a világosságra törekvő ember életének. Babits Mihály itt egy nagyon fajsúlyos nagy életművet hagyott hátra. Ehhez az életműhöz én a magyar költészetben gondolati mélységben csak Arany János költészetét tudom hasonlítani, de hát minden költőt annyira szeretünk, amennyire olvasunk és hallgatunk. Babits azért nem tartozott sokszor a sokat olvasott és hallgatott költő közé, mert aki Babitsot olvas és hallgat, annak nagyon oda kell figyelni. Mi egy figyelmetlen korban élünk, ma az emberek koncentrálni nem akarnak, főleg gondolatokra nem akarnak koncentrálni, mert azt hiszik, hogy a gondolat az olyan semmi. A gondolat a legtöbb. Ahogy gondolkodik az ember, az ő maga, mondta a bölcs Salamon. Egy nagyon nagy költőt tisztelhetünk Babitsban. A legutóbbi könyvemben, a Magyar Költők Jövendőléseiben is főhely illette meg őt, és hát ha valóban még adatik némi idő a számomra, jó lenne egyszer tényleg összefoglalni azt, hogy mit is adott Babits annak, aki hát közel 45 éve a legfőbb költőként Babits Mihály tiszteli, és általa lehet megismerni a fél világirodalmat, és egyáltalán a költői mesterséget is. Ezért ajánlom jó szívvel mindannyiuknak, hogy ha most én megemlítettem legalább egy 10-15 Babits verset, aki ezeket nem ismerte, tegyen kedves elővenni. Vannak antológia darabok, azokat szinte nem említettem, mint a Húsvét után, a Zsoltár férfi hangra, a Zsoltár gyermek hangra, az Ádász kutyám, az Elbocsátott, vagy nagyon nagy, sok nagy verse van Babitsnak. Én most ezeket gondoltam, hogy a kedves hallgatók elébe idézem. Nem tudom, hogy van-e valakinek kérdés, amire gyorsan meg tudok válaszolni.
1: Hogy lehet ennyi idézetet, verset.
0: Elnézést, hogyha fárasztó volt, tudom. Nem, tudom, hogy fárasztó volt. Nem. Elnézést.
1: Hogy lehet ennyi egy fejben?
0: Mondom, hogy 45 év. 45 éve együtt élek Babitssal. Állítólag Vörös Sándor minden versét el tudta mondani. Ez számomra megfoghatatlan, mert az egy háromkötetes életmű, de valaki belekezdett, ő folytatta tovább. A 18. században volt még magyar csizmadiamester, az egész Bibliát el tudta mondani, valaki idézett egy verset, folytatta tovább. Én 45 éve katonakoromban, más élethelyzetekben, hogy felidéztem, én nem csak azt idéztem fel, hogy vétkeseköd szinkos, aki néma. Ezt ugye mindenki ismeri Babitstól. De mi van ott a tövében? Aki nem akar szenvedni, kétszer szenved. Atya fiáért is számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahova te küldtél. Ezt nem idézi. Vétkes ekköd szinkos, aki néma. Igen, mert ez egy ilyen aforisztikus, rövidségű kisülés. De ott van három sor, hogy aki nem akar szenvedni, kétszer szenved. Atya fiáért is számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahol a te küldte. Ezért mondja, hogy vétkesek kötszinkos, aki a néma. Tehát én sokszor úgy elgondolkoztam, hogy írta ez Babits, mint írta ez Babits, és akkor kezdtem fellapozni. Egyébként, ha valaki egyetemre jön, mindig el szoktam mondani egy verset, senki nem találja ki, hogy Babits, de még azt se találja ki, hogy miről szól. Ez a Héfaisztosz című verse. Ez is az egyik legnagyobb verse, Héfaisztosz, a tenger kovácsa, aki sánta volt, és Héra a mitológia szerint szégyelte, ledobta, és Poszeidon karmába került, és leírja Babits, hogy olyanok vagyunk, milyen ilyen égből, az égi világból, a mennyei világból, az elveszett paradicsomból itt élő emberek, és mit csinálunk mi itt a földi életünkben? Ott készítettem kezemnek sok csodáját, gyöngyvirágfüggő csattott barna láncra. Mit csinál? Bizsukat csinálunk itt? Mit csinálunk mit? Mivel töltjük itt az évtized? Bizsukkal? Még nagy halak suhantak el köröttem, és zúgott az örök óceán fölöttem. Ezt elmondom kétszer, háromszor, négyszer, ötször egyetemistáknak, magyar szakosoknak mondom, miről szól ez a vers, és ki írta. Az még hagyján, hogy nem tudják, hogy ki írta, de nem tudják, hogy miről írta és miért. Na ez a nagy mély költészet, az igazi mély költészet az nem egy szájbarágás. Van olyan költészet, hogy azt mondja, talpra magyar, hia haza, itt az idő. Most vagy soha, itt nincs mit félreérteni, de hát az is a szerepe, mert indulónak írta. De a költészetnek a legmélyebb rétegei azok, amik egy emberi életsorsot úgy mondanak el, hogy szinte először nem is érted, miről van itt szó. Na, de amikor megismerünk egy másik embert, akkor 5 perc alatt látjuk, hogy ő kicsoda. Hát a másik embert is sokszor éveken keresztül ismerjük meg, és még akkor is elmondhatjuk Gárdonyi Gézával, hogy minden ember láthatatlan ember. Hogy most a 150 éve született Gárdonyit is idézzem. Gárdonyi nagyon nagy író, nagyon jó író tessenek olvasni, Babics is egy kicsit Gárdonyi nevelked. Tessék, parancs. Régi kedves arc.
2: Nekem a feltett kérdés foglalkoztat engem, nagyon szeretem az írót, költőt. Az, hogy alap probléma, hogy nem ismerte a megváltást, nem ismerte Krisztus Krisztust. És bennem alap gondolat van erre, én sosem gondoltam lehet ilyen összefüggésben, hogy azért nem ismerhette, mert ő maga volt az előké. Tehát ő volt az előké, tehát adott esetben Jónás, mert az Úr Jézus azt mondta, hogy nem adatik más jel, mint a Jónás próféta jele. És emögött a jel mögött kell még keresni Istent. És ugyanúgy látom, hogy Babics mögött is lehet keresni Istent, hogy hogyan tudott egy embert ezeken a mélységeken keresztül ilyen gondolkodásba tartani, és hogyan tudott a nehéz időszakban itt Magyarországon Babics egy olyan gondolkodtató lenni, aki a ateizmus mellett jó irányban gondolkodtak.
0: Igen. Mondjuk ott Jézus azért mondta, hogy nem adatik más jel, mint a Jónás prófétának jele, hogy ő már több csodát nem tesz, ugye kérték tőle, hogy tegyen csodát. Most, ami következik, hogy ő meghal, és harmadnapra feltámad, ez lesz a végső dolog. De éppen erre mondtam azt, hogy Babics valahogy Jézusnak az áldozati halála, meg mi az, hogy helyettes halál, meg mi az, hogy az ember helyébe állni. És tehát ez irányba Babics úgy annyira nem gondolta végig a dolgokat, és ezt én annak tudom be, az ennek az oka, mert Babics időszakában nagyon sokan hátat fordítottak az egyházaknak, de az egyházakkal együtt a Bibliának is. És másban keresték a megoldást, a szenvedés vezette vissza Babicsot mélységében a hithez és a Jóistenhez, de ez egy olyan nemzedék volt, hogy hitt az emberi tudományban, hitt a fejlődésben, hitt a kultúrának a civilizációt megmentő erejében. Aztán az első világháború ebben, mint az elefánt a porcelánboltba rohant bele, és utána már egy kicsit visszafogottabbak lettek ezekben a reménységeikben. De Babicsnak, ha valaki elolvassa a beszélgető füzeteit, azt 2 kötetbe adták ki. Ugye mondtam, hogy amikor megoperálták, nem tudott már beszélni, tehát mindent leírt. És ott azért olyan sorok is vannak, hogy az Isten halálra akar gyötörni engemet, vagy az Isten az én ellenségem, vagy ilyesmi. Nyilván persze ez egy beteg embernek az elkeseredett szavai, ezt nem kell annyira komolyan venni, de ott a beszélgető füzetekben is például ilyen sorok vannak, hogy én Schopenhauert ma is a világ legnagyobb filozófusának tartom. Hát Schopenhauer az a keleti gondolkodásnak és a történelem értelmetlenségének és célirányos volt a hiányának a filozófusa. Tehát Babics azért a fiatalkori Schopenhauer, Nietzsche, Lászból, sok mindenből nem jött ki, és az is ott van a beszélgető füzetekben, hogy én a történelemnek úgynevezett irányát és célját nem látom. Tehát Jézus eljövetele, Jézus második eljövetele, tehát nem a bibliai gondolkodás hatotta át, a bibliai gondolkodás majd ezután egy Pilinszky Jánost fog áthatni sokkal alaposabban és mélyebben, mint Babicsot, de Babics nemzedéke az még a közvetlen bibliai gondolkodástól messze állt. Ettől persze lehet nagy ember, nagy küzdő ember és nagy költő is lehet, én ezt nem vitatom, csak úgy jelzem, hogy ennek a költészetnek ilyen törési felületei vagy hiányosságai vannak. Más kérdés?
1: Igen, hogy lehetett ilyen körülmények között, ahogy te most előadtad, elmagyaráztad, bemutattad Babicsot, hogy lehetett ez a költő Rákosi kedvenc költő?
0: Hát azért, mert Rákosi járt hozzá iskolába. Rákosi Mátyás Babits Mihály tanítványa volt Szegeden.
1: Tehát,
0: hát nem Babits kutyult el. A Rákosi ugye Adán született. Ada Zentától van egy kicsit még keletebbre, mint egy rabbinak a gyermeke, kántornak a gyermeke. Szegeden adták iskolába. Nagyon jó fejű volt Rákosi egyébként. Babits nagyon szerette, mint diákját később is megemlékezett róla, amikor Rákosi disszidált a Szovjetunióba, még akkor is megemlékezett róla, hogy mint egy jó, tehetségű gyerekről. Rákosiban egyébként nagyon sok ész, tehát azért is azok a veszélyesek a történelemben, akik művelt bűnözők. A Karinti Ferenc is elmondja, hogy egyszer hivatalos volt Rákosihoz, mert Rákosi megtudta, hogy kisgyerekei vannak, és néhány banánt vett, és hát így kenyerezte le a magyar írókat. És akkor átvette a banánt, azt mondja, hogy Rákosi sétál az ablak előtt, tél volt, azt mondja, megáll az ablakot, látja ezt itt, Szinikém? Azt mondja, micsodát Rákosiát? Hát nem látja. Akkor odaviszi az ablakhoz, és azt mondja, hát engem is lehallgatnak, itt a poloska, csak körülötte kipárásodott. Hát a fizikához is értett Rákosi. Matematikához, fizikához, szónok. Rákosi nagy elme volt. Nagy elme volt, csak hát rosszra használta a dolgokat. Úgyhogy a Babicsot ne tessenek azért most, hogy mert az osztályában Rákosi Mátyás is ott ült, hát az önhibáján kívül volt ott. Tehát. Hát jó, de a Rákosi tudta, hogy Babits kicsoda. Hát a Babitsért rajongtak a diákjai. Babitsról eddig két könyv készült, ami a tanári pályáját mutatja be. Az egyik az Éder Zoltán, Babits a katedrán, a másik pedig Apró Ferenc, Babits Szegeden. Érdekes mind a két könyvet elolvasni, tehát Éder Zoltán, Babits a katedrán, az főleg a újpesti, mert én Újpesten is szoktam Babitsról megemlékezni, mert ott megvan a gimnáziumon, ő tanított, a tisztviselőtelepi gimnázium, Rákospalota Újpest határán. Apró Ferenc pedig a szegedi, a fogaras éveiről nem készült külön kötet, de a tanítványai rajongtak Babitsért, mert Babits belülről magyarázta az irodalmat, belülről. Ő ilyen iskolás vackokkal, hogy most mondják el ezt, nem. Ő belülről a műveket, belülről odaállította a gyerekek elé. Nagyon jó tanár volt Babits. Legalább olyan jó tanár, mint ahogy Arany Jánosról följegyzik, akinek persze egy érettségie sincs, és a legjobb magyar tanár és akadémikus. Érdekes, ugye Arany János az akadémia főtitkára még érettségie sincs. Ezek az én embereim.
3: A második könyvnek a címét
0: Apró Ferenc, Babits Szegeden.
3: Köszönöm, de visszatérve Babitsra, csak egy mondatot a Fortissimóról.
0: Hát a Fortissimo, ami miatt őt perbe fogták, följelentették Isten gyalázásért, ugye az első világháború kellős közepén 1916-ban íródott, ami ugye azért váltotta ki az Isten gyalázásnak tehát bíróságra is ment, meg óriási per lett belőle, mert azt mondja, hogy süket az Isten, hogy elnézi, hogy itt emberek ölik egymást, és azt mondja, hogy keltsük fel ezt a süket Isten. Na most Babits azzal védekezett, hogy az ember, például utalt Jób könyvére a Bibliában, hogy az ember, amikor elkeseredett, amikor az ember nem tud hova fordulni, sokszor a jó Isten ellen fordul, vagy inkább úgy gondolja, hogy az Isten kell valahogy, hogy Istenem már nézi ránk. Egyébként ez Babitsnál vezérszólam, mert van neki egy, azt nem mondtam, hogy Babits nagyon szerette a detektív regényeket. Ő is írt egy félig detektív regényt, ez az Elza pilóta, avagy a tökéletes társadalom. Ezt a 20-as évek végén írta, és megjövendölte Babits ebben a könyvében. Erről is beszélek a könyvemben Babits jövendöléseiről, hogy az egész világ egy ilyen militarizált világ lesz. az erőszak és a kegyetlenség lesz ennek a világnak a jelszava, és ott ennek a regénynek a végén írja Babits, hogy én azt hiszem, hogy abból a világból, ahol nem törődnek vele, el is tűnik az Isten. Ezért ilyen a mi világunk, mert itt az Isten nem kell az embereknek, Isten nem erőszakos, nem erőlteti rá magát az emberekre, ezért egy Isten nélküli világ. Most a Fortissimona is azt mondja, hogy én szeretném, hogyha Isten visszatérne, mert Isten nélkül mire megy ez a világ. Végül is pénzbüntetést szabtak ki rá, kényszernyugdíjazás, megyéb eltávolították a katedrákról, mert nagyon nagy hajsza indult ellene, és maga a Fortissimo nem olyan nagy vers, de hát mégis jelentékeny vers a húsvét előtt, a Fortissimo, ezek az első világháborúban írott versei. Hát ez visszaköszön egy kicsit a Zsoltár gyermekhangra is, hogy ott is arról van szó, hogy Isten, mintha nem figyelne erre a világra, mert ez a világ borzalmas dolgokat csinál. És azért csinál borzalmas dolgokat, mert hát Isten nem avatkozik közbe. Erről csak röviden ennyit, ezt egyébként az egész pert meg a hajszát, ezt a könyvet lehet kapni, ezt a Kardospár könyvet, ez részletesen elemzi, hogy mi mindent akartak varni, hát még házi őrizetben is volt Babits, meg nem tudom én micsoda. Ne tessenek elfelejteni, hogy a tanács kormány idején, tehát a tanácsköztársaság idején kapott Babits egyetemi katedrát. Az is egy prius volt ellene a Horthy korszakban, viszont Szabó Lőrinc ott volt, és gyorsírással följegyezte az egyetemi előadásait. Igaz, hogy még ketten is följegyezték, most egy nagy filológusi probléma a hármat összehozni, de ott néhány hónap alatt Babits, aki gimnáziumi tanár volt, egyik pillanatról a másikra egyetemi fokon egy olyan előadást tartott, ennek ez a címe, ez egy nagyon súlyos, kemény, könyvnyi méretű előadás, az a cím, hogy az irodalom elmélete. Mitől irodalom az irodalom? Ezt is érdemes elolvasni. Benne van az Eszék tanulmányok két kötetében. Babits az irodalmat expressziónak tartotta. Azt mondta, hogy az irodalom az egy kifejezés. Annak a kifejezés, hogy mi van az emberi lélekben, és aki az emberi lelket mennél árnyaltabban, mélyebben tudja kifejezni, az a nagy író. És van Babitsnak egy mesejátéka, ezt is érdemes elolvasni, az a cím, hogy a második ének. Gyönyörű mesejáték. És ott található ez a híres sor, hogy mindenik embernek lelkében dal van. És a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, azt hallja a másik énekét is szépnek. Ez gyönyörű egyébként, nem? Gyönyörű. Ott van a Don Guriga monológia, olyat se írt magyar költőse, egy zsonglőr, ahogy zsonglőrködik. Hát sok mindent lehetett volna idézni, ami Babitsot Babitsá és egyedül valóvá teszi, de hát a Fortissimóról ennyit. Köszönöm szépen a figyelmet és viszontlátást.

Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek mindannyiótokat. Lehetséges, hogy többen nem ismertek, de én ezt a helyet nagyon ismerem, mert itt gyermekeskedtem, itt nőttem fel. Keresztségben itt kötöttem szövetséget az Úrral, és mintegy 25 évvel ezelőtt itt térdeltünk a feleségemmel, amikor összeházasodtunk. Nagy megtiszteltetés nekem, hogy itt állhatok, és bízom benne, hogy az Úr megáld mindnyájunkat. Legelső sorban a gyermekekhez szeretnék szólni, ahogy itt már szokásos, és Győrben, ahol én lakom, szintén így van. Gyerekek, nektek és a felnőtteknek is egy nagyon-nagyon szép és ismert, de nagyon fontos Biblia szöveget hoztam, a 91. Zsoltárból a 11. verset. Kérlek benneteket, gyermekeket és titeket, felnőtteket is, hogy együtt mondjuk el, tanuljuk meg ezt a rövid néhány szót, amelyet az Úr Jézusnak is mondott valaki. Így hangzik ez a szöveg: angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzelek minden utadban. Mondjuk együtt. Angyalaidnak parancsolt felőled, hogy megőrizzenek minden utadban. Gyerekek, rendkívül fontos dolog ez. Az elmúlt héten, lehet, hogy néhányan tudják, akik itt ülnek, egy Balaton kerülő kerékpár túrán vettünk részt, és a Jóisten megőrzött bennünket. Volt egy-két csúnya eset, én magam is estem egy jó nagyot, a fiam szemelátára beborultam egy kanyarban, és talán valaki meg akarta akadályozni, hogy ide jöjjek közétek, és elhangozzék ma ez az ige hirdetés. Vajon miért szükséges, hogy az Jóisten az angyalainak parancsoljon felőlünk, hogy megőrizzenek minden utunkban? Először is azért fontos, mert van a Jóistennek és nekünk embereknek egy ellensége, akinek életeleme, lételeme a pusztítás. És ha nem őrizne bennünket a mindenható az ő angyalaival, és tudnunk kell, hogy mindannyiunknak van egy őrző angyala a Biblia szerint, akkor bizony nem biztos, hogy megélnénk a felnőtt kort. Kérem benneteket, hogy nyújtsa fel a kezét, akinek már volt balesete, amikor eltört a csontja. Tessék! Kedves gyülekezet! Látom, bőséggel vagytok. Ha majd befejeződik az istentisztelet, a gyerekeknek megengedem. Én nekem is volt egyszer még gyermekkoromban egy egész csúnya balesetem, ami majdnem az életembe került. Édesanyám hintáztatta a kisöcsémet, aki már szintén olyan nagy ember, mint én, és a hintánál én egy picit félreléptem, képzeljétek. Mi lett ennek a következménye? A mellettünk lévő hinta teljes gőzzel eltalált, itt. A szem és a halánték közötti területen. Még most is benne van a fejemben a kép, még most is bevillan, ahogy nektek mondom, ahogy édesapám a gyulai várfürdő strandján mezitelen háttal rohan a kórház felé, ami a szomszédban volt, és ömlik a hátán valami piros. Mi volt az? Vér. És ha Jóisten nem mentett volna meg, akkor lehet, hogy nem állnék itt, vagy egy szemmel kevesebb, vagy egy aggyal kevesebb lenne itt. Nem voltunk mindig jó gyerekek, és itt laktunk nem messze, szintén a 12. kerületben, a Böszörményi úton, egy nagy régi bérház 6. emeletén. Tudjátok, milyenek a bérházaknak a lépcsői? Nem olyan szép sarkosak, mint itt, hanem le vannak gömbölyítve, és az öcsémmel rohantunk le, mint a bolondok, a 6. emeletről, hogy gyorsan leérjünk játszani. És a gyermek nem gondolkodik, és ha nem lett volna ott az őrző angyalunk, akkor megint csak ott maradtam volna, hanyatt testem, és a nagy agy és a kis agy között bevágódott a fejembe a lépcső. Szegény anyám rohant velünk a Honvéd kórházba, összevarták az agyamat, illetve hát a fejemet, hogy az agyam ne sérüljön meg, és a Jóisten megmentett. Gyerekek, nagyon fontos, hogy ha az Isten angyalai nem őriznének bennünket, akkor nem biztos, hogy megérnénk a felnőtt kort. De látjátok, majd megnézhetitek, hogyha befejeződik az Isten tisztelet itt a fejemen, még mindig látszik az a heg, amit összevartak az orvosok annak idején.

eljön a Jóisten adott nekik bölcsességet, hogy ezt meg tudják csinálni. És még egy nagyon fontos, emlékeztek, kedves gyülekezet, hogy az a valaki, aki idézte ezt az igét, az kihagyott egy nagyon fontos gondolatot az idézetkor. Emlékeztek rá? Kihagyta azt, hogy minden utadban. A mindenható akkor tudja megparancsolni az angyalainak, hogy gondoskodjanak rólunk, vigyázzanak ránk, hogyha mi szánt szándékkal nem megyünk helytelen útra. Olyan esetben is megvédhet bennünket, számtalanszor találkozhatunk ezzel, de ő arra bátorít bennünket, hogy mi azon az úton járjunk, amelyen ő vezet bennünket. És itt jön a legfontosabb gondolat, amit szeretnélek, hogyha elvinnétek magatokkal, mindannyiótokkal, itt többeteket ismerem már Bózsváról, a Jóistennek mindannyiótokkal van terve, célja. Most még nem tudjuk, én sem láttam, hogy mi lesz majd, amikor felnőtt leszek, amikor kilukasztotta a fejemet a hinta, nem láttam. De mennyi szép dolgot cselekedhetett a Jóisten általam. Ti is így lesztek. Egy kicsin gyermeknek, egy kislánynak, egy kisfiúnak a szava is óriási dolgokat tehet. Emlékezzetek vissza, gyerekek, ismeritek azt az embert, akinek az volt a neve, hogy Naámán? Rémlik-e nektek ez a történet? István, te tudod? Tanultunk róla nyáron, igaz? Mi történt ezzel az emberrel? Naámán volt. Emlékezz vissza, ez egy súlyos beteg ember volt. Emlékszik a gyülekezet? Súlyos beteg ember volt, és kinek a szavára gyógyult meg ez az ember? Egy olyan kislánynak a szavára, olyan kisgyerek volt ez is, mint ti, akinek még a nevét sem tudjuk. Nem jegyezte fel a bibliai történetírás. Ez az ember egy ellenséges ország fővezére volt, meggyógyult, és ami ennél is fontosabb, mi történt az életében? Megtért. Azt mondta, hogy nem áldozok másnak innentől kezdve, csak Izrael Istenének. És ez a ti szavatokra is megtörténhet. Tehát ne felejtsétek el, hogy a mindenható angyalainak parancsolt felőletek, hogy őrizzenek titeket minden utatokban. Azért, hogy azt a jó célt, amit a Jóisten veletek szánt, az betölthesse rajtatok. Kedves gyülekezet, segítsünk a gyerekeknek tehát. Így szól az ige a 91. Zsoltárban. Angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek minden utatban. Még egyszer. Angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek minden utatban. Jegyezzétek meg, és vigyétek magatokkal ezt a szép igét, és kérlek még figyeljetek tovább, mert ezzel kapcsolatos lesz majd az ige hirdetés is. Köszönöm szépen, helyetekre mehettek. Kedves gyülekezet, a mai alkalommal egy olyan igét hoztam nektek, amely régen dolgozik a szívemben, és már tartottam ezzel az igével kapcsolatban ige hirdetést, de úgy éreztem, hogy rendkívül fontos, hogy ezt itt Zugligetben is meghallgathassátok. A mi hitünk, a közösség neve, amelyhez tartozunk, miről szól? Mik vagyunk mi? Adventisták. Mit jelent ez a kifejezés? Nem Jézus Krisztus első adventjéről szólunk ezzel, amikor az Úr Jézus Krisztus szegénységben, nyomorúságban, a halálra, az értünk hozott áldozati halálra elszántan érkezett erre a világra, hanem arra az ígéretre összpontosítunk, amelyet ő megígért, hogy amiképpen láttátok őt elmenni, aképpen jön majd el. És a mai igehirdetésben szeretném ezt a reménységet ébrezgetni mindannyiunk szívében. Nagyon érdekes alapigét fogok választani, szerintem egy kicsit meglepő is lesz. Olvassuk el együtt Dániel próféta könyve 11. fejezetének az első versét. Nyissuk meg tehát együtt az igét, Dániel próféta könyvének 11. fejezeténél. Dániel könyve 11. fejezet első versét olvasom. Én is a méd Dárius első esztendejében mellette álltam, hogy őt támogassam, és segítségére legyek. Ez a mai aranyszövegünk, a mai vezérfonalunk. Testvéreim, ha megnézzük Ellen White-nak a Proféták és Királyok című könyvében, erről úgy szól a testvérünk,
hogy a méd Dárius mellett állt valaki, méghozzá egy hatalmas angyal fejedelem, Gábriel, hogy őt támogassa, és hogy ő neki segítségére legyen. Azonban szeretném egy másik oldalról is megvilágítani ezt az ige szakaszt. Ha megnézitek, egy lappal visszább fordítotok a Szentírásotokban, akkor a 10. fejezetnek az elején Círus Perzsa király 3. esztendejében született látomásról beszél, és a 10. fejezet első versétől a 12. fejezet utolsó verséig egy látomásról van szó. És sajnos a Bibliánkban nagyon sokszor az értelmet, a megértést megzavarják a vers, illetve a fejezet beosztások. Kérlek benneteket, hogy most olvassuk el a 11. fejezet első versével együtt az előző fejezet utolsó versét. És próbáljátok meg a lelketekben és az értelmetekben kitakarni a fejezet bejelölést. De megjelentem néked, ami fel van jegyezve az igazság írásában. És senki sincsen, aki én velem tartana ezek ellenében, hanem csak Mihály a ti fejedelmetek. Én is a méd Dárius első esztendejében mellette álltam, hogy őt támogassam és segítségére legyek. Testvéreim, hogy olvassuk itt az igében? Azt olvassuk, hogy két hatalmas mennyei személyiség állt a méd király mellett, hogy az ő lelkét befolyásolják, hogy az ő lelkét alakítsák. De tegyük fel a kérdést, miért volt olyan nagy jelentőségű a Dárius uralkodásának az első esztendeje? Elevenítsük fel ezt az időt. Emlékeztek-e, hogy Babilon pusztulása hogyan következett be, bocsássatok meg, hogyan is történt Babilon eleste? Belsazár, a babiloni király hatalmas lakomát szerzett, amellyel dacolni kívánt a menny istenével szemben, előhozatta a templomi kincseket, és azzal ivott mind az uraságok, mind ő, mind a szeretőik, és egy hatalmas tivornya közepén megjelent egy kéz a falon, amely a lámpa állással szemben írta a királlyal és a birodalommal kapcsolatos végítéletet. És ezen az éjszakán a király megöleték, és egy új király, egy új hatalom vezetője, a méd-perzsa birodalom uralkodója vette át az uralmat az ország felett. Emlékszünk a történetre Dániel könyve 6. fejezetéből. Elevenítsük fel néhány szóban, hogy mi is történik ebben a fejezetben. Az új király egy új hatalmi rendszert állít fel, emlékeztek rá, hogy igazgatókat, illetve tisztartókat, majd igazgatókat kíván a birodalmi apparátusban a maguk helyére helyezni, és aztán azt olvassuk, hogy a három igazgató közül pedig kiemelkedett egy különleges igazgató. Ki volt ez a különleges igazgató? Dániel, az élőisten szolgája, és őt kívánta mindnyájuk fejévé tenni. És az ellenségnek, akiről itt az előbb a gyermekeknek szóltam, Sátánnak ez a Dániel nagyon komolyan szúrta az oldalát, mert elhatározta, hogy Dánielt valamilyen úton, módon eltünteti az akaratának az útjából. Mit tett az a Sátán, hogy Dánielt eltüntesse? Féltékenységre sarkalta az igazgatókat, a tisztartókat, akik elkezdtek nyomozni Dániel után, hogy valamilyen hibát, valamilyen hitványságot találjanak az ő életében, akár a magánéletében, akár az állami szolgálatában. Hát ha megnézzünk ma egy állami vezetőt, nézzétek meg, itt sorba buknak meg hatalmas vezetők, vállalatok, vezérigazgatói, hatalmas igazgatók rettegnek, és nyilván nincs ember, aki ne vétkeznék. Ugye van egy ilyen énekünk is. És Dánielnek, figyeljétek meg, találtak egyetlen apró kis szálkát a tevékenységében? Semmit nem találtak. És végül kitalálták, hogy mi is legyen az oka, mód, hogy őt eltüntessék, egy királyi rendeletet adtak ki, amely hogyan is szólt? Megtiltott minden micsodát? Minden kérést mindenki felé. Milyen kéréseket is megtiltott? Olyan kéréseket, amelyeket az emberek az isteneik felé irányítsanak. Magyarul megtiltotta az imádkozást. Tudták-e ezek a tisztartók, hogy Dániel hogy fog tenni? Ismerték-e a makulátlan elfűségét? Ismerték? Nyilván így volt.
és tudták, hogy Dániel vagy elár az imádkozástól, vagy meghal. Mi volt a célja tehát az ördögnek ezzel a mesterkedéssel? Az volt a célja, hogy Dániel vagy abba hagyja az imádkozást, abba hagyja a menny Istenének való könyörgést, vagy meghaljon. És vagy így, vagy úgy az imádságnak, Dániel imádságának vége szakad. Nézzük meg, miért volt ilyen hatalmas szerepe Dániel imádkozásának. Nyissátok most meg velem Dániel könyve 9. fejezetét, és nézzük meg, mi történt Dáriusz uralkodásának első esztendejében, amit szeretett volna Sátán így módon megakadályozni. Így olvasom a Dánieli könyv 9. fejezetének az első versétől a szakaszt. Dáriusznak, az Asvérus fiának első esztendejében, aki a médiabeliek nemzetségéből volt, aki királlyá tétetett a káldeusok országán, uralkodásának első esztendejében, én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr igéje lett Jeremiás prófétához, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. Miről szólt ez a pár vers? Először is nagyon komolyan megerősíti azt, hogy milyen időben történt ez a Biblia tanulmányozás. Dáriusz uralkodásának első esztendejében. A második vers megint megerősíti, hogy az első esztendejében. És azt mondja, hogy megfigyelte az esztendők számát. Szeretném egy apró dologra felhívni a figyelmet, aminek nagyon nagy jelentősége van. Jelenések könyvében az advent nép szereztetés igéjét, testvéreim, hol olvashatjuk? Melyik fejezetben? Hanyadik? 10. fejezetben. Mit olvasunk Jelenések könyve 10. fejezetében? Azt olvassuk, hogy egy hatalmas angyal áll, akinek a kezében van egy nyitott könyvecske, amelyet a prófétának el kell vennie és meg kell lennie. Melyik ez a könyvecske? Ismerjük a profécia magyarázatokból. Volt egy könyv, és ez Dániel könyve, amelyről azt az utasítást kapta a proféta a 12. fejezetben, hogy zárja be és pecsételje be ezt a könyvet, és majd a vég idején, amikor Jézus Krisztus eljövetele elközelget, akkor megnyílik ez a könyv az emberek előtt, és megértik azt a tanítást, amely ebből árad. Nos, most itt van ismét előttünk Dániel könyve, és nézzük meg, hogy számunkra az utolsó idők Dániel könyve tanulmányozói számára mit mond Dániel. Mi volt először is Dánielnek a legfontosabb tevékenysége minden nap? Mi volt az, amit támadtak a tisztartók és az igazgatók? Mit cselekedett garantáltan minden nap? 3-szor? Kivétel nélkül, minden akadályoztatás ellenére imádkozott. És emlékeztek, amikor kijött a királyi rendelet, mely megtiltott minden imádságot, nem vonult vissza, nem bujdokolt el, nem csukta be az ajtókat, hanem mit tett? Ahogy addig szokta, ajtóit Jeruzsálem felé kitárva, könyörgött a mindenható Istenhez. És mi volt a második nagyon fontos dolog, amit ebből az igéből olvasunk? Mi volt a mindennapi gyakorlata Dánielnek? Azt olvassuk, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát. Mit jelent ez? Hány könyvet tanulmányozott? Egyet? Tessék? Nem egyet, többet. Itt kétségtelen csak Jeremiásról szól, de hát az Úr igéje ott volt Dánielnél, és azt állandóan forgatta, állandóan tanulmányozta. És most testvéreim, nézzük meg, és itt szeretnék az igazi üzenetre és az igazi lényegre térni, ami már nekünk szól. Hogy mit olvasott Dániel Jeremiás próféta könyvében? Lapozzuk fel akkor most Jeremiás próféta könyvét, és nyissuk meg az igét a 29. fejezetben. A 29. fejezetben a 10. verstől olvasom, és testvéreim, itt jön az, ami nekünk nagyon-nagyon komolyan szól, mint advent népnek, ugyanis egy rendkívül súlyos felelősség nyomja a vállunkat ezzel kapcsolatban. Így olvasom. Mert ezt mondja az Úr, tehát a 29. fejezet 10. versétől. Mert ezt mondja az Úr, mihelyt eltelik Babilonban a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket a helyre.
mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felületek gondolok, ezt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Testvéreim, próbáljuk meg összeállítani most ezekből a gondolatokból, hogy mit akart az ördög megakadályozni. Mit olvashatunk Jeremiás próféta könyve 29. fejezetében? Biztos és minden körülmények között megvalósuló ígéretről van szó? Biztos? Feltételhez kötötte az ígéret. Feltételhez kötötte az ígéret. Azt olvassuk, hogy amikor betelik a 70 esztendő, visszahozlak titeket, de nem úgy, hogy minden előzetes feltétel nélkül megteszem ezt. Így olvassuk. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és én meghallgatlak titeket. És nem fél szívből. Nem immelámmal, nem csak úgy, hogy hát jó lenne ezt is tenni, nem csak hétvégenként, szombatonként, egyszer-egyszer, amikor összegyűlünk az Isten tisztelet helyén, hanem így szól az Úr igéje. Kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívből kerestek engem. Kedves gyülekezet, gondoljunk vissza arra, hogy milyen lehetett a zsidóságnak az élete abban az országban, ahova elkerültek? Mi a zsidóságnak az a legjellemzőbb vonása, amiről mindnyájan ismerjük a zsidó nemzetet? Mi az, amiben hihetetlenül zseniálisak? Nos, úgy vélem a kereskedelemben, a gazdasági területeken. Mondjátok meg, egy birodalomban hol lehet a legjobb, legjövedelmezőbb üzleteket lebonyolítani? Nem a fővárosban? Nem azokban a helyekben, nem azokon a helyeken, ahova ők elkerültek? Bekerültek hatalmas városokba, akkori metropoliszokba, és ott szépen berendezkedtek, létrehozták a maguk kis diaszpóráit. Nézzétek meg, itt Magyarországon vagy a világ nagy pénz hatalmasságai most is ezek a családok. Dániel, gondoljátok meg, mit érezhetett, amikor elolvasta Jeremiás könyvéből ezeket a szavakat, hogy közeleg a 70 esztendő, kiszámolhatták a saját újjukon, hogy mikor jár le az idő, amikor az Úrnak vissza kell néznie, vissza kell vezetnie az ő népét, és amikor körülnézett az ő népén, akik eljöttek nagy szomorúsággal, fájdalommal, emlékszünk Ezékielnél azt a gyönyörű kifejezést olvassuk, hogy a hárfáikat mind felakasztották, mert nem nagyon volt kedvük énekelni a bánat és a gyötrelem és a szomorúság miatt. De mostanra, 70 esztendő eltelte nyomán, a nép már jól érezte magát azon a helyen, ahol volt. És ha megtekintjük a visszatérteknek a népsorát, meg a létszámát, messze nem annyian tértek vissza, mint amennyien eljöttek onnan. A nép megtelepedett, megtollasodott, és megnyugodott azon a helyen, ahol volt. És ha elolvassátok Dániel könyve 9. fejezetének a további részeit, Dániel, akinek a szívére, a lelkére és az értelmére hatalmas súly nehezedett, és hatalmas hatást gyakorolt az ige, letérdel, és maga könyörög, mintha csak ő hajtotta volna, ő cselekedte volna meg azokat a gonoszságokat, amelyek által az Úr ítélete az ő népére zúdult. Úgy imádkozik, hogy mi tettük. Emlékezzetek vissza a gyülekezet, milyen volt ez a Dániel jellemében? Nem csak a tisztartók nem találtak benne kifogásolni valót, hanem ki nem talált benne kifogásolni valót? A király sem, de ennél még fontosabb személy is talált benne, nem talált benne. Ki volt az? Tessék, maga mindenható. Honnan tudjuk? Ezékiel próféta könyvéből, aki egy időben élt, kortársa volt Dánielnek, és három férfiút említ, mint a jellembeli tökéletesség, makulátlanság példaképét, soroljátok velem, ha lenne ez a három férfiú. Noé, Jobb és Dániel.
Testvéreim, olyan ember volt, ami kimagaslik az évezredek sorából három ember. Hogy szól az Úr Jobról? Mondja büszkélkedve az ördögnek, hogy látta-e az én szolgámat Jobot? Igaz, istenfélő, bűngyűlölő. Vagy Noéról, azt olvassuk az igében, hogy tökéletes volt. Istennel járt Noé. El kell, hogy mondjuk akkor Dánielről is, hogy ilyen volt? Ki kell mondjuk? Igaz, istenfélő, bűngyűlölő, Istennel járt Dániel. És ez az ember leborul az Úr előtt, kitárja a szívét, és azt mondja, Uram, mi cselekedtük. Teljes szívéből megkeresi az Urat, és nyilván az ő könyörgése másokat is magával ragad. Mondjátok, testvéreim, mit akart megakadályozni az ördög, amikor Dánielt ki akarta írtani? Nem ezt az imádságot? Nem ezt az imádkozó lelkületet? Dehogy nem. És ha végigolvassuk a 9. fejezetet, csodálatos jövendőléseket kap Dániel a továbbiakra nézve. Szeretnék egy érdekes párhuzamot feleleveníteni előttetek. Salamonnál azt olvashatjuk, hogy nincs új a nap alatt. Emlékezzetek rá, hogy amikor az Úr sajnos szemlélte az első emberpárnak az elvesztését, megígérte nekik, hogy ellenségeskedés szerez az emberben a bűnnel szemben. És megígérte, hogy az asszony magva majd a kígyó fejére tapos úgy, hogy az annak a sarkába mar. Milyen élénken és elevenen élt ez a reménység a szülőkben, Ádámban és Évában? Emlékeztek rá, hogy nevezték el rögtön az első gyermeküket? Kaptam férfiat az Úrtól, vagy úgy is fordíthatjuk, hogy nyertem férfit az Urat. Már rögtön az első gyermekben azt várták, hogy jöjjön a megígért gyermek. Hogy szabaduljunk abból a rettenetes helyzetből, amiben belesodortuk magunkat. És évszázadok folyamán hozták egymás után a bárány áldozatokat, míg végül teljesen elsatnyult az Isten fiának jövetelébe vetett reménység. Emlékezzetek vissza, amikor Krisztus végre eljött az idő, betelt az idő, hogy kibocsássa az Isten az ő fiát, és kiszámolhatták volna a zsidók szintén az újukon a 70 esztendőhöz hasonlóan, hogy megjön a várva várt gyermek, akkor jönnek a bölcsek napkeletről, mennek Jeruzsálembe, mennek a királyhoz, és várják, hogy majd itt hatalmas örömünnep lesz, és várják, örömünnep zajlik, hogy a király az, akit évezredek óta várunk, megérkezett, és semmi. Előhívja Heródes a főpapokat, és mint a metanult szöveget mondják, emlékeztek rá, hogy de te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, minthogyha meg se érinteni őket. Minthogyha egy Petőfi verset, vagy nem is tudom mit, vagy színdarabot olvasnának. Néhány ember várta csak. Kedves gyülekezet, akkor felteszem nektek a kérdést. Amikor a tanítványoknak az Úr megígérte, hogy ugyanúgy, ahogy elmentem, láttok majd visszajönni, mi volt a tanítványoknak a köszöntése minden nap, amikor találkoztak? Hogy hangzott a köszöntés? Eljön az Úr! Eljön az Úr! És most, mi, akik adventistának valljuk magunkat, testvéreim, vajon mennyire halványodott el bennünk az Úr eljövetelébe vetett reménység? Mennyire van ott bennünk, hogy eljön az Úr? Vagy mi is úgy jártunk, mint a zsidók, hogy egy kicsit megállapodtunk, egy kicsit megtollasodtunk, egy kicsit megnyugodtunk. Nem győzök hálát adni feleségemnek is, édesanyámnak is, számtalanszor elmondom, hogy egy olyan országban élhetek, ahol az én 45 éves életidőm alatt nem volt háború. Belegondoltatok már ebbe? Hihetetlen kegyelem. És ne gondoljuk ez annyira természetes, a szomszédban emlékeztek rá, mi volt? A délszláv háborúban? De testvéreim, vajon nem halványodott-e, nem fakult-e meg az életünkben az a reménység, hogy eljön az Úr? Testvéreim, azt mondja Jeremiás próféta könyve, hogy akkor foglak hazavinni benneteket, ha megkerestek engem, nem fél szívvel, hanem teljes szívvel kerestek engem, megtaláltok és hazaviszlek benneteket. Lapozzatok át velem Jóel próféta könyvéhez, és nézzük meg, hogy nekünk az utolsó időben milyen ígéret szól az Úr igéjéből.
Ismét szeretnélek emlékeztetni benneteket Jelenések könyve 10. fejezetére. Emlékeztek rá, a próféta elveszi az angyal kezéből a kis könyvecskét, megeszi, a szájában édes, mint a méz, de a gyomrában megkeseredik, és amikor ezt átéli a próféta, akkor mi az utolsó vers, amit utasításként kap az Úrtól a próféta? Most pedig prófétálnod kell néked sok nemzet, nép, nemzet és király felől. Tehát testvéreim, ez a nép egy prófétai nép, akinek az lesz a szerepe, hogy Jézus Krisztus eljövetele előtt, mint a 10 szűz, világítsa az utat, hogy emberek, jön a megváltó. És így olvassuk Joel próféta könyvében az Úr igéjét, a 2. fejezet 28. versétől. És felhívom a figyelmeteket az első 2 szóra. És lesz azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és a szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. És csodajeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap sötétségé válik, a hold pedig vérré, minek előtte eljő az Úrnak nagy és retteretes napja. Melyik időről szól ez a próféta ige? Krisztus eljöveteléről, ugye? Az Úr eljövetele nagy és retteretes lesz. Miről szól akkor az ige elején az, hogy lesz azután? Miután? Ugye itt van az a dolog, amit az Jeremiás könyvében már olvastunk, visszaviszlek benneteket 70 év után, akkor, hogyha megkerestek engem teljes szívvel. Mi a feltétel Joel könyvében? Lapozzunk vissza egy oldalt, és a 12. verset olvassuk ugyanebből a fejezetből, a 2. fejezet 12. versét. És szinte könyörög nekünk az Isten. Hallgassátok a szavát. De még most is így szól az Úr. Mintha csak azt olvasnánk az Úr igéjéből, hogy hányszor szóltam már nektek. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes, haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. És ezután olvasható aztán a későbbiekben, a 2. fejezet 28. versben, hogy lesz ezután. Testvéreim, azt mondja az Úr igéje, hogy térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint. Van egy másik feltételhez szabott ígéret Jelenések könyvében. Csak a végét mondom el nektek. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Honnan valók ezek a versek? Illetve ez az egy szemvers. Testvéreim, nem hallom. Köszönöm szépen, de ennél sokkal pontosabb meghatározást kívánok egy adventistától. Tessék! Testvéreim, látjátok, mi a probléma? Ellen White a következőt mondja, hogy az igaz tanúbizonyság Laodiceához szóló üzenete fogja felrázni és megváltoztatni a mi népünket. Testvéreim, ez a laodiceai üzenet ígérete volt, és nem tudjuk. Azt mondja az ige, hogy én az igaz hű tanúbizonyság azt mondom néked, hogy te így gondolkodsz magadról, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Pedig én azt mondom néked, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezitelen. És jön a kérés, amit az Úr mond. Én azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki mezitelenséged rúdsága, és védj tőlem szemgyógyító írt, hogy láss. És amennyiben megtérsz, amennyiben ezeket magadhoz veszed,
akkor megadom neked, hogy az én királyi székembe ülj velem, amint én is ültem az én atyámmal az ő királyi székemben, mert te úgy fogsz győzni, ahogy én győztem. Testvéreim, ezeket az igéket kívülről kellene tudnunk. És nap mint nap ezen gondolkoznunk. Emlékezzünk vissza, mi volt Dánielnek a mindennapi gyakorlata? Háromszor imádság és az ige tanulmányozása. Testvéreim, mi a szemgyógyító ír, ha nem az Isten igéje, mint a szabadság tökéletes törvénye, amely megmutatja nekünk, ha naponta belenézünk, ahogy ma tanultuk a szombatiskolában, hogy hogy állunk? Mi a tűzben megpróbált arany, az igazi élő hit, amelyet Krisztustól tanulhatunk? Testvéreim, ha ez nincs így, az Úr nem tudja betölteni rajtunk az ígéretét. Szinte úgy szól az ige hozzánk, mint ahogy szólt annak idején a két hegyen Izraelnek az áldás és az átok. Az Úr felkínálja nekünk az életet. Vegyünk tőle tűzben megpróbált, aranyat, fehér ruhát, szemgyógyítóért. De ha nem vagyunk hajlandók venni, akkor mi fog történni velünk? Azt mondom rólad, hogy te milyen vagy, langyos vagy. Vaj, ha hideg volnál, vagy forró, de mivel nem vagy se hideg, se forró, ezért mit fogok tenni? Kiköplek. Ez a mai magyar fordítás. Úgy mondja a Károlyi Biblia, hogy kivetlek az én számból, de azt mondja az Úr, hogy kiköplek. Az Úr jelenleg még ott tart bennünket az ő szájában, és könyörög értünk, hogy mi megerősödjünk, feltámadjunk, és megadhassa nekünk azt a győzelmet. Egervári testvérnek volt egy fantasztikus igehirdetése, szerintem legalább 28 évvel ezelőtt, amelyik nagyon megdöbbentett, és mindmáig bennem van. Ő azt mondta Jézus Krisztusnak egy példázata alapján, hogy amikor az Úr kinéz az ő szántóföldjére, amelybe belevetette a gonosz, a rossz magot, biztos emlékeztek, akik hallottuk ezt az igehirdetést, akkor nézi a szántóföldet, és keresi, hogy mikor következzen az alatás. Testvéreim, mit vár az Úr? Melyik dolognak a beérését várja? A konkoly beérését várja? Ugye, hogy a búza beérését? A konkoly nem érdekel senkit, igaz? A búza az a lényeg, hogy az Úr betakaríthassa az ő csűrébe. És emlékezzetek vissza, János Máté evangélium a 24. fejezet 14. versében mit mond az Úr igéje? Mikor jön el a vég? Nem akkor, amikor a gonoszság megsokasodik, nem akkor, amikor háborúkról, meg háborúk híreiről hallunk, nem akkor, mikor lesznek éhségek, járványok, földindulások, mert ez a sok nyomorúság kezdete, hanem amikor az Isten országának ez az evangéliuma nem akárhogy, nem fél szívvel, hanem bizonyságul hirdettetik minden népnek. Akkor jön el a vég. És ezt a hirdetést az Úr ettől a néptől várja. Testvéreim, tőlünk, akik sajnos még azt sem tudjuk, amit az Úr nekünk üzen. Testvéreim, vegyük elő az Úr igéjét, mint Dániel elővette. Keressük, hogy az Úr hogyan vezet bennünket. Mit akar nekünk tanácsolni, hova akar elvezetni, mert egyébként olyan elkényelmesedettek leszünk, mint Dániel kortársai. Lehet, hogy lesz, aki helyettünk imádkozik, az az ember bemegy, a többiek pedig máshova kerülnek. Az Úr azt szeretné, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson, és ez a mi felelősségünk. A mi felelősségünk. Ennek a népnek, az advent népnek nem előjogai vannak, hanem kötelességei ezzel a világgal szemben. Hogyan tárjuk az emberek elé az igét, ha mi sem ismerjük? Kezdjük el a mai naptól tanulmányozni az igét, és a délutáni órában szeretném egy kicsit az emlékezeteteket élezgetni. Most az imént elhangzott a hirdetésben Reisinger testvérünknek ez a nagyszerű könyve, én is örömmel forgatom otthon a 10 vázlatproféciáról szóló könyv. Ezt a témát szeretném egy kicsit áttekinteni veletek délután, hogy aztán otthon folytassátok és belemélyedjetek a kutatásba, az ige tanulmányozásba. Testvéreim, foglaljuk át össze néhány szóban a most elhangzottakat. Fontos év volt Dáriusz uralkodásának az első esztendeje. Az Úr
hazavinni készült az ő népét, feltétellel. Akkor, ha teljes szívből keresik őt. És ez a tanulság legyen számunkra, hogy az ördög még nincs annyira ellenünk, mint Dániel ellen volt. Az Úr hazavinni készül az ő népét. Majd látni fogjuk délután, hogy mennyire a végén járunk minden profétikus időnek. Csak azt várja, hogy a nép teljes szívből, bőjtöléssel, sírással és kesergéssel is megtérjen. Testvéreim, adja meg mindnyájunknak a mindenható Isten Dánielnek ezt a lelkületét, és segítsen bennünket Krisztus Urunknak ahhoz a győzelméhez, amelyet nekünk is meg akar adni az ő kegyelméből. Amen.

Mindenható Isten, mennyei atyánk, köszönjük, hogy még most is szólsz hozzánk. Urunk, látjuk, hogy az üd történetben hányszor és hányszor lankadt el a reménység, és hányszor vette át a kényelem a buzgó készülődés helyét. Istenünk, ahogy énekeltük is, ébresz fel bennünket, hogy mi valóban Sion őrállói lehessünk. Add meg, kérünk, mindnyájunknak, hogy buzgón kezünkbe vegyük a te igédet. Kutassuk, és vágyakozzunk megismerni a te akaratodat, hogy mi az, amit cselekedjünk. Nem holnap után, vagy két hét múlva, hanem ma, hiszen még ma szól a te szavad hozzánk. Kérünk, add meg népünknek, hogy betöltse feladatát, hogy ne kelljen a köveknek szólniuk. Kérünk, segíts, hogy ez a szombatunk a megújulásnak, a felemelkedésnek az ideje legyen, amikor megértjük végre, hogy szükséges a te feltételeidnek eleget tennünk. Kérünk, segíts, hogy engedjünk lelked késztetésének. Áld meg, kérünk, szombatnapunk további részét. Add, hogy a te napodhoz méltóan tudjunk beszélgetni, ezekről a dolgokról elmélkedjünk és gondolkodjunk. És valóban mindnyájan felébredhessünk a te örömödre és dicsőségedre. Köszönjük, hogy üdvözítőnk nevében meghallgattál bennünket.

Tehát arról beszélünk ma este, hogy mi az, ami egy betegség alkalmában esetleg megváltoztathatja az ember gondolkodását, szemléletét, egyfajta életreformot hozhat létre. És hát erről érdemes azért elbeszélgetni, mert a betegek nem csak testben betegek sokszor, illetve még ha tényleg csak a testben betegek, akkor is egy fizikai megbetegedés nagyon gyakran hát súlyos gondokat okoz, és az emberek ilyenkor azért átgondolják az életüket, gondolkodnak el arról, vagy azon elgondolkodnak, hogy vajon ez hogy jöhetett létre, tehát hogy én most beteg vagyok. Tehát ezt a kérdést azért a legtöbben fölvetik magukban, és ezért ma elbeszélgetünk egy kicsit arról, hogy a betegségnek lehet-e esetleg egy olyan látásmódja, tehát hogy úgy tekinthetünk mondjuk egy betegségre, hogy ebből valami pozitívat vihetünk magunkkal, abból valami nyereséget vihetünk, tehát hogy ne úgy éljük meg a betegséget, hogy ebben csak a szenvedést látunk, ebben csak a hátrányt látunk, ebben csak a kárt látunk, amelyet esetleg elszenvedünk, hanem esetleg azt is láthatjuk egy ilyen betegségben, hogy ez a fajta mély beavatkozás az életünkbe, hogy ennek pozitív kicsengései is lehetnek. Mielőtt a témába mélyebben belemennénk, maga a betegség szót kell valahogyan átgondolni, betegség ez tulajdonképpen micsoda. Ugye, tehát a betegségre mindenkinek megvan a maga elképzelése, hogy mit jelent betegség. Ugye, ami míg az egyiknek mondjuk egy magas láz jelenti igazán a betegséget, addig mondjuk valaki másnak mondjuk egy súlyos depresszió is ugyanúgy betegséget jelenthet, mert kvázi nem tud lépni, nem tud cselekedni, nem tud tenni. Tehát betegség és betegség között lehet, hogy a kifejezési formában óriási a különbség, mégis az illető hasonlóan éli meg. És a betegségnek úgy elsőre szinte soha nem örülünk neki, ugye? Tehát a betegségnek örülni, hát ki örülne a betegségnek? Ugye mit csinál a betegség? A betegség a fájdalmat okoz, a betegség gátol minket a tevékenységünkben, a betegség kellemetlenséget okoz, a betegség pénzbe kerül, a betegség kivesz minket a mindennapi a munkából, abból a szolgálatból, amiben mi a mindennapi életben vagyunk, tehát legyen ez család, vagy legyen ez bárki, akinek szolgálunk, tehát ebből tulajdonképpen kivet minket, és ha ezt úgy megnézzük, akkor igazán a betegségnek olyan nagyon sok szép oldala nincsen. Különösen, ha mondjuk a betegségnek annak az arcát mondjuk megnézzük, hogy amikor kvázi úgy érdemtelenül fiatalokat vagy ártatlanul embereket nyomorít, egy egész életre korlátoz, súlyos, tehát súlyos következményekkel leterhel, és az ember ilyenkor azt mondja, hogy hát azért ennek valami szép oldalát, vagy ennek valami szép oldalát nézni, vagy látni, azért az nem olyan egyszerű. Ismerek egy jó néhány embert, és ugye végül a munkám révén azért csak-csak kapcsolódnak hozzám lazább szálakkal olyan emberek is, akik tartósan betegek. Tehát akiknek már a gyógyulása tényleg az Isten csodájának a kategóriába tartozik, akiknek mondjuk a végtagjai nem működnek, vagy akik mondjuk gyermekkortól fogva tulajdonképpen gyengén látók voltak, sőt, most már talán mondhatnánk nyugodtan azt is, hogy közel állnak a vaksághoz. És ezek az emberek nem igazán örülnek a betegségeiknek, mármint hogy egész nap úgy vannak vele, hogy jaj, de jó, hogy nem látok, vagy a betegségnek, annak a betegségüknek az a részét, ami korlátozza őket, annak persze nem örülnek. De ha egy kicsit megnézem, tehát ezt a kört, ötből talán hárman eljutnak odáig, hogy békességet nyernek el, és ők már-már ott tartanak, és azt mondják, hogy én többet kaptam, mint veszítettem.
Tehát ők egyenleget tulajdonképpen vannak, és azt mondják, hogy hát azért hiába, hogy nem látok olyan jól, de annyi megkülönböztetett figyelemmel találkozok, hogy ez hihetetlen. Vagy valaki más azt mondja, hogy hiába, hogy nem tudok járni, de eddig csak a saját fejem után jártam, mivel erős voltam és fékezhetetlen, most a Jóisten lefékezett, leállított, már járni se tudok, de most már ővele járok. Tehát szóval ez is, tehát ő neki nyereség. És így, tehát ebben az értelemben talán érdemes lenne ma kicsit ezen elgondolkodni. Próbáljunk azért ezt a betegség szót tényleg magunknak egy kicsit meghatározni. Van két szemlélet. Tehát az egyik szemlélet azt mondja, hogy ez egy ilyen biológiai folyamat, egy ilyen biomedikus vagy biomedicinális folyamat, tehát valami történik a szervezeten belül, ezt javítani kell, és akkor ki lehet pipálni. Mehetünk tovább. És van egy másik szemlélet, ami egy kicsit máshogyan tekint a betegségre. Itt például a WHO, ami nem a legideálisabb és nem a legjobb meghatározást adja, de a világ egészségügyi szervezet például azt mondja, hogy a betegség a testi, lelki, szociális és szellemi vagy mentális egyensúlynak a hiánya. Tehát ők arról beszélnek, tehát egyfelől több rétegről, tehát nem csak a testi rétegről, hanem a testileg,

Nos, ez már egy kicsit haladóbb a szemlélet, mert nem csak biokémiáról beszél, hanem azt mondja, hogy itt azért egészen más folyamatokról is lehet beszélni. Tehát amikor valaki depresszióban szenved, amikor valaki esetleg a szociális környezetében súlyos károkat szenved, és emiatt megbetegszik, tehát azért nem olyan egyszerű. Van viszont a kedvenc meghatározásom, ezt most felolvasom, ebből a könyvből, általam sokat forgatott könyv, az a címe, hogy a Nagy Orvos Lábnyomán, Ellen G. White-től. Már nem nagyon lehet kapni, nem tudom, hogy jelenleg van-e utánnyomtatásban, de ez egy csodálatos könyv, tehát aki csak meg tudja szerezni, antikváriumban is, vagy bárhol, még a gót betűben is el kell, hogy olvassa, nagyon érdemes ezt a könyvet elolvasni. És itt a következőt olvasom a betegségről. Azt mondja, a betegség a természet erőfeszítése, amelyel a szervezet igyekszik megszabadulni az egészség törvényeinek áthágása miatt létrejött állapottól. Nos, hát ez egy nagyon érdekes meghatározás, nem? Tehát egészen máshogyan közelíti meg a dolgot, mert mindjárt belehoz azt a tényezőt, amelyet úgy általában a nagyvilágban nem nagyon akarják belehozni, tudnélik a személyes felelősséget. Nem tudom, hogy kihaladszott a felelősség gondolata ebből. Kvázi azt mondja, hogy van azért okozati összefüggés a betegség és a magatartás között. És a betegség igazság szerint az, amely tulajdonképpen a szokásaink együtteseként jelenik meg a mi életünkben. Persze lehet más gondolatokat is még itt emlegetni, de ez egészen biztosan benne van. Tehát még egyszer, a betegség a természet erőfeszítése, amellyel a szervezet igyekszik megszabadulni az egészség törvényeinek áthágása miatt létrejött állapottól. És ugye számos ilyen áthágások létezhetnek, számos ilyen problémás magatartások létezhetnek, ezek hol fizikai, hol lelki, hol mentális betegséget okoznak. És a betegség nem az az állapot, hogy amiben leledzünk, és akkor szenvedünk, hanem a betegség a természet erőfeszítése. Tehát egészen máshogyan közelíti meg a betegséget. A betegség nem egy végérvényes dolog, hogy ezt most majd megkaptad, és megfertőzöttél, benne vagy, kész vége. Hanem látunk tulajdonképpen két elvet, ahogyan egymásra ütköznek. Az egyik oldalon ott van az élet, amelyet kaptunk, kölcsön kaptunk, de az élet elpusztíthatatlan, úgymondván, és ott van, és munkál, és nyomul, és megelevenít, és erőt ad. És a másik oldalon esetleg legyen ez egy kórokozó, legyen ez egy szokás, egy magatartás, bármi, ami végül nyomorít minket, ez az élettel összeegyeztethetetlen. És tulajdonképpen az Isten úgy alkotta ezt az emberi testet, hogy a test mindig kiveti magából ezeket a betegségeket. Tehát kilöki magából. És ez egy érdekes gondolat. És talán nyugodtan azt lehet mondani, hogy itt azért ez a felelősség gondolat nagyon mélyen benne van, hogy egy betegség mögött mindig van egy mélyebb kérdés. Tehát egy betegség mindig fölvet kérdéseket. Számunkra egy betegség esetében az a nagy kérdés, hogy mi foglalkozunk ezzel a problémával, vagy ezzel a témákörrel, hajlandók vagyunk-e esetleg tükörbe nézni, mert a betegség adott esetben tükröt tár elénk, és azt mondja, hogy fiam, most ezt tetted világéletedben, ez lett a következménye. Hát most nézel már önmagaddal szemben. És akkor két lehetőség van, ugye tudják, hogy milyen két lehetőség van? Az egyik az, hogy elővenni a kalapácsot, és mit csinálnak a tükörrel? Kicsit megpecinteni a tükröt, és akkor már is elgörbül. Ezt így szokták nevezni, hogy másodlagos orvosi vélemény, tehát
hozunk valaki, aki azt mondja, hogy nem, ez nem is így van, nem, az egészen máshogyan van. És akkor már mindjárt úgy mondván, ja, hát akkor nem is vagyok én felelős, hát jó, hát ez mindenkivel

0: előfordulhat, hát ilyen van. És tény is való, hogy nem szabad a betegségeknél mindig úgy vájkálni, hogy minden betegség mögött, na most akkor itt mi van, meg úgy nézegetni, és akkor belegabajodni abba, hogy jaj, de én annyira beteg vagyok, biztos tegnap valamit rosszul mondtam, és akkor ezért ma van nekem torokgyulladásom, és akkor tehát van egy ilyen szemlélet, és ezt szeretném ezért egy kicsit kipelengérezni. Létezik az úgynevezett kineziológia, nem tudom, ki ismeri a kineziológiát, mint a természetgyógyászati szakág, és a kineziológiában van egy ilyen megfeleltetési rendszer. Ez azt jelenti, hogy például, ha ízületi beteg vagy, akkor nekik, ugye, tehát ők levezetik, hogy egy ízület összekapcsol két testrészt, tehát ez egy kapcsolódási pont, és ha te ízületi beteg vagy, akkor egészen biztosan valami nincsen rendjén a te kapcsolataiddal. Tehát biztos valami kapcsolatbeteg vagy te. Jöjjönek rendbe a kapcsolataid, és akkor mindjárt meg fogsz gyógyulni az artritisből, vagy a reumatikus artritisből. A kineziológiának ez az egyetlen olyan megfelelése, amelyre én azt mondanám, hogy hát ebben van valami. Tudnélik, aki az ő kapcsolataid rendbe hozza, és érzelmileg boldog, annak sokkal kevesebb stressze van, és a sokkal kevesebb stressz automatikusan kevesebb terhet ró a gyulladásokat szabályozó belső szervekre. De hallottam olyan mondatot is, amikor valaki klausztrofóbiás volt, és nem bírt belépni mondjuk egy felvonóba, egy ilyen lanovkába, vagy mit tudom én, és akkor azt mondta a kineziológus, hogy saját bűne magának köszönheti, mert mindig aggodalmaskodik. Tehát tulajdonképpen azt mondja a kineziológus, és lehet, hogy van némi igazság is. Tudnélik, az a mondat, amit én az előbb mondtam, mit mondtam? A betegség a test erőfeszítése, ugye? Hogy megszabaduljon a helytelen szokások miatt létrejött állapottól. Tehát az élet mindig kiveti a halált, úgymondván. Tehát ezek mindig harcban vannak, tehát ezek nem tudnak együtt lenni. És igaz, hogy vannak előzmények. Tehát a betegségeknek mindig vannak előzmények. Legyen ezért mentális betegség, legyen ezért lelki betegség. De itt van egy nagy probléma. A kineziológia, amely tulajdonképpen azt mondja, hogy ha ilyen betegséged van, tehát mondjuk szívbetegséged van, akkor ilyen és ilyen és ilyen problémát van. Tehát a szív- és érrendszerrel van gond. Nem azt mondják, hogy bocsikám, hagyd abba a szabálást, hagyd abba a olajbasütést, hagyd abba ezt meg amazt. Még ha azt mondanának, akkor azt mondom, hogy oké, rendben, ez itt nagyjából egy lineáris okokozati összefüggés, hanem azt mondják, hogy vigyázz az érzelmeidre. Vagy most elnézést, hogy ezt így ilyen laposra húzom, lehet, hogy ők ezt is, meg amazt is mondják, de nagyon sokszor a megfeleltetés, tehát az, hogy én találok egy betegséget, vagy illetve szembesülök egy betegséggel, és akkor a betegségnek a kifejezési formából a megfeleltetés elvével keresem a magatartásomban vagy a múltamban valamit, amit most hibáztathatom. És ilyenkor persze az orvosoknak jogosan föláll a szőre hátukon, mert azt mondják, hogy elnézést, de ez nem igazán az okságok közé tartozik. Van, amikor igen összefüggés van, ugye ahogyan a stresszről beszéltünk, de van, amikor nem. Sajnos a mai filozófiai zűrzavarban nem is olyan könnyű ezeket a kőkemény dolgokat elkerülni. Nem tudom, hallották-e már a karma tanításról? Ugye biztos már az egyik vagy a másik hallott arról, hogy létezik ilyesmi, mint a karma. Most nem akarok hinduizmust tanítani itt ma este, sőt, távol áll tőlem, hogy én a hinduizmusnak az egyes tantételeit ilyen vagy olyan fényben, hogy mondjam, feltüntessem. Tény azonban az, hogy nagyon sok ember abba belegabajodott, hogy ja, hát ezt most azért kapom, mert... Tehát azért kapom most ezt a büntit, mert én azelőtt ezt meg ezt csináltam. Tehát megint az a feleltetés, büntetés, stb. És történik valamit, amit a legtöbb ember nem lát, és főleg kívülről nem látunk, érintetlenek vagy érintetlenként nem látjuk. Tudnélik az, hogyha egy beteg valójában, tehát egy betegnek a helyzetében nem olyan mókás beteg lenni. Mert aki beteg, legyen ez most egy súlyos, krónikus betegségét, cukorbetegségét, rák, az nem annyira mókásan éli meg, hogy ő nem olyan könnyű. Van ott bűntudat, van ott reménytelenség, van ott elkeseredés, van ott kilátástalanság, minden mennyiségben. Maga a betegség a fájdalmakkal együtt inkább a reménytelenséget erősíti meg az emberben, mint a reményt. És most kívülről jön valaki, és azt mondja, hát karma, te voltál. Ha ezt így közelíti meg valaki, akkor a betegben nagyon könnyen olyan érzéseket épít, vagy erősít, amelyek szerint a beteg föladja önmagát. És azt mondja, nincs is értelme. Még ha részben igaz is, még ha van esetleg a kettő dolog, tehát a kettő között némileg valami összefüggés, de ez a karma szerinti, hát hogy mondjam, kőkemény megfeleltetés se tudományosan nem állja meg a helyét, se lelkileg. Még Jézus tanítványai, tehát még a tanítványoknak is több érzésük volt, mert ők Jézusnak egyszer ezt a kérdést tették föl, hogy most ki a bűnös, ő vagy az ő szülei? Nem tudom, emlékeznek rá erre a Biblia versre? János Evangélium 9. fejezetében van egy ilyen történet, talán érdemes egy pár verset ebből olvasni, ahol a tanítványok ugye járnak Jézussal, és találkoznak egy fiatalemberrel, aki gyermekkortól fogva vak. Tehát ő sose látott. És azt mondja, és amint eltávoztak, látta egy embert, aki születéstől fogva vak volt, és kérdezték őt a tanítványai, mondván, mester, ki vétkezett, eze vagy ennek szülei, hogy vakon született? Tehát látják itt? Ez a kineziológia, a kibővített kineziológia. Mert a kineziológia azt mondja, ő vétkezett. A kibővített kineziológia, tehát a tanítványok még legalább ezt a lépést tudták megtenni, hogy hát most akkor melyik? Ő vagy a szülei? Vagy mi van? És van okozati összefüggés. Minden további nélkül ez egy fertőzés lehetett, tehát az anya testében levő vírus, amely a születés után tulajdonképpen a bőrkontaktus révén a gyermeknek egy szemgyulladást okozta a gyermeknek, és a gyerek ugye ennek következtében megvakult. Elképzelhető? Tehát fizikálisan. Volna is itt valami mondani való. De Jézus válasza elgondolkoztató. Mert ő mit mondott? Azt mondta, hogy felelt Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei. Hát miért is mondja ezt? Jézus idején ismerték ezeket a vírusokat? Tudták? Ezért lehet felelőssé tenni? Tudhatja egy nő, ha nem is tudja, hogy van bennem vírus, tudhatja, hogy akkor ő károsítani fogja, ő mint vírushordozó, ő károsítani fogja a saját gyermekét? Tudhatja? Nem tudhatja. Ezért nincs is felelőssége. Ezért igaz, amit mondod Jézus, még ha ebből a fizikai vírus szenárióból kiindulunk, de persze lehet sok minden más is. Azt mondja, felelt Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalóká legyenek benne az Isten dolgai. Tehát vannak néha a betegségeknél vannak néha olyan dolgok, tehát olyan okok, olyan háttér, hogy az ember a betegség okán valami sokkal mélyebb tanításra jusson el, valami sokkal mélyebb felismerésre jusson el. Ezek azok az aha betegségek. Tehát megbetegszik az ember, gondolkodik, éppen a betegsége miatt elkezd gondolkodni, és előbb-utóbb az ember odaig eljut, hogy megengedi, hogy az Isten dolgai ő benne munkálkodjanak. És akkor a betegség kárára volt, vagy nyereségére volt? Hadd tegyem fel a kérdést, hogy ha próbálom ezt emberi fogalmak közé szorítani. Tegyük föl, van egy fiatal, 23 éves fiatal lány, aki mondjuk a Fülöp-szigetekre utazik. És a Fülöp-szigeteken valamilyen oknál fogva sárga lázat kap. Nem volt beoltva, nem, mit tudom én. A Fülöp-szigeteken magas lázzal beszállítják őt a kórházba. És ott a kórházban van egy amerikai rezidens orvos, aki éppen ott tölti valami gyakorlati időt, és a ketten egymásba szeretnek. És ez a kislány elkerül Amerikába, és ennek az amerikai orvosnak az apja milliárdos, és ez a kislány egy milliárdosnak az örökösét kapja férként, és egy nagyon szeretteteljes ember, stb. Blablabla. Mit mondanánk ilyenkor? A betegség? Hú, hadd legyek én is beteg, ugye? Tehát ilyenkor azt mondjuk, hogy ezt emberi szinten, tehát emberi értelemben azt mondjuk, hogy hát ilyen betegséget bárki bevállalna, nem? Most úgy csak a tisztán emberi szemszögből mondom ezt a dolgot. De gondoljunk bele, hogy most nem egy milliárdosnak a gyermekévé válhatunk, hanem a mindenható Istennek a gyermekévé, aki a Föld és minden az övé. És ha egy betegség esetleg egy embert odaig visz, hogy ahogyan Jézus itt mondta, hogy az Isten dolgai nyilvánvalóká váljanak, tehát az, hogy egy ember esetleg azzal foglalkozon, amivel eddig nem foglalkozott. Esetleg odaig eljusson, hogy tudjon hinni, mert eddig nem tudott hinni. Mert kénytelen volt a betegség miatt foglalkozni önmagával, a családjával, az egész életével, szembesülni kellett, sok mindennel, igazat kellett adni, akinek igaza van, és bevallani az ő hibáit, ahol be kellett vallani. És eljut odaig, hogy a betegség őt lelkileg meggyógyította. És aztán utána azt mondja, hogy hú, nem is gondoltam volna, hogy ilyen boldog lehet az ember. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen csodálatos lehet az élet. És hiába, hogy beteg volt, lehet, hogy betegség okán, mit tudom, valami más történt, sugározni kellett, mit tudom, bármi, mindegy, teljesen mindegy, hogy milyen hátrán szenvedett, amikor az ember meg tudja ragadni az örök életet, az öröki valóságot, azt a gondolatot, hogy esetleg öröke létezni, azt a gondolatot, hogy esetleg egy végtelenségig a tisztaságban, a világosságban, a szenvedés nélküliségben létezni boldogan, tudatosan, fejlődve, ezt felcserélni egy betegséggel, akkor ugye itt is mindenki azt mondaná, hogy ha hinnék, én is azt mondanám, hogy ez így jó, nem? Aki meg hisz, vagy aki meg tud hinni, hát mekkora nyeresége ez, nem? Szóval csak ezt akartam fölvetni, hogy az okozati összefüggések megvannak, de néha egy betegség más miatt is jön be oldalról. Néha a betegség, tehát szóval ezt a szigorú megfeleltetési rendszer, hogy azért van neked izületi problémát, mert rossz a házasságot, az már úgy, és ezt kívülről rávágni valakire, lehet, hogy izületi betegség nélkül is rossz a házasság. Tehát, ott mondjam, nem szeretném számolgatni, hogy most hány rossz házasság van, ahol egyiknek sincs izületi betegség. Úgyhogy akkor már is megdönti ezt a elméletet. Tehát értjük, tehát szóval ezért azt mondom, hogy ezek a megfeleltetési rendszerek talán nem a legjobbak. Én bennem leginkább az van, vagy én ezt leginkább úgy hasonlítom, hogy míg ezek a földi tudományok, amelyek bizonyos határig eljutnak, sokszor világosságot adnak, sokszor tisztánlátást adnak, de hiányzik benne a szeretet. Tehát hiányzik benne a kegyelem. Tehát az, ami lehetőséget biztosít ebből kiemelkedni. Hiányzik az a motiváció, hogy az embernek meg is legyen a motiváció, hogy kiemelkedjen. És akkor nem kell csodálkozni, hogy már a természetgyógyászok is rákiabálnak a betegekre, amikor a betegek nem akarnak úgymondván szót fogadni. Pedig az ember azt gondolna, hogy ha szépen elmondok valakinek valamit, akkor talán csak, mert szépen elmondtam, akkor talán csak fogad szót. De nem. Na, lépjünk egyet. Betegség formál szemléletet? Vagy a szemlélet, vagy esetleg fordítva, hogy a szemlélet formál betegséget? Van ilyen is? Tehát van betegséget formáló szemlélet is? Vannak olyan gondolatok, amelyek betegé tesznek minket? Hát minden bizonyal. Minden bizonyal. Ezt nagyon gyakran látom, hogy amikor betegekkel találkozunk, hogy a betegségnek egy jó, meglehetősen nagy százalékaránya tényleg arra visszavezethető, hogy az illetőnek milyen fogalmai vannak a boldogságról és az életről. Tehát mit tart fontosnak, mit tart elérendőnek, mi neki a lényege az életből. És azért ezt mindnyájan tudjuk, hogy ahogyan növekedtünk, ahogyan öregedtünk, szépen bölcsé lettünk, ugye? Tehát legalább kezdünk bölcsé válni, ugye? Tehát múltkor mit mondtunk, hogy mikor leszünk felnőtt? 50 év körül, ugye? Valami is mi volt? Hány évesek mondtunk, hány évesen leszünk felnőtté? Tehát valaki mondta az 50 évet, ha jól emlékszem. Tehát a helyzet az, hogy nem biztos, hogy mi mindig jól gondolkodunk, és mindig helyesen gondolkodunk, és ahogyan előre haladunk korral, lehet, hogy az élettapasztalatok, az életnek a viszontagságai segítenek nekünk mélyebben betekinteni abba a nagy halmazba, amit életnek nevezünk. És ezt a fajta bölcsességet sajnos nem kapunk meg gyermekkorban. Ez az érdekes, ugye, amikor fiatalok vagyunk, akkor megvan a testi erő, aztán utána, és se pénz nincs, se bölcsesség nincs, aztán amikor már megvan a pénz is, meg megvan a bölcsesség is, akkor már erő nincs. Úgyhogy ez is egy nagyon egyébként egy csodálatos dolog, mert egymástól függővé tesz minket, de ez még egy másik, egészen más téma. Az a helyzet, hogy a betegség, mint szemléletformáló tényező, az azért nem olyan egyszerű. Tehát nem mindenki áll kötélnek. Amikor mondjuk eljönnek betegek és családtagok, azért tisztán lehet látni, hogy kiben mozog valami, és kiben nem. A beteg ott ül, mondja csak, aha, jó, majd megcsinálom. És ott mellett ül a fia, a lány, fér, feleség, mit tudom, aki éppen ott van, testvér, te igen, de ezt, tehát van, amikor veszekednek előttem, mert nem bírnak egymással, mert szenvednek attól, hogy hát most ezt nem akar igazán rákapcsolni, nem akar igazán ráhangolódni, és feszengenek ott egymásnak, és kénytelen vagyok sokszor beleszólni, hogy nyugi, lassan, de hát nem kell félelemből és helytelen a indítékokból cselekedni. De tényleg fölvetődik a kérdés, hogy mi haszna van, ha a betegség nem segít a betegnek változni. Mi haszna van a betegségnek? De ennél rosszabb dolog nincs, mint hogyha valaki beteg, és úgy belülről szemét, fülét, mindent bedugja, becsukja. Se ne halljak, se ne lássak, se ne érezek semmit. Csak esek túl rajta. És ilyenkor a legnagyobb szánalmat tulajdonképpen érzek, tehát, mert ezeknek az embereknek oly nehéz segíteni. És annyira belülről, annyira kevés az az erő, amivel ők le tudnának győzni az élet akadályait. Azt, hogy most ezt meg kell tenni. Azt most, hogy most engedelmes kell lenni. Azt, hogy most nem szabad dacolni. Azt most, hogy értelmes kell lenni. Most nem lehet elblődlizni a dolgot. Nem lehet elviccelni. Nem lehet ignorálni. Ugye, szoktunk mi ilyeneket csinálni? Szenvedéseket szoktunk mi elviccelni? Ó, nem, ugye? Nem, mi nem. Vagy ignorálni? Egyszerűen nem tudomást venni róla? Nekem nincsen probléma. Miért? Ugye? Már lóga bele, de még mindig tagad. Na jó, de hát ez van, nem? Tehát nagyon sokszor ez van, és ilyenkor, ugye, tehát inkább, leginkább azért van ez így, mert az illető nem tud elismerni, nem tud beismerni, nem tudja azt megmondani, hogy Igen, meg kellene, abba kellene hagyni a dohányzással, abba kellene hagyni az alkoholt, abba kellene hagyni ezt meg azt, pócselekvéseket, édeségeket, evést, zabálást, mindent, bármit. Nem tudja, mert túl gyenge, túl kevés az erő. És nem nézem le ezeket az embereket egyáltalán, csak nagyon-nagyon kritikus ez a dolog. És egyfelől, mint terapeuta, tehát aki próbál másokon segíteni, másfelől egyszerűen csak úgy, mint ember, aki ezt a saját életében is tapasztalja, ezt az erőtelenséget. Számomra valamelyest vigasztaló ez a mondat, amit a Biblia legidősebb könyvében olvasunk. A Bibliának a legidősebb szövege az a Jób könyve. Nem tudom, ki olvasta már a Jób könyvét. Még senki? Volt egy néhányan, és kiharapta ki a fogait rajta. Mert aki elolvassa, az rá fog jönni, hogy nem olyan egyszerű ez a könyv. Tehát sokan úgy olvassák ezt a könyvet, hogy jó, elolvastam, kész, ki van pipálva. Elolvastam. De amikor megijedjük ezt a könyvet, nagyon sok gyönyörű mondat és gondolat van benne, és számomra mindig az a bátorító, hogy a Bibliának a legidősebb gondolata tele van azzal, ami az evangéliumban benne is van. Tehát ha csak a Jób könyvét írták volna, akkor is lehetett volna megijedni az Istent, meg a megváltást, meg az evangéliumot. Mert benne van. Itt szeretném az egyik ilyen kulcsmondatot olvasni, nem is kulcsmondat, itt néhány mondatot, elnézést, hogy itt kicsit idézek a Bibliából, de ez egy olyan szép dokumentum a régi-régi múltból, az több ezer éves ez a gondolat. Mit perelsz vele már, mint hogy az Istennel? Azért, hogy egyetlen beszédetre sem felelt? Hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá. Álomban, éjjeli látomásban, mikor mély álom száll az emberre, és mikor ágyas házakban szenderegnek, akkor nyitja meg az emberek fülét, és megpecsételi megintésükkel, hogy eltérítse az embert a rossz cselekedettől, és elrejtse a kevésséget a férfi elől. Visszatartja lelkét a romlástól, és életét, hogy azt fegyver ne járja át. Fájdalommal is bünteti az ő ágyas házában, és csontjainak szüntelen való háborgásával. Úgy, hogy az ő innye undorodik az ételtől, és lelke az ő kedves ételétől. Húsa szemlátomást ázik le róla, csontjai, amelyeket látni nem lehetett, kiülnek, és lelke közelgett a sírhoz, és élete a halál angyalaihoz. Hát, ha van mellette magyarázó angyal, egy az ezer közül, hogy az emberrel tudassa kötelességét. És az Isten könyörül rajta, és azt mondja, szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba, váltságdíjat találtam. Akkor teste fiatal, erőtől duzzadt, újra kezdi ifjúságának napjait, imádkozik Istenhez, és ő kegyelmébe veszi, hogy az ő színét nézhesse nagy örömmel, és az embernek visszaadja az ő igazságát. Az emberek előtt énekel, és mondja, vétkeztem, és az igazat elferdítettem, de nem ez szerint fizetett meg nékem. Stb. Tehát még lehetne itt folytatni. Tehát miről beszél itt? Azt mondja, az Isten szól az embernek. És amikor... És elpecsételi a megintésükkel. Meg tudja inteni. És az intés hogy történik? Van olyan helyzet, amikor maga az Isten megbetegít valakit. Mármint, hogy nem olyan értelemben, hogy az Isten egyet tudna írtani a romlással, csak egyszerűen megengedi, hogy az élet és a halál közötti küzdelemben az ember inkább a halálnak a hatalma vagy hatása alá kerüljön. És ahogyan itt olvastunk, ugye, megemészti magát az ember, nem eszik, nincs kedve enni, nincs kedve élni, szenved, fogy, gyötrődik, és akkor mi ennek a következménye? Hogy olyan állapotba jusson el, hogy hát, ha, itt mondja, hogy hát, ha van mellette magyarázó angyal, egy az ezer közül, hogy az emberrel tudassa a kötelességét. Megmondja neki, hogy mit kellene igazán tenni. Most ebben a helyzetben mi lenne igazán a cél? Tehát, hogy rádöbbenjen az ember, és ez a betegség idején is, tehát ez kifejezetten megszólíthatóvá válik az ember a betegség idején. Tehát a betegség, mint szemléletformáló erő, sokszor ez van e mögött. És akkor, amikor jön valaki és megmagyarázza, és mi azt még, hát igen, hát ezt már rég gondolhattam volna, és megszűnik ez a bizonytalanság, hogy az ember sose tudja igazán, hogy most akkor most jót csinálok, vagy rosszat csinálok, vagy hogy van, és rájön, hogy a felsőbb jónak az érdekében bizonyos dolgokat hagyni kell, és másokat tenni kell, akkor, hogy is mondja ezt? Hogy akkor teste fiatal, erőtől duzzadt, újra kezdi ifjúságának napjaid, stb. Stb. Tehát testileg is megéli ezt. Tehát ezeket a betegségeket nem lehet egy kaptafára nézni. És főleg nem úgy, ahogyan ezt a hivatalos orvostudomány teszi, hogy csak tehát a biológiai dimenzióban tekinteni, hogy ahogyan ezt az előbb említettem. Mára azért egy kicsit már haladtunk, már egy kicsit javult egyébként a világi orvoslásban is a szemlélet. Mára már nem azt mondják, hogy csak úgy van, hogy van egy tünet, és akkor erre adunk egy gyógyszert, ugye? Tehát ugye, a többségében ez történik. És van ebben valami gondolkodás? Bemegyek az orvoshoz, az orvosnak elmondom, hogy mi hol fáj, és mit várok el az orvostól, hogy mint egy kompjúter, mint egy számítógép kiköpje a receptet, ugye? Pip, pip, pip, tessék, és mehet a gyógyszertárba. És akkor bemegyek a gyógyszertárba, ott is pip, pip, pip, tehát most már én pip, pip, pip, fizetek, és akkor hazamegyek, beveszem, lesz vagy nem lesz, valami lesz, ugye? Van ebben benne egyetlen egy szó, hogy ne egyél, ne igyál, ne dohányozál. Mozogjál, tatarat, tatarat, tatarat. Van itt egyetlen egy szó? Van valami összefüggés a betegség eredete és a betegség között? Nincs. Ezt nevezik az úgynevezett anonim gyógyítást. Tehát nincs személyesség benne. Sőt, az orvosok azt mondják, hogy a betegség, tehát az úgynevezett nagy népi betegségek elleni küzdelem, tehát a prevenciónak az a nagy a hátulütője, hogy tulajdonképpen az emberek tojnak arra, amit mondana az orvos. Miért? Miért engedtek el az orvosok ezt a kincset a kezükből, hogy a betegség idején, amikor az ember megriadt, megijedt, fél, miért nem használják az orvosok ezt az állapotot, amikor az ember anyag puha, és ott van a felülete nagyon puha, és lehet benyomásokat tenni. Miért engedik ezt el a kezükből, és azt mondják, hogy nem, mi nem szólunk. Miért? Mert ők maguk sem akarnak ezt szerint élni. És ezért lehet a következetes kisnéni a sarki, mit tudom, emeletes lakásból, aki következetesen éli az egészséges életet, hitelesebb a legnagyobb professzornél. Mert amit ő tesz, és amit ő megtapasztalt, ami az ő életében működött, azt ő teszi. Nincsen a 9 általános, de több tudomány van benne, és egészségesebb tudomány van benne, mint számtalan nagyfejes, akik ilyen hosszú névvel rendelkeznek, mert annyi a titulus előtte. Egészséges tudomány is létezik, nem csak egészségről szóló tudomány. Szóval az újabb szemlélet már kezd beszélni, bevonja a beteget egy beszélgetésbe. Úgy mondják ezt, hogy narratív módszer. Ilyenkor leülteti a terapeuta a beteget, és elkezd beszélgetni vele, hogy kiformálódjon a betegben az a gondolat, hogy mi az, amin változtatni kell. Mert ugye ott van a beteg akarata. Emlékszünk még a beteg akaratával kapcsolatos gondolatokról? Tehát amit múltkor elmondtam? Mi van az akarattal? Mit mondtunk az akaratról? Hogy? Most Túró Rudi, és 5 perc múlva Beigli, ugye? Ebben a sorrendben. Akarunk. Mindig valami mást akarunk. Most Pestre akarok menni, utána Balatonra akarok menni. Szeretnék egy fekete nadrágot venni, vagy egy fehér kosztümet, vagy mind a kettőt. Teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, az akaratunk nem olyan, hogy beállít útra, és onnan le nem téríthető. Egyszer ezt akarjuk, következő pillanatban azt akarjuk. És a betegségnél ugyanaz. Bemegyünk az orvoshoz, mondjuk neki ez, meg amaz fáj, az orvos szépen elbeszélget velünk, elmondja nekünk, hogy ezt, meg amazt kell tenni, kilépünk, még lebegünk, még mondjuk, hogy igen, ez nagyon jó, megyünk a bioboltba, vagy a gyógyszertárba, és kifizetjük az első két számlát, azt mondjuk, hú, de drága, már nem annyira jó, hazafele úton, tehát hazamegyünk, megnyitjuk a nőklapját, nőklapjában azt mondjuk, hogy fú, de ez nem jó megoldás, akkor ma semennyire nem akarjuk, és amikor fölhívjuk az anyukánkat, vagy apánkat, vagy mit tudom én, vagy testvér, vagy... és azt mondja, te, ha te nem vagy normális, akkor már semennyire nem akarjuk, és akkor már hirtelen hol van az akarat. Ugye? Tehát ezért ezt a beszélgetéses módszert választanak ma már inkább, hogy megmagyarázzák, hogy az ember, amikor hazamegy, tudja is, hogy mit miért. És nem csak tudja, hogy mit kell tenni, hanem azt is, hogy miért kellene tenni. És akkor ugye ott vannak olyan dolgok, hogy amit az előbb is már említettem, hogy rávezetni, hogy a betegség az én vagyok. A betegség nem kívülről jön az életembe. A spanyol náta, vagy nem is a spanyol náta, ezt a influenza járványt, amiről most beszélünk, az most olyan betegség, amitől úgymondván jogosan lehet rettegni, mert hát ez nem mi vagyunk. De egy kicsit komolyabban nézzük meg a dolgot, látjuk, hogy azért vannak egészséges, az egészséges életnek vannak olyan szabályai, ha ezeket betartjuk, töredékére csökken a fertőzésnek a rizikója. Vagy a megbetegedésnek a rizikója, vagy a súlyos megbetegedésnek a rizikója. Ugye erről beszéltünk, sokat mondtunk. De a betegségek általában azok, amelyek mi magunk vagyunk. Ha valaki a munkában, az íróasztalán trehán, akkor az életvezetésben pontos és precíz. Ha valaki sose pontos, mindig késik, akkor oda fog figyelni a testére? Vannak itt összefüggések? Nem biztos, hogy ez így van, mert lehet, hogy saját magát jobban szereti, mint a többieket, és azért saját magára vigyáz, meg a többiekre nem annyira. De én azt mondom, hogy azt a fajta önzőséget, amelyet én magamnak itt engedem, az ott is megmutatkozik. És előbb-utóbb a saját helytelen gondolkodásunknak a következményeként ott felül emeli a betegség a fejét. Azt mondja, itt vagyok, én vagyok te. Te engem produkáltál. Most boldogulj velem. És akkor az ember tükörben néz, ugye? Tehát azt szokták mondani, hogy azzá lettünk, amit ettünk, vagy amit tettünk. Ugye? Tehát mindegy, hogy most azt hogy mondjuk, hogy tettünk, vagy ettünk, de ez az. Ilyenkor erről beszélünk. De hazudnék, ha azt mondanám, vagy ha azt mondom, hogy csak erről van szó. Emlékezzenek, amit az előbb idéztem Jézustól, vannak betegségek, amelyek nem csak ezért vannak. De ha van betegség, gondolkodnunk kell. És lehet, hogy éppen ez segít nekünk, hogy elgondolkodunk. Vagy itt jön a szimbolikus jele, ugye az allegorikus jelentőség, amit az előbb, ugye amit a kineziológia állandóan kihangsúlyoz, hogy itt a kapcsolatok meg ilyeneket. Ezek benne lehetnek. Tehát lehet, hogy az egész életemnek a nagy problémája megjelenik egy-egy traumában, egy-egy betegségben. A Bibliában vannak olyan gondolatok például, ez most nem kifejezetten betegség, de egy ilyen nagy traumák, hogy a Bibliának a hithősei, mondjuk egy Ábrahám, vagy egy Jákob, akik nagy hitpróbákon mentek keresztül, amikor tulajdonképpen az egész életüknek a kis hamiságai benne voltak egy ilyen utolsó nagy próbában. Jákob, amikor az angyallal küzdött, vagy Ábrahám, amikor megkapta azt a parancsot, hogy áldozza fel a saját fiát. Tehát ezek olyan nagyon-nagyon-nagyon mély és szinte érthetetlen dolgok, amelyek ott történnek, de benne volt az egész életük. Tehát ez a küzdelem, ha ma valaki a Bibliát olvassa, és akkor egy-egy ilyen fejezetet olvas, és akkor azt mondja, ez a Jákob. Ez a jákobi jellem, hogy mindig csúsztatott, itott, amott, mindig egy kicsit úgy nem egészen korrekt volt. És a végén küzdeni kellett, hogy a jelleméből a pozitív dolgok felül kerekedjenek, és nem a rosszak. És egy betegség sokszor ezt a küzdelmet provokálja ki az emberből, hogy a legjobb dolgok kerüljenek felülre. Egy gondolatot szeretnék még fölvetni, és ezzel befejezni a mai gondolatot. Még lehetne dolgokat itt említeni, meg a családról, meg a kapcsolatokról, meg a mindenféle. Tehát lehetne sok dolgot meg említeni. Egyet szeretnék még említeni. Azért a kineziológiát, amit az előbb ugye kritizáltam, hivatkozhatna nyugodtan egy bibliai versre, amelyet most föl fogom olvasni. És ezzel nem akarom azt mondani, hogy ez az allegorikus módszer, ez minden tekintetben stimmel is így van, de azért van benne ez az egész folyamat, amiről beszélek, hogy maga a betegség a gondolkodásra késztet, és a betegség emeli a gondolataimat, fölfele emeli a gondolataimat. Amikor Salomon, ugye Salomonra azt mondták, hogy a legbölcsebb ember volt az ő korában, és amikor Salomon fölépítette az ókori Jeruzsálemnek a templomát, és akkor az ő tisztje volt imádkozni ott ebben a templomban, az első nagy felszentelési imádság, ahogy szokták mondani. És ott mond egy egész sor dolgot, ami egy bizonyos ritmus és egy bizonyos rendszernek megfelel, de itt van egy néhány vers, és ezt szeretném felolvasni, ez nagyon érdekes. Azt mondja, éjség, ha lesz e földön, ha dög halál, asszály, radja, sáska, cserebogár, ha ellenség szállja meg a kapuit, vagy más csapás és nyavaja jövendre álljuk, aki akkor könyörög és imádkozik, legyen ez bárki, vagy a te egész népet, az Izrael. Ha elismeri ki az ő szívére miért csapást, és kiterjeszti kezeit e ház felé, te hallgasd meg a mennyekből, a te lakhelyedből, és légy kegyelmes, és cseleked azt, hogy kinek-kinek fizes az ő utai szerint, amint megismerted az ő szívét, mert egyedül csak te ismered minden embernek szívét. Ezek nagyon érdekes gondolatok. Azt mondja, hogy akkor, amikor baj van, ugye fizikai probléma, mindenféle betegség, járván, éhénység, szegénység, bármi, és akkor azt mondja, aki akkor könyörög és imádkozik, legyen ez bárki, vagy a te egész népet, ha elismeri ki az ő szívére, és most itt ez a miért csapás, az dőlt betűben van, ez azt jelenti, hogy nincsen benne az eredeti szöveg, ez azt jelenti, hogy ez a szöveg azt is jelentheti, hogy ki fölismeri az ő szívének a csapását, vagy a betegségét. Tehát amikor fölismeri maga a környezetéből, amiben van, mert éhénység van, és nincs ennivaló, mert beteg, mert haldokolnak az emberek a szomszédságban, meg mindenütt. Mert nincsen aratás. Tehát, hogy aki a környezetére tekint, és azt mondja, hogy elgondolkodik azon, hogy miért hal meg a szomszéd 3 éves fia, elgondolkodik azon, hogy miért neki most nincsen se ennivaló, se pénze, és elgondolkodik tényleg, és látja a saját szívének a nyavajáját benne, és akkor az Istenhez fordul, akkor van megalapozott, vagy lehet megalapozott hite, hogy azt mondhatja, hogy a Bibliában már egyszer valaki ezért imádkozott. És ez nem kisebb volt, mint Salamon, aki azt mondta, hogy akkor te hallgass meg a mennyekből, légy kegyelmes, azt mondja, cseleked azt, hogy kinek-kinek fizess az ő utai szerint, amint megismerted az ő szívét. Tehát ha valaki igazán őszintén akkor szembesül önmagával, és az Istenhez fordul, akkor kap segítséget. És ez a különbség a betegség szemlélet, vagy mondhatnánk akár azt is, hogy jelen formáló ereje között, és a karmanak a szikár, felszínes, kemény tanítása között. Nagyon sokan belátják, hogy ők okozták a betegséget, de ettől még nem képesek, hogy kiszálljanak belőle. Nagyon sokan megijedik, hogy igen, ennek én is lehetek az oka. Van némi belátás, de arra már nincs erejük, hogy ebből kimásznak. Mert nincs, aki megbocsát nekik. Nincs, aki bátorítana őket a jóra. Nincs, aki a pozitív vonásokat megerősítene bennük. És van a másik oldal, aki beismeri, igen, ebben én is benne vagyok, sőt, azt is elismeri, amiben csak lelki értelemben van benne, aki a saját szívenek a nyavajáját fölismeri és elismeri, az még meggyógyul, nem csak a testi betegségből, hanem sok minden másból is. Hát én azt kívánom, hogy mi minnyájan esetleg egy ilyen előadás által abba az állapotba jutunk, hogy elgondolkodunk önmagunkon, és bölcsességre jussunk, és hogy ne kelljen betegé válnunk. Tehát, hogy ne legyen szükség nekünk betegségre, hiszen az nem feltétlenül szükséges. De azt lehet látni, hogy egy betegség kifejezetten kiváló alkalom arra, hogy az ember a nagyobb javakat elérje és elnyerje. Én mindenkinek azt kívánom, hogy nyerjék el ezeket a nagyobbakat. Nyerjék el azokat a javakat, amelyeket emberi eszközökkel így sem, úgy sem lehet elérni, amelyeket nem lehet kifizetni, amelyeket csak ajándékba lehet kapni. Tudnélik akkor, amikor az ember megérti az ő kötelességét, és hisz a megbocsátásban. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönöm szépen, hogy eljöttek a sorozatra. Remélem, hogy a gondolatok, amelyek itt elhangzottak az épülésükre voltak, és a javukat szolgáltak. Köszönöm.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Szeretettel köszöntök mindenkit ismételten. Először a gyerekeknek szólok néhány szót, utána pedig egy vallástételi meghallgatást fogunk sor keríteni. Hát kedves gyerekek, nem tudom, hogy van-e közöttetek olyan, aki már valaha félt? Azt tegye fel a kezét. Igen. Na, örülök, hogy föltettétek. Így vagyunk mi emberek. Hogy bizony, kiskortól kezdve nagyobb korig félni szoktunk bizonyos helyzetekben. Van, aki a sötéttől fél, van, aki állatoktól fél, különféle félelmeink vannak. De én azt szeretném nektek elmondani, hogy a múlt héten repülővel Angliába mentem, hogy ott találkozzak adventista testvéreinkkel, és olyan rossz idő volt, hogy a repülő miközben közelített a repülőtérhez, nem tudott leszállni. Nem csak, hogy nem tudott leszállni, hanem leföl, és oldalra is mindenfele vetette a szél. Hát, gondoljátok, hogy akik az utasok voltak, ők féltek, vagy nem féltek? Hát volt, aki sikongott, a mellettem ülő utas, az meg belemarkolt a kezembe. Úgy érezte, hogy nagyobb biztonságban van, hogyha belemarkol. Ennek ellenére nem tudott a gép leszállni, úgyhogy tovább kellett menni egy másik városhoz. Közben az üzemanyag is elfogyott. Én pedig mentem, hogy majd prédikálni fogok. Úgyhogy arra gondoltam, miközben a repülőn voltam, hogy hát, hogyha ide ki kellett jönnöm és prédikálnom kell, akkor nagy baj nem történhet. És eszembe jutott Pál apostolnak az élmény, amikor a hajó került egy ilyen nagyon nagy viharba, és azt imádkoztam, bár csak nekem is lennehetne olyan, hogy fölállhatnék a repülőgépen, és azt mondanám, kedves utasok, senki nem fog semmilyen sérelmet szenvedni, csak a repülő pusztul el. De nem ez volt benne, az volt bennem, hogy milyen jó lenne, hogyha meg lehetne ragadni az emberek szívét ekkor. Annyira vágyakoztam rá, hogy hogyan lehetne Isten közelebb vinni hozzájuk, mert mindenről beszélnek. Csak éppen Istenről nem. De amiért az egészet elmondtam, az a következő, amit fel is szeretnék nektek olvasni, a 73. Zsoltárból így hangzik. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Amikor a repülőn ülve vizsgáltam a szívemet, képzeljétek el, nem féltem. Tudtam, hogy angyalok vannak ott, és tudtam, hogy a Szentlélek Isten is ott van, és ő pontosan tudja, hogy ennek miért és hogyan kell történnie. Nincsen semmi félnivalom. Jegyezitek meg, te mindenkor velem vagy, ezért nem félek. Ha sötétségben lennétek, vagy hirtelen anya vagy apa nincs otthon, és valami, vagy nincs ott abban a helyzetben, és hirtelen félelem jut eszetekbe, akkor mondjátok azt, te tudom, hogy velem vagy, nem félek. Te tudom, hogy fogod a jobb kezemet, nem félek. Mi adventisták, mi keresztények, a mennyei atya gyermekei, nem félünk. Mert olyan atyánk van, aki mindenről tud, hogy mi történik velünk. Előre tud.

0: Tudja, hogy miért kerülünk abba a helyzetbe, és fogja a jobb kezünket. Ebben a pillanatban is, nem tudom, tudjátok-e, sajnos nincsen olyan szemüvegünk, amivel ezt láthatnánk, hogy ez a hely tele van angyalokkal. Minden egyes gyerek mellett áll egy erős angyal, és vigyáz rád. A mennye, hogyha elmondja, hogy mit kell tenni, és ő azt teszi, hogy nehogy bántódásod essen. Ha sötétben vagy, vagy a sötétség árnyékában, tudom, nem így, hiszen így van pontosan a szöge, nem félek, mert tudom, hogy te veled vagy, hogy te velem vagy. Elolvasom még egyszer, olvashatok el otthon. Zsoltárok könyve 73. fejezet, 23. verse, 73-23. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Nem félek. Menjetek helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai alkalommal biblia tanulmányozásra hívlak benneteket. Egy olyan biblia tanulmányozásra, ami napjainkban a politizálás legkisebb szándéka nélkül kérdés sok keresztény számára. Sok keresztény számára kérdés az, ami már az ókorban, Krisztus előtt több száz évvel ezelőtt is kérdés volt, ami Krisztus idejében is kérdés volt, és ami ma is kérdés, mi a keresztény viszonya az államhoz? Mi a keresztény viszonya, mint állampolgárnak, ahhoz az országhoz, az ország vezetőségéhez, amelyben él? Ez a kérdés azért is van napirenden, mert hallgatom a rádiót, és hallom, hogy valamelyik zsidó szervezet így vagy úgy dönt, a kormány így vagy úgy dönt, és az ember elbizonytalanodik, hogy nem emberképpen szeretnék tájékozódni, hanem szeretném, hogyha a Szentírás mutatna nekem útmutatást arra, és mindannyiunknak, hogy mi a keresztény, a Krisztus követő tanítványnak az útja. Nyissuk ki a leghíresebb igénél, ami ezzel foglalkozik. Krisztust magát keresték meg ezzel a kérdéssel. Persze nem a tanulás vágyával, hanem azzal a prekoncepcióval, azzal az előszándékkal, hogy csapdába ejtsék őt. Mind a három szinoptikus, a három evangélista leírja ezt a történetet. Én Márk evangéliumát választottam, a 12. fejezetet, az én Bibliámban az 59. oldal. Olvassuk el, mi történt. 12. fejezet, 13. verse így hangzik. És küldtek hozzá némelyeket a farizeusok és a Herodes pártiak közül, hogy megfogják őt a beszédben. Egyetértettek ebbe. Farizeus, Herodes párt, itt most nem volt különbség. Hogyha csapdába kell csalni a megváltót, akkor összeszövetkeznek a gonoszok. Hogy csapdába fogják őt beszédében. Azok pedig oda mentek, és mondták neki: Mester, tudjuk, hogy igaz vagy. És nem gondolsz senkivel, mert nem tekintesz emberek személyére, hanem igazság szerint tanítod az Istennek útját. Szabad-e a császárnak adót fizetni, vagy nem? Fizessünk-e, vagy ne fizessünk? Milyen érdekes. Tudták róla, hogy ő nem tekint emberre. Tudták róla, hogy egyetlen egy mérce van az élete számára, az pedig a Szentírás, az Isten szavának az iránytűje, aszerint fog megnyilvánulni. Azt mondták, ebben nem tudjuk őt kikezdeni. De hogyha majd a Szentírás szerint fog válaszolni, amiről nekik nagyon korlátolt elképzeléseik voltak, ha majd a Szentírás szerint fog válaszolni, akkor csapdába kerül. Akkor csapdába kerül. Ő pedig, 15-ös vers, ismerte az ő képmutatásukat, és mondta nekik: mit kísértetek engem, hozzatok nekem egy pénzt, hadd lássam. Azok pedig hoztak, és mondta nekik: Ki ez a kép és a felírás a pénzérmén? Azok pedig mondták neki: a császáré. És felelt Jézus, és mondta nekik: adjátok meg, ami a császáré, a császárnak, és ami az Istené, az Istennek. És elámulkodtak ő rajta. Csapdába akarták fogni, az Isten szavával akarták őt szintvallásra kényszeríteni, és így aztán majd elítélni, bármit is mond. És amikor az Szentírás szerint válaszolt, akkor elálmélkodtak, hogy a Szentírás tanítása messze meghaladja az ő korlátolt elképzeléseiket. Azt mondta Krisztus, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és adjátok meg Istennek, ami az Istené. Azt mondta, egy teljesen, tisztán, megrajzolható határt lehet szabni a között a dolgok között, ami a császárra tartozik, amivel a császárnak tartozunk, és azok között a dolgok között, aminek Istennel tartozunk. A keresztény ember, a Krisztus tanítványa nem jöhet zavarban. Azt mondja Krisztus, ameddig nem világos ez számotokra, akkor valamit nem értetetek meg jól. A császárra vannak, császárra tartozó dolgok, a kormányzatra tartozó dolgok, és vannak az Istenre tartozó dolgok. Itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy itt az egyik feléről beszél az állam és a keresztény kapcsolatáról. Melyik ez a fél? Ez a fél az, így mondja, adjátok meg. Adjátok meg. Azt taglalja ebben a biblikus elvben, hogy mivel tartozunk mi az Istennek, mivel tartozunk mi az államnak. Azt nem mondja, hogy mit ad az Isten, és mit ad az állam. Jó? Először ez az elv azzal foglalkozik, azt kérdezték, kell-e adót fizetni a császárnak? Tartozunk-e valamivel a császárnak? Nem azt kérdezték, a császár adhat-e nekünk valamit? A császártól elfogadhatunk-e valamit? Azt kérdezték, mi mit adjunk a császárnak? És azt válaszolta, van olyan, amit az Istennek kell megadni, van olyan, amit a császárnak kell megadni. És a kettő nem összetéveszthető. Most lapozzunk a Rómabeliekhez írt levélhez, ahol Pál apostol a Szentlélek indítatása által isteni magyarázatot ad erre a jézusi szakaszra. Rómabeliekhez írt levél 13. fejezet. Azt mondta Jones, amikor az amerikai kongresszus meghallgatásán állt Blair szenátornak, hogy ez a nagyon tömör mondat, adjátok meg az Istennek, ami az Istené, és adjátok meg a császárnak, ami a császári, ennek az isteni kifejtése, az isteni magyarázata Pál apostol által jön a Róma 13-ban. Olvassuk el együtt. Nézzük meg, Pál hogyan magyarázza a császárnak és Istennek való elvet. 13. fejezet első verse. Minden ember engedelmeskedjen a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől. És amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Az én Bibliámban a 190. oldal. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene. Akik pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek. Azt mondja Pál apostol nagyon egyértelműen, az államhatalom, a polgári hatalom, az állami vezetés Istentől rendelt intézmény. Isten állít királyokat és dönt királyokat. Isten az, aki, már az Ószövetségben is olvastuk, a népek tengeréből előhoz birodalmakat. Isten az, aki azt mondja, ezeknek a népeknek már csak 490 éve van. A zsidó népre 490 év szavatott Dániel könyve 9. fejezete. Mindenkiről tudja, kinek mennyi idő rendeltetett. Ő tartja kezében a történelmet. Azt mondja Pál apostol, azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene. Nagyon kemény szavak. Nagyon kemény szavak. Add meg a császárnak, ami a császári, mondja Jézus, azt mondja Pál apostol, aki az államnak támad neki, az Isten rendelésének támad ellene. Nagyon, nagyon súlyos kijelentések. Ezért olvassuk a prófétától a bizonyságtételekben, legyünk nagyon óvatosak, amikor az államhatalommal kapcsolatban nyilvánulunk meg. Legyünk nagyon óvatosak, mert a szavainkból ki fognak ragadni olyan részeket, ami nem azt jelentette, de majd ellenünkre fordítják. Azt mondja Pál apostol, minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, és aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene. Akik pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegtetésére vannak, akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól, cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól. Ugye érezzük, hogy Pál apostol kifejti, hogy mi a császárhoz való kapcsolatunk. Ez az isteni magyarázata az előző ige szakasznak. mert Isten szolgálja a fejedelem, ugye ő, a te javadra. Azt mondja Pál apostol, az állam hatalom, az állam szervezet a keresztény ember javát is szolgálja. Hogyha nincsen rend, rendetlenség van, az nem Istentől van. Mert Isten szolgálja a te javadra, ha pedig a gonosz cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert. Mert Isten szolgálja, bosszúálló a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Ennek okáért szükség engedelmeskedni, nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Azt mondja egy más helyet az apostol, ne csak színből engedelmeskedjetek, ne csak úgy szolgáljátok színből, hanem szívből. Ugyanezt mondja Pál apostol is. Szívből. Milyen az, amikor valaki a pogány király lovát fogva az esőbe fut, pedig előtte éppen ő volt az a proféta, akinek a szavára tűz szállt alá az égből. És a bálványimádó pogány feleséget tartó király lova előtt fut, és vezeti a sötétben. Ez az állam hatalomhoz való viszony, keresztényi viszony. Mert azért fizettek adót is. Na most elkezdi Pál, ugye? Visszatér, amit Jézus, azért fizettek adót is. Mivel, hogy Istennek szolgái, akik ugyanabban foglalatoskodnak. Milyen érdekes, hogy mi fizetjük a tizedet Istennek, és fizetjük az adót az államnak. És azt mondja Pál apostol, mind a kettő bibliai. Adjátok azért mindenkinek, amivel tartoztok. És most figyeljük, mert most kifejti Pál apostol, hogy nehogy eltévedjünk, hogy mi az, ami a császárra vonatkozik, és mi az, ami nem vonatkozik a császárra. Most kifejti, hogy amit a császárnak meg kell adni, az meddig tart. Olvassuk együtt. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adót az adóval, akinek a vámot a vámmal, akinek a félelemmel, akinek a tisztességgel a tisztességet, senkinek semmivel ne tartozatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Mert ez, ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe, szeressed fele barátodat, mint te magadat. Milyen érdekes, Pál apostol azt mondja, felsorolja a 10 parancsolatból a második tábla parancsolatait. Pál apostol nem ismerte az első 4 parancsolatot? Milyen érdekes, hogy elmondja, hogy szeresd a fele barátodat, ne törje a házasságot, ne lopj, a másik jó hírnevét tartsad be, ne kívánd meg a másik feleségét, ugye? Ezeket sorolja. És azt mondja, és ha még van valami parancsolat, abba teljesedik be, hogy szeresd a te fele barátodat. Azt mondja Pál apostol, a császárra vonatkozó dolgok az ember és az ember közötti kapcsolatra vonatkoznak. Ugye? Nem azt mondja, abba teljesedik be, hogy szeresd a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből. Nem ezt mondja. Pedig az legalább akkora parancsolat. Hanem azt mondja, szeresd a te fele barátodat. Azt mondja, hogy az államhatalom azért van, hogy az állampolgár és az állampolgár közötti viszonynál tartsa a kezében a kardot. Tehát, hogyha valaki lop, akkor a fejedelem megbünteti. Ugye? Hogyha valaki másnak a jó hírnevét törvényt sértően károsítja, akkor az államhatalom megbünteti. Ha valaki nem fizet adót, akkor megbünteti. A császárnak a jogosítványa az ember és az ember közötti viszonyban lévő rend fenntartása. Értjük ezt? Tehát azt mondja Pál apostol, hogy a második kőtábla az, aminek a védelmére a fejedelem rendeltetett. Add meg a császárnak, ami a császáré, engedelmeskedj a polgári törvényeknek, és akkor nem lesz büntetésed. Akkor nem lesz büntetés. Milyen érdekes, hogy Pál apostol ebben az inspirált magyarázatban nem foglalkozik az első tábla törvényeivel. Azért nem foglalkozik, mert ahhoz a császárnak nincsen jogosítványa. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, tartsátok be az állam törvényeit, ne vonjátok magatokra feleslegesen a fejedelemnek a büntetését, haragját. De van egy másik, az első kőtábla, az embernek az Istenre, az Istennel való kötelezettségeit tartalmazó követelmények. Az nem a császárnak a területe. Mondhatná egy keresztény császár, hát vegyük törvénybe azt, hogyha valaki nem megy templomba a hétnek egy bizonyos napján, akkor azt büntessük meg. Ez a törvény, ez a fajta elképzelés a császár hatáskörébe tartozik? Nem. Tehát azt mondja a császár, de hát jót fog tenni az embereknek, hogyha egy héten egy napot azért barátságban, testvéri közösségben Istennel töltenek. Hát én Isten hívő fejedelem vagyok, miért ne erősítenék rá? Ugye? Azt mondja Krisztus, add meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené, az első kőtáblához a császárnak nincsen köze. Mert hogyha a császár azt szeretné, hogy az alattvalói higgyenek Istenbe, és szívből keresztények legyenek, ami rendben is van, akkor azt is szerethetné, hogy a szívében senki se forgasson házasságtörő gondolatot. Tehát egy olyat is mondhatna, mivel én keresztény fejedelem vagyok, ezért olyan törvényt azok, hogyha valaki egy férfi egy nőre bűnös szándékkal tekint, akkor büntessük meg. A lelkiség, ugye? Ez már nem a császár feladata. Mert hogyha a császár ezt venné magára, akkor azt is magára kéne venni, hogy azt mondja egy tolvaj, igaz, hogy elloptam a trafikban, amit elloptam, de megbántam. És a Biblia azt írja, hogy meg kell bocsátanod, fejedelem. Akkor megbocsátok, mert keresztény vagyok. Elmehez büntetlenül. Elmegy, megint lop. Aznap visszahozzák, azt mondja, megint megbántam. Elmehez büntetlenül, mert a keresztény, mert azt mondja a Biblia, aki megbánta, az elmehet. Értjük, ugye? Nem bízta a császárra az Isten és az ember kapcsolatát, nem bízta a császár az ember lelki életének szabályozását. Egyedül az alattvaló polgár közötti kapcsolatot bízta rá. Így Dióhéjban tehát az első fele, hogy ezért mondja Pál apostol azt, hogy imádkozzunk a mi országunk vezetőiért. Imádkozzunk, hogy Isten szent lelke, angyalai jóra befolyásolják őket. Aki olvasta Dániel könyvét, olvashatja, hogy Dánielhez már 3 héttel korábban eljött volna az angyal, és mondta volna neki, hogy mi a látomás lényege. De azt mondta az angyal, nem tudtam jönni, mert Kűrosznál kellett lennem, és 21 napig viaskodtam vele, hogy végre hallgasson a jóra. De még rám se hallgatott az angyalra. Ezért eljött, aki olyan, mint Isten, eljött Krisztus mellém, és ő is azon munkálkodott, hogy Kűrosz végre jó döntést hozzon. A király, a világ feje rossz döntést akart hozni, és a menny ereje dolgozott rajta, hogy jó felé befolyásolja. Isten tartja kezében az uralkodókat. Nem az én feladatom, hogy uralkodókat kritizáljak, vagy szemben. Az én feladatom az, hogy keresztényképpen éljek. Adjam meg a királynak, ami a királyé, adjam a császárnak, ami a császár, és adjam meg Istennek, ami az Istené. Ugye ebben az is benne van, hogyha nekem meg kell adni Istennek, ami az Istené, akkor a császár bármit mondhat, hogyha nekem szombaton, péntek naplementétől szombat naplementéig szent napnak tartom, ha a császár akármilyen ítéletet hoz, én akkor is a szombatot megünneplem. Mert az Istenre tartozó kötelességem, és a császárnak nincs joga beleszólni. És hogyha a császár beküld a kemencébe, akkor majd meglátjuk, ha akarja, megment, ha akarja, eléget. Ha bedobat az oroszlánok barlangjába Dánielt, akkor akar, megment, akar, akkor felfalatat. Az Istenre van bízva. Nekem az a kötelességem, hogy megadjam Isten nekem az Istené. És az én életem jó illatából lássák azt, hogy igazi keresztény vagyok. Az én cselekedeteim jobban protestálnak, mint a szavaim. Sokkal jobban. Megjegyezte Patriarkák Profétákban Ellen White, külön egy mondatot írt, amikor kiadta a rossz indulatú rendeletet a király, amit csak Dániel ne hoztak, Dániel, ott van a mondat, és Dániel nem protestált. Miniszterelnök volt. Az első ember volt a király után. Ő mehetett volna először azt mondani, király, hát rossz törvényt hoztál, nem lehet ezt. és Dániel nem protestált, hanem továbbra is megadta az Istennek azt, ami az Istené, ami az első táblán van. Kinyitotta az ablakot naponta háromszor, és imádkozott úgy, hogy hangosan az ellenségei is hallották, és Istenre bízta, hogy dönt királyokat, állít királyokat, és hogy mit fog vele tenni. Azt mondták a Sidrák, Misák, ha nem tenni is, mi tudjuk, hogy jó úton járunk. Tehát messze nem azt jelenti az ad meg a császárnak és az Istennek azt, hogy nekünk meg kell alkudnunk. Úgy kell, és addig kell a császár törvényeitnek engedelmeskednünk, amíg az nem ütközik az első kőtábla parancsolataiba. Add meg a császárnak, mi a császári második kőtábla, add meg az Istennek, ami az isteni első kőtábla. Ez persze most nagyon leegyszerűsített nyilván, mert amikor Krisztus a hegyi beszédben kifejtett, hogy a második kőtáblánál az, hogy ne őj, az azt jelenti, hogy ne is haragudj a te atyád, figyelj, mindjárt fölemelte a mércét. Hogy a második kőtáblát is csak úgy lehet megtartani, hogyha Istennek engedelmeskedünk, és Istentől kérünk erőt. A császárnak is meg lehet tartani, persze, törekszem rá, mint állampolgár, de én Istennek akarok engedelmeskedni, a ne őj, ne lopj, ne paráználkodjban is. Ha azt mondja, soha a szívedben ne fordulj meg olyan, hogy egy másik nő megtetszik, akkor isteni erő, isteni hatalom kell hozzá, hogy a második kőtáblát betartsam Isten szerint szívből. Értik, ugye? Na ez az első fel, nagyon elment az idő sajnos, mert kevés idő maradt. Ez az első része a keresztény és az állam kapcsolatának. De tegyük fel a második kérdés, amivel nem foglalkozik, a mit kell megadni a császárnak kérdés. A második kérdés az, hogy mit fogadhatok el a császártól, és mit fogadhatok el Istentől. Hát a második kérdés könnyű. Mit fogadhatok el Istentől, amit ad nekem? Ott nincs nagyon választásom, ugye? Néha megkérdezi, hogy mit szeretnél. Ezt a büntetést, azt a büntetést, vagy amazt. Volt már ilyen a történelemben, és akkor választhatod. Azt mondta, akkor is azt mondta, a te kezedbe akarok esni. A te kezedbe akarok esni. Tehát ezzel nem kell foglalkoznunk. Nyugodtak lehetünk, békességben lehetünk. Amit Isten adni akar nekünk, azt elfogadjuk. Jób is elfogadta. De a másik kérdés, a császár, amit adni akar, azzal mi a helyzet? Azzal mi a helyzet? Vajon a Biblia tudatlanságban hagy bennünket? Abban a kérdésben, hogy mit fogadhatunk el a fejedelemtől? Vagy a Biblia minden élethelyzetre választad? Én szerintem a Biblia minden élethelyzetre választad. A Biblia annyira választott minden élethelyzetre, hogy így írta le, ugye a mi okulásunkra irattatott meg, mi elhívott nép vagyunk, Isten országát építjük. Úgy is mondhatnám, az Isten templomát építjük, a romok helyreállítói vagyunk, ugye? És nehézséges viszontagságos időben, mindenhol kívülről, belülről jönnek a támadások, a nehézségek. A régi romok megépítői vagyunk. És milyen érdekes, hogy az Ószövetségben pontosan az első templom romjainak újjáépítői kerültek abba a kérdésbe, hogy mit lehet elfogadni a fejedelemtől, és mit nem. Ott volt lerombolt Jeruzsálem, és újjá kellett építeniük. Nézzük meg, hogy a Biblia mit válaszol arra, hogy miből újították fel Jeruzsálem templomát, miből finanszírozták a hitbeli tevékenységeket, például áldozat bemutatása, Istenhez való járulás, templomi szolgálat. Nézzük meg a Bibliából. Mi a Biblia népe vagyunk. Minden kérdésben itt egy kicsi, ott egy kicsi, összegyűjtögetjük. Aztán utána hazamegyünk, és megnézzük, hogy úgy vannak-e azok. És azt mondjuk, hogy nem, hát a Bibliában még ezt is találtam, meg azt is találtam, meg amazt is találtam, üljünk le még egyszer, beszéljünk róla. És együttesen jussunk el a világosságra. Én azt találtam, hogy amikor a romokat helyre kellett állítani, akkor először is Isten azt mondta Jeremiás prófétán keresztül, hogy 70 év múlva újjá fogják építeni, megkezdik a Jeruzsálem újjáépítését. Sőt, egy uralkodó, egy világuralkodó, Kűrosz vagy Círus nevét úgy beleírta a tekercsebe, hogy Círus még meg se született. Azt mondta, Kűrosz, te fogod az én templomomat újjáépíteni. Te vagy a világbirodalom első embere, neked parancsoltam meg, hogy építsd újjá Jeruzsálem templomát. Nézzük meg Esdrás könyvét először, akkor kicsit munkás lesz, még egy 10 percet kérek tőletek. Elhúzottunk a mai napon. De nézzük meg, hogy mit olvasunk Esdrásnál. Az én Bibliában a 488. oldal. Esdrás első fejezete. Olvassuk gondosan. Círus perzsa király első esztendejében, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, felindította az Úr Círus perzsa király lelkét, és ő kihirdettette az ő egész birodalmában élő szóval és írásban is a következőket mondván. Azt mondja, hogy a Szentírás az Isten világ birodalmak vezetőinek szívét tudja felindítani, megindítani, mint az ő teremtményét. Nem úgy, mint, persze nehéz elválasztani, hogy ő most Círus, aki nem a világ uralkodója, hanem ő most a magánember, ő egy, a kettő ugyanaz, de mégis azt mondja itt a Szentírás, hogy felindította Kűrosz szívét. Meg is értem. Hát meglátta a tekercsében a nevét, hogy még nem is tudtál rólam, és én már neveden hívtalak téged, és építsd újjá. Hát, hogyha ilyen elhívást kap valaki, az felindítja a szívét. Szerintem az újonnan keresztelkedő is érzi, hogy Isten a szívének szól. Kűroszt név szerint szólította. Felindította a szívét, és azt felindított adta ki, nekem megparancsolta, második vers, nekem megparancsolta az Isten, hogy építsem újjá Jeruzsálemet. Tehát megállapíthatjuk, hogy vannak olyan esetek, amikor úgy kap az Isten népe anyagiakat, lehetőséget, hogy valamelyik nagy embernek a szívében valami megmozdul. Ez Kűrosz esete. Ha ő nem lett volna király, persze most ha nem lett volna, ez persze nem biblikus, nem történt, lehet, hogy egy kis ember, de hogyha megindította volna őt az Isten, akkor is adakozott volna. Történetesen király volt. Halleluja. Nem volt persze véletlen. De mint egyén mondhatta volna azt is, hogy nem. Hiszen hallottuk, mondtam Dánielről, ott volt vele 21 napig egy későbbi eseménykor, és akkor ellenállt. Círus ellenállt, nem akarta. Itt nem állt ellen. Egyéni döntést hozott. És aztán, mint király, kiadta a rendeletet. Tehát el kell ismerni, itt nem arról van szó, hogy valami más rendelet vagy körülmény oldalvizén a zsidók is jól jártak. Itt a zsidóknak szólt a rendelet. A zsidóknak szólt, és méghozzá azért, mert pozitív érzelmek, pozitív szívbeli állapotba került Kűrosz. Nem olvasom el, az idő kevés, ugye arról szól a rendelet a Kűrosznak, hogy minden zsidó hazamehet, és megépítetik a templomot. És a templom építéshez visszaadja Nabukodonozor által elhozott edényeket, és ad hozzá lehetőséget, hogy mindenki gyűjtsön adományokat, és abból építsék újjá. Tehát az első szabály, nem a szabály, az első bibliai megértésünk az az, hogy van olyan, hogy elfogadhatunk a királytól, akkor meg főleg, hogyha Isten munkálkodik a lelkén, és nekünk egy kedvező rendeletet hoz. Ezzel szerintem semmelyikünknek nincsen semmi baja. Különben érdekes, mert az elődeink, a pionírok, ott történt egy ilyen, hogy Afrikában az egyik kormányzó azt mondta, hogy adok nektek ingyen földeket. Szükség is volt rá, hiszen kellett menni az evangéliumot. Adok nektek ingyen földeket. Erre John Sake gyorsan megírták Amerikában, hogy hát na nehogy már elfogadjátok ettől az embertől, még akkor is, hogyha a kormányzó szívét fellelkesítette, mert ezek amúgy elrabolják a benszülöttektől a földeket. Ne fogadjátok el. De azt mondja a Biblia, az ottani uralkodó, akit Isten rendelt oda, a szívében megindul, és odaadta nekik. Hát Kűrosz sem békésen szerezte a javait különben, egy másik népet leigázott. Néhány ezeren meghaltak, hogy ő legyen az uralkodó, és utána odaadta. Így van ez. De az első szabály, vagy első bibliai elv, hogy igen, van olyan, amikor az uralkodó megindul, és támogatásban részesít. De menjünk Esdrás 6. fejezetéhez. Közben, akik a Bibliának ezt a részét nem annyira ismerik, elmondom, hogy elkezdték építeni a zsidók a templomot, de ez nem nagyon tetszett a környező népeknek. És ahogy ma is van politika meg a népeknek különféle taktikázása, akkor is volt. És a környező népek szépen egy jelentést írtak a következő, már nem Kűrosz ült a trónon, királynak, hogy hát itt építik a zsidók a templomot, és csak emlékeztetünk téged, király, hogy ez a zsidók ez nem jó nép, ezek nagyon pártos nép. amint meg lesz a templom, utána majd kell nekik a várfal, akkor majd nem akarnak adót fizetni, különben is ők ilyen magukat különbnek tartják a többieknél, és majd ellenet fognak itt ebben a tartományban ügyködni, és különben sem szeretik azt, hogyha más nép igaj alatt vannak, meg messiást várnak, aki majd kifogja őket ebből a elrontott helyzetből, ki fogja őket hozni. Tehát egy ilyen jelentést írtak, hogy így kell a zsidókra nézni. Most nézzük meg, hogy mi történt. Küldje továbbá hozzám Szamballat ilyen módon ötödször az ő legényét, akinek kezében egy felnyitott levél volt, melyben ez volt írva, a szomszéd népek közt az a hír, és Gasmu is mondja, hogy te és a zsidók pártot akartok ütni, annak okáért építette a kőfalat, és hogy te leszel az, a király, az ő királyuk, e beszédek szerint, sőt, még prófétákat is rendeltél, akik hirdették te felőled Jeruzsálemben, ezt mondván, király van Júdában, és most e dolgoknak híra a királyhoz is elérkezett, annak okáért gyere és tanácskozzunk együtt. Én pedig küldék hozzá ilyen üzenettel, nem történt semmi olyan, amiről te mondasz, hanem csak magadtól gondoltad mindazt a szívedben, mert mindezek el akarnak valaminket rettenteni, ezt mondván leveszik kezüket a munkáról, és az félben marad. Azért hát, Úram, erősítsd meg az én kezeimet. Szóval, amikor ez a beárulás történik, akkor az uralkodó Dárius utána néz annak, hogy mi van a könyvtárban. Milyen rendelet van, és megtalálják a könyvtárban azt, hogy Círus azt a rendeletet hozta, hogy támogatja a templom újjáépítését. De amit ki akarok emelni, az a következő. Dárius szívét nem indította meg az Isten. Dárius ült a birodalom tetején, és jött hozzá egy beáruló levél, ami arról szólt, hogy a zsidók pártoskodni akarnak ellene. És akkor ő, mint király, mint hivatalnok, elrendelte a könyvtárosánál, az írnokainál, hogy nézzék meg, hogy milyen rendelet van. És amikor megtalálták Kürosz rendeletét, akkor ő ezt a rendeletet megerősítette. Ezt a rendeletet megerősítette, sőt, a rendeletben azt írta, hogy a folyóvizen túl lévő tartományok adójából, a király erdejéből és kincstárából támogassák a templom építését és a templom szolgálat munkáit. Tehát a második uralkodó, Dárius, nem isteni rendelés útján, nem Istennek a szívére való hatásán keresztül döntött így, hanem mint egy hivatalnok, mint egy király, aki úgy működik, ugye, mint ezek az ókori királyok, hogyha valamilyen rendelet születik, akkor azt nem másítják meg. És milyen érdekes, Ellen White ezt írja, amikor John Sake nem akarták, hogy elfogadják az afrikai adományt, illetve nem akarták elfogadni az adókedvezményt. Arra utasítalak benneteket, hogy olvassátok el Esdrás és Nehémiás könyvét. Olvassátok el, hogy Kürosz hogyan adott adományokat, és olvassátok el, hogy Dárius hogyan adta a támogatást. Pont, és a következő mondat, amit ki akarok emelni, ez a legfontosabb. Dárius után. Ezt mondja a próféta. Vannak olyanok, akik nem szimpatizálnak az Isten művével. Vannak olyanok, akik nem értenek együtt Krisztussal. És vannak olyanok, akik nem akarják segíteni a mi munkánkat. Vesző, ezen az alapon ne utasítsátok vissza adományaikat. Pont. Ellen White azt mondja, a Nehémiás és Esdrás könyvében kétféle uralkodóval találkozunk. Az egyik uralkodó, akit a szíve felindított, a másik uralkodó, aki végrehajtja a rendelkezést. Pedig nem szimpatizál a zsidókkal. Pedig tanácskozásra hívja őket, hogy tényleg pártot akartok ütni ellenem? Legyünk nagyon óvatosak. Mindaddig, amíg a keresztény viselkedésünk, a keresztény életmódunkkal követhetjük a 10 parancsolatnak az előírásait, mindaddig, amíg ezt megtehetjük, addig nincs akadálya annak, hogy elfogadjuk a fejedelmek adományait. Azt mondja Ellen White, mint végső elvet. Azt kérdezem tőletek, kicsoda, kié a hegy minden vadja? Kié minden hegy, kié minden erdő. Ha éheznék, nem szólnék neked, mert minden az enyém. Az Isten hívőket és nem hívőket szimpatizásokat és nem szimpatizásokat felhasznál arra, hogy Isten népe a romokat építhesse. Ez a Biblia tanítása. Én nyitott vagyok arra, hogy mindenki menjen haza. Mindenki vizsgálja meg, hogy valóban így vannak-e ezek. Mindenki vizsgálja meg, hogy valóban a bizonyságtételében Ellen White azt mondja, hogy elfogadható. De legyetek nagyon óvatosak. Legyetek bölcsek, és legyetek szelidek. Az óvatosság, a bölcsesség azt jelenti, hogy nyilván templomot építhetek belőle, mert maximum, hogyha megvonják, akkor a tégla már ott van, a kő már ott van. De vigyázzunk arra, hogy papi fizetést, lelkészi fizetést ne adjunk belőle. Tanári fizetést ne adjunk belőle. Értjük az óvatosságot? És ha visszavonják, mert azt látják, hogy a viselkedésem, a keresztény viselkedésem már üti az államvezetőnek az elgondolását, akkor visszavonja. Ne hozzunk magunkra előbb nyomorúságot, mint hogy az kellene. Ne hozzunk magunkra előbb nyomorúságot, mint hogy az kellene. Elnézést kérek, hogy a mai alkalmat erre használtam fel, de szerintem minden kérdést a Biblia alapján ki kell tisztáznunk. Szeretném, hogyha valamelyik délután, amíg hazamentek, megnézitek, és a Bibliából. Én most nem idéztem, nem mondtam olyanok, hogy mert hogyha azt gondoljuk, hogy akkor így vagy úgy, vagy amúgy. Mi a Biblia népe vagyunk. A Biblia alapján kell közös nevezőre jutnunk. Ugyanígy szerintem meg kell vizsgálnunk a Biblia alapján azt is, az is jelentős kérdés a mai kereszténység számára, hogy a keresztény egyházak között, a keresztények között milyen kapcsolatnak kell lenni. Hogyan viszonyult Krisztus a szamaritánusokhoz, hogyan viszonyult a farizeusokhoz, hogyan viszonyult a római pogányvalláshoz. Nézzük meg, tisztázzuk ki, és utána dicsőítsük Istent, hogy világosságot ad nekünk. Én nem gondolom, hogy tudom a válaszokat. Nem gondolom, hogy ti tudnátok. Azt mondja Isten, hogy a tanácsosok sokasága. Én arra szántam ezt a mai napot, hogy felhívással forduljak hozzátok, hogy üljünk le és beszélgessünk. Menjünk haza, gyűjtsük ki, és a következő után üljünk le egymásra, és nézzük meg igét, igével összevetve. Nekem nagyon jó tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban. Kívánom mindenkinek, hogy ne csak ebben a kérdésben, mit lehet az államtól elfordulni, és mit nem. Mi tartozik az államra, és mi Istenre. Ne csak ebben a kérdésben, hanem életünk, a hétköznapjaink, amit szembe megyünk minden kérdésére, keressük a Biblia iránymutatását. Amen.
1: Isten tiszteletünket befejezzük. A 79-es számú közös énekünket keressük meg, és énekeljük el az első, ötödik és hatodik verszakát.

0: az imádsághoz, ha tehetjük, hajtsuk meg térdeinket.
1: Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, köszönjük neked a Bibliát, és köszönjük, hogy együtt tanulmányozhatjuk. Kérünk téged, ébresz vágyat mindannyiunkban, hogy tegyük félre előzetes elképzeléseinket, üresítsük meg valamennyien magunkat, és olvassuk együtt a Bibliát, beszélgessünk annak bizonyos kérdésekhez vágó szakaszairól. Kérjük a Szent Lelket, hogy egymással tanácskozva sziklára állítsd a mi lábunkat. Mennyei Atyánk, egyedül Te rád szabad tekintenünk. Egyedül tőled kell a világosságot várnunk. És kérünk téged, mint Salamon, adj nekünk bölcsességet. Adj nekünk bölcsességet, hogy megérthessük, hogy világosságai lehessünk a világnak. Mennyei Atyánk, olyan sok bibliai példa van arra, hogy uralkodók, látva az istenfélő életet, látva a rendíthetetlen Istenhez való, Te hozzád való hűséget, és az annak megélését, ezeken a tapasztalatokat látva világuralkodók fényhez jutottak, és birodalmak világosságot kaptak. Mennyei Atyánk, segíts nekünk, hogy mi is világosság hordozói lehessünk. Olyan nagy a sötétség ebben a korban. Annyira szükség van arra, hogy emberek magas polcokon, alacsonyabb polcokon kapcsolatba kerüljenek velünk, jó illatot árasszon az életünk, és hogy ezzel közelebb kerüljenek hozzád. Mennyei Atyánk, olyan sok mulasztásunk van ebben, olyan sok szégyenteli bűnünk van ebben, bevalljuk ezt neked. Kérünk téged a mi tehetetlenségünkben, hogy tégy bennünket világossággá. Szólj a mi szívünkhöz egyen-egyenként, hogy te tőled kérjük a kérdéseinkre a választ. Többet olvassuk a Bibliát, mint bármi mást, és gondolkodjunk, elmélkedjünk felette, hogy tiszta lelkiismerettel, tiszta szívvel, ahol nincsen semmilyen félelem, úgy tudjuk veled élni napjainkat. Kérünk arra is téged, hogy a holnapi alámerítésre küld el a te szent lelkedet, hogy együtt örvendezzünk az angyalokkal és a mennyel. Kérünk arra, hogy Györgyit te erősítsd meg, te vezesd, és ugyanígy bennünket is, hogy mielőbb találkozhassunk te véled. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy ilyen reménységünk van. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, és vezetni kívánsz bennünket Jézusunk által. Amen.
0: A megkezdett 79-es számú közös énekünk 7. és 12. versszakát énekeljük el.

Tehát a mai témánk látszatra nagyon nyilvánvaló, hogy mire vonatkozik, mert ha valaki ezt a címet hallja, hogy politika vagy vallás, akkor valószínű ilyesmire gondol, hogy szabad-e az egyháznak, vagy egyáltalán vallásos közösségeknek politikába elegyedni, vagy politizálni, vagy pedig, hogy helyén való-e, ha egy vallásos ember politikával foglalkozik, vagy milyen mértékben, vagy milyen szinten kerülhet kapcsolatba a politikával. Ugye a vagy szó ezt érzékelteti, hogy a kettő között valami ellentét van, és ez egy választási alternatíva, hogy politika vagy vallás. Valóban így jelentkezik-e ez, mint a korunk egyik nagy vagy-vagya? Azt mondhatjuk, hogy a dolog ennél egy kicsit mélyebben, illetve a probléma ennél egy kicsit mélyebben fekszik. Nem mint ellentét jelenik meg korunkban ma, hogy politika vagy vallás, hanem sokkal inkább az a kérdés, hogy egyáltalán választási alternatívája a kettő, és hogy helyes-e egyáltalán így feltennünk, hogy politika vagy vallás. Tulajdonképpen a vallás fogalmának a mélyreható átalakulásával találkozunk ma megint, és ez határozza meg a vallás és a politika egymáshoz való viszonyát is. Tehát azt kell mondanunk, hogy korunknak tényleg egy nagy kérdéséről van szó, ez azonban ténylegesen nem vagyként jelenik most, hanem inkább egy olyan átalakulási folyamatnak vagyunk a tanúi, hogy megszűnik az ellentét vallás és politika között. Tehát annyit már mindenki sejthet, hogy míg a múlt alkalommal az volt a témánk, hogy az egyházról mit tanít a Biblia, ugye végül is a Biblia egyházról szóló tanítása került homloktérbe, ma az állam és az egyház egymáshoz való viszonya. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni a kérdést, akkor így is mondhatnám, hogy állam és egyház szétválasztása, vagy állam és egyház bizonyos mértékű összeolvadása. De azért mondom, ez nagyon leegyszerűsítő megfogalmazás, mert ma mindenki hát tiltakozik, hogy nem az állam és egyház szétválasztásának a megszüntetéséről van szó. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem magyarországi problémáról van szó egyszerűen, ha valaki esetleg a sajtó hírei alapján erre gondolna, abszolút nem világviszonylatú probléma. Rendkívül erős például ez a vita téma ma az Amerikai Egyesült Államokban is. Magyarországon van egy bizonyos sajátos színezete itt az adott történelmi helyzet miatt, de egyáltalán nem magyarországi jelenség, hogy ez most ilyen élesen előjön ez a kérdés. Másrészt pedig azt is hangsúlyozza mindenki, hogy nem az állam és egyház összeolvadásáról van szó. És igazából tényleg jó, hogy a cím így hangzott el, hogy vallás és politika, mert itt nem is egyszerűen csak az egyházról van szó, hanem ahogy említettem, a vallás fogalmának, a vallásról való gondolkozás átértékelődésének, és tulajdonképpen ez vezet oda, hogy megváltozik a vallás és a politika viszonya is. Na most, hogy milyen különbség van, azt hadd érzékeltessem, illetve hogy a vita kérdés hol húzódik, és hogy a közelmúlt és a jelen gondolkodása között már is mekkora ellentét feszül. Hadd érzékeltessem azzal, hogy olvasnék két protestáns szemléből. A protestáns szemle az megszűnt egy jó néhány esztendeig, azt hiszem talán két évtizedig is. Az előző rendszerben, körebben a magyarországi protestantizmusnak egy rangos lapja volt, és most újra, a rendszerváltás után újra megjelenik a protestáns szemle. Na hát illusztrációként, hogy ez a probléma hogy jelenik meg, és hogy mutatkozik meg szinte egy rápillantásra is a nagy átalakulás, a nagy változás folyamata, idéznék egy 1935-ös protestáns szemléből, mégpedig idéznék egy cikkből a dr. Kovács J. István az állam és egyház viszonyának jellegzetes formái című cikkéből, aminek az utolsó sorai így hangzanak. Fejtegetéseink eredményeként megállapíthatjuk, hogy a fejlődés iránya szerte az egész világon a szabad egyház, szabad államban kálvini elvének teljes érvényesülése felé halad, ha a fejlődésnek ezt a sodrát időnként, miként napjainkban is, feltartóztatja is egy-egy visszatérő reakciós hullám.
Tehát ugye 1935-ben ugye mit ír a szerző, hogy a fejlődés sodra, szabad államban szabad egyház, ugye amit kevesen tudják, hogy Calvin fogalmazta meg eredetileg, és azután azt mondja, a reakciós hullám ehhez képest, ugye így nevezi, amikor hát nem ez az irányzat érvényesül, hanem még az állam és egyház nagyobb összefonódását próbálják érvényesíteni. Egy példaként mondja, hogy Magyarország is még csak részlegesen tartott ezen az úton, Magyarország még csak korlátozottan érvényesült a szabad államban, szabad egyház a cikk írásakor 1935-ben, mert például mindenkinek kötelező volt bejelenteni a megszületendő gyermeke vallását. Ha nem is tartozott ténylegesen valamelyik valláshoz, ugye ezt még be kellett jelentenie. Tehát ugye egy summázta, hogy Magyarország is a fejlődés sodrában van, az 1895-ös vallásügyi törvény már bizonyos előrehaladást jelentett, de még korlátozottan érvényesül a szabad államban, a szabad egyház megvalósításának az elve. Most, ami most a kezemben van, ez a protestáns szemre 1992. október-decemberi száma, ebben pedig egy Molnár Attila nevű szerző vallás és politika napjainkban, tehát ugyanaz a címe gyakorlatilag, mint a mi előadásunknak, ebből szeretnék olvasni egy kis részletet. Az utóbbi másfél évtizedben tapasztalható deszekularizáció, mit jelent az, hogy deszekularizáció? Ugye a szekularizáció fogalma az a felvilágosodás nagy francia forradalom után indult el, illetve akkor kezdett érvényesülni a maga a szekularizáció folyamata, ami azt jelenti, hogy elvilágiasodás, ugye? Tehát egyháztól, vallástól való függetlenedés, a civil társadalom függetlenülése is, egyes emberek függetlenülése, a vallás, az egyház ugye gondolkodási irányszabó befolyásától. És a gyakorlati életmódban is a függetlenülés a vallási befolyástól, a vallási normáktól. Tehát most viszont már nem a szekularizáció folyamatáról van szó, hanem a deszekularizáció folyamatáról. Tehát, hogy ez kezd megfordulni ez a folyamat. Azt mondja, az utóbbi másfél évtizedben tapasztalható deszekularizáció fordulópontot, de legalábbis töréspontot jelent. A politikai teológia, a felszabadítás teológiája, mit jelent ez, hogy politikai teológia, a felszabadítás teológiája, ugye olyan elsősorban protestáns 20. századi irányzatok, amelyek azt vallják, hogy az egyház szolgálatának a társadalmi felszabadítási harcban kell részt vennie, tehát hogy a Krisztus megváltását úgy kell értelmeznünk, hogy társadalmilag is felszabadítja az embert, és ez is egyházi és keresztény feladat küzdeni a társadalmi felszabadításért. Nem csak mondjuk egyes osztályok vagy elnyomott rétegek felszabadulásáért, hanem mit tudom, például a nők egyenjogúságáért, tehát egyáltalán az ember felszabadításáért minden vonatkozásban. Tehát erre utal itt, hogy a politikai teológia, a felszabadítás teológiája, a katolikus konzervativizmus megerősítése. Bocsánat, megint megállok. Mit jelent ez, hogy katolikus konzervativizmus? Ugye, amely az egyház által ellenőrzött társadalmat kívánja visszaállítani, röviden ez a lényegeit. Tehát ennek a megerősödése, az evangelikalizmus és a protestáns fundamentalizmus megerősödése jelzik-e változást. Mit jelent, hogy evangelikalizmus és protestáns fundamentalizmus, ezek amerikai protestantizmusra vonatkoznak. Az amerikai protestantizmusnak egy olyan ágára, amely látszatra ugyan a Bibliához való fundamentális ragaszkodást ugye harcosan képviseli, de éppen az egyház és a társadalom az

deszekularizáció fordulópontot, de legalábbis töréspontot jelent. A politikai teológia, a felszabadítás teológiája, a katolikus konzervativizmus megerősödése, az evangélikalizmus és a protestáns fundamentalizmus megerősödése jelzik a változást. Eme új jelenségek jelzik a vallás szerepváltozását, amelyet közéleti vallás egyház fogalommal írhatunk le. Tehát próbáljuk ezt a fogalmat megjegyezni, hogy közéleti vallás egyház. Ez egy újonnan megjelenő fogalom, és azt mondja, itt a vallás szerepváltozásáról van szó, és ez valóban így is van. Most miután így csak utaltunk rá, hogy egy törésvonalon vagyunk, vagy egy fordulópontnál vagyunk, vagy egy nagy átalakulásban vagyunk éppen benne, mint egy másfél évtizede összesen, azért ez tényleg egy nagyon izgalmas kérdés, és korunknak nagy témája. Azt hiszem, hogy a két idézet 1935-ből és 1992-ből, ugye, hát egy durvád, egy fél évszázad van közöttük, de látszik, hogy mi volt akkor a fejlődés sodra, hogy szabad államban, szabad egyház, függetlenség, szétválasztás minél radikálisabban, most viszont a vallás szerepváltozása következik ismét, és így olvastuk, közéleti vallás egyház. Ez az új fogalom, és megváltozik ezzel együtt a vallás és a politika egymáshoz való viszonya is. Na most nézzük meg a bibliai fogalmakat, mert hiszen bibliai előadásról lévén szó, természetesen minden kérdésben a Biblia segítségével próbálunk tájékozódni. Mi a vallás a Biblia szerint, mi az állam szerepe a Biblia szerint, mi a kettő egymáshoz való viszonya, és a kettőnek a Biblia szerinti, vagy Jézus tanítása szerint való egészséges viszony, amit eredményez. Nos, tehát a Biblia szerint, pontosabban még közelebbről magának Jézusnak a meghatározását idézzük, a vallás az az egyes embernek a legszemélyesebb belső ügye, egy lelkiismereti meggyőződés és egy bensőséges kapcsolat Isten között és közötte. Tehát az a két meghatározás, amit mindjárt olvasunk a Szentírásból, ha idézzük Jézus tanításaiból, rögtön mutatja, hogy Jézus tanításaiban és egyáltalán a Biblia fogalom világában ilyen közéleti vallás egyház, ez a fogalom abszolút nem létezik. Szóval a Biblia fogalom világától teljességgel idegen. Szeretném olvasni János evangéliuma 4. fejezetéből Jézus, gondolom, sokak számára jól ismert szavait, amikor ezzel a bizonyos samáriai asszonnyal beszélgetett, akkor, mikor az asszony látta, hogy Jézus olvas az ő személyes életének a titkaiban, akkor tisztelettel megállt, és azt mondta, Uram, látom, hogy proféta vagy, és akkor rögtön föl is tett neki egy nagy kérdést, részben, hogy elterelje ugye a kényesebb kérdésekről a szót, de azért is, mert őszintén tudni akarta, és hát úgy látta, hogy Jézus az a hivatott személy, akitől ezt megkérdezheti, és tulajdonképpen mi az igaz vallás? Ez volt a kérdésének a lényege, mert a következőt mondta. Ami atyáink ezen a hegyen imádkoztak, ugye közel volt a Garizim hegye, illetve annak a közvetlen közelében zajlott a beszélgetés, ahol a samaritánusok szentélye állt. Ami atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondta néki Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. És az atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Isten lélek, és akit őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Nyilván mindnyájan sejtjük, hogy ez, hogy ezen a hegyen vagy azon a hegyen, itt nem egyszerűen hegyekről van szó, hanem akár mondhatnánk azt is, hogy ebben a megfogalmazásban megjelenik a felekezeti kérdés, vagy az intézményes vallás kérdés, hogy ahogy most itt vagy ott, ez a helyes, vagy amaz a nem helyes. És Jézus erre azt válaszolja, hogy sem itt, sem ott, hanem lélekben és igazságban. Most nagyon sokan félreértik, és úgy gondolják, hogy itt Jézus teljesen elrelativizálja azt a kérdést, hogy

helyes vallás, vagy nem helyes vallás. Figyeljük meg, hogy utána Jézus azért azt mondja a samaritános asszonynak, hogy ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk. Tehát ilyen különbség, hogy a kinyilatkoztatott Isten ismeret szempontjából helyes, vagy a kinyilatkoztatott Isten ismeret szempontjából nem rendelkezik teljes ismerettel, ilyen különbség van. De a vallásosság az döntően az egyén, az Isten lelke és az egyén között valósul meg, nem pedig valamiféle vallásos keret biztosítja. Gondoljunk arra, amiről az előző előadáson beszélgettünk, hogy most az egyház teremti a hitéletet, tehát aki benne van egy keretben, az teremt bizonyos hitéletet a hozzátartozók számára, vagy akiknek van bizonyos hitéletük, van bizonyos személyes kapcsolatuk az Istennel, azok alkotnak egy közösséget egymással. A kettő között óriási a különbség. Tehát Jézus nem mondta azt, hogy felesleges egy vallási közösség, azt sem mondta, hogy minden vallási közösség mindegy, szóval nem az a hagyományos nézet, hogy ugye sok út vezet, de ugyanoda vezet, ugye, vagy sokféle oldalról lehet a hegyet megmászni, de ugyanoda jutunk meg, ehhez hasonlók. Jézus nem ilyet mondott, mert kategorikusan megmondta, hogy a helyes ismeret szempontjából, a kinyilatkoztatott igazság szempontjából a zsidó vallás a helyes. Mert azt mondta, ti azt imádjátok, amit nem ismertek. De erre is fölhívnám a figyelmet, hogy milyen finoman, szépen fogalmazott Jézus, nem ismeritek. Ugye ez nagy példaadás a vallási türelemre. Tehát nem tévelyektek, nem gonoszok vagytok, nem eretnekek vagytok, hanem nem ismeritek a helyes kinyilatkoztatott ismeretet. És a zsidókról nem azt mondta, hogy jobbak és különbek és igazabb hitűek és értékesebbek, hanem azt mondta, ismerik. Amiben tulajdonképpen nincsen érdem, hanem egy Istentől adott kiváltság, ami ugyanúgy kötelez is. Tehát ezt nagyon érdemes megjegyezni, hogy Jézus hogy tanított arra, hogy gondolkozzunk a felekezeti különbségekről. Van, ahol az ismeret tisztább, helyesebb, teljesebb, van, ahol nem ismeri úgy, de úgy azt mondani, hogy önmagában, ugye, az emberek különbek vagy jobbak, és a többiek megvetendők, ez nem elfogadható. Ugye Jézus tanítása ezt teljesen elhárítja. Ugye azt is, amikor Jézus mondja, hogy akik Istent imádják, szükséges, hogy lélekben imádják, sokan elfelejtik a másik szót, és igazságban. Pedig ez ugyanolyan fontos. Jézus szinte ikerpárként mondja, ugye, hogy lélekben és igazságban, tehát a kettő között nincsen semmilyen szétválasztási lehetőség, amennyire fontos, hogy bensőséges viszonyban az Isten lelke és az ember között, tehát hogy a Szentlélek által is személyes belső kapcsolat jöjjön létre a hívő ember és Isten között, épp olyan fontos, hogy ez igazságban történik. Tehát az embernek kérdés, hogy mennyi lehetősége van megismerni a kinyilatkoztatott igazságot, de Jézus ezzel a kijelentésével elkötelez a kinyilatkoztatott igazság megismerésére való törekvésre. Tehát egyetlen ember sem felelős azért, hogy ő maga nem juthatott több helyes és tiszta kinyilatkoztatott ismerethez, de felelős azért, hogy keresi ezt, és mennyire komolyan keresi ezt. És a maga lehetősége szerint mindent megtesz-e, érte? Mert Jézus azt mondja, lélekben és igazságban, tehát Szentlélek által bensőséges viszonyban és igazságban. De látjuk nyilvánvalóan, hogy Jézusnak a szava nem azt a felfogást hitelesíti, hogy van egy egyházi keret, abba lépjenek be emberek, és ez hívővé teszi őket, és ez teremt valami hitéletet bennük, hanem fordítva, akik lélekben és igazságban imádják Isten, majd azok alkotnak egymás között egy természetes módon egy közösséget, mint hasonló gondolkozású, mint belsőleg összetartozó emberek. Szeretném idézni Jézus hegyi beszédéből, az imádságra vonatkozó tanításából is azt a pici jellegzetes részletet, amikor Jézus azt mondta, hogy te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és csukd be a te ajtódat utánad, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van és titkon néz. Ez annyira nyilvánvaló, hogy itt abszolút nem közéleti vallásról van szó, hanem tényleg az egyén legbensőségesebb Istennel való viszonyáról. Még a kifejezés, hogy menj be a belső szobádba, csukd be utánad, a te atyád titkon néz, titkon van és titkon néz. Ugye a legtöbb ember ma is, ha ezt a szót hallja, hogy imádság, a templom jut eszébe. Nem véletlenül, mert ugye az emberek úgy gondolkoznak, hogy az Istennel való kapcsolat, azt valamilyen vallási kereten belül kell gyakorolni, és tulajdonképpen az inspirál engem, és az adja meg ehhez a késztetéseket. A Jézus fordítva mondja,
az igazi vallásosság az az Isten és az ember közötti bensőséges kapcsolatban születik meg, és ahogy az előbb mondtam, ebből lesz magától értetődő módon az egyetértők minden belső kényszer nélküli szabad közössége. Nos, tehát a harmadik igét is említsük még. A harmadik igében Jézus megint végtelenül egyszerűen szól a keresztény közösségről, amikor azt mondja, ha ketten, hárman egybegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük. Ugye az én nevemben, gondolom mindnyájan rájövünk, hogy sokkal többet jelent Jézus nevének a formai emlegetésénél. Az én nevemben az azt jelenti, hogy Jézus gondolatai szerint, Jézus tanítása szerint, Jézus lelkének a befolyása alatt. Tehát igazából Jézus teszi egyé őket. Másik helyen ugyanennek az igének a másik feljegyzése azt is mondja, hogy egy akaraton lesznek. Tehát itt látjuk azt, hogy akiket az Istennel való kapcsolat egyétett, mert Jézus, mindjárt Jézus nevében jönnek össze. Tehát Jézus neve kapcsolja őket össze is a Jézussal való kapcsolat, és Isten jelen van közöttük. És ilyen végtelenül egyszerűen beszél Jézus az egyházi közösségről. Megint csak azt mondom, hogy itt közéleti vallásnak nyomát nem látjuk, hogyha ketten, hárman, ugye teljesen mindegy a szám is, nincsen szó nagy társadalmi méretekről, Jézus kettőről, háromról beszél, előzőleg meg egyről, aki bemegy a belső szobájába, és beszélget az Istennel, aki titkon van és titkon néz, itt meg kettő, háromról, akik Jézus nevében jönnek, és ezért egy akaraton is vannak, és ezért az Isten jelen is van közöttük. Menjünk tovább, mit mond a Biblia az államról? Ugye a Római Levél 13. fejezete a klasszikus igehely, zárójelben aláírtam egy másik igét, mert ez az első nyom a Bibliában az államra vonatkozóan, és azt a fontos tanítást közvetíti, hogy tulajdonképpen Isten akaratából létezik az állam a bűneset utáni világban. Mert ott Mózes könyvében azt találjuk, hogy a vízözön után Isten rendelkezett, hogy aki embervért ont, annak vére ember által ontasség, és ezt közvetve feltételezi valamiféle társadalmi szervezet, valamiféle bírói igazságszolgáltatás felállítását. Nagyon olyan benyomásunk van, amikor a Bibliát olvassuk, hogy a vízözönig Isten a teljes be nem avatkozás elvét érvényesítette. Az első gyilkost, Kaint is hagyta futni, sem maga nem érvényesített igazságszolgáltatás, sem a Földön nem létezett még ilyesmi, semmiféle társadalmi szervezet. És amikor az isteni beavatkozás nélkül megmutatkozott, hogy hova jut az emberi civilizáció nagyon gyorsan, akkor Isten megint egy más eszközt léptetett életbe. Talán az összes el nem bukott lények tanulságára is, és végül majd a megváltott emberek tanulságára is, Isten megmutatta, hogy mi lenne akkor, hogyha ő nem építené bele a megváltási tervét az emberi történelembe, ha a Szent Lelke fékező munkája nem érvényesülne az emberi társadalomban, és ha ilyen biztosító intézményeket nem léptetne életbe, mint az állam. Tehát ezt azért említem, mert vannak olyan vallási irányzatok, amit az államot eleve gonosz dolognak, vagy Isten ellenesnek gondolják, de a Bibliából az derül ki, hogy az első késztetést maga Isten adta, a valamiféle bíróság, igazságszolgáltatás és ezáltal valamiféle társadalmi szervezet létrehozására. Most a Római Levél 13. fejezetében van a rövid klasszikus megfogalmazása annak, hogy az államnak tulajdonképpen mi az Istentől adott feladata, és a keresztény hogy tekintsen az államra. Így olvasom a Római Levél 13. fejezetéből. Az első verset olvasom. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Félre ne értse valaki, nem arról van szó, hogy a konkrét hatalmasságok, mert gondoljuk meg, mi jön neki ebből, hogy nincsen egyetlen egy, ha az Hitler, ha az nem tudom én melyik újabb és korábbi vérengző, ezek az Istentől rendeltettek. Szó sincs róla, ugye a fordítás sem a legtökéletesebb, hanem tulajdonképpen azt mondja, hogy a egyáltalán felsőbb hatalmasság, tehát valamiféle állam, társadalmat igazgató, ellenőrző szerv Isten akaratából létezik, és az Istentől rendeltetett. Tehát ez elvileg vonatkozik, nem pedig a konkrét megnyilatkozásai az államhatalomnak. Egyébként a Biblia abszolút, hogy így mondjam, nem kíméletes az államhatalmakkal, de
gondoljunk arra, hogy vadállatok szimbólumában mutatják be a bibliai proféciák a különböző hatalmakat. Például ugye a római birodalom jelképéről beszélgettünk is az előző előadásokon, úgyhogy vasfogai voltak, falt zúzott és a maradékot összetaposta, ugye nem éppen hízelgő kép, ugye az erőszaknak az uralmát így mutatja be a Biblia. Vagy például, amikor Jézusnak egy alkalommal Heródessel kapcsolatban mondtak valamit, akkor Jézus azt mondta, mondjátok meg annak a rókának, ez sem volt éppen, ugye, egy nagyon elismerő megjegyzés. Tehát igen, mert egy sötét, egy teljesen igazság nélküli ember volt, ugye, annál vált ez a bizonyos Heródes Antipász Keresztelő János gyilkosa. Tehát nem erről van szó, hogy a Biblia azt akarja mondani, hogy minden államhatalom közvetlenül az Isten felkentje. Hogy erről szó nincs. Vagy ez a középkorban volt ilyesmi, hogy ugye mindentire úgy kell tekinteni, mint az Isten felkentjére. Az Ószövetségben is már világosan látjuk, hogy csak ha valóban az Isten rendelt királyt, és az Isten próbálta azt átalakítani egy isteni eszmény szerint, hogy ne a föld népeinek a szokása szerinti királyság legyen, akkor lehetett beszélni Istentől felkent királyról. De egyébként már a Biblia kíméletlenül bemutatja Izrael történetében is, hogy bőven voltak olyan királyok, akik az isteni felkenetéshez semmi közük nem volt. És ilyen történetírás nincsen a világi történetírásban, amilyet a Bibliában találunk. Ugye gondoljunk arra, hogy az ókori keleten mindig az volt jellemző, hogy csak hízelgő dolgokat mondtak a királyokról és az uralkodókról, a Biblia pedig leírja, hogy gonosz volt, és vétekbe ejtette az Izraelt, és nem járt igazán, mint az ő atya Dávid, tehát teljesen igazságos ítéletet szolgáltat a királyokról is. Tehát még egyszer mondom, elvileg mondja, hogy egyáltalán a felsőbb hatalmasság az állam intézménye Istentől rendeltetett. Szeretném olvasni a harmadik verstől tovább, mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól. Mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig a gonosz cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert. Mert Isten szolgálja, bosszúálló a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Annak okáért szükség engedelmeskedni nem csak a haragért, hanem a lelkismeretért is. Mert ezért fizettek adót is, mivel hogy Istennek szolgálja, akik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet. Ugye, tehát az apostol szavaiból nyilvánvaló, hogy egy bizonyos viszonylagos béke és jogrend, és mindenekelőtt az igazságszolgáltatás fenntartása, ez az állam hatalom feladata, ugye a jók védelmezése és a gonoszok rettegtetése, mert a bűn világában igenis valamilyen hatalmi szervezetnek kell féken tartania a bűnnek az elhatalmasodását. Ezt is kimondja, hogy nem ok nélkül viseli a fegyvert, tehát még a fegyvert is Isten akaratából viseli, mert ugye az Isten reálisan ítéli meg a földi történelmet, és azt mondja, itt szükséges valamilyen hatalmi szervezetnek lenni a jók védelmezésére és a gonosz féken tartására. És erről beszél, hogy a keresztény ezért jó szívvel, ugye, adja meg, amivel tartozik az államnak, úgy tekint az államra, mint amely Isten szolgálja egy bizonyos értelemben, mert mi lenne a világon, lásd a vízözön előtti időket, hogy betelt a föld, totálisan betelt erőszakkal, mert még semmiféle igazságszolgáltatás és semmiféle államszervezet nem létezett, és a bűn világában ez tragikus állapotokat szül. Akkor is hasznos, hogyha, és akkor is szükséges, hogyha nagyon tökéletlenül, sőt sokszor nagyon a hatalmával visszaélve tölti be a feladatát, azt lehet mondani, hogy ennélkül még tragikusabb. Tehát Isten bőven számon kéri mindegyiknek az ítéletkor a bűneit és a visszaéléseit és a hibáit, de ha nem egyáltalán nem léteznék valamiféle társadalmi szervezet és államhatalom, akkor ugyanaz lenne, mint a vízüzön előtt. A világ még általánosabban és még egyetemlegesebben betelik erőszakkal. Azután a következő kérdésünk az, hogy a kettő egymáshoz hogy viszonyul. Ugye erre vonatkozóan megint csak Jézus tanításait idézzük. Ugye a Pilátussal való beszélgetésében hangzott el,
amikor ugye azzal vádolták, hogy ő lázadászít a római birodalom ellen, ugye rákérdezett Pilátus, hogy király vagy-e hát te, Jézus válasza az volt, az én országom nem innen való. Tehát közvetve elismerte, hogy ő valóban király, magasabb rendű értelemben, mint ahogy ember ezt a fogalmat értheti, de az ő országa nem innét való. Tehát ezzel Jézus, azt hiszem, ebben semmi belemagyarázás nincs, ezt mindenki félreérthetetlenül látja, hogy Jézus azt mondta, hogy az a közösség, amit ő hoz létre, és az a munka, amit ő végez, az nem a világban való, teljesen más a törvénye, teljesen más természetű, és az a földi országokkal össze nem vegyíthető, és össze nem keverhető, nem innét való. Tehát ezt a mércét nagyon jól jegyezzük meg, tehát az egyháznak soha se szabad e világi valóságá lenni. Amennyiben azonos akar lenni Isten országával. Ugye tudjuk, hogy Jézus mennyit használt a példázataiban és tanításaiban ezt a fogalmat, hogy Isten országa. Ugye is lényegében azt mondta, hogy az egyháznak az a feladata, hogy Isten országának a képviselete legyen a Földön. Akkor nem e világból való, teljesen mások a törvényei, teljesen mások az eszközei. Ha e világból valóvá lesz egy egyház, akkor rögtön megszűnt Krisztus országának a képviselete lenni. A következő kijelentése Jézusnak, ugye, ami az adópénzre vonatkozó kérdésre hangzott el, hogy szabad-e a császárnak adót fizetni, ugye most nem akarom itt részletezni, hogy a zsidók milyen fanatikus szemlélet oldaláról kérdezték ezt, és nagyon meglepődtek Jézus válaszán, aki nem azt mondta ugyan, hogy feltétlen alárendelés és szolgai engedelmesség a császárnak, szó sincs róla, hanem azt mondta, adjátok meg az Istennek, ami az Istené, és a császárnak, ami a császári. Tehát Jézus azt mondta, hogy a kettőt lehet együtt érvényesíteni. De a császárnak meg kell adni, ami az övé. És ugye pontosan mire mutatott az adópénz, ugye? Tehát megkérdezte, hogy kinek a képmása van rajta, hát akkor adjátok meg a császárnak, ami a császár. Ez a császár ügye, az Istennek pedig azt, ami az Istené. Ugye ez megint csak nagyon világosan mutatja a szétválasztás elvét. Mert Jézus azt mondta, hogy van, ami az Istené, és van, ami a császári. És a kettő egymás mellett érvényesíthető, de semmiképpen össze nem keverhető. Ez Jézus szavaiból nagyon világosan kitűnik. Mi következik akkor, hogyha az állam és az egyház helyes viszonya érvényesül? Tulajdonképpen egyedül ebben az esetben lehet megőrizni sértetlenül egy nagyon értékes kincset, az egyének lelkiismereti szabadságát. Ugye ekkor tudja az állam betartani ezt a határt, hogyha ha semmilyen vallás nem befolyásolja az államot, illetve nem fonódik össze az államhatalommal. Mihelyt az állammal olyan kapcsolatba lép bármilyen vallási közösség, teljesen mindegy, hogy melyik, hogy ezáltal bizonyos hatalomhoz jut, ugye, akkor már eleve lelépett a Krisztus törvénye útjáról, ugye, mert a Krisztus vallásában a hatalom nem játszik szerepet, a világ értelemben vett hatalom, tehát ha egyáltalán igényt tart a hatalommal való szövetkezésre, akkor egész biztos, hogy a hatalom eszközével élni is fog. És a másként gondolkodók lelkiismereti szabadságát megszünteti. A kettő szétválasztása azonban biztosítja a lelkiismereti szabadság elvének a maradéktalan érvényesülését. Ugye itt idéztük, hogy a Bibliában hol találjuk a lelkiismereti szabadság elvének a legszebb megfogalmazásait. Az apostolok mondták a Sanhedrin előtt, ugye hozzátenném, hogy a Sanhedrin akkor vallási és politikai felsőbbség volt, ugye a zsidóság legmagasabb vallási és politikai testülete, noha alá volt rendelve a római hatalomnak. És mikor ők, a Sanhedrin megtiltotta az apostoloknak, hogy Jézus nevében ne szóljanak, azt mondták, ítéljétek meg ti magatok, rátok illő-e hallgatnunk, vagy az Istenre. És kimondták, Istennek kell inkább engedni, hogy nem embereknek. Tehát ebben benne van az, hogy lelkiismeret dolgában, lelkiismereti meggyőződés tekintetében az ember nem rendelheti alá magát embernek, mert a lelkiismereti meggyőződéséről és a lelkiismereti indítékairól és a cselekvéseiről, ennek megfelelő cselekvéseiről az Istennek fog számot adni. Zárójelbe írtam oda a Római Levél 13. fejezetéből azt az igét, hogy amikor Pál apostol azt mondja, hogy a világi hatalomnak adjátok meg, amivel tartoztok, az adót, a vámot, de egy szó nem esik erkölcsről vagy vallási kérdésekről. Ugye? Tehát Jézus ezt nem utalja a világi hatalom hatáskörébe. És a Római Levél 14. fejezetében pedig kimondja, hogy mindenki a maga urának áll vagy esik, és mindegyikünk maga ad számot magának Istenről.
és kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a más szolgáját. Tehát az elkölcs, a vallás kérdésében, a lelkiismereti döntések, az indítékok kérdésében Istennek felelős minden ember, és fenn is áll az elv, hogy Istennek kell inkább engedni, hogy nem embereknek. Ez fölötte áll minden emberi intézménynek, akár egyháznak, akár államnak. Hát ennyit röviden a bibliai fogalmakról, és most egy rövid történeti áttekintést tegyünk még, hogy tulajdonképpen ezek a bibliai fogalmak hogy jelentek meg egyáltalán a történelemben, és hol érvényesültek, hol semmibe vették őket. Nem kell megjegyni, nagyon rövid lesz ez a történeti áttekintés, és remélem világos is, mert itt tényleg ennek van értelme, hogy szinte ilyen vázlatszerűen lássuk a fejünkbe, hogy ez hogy érvényesült a történelem folyamán. Az ókori nagy civilizációkról, az ókori nagy birodalmakról röviden csak annyit mondanék, hogy itt jellemző volt, hogy a vallás a társadalmi élet kerete volt, tényleg közéleti vallás volt, az ókori pogány vallások valamennyien közéleti vallások voltak, és államvallások voltak. Ugye tulajdonképpen megadták az egész társadalom szemléletét, megadták a társadalmi élet liturgiáját, ugye ezt a vallási ünnepek, vallási szokások határozták meg. Tehát ez volt jellemző az összes ókori civilizációkra. Tulajdonképpen az ideológiája minden államnak az adott pogány vallás volt, és az uralkodó, ugye egyben az államvallásnak a feje volt, vagy legalábbis nagyon szövetséges az ugyancsak nagyon hatalmas papságnak. Szeretném megemlíteni, hogy egy kivételes személyiség, nem egy birodalom, hanem igazából csak egyetlen személyiség teljes következetességgel, Círusz a perzsa birodalomban, akit úgy emlegetnek, hogy a vallási és nemzetiségi türelmesség atya, az első személy a történelemben, aki ilyet ismert. Rendkívül érdekes összefüggés, hogy a Biblia azt mondja, hogy Isten lelke késztette őt, így mondja Ézsaiás könyve 45. fejezetében, hogy így szól Isten szolgájához, Círuszhoz, felövesztelek, noha nem ismertél. Tehát noha nem a kinyilatkoztatott vallás, Izrael vallása követője és ismerője volt, mégis Isten azt mondja, hogy ő övezte fel őt, és a Szentlélek által ő befolyásolta gondolatait, és használta fel a történelemben a maga megváltási terve munkálására. Tehát nagyon érdekes, hogy az a személy, akiről a Biblia így beszél, hogy Isten felövezte, noha nem ismerte őt, és tehát, hogy Isten lelke adott késztetéseket, és Isten egyengedte előtte az utat a történelemben, ez a személy éppen a vallási türelmesség képviselője volt, egyedülálló és kiemelkedő példaként az ókori történelemben. Külön szeretnék említést tenni a görög-római civilizációról, ugye, amely a legközelebb van hozzánk az ókori birodalmak sorából, és közvetlen elődje a mai társadalmaknak, és hát mai napig is érvényesül a befolyása. Ugye itt is gondoljunk arra, hogy például a római birodalomban a római császárok egyben Pontifex Maximusok is voltak, ugye az államvallás főpapjai voltak. Gondoljunk arra, hogy a római birodalom későbbi szakaszában teljesen általánossá vált a császár istenítése, ugye, tehát a császár személyének az isteni tiszteletben való részesítése, és gondoljunk arra, hogy átszőtte ez a liturgia az egész vallásos életet. Teljesen átszőtte ugye az államvallásnak a liturgiája. Egy Egon Fidler az Újkori Gondolkodás története című művében egy nagyon érdekes gondolatot kockáztat meg. Azt mondja, a görögök vallásossága is például, akik szintén nagy hatással voltak a vallásosságukkal is a rómaiakra, azt mondja, nagyon jellegzetes valami volt, azt mondja, nem nagyon foglalkoztak ők azzal, hogy Istenek ténylegesen léteznek-e, és különösebben az erkölcsi elvek sem voltak súlyosak ugye a görögségnél, hanem egyszerűen a társadalmi élet kerete volt a vallásosság, és a társadalmi élet liturgiája. Tehát nem a személyes meggyőződés, vagy a személyes hit dominált egyáltalán, hanem egy közösségi életnek a kerete volt. Na most, amikor megjelent a kereszténység, akkor tulajdonképpen ebben egy forradalmi újdonság volt, tehát a vallás fogalmának az átértékelődése. Tehát szeretném, ha ezt látnánk, azzal, hogy megjelent Jézus vallása,
Jézus tanítása az emberi történelemben itt a vallás fogalmának egy radikális új értelmezése következett. Ugye az előbbiekben idéztük Jézus tanítását, tehát a vallás az az egyén belsőséges viszonya Istennel, egy mély értelmi és lelkiismereti meggyőződés, és ami nagyon lényeges, hogy ezzel együtt az egyénnek egy gondolkodásbeli függetlenséget biztosít, és ő ezt olyan erős ez a belső meggyőződése, ez a belső kötődése, hogy ez őt függetleníti a társadalmi és vallási konvencióktól, és ha a kettő ütközik, akkor ezt az elvet követő, hogy Istennek kell inkább engedni, hogy nem embereknek. Tulajdonképpen a Római Birodalom ezért kezdte meg a keresztény üldözéseket. Mert a Római Birodalom totális hatalom volt, amely mindenestől uralni kívánta az embereket, és ez a független gondolkozás, és ez a független cselekvés, ez egy izgató és veszélyesnek ható új jelenség volt, és egyáltalán a vallásosságnak ez az értelmezése, ez elfogadhatatlan volt. Tudjuk jól, hogy a keresztény üldözések nem jártak eredménnyel, és 313-ban megszületett a milánói türelmi rendelet, vagyis nem sikerült a kereszténységet kiirtani. A milánói türelmi rendeletről csak annyit mondanék, hogy ha az embernek úgy volna ideje, vagy egyáltalán valami jóval kecsegtetne, szóval komoly irodalmat lehetne fölkutatni ezen a téren, ez mindenkinek ajánlatos kutatási terület lehetne, hogy ez a csodálatos rendelet, a milánói türelmi rendelet hogy született meg. Mert igazából, ha valaki elolvassa a milánói türelmi rendelet szövegét, hogy mindenki a maga választotta vallást szabadon követheti, gyakorolhatja. Szóval ez olyan modern, ez az ókorban egy olyan csoda, hogy az ember nem tud hova lenni, nem, hogy valahol itt is az Isten lelke működött, mint egykor Círusznál, hiszen Isten megmondta, hogy 10 esztendeig fognak tartani a keresztény üldözések. Ugye a Jelenések könyvében van egy ilyen profécia, tehát a Dioklécián császár által indított utolsó legszörnyűbb keresztény üldözés 10 esztendeig fog tartani, és nekem mindig az a sejtésem, hogy valahol megint az Isten befolyásolt gondolatokat, és az Isten avatkozott a történelemben, hogy egy ilyen szövegezésű, egy ilyen szemléletű rendelet, ami valami bámulatos dolog, hogy a 4. század legelején megszületett. De hamarosan további változás történt, ez a dátum valószínűleg szintén többeknek ismerős, ezeken az előadásokon is elhangzott. 380-ban már a kereszténység nem csak megengedett vallás lett, már nem csak a kereszténység szabad vallásgyakorlatát engedték meg, hanem államvallássá léptették elő. Ugye ez az a törvény, amelynek így kezdődik, hogy minden római állampolgár köteles felvenni a keresztény hitet. Ugye ez teljesen különbözik, ugye az ebben füle rögtön hallja, hogy össze nem egyeztethető a bibliai szabadság elvével. Na most ennek a következménye lett ugye a népegyházi képződmény kialakulása is, vagyis hogy nem személyes lelkismereti döntés alapján, nem felnőtt keresztséggel lettek emberek a keresztény egyház tagjaivá, hanem hamarosan felváltotta a felnőtt keresztség gyakorlatát, a gyermekkeresztség gyakorlata, és kialakult a népegyházi képződmény. Az ember csak elgondolkodik rajta, hogy mi lett volna, milyen más irányt vett volna az egész történelem, ha az a csoda megtörtént volna, hogy a kereszténység visszautasítja ezt a szövetséget. Ha a kereszténység hű marad a maga alapelveihez, és a milánói türelmi rendelet szellemét erősíti, és ha már akkor a kereszténység a maga eredeti elvei szerint a szabad államban szabad egyház, avagy pedig a Jézusi tanítás szerint az állam és egyház szétválasztása és békés egymás mellett élése elvét képviseli, ha a kereszténység hű maradt volna önmagához és Jézus tanításához, és nem lett volna birodalmi egyházzá, az egész történelem teljesen másképpen alakult volna. Tehát 313 és 380 között valami sorsforduló volt, hogy Isten adta azt a csodálatos türelmi rendeletet, mint a tünemény megjelent a történelemben, és a keresztényeknek ez elég kellett volna, hogy legyen, és hálával kellett volna fogadniuk, hogy van szabad vallásgyakorlatuk. De ennél többet, a hatalom szövetségesévé válni, ezt nem lett volna szabad a keresztény egyháznak elfogadnia, ha hű maradt volna Jézus tanításaihoz. Mi lett az eredmény? Újra létrejött az államegyház képlet, ugyanúgy, mint a görög-római birodalomban, ugye tehát, hogy így mondjam, helyre döccent a római birodalom stabilitása, megint pontifex maximusok voltak a császárok, csak hogy a vallás cserélődött ki, most már nem a görög-római vallás volt az uralkodó vallás,
hanem a keresztény vallás. Ugye hamarosan aztán a pogányságot már nem is tűrték meg. Tehát kicserélődött a vallás, de az államegyház képlet ugyanaz maradt, ami volt a görög-római civilizáció, különösképpen a római birodalom idején. Szeretném megemlíteni, hogy az ortodox egyházban, tehát a keleti kereszténységben a mai napig is ez a képlet maradt meg. Ha valaki hallgat híreket, akkor tudja, hogy mi van. Ugye a nemzeti egyházaknak, a különböző ortodox nemzeti egyházaknál az államnak a feje, a vallásnak is feje, ugye? Tehát ez ugyanaz maradt, ami a kereszténység államvallása után kialakult a birodalmi egyház létrejöttével, és a mai napig is így van. Na most a nyugaton egy kicsit másképp alakult a fejlődés. Ugyanis a nyugat-római birodalom viszont összeomlott. Ugye a kelet-római birodalom még 1000 évig fönnállt, de a nyugaton összeomlott a római birodalom szervezete a népvándorló törzsek hatására. Ugye keleten majd csak az iszlám tette tönkre. Amíg az iszlám hódítások tönkre nem tették, addig még fennmaradt, és maradt ez, hogy a császár egyben az államvallás feje is. A nyugati területen viszont az történt, ugye ez már egy kicsit ugye ismerősebb számunkra, erről is sokszor esett szó, hogy mivel a császár egyáltalán nem tudta a hatalmát érvényesíteni sem a politikait, sem a vallásit a nyugati területen, a legnagyobb tekintélyt nyugaton, aki ott maradt, és miközben összeomlott a birodalom szerkezete, az egész birodalmi gépezet, aközben megmaradt az egyház. Megmaradt az egyház szervezete, működött az egyház. Tehát a legnagyobb tekintély volt nyugaton a Róma püspöke, tehát Róma püspökének először átadta a Pontifex Maximus címet. Ugye 533-ban Justinian császár ilyen törvényt hozott, hogy a nyugat összes egyházai számára Róma püspöke a fellebezési fórum. Tehát Róma püspökének a hatalmát erősítette először vallási téren, azért, hogy valamiképpen óvja a római birodalom hatalmát, vagy annak a képviseletét megerősítse, ami még megmaradhatott a szétzilálódott nyugaton. Azután most azt ugye nem részletezném, hogy ezután következett az, hogy ugye ebben még belejátszott ez a bizonyos álkonstantini adománylevél is, szóval némi csellel és egyházi közreműködéssel, de végül világi hatalmat is kapott, ugye, közvetve a kelet-római császártól, illetve a kelet-római császár által Róma tiszteletbeli konzulának kinevezett frank királytól a Róma püspöke. És belépett az államok sorába, létrejött a pápai állam. És ahogy a pápai állam létrejött, abban a pillanatban megkezdődött a versengés a császári hatalom és a pápai hatalom között. Ugye erre mindenki emlékszik, hogy a német-római császárok és a pápák hatalmi harca, amelyből a pápák kerültek ki győztesen. És akkor gondoljuk meg, hogy így lett, hogy keleten maradt az, hogy az állam feje az vallásfeje is, nyugaton viszont az egyház, a legfőbb egyházi tekintély a római pápa, és egyáltalán az egyházi tekintély került a világi hatalom fölé. Tehát a birodalmi egyház, hogyha így ugye két szárát rajzolnánk, ilyen kétféle típusú szerkezetté változott, keleten az állam volt felül, és az egyház alul, nyugaton az egyház került felőle, és az állam maradt alulra. Na most ezek után mi hozott ebben változást? A reformáció, a 16. századi reformáció, amely a vallás fogalmát megint átalakította. De most nem kell részleteznem, hogy a középkorban nem a személyes meggyőződésem volt a hangsúly, nem az Istennel való bensőséges viszonyon, hanem tényleg így van, hogy az egész társadalmi szemléletet, a társadalmi élet keretét és az egész társadalmi élet liturgiáját biztosította az egyház, hiszen az egyház ünnepei voltak az ünnepek, és ez tökéletesen egybefonódott. Na most ugye Luther Márton és a többi reformátorok, amikor azt mondták, hogy a vallás az Istennel való bensőséges viszony, és mi értelmi, lelkiismereti meggyőződés, akkor tulajdonképpen visszatértek a jézusi tanításhoz. Ez abszolút forradalmian új volt. És az is megjelent rögtön, hogy ez egy független gondolkozást és független cselekvést biztosít. Ugye ma már mi azt nem tudjuk megérteni, hogy amikor Luther az összes egyházi méltóságokkal is, és a főrendekkel és a császár jelenlétében, egy kis szerzetes, azt mondta, hogy igen, én hagyom magam meggyőzni, de bizonyítsák be a Szentírásból, hogy tévedek, egyébként itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy segíjen. Hogy ez milyen világforradalom volt, ezt ma nem tudjuk megérteni, mert a kor gondolkozása háttérén az volt.
Mert valakivel szemben lehettek ott a legnagyobb világi és egyházi méltóságuk, ő lehetett hozzájuk képest egy homokszem, de azt mondta, a lelkiismeretemben Istenhez, illetve Isten igéjéhez vagyok kötve, és én másként nem tehetek, és független, és szabad, és bátor volt. Ugye ez olyan volt, hogy egy pillanat alatt az egész középkori rendszer omlott össze, mint a kártyavár, egyetlen embernek ettől a hallatlanul bátor, nyílegyenes és belső meggyőződésben fakadó kiállásától. Mi történt ezután ugye a reformáció egyházaival? A reformáció egyházainál egy sajátos helyzet alakult ki, hiszen ugye a áldáz ellenségek támadták a reformáció ügyét, és Luther Márton végül is, és a reformátorok nagy része is azt tették tulajdonképpen, hogy a püspökök helyébe, a korábbi püspöki felügyelet helyébe a fejedelmeket és a német városok kormányzatát tették, mert védelemre szorult a reformált egyházak védelemre szorultak. Igazából ez nem volt ténylegesen biblikus dolog, mert nem az állam és az egyház szétválasztása történt, hanem megint csak az állam és az egyház szövetségesi összefonódása. Mindazonáltal az adott történelmi körülmények között a most még hívő módon gondolkodó fejedelmek és városi önkormányzatok, amelyek nagy mértékben osztották ugyanazt a személyes hitbeli meggyőződést, segítséget jelentettek és védelmet jelentettek, de a későbbiekben, ahogy ez a hit kihalt, ugye visszamaradtak a protestáns államegyházi képletek. Az anglikán egyház esete is azt hiszem ugye ismerős, ugye ott tudjuk, hogy egészen más úton, nem igazából nem biblikus reformációból fakadóan, de végül is ott is az történt, hogy a pápai fennhatóság alól kivonta magát az anglikán egyház, viszont az államvallás fejévé a király, illetve a királynő lett, attól függetlenül, hogy király vagy királynő van, tehát a királyi hatalom került az államvallás fölé. Na most drasztikus változás, teljesen radikális változást hozott a felvilágosodás és a nagy francia forradalom, amely azt az eszmét hozta, hogy teljesen független egymástól igazából az állam és az egyház, de hozzátenném, hogy ezt már a lehiggadása idején hozta. Eredetileg a francia forradalomnak volt egy kimondottan dekrisztianizációs irányzata, tehát egyenesen a vallás üldözés irányzata, és tulajdonképpen ez ment aztán tovább a harcos ateista államokban, ahol úgy tekinti a világi állam az egyházat, mint versenytársat, mint veszélyes, mint ami veszélyt jelent az állam függetlenségére, és az elnyomására és bizonyos mértékű üldözésére törekszik. Tehát ez a felvilágosodás nagy francia forradalom nyomán ment tovább, tehát egy bizonyos fajta félelem a középkori tapasztalatok alapján, és ezért inkább az elnyomás és az üldözés érvényesítése az egyházzal kapcsolatban. Létrejött teljesen más indítékból és más színezettel az amerikai Egyesült Államokban, ugye tehát az új földrészen kialakult új államban, megint csak az állam és az egyház szétválasztása, de itt egészségesebb alapon és más indítékból, ugyanis kimondottan a biblikus forrásból, a vallás személyes ügy, bensőséges ügy Isten és az ember között, és egyéni, személyes, lelkiismereti meggyőződés kérdése, és az Amerikai Egyesült Államoknak az a bizonyos híres kiegészítő, 1791-ből származó egyes számú kiegészítő pontja kimondja, hogy az állam nem alapít vallást, és tehát nem hoz törvényt vallás alapítása vagy vallás tiltása dolgában. Ez igazából többet jelent, mint hogy alapítás, tehát semmiféle állami támogatás. Tehát nem állami törvényhozás vallásos ügyet nem érinthet, se pro, se kontra, se védve, se támogatva, se tiltva. Ugye, és ez itt igazából a Jézus tanítása megértéséből fakadt. Ugye tudjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok alapító atyái, noha nem mindenkinek volt egészen világos feje a bibliai tanítást illetően, de végül az az irányzat győzött, amelyik a biblikus elvet hallotta, hogy állam és egyház radikális szétválasztása a lelkiismereti szabadság sérthetetlenségének a biztosítására. Na és most ma hol tartunk? Ma ott tartunk, bocsánat, még mielőtt említeném, hogy ma hol tartunk, feltenném a kérdést, hogy mi lett volna,
az ember megint gondolkozik, hogy mi lett volna, ha akkor a 18. században, a 18. század végén a kiegyensúlyozott elv érvényesült volna. Szóval nem az, ami a nagy francia forradalomban született, amely egyrészt tehát elment odáig, hogy elnyomás, ugye ha nem is közvetlenül Franciaországban, mert ott aztán lehiggadt ez az irányzat, de másutt, ahogy átvették, üldözés és elnyomás, és másrészt pedig az egész társadalomnak olyan szekularizálása, ahol már átbillen a mérleg a túloldalra, tehát tulajdonképpen a vallás erkölcsnek is a teljes elvetése, a kiirtása, az abszolút szabadság eszméjének a meghirdetése. Mi lett volna, ha nem ez lett volna a meghatározó és uralkodó, ami kihat végül is közvetve vagy közvetlenül, a gyarmatiasítás révén közvetve még a harmadik világ országaira is. Tehát ha nem ez lett volna a meghatározó, ami az egész világra kihat, hanem az a protestáns eszméje, illetve biblikus eszméje az állam és egyház viszonyának, amely az Amerikai Egyesült Államokban először kialakult. Megint csak azt mondhatom, sorsforduló volt a 18. század vége, sok minden másképp lett volna, ha a kiegyensúlyozott egészséges eszme és gyakorlat alakul ki. Csak az emberiségre nem jellemző az egészséges, kiegyensúlyozott állapot. Ugye gyakran az jut az embernek eszébe, hogy szinte az egész emberi történelmet le lehet írni a hatás-ellenhatás törvényével, avagy ezzel az egyszerű jó paraszti közmondással, hogy az ember mindig átesik a ló túlsó oldalára. Ugye, és akkor, ha átesett a ló túlsóra, ez megint elindítja az újabb ellenhatást, az újabb folyamatot, és ez így megy. Ilyen szempontból igaza van Prédikátor könyvének, hogy semmi sem új a nap alatt, hanem mindig visszatérnek a dolgok, és legalábbis a törvényszerűségek ugyanazok. Na most hova jutottunk ma? Ma pedig az a helyzet, hogy egyrészt, mivel a nagy francia forradalom volt a meghatározóbb, amely azért dekrisztianizáció, szekularizáció, az erkölcs kiirtása és az abszolút szabadság eszméje hirdetése is az állam és egyház szétválasztásán túl. Ennek az lett az eredménye, hogy tényleg oly sikeresen függetlenült mindenféle erkölcsiségtől az emberi társadalom, hogy az abszolút szabadság civilizációja is csődbe ment, nagyon erős csődbe. És csak szeretném megállítani, hogy Magyarországon olyan sokan mondják, hogy az a 40 év, milyen az ifjúság, az a 40 év. Ilyenkor mindig csodálkozom emberek rövid látásán, mert hát Magyarországon volt ez a 40 év, de hát nyugaton nem volt ez a 40 év, és tessék megnézni az emberek erkölcseit, állapotát, ifjúság állapotát különösképpen. Hát vigyázat, hát ez itt egy nagy tévedés. Ugye itt ilyen ateista ideológiájú államok voltak, de a maguk módján még egyfajta szocialista erkölcsöt ugye kényszerítettek az emberekre. Nyugaton meg az abszolút szabadságnak, ugye? Tehát ez pepitáva ugyanaz, mondjuk az egyik pöttyös, a másik pepita, de teljesen egy tőről fakad. Az is szekularizáció, az is elvallástalanodás, ugye? Csak más formában, békén hagyja az egyházi intézményeket, de maga a társadalom, az emberek gondolkozása, életmódja teljesen az abszolút szabadságot követi, erkölcsi téren, vallásilag is. Tehát annélkül, a 40 év nélkül nyugaton is ugye bekövetkezett a szabadság kultusznak a nyomán egy válság, tehát hiányzanak az irányadó erkölcsi elvek, és ugye Amerikában ezért a protestantizmusnak egy másik ága, amely egyfajta teokráciát szeretne, az erősödött meg, ez a bizonyos erkölcsi többség, mondva, hogy elzűlik, tönkre megy az ország, radikálisan kell az embereknek erkölcsöket és vallást adni, hogy újra Isten országa legyen Amerika. Ugye, tehát ott ez lett az ellenhatás, és Nyugat-Európában úgy tűnik, hogy lassabban, mert igen nagy itt a szabadság kultusza, és nagyon erős ennek a hagyománya, de Nyugat-Európának is állandóan megy a befolyásolása ebben az irányban, és egyre inkább a betörése is, hogy változásnak kell történnie ezen a téren. Na most itt viszont Kelet-Európában, itt még ezhez hozzájön az, hogy a kommunizmus utáni, ugye, ellenhatás törvénye, ugye mivel itt egyenesen a vallásnak az elnyomása történt, most jön az óriási ellenhatás vissza a vallásokat a közéletbe. De összefoglalóan még egyszer ezt szeretném mondani, hogy ez világviszonylatú tendencia. És megint megjelenik ez, hogy közéleti vallás. A vallás szerepének az átértékelődése történik meg. Kicsit szomorú ez a kijelentés, de szeretném elmondani, nem hiszem, hogy nagyot tévednék vele, ha azt mondom, hogy
hogy azért is értékelődik át a vallás szerepe, és megint társadalmi szemlélet, társadalmi erkölcs, és az állam ideológiáját biztosítsa, és azért jelenik meg ez, és azért tűnik el a vallásnak az a szerepe, hogy mély személyes meggyőződés, bensőséges viszony Istennel, mert a ma embere egyre jobban leszokik a gondolkozásról. Tehát, ugye gondoljuk meg, túl sokan vagyunk a világon, van gazdasági verseny, azonnal dönteni kell, irtó bonyolult igazgatni ezeket a tömegeket, mindenkit lefoglal a létért való harc, tehát ki gondolkodik itt igazságról? Szóval Istent lélekben is igazságban imádni, ezek ózsdi, időszerűtlen elveknek tűnnek, tehát itt gondolkodni, nincs is idő rá, hogy itt vitatkozni azon, hogy most ez így helyes, vagy úgy helyes. Tehát igazából most a vallásnak az a szerepe, hogy valamiféle összetartó erő legyen, egyfajta közéleti vallásosság kell, egy bizonyos erkölcsöt biztosítson, de a vallásnak ez a bensőséges, személyes meggyőződés, Istenhez való viszony szerepe tűnik el. És azon kívül az egyes embereknek is, hogy így például nincs idejük az Istennel való bensőséges viszonyra. Tehát, hogy így mondjam, ez egy sodró történelmi folyamat, hogy a vallás szerepe megint kezd olyanná válni, mint az ókori civilizációkban volt, hogy a vallás a társadalmi élet egyfajta szabályozójává válik, közéleti vallásosságá, de nem az, amiről Jézus beszélt, hogy menj be a te belső szobádba, meg lélekben is igazságban. És ehhez hozzájárul az, ugye, hogy a kereszténység történetében bekövetkezett az, amit mondtam, hogy felváltotta a gyermekkeresztség, a felnőtt keresztséget, a szabad választást, hogy szabad választásból lesz valaki keresztény, vagy nem lesz az. Ugye a reformáció idején is sajnos ez egy óriási dolog, szóval óriási törésvonal volt, vagy óriási esélynek az elmulasztása volt, hogy a reformáció nem hatolt addig, hogy visszaállítsa a szabad választás alapján lenni keresztényé és a felnőtt keresztséget a gyermekkeresztség helyére. Így tehát gondoljuk meg, ez az egész népegyházi jelleg is, hogy ugye a keresztény egyházak túlnyomó többsége népegyház. Ez is az ellen szól, hogy a vallás nem mély személyes meggyőződés, nem Istennel való bensőséges viszony, hanem bizonyos értelme egy hagyomány, egy családi és nemzeti tradíció, amely megszabja az élet kereteit, az egyéni, a családi életét és a társadalomét, de nem több annál. Tehát a vallásnak megint ez a szerepváltozása. Tehát ahhoz képest, ami az őskereszténység idején volt, ahogy Jézus tanított, ami volt a reformáció idején, ahhoz képest teljesen ez a szerepe jelenik meg a vallásosságnak ma ismét. Csak megemlítenék egy kis magyarországi példát, hogy a Magyarországon a Milleniumi Bizottságnak ugye az elnöke, a Nemeskülti professzor úr, és hát két ilyen kijelentést tett, az egyik, hogy a milleniumi ünnepségek idejére fel kell függeszteni az állam és az egyház szétválasztása elvét, a másik pedig, hogy kötelezővé kell tenni az ünnepségeken való részvételt. Ugye nagyon érdekes, hogy ezután egy sereg reakció jelent meg, hogy hát azért még a pártállam is óvatosabb volt egy kicsit, noha bizonyos értelemben iskolákban, meg közéleti helyeken voltak április 4. ünnepségek, de azért ilyen meredeken ez nem hangzott el. Tehát mindenki figyelje meg, hogy mit jelez ez. Ez egy jelzésrendszer, hogy kötelezővé kell tenni a részvételt, ami nem hiszem, hogy ez megvalósul, de pusztán az eszme felröppentése is ugye jellegzetes, és ugye erre az időre fel kell függeszteni az állam és az egyház szétválasztása elvét. Tehát gondoljuk meg, egy közéleti vallásosság az ünnepségekben él, az liturgiában él, az emberek konvencionális befolyásolásában van a szerepe, tehát más a vallásnak a fogalma, és más a vallásnak a szerepe, és ez a szemünk láttára alakul át. És végül utoljára befejezésül, sajnos ebből, hogy így mondjam, kényszerítően következik az, vagy logikailag következik, elkerülhetetlenül ez a következő állomás, hogy a lelkismereti szabadság veszélybe kerül. Ugye megfigyelhető, hogy ma Magyarországon rengeteg újságcikket olvashatunk, meg rádióban, tévében, sok minden van vallásügyi törvény módosításáról, és az erről szóló cikkekben az a feltűnő, figyelje meg bárki, hogy a lelkismereti szabadság szinte meg se jelenik. Szóval szinte eltűnőben van ez a fogalom, úgy tűnik, hogy már nem is nagyon értik sokan ezt a fogalmat, hogy egyáltalán létezik. Tehát
Nem egy feszültségmentes időszakban vagyunk, és a bibliai kijelentés, két bibliai kijelentést írtam még fel a táblára, hogy a Biblia profétikus kijelentései hogyan utalnak erre a változásra az emberi történelem végén. Külön ugye hát azt az időnk semmiképpen nem engedi meg, hogy arra kitérjünk, hogy a nagy francia forradalomról is milyen bámulatos jövendőlés van a Bibliában, Jelenések könyve 11. fejezetében. Tehát tulajdonképpen a Biblia profétikus kijelentéseiben egyértelműen ott volt, hogy minden ágazatra, népre, szóval a világ népeire ki fog hatni a francia forradalom szelleme, de az is ott van, hogy utána az emberi történelem végén megint megfordul a kocka, mert a Timóteushoz írt második levél 3. fejezetének az 5. versében például azt mondja Pál apostol, hogy az utolsó időben sorolja, hogy milyenek lesznek az emberek, és a végén ezt írja, akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak elejét. Sorsdöntő kijelentés. Tehát mivel ezt általában azt mondja, lesznek az emberek, tehát ez az általános, ez az általánosan jellemző, ehhez képest kivételek léteznek, az általánosan jellemző ez lesz, hogy megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Na ez az a bizonyos közéleti vallásosság, ereje csak annak a vallásosságnak van, amikor valaki lélekben és igazságban imádja az Istent. Ennek a vallásosságnak nincs igazán gondolkozásmódot, egymáshoz való viszonyt átalakító ereje, de megvan a látszata és megvan a hatalmi támogatottsága. Jelenések könyve 13. fejezetében pedig, hogy félreérthetetlen szimbólumok utalnak erre megint csak nem térhetünk ki, tulajdonképpen az Amerikai Egyesült Államokról mondja, hogy mondani fogja a föld lakosainak, hogy kit imádjanak, és szankcionálni fogja, hogyha nem imádják. Ugye ez egy döbbenetes profécia, így van a Szentírásban, ez szó szerint jelképek nélkül is érthető, hogy mondja a föld lakosainak, hogy kit imádjanak. Aztán akik nem imádjanak, azokkal ez is ez történjék. Ez most hihetetlennek tűnik a szemünkben, ugye? De azt láthatjuk, ugye, hogy tényleg egypólusú világ lettünk, egy szuperhatalom létezik. Pillanatnyilag úgy látjuk, hogy az emberi jogoknak az abszolút védője ezen a világon, de gondoljuk meg egy szemléletváltozás az Amerikai Egyesült Államokon belül, az pedig ez a szemléletváltozás ez szinte döngeti a falat. Ugye ilyeneket lehet olvasni amerikai újságokban, hogy bizonyos jobboldali vallásos pártok, az úgynevezett vallási koalíció. A vallási koalíció azt mondja, hogy az állam és az egyház szétválasztása történelmi értelmetlenség volt. Noha ez nekik egy szinte szent nemzeti hagyományuk, ma már elmennek idáig, hogy történelmi értelmetlenség volt. És ma még az alapvető emberi jogokat is védik, a lelkiismereti szabadságot is védik, de ugyanakkor ez az irányzat is nagyon erős. Tehát ha Amerikában bekövetkezik egy radikális szemléletváltozás, vagy nem csak szemléletváltozás, hanem egyszerűen egy választási győzelem. A vallásos koalíció megnyeri a választásokat, a vallásos jobboldal. És tudjuk azt, hogy amikor hatalomba kerül rá egy radikális gondolkozású új irányzat, bizony alakítja az emberek ideológiáját is. Ugye ne gondoljuk azt, hogy az emberek olyan nagyon szabadon és függetlenül gondolkoznak, főleg nem az érdekeiktől függetlenül gondolkoznak. Tehát akkor megy az emberek ideológiának az átalakítása. Tehát ha Amerikában ez a változás megtörténik, hogy közben ugye a szemléletváltozás is folyton halad előre, sokféle tényező erősíti is, megnyerik a választásokat, a vallásos jobb oldal, akkor ugyanez a szuperhatalom nem az alapvető emberi jogokat fogja vallási téren, legalábbis vallási téren védeni, hanem válhat egyfajta vallási irányzatnak az abszolút támogatójává, ugyanezzel a hatalmi súllyal. Ugye a bibliai proféciák tulajdonképpen erre utalnak, hogy mondja a föld lakosainak, kit imád, akik nem imádják. De most mindez gyakorlatilag úgy jelenik meg, hogy az emberi társadalmak szétzilálódnak, ugye különösképpen II. János Pál pápa a különböző hát enciklikáiban, szociális enciklikáiban ezt nem győzi hangsúlyozni, hogy lement ugye a szocializmus, kommunizmus megdőlt, a kapitalizmus is válságban van, új társadalomra van szükség, mi pedig vallás erkölcsi alapon álló új társadalomra. És éppen Hans Küng, egy nagyon neves római katolikus teológus neve fémjelzi ezt az irányzatot, hogy a különböző világvallások erkölcséből kell összegyúrni egy világetoszt. Ezt a világetoszt kell megtenni a nemzetközi jogrend alapjául, tehát ehhez kell igazítani a nemzetközi jogrendet. Tehát gondoljuk meg, hogy micsoda forradalmi átalakulásban van a világ,
Tehát még egyszer mondom, a vallási Jézusi fogalmától elmozdulunk oda, hogy közéleti vallásosság. És az állam és az egyház szoros szövetsége. Ezt különben finoman, a modern római katolikus teológiában úgy mondják, hogy a szubszidiaritás elve. Ez a szubszidiaritás elve, ez azt jelenti a kisegítés elve, hogy hatékony.

tud tisztánlátáshoz segíteni. A Biblia alapján pedig azt értjük meg, hogy az én országom nem e világból való. A kereszténység akkor hűl magából, ha nem e világból való. És az igenis az egyén bensőséges viszonya Istennel, mély lelkismereti meggyőződés. És nincs védendőbb érték, nincs védendőbb emberi érték ezen a földön, mint az egyénnek a lelkismereti meggyőződés tekintetében való szabadsága. Ha az ateizmus, ateizmus. Ha az valami nagyon furcsa vallásosság, akkor az. Amit még szintén nem lehet korlátozni addig, amíg mások alapvető szabadság jogait és érdekeit nem sérti, amikor így mondjam, büntető törvénykönyvben nem ütközik. De egyedül így működik valahogyan az emberi civilizáció. Itt el kell felejteni azt, hogy van ideális társadalom. Nincs. Bűnvilágában vagyunk. Erről mindig hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Nem említettem még, hogy nem is akarok belebonyolódni, csak egész röviden említem, hogy Augustinus, ugye még őtőle pozitív eszmék épp úgy származtak, mint nagyon negatívak. Ő is nagyon belejátszott ebbe a folyamatba, mert többen ismerik ugye a két Civitasról írt könyvét, ugye a Civitas Terrana és a Civitas Dei. Ugye a Civitas az azt jelenti, hogy közület, város. Tehát ő azt mondta, hogy a világi hatalom ugye az a Civitas Terrana, tehát az is egy közület, egy város, egy testület, de az egyház is az. Ugye? És hogy az egyház feljebb való, mert azt mondta, ahogyan a lélek több, mint a test, úgy a Civitas Dei több, mint a Civitas Terrana. Tehát tulajdonképpen ő megszabta azt, hogy az egyház is egy testület, ugye, illetve hát intonációt adott ehhez, az egyház is egy testület, az egyház is egy közület, az is egy földi valóság, de fölötte van igazából az államnak. Tehát a középkori képletnek az ideológiáját akarva akaratlanul Ágoston szabta meg, hogy a Civitas Dei annak fölül kell lenni, és alul a Civitas Terranának. Tehát most ma megint ebben az időszakban vagyunk, hogy ilyen radikális átalakulások folynak körülöttünk. Még egyszer mondom, ne ítéljünk meg senkit, legyünk türelmesek a szenvedélyes nézetekkel, mert nagyon kevés ember tud ma tisztán gondolkozni. És csak türelemben lehet tiszta gondolkozáshoz segíteni embereket, amennyiben lehet, vagy nem lehet. De a tiszta gondolkozásnak a forrása ma is egyedül a Biblia marad. És ez ő tudja megőrizni az ember igazán tisztesség, az ember jogát, és ezt teszi az ember kötelességévé a mélyreható, alapos, értelmes, tisztességes, igazságkereső, igazságszerető gondolkozást, és a ragaszkodást ahhoz a függetlenséghez és szabadsághoz, hogy az így kialakult meggyőződéséhez mindenképpen, meggyőződése mellett mindenképpen kitart az ember. Hát akkor befejeztük. Egy néhány perc szünet után kezdjük a beszélgetést, akiknek kérdéseik vannak, azok maradjanak vissza. Észre tetszett venni, hogy fejeztem, hogy senkit ne ítéljünk el, meg legyünk türelmesek, mert itt tisztán látni nehéz. Én is pont ezért mondtam, mert sokan tényleg őszinte lelkesedéssel, ugye, próbálják azt gondolni, hogy valami jobbat építünk azzal, hogy egy ilyen vallási, erkölcsi alapokra épített társadalom. Ezért mondom, hogy tényleg a tisztánlátás itt nagyon-nagyon nagy dolog, és az végül is a Biblia forrásából táplálkozhat. Tehát akkor válaszolnék is rá, hogy mihez nyúlhat. Ugye ez volt a kérdés, hogy mi segíthet. Hát tulajdonképpen az a kérdés, hogy hogyan segíthet a vallás. Mert segítsen a vallás, és nyújtson erkölcsöt az embereknek, na de hogyan? Akkor tud az embereken segíteni, ha ilyen hatalmi támogatásban részesül, és egyfajta szolidabb vagy erőteljesebb kényszerrel ráveszik az embereket? Vagy pedig a vallásnak úgy kéne érvényesülni teljesen szabadon, mint a só és a kovász. Tehát ahhoz nem kell hatalmi támogatottság, annál hatékonyabb. Tehát itt van sajnos a keresztények felelőssége, hogy arra volna szükség, hogy valódi kereszténység, ahogy Jézus mondta, ő azt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága, vagy ti vagytok a föld sója. Tehát nem azt mondta, hogy a keresztények zárkozzanak el ettől a világtól, szó sincs róla. Azt mondta, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És éppen, hogy világvilágossága és földsúlya. De nem úgy, hogy hatalmi támogatással, és nem úgy, hogy törvényhozással, még csak úgy sem, hogy oktatással valamilyen módon az emberekbe csöpögtetni,
hanem úgy, hogy az egyes keresztények és a keresztény közösségek olyan eleven is valódi kereszténységet képvisel,

0: ami úgy hat, mint a kovász, mint a só, mint ami megízesít, mint ami megtartó erő, mint ami megkeleszt. Na most, hogy egészen gyakorlatiasra fordítsam a szót. Például a ma, ugye, most jön az, hogy Magyarországon most a oktatásban és mindenhol a vallások, ugye ők lépjenek előtérbe, és tőlünk várjuk a megjavulást. Szeretnék egy-két szomorú tényt mondani, hogy milyen illúzió ez. Először is gondoljunk arra, hogy az elmúlt rendszerben gyakorlatilag minden vallásban, minden egyházban létezett a beépítettség. Sajnos létezett. És mikor szó van rendszerváltásról, azt kell mondanom, hogy sehol nem maradt meg úgy a régi rendszer, mint az egyházban. Ott nem történt rendszerváltás. Mert ugye ott a hívő tömegek igazán nem feltételezik, hogy ez tényleg így volt. Radikális úton nem követelik, nem kényszerítik ki. Tehát elég súlyos kijelentés, de nyugodtan merem vállalni érte a felelősséget, mivel én nagyon jól beleláttam ebben, meg benne is voltam ebben a küzdelemben, csak ennyit említek, 11 évig nem volt útlevelem szocialista országokba se, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke letiltása alapján. Noha az égvilágon semmit nem csináltam, semmiféle forradalmi eszméim nem voltak, csak azért, mert a beépített rendszerben nem voltam hajlandó belemenni, oktatási vonalon sem, csak ezért. Tehát, és nagyon jó ez aztán az évtizedes küzdelemben az ember teljesen belelátott, azt kell mondanom, hogy morális erőt várni az egyházaktól. A moralitás a legalacsonyabb szinten ma az egyházakban van Magyarországon. Nagyon szomorú kijelentés, vezetői szinten, vezetői szintről beszélek. Ott van a legalacsonyabb szinten, mert ott megmaradt a beépítettségi rendszernek minden maradványa, nem történt semmiféle megtisztulás, semmiféle rendezés a múltra nézve. Ugye, ha valaki hallotta Bulányi György nevét például a katolikus egyházban, mit küzdött ez az ember, és ugye, semmire nem jutott. Ez az egyik. A másik, hát főleg ugye itt a nagy történelmi egyházakra ugye támaszkodnék ez a vallás erkölcsi megújítás, de gondoljunk arra, hogy az úgynevezett történetkritikai írásmagyarázat, hát az annyira elvalkodott, szóval éppen a felvilágosodás szelleme, ugye most küzdenénk a felvilágosodás negatív szellemisége ellen, ugye, amely az abszolút szabadságot hirdeti, és hát ugye a vallás erkölcsöt teljesen kiszorította, de mindenki elfeledkezik arról, hogy az egyházak ideológiájában mélyen belehatolt éppen a felvilágosodás utáni racionalizmus, és a mai napig is uralja a teológiai akadémiákat, és főleg a papképzést. Tehát csak példát mondanék, hogy én például evangélikus teológián végeztem, és hát még mai napig is a fülemben van, hogy az egyik évfolyam társa mit mondott az úgynevezett nagy könyörgésen. Szóval, hogy kimondta azt, hogy hát miért mondjuk azt, hogy az ige szolgáit vagyunk, miért nem valljuk be becsületesen, a Biblia számunkra nem Isten igéje, ugye? És volt olyan, amelyik azt mondta, amíg sokáig járunk a teológiára, a hitet meg az imádságot azt elfelejtjük, mert azt a teológia kiöli. Ugye van tudományos teológia, de nincs élő hit, nincs igazi személyes vallásosság. Ettől lehet elvárni azt, hogy egy ideológiai agymosást csinál, azt meg tudják csinálni, de valódi erkölcsi hatás azt nem. Aztán gondoljunk a hitoktatásra. Hát gondoljunk a régi nemzedék emberre. Van, aki azt mondja, hogy nyert valamit a hitoktatásból, és azért bizonyos alapokat jelentett, de bőven találkozunk megbotránkozott emberekkel is, ugye? Akiket éppen azt tett vallástalanná, amit ott és akkor tapasztalt, és gondoljunk arra, hogy ha meggyőződéses, erős kereszténységet talált volna a kommunista rendszer bejövetele, nem tudta volna úgy szétrombolni a vallásosságot. Hanem pont azért, mert az embereket tartották a falak, tartották az intézmények, de egyáltalán nem voltak olyan nagyon elragadtatva, ugye, azzal a vallásossággal. Ugye emlékszem, nekem is mesélte a nagybátyám, hogy kérdezett valamit a kitoktatótól, válaszként kapott egy nagy pofont, ugye, meg ehhez hasonlók. Ugye, hát sok ilyesmi történt, és sokakat éppen ez fordított el. Na most szeretném megkérdezni, milyen hitoktató gárdája van. Eleve már ugye ez egy fából vaskarika, hogy hitoktató, hitet nem lehet oktatni. Hitet lehet példaadással, és lehet olyan informatív tanítást továbbadni, valóban az Isten beszédét, ami másokban elindíthat valamit. Tehát ezt teljesen meg lehet érteni, most emberekben ez egy nagy illúzió. De a valóságban csak ha a kereszténység a maga belső erejével hat, az ige tanításaival és a keresztények példaadásával. Tehát még egyszer mondom, a tiszta igei tanítása és a keresztények példaadása, akkor só, akkor kovász, akkor világosság. De ha belülről erkölcsileg és személyesítve jócskán meggyengült egyházak, hatalmi támogatással, oktatás kézbeadása, ezzel akarjuk megreformálni a társadalmat, ez nem fog menni. Nem fog menni, hanem nagyon is sok vonatkozás. A ideológiai agymosást azt lehet elvégezni, az emberek átalakulnak, a kegyesség látszatát el lehet érni. Azt el lehet érni. De hogy erkölcseikben megjobbulnának, gondolkodásmódjukban tisztábbak lennének, közösségi életre alkalmasabbak lennének, sajnos ez nem várható. Na most ugye szó volt, említettem, hogy arról, hogy hát ugye itt most vissza kéne fordítani az, amit a 40 év csinált. Ha Magyarországon nem lett volna ez a 40 év, mondjuk ugye éppen egy ilyen határvonalon vagyunk, ugye Kelet-Nyugat-Európa között, hát egy kicsit odébb lett volna mondjuk a keleti több határa is, és hát mi még a nyugati világhoz hasonlóan éltünk volna, akkor is erjesztettek volna ezek az emberek, ugyanúgy az emberek önzőeké, ugyanúgy a szabadossággá váltak volna az erkölcsök, ugyanúgy, pontosan ugyanúgy. Tehát azt kell mondanom, hogy ideális állapot a bűnvilágában nincs, főleg az idők végén nincs. Itt csak rossz és rossz között lehet választani. Ugye azt mondta Churchill a polgári demokráciáról, hogy a legrosszabb társadalmi rendszer, de nem ismerünk jobbat. Na, körülbelül azt lehetne mondani, hogy az állam és egyház ilyen teljes jogi szétválasztása, és hogy semmiféle beleavatkozás, ez sem önmagában a legtökéletesebb, persze jobb lenne, nagyobb teret, stb. De mégis a lehetséges legjobb. Nem tudunk ennél jobbat, mert még ez megvédi a lelkismereti szabadságot, és teret ad annak, hogy az igazi, szabadon érvényesülő kereszténység az viszont hasson, mint a só és a kovász. Azt abszolút nem akadályozza meg. Tehát nem tudom, hogy sikerült-e valamennyire világossá tennem, szóval itt látszik valahol, de mindenkit meg lehet érteni, aki most harcosan képviseli ezt is, álmokat szövöget, hogy jobb jön. Tehát azért mondom, nem szabad türelmetlenséggel válaszolni. Noha megemlíteném, hogy azért borzasztó azért a gyűlölet szitása szörnyű. Szóval egy ilyen hogy mondjam, egy ilyen már majdnem keresztény kurzustól az ember legalább annyit elvárna, hogy annyit tudjon, hogy a gyűlölet az nem keresztény dolog. Vagy mert például, ha én a Napi Magyarország című lapot előveszem, abszolút nem politizálni akarok itt, nem szóval politikai irányzatokban nem foglalok állást, csak a hangnemben. De szóval annyi gyűlölködő, gúnyolódó, majdnem, hogy szóval olyan stílusú cikkek nem volna szabad, ha itt keresztény szellemiségről van szó, nem volna szabad megengedni. Szóval az indulatok, az agresszió, ugye, tehát a kereszténységet valahol gyakorlatba kellene látni, ugye, ha valóban keresztény befolyásról van szó. Szóval értjük, nem, nincs ideális, nem vagyok egyik párt híve sem, úgyhogy félreértés, és egyiknek se, illetve halálra ellenre, hogy valaki félreértse. Én csupán csak arról beszélek, hogy ha valaki azt mondja, hogy ő keresztény szellemiséget képvisel, vagy keresztény hát színekben vagy zászlólat jelenik meg, legalább gyűlöletet ne szítson, és legalább ilyen gúnyolódó, ilyen majdnem nyomdafestéket nem bíró, ellenségeskedő hangnemet ne üssön meg, mert hát ez lenne a kereszténység legelemibb kívánalva. De ezt sajnos sokszor nem lehet találni. Úgyhogy itt is már, ezt csak azért mondtam példaként, hogy szóval látszik, hogy mennyire nem az lesz belőle, aminek ígérkezik is, amivel sokan őszintén reménykednek. Nem tudom, van-e még valakinek kérdés az összeszólásra. Tesszük, hogy csak egy olyan fél mondattal, mintha utaltam volna, noha Calvin se valósította meg következetesen, vagy csak gondoltam, nem mondtam, mert úgy közben magamban gondoltam, hogy ezt meg kéne mindenkinek eszébe, hogy szervét mi állj, csak nem akartam kitérőt, még egy kitérőt, úgyis egy kicsit hosszúra nyúlt. Tehát valóban így van, és az amerikai protestánsoknál is úgy van, hogy ők is lelkismereti szabadságot akartak, de boszorkányokat égettek, meg... Persze, szóval ők se tudták következetesen érvényesíteni, meg ugye, hát ott aztán meg nem is beszélve a rabszolgaságról, ugye, szóval azért abban, na, szóval, tehát ilyen ez az emberi természetben gyökerezik, tehát óriási dolog is egy kés csoda, ha a kereszténység a maga igazi mi voltában a gyakorlatban megjelenik, és mert az emberi természet az mindig szemben áll vele. Nos, még annyit fűznék hozzá az elhangzottakhoz, ez a szeresd ellenséged, ezt nagyon köszönöm, hogy említette, mert valóban erről van szó, hogy erre mondtam én is azt, hogy hát ha az ellenséggel nem ellenségként bánnénk, hanem kicsit a kereszténység szerint sok minden másképp festene. És ugye Jézus részéről ez nem tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy valami lángoló érzelmekkel szeressük, nem ezt mondta Jézus. Jézusnál a szeretet egy erkölcsi elv. Az azt jelenti, hogy változatlanul, függetlenül attól, hogy ő hogy viszonyul hozzád, de a másokért érés, az igazság, a jó akarat, a szolgálatkészség, magatartás, tanús és iránta. Tehát ugye, mert világos, hogy érzelme, sokan ezen ütköznek meg, hogy Jézus azt mondja, hogy én szeresem. Hát hogy szeresem? Nem érzelmi szeretetről van szó, az nyilván csak kölcsönösségben bontakozhat ki. De Jézus tanításában a szeretet alapvetően azt az erkölcsi elvet jelenti, hogy előbb a másik, aztán én is. Én a másik jelent mindenben méltányos és szolgálatkész vagyok. Tehát ilyen erkölcsi elv értelemben a szeretetet az ellenség iránt is gyakorolni kell. Lehet, nem tudom érzelmileg lángolóan szeretni, nem is ezt akarja kicsiholni belőlem, de függetlenül attól, hogy ő ellenség, én nem leszek ellenség iránta, hanem a szeres felebarátodat, mint magadat elvet érvényesítem. Egyébként erre mondta Jefferson roppant szellemesen, azt mondta, hogy mikor Jézus megkérdezte egy írástudó, hogy kicsoda az én felebarátom, Jézus erre lényegében azt válaszolta, hogy az eretnek és az idegen is. Ugyanis az irgalmas samaritánus példázatára célzott erre, mert ugye az nemzeti szempontból idegen volt, és méghozzá ellenséges nemzethez tartozó, vallási szempontból eretnek volt, és Jézus mégis azt mondta, az is a te felebarátod. Na hát szóval, ha ilyen dolog lenne, hogy szeresd ellenségedet, és az idegen és az ellenség is, és az eretnek is a fele barátod, sok minden egészen másképp lenne. Na most szó volt ugye vallásról, tehát a vallásnak nyilván lehet egy nemes értelme, de jól tükrözi az, amit ön mondott, hogy már a vallásokban annyi visszaélés történt, és annyi ellenszem, hogy sokszor már inkább a hit szóhoz ragaszkodna az ember. Például meg lehet figyelni a népies szóhasználatban, például ezt, hogy hívő, falun, azt nem egyik vagy másik felekezetre mondják, hanem aki úgy tűnik, hogy nem csak olyan átlagosan vallásos, hanem valóban hívő, azok mind hívő. Ugye egy összefoglaló névvel ezt mondják sokszor. Tehát azonban azt mondanám, hogy nem mondjuk a vallásosságnak adhatunk egy nemes és pozitív jelentést is, noha a gyakorlatban nagyon sokszor negatív. Na most a hitről pedig annyit, hogy ugye hit és biblia igazság, ugye, hogy ugye a protestánsok mind azt mondják, Biblián alapul. Ki kell mondanom, hogy nem a Biblia a hibás ebben. Szóval a Bibliában igenis van egy megismerhető, egyértelműen megismerhető egységes gondolatrendszer, vagy ez aztán ugye ki is ugrik, szóval az elől csak kitérni lehet, de félreértelmezni nem. Persze, hát ugye az értelmezéseknek a bravúrjai jönnek, amikor ki akarunk térni hát valami elől. És igazából azért mondanám, hogy nem mondhatnánk így, hogy a hitet az igazsággal szemben, mert tulajdonképpen a Biblia értelemben a hit az egy összefoglaló fogalom az ember Istenhez való helyes viszonyára, és az alapja mindig egy értelmes meggyőződés. Nem véletlenül mondta a Jézus, hogy szeresd az Urat, a te Istenet teljes elmédből, teljes lelkedből, minden erődből, mert szóval minden ott kezdődik, hogy teljes elmédből, teljes meggyőződésedből. Tehát igazából hit nincs, egy értelmi meggyőződés, egy igaz, értékes hit. Ugye egy ilyen érzelmi hit, egy kis szimpátia, egy kis vonzalom, ugye az lehetséges, de valódi stabil hit, bibliai értelemben hit, az értelmi meggyőződés nélkül nem létezik. Tehát ezért mondtam azt, hogy Jézusnak ez a meghatározás, hogy lélekben és igazságban imádják, az igazság keresésére mindenképpen elkötelez. Nem kéri számon rajtunk azt, ha rajtunk kívülállóból nem ismerhettük meg a teljes igazság, de elkötelez az igazság keresésére is, hogy hát ne mellőzzük ezt a szempontot. És hát arra pedig, hogy micsoda az igazság, és nagyon egyszerűen válaszolt, amikor a főpap imájában azt mondta, te ígéd igazság. És annak azt mondta, hogy én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Ugye Jézus azt is világosan elmondta, hogy őt követni annyi, mint az ő igéjét követni. Ugye ezt mondta a juhok és a kecskék példázatában, nem a juhok, hanem a jópásztor példázatában, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem, tehát a szava után. Ugye különben, hát Jézust követni, ez csak egy illúzió az ő szava nélkül, mert olyan önkényes Jézus képet alakítunk ki, amilyet akarunk. Ugye, tehát csak a... Igen, igen. És hát ugye ez a fájdalmas, hogy a Biblia tulajdonképpen egy nagy ismeretlen, és az hát csak úgy röviden említem meg, hogy én egész fiatalon nagyon másfelé akartam menni, szóval semmiféle vallásosság nem, és noha hát ugye a családom.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

És szeretettel köszöntök én is mindenkit, minden kedves vendőket és testvéreinket is. Mai témánk egy olyan téma lesz, ami azt hiszem, hogy mindenkinek jelen van az életében, kinek milyen mértékben, kinek milyen erősen. A mai témánk a szégyen lesz és a szégyenérzésről szólok. Ugye sokat beszélgettünk már testvérekkel, hogy Krisztinával is, meg sokan, hogy hát nem merünk úgy megszólalni, tudjátok, mondjuk egy szombatiskolá, nem merünk megnyilvánulni bizonyos helyzetekbe, de én azt hiszem, hogy nem csak nálunk van ez így, ugye minden ember úgy születik, hogy valamilyen szégyen érzetet hordoz magában az életnek valamilyen területén. Hát lehet, hogy valaki szégyel elmenne, mit tudom, a hivatalba. Valaki szégyel elmenne az orvoshoz. De valaki lehet, hogy bátor, ha el kell menni, mit tudom, a világ másik végére. Szóval ahányan vagyunk, annyi félék, ugye az életnek sok területe van, ahol az ember szégyelti magát, vagy úgy érzi, hogy szégyelni kellene magát. Tehát ugye valaki szégyel a külsejét, hogy ő hogy néz ki. Ugye ez korunkban igen jelentős problémán nőtte ki magát, mert az emberek 24 órában keresztül sokszor azon foglalkoznak, hogy hogy néznek ki, meg mi van rajtuk. Szégyelhetünk nagyon sok mindent. Szóval az életnek ezer ága felé elmehetnék itt, de most ezzel nem akarom tölteni az időt, mert ti is biztos tudnátok sorolni rengeteg dolgot, szinte egyenként értem, hogy ki mit szégyel. Ugye? Vagy miért szégyellős az életnek bizonyos területén. Hát azt a kérdést tenném fel elsőnek, hogy valójában mi is a szégyen? Ezt hogyan lehetne definiálni, hogy mi a szégyen? Ugye? Hát én egy pár pontot leírtam, nem biztos, hogy most ez a töké, de én így gondolom, hogy az első dolog, hogy amiről szeretnénk, hogy mondjuk más ne tudjon. Ugye ne tudjon ki, mert azt restelnénk. Az bármi lehet. Ugye, amit mi úgy rejtegetünk magunkba. Például nem szeretnénk, ha megtudnánk, hogy otthon én mit csinálok. Vagy valami nem sikerült. Vagy szégyen érzetünk lehet akkor is, hogyha megaláznak minket, vagy az attól való félelem. Hogy valaki olyasmit mond nekünk, ami miatt restelkedni kellene. Vagy a kudarctól való félelem, vagy szégyenérzet, hogy nem sikerül, és akkor most az ember megszégyenülhet ugye bizonyos esetekben, mert nem sikerült, amit én elterveztem. Vagy ugye olyasmit cselekszünk, ami miatt restelkednünk kellene. Ugye a helytelen cselekedetnek nyomán is fellép a szégyenérzet sokszor, olyasmit mondtam, vagy csináltam, amiatt aztán szoktam, hogy szégyelhetni magamat. Ugye? Ez is egyfajta szégyenérzet. Vagy ha rajta kapják az embert valamin. De van egy ilyen a Bibliában, csak úgy találtam, nem is olyan szándékosan, Jeremiás 2.26-ban, hogy miképpen megszégyenül a tolvaj, ha rajta kapják, azonképpen szégyenül meg Izrael is, meg a papjai, meg a prófétai, meg az egész Izrael háza. Ugye, ha az embert rajta kapják valamin, amit nem kell, akkor nagyon meg tud szégyenülni. Tudjátok a Bibliában, hogy hol említi a Biblia először az, hogy bejött a szégyen ebbe a világba. De amikor Ádám és Éva elkövette a bűnt. Ugye ők is szégyelték magukat, azért körültek maguk, csináltak maguknak körülkötőt. Szóval a szégyenérzet ott valószínűleg a bűnnek a következménye. Nem maga szégyen a bűn, hanem a következménye a bűnnek az, hogy az emberbe benne van az a fajta szégyenlőség, a szégyenérzet. Nem tudom, hogy tudtak-e a Bibliában olyan embereket, akik szégyenlősek voltak. Most így, ha végig gondoljátok hirtelen. Ugye azért talán nehéz, mert nem mindig írja kifejezetten a Biblia, hogy mit tudom én, Dávid szégyenlős volt. Ilyet nem ír le, csak mondjuk a cselekedetből lehet következtetni, hogy az az ember hát kicsit gátlásosabb volt, hogy a szégyennek így is szoktuk fordítani, kicsit gátlásos, vagy visszahúzódó. Tudtok ilyen embert? Tessékenik. Igen. Saul. Úgy kellett előszedni a holmi közül, mikor királya választották, mert elbújt. Ugye nem akart szerepelni, azt mondanám most. Nem akart odállni az emberek elé. Vagy amit Jézus mondott, egy példázatot, csak itt is találtam még egy történetet, hogy tudjátok, az ember ellen, aki a adósságát jóvá írta, és mondta, hogy hát kapálni nem tudok, kordulni, meg szégyellek. Hát van olyan érdekhez, az ember nem szívesen csinálna, mert azt mondjuk restelni. Ugye nem mindenki szívesen sepregetni az utat. Mert szégyelni. Egyszerűen. Ugye? Az a nagy kérdés, hogy
Szerintetek jó, hogy van szégyenérzete az embernek, vagy nem jó? Mit gondoltak? Jó, vagy nem? Azért egy kicsit ugye bizonytalankodtatok, mert van jó szégyenérzet is, meg van rossz szégyenérzet is. Ugye a jó szégyenérzet az megálltol abban, hogy én rosszat tegyek. A rossz szégyenérzet megálltol abban sokszor, hogy megtegyem a jót. Azért mondhatjuk, hogy van jó is, meg rossz is. Aztán, hogy ez bennünk hogy keveredik, az már egy külön pszichológiai téma lenne ezt kibogozni, hogy sokszor az emberben mi jön elő, ugye, hogy az ember resteli megtelen azt, ami jó, mert hát tudja meg, de szégyelli. Na most én hogy menjek, oda beszéljek vele? Én tudom, hogy kérlene vele, de szégyellem. Vagy van úgy, hogy az ember megcsinálná, mint csak szégyellem, mert mi lesz, ha kiderül. Ugye, de visszatartja az embert a rossznak az elkövetést, azt, hogy tudja, hogy azért szégyelni kéne magát, hogyha megtenni a rosszat. Tudtak-e erre példát, mondjuk a jó szégyenérzetre? Hogy valaki azért nem tett meg valakit, mert a szégyenérzete meggátolta. Erre tudtak-e példát? Nem egyszerű a Bibliában különnek, én is kell, és keresgélni kellett kikutatni, mert nincsen konkrétan leírva, hogy na most azért, mert... Ugye. Például ilyet találtam, emlékeztek, hogy József miért nem feküdt le Potifárnéval? De az is benne volt. Mert ő az Isten előtt szégyelt, mert hogy olyat tenne, ami az Isten szemében az helytelen, és ő nem akart az Istent sem megszégyeníteni, sem magát. József egy visszafogott ember volt, nem. Ha nem lett volna a szégyenérzete, akkor mondjuk nem tudom, mit csinált volna. Az Isten félelme is lehet szégyelős. Találtam még egy ilyet, amikor emlékeztek, Absalomnak az egyik fia, szem Adónia, megerőszakolta Támárt. És azt mondta Támár itt szó szerint, hogy és én ugyan hová vigyem szégyenemet? Ugye, hogy megszégyenet egy embert? Már Adónia. És mi lett volna a reakció? Ugye sokszor mi a reakció, hogy ha engem megszégyenítenek, akkor én azt visszaadom a másiknak azért is, hogy bosszút állok, hogy szokták mondani. És azt a Támár meg azt mondta, hogy hogy én hová vigyem szégyenemet, te pedig olyan leszel Izraelben, mint egy bolond, azért kérlek, szólj a királynak, mert nem fog megtagadni engem tőled. Szóval érdekes, hogy a szégyenérzete nem arra motivált, hogy most feljelentse meg, mit tudom én, mit csináljon azzal, aki meg, hanem azt szerint, hogy vegye el feleségül, hogy a szégyenérzete megszűnjön. Szóval érdekes, hogy őt ez a fajta szégyen jó irány, még a másik felé is jó irányba vitte volna el. Ő végig is a javát kereste, de tudjuk, hogy nem ment bele ebbe a fértesfélre. Vagy volt még egy ilyen történet, hogy azt hiszem Ezékiás királyban, hogy azt mondja itt az ige, hogy és megölték a páskabárányt a második hónap 11. napján, és a papok és a léviták megszégyenlik és megszentelik magukat. Egy érdekes párosítás, nem az, hogy megszégyelték és megszentelték magukat. Ami azt jelenti magyarul, hogy hát ők belátták azt, hogy miket csináltak eddig, szégyelték, hogy nem azt cselekedték, megszenteni meg azt jelenti, hogy ők rendezték a bűneiket Istennel, megtisztultak magyarul. De a szégyenérzet arra kényszerített őket, hogy megtegyék azt. Ez is jó irányba vitte el őket. Nem munkálkodott bennük. Vagy még egy pozitív szégyenérzetet mondjak. Emlékeztek, vagyis hát hogy mondjam, Péter hogy érezhette magát, amikor Jézus tekintetével találkozott a templom udvarán? Ti mit éreztetek volna? Úgy itt kommentálnék és tudnék, hogy biztos, hogy a föld alá süllyedt van a szégyenében, ugye? De Pétert is az jó irányba vitte el. Nem azt csinálta, mint Judás, hogy öngyilkos lett, hanem ő rendezte a bűneit. De mondhatnák olyat, hogy a rossz példát, hogy amikor valaki szégyeli magát, akkor nem tesz olyat, amit meg kellene, hogy tegyen. Ugyan hoztatna megint Pétert. Emlékeztek, Péter mit csinált a pogányokkal? Hogy amikor a zsidók nem látták, akkor a pogányokkal lehet. Ha meglátták, akkor meg úgy csárdos, semmi közön volt volna hozzá. Szégyelte azt, hogy megtett. Érdekes az emberben, mi van, nem? Ha nem volt volna ez a szégyenérzet, akkor ő fölvállalta volna azt, hogy igenis én a pogányokkal is. Ezek is, ők is az Istennek a gyermekei, és az Isten őket is hívja megtérésre. De ő a zsidók előtt ezt már estelte volna megtenni, mert akkor mit mondtak volna rá ugye az emberek?
Vagy emlékeztek, hogy Nikodémus mikor kereste fel Jézust? Hát vajon miért? Azt nem is mondta nektek, hogy a szégyen érzet a sokszor félelemmel párosul. A szégyellek megjelenik az az érzés is bennünk, hogy félünk. Szinte majdnem, nem mondom, hogy mindig, de nagyon sokszor együtt jár. Aki szégyel, az fél is. Az ott van. Szégyelte is volna magát, hogy mit mondanak a többi farizeus rá, meg ennek között félt is, hogy ennek mi lesz majd a következménye. Nem vállalta föl akkor még Krisztust. Vajon Mária meg a testvérei miért akarták Jézus hazavinni? Mikor prédikál, mit gondoltok? Hát mert szégyelték, nem? Úgy emlékszünk az evangéliumban, amikor Péternél prédikált, akkor beüzette neki, hogy a te anyád meg testvéd itt vannak, elemető, hogy haza akarnak vinni. Hát Mária meg a testvérei szégyelték Jézus, hogy ő itt miket tanít. Bármilyen hihetetlen szégyelték. Ma is van ilyen, hogy esetleg szégyellem a gyerekemet, hogy a csinál. Ugye, ha rossz dolgokat tesz. De láthatjuk, hogy van erre így is példa, meg úgy is példa, és hogy az rossz szégyenérzet is mire készített, meg a jó szégyenérzet is mire vezeti az embert. Vagy még egy érdekes példát, emlékeztek, hogy aki tól fel, aki Absalomnak hívták Dávidnak a fiát, ugye, aki szembefordult vele, és adta neki a tanács, hogy miket van tenni, hogy Dávidot el tudják fogni, és nem fogadták a tanácsát, és mit csinál szégyenében? Felakasztotta magát. Mert nem az ő tanácsát fogadták el. De az neki nagy szégyen volt, mert olyan okos ember volt, hogy az ő tanácsát mindig megfogadták. Aztán mit gondoltok, hogy meg lehet amúgy embereket szégyeníteni? Most fogom, hogy te mondok valami olyasmit neked, ami miatt te most itt mondjuk mindenki előtt elszégyelnéd magad. Lehet ilyet tenni? Hát ilyet nem lehet tenni azért. Hát a lehetőség megvan, meg lehet néha meg is tesszük, néha akar vagy akaratlanul is, tudjátok, hogy mondunk olyat, hogy a másik szégyeli magát, vagy megresteli magát, ugye így is mondja a magyar, hogy az ember megresteli magát. Úgy is megszégyenítünk, hogy nem akarjuk, talán úgy is megszégyenítünk, hogy van benne egy kis huncutság is, vagy tökéletlenség, vagy minek nevezzem, hogy a Biblia azt úgy is mondja, hogy megalázzuk. A másikat megalázni, megszégyeníteni, hogy restelje magát. Tudtok-e helytelen ilyen megszégyenítésre példát a Bibliából? Amikor valaki a másikat megszégyenít, pedig hát ez nem volt helyes. Na, eszetekbe jut ilyen? Ha olvassátok, mondjuk ilyen szemmel olvasnátok a Bibliát, akkor biztos sokat találnátok, csak így nehéz visszagondolni, nekem is keresni kellett. De emlékeztek, amikor Dávid belopódzott Saulnak a sátorába, és elvitte a korsókat. Utána meg felállt egy másik helyen, és visszakiabált, de nem Saulnak, hanem Dávid vagy Abnernek a fővezetőjének, hogy te hogyan őrzöd a királyt. És emlékeztek ennek, mi lett a következménye? Hogy azért szakadt kettő a királyság. Helyes volt megszégyeníteni Abnert Dávidnak? Vagy egész sereg előtt? Mégis Dávid ezt csinálta. Mindenki előtt elmondta, hogy te nem vigyázol a királyra. Mert akkor hogyan tudtam elvinni a vizes korsót mellőle? Nem volt egy jó lépés Dávidtól, ha így nézzük. Vagy Dávidnak a követeit egyszer elküldték az ammonitákhoz, és úgy küldték vissza a követeket, hogy mennyiták, levágták a szakállukat, ruhájukat, levágták vissza, jó megszégyenítettek őket tulajdonképpen, hogy abszolút. Hát ez sem volt egy tisztességes dolog, amit csináltak. De tudtak-e mondjuk, hogy olyan példát, hogy mondjuk az megszégyenítés pozitív volt, jó. Jó, hogy megszégyenült valaki. Az elég mondtam egyet különben a korsóval kapcsolatban. Tehát amikor Dávidhoz elment Nátán proféta, és mondta, hogy te vagy az ember, aki elvette. Hát én nem is tudom, hogy érzem az agát, amikor valakinek a szemére mondják azt, hogy neked ez a hibád, ugye? És leleplőzöd is saját mag előtt is. Vagy Saul. Mert Dávid elvitte a korsót, és ezzel Saulnak látni kellett, hogy Dávid nem az ellensége. Távol bizony.

0: az Isten az ilyen. Ők meg azért mentek, hogy kiítsák és kirabolják az Izraelt és Jeruzsálemet. Tudtok olyan élethelyzetet, amikor mondjuk Jézus Krisztus maga szégyentett meg valakit? Vagy egyáltalán Krisztus volt, amikor megszégyentett embereket? Tessék, Csabi. Igen, és a farizeusok magukra ismerhettek, ugye a nagyobbik fiúban, hogy rájuk mutat. Tudtak olyat, amikor Jézus Krisztus nyilvánosan, konkrét szavakkal valakit meg, vagy valakiket megszegni, amikor mindenki hallotta. Szóval azért mondom nektek, mert valakik esetleg abban hogy bevestünk, hogy Jézus Krisztus annyira tapintatos volt, hogy ő soha nem szégyedett meg senkit. Mert ugye van a rossz megszégyenítés, amikor helytelen, amikor az tényleg tapintatlansága rossz. De érdekes módon Krisztus használta idézőjel ezt a lehetőséget, hogy nyilvánosan és embereket megszégyenített. És mindenki hallott, amikor azt mondja, hogy ti képmutató írástudók, olyanok vagytok, mint a meszelt sírok. Hát, én mondjuk nem tudom, mit éreztem volna a farizeusok helyébe, elég megszégyenítés volt. Amikor a szemükről olvasta azt, ami bennük volt. Hogy olyanok vagytok, mint a meszelt sírok, kívül fejre, belül megtelő undoksága. Elég kemény is volt, nem? El nem tudom kézzel mondjuk ezt a helyzetet, úgy meghallgattam volna, hogy erre hogy néztek rá, mit éreztek. Vagy a másik eset, amikor Jézus nem mondott semmit, csak írt a porba, emlékeztek? És ott írja is a Szentírás, hogy a lelki ismert által vádlott van a papok ellen dologtak. Mert tudnék, a jó megszégyenítés, az mindig a lelki ismerttel párosul. A rossz megszégyenítés, mert sokszor félelemmel párosul. De jó, akkor ugye felébről a lelki ismerte, és elszégyel az ember magát. Az egy már egy másik dolog, aztán belátja el, hogy az jogos volt, nem, az egy következő lépés lenne. De ők szégyelték magukat. Kiket szégyelt még Jézus? Tudtok még így ebből a szemszögből? Például ugye most tanultuk. Hát menekülhettek, restehették magukat rendesen. Nikodémus is ugye, te Izrael tanítod és nem tudod ezeket. Hát ez is elég jó megalázás volt. De jó irányba vitte végig is Nikodémus, emlékezzünk rá, hogy ő meg is tért. Sokra. Hát ez is egy olyan volt, hogy igencsak restelte magát már, amikor ezt hallgatta.
1: Az egyik ére van, akkor vizsgál, hogy szégyeltek egy hitetlen nemzetség.
0: Az egy másik kijelentés volt, de az is igaz. Emlékeztek a tanítványokat, Krisztus, hogy szégyentette meg? Meg most a lábukat, ugye? Na, az lehetett még csak iszonyatos szégyen. Amikor nem akarta senki, ugye mindenki különnek tartotta magát, és Jézus meg fogta, és elkezdte most a tanítványok lábait. Ez elég megszégyenítés amúgy? De értettek, hogy a szégyenérzet, meg a lelkiismeret hirtelen együtt lepi meg az embert. Az hova viszi az embert? Szerintem az vezet az embert igazi megtérésre és bűnbánatra, hogy ha valaki ezt elnézést, de úgy használja, hogy ezt mind a kettőt úgy szégyeníti meg, hogy a lelkiismeret rögtön felébred. Mi ezt tudnánk alkalmazni amúgy? Hát meggondolnám azért. Ezt emberekkel szemben hogyan alkalmaznám. De Krisztus milyen? Nem mondott ő semmit, csak most a lábukat. Ugye, a tettével. De azért hozzátenném még a példáksor, azért minket is az Isten megszégyent, és tudjátok, hogy mivel? Meg az egész emberiséget az Isten megszégyeníti. Hát az Isten a szeretetével, nem? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Vagy olvashatjuk Jeremiás 31.3-ban, hogy mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged. És most kérdezhetném, mi jók vagyunk, hogy szeressen az Isten? Akkor egy kicsit úgy lestelkedhetnénk, hogy rosszak vagyunk, és az Isten mégis szeret, nem? De nem csak szeret, azt mondja, az egyszülött fiát adta érte. Most, ha nagyon ki akarom, itt tágítani a kör természetesen, csak úgy nagyon-nagyon vonalakba, nem elmélyítve, de végül is valahol az egész emberiséget az Isten megszégyenítette az, amikor a Krisztus is elküldte a fiát erre a földre. Igazság szerint mit kellene szégyelnünk, és mit nem? Most egy kicsit közelebb hozom a kérdést, mondjuk a Isten és mondjuk köztünk lévő kapcsolatra értem. Most nem arra, hogy a hétköznapokban mit szégyelünk, mert mit nem. Ilyen igéket olvashatok a Róma levélének 6. fejezet 21. versében, meg a 20. versében.

mert mikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok. Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyenlettek, mert azoknak vége halál. Nekünk most mit kellene szégyelnünk? Azt mondja, azt, ahogyan éltünk régebben. Ha visszagondoltok mondjuk régebbi életetekben elkövettetek dolgokat, amit elkövettünk, nem fog el a szégyen érzet, hogy úgy belegondolunk? Ugye vannak ilyen nagyon erős pontok nekem is, hogyha én erre meg erre az esemény visszagondolok, akkor most még most is ellent a szégyen. Ugye? Azt mondja, ezt szégyelhetjük nyugodtan. Vagy olvastatok még egy dolgot, hogy a Jeremiás könyvéből, 6. fejezet 15. verséből, szégyenkezniük kellene, hogy utálatosságot cselekedtek, de szégyenkezni nem szégyenkeznek, még pirulni sem tudnak, ezért elesnek majd az elesendőkkel, az ő megfenyítetésük idén elrúlnak, azt mondja az Úr. Azt mondja, hogy van olyan csoport, hogy szégyenkezniük kellene az utálatosságok miatt, amit cselekedtek, de szégyenkezni sem tudnak, ugye, és mi a szégyenérzetnek az egyik látható jele? Szóval pirulna sem tudnak, ugye? Nézzétek, aki szégyellős, az általában elpirul, nem? És azt mondja, a mai világunkban azért ritkán pirulnak el az emberek, ugye? És azt mondja, hogy szégyenkezniük kellene az utálatosságok miatt, amit mi is szégyelhetünk, de szerintem nem tudnak, még pirulni sem tudnak. Még ez a korunkra is jellemző. Mit nem kellene szégyelnünk? Irénk az elébb idézte is. Aki engem nem szégyel, vagy aki engem szégyel, azt én is szégyelni fogom. Itt azt olvashatjuk a 1 Péter 4.16-ban, mert nem szégyelem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. Aztán nem szégyelem Krisztus evangéliumát. Nyilván ebben nem csak az, hogy hát én nem szégyelem azt, hogy olvasom a Bibliát, hanem amit az Isten kér tőlünk, ahogy az Isten szeretne minket vezetni, mi azt minden élethelyzetbe felvállaljuk. Vagy szelektálgathatunk egy kicsit, amit restellenünk? Most ugye ti tudjátok, hogy ki az, aki bizonyos dolgokat esetleg nem mernének úgy fölvállalni mások előtt. Biztos mindenkinek adódik valami, ugye? Elnézést. Van még egy másik terület, ami ez is érint embereket, amit nem kell szégyelnünk. Ha pedig, mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt, dicsítse azért az Istent. 1 Péter 4.16. Ha pedig, mint keresztény szenved, hogyha nehézségbe kerülünk, akkor azt az ember esteli vagy szégyelli? Hát, ha nem megy olyan jó neki. Tudjátok, nem mondom mély közösségbe, ott, akinek nem megy olyan jól az anyagi helyzete, mondjuk, akkor azt mondják, hogy szégyelje magát, mert nincs hite. Így zsarolják a lelkiismeretét. Ha te hívő ember menne, akkor téged az Isten akkor megáldala minden, és akkor több adományt adná. De mivel te nem hiszel úgy, ezért te vagy szegény. És akkor te most szégyelted magadat. Ugye? Itt azt mondja, a keresztény szenved, bármitől szenvedhetünk persze, ugye? Betegségtől, emberektől, bármitől, meg az allergiát ugye most. Ne szégyelje. Azt mondja, sőt, dicsa azért az Istent. Nagy kérdés az, hogy le lehet-e küzdeni a szégyenérzetet, hogy ne gátolja mondjuk a jó megcselekvésében, viszont gátolja a rossz megtételében. Le lehet ezt küzdeni, mit gondoltuk? Ugye visszatérve az, hogy alapvetően örökölhetjük is, mindenkinek más a mentalitása, örökölhetünk is erre hajlamot. Az élet is sokszor esetleg arra sodol, hogy az ember egy kicsit úgy magába zárkozó lesz, és erősebben jelenik meg az életébe a szégyenérzet. Ugye most mondhatnám itt nektek, hogy hányszor félünk megnyilvánulni annak testvérek, vendégek, mert hát ők szégyellék, úgy elmondani, ők nem állnának ide ki, meg szégyenünk szerepelni, meg sok minden szégyeltünk az életben, hogy ezt egyáltalán le lehet ezt küzdeni? Tessék? Hát lehet az ember gátlástalan is, szóval az egy másik oldal. Ugyan jó sikerült leküzdenem a szégyenérzetet, hogy gátlástalan lettem. Hát van olyan is, aki sikeresen tudja ezt is végezni, de hát abból még nem kérünk végül is. Én azt mondom, hogy ezt a szégyenérzetet úgymond egészséges meddelbe lehet terelni. És akkor ez hogyan lehet? Nem kis kérdés, mert tudom én is magamról, hogy a szégyenérzet az borzasztóan visszafogja az embert. Szóval nem, mint a kézifék
behoz úgy kéne előadni az életben, nem? Kinek milyen az életnek a területén? Mielőtt erre válaszolni konkrétan, vagy még ezt mélyebben megvizsgálnánk, megkérdezem, tettek, hogy Jézus Krisztusnak volt szégyenérzete? Mit gondoltok? Volt, vagy nem volt? Ez egy érdekes kérdés, én is gondolkoztam ezen. Aztán kerestem hozzá igelyeket, hogy tényleg Krisztusnak nyilván születésétől fogva nem örökölt ilyen hajlamot, de viszont ugye azt mondtuk, hogy az ember akkor is szégyelheti magát, olyat tesz, ami a szégyelni kéne magát. Na, de azt is, hogy Krisztus soha nem tett olyat, amiért neki szégyenkeznie kellett volna. Ugye? Hát most ajánlom, hogy nyissuk ki a Bibliát, eddig ne nyitottátok ki, 69. Zsoltárnál. Tudjátok, ez a Zsoltár Krisztusnak a szenvedését írja le. 69. Zsoltár, mondjuk a 7. versétől olvasom először, a 10-ig. 69. Zsoltár. 583. oldalt van, akinek ilyen nagyobb bibliája van. Itt azt olvassuk a 7. verstől. Ne szégyenének meg miattam, akik te benned remélnek, Uram, seregeknek, Ura. Ne pironkodjanak miattam, akik téged keresnek, ha üzelnek, Istene. Mert te éretted viselek gyalázatot, és borítja a pironság az én orcámat. Azt mondtuk, hogy a szégyen érzet egyik megnyilvás az, hogy az ember elpirul. Ugye? Atyám fia előtt idegenné lettem, és anyám fia előtt jövevényé. Mivel a te házadhoz való féltő szeretetem észt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak reám. Krisztusnak ugye nem volt bűne, de amikor ott volt a kereszten, de még az életében is Krisztus gyalázták sokszor. Hát mondtak neki dolgokat. Azt mondták, hogy te fattyú vagy. Meg ugye az anyukája is haza akarta vinni, vagy hát ő biztos kicsit elment az eszembe, miket beszél. De ott a kereszt, ugye már arról szól Krisztusnak a szenvedéséről. Azt mondja, miket olvastunk, hogy azt mondja itt a 8. versben, mert te éretted viselek gyalázatot, és borítja a pironság az én orcámat. Vagyis pirulok. Azt mondja, te gyalázol, így gyalázásért rám hullanak. Krisztus gyalázták. Úgy is lehet megszólni, hogy valaki gyaláznak. Pedig neki nem volt személyes bűne. Akkor Krisztus vajon miért pirult? Akkor volt benne szégyenérzet, vagy nem? Vagy még olvassuk tovább, mondjuk a 20. verset ugyanebben a fejezetben. Te tudod az én gyalázatomat, szégyenemet és pirulásomat. Jól ismered minden szorongatómat. Úgy itt meg egy-egybe ki is mondja. Azt mondja, te tudod az én szégyenemet, gyalázatomat, és pirulásomat. Vajon Krisztus mitől pirult, és mitől szégyelte magát? Vagy még hozzáolvashatjuk ugyanitt a 21. verset is. A gyalázat megtörte szívemet, és betegé lettem, várok részvétre, de hiába, vigasztalokra, de nem találtam. Ugye a gyalázat az is benne, hogy egy embert a végsőkig megaláznak, és megszégyenítenek. És azt mondja, hogy te éretted visel egy gyalázatot, mondja az atyának. És azért viselem el, most továbbunk a szomorúságot, hogy mi lenne a fő dolgunk, hogy Isten dicsőítjük. Krisztus miért viselte el a gyalázatot? Hogy bemutassa az atyát az embereknek, hogy az Isten nem olyan, aminek gondolják az emberek. Ha még innen sem egész világos, így lapozzatok a 89. Zsoltárhoz, nincs messze. 89. Zsoltár, van még konkrétabban kifejez ugyanezt. Az 51. és 52. verset olvasom. Emlékezzél meg, Uram, a te szolgáidnak gyalázatjukról, hogy sok népnek gyalázatját hordozom keblemben, amelyekkel gyaláztak a te ellenségeid, Uram, amelyekkel gyalázták a te felkented lépését. Itt is azt mondja, hogy gyalázták. Azt mondja, hogy sok népek gyalázatját hordozom, azt mondja, a keblemben.
Ugye azt hogyan kell ezt értenünk amúgy? Mit akart ezzel Jézus mondani, hogy sok népek gyalázatját hordozom, amelyekkel gyaláztak? Hát testvérek, ez nagyon egyszerű. Krisztus megszégyenült amiatt, amit mi követtünk el. Tudjuk, ráhárították a mi bűneinket, és őt úgy gyalázták, mintha minket gyaláztak volna, és ő ezt tűrte. És ugyanúgy szégyelte magát, mint hogy nekünk kéne magunkat szégyenünk, amikor a mi bűneinkért minket gyaláznak. Mivel Krisztus mindenben a helyettesünk volt, ő áttért azt, hogy mit jelent, ami a bűn következtében az embernek a szégyenében elviselni a gyalázatot. Elviselni a mindent, amit rá kiabáltak ott és mondtak. Nem tudom, gondoltatok már, lehet, hogy gondoltatok, hogy ha az Isten ítéleté elé járnak, Isten minket megítélni, és az Isten minden bűnünket felhozná, és nekünk szembesülni kéne vele, nem fogna el minket a szégyen? Szerintem a legnagyobb szégyen ez, nem? Egy bűn miatt is, ha kiderülne itt mondjuk rólam, vagy Marikáról, amit nem szeretné, hogy kiderüljön, akkor nyilvánvaló itt mindenki előtt nagyon szégyelni magát. Isten előtt meg minden kiderül. Na azt a szégyent, amit egy ember érezne, ha kiderülne minden, vagy az Isten előtt majd kiderül, na Krisztus azt hordozta, csak nem egy embert, hanem mindenkiét. Ha még a 22. Zsoltárhoz lapoztok, itt még mélyebben mondja ugyanezt a 22. Zsoltárnál. 22. Zsoltár. Ó, de jó, elapoztam. Egy pillanat. 22. Zsoltárnál, mondjuk az 5. és a 9. versos, 5-től 9-ig olvasom. Benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. Nézzétek, hogy mivel kezdesz, hogy ők bíztak benned, és ők megszabadultak. Ezért nem szégyenültek meg, mert te mindig megmentetted őket. De hogy folytatta? De én. Azt mondja, de én. Azt mondja, féreg vagyok, és nem férfiú. Embereknek csúfja, és a nép utálata. Ha egy picit bele tudjátok érezni magukat ebben a helyzetben, hogy mi lenne, hogyha te embereknek csúfja lenne, és a nép utálata, mennyire szégyelnéd magadat? A borzasztóan, nem? Mondja tovább, hogy akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkokat, és hajtogatják a fejüket. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Tudjátok, hogy az ember mit nem tud elviselni, és nagyon tudja magát szégyelni, hogyha csúfolják, gúnyolják, gyalázzák. Azt mondja, Jézus arra emlékezett meg, hogy az emberek, akik benned bíztak, azt mondja, te azokat meghallgattad, benned reménykedtek, de azt mondja, de én mi vagyok? És Jézus, tudjátok, Jézus, ugye most tanultok a számot is, hogy Krisztusnak valahol ezen felül kellett emelkedni. Most elolvasnánk az egész Zsoltárt, akkor látnánk, hogy Krisztus felül is emelkedett, de neki teljesen át kellett élni, hogy mit jelent egy bűnös embernek megszégyenülni az ítéletben. És áttérte maximálisan. Azt az embereket az Isten kimenti azok, akik benne bíznak. Tehát úgy is mondhatnám, testvérek, hogy ha szégyentől az Isten ki akar gyűjteni, az első dolog az, hogy elveszi a bűneinket. És magára vette a szégyenünket is. Hogy nekünk ne kelljen szégyenkeznünk az Isten előtt, se emberek előtt sem. Az Isten megbocsájtott nekünk. Ha bármilyen bűnt elkövetünk, amit restelnénk, amit sokszor csak tényleg az Isten tud, azt mi szégyelnénk, de az Isten azt mondja, hogy ő háta mögé vette a mi bűneinket, és ő nem hányja a szemünkre. Krisztus elhordozta a szégyent is helyettünk, ha lehet így mondani, sőt, el is hordozta. Mikor vallott volna a szégyent Jézus? Hogy hengerett volna a kísértésnek. Mert ugye azt mondja, hogy a Ézsaiás könyvében, az 5. vers 7. fejezetében, és az Úristen megsegít engemet, azért nem szégyenülök meg. Ezért olyan tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyent nem vallok. Ugye ezt arra mondta, hogy tudta, hogy ő győzni fog, mert az Úristen megsegít engem. Krisztus győzött a kereszten? Ebből a szemszögből tudta, hogy ő szégyen nem vall. De azt a szégyent, amit a bűn hordozása jelentett, azt meg mind hordozta a keblében. Azt mondja, én keblemen hordozom a nép gyalázatját. Mikor nem szégyenülnék meg? Vannak ilyen igék a Bibliában, azt mondják, hogy mikor nem szégyenülhet meg egy ember.
Különben a legtöbb szégyen szó, ha lehet fogalmazni, a Zsoltárokban van. Ugye Dávidnak nagyon sok tapasztalata volt erről. Azt írja például a 119. Zsoltár 6. versében, hogy akkor nem szégyenülnénk meg, ha figyelnék minden parancsolatodra. Logikus, nem? Ha nem esnék, akkor nem esnék bűnbe, nem tennék olyat, amit aztán szégyenem kellene, hogyha figyelnék a te parancsolatodra. Vagy még egyik, szintén a 119. Zsoltár 31. versében, ragaszkodom a te bizonyságaidhoz, Uram, ne hagyd megszégyenülni. Úgyhogy ha ragaszkodunk az Isten beszédéhez, akkor maga az Isten gondoskodik arról, hogy mi ne szégyenüljünk meg. Aki az Isten igéhez ragaszkodik, az megszégyenülhet? Hát megszégyenítik az emberek, de ő nem fog akkor sem megszégyenülni. De az az első, amit ahol az Isten minket valahogy ugye a lábunkra akar állítani a fejünkről, hogy a szégyenérzetünket ilyen irányba elvegye, és tényleg jó irányba terelje. A másik megoldás, amit az Isten szeretne velünk konkrétan tenni emberekkel, és ebből kiemelni, olvasom nektek egy igét, ami jól ismert ige, de ebből a szenzusból mi ritkán szoktuk megvizsgálni. De az Isten hogyan akar minket kigyógyítani ebből? Jakab 2:8, de több igét is olvashatnánk, ugyanazt mondja mind, de nekem ez volt szimpatikus, és ezt választottam ki. A Jakab apostol eleve 2. fejezet 8. verse. Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az írás szerint, szeresd fele barátodat, mint te magadat. Jól cselekeztek. Na most gondolkozzon, ez hogyan ez ide? Mert mi mindig arra helyezzük a hangsúlyt, hogy szeresd fele barátodat. Azzal, hogy mint önmagadat, azzal nem olyan szoktunk foglalkozni, azt mondjuk, hogy az önszeretet az bűn. Hát van önszeretet, ami bűn. De miért mondja, különben megnézhetetek a Bibliában, mind a Máté evangéliumában, mind Pál apostolnál, ugye ez a szeresd fele önmagadat szerepel, mindenütt szó szerint ugyanígy van. Nincs másképp. Hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És tudjátok, hogy miért tette hozzá, hogy mint önmagadat? Ugye ezt lehetne magyarázgatni, azért, hogy tudjam, hogy hogy kell más szeretni. Nem elsősorban azért mondta. Azért mondta, azért van, fejezik így a Szentírás, mert ha magunkat nem tudjuk elfogadni, hogyan akarunk más szeretni? Hogy is mondtad az elején? Ha nincs egy egészséges szégyenérzetünk, én úgy mondanám, ha nincs egy egészséges önbizalmunk, ha nincs egy egészséges önismeretünk, hogyan közeledünk másokhoz? Ha már én magamat semminek tartom, és abszolút nullának, hogyan akarok én gyenge ember mást felemelni? Értitek? Hogy akarok én, ha engem a szégyenérzet visszatart a dolgoktól, még magam előtt is szégyellem magamat néha, meg nem merek megtenni dolgokat, mert szégyellem, hogy akarok én máshoz viszonyulni? Szerintem teljesen képtelenség. És azt mondja, azért mondja így, hogy szeress fele barátod, mint önmagadat, mert az Isten azt szeretné, hogy helyes önképünk legyen. Meglegyen az egészséges önbizalmunk. Az Isten szeretne minket a fejünkről a talpunkra állítani. Mert a bűn következtében sajnos kihogy, de valamilyen szinten tolzol, és ez a fajta szégyenézet gátol minket abban, hogy úgy nyilvánul, hogy kellene. Isten olyat akar nekünk adni, ami miatt nem kell magunkat szégyelni. Ugye mondtuk, hogy Jézus is szégyel minket, de csak akkor, hogyha mi szégyeljük őt, ahogy minket nem szégyel. Olvashatjuk például a zsidókhoz itt levében, mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyáján, amelyoknál fogva nem szégyenli őket atya fiaján hívni. És gondoljatok bele, hogy mi szégyeljük magunkat, vagy szégyenlősek vagyunk, azt mondja, de Krisztus minket nem szégyel. Ő minket soha nem szégyel, csak akkor, ha mi szégyeljük őt. Így van? Hát ha minket nem szégyel, ez nem egy jó hír arról, hogy hát az Isten engem elfogad úgy, ahogy vagyok. Hogy olvashatjuk még szintén a zsidókhoz itt levélben, hogy így, csak innen folytatom, így azonban jobb után vágyódnak, tudnik mennyei után, azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nékik várost. Az Isten nem szégyel minket abszolút. Ugye sokszor van bennünk az, hogy az Isten biztos nem fogad el, mert én ilyen vagyok, meg olyan vagyok, szégyellem magam az Isten előtt, szégyellem magam az emberek előtt, már magam előtt is szégyellem magamat, de az Isten nem szégyel minket. Ő úgy fogad el minket, ahogy vagyunk. Emlékeztek, hogy Csabi említette a tékozló fiú? Vajon hogy ment haza?
Na, hogy ment haza? Szégyelte magát, nem? És az atya hogy fogadta? Értetek? A tékozló fiú szégyelte magát, amit tett. De az atya hogy fogadta, szemére hányt, hogy mit csináltál? Szégyeld magad, ilyen vagy. Viszont soha nem állja a szemünkről, hogy mit csinálunk. Emlékeztek, hogy Ádám és Éva elkövetett valamit. Az Isten szemükre hányt amúgy? Milyen furcsa, nem, hogy Isten nem hányt akart. Na, mit csináltatok? Én mondtam nektek. Ugye Éva meg Ádám szégyelte magát, körülkötőket csinált, az Isten nem is hányta a szemükre, sőt, utána még őt akarta be a szégyenüket. Az Isten nem szégyel minket, ő szeretne magáénak tudni. Ugye a tékozló fű is hazament, és az atya nem úgy állt hozzá, hogy most akkor süllyedjél a föld alá, mert ilyen vagy. Úgy, ahogy volt, az Isten úgy fogadta. Az Isten szeretete hívta haza. Ugye az Isten szereteten hoz minket. Menjünk az Istenhez, és ne szégyeljük magunkat. Egyfajta szégyen lehet bennünk, a bűneinket szégyelhetjük. De mit mondott a tékozló fiú? Elmondta az Istennek, hogy hát én nem vagyok arra mért, hogy fiadnak neveztessem. Ugye? Belátta. Pedig szégyelte magát. De lehet, hogy pont azért láttam, hogy szégyelte magát. Imádságban, és beszélgetnünk az imádságban. Imádságban kérhetjük azt, hogy nekünk az az egészséges önbizalmunk, egészséges énképünk kialakuljon, és ha az az egészséges szégyenérzetünk maradjon meg. Most már nem olvasom nektek, már az idő hiányában sok lenne, de körülbelül 1, 2, 3, 4, 5, 6, csak 7 igét írtam ki, amikbe ezt kéri Dávid. De ha megnézitek a Bibliában, Dávid nagyon sokszor kérte, hogy ne szégyenüljön meg. Az egyet azért felolvasok, azt mondja, te benned bízom, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Azt mondja, benned bízom. Aki Istenben bízik, az megszégyenülhet? Ha igazán bízik, azt mondja, nem. De ha mégis elesne, akkor is az Istenhez fordul, és bízom benne, Isten kiemeli abból is. Mert azt tékozó fiú is elment otthonról, aztán szégyelte magát, Isten visszafogadta. Azt mondja, hozzád kiáltottak és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. Azt mondja, senki se szégyenülje meg, aki téged vár. Meg még így olvashatnám nektek különben egy fél óráig, hogy mennyi ége van. Ha Dávid ezt ennyire kérte, ugye mit jelentett Dávidnak megszégyenülni mondjuk az ellenség előtt? Mit jelentett nekünk megszégyenülni mondjuk emberek vagy más emberek előtt? Amikor, ha mit valamit vallunk ugye a szánkkal, és ugye az ördög belevisz valamit nem kellene, és megszégyenül az ember, mert hát ezt nem kellett volna. Erre szokták mondani, hogy esetleg az ember vizet prédikált és bort iszik, és lelepleződik, vagy rajta kapják. Én azt mondom, hogy ha egészséges önbizalom van, azzal tudjátok, az Isten mit társít. Érdekes van az alázatot. Már nektek elmondtam sokszor, hogy mit jelent a Bibliában az alázat. Az Isten mit szeretne ezzel nekünk? Azt szeretném mondani, hogy ne értékeljük magunkat lentébb, mint hogy az Isten is értékel, de ezért fent is emeljük magunkat, mint amit az Isten mutat. Az az egészséges önbizalom. Nem mondjuk, hogy mi semmik vagyunk, de az, hogy mi vagyunk a valakik. Mert az teljesen helytelen. Különben elolvassátok a 23. Zsoltárt a 22. után, azt pont azt mutatja meg, hogy ugye azt mondtuk, hogy a szégyenérzetben félelem párosul, és hogy elolvassuk a 22. Zsoltárt, ahol azt mondja Jézus Krisztus, hogy én féreg vagyok, és nem férfi, és emberek, és csúfi, és a nép utálata. 24. Zsoltán meg azt mondja, hogy még a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól. Hogy legyőzi valaki a félelmét, a szégyenérzetét, akkor az Isten bátorságot ad neki. Mert ugye ahhoz, hogy az ember ne szégyen, meg kell egyfajta bátorság is, hogy ő azt felmerje vállalni. Az Isten így próbál minket nevelgetni és nevelni, és az Isten egy dolgot kérhetünk az Istentől, hogy az Isten szégyenítsen meg minket. Nem? Mert az Isten tudja, hogy az válunk javunkra, ő mint jó pedagógus, meg jó szülő, ő tudja, hogy ha ő szégyenít minket, az a javunkra válik, ha mi azt úgy fogadjuk. Különben is egy ilyen ige is találtam nektek, amikor Dávid maga kérte, vagyis maga mondta, hogy jó nékem, hogy megaláztál,
azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet. Érdekes, igen, nem? Szóval jó nékem, hogy megaláztál. Úgyis mondtam, jó nékem, hogy te megszényítettél. Ugye Dávid ott is egy párszor tett olyat, amit nem kellett. Emlékeztek, amikor bolondnak tette magát, és elment egy városba? Nem tudom, arra az életére hogyan gondolt vissza különben. Vagy amit mondtunk, amikor elvette a feleségét, hogy hívták a férfit, Uriásnak, ugye? És Nátán profita meg leleplezte. Nem tudom, mire mondta azt, hogy jó nékem, hogy megaláztál. De az Isten megmutatta neki, hogy hát bizony, vigyázzál. És abból Dávid mindig tanult is, és kijött ebből. Van még egy kedvenc igém befejezésül, a Ézsaiás 32:4, nem tudom, hogy ti mennyire ismeritek, hogy így szól, hogy a hebehúgyák szíve ismerni tanul, és a dadogók nyelve gyorsan és világosan szól. Tudjátok, a Biblia mit jelent az, hogy, vagyis a magyar nyelv, hogy hebehúgya? Nem. Tehát hebehúgya azt jelenti, hogy olyan össze-vissza gondolkozik. Hát még zavar van a fejében, olyan hebe, hogy kicsit olyan bolondos. Ugye úgy mondanánk, kicsit beszél erről, beszél arról, én is beszélek össze-vissza, mi jut eszünk, mert hebe úgy, hogy az embernek a gondolkozása, a gondolatai, a beszéde nem rendezett, hanem csapong össze-vissza éppen mi jutott eszébe. Általában az emberek nagy részt úgy így beszélnek, éppen ez jutott eszem, most épp azt mondom. Hirtelen átugrok egy másik témára, de mint hogy hallgatok egy beszélgetést, sokszor azunk, hogy az emberek beszélnek. Világban szokták mondani, nem mondanak semmit. És azt mondja, hogy hebe húgyák szíve ismerni tanul. Hogy az Isten azt szeretné, hogy egészséges egyenlőzetünk legyen, hogy az utolsó pont, hogy az Isten megtanít minket helyesen gondolkozni és helyesen beszélni. Hogy tudjuk, hogy mit beszélünk. Hogy az Isten gondolatai legyenek a mi gondolataink, és az Isten nem hebehúgy amúgy. Hát azt mondja Dávid, hogy mivel a te határozatról gondolkodom éjjel és nappal, minden szolgánál értelmesebb lettem. Az egészséges önbizalomhoz kell egyfajta olyan gondolkodás, mint az Istennek volt. Azért mondta Pál apostol, hogy bennünk pedig Krisztus értelme van. Hogy a Pál apostol életét megnézitek, ő olyan szégyellős típus ember volt, hogy olyan határozatlan? Egyáltalán nem. Ugye? Sőt, nagyon is határozott ember volt. Meg volt az egészséges önbizalma. Azt mondja Pál, én tudom, kinek hittem. Ugye? De mégis azt tűnik vele, hogy olyan magabiztos ember lett volna. De mégis azt látjuk, hogy Pál nagyon határozott ember volt. És mégis azt mondta, hogy bűnösök közt első vagyok én. Szóval érdekes az a kettőség, de nem látszik rá, hogy olyan kis gyenge, kis tutyimuti valaki ember lett volna Pál. És azt mondja itt még a Ézsaiás igében, hogy és a dadogók nyelve gyorsan és világosan szól. Hogy megtanul az ember, nem nyelvtanulag érti, bár úgy sem árt az ember, hogyha megtanul értelmesen beszélni, hogy amikor az ember nem tud dolgokat elmondani, vagy nem tud kifejezni, sokszor nem tudjuk, mondjuk, hogy nem tudom, hogy elmondani. Ugye? Nem tud az ember kifejezni. Vagy úgy mondja el, hogy hát mit is akart ez mondani, olyan nem lehet követni. Ugye? Érthetetlen. Az, hogy azoknak gyorsan és világosan szól. Vagy világos és érthető lesz, amit beszél. Ugye miért szerették Krisztus hallgatni az emberek? Mert ő mindig úgy beszélt, hogy mindenki megértette, mindegy milyen hallgatója volt. És ha mi az Istentől tanulunk, ugyanazt a beszédet lehet tőle megtanulni. A gondolkodásunkat Krisztus ugyanúgy csiszolja, ugyanúgy választatja el. Ugyanúgy azért, hogyha az ember valamit el tud mondani, az egy kicsit nem teszi, és időzértében az önbizalma nem helyre billen. Én emlékszem, amikor még nem ismertem a Bibliát, és tudjátok rólam, hogy én is inkább odaültem a hátsó sorban, egy kicsit még hátrább, hogyha lehetett volna, és nem bántam, előttem ülnek öten, hogy ne lássanak. És emlékszem, amikor én sokat olvastam gyerekkoromban, azt tettem észre, hogy amit én elolvastam, és megértettem, én azt tudom, és ez nekem adott egyfajta magabiztosságot. Mert megértettem, és azt el tudtam mondani. Ugye valaki olvas, akkor növekszik a szókincse, és az embert valahol úgy helyre teszi. Nem azt mondom, hogy ez a 100% gyógyszer, de nekem az nagyon jó volt, és azt láttam, hogy a körülöttélő emberek meg sokszor tényleg csak fél információk voltak, meg össze-vissza szedték, meg sületlenül mondanak. Én meg szerettem utánolvasni a dolgoknak, és az nekem egy örömet okozott, hogy én azt értem, de más meg nem tudja.
Biztos volt olyan büszkeség is akkor, de az úgy segített arra, hogy el, azért ne a szégyen érzetem ilyen begubódzóvá tegyen, hogy most szégyellem magam, én meg se nyikkanok, nem mondok semmit, elhallgatok mindent. Nekünk testvérek befejezésül, tudjátok mi a célunk? Egy hű embernek mi a célja? Hát nem az Istennek is. Ugye olvastuk, hogy mondja Dávid, hogy jó nékem, hogy megaláztál. Jó, ha az Isten szégyenít meg. És embereket hogyan tudunk megtéríteni? Olvassuk hozzá két igét. Azt mondja Pál apostol, a 2 Tim 7-8-ból van ez a két igely. Mindenben önmagadat adván példaképül a jó cselekedetben, a tudományban, romlatlanságot, méltóságot mutatván, egészséges, fertetetlen beszédet, hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonosz sem tudván rólatok mondani. Hát ebben ugye mindenben, a kettőt is elolvasom még egyszer. Azt mondja, mindenben önmagadat példaképül adván, jó cselekedetekben, tudományban, ugye jó cselekedet világos, a tudomány világos, romlatlanságot, amely azt jelenti, hogy az embernek a gondolkodása is tiszta, és nem mond olyat, ami közönséges, meg rohadt beszéd, ahogy Pál apostol mondaná, méltóságot mutatván, tudjátok, mit jelent méltóságot mutatni? Az ember nem lesz közönséges. Tudjátok, nem közönséges, de az ember sokszor közönségesek. Egészséges, fethetetlen beszédet, ugye egészséges beszéd, tudjátok mi az egészséges beszéd amúgy? Azt mondja, az egészséges beszéd az építi az embert, a másikat. Azért egészséges, hogy építse a másikat. A rohadt beszéd meg rombolja a másikat is, meg azt is, aki mondja. Hogy az ellenfél megszégyenüljön. Na így embereket meg lehet szégyeníteni nekünk is. Azért mondtam az elő, hogy én ezt úgy nehezen tudnám felvállalni, mert ezeket nagyon komolyan kell venni, hogy embereket hogyan lehet megszégyeníteni. Azt mondja, semmi gonosz sem tudván rólatok mondani. Semmit. Hát ezen el lehet töprengeni. Én kívánom, kedves testvérek, hogy ez, amit elmondtam nektek, ez, ahogy végignéztem ezt a dolgot, ez nagyon kicsi része volt még a Bibliában, nagyon sok mindenről lehetne beszélni, csak magáról tényleg a hétköznapi dolgok, hogy hogyan szégyeljük magunkat, ez hova vezet el, meg stb. Stb. Akkor még egy órát várnatok, hogy befejezzem, hogy én azt mind beleettem volna, esetleg délután ezt még megbeszélhetjük. De én azt kell nektek, hogy úgy olvassuk a Szentírást, hogy az Isten minket hogyan akar ebből tényleg kiemelni. Hogy az Isten hordozta a szégyenünket a kereszten. Hogy az Isten azért hordozta, hogy mi is ugyanazt az életet éljük, hogy a mi életünk is az emberek szerint megszégyenítés legyen, hogy ne úgy éljenek. Ki hogyan az életében, és én bízom abban, és én hiszem, hogy a Jóisten, amiképpen eddig is kiemelt minket ugye a hibáinkból, rossz szokásainkból, a Jóisten eddig is megáldott minket, segített minket, az Isten is sokszor a jóval szégyenít meg minket, nem? Emlékeztek a özönvíz előtti világról, mit mondott Mózes, hogy is mondja, hogy ők az Isten ellen fordultak, az Isten megtöltötte házaikat jóval. Ugye? Az Isten sokszor minket megáld jóval, megsegít, bár megenged helyzetekre is, és hagyja, hogy megszégyenüljünk benne. De ő szeretne belőlünk igazi, értelmes embert faragni. Krisztusi embert szeretne. Ha Krisztusnak az életét látjátok, ő nem volt egy szégyenlős ember. Mégis alázatos ember volt. Krisztusnak meg volt a értelme, meg volt az önbizalma, de mindig az Atya dicsőségét kereste. Isten nem az adja nekünk se az önbizalmat, hogy magunk dicsőségét keressük vele, hanem hogy megszégyenítsünk más embereket, hogy az Istent lássák meg. Én azt kellene, hogy ti is keressétek, kutassuk tényleg a Szentírás, benne volt most a szombatiskolában, hogy milyen fontos, hogy az embernek, az a kenyér nekünk az egész lényünket tudja átalakítani. Egy dologon múlik csak, mennyire nyitja ki az ember a szívét szélesre az Isten beszéd előtt. Nem igazán az eszünkön múlik, elnézést. Én azt tapasztaltam a saját életemben, hogy amikor lusta vagyok, meg nem érdekel, meg nincs kedvem, meg most mit a tévét nézek, akkor alapvetően az embernek a jelleme, meg az egész napi esetleg olyan lesz, meg a megnyilvánulása. Amikor a Jóisten nekem fontosabb, és felkerek korábban, és olvasom az Isten igét, olyan, mintha az Isten testőrként járna velem, és megtartana, már így fogalmazzak. És nem enged az Isten, hogy megszégyenünk, ahogy Dávid is mondja. Azt mondja, benned bíztak, nem szégyenültek meg.
Ha nem akarunk megszégyenülni soha, kerestük az Istennél a biztonságot. Bízzunk benne. Nem mondom, hogy az Isten egy pillanat alatt kiemel az embert abból a helyzetéből, ugye, mert én azt mondom, hogy most is vannak dolgok, amit én is szégyellek. Meg biztos lesznek is. Ugye? De az Isten felül tud rajta emelni. Sose felejtem, amikor tudjátok, voltunk Bózsbe. És először kiálltam annyi ember elé, ú, anyám, mi lesz itt? Amikor először mondta János, hogy mondjam el a megtérésem történet, akkor én elmentem kőkapura délután, ahogy menő kiálljak annyi ember elé. Ne szégyeltem volna. És inkább ellogtam, egyszerűen szólva. Elmentem onnét. És akkor tudjátok, másodszor mentünk, amikor Marika is volt előttem, akkor, hát mondom, ezt föl kell vállalni. Úgy voltam, tudjátok, hogy lesz, ami lesz, én a jó Istenre bízom a dolgokat. Pedig szégyeltem én is. Úgy mondom, ennyi ember, hát tudjátok, pont tele volt a sátor. Minden prédikátor ott tűnt még ráadásul. És még rá szíték, hogy még Rezing Jánosok felszólalni. Azért még egy, még János van előttem. Úgyhogy, de valahogy úgy éreztem, hogy ha a jó Isten adott nekem valamit, én megértettem. És a jó Isten ugye nem csak a szívünkbe, vagy a fejünkben, a szívünkbe is adja az ő beszédét, az Isten megértett velünk valamit. És az Isten szeretné, hogy mi azt elmondjuk embereknek, akkor ne aggódjon, hogy most hány ember néz, meg mit mondunk, meg hogy mondjuk. Az Isten lelke tudja az embert, vagy azt mondja, bízz rám magad, én vezetlek. És én imádkozom az Isten, hogy én semmi vagyok, én nem tudok semmit, a jó Isten legyen, aki megszólal, én nem. És az Isten el is mondta át, amit akart. El is felelkezik az ember arról, hogy most annyi nézik. Azt van benne, amit az Isten neki adott, és ezt szeretné továbbadni. Én, aki a hátsó sorba ültem, aki egy szombatiskolán is csak leírva mertem elmondani, amit mondani akartam. Gondoljatok bele. Most nem azt, hogy mindenkinek prédikálni kell, tévedés ne essék. Meg mindenkinek ide kell állni, mert az sem igaz. Mindenkinek az életének azt a részét kell legyőzni, ahol ő az gátolja abból, hogy megtegye a helyeset vagy a jót. Nem kell mindenkinek ide állni. Nem, az Isten nem is hív mindenkit amúgy. Hát ennyit szeretném mondani, testvérek, és délután, ha van kedvetek, még ezt megbeszélhetjük. Amen.

Mindenkit szeretettel köszöntök a Bibliai Látomások című sorozatunkban, amelyet Mózes könyveitől kezdtünk el, akik itt voltak, talán tudják, ősszel Bálám látomásától kezdtük el a Bibliai Látomásoknak a megismertetését, aztán áthaladtunk nagy prófétákon, Ézsaiáson, Jeremiáson, Ezékielen, eljutottunk az új szövetségi látomásokhoz, és Péter látomását is elemeztük. Pál látomásáról volt szó 2 héttel ezelőtt, látomásairól. És a mai alkalommal Jelenések könyvéhez érkeztünk, mint a bibliai látomás irodalom legfőbb könyvéhez. Nagyon különös látomások vannak itt. Először formailag szeretném bemutatni az itt szereplő látomásokat, tartalmilag majd úgyis elmélyedünk ezekben, hiszen a mikorunkat érintő legtöbb profécia látomás formájában van jelen a Bibliában, és főleg Jelenések könyvében. Nézzük azonban Jelenések könyvét először formailag. Nagyon sokan nem tudnak kiigazodni ebben a könyvben, és az egyházi szóhasználatban is bizonyos területeken titkos jelenéseknek nevezik, ami teljesen félrevisz, hiszen az apokalipszis, görög szó, éppen annyit jelent, hogy rejtett dolgok feltárása.

Éppen nem eltitkolásról van szó, hanem feltárásról van szó. Ezért kezdődik, illetve ezért ez a címe ennek a két kötetnek, hogy Jézus Krisztus apokalipszise, jobb meghagyni, hát három görög szó, de hát még mindig jobb, mert ez fejezi ki a lényeget. Mindenki figyelmébe ajánlom, Vankó Zsuzsa megírta szóról szóra való értelmezését a Jelenések könyvének. Még csak az első két kötet jelent meg, az első kötet a hét levélről szól, a második kötet a hét pecsétről szóló látomásról szól. Talán idén jelenik meg a hét trombita szóról a harmadik rész, és majd egy negyedik rész is társul ehhez. De jó tudni, hogy ennek a könyvnek az első három szava ez, hogy Jézus Krisztus apokalipszise, melyet adott néki az Isten. Ugye az apokalipszis feltárást jelent, rejtett dolgok feltárását, ezért is érdemes ezt a szót megjegyezni, másrészt meg azért érdemes a szókapcsolatot is megjegyezni, mert ha valaki komolyan veszi a Jelenések könyve első három szavát, tehát hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise, akkor kikerülhetetlen az, hogy utána ne menjünk komolyan ennek a kérdésnek, hogy a Biblia 66 könyve közül egyetlen egy könyv nevezi magát Jézus Krisztustól közvetlenül származó beszédnek. Ugye minden bibliai könyv beszél Jézusról, az evangéliumok is Jézusról szólnak, de ez Jézustól közvetlenül származó könyv. Tehát innen az óriási jelentősége. Ha mondom, ha ezt valaki komolyan veszi, hogy így kezdődik ez a könyv, hogy Jézus Krisztus apokalipszise, akkor minden, ami ebben a könyvben van, ez Jézus Krisztus által adott kinyilatkoztatás jelképekben, látomásokban. Maga a Jelenések könyve kristálytiszta szerkezetű, mondhatnám azt is, hogy sok bibliai könyvvel lehet még problémánk, még nem látjuk át egészen a szerkezetét, de aki Jelenések könyve szerkezetét nem látja át, ott valami olvasási gond van. Mert ez a könyv négy nagy részből áll. Négy nagy látomás sorozatból áll. A hét levél az első sorozat, ez az első három fejezet, tehát ez az első része a könyvnek, a hét levélről szóló szakasz, ez az első három fejezet. Mondom, szóról szóra való magyarázata ez van benne ebben a könyvben, ebben a kékezöld borítójú könyvben. A második rész a hét pecsétről szóló látomássorozat, a hét pecsétes könyv felnyitásáról. Ez van benne a negyedik fejezettől a nyolcadik fejezet első verséig, és ebben a bordószínű könyvben ennek a magyarázata található. A harmadik része Jelenések könyvének a nyolcadik fejezet második versétől a tizenegyedik fejezet végéig, ez a hét trombita szóról szóló látomássorozat. Tehát hét levél, hét pecsét, hét trombita szó. És a negyedik befejező része a 12-től a 19-ig tartó fejezetekben, ez pedig a Biblia utolsó nagy összefoglalása, a földünk teremtése előtti időszaktól, tehát még a sátáni lázadásig megy vissza, ami a földünk teremtése előtt zajlódott le, és egészen elérkezik a történelem végéig, különben mindegyik látomás sorozat egy pontban végződik, a történelmünk végénél végződik. Ennek talán azt a nevet adhatjuk, mert itt is van egy hetes szám, de az a hetes, a hét csapásról szóló látomás az csak egy része ennek a látomás sorozatnak. Ennek talán azt az átfogó címet adhatnánk, hogy a nagy küzdelem. Tehát ott a hét levél, hét pecsét, hét trombita szó, ez pedig a nagy küzdelem. Jelenések könyvében nagyon sok látomás van, de a látomásoknak egy nagyon érdekes rendjét mutatja ez a könyv. Jeleztem itt a táblán, hogy mindegyik része, ahogy elkezdődnék, ezzel a kiöblösödéssel jeleztem, egy bevezető látomással indul. Tehát itt van az első látomás sorozathoz, itt van az első bevezető látomás, másodikhoz itt van a második bevezető látomás, a harmadiknál kicsit egy később kezdődik a bevezető látomás, és a negyediknél pedig mindennél előbb, csak ezt itt balra ki kellett volna vinnem a tábla teljes baloldalára. Tehát a lényeg az, hogy mindegyik látomás sorozat egy bevezető látomással kezdődik. Ez rendkívül fontos dolog, mert úgy értjük meg az egyes sorozatokat, hogyha először a bevezető látomást megértjük.
A mai este csak az első sorozatról fogok beszélni, 2 hét múlva fogok a másodikról, 4 hét múlva a harmadikról, és majd 6 hét múlva a negyedikről. Csak úgy hozzávetőleg hadd mondjam el, hogy ez 4 előadás, de 12 évvel ezelőtt 25 részben beszéltem erről. Itt most nagyon felszínesen fogok erről beszélni, csak nagyon alap dolgokat fogok hangsúlyozni. Aki bele akar menni ebbe, nyilván, hogy nagyon alaposan meg kell ismerni, mert ezek látomás sorozatok. Tehát jön az egyik, jön a másik, és van olyan, hogy a látomásokból még mások is kifejlődnek. A következő érdekesség, amit szeretnék megemlíteni, tehát első érdekesség, hogy bevezető látomással kezdődik minden látomássorozat. Második érdekesség, amit szeretnénk megjegyezni, hogy a 7 levélről szóló szakasz, ami tulajdonképpen nem annyira látomás, vannak ott is látomások, de ott Jézus kijelentés, hogy a levél az nem látomás, a levél az egy üzenet. Jézus 7 levelét olvassuk, 7 üzenetét, majd megmutatom, hogy mely keresztény közösségnek, illetve a történelem mely szakaszainak. A 7 levélről szóló sorozatban egymás után jön a 7 levél. Ott fönt jeleztem is, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nyilván mindegyik levélnek más lesz majd az időtartama, más történelmi időszakra vonatkozik. De ehhez képest a második látomás sorozat már nem egészen így néz ki, hanem a második látomás sorozatban megvan az első szakasz, a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik, a hatodik, de a 6. és a 7. között van egy úgynevezett közbeékelt látomás. Tehát itt jönnek a látomások, Jézus feltöri a pecséteket, és ahogy feltöri a 7 pecsétes könyvet, minden pecsét feltörésekor kijön egy látomás. De a 6. látomás, mikor befejeződik, Jézus rögtön nem töri fel a 7. pecsétet, hanem elhangzik egy kérdés. Elhangzik az a kérdés, hogy közel vagyunk már a történelem végéhez, közel van Jézus megjelenése, közel van a bárány haragja, ki állhat meg ő előtte? Vagyis akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, hogyan készülhetnek fel arra, hogy ha Jézus megjelenik, őket elfogadja, és az örök élet ajándékába részesítse őket, mint élő embereket, akik nem is fognak meghalni, mint az eddigi nemzedékek, akiket Jézus feltámaszt majd, de akik élve érik meg a második eljövetét, azokat csak elváltoztat mennyei dicsőségre. Itt találkozik ez a 2 csoport, a feltámadt igazak és az élő igazak csoportja, és ezelőtt van egy közbeékelt látomás, ez csak a magam szóhasználat, hogy közbeékelt látomás, és miután ez a közbeékelt látomás lepereg, azután nyitja fel Jézus a 7. pecsétet. Ugyanez a törvényszerűség a 3. sorozatban még egy közbeékelt látomással gazdagodik. A 3. sorozatban is van 1, 2, 3, 4 trombita szó. Azért rajzoltam ilyen közel egymáshoz, mert látni fogjuk, hogy egymáshoz közeli történelmi időszakban következnek be. Utána van egy elnyúló 5.-6. trombita szó, de a 6. trombita szó után megint ez a jellegzetesség, hogy miután a látomás lezajlódott a 6. trombita szónál, nem hangzik el a 7. trombita szó, hanem a 6. és 7. között van egy közbeékelt látomás, de van még egy. És a 4. sorozatban pedig ez már annyira megy, ez a jellegzetesség, hogy elkezdődik a profécia sorozat, és csupa közbeékelt látomásokból áll az egész. De ezt valahogy nem jól rajzoltam, ezt inkább itt a végső időszakban kellene. Tehát az egészet így kellene talán megmutatnom, hogy a történelem végét nagyítják ki ezek a látomások, vagyis a történelem végén lesz a legnagyobb zűrzavar. Egyébként a földi történelemben ez mindig így van, mindig egy korszak végén, mindig egy történelmi periódus végén. Nagyon összezagyválódnak a dolgok, a gondolkodásban is, de a külső életben is rendkívüli zűrzavar köszönt be, és a Biblia úgy beszél a történelmünkről, hogy éppen a mi történelmi korszakunk iszonyatosan zűrzavaros, és ha ezt valaki át akarja látni, akkor valóban profétai segítségre van szüksége. Tehát ezért a Jelenések könyvében adott látomásoknak a súlypontja ide esik.
Ezeket is bemutatja, tehát a történelem eddigi részeit is bemutatja, mint egy ok-okozati összefüggés, hogy hogy jutottunk el idáig a történelmünkben, de a reflektorfény, hogy úgy mondjam, a mi történelmi időszakunkra, tehát ezt így lehetne mondani, hogy a 6. és a 7. levél, a 6. és a 7. pecséta, a 7. trombita szó előtti történelmi időszakra esik. Tehát ennyit ezeknek a látomásoknak a természetéről, hogy vannak bevezető látomások, vannak közbülső látomások, és vannak közbeékelt látomások. Tehát ezzel azt szeretném mondani, hogy az egész jelenések könyve tulajdonképpen a látomásoknak egy csodálatos fűzére, egy nagyon megtervezett fűzére, ami arra való, hogy valóban ez csak Jézus Krisztus volt képes adni, mert ami itt felvonul, azért tessenek megmondani, 22 fejezetben 2000 év világtörténelme. 22 fejezet, hát ez olyan 10-11 néhány lap. Még 11 néhány lapon a legfontosabb összefüggéseket bemutatni, akkor, amikor mi magyarok mondjuk kézbe veszünk egy magyar történetet, Szekfi Gyulától, az mondjuk 5 vaskos kötet, csak a magyar történet. Vagy egy egyetemes világtörténet, az 10-20 kötetnél kezdi, de mondjuk ilyen vaskos kötetek. Merem azt állítani, hogy azokból nem tudunk meg annyit a történelmünkre, mint ebből a jelenések könyvéből. Persze, akik hisznek Isten létezésében, vagy a Biblia ihletettségében, ez tulajdonképpen egy nagyon banális dolgot mondtam, mert Isten a legbonyolultabbat is a legegyszerűbben el tudja mondani, mint ahogy mi emberek a legegyszerűbbet is a legbonyolultabban szoktuk elmondani. Tehát ez mondjuk megint csak az isteni szerzőségre való, hogy 22 fejezetben ezt feltárni, ez önmagában is óriási dolog. Ugye az első fejezet a bevezető, és a 20-tól a 22. fejezetig az a lezáró, ott már az örök életről van szó, az újjáteremtett földről van szó, az egész Biblia záradékáról van szó, tehát szorosabban ezért nem veszem be például a 20., 21., 22. fejezeteket, pedig ott is vannak látomások, de én szeretném, hogyha ezt a 4 nagy látomás sorozatot értenénk meg. Mert ha valaki ezt a 4 részt megérti, az utóbbi 2000 év világtörténelmét folyamatosan, a maga folyamatában fogja megérteni. Szeretném még elmondani azt, hogy jelenések könyve annyira látomásokból és jelképekből áll, hogy szokták egy kicsit humorosan mondani, hogy az egész könyvben csak egyetlen egy verset lehet szó szerint értelmezni, ez az első fejezet 9. verse. Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében, királyságában és tűrésében, a szigeten voltam, mely Pátmósznak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételért. Tehát itt az égei tenger keleti részén, a mai Törökország partjaihoz közel terül ez a Pátmósz szigete. Ide száműzték János apostolt akkor, amikor egy nagyon kegyetlen római császár, egy bizonyos Domíciánus császár uralkodás alatt először halálra ítélték, a keresztény hagyomány szerint forró olajjal teli üstbe dobták, de Isten úgy látta jónak, hogy a János evangélium a 21. fejezetében adott krisztusi ígéretet beteljesíti, mert Krisztus beszélt arról még az életében, hogy egy tanítványának meg fog jelenni, és be fogja mutatni az egész világ történelmet. Úgyhogy János apostol túlélte ezt a forró olajjal teli üstbedobást, de akkor a császár egy fegyenctelepre száműzte, és ez a Pátmosz szigete. Nem tudom megmutatni, ki sincs írva, úgy itt az égei tenger keleti részén millió sziget van. Ez egy kis sziget volt, egy római fegyenctelep, és János apostol valószínűleg időszámításunk szerint 95-96 között tartózkodott itt, majd a kegyetlen császárnak, Domicianusnak a halála után szabadult, és a közeli Efézusba, itt van Efézus, az ókori világ egyik nagy keresztény székhelye, kb. 200-230 ezres nagyváros volt, és a kereszténység Jeruzsálem lerombolása után először Pellába, majd Antiókiába, és Efézusba települt. Tehát Efézusban fejezte be az életét János apostol, körülbelül a 90-es évek végén, vagy a második század legelején, ezt pontosan nem tudjuk. János apostolnak addig már 3 levele megvolt.
A Jelenések könyve a negyedik irat, ami tőle bekerült a Bibliába, és az ötödik irata az evangéliuma, amit kiegészítő jelleggel szerzett az első három evangéliumhoz képest, ami azokból kimaradt, azt örökítette meg János. Mondom, hogy az első fejezet 9. verse az történetileg értelmezhető, mert elmondja, hogy Pátmos szigetén volt. Lélekben voltam ott az Úrnak napján, és hallottam hátam mögött nagy szót, mint egy trombitáit. Az egyik napon, ezt is elmondja az első fejezetben, hogy ez szombatnap volt, tehát a hetedik napi nap a nyugalom napján, János apostol az adott körülmények között azért megünnepelte ezt a napot, teljes nyugalomban és csendben elmélkedve Pátmos szigetén, amikor egyszer csak egy hangot hallott. Amikor megfordult annak irányából, ahonnan a hangot kapta, egyszerre csak egy látomás kerekedett ki előtte, és a mai estén én csak ezt szeretném bemutatni, ezt a bevezető látomást, illetve nagyon röviden, ami ezután megnyílik, a hét levélről szóló sorozatot. Innen indul ki az egész Jelenések könyve, hogy mit hallott, és ahogy megfordult, mit látott János apostol. Ha megértjük ezt a bevezető látomást, és én nagyon remélem, hogy mindannyian, ha nem is itt, de otthon, ha újra elővesszük és átolvassuk, én azt gondolom, hogy a Bibliát tényleg csak az érti meg, aki személyesen utána olvas. Egy előadás mondjuk valamit megvilágíthat, de egy-két hét után el fogjuk felejteni, de hogyha utána nézünk, és magunk is ellenőrizzük, és magunk is azonosítjuk ezeket a jelképeket, mert itt is három jelképet kell tudnunk azonosítani. Ha ezt a három jelképet vesszük, a bátorságot és fáradtságot, hogy ezt azonosítsuk, és magából a Bibliából kell majd azonosítani, mutatnám is, hogy melyik ez a három jelkép, ami az első bevezető látomásban előttünk lesz. Az egyik a gyertyatartónak a jelképe, a másik a csillag jelkép, a harmadik pedig a két élő éles kard jelkép. Az biztos, hogy ha valaki ezt a három jelképet nem tudja azonosítani, az egész bevezető látomás semmit nem fog neki mondani. Ezt garantálom. De aki megérti ezt, és magából a Bibliából azonosítja ezt a három jelképet, azelőtt ez a bevezető látomás fel fog tárulni, ki fog tisztulni, egyáltalán a maga teljes mélységében fog megjelenni. Olvasom is akkor a Jelenések könyve első bevezető látomását. Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten voltam, mely Pátmosznak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Lélekben voltam ott az Úrnak napján, és hallottam hátam mögött nagy szót, mint egy trombitájét, amely ezt mondta. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, és amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, mely Ázsiában van, Efézusban, Szmirnában, Pergámumban, Tiatírában, Szárdiszban, Filadelfiában és Laodíciában. Megfordultam azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt. Megfordulván pedig láttam hét arany gyertyatartót, és a hét gyertyatartó között hasonlót az emberfiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. Az ő feje pedig és haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és a szemei olyanok, mint a tűzláng. És a lábai hasonlók voltak az izzófényű érchez, mint a kemencében tüzesedtek volna meg, a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Volt pedig a jobb kezében hét csillag, és a szájából két élő éles kard jött ki, és az ő orcája, mint a nap, mikor fénylik az ő erejében. Mikor pedig láttam őt, leestem az ő lábaihoz, mint egy holt, és rám vetette az ő jobb kezét, mondván nékem, ne félj, én vagyok az első és az utolsó és az élő, pedig halott voltam, és íme élek örökkön örökké, ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek. És a hét csillag titkát, melyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót. A hét csillag, a hét gyülekezet angyala, és amely hét gyertyatartót láttál, az hét gyülekezet.
Ez a bevezető látomás. És ezután kerül sor arra, hogy Jézus megszólítja sorrendben az első efézusi gyülekezetet, egy levelet küld nekik, jön a levél, efézusi levél, megszólítja a szmirnai gyülekezetet, levél, és jön a hét levélről szóló sorozat. De próbáljuk megérteni ezt az első bevezető látomást, miről is van itt szó. Miért is így jelent meg János apostolnak Jézus, mit is akart kifejezni ezzel a különleges megjelenésével. Ugye haladjunk időrendben, tehát először ő hangot hallott. És amikor a hangot hallott, azt az utasítást kapta Jézustól, hogy amiket most lát és hall, azt írja meg, és küldje el hét keresztény közösségnek, és ebben a sorrendben mondta Jézus, hogy először küld el Efézusba, utána Szmirnába, Pergámumba, Tiatírába, Szárdiszba, Filadelfiába, Laodiceába. Egy patkó alakban, Efézusból kiindulva, patkó alakban egy római hadiút mentén feküdtek ezek a városok. Ugyanilyen sorrendben. Efézus, Szmirna, Pergámum, Tiatíra, Szárdisz, Filadelfia, Laodice. Ez a hét város. Ebben a sorrendben. Nagyon érdekes, hogy ezek a keresztény közösségek szinte ismeretlenek voltak is, meg előttünk is, mondjuk melyiket ismerjük, hát az Efézusit, mert oda szólt Pál apostolnak egy levele, az efézusi levél, meg Pál apostol maga alapította azt a keresztény közösséget, 3 évig volt a városban, mondjuk Efézust ismerjük, de Szmirnát? Pergámum, persze ismerjük, hogy volt egy pergámumi könyvtár, meg hellenizmus korabeli dolgok, de már azt mondom, hogy Tiatíra, kihallott róla, Szárdisz, Filadelfia, Laodice, kis falvak voltak. A mai Törökország területén, ugye régi Ázsia provinciának nevezett római tartomány, kis falvak voltak. Miért választotta ki Jézus ezt a hét gyülekezetet? Azért, ugye Jézus intézhetett volna üzenetet mondjuk a jeruzsálemi, vagy az antiókiabeli, vagy nem tudom milyen keresztény közösségekhez is, de azért választotta Jézus ezt a hét gyülekezetet, mert egyrészt ténylegesen ennek a hét gyülekezetnek az állapota az szemléletes volt, és tanításokat tartalmazott más gyülekezetekre nézve is. De főképpen azért, nem tudom, hogy valakinek megütötte el fülét, kétszer előfordul ebben az első fejezetben, hogy írd meg, amiket láttál, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát a hét levél szólt hét keresztény közösségnek János korában, amik voltak, amik vannak, de rajtuk keresztül szól az egyház történet hét keresztény időszakának. Az egyház történetet, az elmúlt 2000 évet ez az első sorozat hét időszakra bontja fel. És ebből a hét levélből, ha valaki ezt tisztességesen tanulmányozza, ezt a hét levelet, akkor föltétlenül azonosítania kell, hogy az első, az efézusi levél, az az ős kereszténységnek a bemutatása. A második, a szmirnai levél, ez az üldözések egyházának a bemutatása. Tehát azt mondhatnám, hogy az első levél az első század végéig terjedő kijelentés. A második levél a második századtól a negyedik század elejéig tartó keresztény időszakot világítja meg. Tehát mondom, írd meg, amiket láttál, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát ez egy kettős profécia, így nevezzük, kettős profécia. Jézus beszél hét keresztény közösségnek az első században, amikor János apostol élt, de rajtuk keresztül bevilágítja a kereszténység történetét is. Például itt a második levélben még egy idői profécia is van, lesz 10 napig való nyomorúságotok. Ugye a proféciákban, hogy megszoktuk, a napok mindig éveket jelentenek, tehát itt ennek a levélnek a végén egy 10 éves, rettenetes nagy nyomorúságot jövendől Jézus, ami be is következett, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az őskeresztény kor után a római államhatalom részéről iszonyatos üldözéseket kezdtek el, és ezek az üldözések Décius császár idején is tetőztek a 3. század közepén, de amikor leginkább tetőztek, ez Dioklécianus császársága volt, 303-tól 313-ig, amikor nem csak megölhették a keresztényeket,
hanem éppen az adott vérszemet a gyilkosaiknak, hogy a vagyonukra is rátehették a kezüket. Akkor már könnyebb ölni valakinek, ha a megölt ember vagyonát is magáénak tudhatja. Ez egy rettenetes időszak volt, ez például a második levélben Jézus jelzi, lesz 10 napig való nyomorúságotok, de semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Csodálatos részek vannak ezekben a levelekben, mai előadásban nyilván ezekből csak morzsákat tudok a kedves hallgatók elé hozni, mert az egész látomás sorozatot akarom bemutatni. A harmadik levélben megelevenedik az az időszak, ami az üldözések után következett. Hát ha valaki jól akarja érteni a történelmet, az figyeljen a történelmi fordulatokra és a történelmi korszakváltásokra. Itt egy korszakváltás volt a 4. század elé. Milyen korszakváltás? Hogy addig a kereszténységet üldözték tűzzel, vassal, de nem sikerült 300 év alatt se kiirtani. Itt egy nagyon nagy váltás következett be. 313-ban az új császár, Nagy Konstantin, nemhogy beszüntette az üldözéseket, ennél még többet is tett, visszaadatta a keresztényeknek az elkobzott vagyonukat, kiadta a milánói türelmi rendeletet, és tulajdonképpen a 325-ös níciai zsinaton a kereszténységet elindította a birodalmi vallás, az államvallás útján, ami már a 380-as években új császárok idején meg is valósult, hogy az üldözött vallásból a római hatalom jobb keze lett, és csakhamar üldöző vallássá vált. Ez egy óriási fordulat volt. Az addig semmi hatalmat nem birtokló kereszténységet Nagy Konstantin megkísértette azzal, hogy fölajánlott pénzt és hatalmat, hogy a római államhatalommal együtt vezesse a birodalmat. Ez az az időszak, amikor a politika és a vallás összekapcsolódik, és a kereszténység történelmének mind a mai napig leggyászosabb korszakfordulata. Tulajdonképp, amit most látunk a mi korunkban, amikor újra megerősödnek ezek a vallás-politikai összeszövődések, és keresztény egyházak két kézzel kapnak politikai szereplések, és hát politikától kapott pénz után, mindez a Nagy Konstantinuszi korba ereszti a gyökerét. Ennek tehát mintegy 1600 éves előtörténete van, amit most is látunk, és amit ismétel a történelem. Ezután a 4. és 6. században megtörtént fordulat után, amit a pergámumi levél jelez, tehát Efézus, Szmirna, pergámumi levél jelez, a 6. századtól elkezdődik egy nagyon hosszú időszak, bizonyos értelemben a 15., de bizonyos értelemben még egészen a 18. századig tart ez az időszak, rettenetesen hosszú időszak. Tetszenek látni, ez legkevesebb 13 évszázad, de inkább 14-15 évszázad, amikor ennek a hatalmi korszakfordulós berendezkedésnek a következményeit mutatja be Jézus Krisztus a kereszténységnek a középkori teljes eltorzulását, amit a tiatírai levélben közöl. Egy igen-igen hosszú időszak, és ezzel a 4 levéllel tulajdonképpen egy hatalmas drámát látunk. Azt a drámát, hogy a kereszténységet először frontálisan üldözik, tűzzel, vassal üldözik, nem sikerül megtörni. Itt viszont ámítással és csalással késztetik valamire, és itt viszont hosszú időre szinte megbénul a kereszténység missziója, egyáltalán a kereszténység belső élete is összezavarodik, kétféle kereszténység alakul ki, egy hatalmi kereszténység, ami évszázadokra uralja a történelem színpadát, és egy üldözött kereszténység, amit hol eretnekségnek neveznek, hol szektának neveznek, hol pedig mágiára küldik az embereket, hol pedig kerékbe törik őket. Ez egy félelmetes időszak. Hogy mennyire így van ez, majd látni fogjuk 2 hét múlva a 7 pecsétes könyv felnyitásánál, ami a jézusi látomások közül a legegyszerűbben azonosítható, mert a 7 pecsétes könyv felnyitásakor az első látomás, ott már egy külön látomás fog kijönni, hogy Jézus felbontja az első pecsétet, ez a fehér lovasról szóló látomás lesz. Amikor a 2. pecsétet felbontja, ez a vörös lovasról szóló látomás. Amikor a 3. pecsétet felbontja, a fekete lovas jön elő,
negyedik pecsétnél pedig egy halott sárga lovas. Tehát fehér, vörös, fekete halott sárga, ugyanaz, mint a hét levél közül az első négy levél. Efézus, az őskereszténység megfelel a fehér színnek, a tisztaság, az őskeresztény kor legendás tisztasága színének. Az üldözések Szmirnája megfelel a tűzvörös színnek, ugye a vér színe és a vér kiontás színe. A bukás Pergámuma megfelel a fekete színnek, ami hát a bukásnak és a gyásznak a jelképe. És mi jön a bukás és a gyász után? Tiatíra, Tiatírának a halott sárga felel meg, mint amikor valaki meghal, eltemetik, elföldelik, és tulajdonképpen az ember feloszlik. Sárga, ugye? Tehát félelmetesen, egyszerűen mutatja be Jézus a történelmet, de rendkívüli mélységben, és az egyes profécia sorozatok egymást alátámasztják. Tehát ezért is mondtam, hogy aki Jelenések könyvét nem érti, ott komoly problémák vannak. Nem a Jelenések könyvében. Olvasás tekintetében, odafigyelés tekintetében, vagy éppen színvakságban. Tehát a Jelenések könyvét nagyon könnyű megérteni. Aki azt mondja, hogy a Jelenések könyve érthetetlen könyv, az vagy nem olvasta, vagy nem járt utána a dolgoknak komolyan, vagy nem akarja megérteni, sajnos még ilyennel is számolnunk kell. Jelenések könyve, mivel Jézus Krisztus adta, én nem tudok semmit sem a négy evangéliumban önök elé tárni, hogy Jézus Krisztus valamit is homályosan fogalmazott volna. Jézus nem azért jött a világra, hogy elhomályosítsa a dolgokat, hanem éppen azért jött a világra, hogy a homályos dolgokban is világosságot támaszon. Jézus nem azért adta a Jelenések könyvét, hogy összezavarjon bennünket, bizonytalanná tegyen bennünket, hanem éppen azért, hogy kiélesítse a tekintetünket, hogy lássuk valóságban az emberi fajunk történelmét, és főleg azt az időszakot, ahova meg fogunk érkezni. A tiatírai korszak végén azonban világosság dereng. A Biblia itt Jézus negyedik levelében közöl proféciát a reformációról. A középkor végén világosság fog gyulladni. A hosszú sötétség és elnyomás után a sok-sok előreformációs mozgalom következtében a valdensek, a lollardok, a husziták után a 16. század elején fellobban a nagy hitújításnak, a nagy reformációjának a világossága, fáklyája, és az ember a negyedik levél végén egy kis lélegzetet tud venni, mert ugye eddig körülbelül, hogyha grafikusan kellene, vagy valami egyszerűen kellene ábrázolnom a dolgot, akkor azt mondhatnám, hogy a kereszténység valami nagyon magasan kezdődik, de már az első korszak végén hanyatlik alá. Isten megengedi az üldözéseket, az üldözések hatására felível, de aztán utána jön a nagy fordulat, a konstantinuszi fordulat, és egy nagyon hosszú mélyrepülés, hogy szokták mondani a kereszténység története, de a középkor végén megint jön fölfelé, és most jön az ötödik levele Jézusnak, amely azt mondja el, hogy a nagy reformáció után, ahogy a reformáció a 16. században elkezdődik, és egy hatalmas nagy felével is a reformáció után viszont nem váltja be a reformációt az azutáni időszak, amit a protestantizmus időszakának nevezhetünk. Az ötödik levél, a szárdiszi levél, a történelmi protestantizmusnak a bírálata és kritikája, amelyről azt kell, hogy elmondjuk, hogy az egyik legszomorúbb levél. Jézus Krisztusnak komolyabb feddése van a protestantizmussal szemben, mint a középkori katolicizmussal szemben. A középkorban a keresztények elnyomatásban éltek, nem is juthattak tulajdonképpen alapvető dolgokhoz, magához a Bibliához se juthattak. A reformáció visszaállította a Biblia tekintélyét. Európa fele protestáns lett a 16. század elején. Elindult a hitújítás, de az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Vagyis azt mondja Jézus Krisztus, hogy a reformáció után a protestantizmus története, az ellanyhulás, a hitviták, a megalkuvások története, a politizálás története nem vitték tovább a reformációt, megint megy lefelé a kereszténységnek az élete. De a hatodik levél, ugyanakkor a hét levélről szóló sorozatban a legcsodálatosabb levél,
Két levélben mondhatjuk azt, hogy semmiféle bírálat nincsen Jézus részéről. Az egyik a Szmirnai levél, a második pedig a Filadelfiai levél. Ezekben a levelekben semmiféle bírálat nincsen. Ehhez csak egy nagyon rövid közbeékelést hadd fűzzek. Mind a hét levél öt részre oszlik. Ha tetszenek olvasni ezt a hét levelet, mindegyik levélben öt rész különíthető el. Jézus a levelek elé mindig bemutatkozik. Mindig másféleképpen mutatkozik be, jelezve, hogy a keresztények meg a kereszténység mindig mást felejt el Jézusból. Ugye annak kell bemutatkozni, akit elfelejtenek. Miért kell mindig bemutatkozni a Krisztusnak? Mert mindig valamit szem elől téveszt a keresztény meg a kereszténység is, ami pedig Jézusból és jézusi tanításokból következik. A második részben Jézus mindig a keresztény közösségnek a pozitív vonásait említi fel, tehát az elismerés hangján szól. Mind a hét levél második része az elismerés, de bocsánat, két levélben nincs elismerés. Hiányzik az elismerés az ötödik levélben, tennél a borzalmas hanyatlásnál, és hiányzik az elismerés az utolsó levélben, ami a mi történelmi korszakunkról szól. Szárdisznál és Laodíciánál nincs elismerés. Jézus nem talál semmi jót ezekben a közösségekben, ezekben a korszakokban. A harmadik része a leveleknek a feddés. Jézus bemutatkozik, elismer, de az elismerés után a kritikáját is elmondja. Hiányzik a kritika itt, az üldözések kereszténységénél, Szmirnánál, és hiányzik a kritika itt, ahol most érkezünk, Filadelfiánál. Ami annyit jelent, hogy ezek a keresztény korszakok voltak Jézus szemében a kereszténység mércéjét leginkább betöltő korszakok. Ezekben a korszakokban volt a kereszténység annyira egységes, átütő, és valóban az evangélium tisztaságával élő, amit Jézus így örökít meg, hogy ezekben a levelekben semmiféle feddés és kritika nincsen. A negyedik részben Jézus felszólításokat fogalmaz meg, tehát gyönyörű a felépítése, mondom, mind a hét levélnek, mert ez az igazi emberi magatartás, amit itt Jézus itt is megtestesít, mindig mutatkozzunk be, mindig vegyük észre a jót, de annyira ne legyünk félénkek, bátortalanok, hogy a rosszat ne említsük meg, és annyira ne nyugodjunk bele a rosszba, hogy ne mondjuk a másik embernek vagy közösségeknek, hogy ki lehet jönni ebből a rosszból és meg lehet változni. Ez tehát a felszólítás, a negyedik rész, és az ötödik rész pedig az ígéretekből áll. A győzőknek való ígéretekből. Aki győz, megadom annak. Aki győz, annak nem árt a második halál. Aki győz, mind a hét levél végén ez, hogy aki győz, aki győz, aki győz. Erre azért hívnám fel a figyelmet, mert van olyan levél, például a második levél, a Szmirnai levél, ami összesen négy versből áll. Olyan gyorsan végig szaladunk ezek, hogy észre se vettük, hogy már túl is jutottunk rajta. Nagyon oda kell figyelni Jézusnak minden egyes szavára, és én úgy tudom ezt ajánlani, hogy tényleg vegyük elő a Jelenések könyve első három fejezetét, tudatosítsuk, hogy a keresztény egyháztörténet a Biblián belül itt van, két fejezetben, ugye van az első fejezet a bevezető látomás, a második és harmadik fejezetben, tehát két oldalon benne van az egész keresztény egyháztörténet 2000 éve. Hát akkor figyeljünk oda. És ha mindezt látjuk, és most megint fölfelé kell vinnem nagyon a grafikont, mert itt ebben a hatodik levélben, ahol mondom nincsen feddés, csak elismerés, Filadelfia időszakában, a legmagasabbra hatol a kereszténység története, ez a 19. század eleje. Érdekes különben, hogy erről nem nagyon sokat tanítottak velünk, meg mi sem nagyon sokat tudunk, hogy a 19. század elejé, tehát 1800-as évek elejé kereszténység mitől volt olyan nagy? Ez kiderül a hét levélből, és kiderül ebből a könyvből, amely persze bőséges dokumentumokkal támasztja alá Jézusnak a kijelentéseit. De a szomorú az, hogyha a kereszténység ilyen magasan volt a 19. század első felében, még azt mondanám, még második harmadában is, mi okozta az, hogy elkezdődik egy torzulás,
és soha nem látott mélységbe, körülbelül itt vagyunk most a Jézusi értékelés szerint, azzal a kitétellel, hogy a történelem végén, a történelem legvégén viszont az igazi kereszténység soha nem látott magasságukba fog érni. De jelen pillanatban még jelenlegi állapot ez, ahol most tanyázik a világ, és benne a kereszténység. Tehát Jézusnak ez a hét levele, még egyszer hadd mondjam, első megközelítésben szólt hét városnak, hét város keresztény közösségének, második megközelítésében pedig ezeken keresztül, mint az egész történelmünket végigpásztázza az elmúlt 2000 évet, és ezt Jézus szövegszerűen is jelzi. Tehát ezért mondja János apostolnak, ezért van benne ez a bizonyos első fejezetben a 19. vers, írd meg, amiket láttál, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát Jelenések könyvét csak egyféleképpen lehet értelmezni, úgy, ahogy Jézus elébünk állítja, hogy értelmezzük. Ez itt egy kettős profécia. Szólt elsőrenden hét kis-ázsiai keresztény közösségnek, szól másodrenden a történelem hét szakaszának, a történelem országútján, ugyanúgy, mint ezen az országúton így helyezkedtek el egymás után, ezek a városok és közösségek, a történelemben is egymás után így jönnek a keresztény korszakok. Ez, mondom, két oldalon benne van 2000 év keresztény egyház története. No de nézzük ezután, amit János apostol följegyez, ami bennünket a látomás tekintetében a leginkább érdekel. Amikor János apostol kapja ezt a megbízatást, hogy ennek a hét gyülekezetnek írja meg, küldje el, megfordul, és ahogy megfordul, látja a látomás formájában Jézust. Tehát nem Jézus volt ott valóságban, hanem ugyanolyan, mint hogyha én azt mondanám, hogy megfordulok, és ott a falon megjelenik valamilyen filmvászon, vagy nyilván ott nem, Pátmos szigetén nem így jelent meg, hanem valami látomás formában, amit nagyon nehéz megragadnunk, megmagyaráznunk, de képek jelentek meg, illetve most egy személy jelent meg János apostol előtt, fehér ruhába volt öltözve, haja olyan, mint a gyapjú, mint a hó, szemei olyanok, mint a tűzlánk, tehát a tisztaságnak, a szeretetnek, az igazságosságnak az átható nézése, a lábai hasonlók az izzófényű érszhez, tehát valami hallatlan tisztaság, nyugalom, világosság, békesség sugárzik Jézusból, de a három jelképre hadd hívjam fel a figyelmet. Mert Jézus többször megjelenik így a Bibliában. Megjelent így Dánielnél, megjelent így Ezékielnél, az Ószövetségben többször van ilyen látomásban az emberfia megjelenése. Amit ez a látomás hozzáad, hogy így soha nem jelent meg Jézus. Vessük fel a kérdést, miért jár kell, peripateo a görögben az annyit jelent, hogy körbejár. Miért jár kell a hét gyertyatartó között? Mit jelképez az a gyertyatartó? És állandóan jár kell a gyertyatartó között, és vizsgálja a gyertyatartóknak az állapotát, hogy tudnék, hogy világítanak-e, hogy a gyertyatartók a maguk feladatát betöltik-e. Miért van a jobb kezében hét csillag? És ami a legkülönösebb, miért jön ki a szájából két élő éles kard? Hát ezt kell megfigyelnünk, ezt kell megértenünk, a jelképeket azonosítani kell. Hát induljunk neki. Ne ijedjünk meg, nem Ady Endre költészetébe kell a jelképeket azonosítani, sokszor szoktam mondani, hogy a fekete zongorát még máig se tudták azonosítani. Nem tudjuk. Mi az az Ady fekete zongorás? Sors, a halál, a narkotikum, vagy az élet, vagy tudta-e Ady is, hogy mit ír, vagy nem tudta? A Bibliában a jelképeket mindig azonosítják a bibliai iratok. Tehát olyan bibliai jelkép nincs, amit a Biblia nem azonosítana. Szeretettel mindenkit kérhetünk, ne mi magunk azonosítsuk a jelképeket, hogy úgy mondjam hasraütéses alapon, hogy szerintem ez. Vörös fenevad Szovjetunió. Ezt ne csináljuk. Ugye sokan csinálták, most már nem csinálják, mert nincs Szovjetunió. Van más hatalom, de azt meg senki nem azonosítja, pedig Jelenések könyve 12. fejezetében az Egyesült Államok és a 13. fejezetében az Egyesült Államok eltorzulását pontosan elébünk állítja a Biblia. Jelenések könyve 12. fejezetében, 13. fejezetében.
vagy az iszlám. Az iszlámról a Jelenések könyve a 9. fejezetben beszél, összesen 3 idői proféciát is mellékel az iszlámról, de hát ki gondolkozik el? Ki kérdezi meg, hogy talán a jóisten is látta előre a történelmet? Most nagyon okos az emberiség, nagyon tudós emberek beszélnek a tömegeknek. Én nem hallottam ilyesmit még, hogy emberek azt mondták, hogy kérem szépen, hát ha van Isten, és Isten látja előre a jövőt, mert hát Istennek ez tulajdonsága, az előrelátás, a jövőbelátás, hát meg kellene kérdezni a Bibliát is, hogy mondjuk most a Biblia mit szól a mostani háborús helyzetről, vagy válsághelyzetről, vagy az emberiségnek ezekről a kríziseiről. A Bibliának ezekről mélységes mondani valója van, majd eljutunk odáig is, és külön előadásban szeretnék majd szólni, hogy meg is van hirdetve a programunkon, hogy a Biblia mit tanít a globalizációról például, éppen Jelenések könyve is a legrészletesebb tárgykörben, mit tanít az ökológiai leépülésről, mit tanít az ökumenizmusról. Tehát ezek a Jelenések könyvében messze menően meg vannak világítva, hát minden esetre sokkal jobban, mint ma össze vannak zagyválva és el vannak homályosítva. Ahhoz képest a Jelenések könyve valóban az alagútnak a legvége, és ha valaki elér a Jelenések könyve megismeréséhez, akkor kint érezheti magát az alagútból. A gyertyatartó a Bibliának egyik legnagyobb jelképe. Én csak a legfontosabb részt írtam ide, a hegyi beszédben maga Jézus Krisztus azonosította a gyertyatartó jelképét, de ugye tudjuk, hogy az Ószövetségben is a bizonyos 7-karú gyertyatartó, a menóra, Mózes 2., 3., 4., 5. könyvében oly sokat szerepel, és azonosítása megvan János evangélium a 6., 8. fejezetében, amikor Jézus önmagáról, mint a világ világosságáról beszélt. Tehát maga a világosság, meg a gyertyatartó a Bibliának nagyon sokszor előforduló jelképe, de most én a legnyilvánvalóbb azonosítást szeretném önöknek idézni. Mit is mondott Jézus a hegyi beszédben? Azt mondta Jézus, hogy nem rejtethetik el véka alá a gyertyatartó és a gyertya. Ki kell tenni a ház ablakába. Úgy fényjék a ti világosságotok, hogy az emberek lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A gyertyatartó jelképe az igazi hívő embereknek és az igazi hívő közösségeknek a jelképe. Mert ez a világ csak akkor lát világosságot, ha vannak olyan emberek, akik az élet rendeltetése szerint élnek, akik nem pusztítják a másik ember életét, hanem segítik. Az igazán hívő emberek, meg az igazán hívő közösségek ezek, akik világosságot nyújtanak a nagy sötétségben. És Jézus világosan mondta, hogy úgy fényjék a ti világosságotok, hogy az emberek lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. De egyébként az azonosítás itt van a 20. versben is, az első fejezet 20. versében, amely 7 gyertyatartót láttál, az 7 gyülekezet. Tehát itt még nem is kell olyan messzire elmennünk, azért elmentem Máté 5-ig, hogy azért alátámasztam, hogy még más helyeken is azonosítja, de itt az első fejezet 20. verse azt mondja, hogy a 7 gyertyatartó, amit láttál, az 7 gyülekezet. Tehát, mit fejez ki az, hogy Jézus 7 gyertyatartó között jár kell? Ez azt fejezi ki, hogy Jézusnak a történelemben mindig is voltak igazán hívő közösségei. Jézusnak a történelemben szakadatlanul, folyamatosan voltak hívő közösségei, a történelmünkben a láng soha nem hunyt ki. A történelmünk eddig azért nem burkolózott soha teljes sötétségbe, mert Krisztus mindig tudott támasztani egyes embereket, de közösségeket is, akik vitték tovább az evangélium üzenetét, és ennek a világnak bemutatták azt, hogy ki az Isten, mik az Isten törvénye, és hogyan is kell élni ezen a világon. Ez egy hatalmas dolog, mert sokszor az emberek azt mondják, hogy voltak keresztény közösségek, meg ma is vannak, hát hol van? Hol van? Hát ha valaki elolvassa a 7 levelet, pontosan tudja azonosítani, hogy ezek mely közösségek. Én itt csak a korszakokat rajzoltam fel önöknek, hogy első század, második, negyedik, stb. Nem írtam ki a közösségeket. Nem is szándékozom ezt most sem megtenni, a könyv megteszi például, mert meg lehet tenni. Hogy az őskereszténység, hogy az üldöztetések egyháza,
hogy a valdens kereszténység, hogy a lollard kereszténység. Minden korban meg lehet találni azokat a keresztény közösségeket, amelyek a Bibliából merítve világosságot mutattak az emberiségnek. Ezeket meg lehet találni, és ezeket meg is találhatjuk, hogyha a hét levélben részletesen elmerülünk. Továbbá kifejezi azt, hogy Jézus a hét gyertyatartó között jár kell, ami Jézusnak egyik legnagyobb ígérete volt. Máté evangéliuma utolsó versében, a 28. fejezet 19.-20. versei között mondta el Jézus a nagy missziós parancsolatát. Jézus azt mondta, hogy a kereszténység azzal egyenlő, hogy menjetek széles e világra, tegyetek tanítványokká minden népet, tanítsátok meg mindazokra a parancsolatokra, amiket én tanítottam néktek, kereszteljétek meg őket az Atya Fiú Szentlélek nevében, nyilván felnőttként megértetve vele a tanításokat, és akkor veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ez a bevezető látomás ezt fejezi ki. Jézus ma is itt van. Jézus velünk van a világ végezetéig. Jézus ezt az ígéretet adja, hogy ahol az ő missziós parancsolatának megfelelően élnek, ott Jézus ott van. A Szentlélek által, a Biblia által, és a mennyből jövő Istentől megerősített, az Atyától megerősített gondviselése által. Tehát, hogy Jézus Krisztus az egyház feje. Az egyháznak nincs emberi feje, mert nem is lehet. Ne embereket kövessünk, és ne emberi tekintélyeket kövessünk. Jézus Krisztus az egyház feje. Hogy most nincs itt látható formában, ez egy más kérdés, de azt mondta Jézus, hogy jobb néktek, hogy én elmegyek, mert ha itt maradnék látható formában, akkor csak egy meghatározott embercsoport férkőzne hozzám, de én minden egyes követőmhöz egyaránt közel akarok maradni, és a Szentlélek által én kapcsolatot tartok minden egyes hívő emberrel, aki hozzám fordul, aki bűnbocsánatért hozzám fordul, aki hozzám imádkozik, aki hiszi a tanításaimat és szavaimat, azzal vele vagyok minden nap a világ végezetéig. Ez egy nagyon hangsúlyos kijelentés. Minden nap a világ végezetéig. Körülbelül így képzeljük el, mintha valaki a hét gyertyatartó között jár kell, úgy van jelen Jézus is minden igaz hívő keresztény és keresztény közösség életében. Az első levélből például az is kiderül, hogy Jézus mit tesz akkor, hogyha egy gyertyatartó lángja nem úgy ég, ahogy égni kellene. Önök mit tesznek akkor? Azt mondja Jézus, hogy meg foglak rázni. Hát ha alább hagy a láng, valami piszok ment ott bele ugye a szerkezetbe, ugye Jézus nagyon sokszor megrázta ezeket a gyertyatartókat. Itt is volt egy nagy megrázás, azért mondja az első levélben, hogy már az őskeresztény korban bizonyos hajszálrepedések mutatkoztak a kereszténység épületének a falán, már nem volt meg az az első szeretet, az a panaszom ellenet, hogy az első szeretetet elhagytad, mondja az első levélben, és Jézus megengedte ezeket az iszonyatos üldözéseket, és az üldözések közben magukra találtak a keresztények és a keresztény közösségek. Ennyit jelent például a gyertyatartó megrázása. Ne ijedjünk meg, hogyha valami nehézség, nyomorúság, vagy éppen üldözés éri a kereszténységet, abból az igazi keresztények mindig tanulnak, és mindig jobbak lesznek. Ugye a nagy veszély a kereszténység történetére nem az, amikor Jézus engedi a gyertyatartók megrázását, vagy amikor maga rázza meg a gyertyatartót, hanem az, amikor ugye a világi hatalom, a politikai hatalom a kereszténységnek pénzt és hatalmat ígér. Az a nagy veszély. Tehát a gyertyatartó jelképe röviden szólva ennyi. Mit jelent a másik jelkép, hogy Jézus a jobb kezé, jobb tenyerén hét csillagot hordoz? Itt is azonosítja az első fejezet 20. verse, a hét csillag a hét gyülekezet angyala. Ugye az angyal szó a görög angelos szóból származik, ami szó szerint annyit jelent, hogy követ küldött. Tehát így is lehetett, sőt így kellett volna inkább lefordítani, hogy a hét csillag a hét gyülekezet követe. A hét gyülekezet küldötte. Mit fejez ki ez a csillag? A csillag a Bibliának egyik legtöbb értelműbb jelképe. Ennek a jelképnek nagyon sok vonatkozása van. Van egy olyan sorozatunk, azt hiszem a Benczúr utcában tartottuk egy-két évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, éppen én beszéltem róla, hogy csak erről a jelképről egy előadás szólt. Miért? Mert a csillag először is Jézusnak a jelképe. Jelenések 22. fejezete szerint én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag.
Ugye? Tehát Jézus jelképe a csillag, mert ugye a hajnali csillag, vagy Vénusz, vagy esthajnal csillag az első, ami feljön itt az északi égövön a tavaszi nyári égbolton, az első csillag, ami mutatja az irányt, mutatta régen a pásztoroknak is az irányt. Tehát Jézus az, akihez mérhetjük az életünket, aki a mi életünk mértéke. Ezért Jézus jelképe a csillag. Ugyanakkor azt olvassuk Dániel könyve 12. vagy a Filippi levél 2.